0: tudunk létrehozni, és nem alaptörvényszerű szörnyeteget, akkor ezt az utat kell végigjárnunk. Ha ezt végigjárjuk, annak a kezdeti szakasza is jó néhány hónapig tart, jó néhány hónap az is, amíg megnyugszik a társadalom, hogy ezt elkezdhessük, majd utána megint csak jön egy további vita, megint ki kell alakítani azt, hogy mi lesz az alkotmányozó erő. Az kizárólag a parlament lesz, vagy pedig még hozzáveszünk egy kvázi felsőházi vagy más megoldást, ahol szintén szavaznak, ezek és a viták, arról szavaznak.
1: Ezek a viták.
0: És utána jön egy népszavazás, utána ki kell írni a köztársasági elnök, ha úgy döntünk a törvényben, hogy közvetlen lesz a választás, akkor azt ki kell tűzni, és azt le kell folytatni. Tehát számításom szerint, ha tényleg alkotmányozunk, és nem kapkodva valami maszlagot hozunk létre, akkor az 2,5-3 év.
1: Péter, gyorsan reagáljunk arra, hogyha meg nem sértem, hogy Polgár Judit nem vállalta, és ebbe fűzze bele ebbe a három mondatba azt, hogy akkor a rezümé szerint ön visszalép-e a jelenlegi helyzetre tekintettel, vagy azt mondja, hogy vállalom, hogyha...
0: Én azt mondom, hogy nagyon erősen kell gondolkodnom egy pozitív válaszon ezután.
1: Igen.
0: Mert nagyon becsülöm azt Polgár Juditban, hogy ezt a méltatlan helyzetet megoldotta. Mert ez méltatlan helyzet volt, és ezt ő oldotta meg, mert azt nem tudom elképzelni, hogy Magyar Péter előzetesen nem állapodott volna meg vele, hogy vállalja, majd a folyamatnak ezt a méltatlanná válását is beépítve a döntésébe hozza meg Polgár Judit a tiszteletre méltó döntését.
1: Bárándi Péter, köszönöm, hogy itt volt, és várom legközelebb is, vagy a kollégám.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Új választási törvény jöhet, hogy hogyan, és mondjuk mi lenne a legfontosabb változás, erről is beszélgetünk Döbrentei Dániellel, a TASZ választási jogi projektjének vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Az elmúlt napokban volt ugye egy bejelentés, hogy rövid időn belül ez megtörténhet, aztán közben Magyar Péter azért ezt próbálta visszafogni vagy finomítani. Kötelező, jó lenne egy új választási törvény?
2: Az elengedhetetlen szót használnám, számtalan ponton keresztül sorolja a TASZ 2014 óta minden választás után kiadott jelentése is azokat a problémás pontokat, amiket mondhatni, hogy halasztást nem tűrően meg kellene változtatni a választási eljárási törvényben.
1: Mondjunk ezek közül néhányat.
2: Mindenek előtt a nemzetiségi választási rendszer megreformálására kellene koncentrálni, amiről a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság kimondta, hogy sérti az emberi jogok európai egyezményét, és egyébként számtalan visszaélést a csalásra ad okot, ahogy ez az idei választásokon is látszott. Ezen kívül még a többes ajánlás rendszerének megszüntetése lenne elképesztően fontos, választókerületi aránytalanságokat kellene megszüntetni, az állami szervek kampányban való részvételét lehetővé tevő passzust kellene eltávolítani ebből a jogszabályból, és hát végtelenségig lehetne még sorolni.
1: Mi a helyzet a régiók átrajzolásával? Ezt is sokan mondják.
2: Igen, volt egy olyan választókerületi reform, ami eléggé korlátozottra sikerült. Tehát számtalan olyan megye maradt, illetve megyén belüli választókerület, ahol nem szűnt meg a korábbi aránytalanság. Ez azt jelenti, hogy az egyéni kerületeknél vannak olyan területek, ahol mondhatni olcsó a mandátum, mert nagyon kevesen bírnak ott választójoggal, és van olyan, ahol drágább a mandátum, hiszen több a választásra jogosultaknak a száma.
1: Mi a helyzet azzal a felvetéssel, hogy innentől kezdve akár a 16 éven felüliek, tehát lejjebb vinnénk ezt a 18-as korhatárt, is szavazhatnának?
2: Ez egy elképesztően érdekes felvetés, és lehet, hogy sokakban elsőre megütközést kelt, vagy szokatlannak tűnik. Én nagyon örülök neki, hogy kinyílik a társadalmi vita lehetősége erről, és általában is azt mondanám, hogy a társadalmi vita egy ilyen jogszabály megalkotása során az elengedhetetlen, talán a legfontosabb a választási jogszabályok kapcsán. De egészen konkrétan a kérdésre válaszolva, ha megnézzük az Európai Unió országait, akkor ott több helyen azt látjuk, hogy egyáltalán nem fő szabály az, hogy a 18 év a nagykorúság lenne a választójogosultság határa. Szomszédban Ausztria például 16 évben szabja meg ezt a lehetőséget. Németországban az EP választásoknál 16 év a korhatár, illetve Görögországban és Máltán is alacsonyabban van megszabva választójogosultság korhatára. Ez serkenteni a közéleti részvételt, a politikai részvételt a fiatalok körében. Másik oldalról viszont az nagyon fontos, hogy ennek más változásokkal kell együtt járnia. Tehát például a tantervben vissza kellene hozni, azt gondolom, a társadalom ismerett tantárgyat. Általában fel kellene készíteni a fiatalabbakat arra, hogy tájékozott, informált döntést tudjanak hozni a választások során.
1: Mennyire bonyolult egy választási törvénynek az átszabása?
2: Én azt mondom, hogy bonyolult kell, hogy legyen, mert hogyha nem bonyolult, akkor az a gyakorlat folytatódna, mint amit a korábbi kormányok alatt láttunk, amikor hétfőről kedre egyeztetés nélkül egy éjszaka benyújtott jogszabálymódosítással pártérdekek mentén átírták. Az a jó, hogyha ez a folyamat alapos, hosszú szakértők és érdekeltek pártok bevonásával zajlik. El kell kerülni azt, hogy ez egy egypárti jogalkotás legyen, és ugyanakkor azt is szem előtt kell tartani, hogy a folyamat bár hosszú és mindenképpen alapos kell, hogy legyen, kellő felkészülési időt is kell, hogy biztosítson mindenki számára. Lefordítva ezt a gyakorlatra, én azt tartanám célszerűnek, hogyha a 2030-as választások előtt egy-másfél évvel, legalább, inkább kettő évvel már hatályba lépne egy új jogszabály.
1: Az egyik legvitatottabb kérdés ezzel kapcsolatban, ez a bizonyos 12 éves korhatár, vagy időkorlát, nem korhatár. Sőt, van ugye olyan politikus, aki korábban, mondjuk Kohalmi Ágnes ezt meg is jegyezte, hogy hát köszöni szépen, őt megkérték, hogy álljon félre, és majd jutalmazva lesz, ehhez képest gyakorlatilag kizárták annak lehetőségét, hogy ő valaha bekerüljön a parlamentbe.
2: Igen, ez egy váratlan fejlemény volt sok szempontból, hogy ez a jogalkotási programban megjelent, és sok vitára is ad okot, mert ez a passzív választójognak egy erőteljes korlátozása, magyarán szóval, hogy ki indulhat a választáson, de egyébként a választópolgárok döntését is korlátozza. Ez azt jelenti, hogy mostantól, hogyha valaki egyébként szeretne egy adott politikusra szavazni, mint jelölt, nincs számára nyitva ez a lehetőség. Lehet erről is beszélni, lehet ez is egy akár alaptörvényben rögzített szabályozás, minden esetre nem ebben a formában, ahogy most történt. Tehát most azért ez átmenet nélkül a dolgot nem megrágva, hogy így mondjam.
1: Itt az időkorláttal van a baj, vagy azzal, hogy kvázi visszamenőleges?
2: Az időkorlát kapcsán is felmerül ez, hogy miért ebben a 12 évben van ez megszabva, sőt egyáltalán az is egy kérdés, hogy miért kell időkorlátot szabni a parlamenti képviselők kapcsán. Nem, a parlamenti képviselőknél nem szokott ez egy megszokott szabályozás lenni. Olyan tisztségek esetében fordul ez elő, mint mondjuk a köztársasági elnök, vagy más közjogi méltóságok, vagy éppen legújabban a miniszterelnöki pozíció.
1: Ahogy a 16 éves választó polgári korhatárnál van külföldi példa, ilyenre van külföldi példa?
2: Van, nem ebben a formában, és általában megszakítja, illetve módosítja az, hogy például folyamatos ciklusról beszél. Tehát például előír olyat, hogy 2 ciklusig lehet egy húzamban valaki képviselő. Kellett szünetet tartani, aztán visszajöhet. Ez azt gondolom, hogy például egy arányosabb megoldás lett.
1: Tehát olyan nincsen rajtunk kívül, aki azt mondja, hogy összesen 12 év után végül is el kell hagyni ezt a pályát.
2: Létezik ilyenre példa, de alacsony számban. Tehát a demokráciák körében ez azt hiszem 4-5 ország lehet, vagy valami hasonlót találtam annak idején.
1: Mellétei Barna Márton ugye úgy fogalmazott a 24.hu-nak, hogy hát innentől kezdve akkor nem lehetne újra kétharmad. Ez is az, amibe így beleakadt Magyar Péter, hogy ez a saját véleménye, nem a kormány véleménye. Mit jelent ez egyáltalán, amire ő utalt, és mi a véleményes ebben?
2: A nem lehet kétharmadot nem szó szerint kell érteni, sokkal inkább úgy, hogy nehezebb elérni a kétharmadot. A mostani választási rendszerben azt látjuk, hogy 2014 óta van hatályban a mostani jogszabály, 14, 18, 22, 26 mindig kétharmad lett. Nagyon billenékeny a magyar választási rendszer, ezt ugye Tölgyesi Péter szokta emlegetni, szerintem ez egy nagyon precíz meglátás. Az látszik, hogy az egyéni képviselői ágnak a túlsúlya, győztes kompenzáció túlsúlya miatt a győztes nagyon jutalmazza a mostani választási rendszer. Könnyebb tehát elérni a kétharmadot, ezt lehet arányosítani, lehet a listás ágat erősíteni, párhuzamosan gyengíteni az egyéni ágat. Ez nem jelenti, hogy ebben a rendszerben is képtelenség elérni, vagy képtelenség lenne elérni a kétharmadot, de biztos nehezebb lenne egy átfogó reformmal.
1: Egy választási rendszer átszabása hogyan hatna az önkormányzati választásra?
2: Ez ettől független terület, tehát a választási eljárási törvény maga is több fejezetre tagolódik, az egyik fejezet ezek közül az önkormányzati, másik az országgyűlési, harmadik az EP választással foglalkozik, külön anyagi-jogi szabály van az önkormányzati választásra. Tehát, hogyha itt is reformokban gondolkodna a kormány, illetve az országgyűlés, akkor az egy, mondhatjuk, külön kör.
1: Döbrentei Dániel, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Spanyolország története során másodszor hódította el a világbajnoki trófeát, miután a vasárnapi döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő argentin válogatottat. Ez volt az első olyan VB, ahol 48 csapat játszott, így olyan csapatok is bemutatkozhattak, amelyek eddig a torna közelébe sem kerültek. A VB-t Hrutka Jánossal és Kele Jánossal elemezzük.
3: Akiket köszöntök a stúdióban. Ha valamiért szoktak engem kritizálni, az az, hogy privatizálom a műsort, és focizok. Tehát hogy az összes műsorban, hogy focizok, de most legálisan focizok, és ennek nagyon örülök. Tegnap volt egy VB döntő, amelyet hát nagyon nehéz reálisan értékelni, de megpróbálhatnánk azért. Ne fussunk el.
4: Ne fussunk el. Miért ilyen nehéz?
3: Hát jó, tehát futballszakmailag lehet értékelni, csak élvezeti érték szempontjából nem.
5: Hát olyat láthattak a nézők, amit korábban még nem. Tehát, hogy valaki, vagy az egyik részvevő csapat nem rúg kapura a 90 perces játékidő alatt. Ilyen korábban még nem volt, meg olyan
3: kivéve
5: sem volt.
3: Kivéve a Messi-féle lecsúszott lövés.
5: Az vagy a hosszabbításban.
4: 118. perc.
5: Igen, addig nem, meg hogy egyáltalán nem találja az ellenfél kapuját, ilyen sem volt. Illetve a legtöbb szabálytalanságot valaha, azt ez az argentin csapat követte el. Ezen a döntőn a korábbi rekordot ők tartották 4 évvel ezelőttről. Úgyhogy ezek mégiscsak történelmi dolgok, nem?
4: Hát meg történelmi dolog az is, hogy az egész VB alatt egy ilyen argentin csapat, amely minden eszközt bevetett annak érdekében, hogy törje és csalja.

0: játékot, az az egész VB alatt 13 darab sárgalapot kap. Ezen a döntőn ugye hetet, amiből kettőt egy játékos kapott, Enzo Fernández ügyes kiállítás sorsára jutott. Szóval nehéz szavakat találni erre, de ez egy vicc kategória, mert ahogy játszott ez az argentin csapat, a döntőben is, az elődöntőben is már rég jóval kevesebben kellett volna, hogy a pályán legyenek, és akkor talán nincs a meccs végén sem Paredesnek ez a története, szóval meg lehetett volna előzni. Az argentin válogatott azért nagyon sok segítséget kapott erről az oldalról ezen a világbajnokságon.
1: Nézzük a számokat, ugye itt három rendező ország volt, 16 város és 48 válogatott. Mindenki azt találgatja, hogy ez a lebonyolítási szisztéma a focinak segít-e. Hogy látjátok?
0: Hát és most már 64-ről
2: beszélgetünk. Igen, most a dél-amerikai szövetség elnöke éppen frissen azt mondta, hogy 64 csapat lesz szerint a következő világbajnokságon, hiszen azt ugye részben Dél-Amerikában is rendezik majd.
1: Ez azért is jó, mert akkor örök életben focit nézünk.
2: Ez még egy héttel hosszabb lesz a torna. Én nekem ambivalens érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Én rosszabbra számítottam, azt gondoltam, hogy a torna elén sokkal több rossz meccs lesz, amikor nagyon egyenlőtlen a két felek között az erőviszony, vagy éppen emiatt a játéképe is nagyon elbillen, vagy valakit nagyon negatív szemlélet kezdenek futballozni, de az a lebonyolítás, hogy a harmadik helyezetteknek is a nagy része tovább juthat, és meg az utolsó mérkőzésen volt esélye arra, hogy papíron, matematikailag tovább jusson, az az első két fordulóban elég pozitív futball szemléletet engedett meg akár kisebb csapatoknak, és bátran odaálltak futballozni. Zöldfoki szigetek adott esetben, de egy Üzbegisztán, egy Jordánia vagy Irak is, azzal együtt, hogy aztán végül kikaptak és kiestek. A torna végére összességében azért én azt érzem, bár én ugye végig dolgoztam ezt az egész időszakot, hogy az a 104 meccs, az rengeteg. És az inflálja a meccsélményt.
1: Mennyit láttál?
2: Hát amikor párhuzamosan voltak az utolsó csoport, mert csak azokból nem láttam azt, ami párhuzamosan volt. Az összes többit azt én néztem. Kicsit ilyen rufbárintos, hogy megnéztem, hogy másoknak ne kelljen, tudod? De hogy szerintem 104 meccs nagyon sok, és inflálja a meccsélményt, hogyha ennyire sok meccs van. Egy nap, én nagyon szeretem a focit, de egy nap 4 meccs, az nagyon sok.
0: Igen, kicsit az az érzésem volt nekem is, mintha egy este akar elmenni az ember a Katonába megnézni a káliholtakat, majd átruhan az Örkénybe és megnézni a Kertész utcait vagy a Tartufőt, és utána még a Parasztoperát is a Radnótiban, és akkor gondolkozik, hogy na most ezt a sok élményt hogy fogja feldolgozni, és a végén már hát imádja a Kovács Adélt meg László Zsoltot, de hát mégiscsak ne énekeljenek már, meg ne énekelve adják elő a Parasztoperát, különben egy szenzációs előadás. Szóval, hogy ennyi élményt egyszerre egy este alatt nem lehet befogadni, és borzalmasan sok mérkőzés volt, én azért kicsit kritikusabb vagyok Janaknél ezzel kapcsolatosan, mert ha megnézzük azt, hogy a nyolcad, negyed döntőben milyen csapatok jutottak be, akkor azt láthatjuk, hogy semmi különbség nincsen az előző világbajnokságokhoz. Mérten, ugye a negyed döntő mezőnye most 6 európai csapat volt, egy afrikai, egy dél-amerikai, egy változás volt a katari világbajnoksághoz képest, de minőségében semmi. Szóval amire odaértünk, hogy igazán jó mérkőzéseket láthatunk, ugyanazokat a csapatokat kellett nézni. Engem az, hogy persze sokan kiemelik, hogy három döntetlen a Zöldfoki szigetek tovább jutott a csoportból, de hogy a többi válogatott Üzbegisztántól kezdve Jordánián át, tényleg nem nagyon tudna sok ember egy momentumot felidézni ezektől a csapatoktól. 64-re felhigítani ezt az egészet, teljes érdektelenségbe fullad az egész.
2: Kivéve, ha kijutunk mi is.
1: Ezt akartam mondani, hogy hozzuk be a magyar focit, hogy ahhoz képest is egy felemelt létszám mellett nem sikerült ugye kijutni, viszont szerintem az, hogy mennyivel többet költött a másfél évtized alatt a magyar kormány az adófizetők pénzéből a magyar focira, ilyen sehol nem volt a világon szerintem.
2: Vagy Üzbegisztánban például. Egyébként, mert ott hasonló futballprojekt zajlott, mondjuk ők ott is voltak ezen a világbajnokságon. Persze Ázsiából egyszerűbb, más szisztéma mentén lehet kijutni. Ugye azért itt Európa csak plusz 3 helyet kapott ebben a létszámbővítésben. Tehát 16 plusz helyből 3 lett európáé, hogy az újabb 16 esetleges plusz helyből mennyi lenne európai, ez egy jó kérdés. Ugye azért Ázsia nagyon leszerepelt ezen a tornán, tehát újabb helyeket adni Ázsiának meglehetősen kérdőjeles lenne, miközben nyilván az a cél, hogy India vagy Kína most már végre vegyen részt ezen a rendezvényen, ez lenne a FIFA-nak az igazán nagy pénzügyi érdeke. És közben ami igazán ijesztő volt, mert Barudinak teljesen igaza van, hogy az európai elit az továbbra is dominálja a világfutballt, tehát most ugye ez a harmadik olyan torna volt, amit már Európán kívül is megnyert egy európai csapat, a legutóbbi 4-ből 3, ugye korábban ez abszolút nem volt jellemző a futball. Európán kívül mindig a dél-amerikaiak nyertek. De az európai középmezőny vége, mondjuk azok a csehek, akik a minket kiejtő írek ellen jutottak ki erre a világbajnokságra, Hát majdnem nem bohócot csinált magából ezen a tornán. Tehát a leggyengébb csapatok között volt a cseh válogatott, és ehhez mértem mi nem jutottunk ki, ugye, vagy nem volt esélyünk sem kijutni, még a pótselejtezőn sem. Ez az igazán ijesztő szerintem.
0: Igen, ugyanakkor ugye a csoportküzdelmek után három európai csapat volt, aki nem jutott tovább, aki egyenes kieséses szakaszba. Ez az előző tornán öt volt például. Oroszországban is magasabb volt ennél ez a szám. Szóval igazából statisztikailag azért nagy változás nem jött. Nyilván volt egy-két ilyen sikertörténet, említhetném megint az Öldfoki szigeteket, vagy egyéneket, mint Vozinyát, és megismerhetünk a játékosokat, akiket azért még a legvérmesebb szakértők sem néznek nap, mint nap. De hogy igazából ennél többet adott ez a bővítés, azt nem mondanám. Csupán annyit, hogy megállás nélkül Amerikában vagyunk, nagy dolgokról, rekordokról tudunk beszélni. A kontextust azonban sosem teszik hozzá, hogy nyilván jóval több mérkőzésről beszélünk, jóval több szurkolóról, jóval több gólról, meccsről.
1: Mire fog emlékezni a foci szerető, hogyha ezt a VB-t majd emlegeti 10-20 év múlva? A távozó nagyászokról emlékezik, Modricról, Ronaldóról?
2: Biztos. Vagy... Ők biztosan között lesznek, és szerintem Messinek a tornája azzal együtt is, hogy szerintem méltatlanul ért véget, a saját szempontjából is, a csapata szempontjából is, de az, amit itt letett az asztal, az a 8 gól, az a 4 assziszt, hogy a legtöbb lövése neki volt a tornán.
0: Azt hiszem, a legtöbb 39 éves.
2: Helyzetkialakítás, a legtöbb várható gól.
0: És a legkevesebb futása.
2: És közben sétálgat, és a 39 évesen sétálgatott, és alájátszott egy egész csapat, és működött egészen a döntőig. Tehát az, hogy valaki minden idők egyik legjobb egyéni VB teljesítményével tud búcsú a top futballnak a színpadától, az szerintem hatalmas dolog.
1: Arcára volt írva egyébként, hogy nem sikerült, ugye?
2: A meghatottság.
1: Igen. Most olvastam a kommenteket a sportújságírók között, és ugye ki voltak borulva az argentinok reakciójától. Ti hogy láttátok ezt? Tehát a durvasságtól az, hogy ez érdemtelen, hogy 22-0 volt a kapuralövés, meg ilyesmi.
0: Nyilván itt a kérdés az, hogy milyen taktikával tudsz egy spanyol csapat ellen játszani, egy olyan csapat ellen, amely mérkőzésenként 5,75 kísérletet engedélyez az ellenfélnek. 0,3 volt az XG-je átlagban a csapatoknak ellenük. Ez azt jelenti, hogy a helyzetek minősége magyarul egy gólt sem tudtak lőni tulajdonképpen a helyzetek minősége alapján mérkőzésenként. Szóval nem, hogy a kapu elé nem kerültek, a támadó harmadukban nem kerültek egész tornán. A csapatok nagyon ritka esetben csak egy gólt kaptak. Ugye összesen 10 védése volt Unai Simonnak az egész világbajnokságon. Szóval nem tudok helyzetet kialakítani az ellenfelek. Most egy ilyen csapat ellen mit tudsz csinálni? Ha bejön a taktika, és elviszik 11-esekig, amiben ők nagyon jók, és megint hozzák a mérkőzést, akkor mindenki azt mondja, hogy hát ez egy nagyon jó döntés volt. Ugyanakkor számomra ez igazán megnyugtató volt, hogy mégiscsak azok a csapatok tudnak eredményesek lenni, akik kreatívak, akik próbálkoznak, akik legalább valamit tesznek azért, hogy megnyerjék a világbajnokságot és a mérkőzéseket, ilyen futballal hosszú távon nem lehet sikereket elérni.
1: Gyors választ kérek. Mi volt a legjobb momentum, vagy legjobb játékos, vagy ki volt, és mi volt a legnagyobb csalódás?
2: Hát szerintem a legjobb játékos nem érdemtelen kapta Rodri, ezzel együtt sem, szerintem fantasztikus, és egyfajta prototípusa ő ennek a picit megújított, de azért az előző időszakra is támaszkodó nagy spanyol generációnak. A legnagyobb csalódás az nekem Cristiano Ronaldo volt, és azért, mert méltatlan volt hozzá az, amit ezen a világbajnokságon próbáltak vele játszatni, meg úgy az egész csapat felépítés.
0: Rodrival maximálisan egyetértek. Tulajdonképpen ugye a hosszú sérülését követően ő lett a legjobb játékos a világbajnokságnak. Ugye 2100 valamennyi percet játszott ugye a bajnokságban. Tulajdonképpen egy felkészítés volt neki az idei szezon. A világbajnokság, és meg Guardiola is nyilatkozta, hogy a legjobb formába majd a világbajnokságra fog kerülni, és ez rajta nagyon látszott. Minden elemében az ő posztjának kiemelkedő alakja volt minden mérkőzésen. Nagyon sokat tett azért, hogy ez a csapat így védekezzen csapatjáték terén, szóval egyértelmű volt az csalódás. Kiemelése. Csalódás nekem Paredes volt, szóval így elviselni, vagy el nem viselni azt, hogy van nálad egy jobb csapat, verekedésbe torkol, hagyni torkolni itt a végén az eseményeket, ez annyira nem méltó a labdarúgás szellemiségéhez, borzalmas képek voltak. Én nagyon-nagyon hosszú időre eltiltanám, mert ennek semmi helye itt a pályán. Aztán majd meglátjuk, mert azért voltak furcsaságok is a világban, és nincs idő ilyenekről beszélni. Nyilván soha nem fordult elő, hogy rászóljanak egy kiállítást követően a FIFA-ra, hogy hogy vonják vissza az eltiltást, hogy alkalmazzanak olyan szabályokat, amit eddig nem szoktak. Szóval azt is el tudom képzelni, hogy még ebben az esetben is lesz valami könnyített büntetés.
1: Megtisztelő volt, hogy az urakkal elemeztük a foci VB-t, és legközelebb is várom az urakat a stúdióban.
2: Köszönöm szépen,
1: és hát maradjanak velünk, mert műsorvezető személye garancia arra, hogy egy kiváló elemzés következik. Szlazsánszky Ferencet szólítom.
3: Szervusz Andris, köszöntöm a kedves nézőket, hogy rákössek az utolsó beszélgetésre. A Magyar Nemzet írt egy nagyon figyelemreméltó cikket a VB előtt egy néhány héttel, amiben azt taglalták, hogy a magyar válogatottnak 40 éve senki nem tudott gólt lőni világbajnokságon, és ezzel szerintem lehetetlen vitatkozni. Ezzel azonban nem foglalkozunk a műsorban, mert hogy Polgár Judit ismét váratlant húzott, és nem vállalja az államfői posztot, ez a mai nap híre. De beszélünk arról is, hogy Orbán Viktor szerint Sulyog Tamás eltávolítása az már a megvalósult önkény. Beszélünk arról, hogy Gajdos László szerint mostantól Polt Pétert is felelősségre lehet vonni, és beszélünk arról, hogy az aranykonvoj ukrán sértetjeinek ügyvédjei a legfőbb ügyész menesztését kérik az országgyűlés elnökétől. És ha marad időnk, akkor beszélünk arról is, hogy Pócs János szemüvegbe épített kamerával videózott a parlamentben. A technikát nem lehet megállítani. Gerő Tamás, Juhász Bence és Kósa András jönnek, hamarosan kezdünk.
1: Ez így van, Feri, és hát ugye Polt Péter azt mondta, hogy tessék konkrétumot mondani. Hát erre a műsorra is nyilván az lesz az igaz, hogy tessék konkrétumokat mondani, ugye? Várjuk szeretettel önöket tehát az Aktuálban. Ez volt az Egyenes Beszéd ma este, és jön még holnap is, meg holnap után, meg azután is kettő. Úgyhogy várom önöket szeretettel egész héten, viszlát. Jó éjszakát!

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Sokakban merült fel kérdés a köztársasági elnök elmozdítása kapcsán. Hak Péter jogtudósban is jó reggelt kívánok. Összeszedte 7 pontban, hogy melyek azok a kérdések, amikre érdemes lenne figyelni. Végig szaladhatunk rajta, megpróbáljuk ezt is, de talán összegezhetjük annyiban, hogy miért fontos, hogy ezeket a kérdéseket feltegyük, és ön szerint mi a legfontosabb kérdés?
2: Ugye a legfontosabb kérdés az, hogy tartjuk-e magunkat a saját magunk által megfogalmazott normákhoz, tehát a jog az jelente valamilyen korlátot az éppen pillanatnyi politikai akarattal szemben. Ugye a választási kampányban a végül győztes Tiszapárt képviselői többször elmondták, hogy bizonyos közjogi pozíciókat az elmúlt 16 évben úgy töltöttek be, hogy nem lett volna szabad, megsértették a jogállamiság elvét, a demokrácia elvét. Nekem az ilyen pozíciók megszüntetése, vagy abból elmozdítás, az nem okoz különösebb problémát. Én azt jogilag védhetőnek tartom, hogyha norma sértően lép be valaki egy pozícióba, akkor nem követelheti, hogy ugyanolyan védelmet kapjon, mintha minden rendben lett volna már a pozícióba belépésnél. Így például a kúria elnökénél, vagy esetleg az alkotmánybíróknál ez a kérdés felmerülhet. A köztársasági elnöknél annyiban volt más a helyzet, hogy itt igazából nem, soha nem Súlyog Tamás személyéről volt szó, hanem az elnöki intézményről, hogy ő úgy lépett be a hivatalba, hogy ott a Fidesz nem élt vissza a kétharmados többséggel, hanem a korábbi szabályok szerint választotta meg, ugyanazok szabálya szerint, amely szerint a közeljövőben a Súlyog Tamás utódját is meg fogja választani a parlament, és az elmozdításának is voltak részletes szabályai, hogy mikor lehet az elnököt elmozdítani. Ugye ez pontosan arról szólt 36 éve, hogy pusztán politikai viták alapján ne lehessen elmozdítani az elnököt. Ugye Göncz Árpádot teljes joggal emlegeti mindenki, mint az elmúlt 36 év egyik legnagyobb tiszteletet kivívó köztársasági elnökét, de nyilvánvaló, hogy a jobb oldalról őt nagyon élesen támadták annak idején, a 90-94 közötti ciklusban, 94 után is felmerült, hogy például a Bokros csomag ügyében nem szólalt meg, 4 év alatt csak 2-szer fordult az alkotmánybírósághoz, olyan ügyekben, amelyekben később az alkotmánybíróság megállapította az alkotmánysértést, nem fordult az alkotmánybírósághoz. Tehát minden elnöknek, és azt gondolom, hogy a majd megválasztandó elnöknek is lesznek vitatott döntései, de az alkotmány szerette volna az elnököt ebből a politikai vitából kiemelni. Tehát, hogy az elnöknek nem az a feladata, hogy az éppen aktuális politikai többséget képviselje, hanem hogy valamilyen stabilitást képviseljen a rendszeren, örködjön. Ezt nyilván tudja jól csinálni, vagy rosszul csinálni, de nem véletlen, hogy az alaptörvényben sem, meg előtte az alkotmányban sem volt olyan, hogy például méltatlansági okból a parlament kétharmaddal megfoszthatja az elnököt. Most ami most történt, az az, hogy az alaptörvénybe bekerült egy szabály, ami a köztársasági elnököt egy mondattal megfosztja a mandátumától, amivel tulajdonképpen a törvényhozó kikerülte a megfosztási eljárás részletes szabályait, ahol egyébként az indítványozónak jogi érveket kell az alkotmánybíróság elé tárnia, hanem egy tolvonással megszüntette. Ugye Török Gábor találóan fogalmazta azt, hogy ezzel kikerült egy fegyver az asztalra, és hogyha ez a fegyver kint van, akkor ez mások számára is fenyegetést jelenthet.
1: Pont erre próbálja felhívni az ellenzék, mondjuk a Fidesz is a figyelmet, és sokan mások egyébként rajtuk kívül is, hogy innentől kezdve akkor bárkivel bármit meg lehet csinálni.
2: Így van, ugye a független intézmények, a független közjogi szereplők funkciója éppen az, hogy ők nincsenek alávetve a mindenkori politikai többségnek. Azon joggal lehet vitatkozni, hogy indokolt-e például az alkotmánybírók mandátumának 12 éves kerete, vagy a kúria elnökének, vagy az Országos Bírósági Hivatal elnökének indokolt-e ugyanolyan hosszú ideig hivatalban lenni. Ezeket ugye most lecsökkentette az alap törvény módosítása, és én ezt önmagában nem is vitatom, tehát ezt meg lehet tenni a jövőre néző hatállyal, itt szerintem ebben nincs vita. Azon viszont nem lehet vitatkozni, hogy az alaptörvényekben és mindenhol Európában jogállamisági kritérium a független szereplőknél az elmozdíthatatlanság. Tehát, hogy pusztán azért, mert a politikai többség nem elégedett a tevékenységével, nem lehet elmozdítani ilyen szereplőket, hanem a hivatalba belépésük előtt megfogalmazott normatív követelményeket kell megalkotni. Most ez a 17. alaptörvénymódosítás kikerüli ezt a szabályozást, és megnyitja a lehetőséget, hogy a jövőben bárkit ugyanígy el lehet mozdítani a Nemzeti Bank elnökét, a kúria elnökét, vagy az újonnan megválasztott köztársasági elnököt is. Ugye itt felmerül egy olyan probléma, hogy kétségtelen, hogy a Tisza párt a választási kampányban is rendszerváltásról beszélt, de a mai napig nem tudjuk, hogy akkor most mi következik. Ugye a miniszterelnök úr tegnap előtt azt mondta, hogy lezárult egy korszak, koncentráljunk a jövőre, de valójában nem tudjuk, hogy ez a jövő mit jelent. Tehát, hogy akkor most a újonnan megválasztandó köztársasági elnököt máshogy jelölik, máshogy választják, az alkotmánybírókat, ugye most megőrülnek, majd szeptembertől alkotmánybírói helyek, ott történik-e a jelölésben valami változás, vagy ugyanúgy a parlamenti többség jelöli, és a parlamenti többség választja, tehát gyakorlatilag ugyanúgy egy párti, úgymond bábok lesznek, akiket megválasztanak, csak a személyek cserélődnek, a módszer, ahogy hivatalba kerülnek, nem. Márpedig a jogállamisági kritikák a Fidesz rendszerrel kapcsolatban pontosan azok voltak, hogy akár a kúria elnökénél, akár a bírósági hivatal elnökénél nem vonták be az ellenzéket, és nem vonták be a szakmai közvéleményt sem.
1: Az Unió fogalmazhat meg kritikát egyébként ezzel kapcsolatban? És mi a helyzet ezzel a sokat emlegetett Velencei Bizottsággal? Nem gyorsított eljárásban tárgyalják majd ezt az ügyet, hanem majd csak októberben.
2: Igen, ugye a Velencei Bizottság ugye ez nem az Uniónak a szerve, bár kétségtelen, hogy az Európa Tanács finanszírozásában az Európai Bizottságnak nagyon nagy szerepe van, és a Velencei Bizottság az Európa Tanácsnak a szervezete. A Velencei Bizottság jogászokból álló szakmai véleményt fog mondani októberben. Ez a vélemény nyilván, ha megerősíti a magyar kormány többség álláspontját, akkor pontot tesz a vitára, és tulajdonképpen a jogállamiság ennek egy lényeges elem, hogy a vitákat valahol le kell zárni. És az nyilván kedvező a magyar kormány részére. Ha viszont a Velencei Bizottság azt mondja, hogy ez nem volt megengedhető, ahogy történt például annak idején Baka András, a korábbi legfelsőbb bírósági elnök Fidesz általi eltávolítása után, akkor Magyarországot megbünteti, de az összes jogállamisági jelentésbe utána ez belekerül, és az biztos, hogy komoly politikai presztízsveszteséget jelent, és nehezíti az új magyar kormánynak a mozgásterét az unión belül.
1: Lehet ebbe bárkinek beleszólása egyébként a véleményezésen kívül?
2: Valójában nem, tehát érdemi beleszólás nem, majd a választók eldöntik 4 év múlva, hogy ők ezt jónak tartották-e vagy sem. Ugye voltak olyan döntések, amit rövid távon a Fidesz szavazók jónak tartottak, a döntés ellenére támogatták a Fideszt, aztán eltelt néhány év, és visszaszállt a Fideszre, például a Baka ügy is, és más ügyek is, amikről hosszú távon kiderült, hogy több kárt okoztak azzal a megoldással, amit választottak, mint aminek az elhárítására törekedtek, és most ennél az alaptörvény módosításnál is ez a kockázat megvan, hogy több kárt okoz, hogyha mondhatom azt, hogy egy egyszerű példában, hogy egy kicsit olyan ez a lépés, mintha egy 5 emeletes bérházban van egy lakó, akit nem tudunk jogilag kitenni, ezért kitaláljuk, hogy lebontjuk a lépcsőházat, amíg ő a boltban van, és kétségtelen nem fog tudni visszamenni, de más sem tudja megközelíteni a lakását. Tehát a megoldás az több problémát okoz, mint amit meg akartak ezzel oldani.
1: Nagyon röviden az alkotmány bírói mandátumokról, megüresedésekről, ez mennyiben veszélyezteti a stabilitást, amiről Polt Péter is beszél?
2: Hát nyilvánvalóan az alkotmánybírói mandátumok 70 évben korlátozása is egy vitakérdés. Én személy szerint helyesnek tartom, az volt a baj, hogy a 70 éves felső korhatárt megszüntették annak idején, az is egy rövid távú politikai érdeket szolgált. Szerintem helyes, nyilván egy nagyobb átfutási időt kellett volna biztosítani, ez egyébként az Európai Bíróságnak korábbi Lengyelországot és Magyarországot érintő döntéseiben megjelent, hogy le lehet csökkenteni alkotmányos érvekkel a nyugdíjkorhatárt, de megfelelő átmeneti időt kell biztosítani. Ugye az eredeti tervezetben ez sokkal rövidebb volt, most gyakorlatilag szeptember 1-ig eltolták, majd kiderül, hogy akár az Európai Bíróság előtt, ha oda kerül ez az ügy, elégnek tartják-e ezt a gyakorlatilag másfél hónapos átmeneti időt, vagy azt mondják ki, hogy jobb lett volna hosszabb időt. Ha azt mondják, hogy jobb lett volna hosszabb időt, akkor lehet, hogy a hátralevő időre, amit nem tölthetnek ki az alkotmánybírók, meg kell majd kapniuk a fizetésüket, ahogy annak idején a nyugdíjba küldött bíróknál ezt kimondta az Európai Bíróság, és meg is kapták a fizetésüket azok, akik nem mentek vissza a nyugdíjba helyezés után.
1: Hak Péter, köszönöm.
2: Én is köszönöm.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

senkinek. Csak nekem, Istenem, hadd legyek embere, tengere, el. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Lehet több, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

az élő víz. Tudod, kaptam, mint ezt tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű, vigaszt, minden hibákat

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: A közlekedés biztonságot hogyan lehetne javítani? Nem minden pontjáról, de a vitatottakról mindenképp beszélünk Herpi Miklóssal, aki közlekedési szakjogász. Jó reggelt kívánok! És ami rögtön eszünkbe jut, az a 3 évvel ezelőtti gyorshajtás az Árpád hídon. Ez lehet egy fő kiváltók, vagy indítók annak, amilyen folyamat most következhet?
3: Ez is. Ezek a fajta balesetek ismétlődnek. Tehát ott van például a pécsi baleset, ugye, amiben most emeltek vádat. Érkezik 220-szal egy Mercedes, és ezt egy 70 körüli vezető balra kanyarodás közben nem vett észre országúton, 90-re megengedett, és az ügyészség szerint az idős hölgy a hibás. Hát szerintem ez nincs rendjén. És szerintem 100 embert megkérdezünk, az ügyészségen kívül valószínűleg mindenki azt mondja, hogy ilyenkor a gyorshajtónak kell a hibásnak lenni, és érdeni kell, hogy az extrém száguldásnak extrém felelősséget kell maga után vonnia. A száguldás az nem szabadság.
2: Egy korábbi beszélgetésben egyszer azt mondta nekem valaki, ami nagyon megütötte a fülemet, hogy általában azért az ártatlanok halnak meg az ilyen baleseteknél, mert aki egyébként mondjuk előzésre, vagy gyorshajtásra, vagy bármire készül, az eleve fel van készülve egy helyzetre, és például ez a pécsi eset is pont ezt mutatja. Hogyan lehet ezt úgy szabályozni, hogy az betartatható legyen? Mert szabályozás most is van, ennyivel szabad menni, és akkor ha betartja be, ha nem, nem.
3: Csak a mai szabályozás az katasztrofálisan rossz. Kezdem azzal, hogy a gyorshajtásnak a büntetése, hogyha nem derül ki, hogy ki a vezető, tehát nincs baleset, csak trafipax van, akkor az autó tulajdonosa kap egy csekket, be kell fizetni a büntetést, el van intézve a dolog. Hát ez így nincs rendjén. Ismerek olyan szemét, aki azzal dicsekszik, hogy egy hónap alatt már 4. csekket kapja. És ugye mivel nem derül ki, hogy ő kicsoda, tehát a rendszer ezt nem deríti fel, ezért ezt a végtelenség tudja csinálni értelemszerűen, hogyha van pénze befizetni a bírságot, akkor gyakorlatilag annyi. Hát ez így nagyon nincs rendben. Nyugat-Európában, számos országban a gyorshajtás esetén meg kell adni az elkövető személyét is. Van olyan hely, például Belgium, ahol a rendszer vélelmezi, hogy az autó tulajdonosa az elkövető, és ezek a személyek kapnak előéleti pontot, és ha összegyűlik a 18 előéleti pont, akkor fél évre elveszik a jogsiját, és kell menni utánképzésre. Ez egy gazdagnak is már fáj. Az nincs rendjén, hogy csak pénzbírság van ma Magyarországon, tök mindegy, milyen gyorsan ment az illető.
2: Egyfajta pontozásos rendszer lehetne megoldás?
3: Tehát ez most is létezik, az előéleti pontrendszer, csak ma Magyarországon, ha valaki egy trafipaxba belefut, akkor egy pénzbüntetéses csekket kap, értelemszerűen, hogyha olyan gyorsan megy, és ennyi.
2: Hogyan lehet megfékezni akkor a pénzbüntetésen túl például ezeket az autóversenyzéseket, amiket akár az Árpád hídon, akár főbutakon hallunk?
3: Ugye miniszter úr előterjesztése azt tartalmazza, hogyha valaki lakott területen 120 km/h közlekedik, lakott területen kívül 200 km/h, akkor az már extrém gyorshajtásnak számítson, és bűncselekmény legyen. Azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen nyilvánvaló, tehát tessék elképzelni, mindannyian közlekedünk, egy 50-es megengedett környezetbe érkezik egy jármű 120-szal. Tehát az már fegyver, az mint egy bomba úgy jelenik meg. Nem tudunk rá vele számolni, rá számítani. 50-nél valaki koccan, akkor jó eséllyel, pici következményekkel megúszok. 120-nál? Szinte biztos, hogy halálos eredmény lesz belőle, tehát tragédia. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy a közúti veszélyeztetés egy fajtájaként kell ezt a cselekményt meghatározni, és akkor, amikor valaki ilyen tudatosan, szándékosan környezetében vétlen embereknek halálos veszélyt teremt, akkor önmagában erről ki kell mondani, hogy ez bűncselekmény.
2: A trafipax az a mi megoldás, és van elég ilyen eszközünk, illetve mi a helyzet ezzel az átlagsebességméréssel? Én pont a minap közlekedtem az országban, és ott volt egy szakasz, ahol kb. Próba jelleggel jelezte is nekem a rendszer, hogy innentől kezdve vigyázz, belépsz egy olyan zónába, ahol átlagsebességet mérnek.
3: Hát kérem szépen, ez az átlagsebességmérés, ez egy isteni dolog, ez azt jelenti, hogy az egész adott mért útszakaszon gyakorlatilag be kell tartani a megengedett sebességet.
2: Igen, mert amikor jelzi a rendszer, hogy trafipax, akkor azért hajlamos az ember, hogyha mondjuk valamennyivel gyorsabban ment, mint a megengedett, lelassítani, és aztán újra felgyorsulni.
3: Pontosan, hát ez meg aztán Magyarországon különösen tipikus, sajnos. Ugye az átlagsebesség mért szakaszoknál az a helyzet, hogy egyrészt a baleseti statisztika így beszakad a semmibe, tehát szinte balesetmentessé válnak ezek a helyek, a másik, isteni rajtuk közlekedni. Mert mindenki ugyanazzal a tempóval halad. Nem kell attól félnem, hogy hátulról egy őrült gyorshajtó rámi ezt megjelenik, megelőz, miközben én szeretnék sávot váltani, abból baleset lehet. Tehát ez egyébként a mindannyiunk biztonsága szempontjából egy isteni szuper eszköz, ahhoz képest, hogy egy tragédia milyen károkat okoz, még egy nagyon olcsó módon kivitelezhető műszaki megoldás.
2: Vitézi Dávid úgy fogalmazott, hogy megvan igazából az apparátus ehhez. Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Milyen szakaszokra, vagy mondjuk a legdurvább szakaszokra kell bevezetni? Ez hogy működik külföldön?
3: Külföldön úgy működik, hogy ha összehasonlítom, hogy mondjuk egy Olaszországban, egy Ausztriában, Angliában mennyi trafipax van, és átlagsebesség mért szakasz, szerintem nem túlzok, ha azt mondom, hogy tízszeres a nagyságrend. Tehát Magyarország messze-messze el van maradva ezen a területen. Érteni kell, tudom, mi magyarok szeretünk gyorshajtani, és a szabályokat így lazán értelmezni, de ahhoz, hogy nyugat-európai módon, jogállamban, demokráciában tudjunk tényleg egymással élni, az értenünk kell, hogy a szabályok értünk vannak, hogy mindannyian biztonságban legyünk. A közlekedésnél kell ezt kezdeni.
2: Herpi Miklós, köszönöm.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Podró.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Az évezred üzlete. Globális nézettségi rekord a foci VB-n. Szívhangrendelet. Érintettek beszámolói a rendelet hatásáról. Analóg forradalmárok. Kiábrándulás a tech világából.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
2: Jó estét kívánok! Engedjék meg, hogy gyorsan bemutassam a vendégeket. Itt van velünk egyrészt Borgula András, rendező a Gólem Színháztól, másrészt Zsolt Péter. Csak azért mondom, hogy akkor így megyünk most körbe. Zsolt Péter, aki szociológus és média tudós és mindenféle érdekes kutatásokban vesz részt. Itt van velünk Gergely Zsófia, aki egyébként jogász, de ugye ő a HVG újságírója, ugye? Itt van velünk Komlódi Gábor, akit a ChatGPT a média szakembernek titulál, de hát igazából ő ügyvéd.
3: Azt nem te döntöd el, látod a ChatGPT-t,
2: majd megmondja, hogy mi. Úgyhogy a legjobb muníciók ma este, hogy milyen oldalról és milyen mondjuk irányokból lehet a beszélgetéseinkhez közelíteni. Illetve hát én nem szaporítom a szót, mert egy olyan érdekes és izgalmas videó jött ki ezelőtt egy fél órával, hogy meg fogják látni mindjárt.
4: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarország országgyűlése megszavazta az alaptörvény 17. módosítását. Ez a módosítás egyetlen mondattal megszünteti a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatását. Ez a mondat azon kierőszakolt gordiuszi megoldások sorába lép, amelyek a politikai hatalommal való visszaélés súlyos és szégyenteljes történelmi példáiként maradnak az utókorra. A hatályos alaptörvény értelmében az alkotmányos elveket sértő, de az országgyűlés, mint alkotmánymódosító hatalom által törvényes eljárás keretében elfogadott, jelen módosítással szemben alkotmányos eszközzel nincs módom élni. Alaptörvényben foglalt kötelezettségemnek, jogi lehetőségeim és lelkiismeretem alapos mérlegelése után eleget teszek. Aláírásom köztársasági elnöki kötelezettségeim és a köztársasági elnöki intézmény iránt tanúsított teljes és minden körülmények közötti tiszteletem végső pecsétje.
2: Hát én szóltam előre, hogy nagyon izgalmas lesz, és hát egy kis kacaj hallatszott a stúdióban.
3: Hát ezzel lepreztük itt a izgalmunkat.
2: De miért, Zsófi?
5: Hát hasonlítsuk össze az újévi videókkal, vagy bármelyik eddigi videóval. Nyilván nem a kacagás talán a jó szó, de valahol szerintem nagyon sokan örülnek annak, hogy ez a húzavona, ez most így a mai nappal így nekünk élőadásban ráadásul így véget ér.
2: Bocsánat, én úgy értelmeztem ezt, hogy te nem fogadod el, amit ő mondott az utolsó mondatban.
5: Ja, azt a részét kacagással, hát igen. Mondjuk az a, most szálazzuk szét, igen. Tehát ő gyakorlatilag ugye azzal, hogy aláírja, még ráadásként megtoldotta azzal, hogy most akkor itt vége van mindennek, kb. A világnak, ugye mostantól beköszöntött az a bizonyos önkény, és aki őt követi, az onnantól kezdve nem legitim. Tehát, hogy a kacagás igazad van, akkor az, amit így egy kicsit ilyen tragikomédiába hajló rész, az ez. Uh-huh. De az, hogy ennek az egésznek vége van, szerintem azért vagyunk vele így egy páran, hogy már annyira méltatlan volt, annyira kínos volt néha, hát tudjuk, hát volt olyan pillanat, amikor már megsajnálták. Tehát közvéleménykutatások mondják ki, hogy a Orbán Viktor után jelen pillanatban a legelutasítottabb ember, és most legalább akkor itt kiteszi a pontot. Én erre gondoltam, hogy most már jó lezárni.
2: Mindenki azt kutatja, miért írta alá.
3: Volt nála egy toll. Következő, én azt gondolom, hogy tényleg van ezen mit nevetni. Tehát azért, hogyha belegondolunk, akkor kezdjük az elejéről, amikor Magyar Péter azt mondta, hogy a választói azt várják el tőle, hogy, és akkor tudjuk, hogy, és az ünnepi vagy nyitó beszédében, amikor Súlyog Tamás is részt vett a parlament ülésén, akkor ugye azt mondta Magyar Péter, hogy van lehetősége a köztársasági elnöknek elegánsan, lemondásával egy ilyen kanassza járást megúszni, és ezt megtapsolta az ott nyilván tisztás közönség, amit a következőt produkált erre a köszönöm. Tehát ha valamin van nevetni való, az biztos, hogy ez. Aztán elindult ez a húzavona, most hogy hiszünk annak, vagy nem, hogy ki mit állított arról, hogy egyébként színfalak mögött azt mondta, hogy lemond, illetve megkezdődtek a tárgyalások a közös fegyverletételről, ezt nem tudom, hogy hogyan van, de ha visszaemlékszünk rá, nem volt olyan nagyon régen, Orbán Viktor meghirdetett egy kiállást, egy tüntetést, azt mondta, hogy ő az utolsó bástya, és hogy a köztársasági elnök elmozdítása a lényegében az utolsó villamosvezető ügyvéd vagy újságíró is a hatalom célpontjává válhat, ezért a közös ügyünk, hogy kiálljunk érte erre a tüntetésre, aztán Orbán Viktor nem ment el, pedig 300 millióan vettek részt rajta videzes hírek szerint. És ott azt mondták, hogy kiállunk melletted, köztársasági elnök úr, úgyhogy most az a dolgot, hogy megvédd a demokráciát.
2: Részben ezek után... ez volt, mert részben Havasi Bertalan azt mondta, hogy Súlyog Tamás kötelességet kiállni
3: ezt mondom pont, hogy
2: mellettünk, a mi közösségünk
3: igen,
2: mellett.
3: Igen, igen. Tehát innentől azt várták el tőle, hogyha ilyen sokan kiálltak ő mellette, akkor ő pedig meg fogja védeni őket cserébe, és ezek után Súlyog Tamás azt mondta, amit ma mondott. Tehát azért ez tényleg elcsépelt ez az abszolút filmszínház, mint olyan, de ez tényleg úgy érzi az ember magát, mint hogyha egy abszolút filmszínházban lenne, ahol nem attól devalválódik a köztársasági elnök ki intézmény tekintélye, mert egyébként bárki vele szemben egy támadást intézett, hanem azért, mert egy tökéletesen alkalmatlan, a saját döntései érvényre juttatni képtelen szemét töltötte be eddig ezt a funkciót, és látványos, majd fogunk később beszélni a Fidesznek az erodálásáról, ott fogok majd erről még egy kicsit beszélni, de látványos az, hogy azok az emberek, akik eddig neki megmondták, hogy mit mondhat, vagy mit nem, azok elvesztették azt a befolyást, azt az erőt, amiben ő meg eddig bízhatott volna, és ezért kénytelen volt ezt meglépni.
2: A drámai fordulatra rá fog majd kérdezni, hogy a mai este az mennyiben drámai, vagy mennyire nem. De először a Pétertől hadd kérdezzem meg, hogy az okos embert azt különbözteti meg a saját korlátaiba elveszőtől, hogy előre kiszámítja, hogy milyen lépések következnek. Súlyog Tamás az, amit ma csinált, azt egyáltalán nem kellett volna, hiszen hogyha azt mondja, amikor volt a parlamenti alakulülés, hogy lemondok, akkor nincs ez.
6: Hát az a tippem, hogy Súlyog Tamás ezt még folytatta volna tovább is, abban az esetben, hogyha az Orbán Viktor ezt még kéri, vagy ha az Orbán Viktor nem vonult volna ki. Tehát itt egy olyan embert lát...
2: Már az USA-ba?
6: A háttérből.
2: Ja, a háttérből.
6: Tehát Súlyog Tamás esetében egy olyan embert látunk, aki nem egy önálló, szuverén személyiség. egyedül akkor tudott küzdeni, amikor a saját székért kellett küzdeni, azzal tudott azonosulni eddig leginkább, de az se az ő döntése volt, ami egyébként nagyon szomorú, de a korábbi Fidesz által kinevezett köztársasági elnökök sem voltak szuverének, mert mindig meg kellett várniuk. Ők maradtak volna, voltak ilyenek, akik maradtak volna, de Orbán Viktor azt mondta, hogy most már le kell mondani, akkor lemondtak. Tehát, hogy ez volt a Schmidt-Pál esetében is, hogy hát azt csinált, amit az Orbán Viktor mond neki. Azt hiszem, most nincs ilyen hátsó instrukció, hanem egész egyszerűen kiment a tartás Orbán Viktor, és ezért potyog mindenki, szanaszét követi az egyéni érdekeit, és maga Súlyog Tamás is most már racionálisan dönt, mert ugye te fölvetetted azt a kérdést, hogy miért nem döntött racionálisan a legelején. Hát erre az én válaszom azért, mert nem volt autonóm. A politika szempontjából voltanban racionalitás, hogy minél tovább húzni, meg sajnáltatni, és utána előadni a nagy halált, hogy itten összedőlt a demokrácia. Tulajdonképpen a Fidesz forgatókönyve így ilyen értelemben megvalósult.
2: András?
7: Az egyik legszomorúbb művészeti hiba, vagy az egyik legnagyobb hiba a művészetben az, amikor valakire olyan szerepet osztanak, amit nem tud megcsinálni. Nem? Tehát, hogy az volt a kérés, hogy itt Súlyog Tamás, mint valami hét mesterlövész, akkor most álljon oda a falu elé, és a gonosz szombréros Magyar Péter és bandájától védje meg ezeket a szegény mexikóiakat. És az van, hogy ez ettől komikussá válik. Tehát, hogy láttátok ezt a videót, ami úgy van fényezve, és úgy van megvágva, tudom, hogy ez nem a teljes, és egy kicsit a szerkesztők is itt vágtak itt, de úgy van megcsinálva, mintha egy film noir-t néznénk, mondjuk magyarul, mint mondjuk egy ilyen krim, egy ilyen 1900-as évek elejé krimit néznénk, és beletettek egy arra nem alkalmas szemét, hogy eljátsza ezt a főszerepet, és ettől tudjátok, hogy milyen, tehát, hogy még igazából az a nevetés sem volt igazából őszinte, hanem igazából így magunkat is megcsináljuk, hogy ez a mi köztársasági elnökünk. Már bocsánat, nem az ő személyére mondom, hanem erre az egészre, az, hogy szánalmas, az a legmegfelelőbb szó. És sajnos ebben mi is benne vagyunk, mert mi nem érdemeljük meg. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy abból a szempontból tökéletes drámai hős Súlyog Tamás, hogy ezt már rég elbukta. És mindenki tudta körülötte, hogy elbukta, és ő az egyetlen, akinek mondták a haverok, hogy végig kell csinálni, kiállunk, elmegyünk, ott leszünk a téren, odaállunk mögén, oda ment a tére. Így Orbán Viktor így volt valahol az asztal alatt. Tehát, hogy így, és még mindig, most már őnek is sem volt mit látni. Tehát amikor mindenki eltűnt a szobából, és ő ott maradt egyedül, akkor egy percre elgondolkozott, és belemondta a kamerába az egyetlen lehetséges mondatot.
2: Az eredeti bejátszás, ami ugye még a fél órával ezelőtti állapot lett volna, az a 24 márciusi beiktató beszéde, amelyben azt mondja, hogy elnökként mindenkor a magyar emberek méltóságának védelmezője kívánok lenni, mert a köztársasági elnök kifejezi a nemzetegységét és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. Az volt az érdekes, hogy ezt a funkcióját a köztársasági elnöknek április 12 után kezdte el gyakorolni a köztársasági elnök.
3: Egyébként tényleg ez egy fontos dolog, amire felhívod a figyelmet, ugye ebben a beszédében, amikor is leköszön, és tényleg volt az egésznek egy ilyen bajós, mint hogyha a saját temetési beszédéről tudósított volna. Tehát azt bírta mondani, hogy most itt vége a demokráciának, és lényegében úgy kerül be ez a momentum a történelmi könyvekben, mint a legsötétebb diktatúrák egyike. De hát azért ő volt az, akinek egy áras szava nem volt, amikor nemhogy rendeleti kormányzás volt Magyarországon, hanem fedésben voltak különböző veszélyhelyzetek. A magyar köztársaság kormánya bármit megtehetett, mindenféle ellenzéki megkérdezés vagy beleszólás nélkül. Ő az, aki egyébként olyan dicsérő, boldog üzenetet küldött Orbán Viktor születésnapjára, hogy azt nem tudom, Kim Jong-un is megirigyelte volna. Tehát én azt gondolom, hogy ennek az embernek a szájából, te azt mondtad, hogy szánalmas, én azt mondom, hogy az tökéletes megfogalmazás, annyival egészítem ki, hogy egy tökéletesen hiteltelen emberről beszélünk, semmilyen módon sem a függetlenséget, a pártatlanságot nem tudta megtestesíteni, sem azt, hogy az ember egyáltalán úgy nézze, mint aki bárminek is az őre lenne, ebben is egyetértünk. Ez az ember alkalmatlan, ugye a Gulyás
2: Karácsony erőszak. Szerintem a legszégyenteljesebb azért az a rakétatámadás volt Munkács.
3: Abszolút. Hát
2: amikor kihúzta az orosz rakétát.
3: Az emberek nem jut eszébe minden, persze.
2: Oké, a reakciókat nézzük, mert Orbán Viktor azt mondja, hogy mostantól kezdve senki nincs biztonságban, tehát innentől kezdve ledőlt az utolsó gát. Ha azt nézzük, hogy Magyar Péter mit tett közzé ezután, akkor ugye azt látjuk, hogy minden jó lesz. Tehát, hogy minden lesz. Alkotmányosság lesz, ugye választójogi törvény lesz. Gyakorlatilag már mindjárt ismerjük a gazdasági terveket, ezt majd be is mutatjuk egy bejátszóban, de hogy akkor innentől kezdve sinem van legalábbis a Magyar Péteri új rendszer.
5: De ez egy visszafogott értelmezés, és egyébként teljesen tényszerű, hiszen ugye az aláírás nem csak azt jelenti, hogy ő el, hanem hogy a 17. módosításnak minden egyes része innentől kezdve átment.
2: Igen.
5: Tehát nem csak a húzavonának van vége az ő személyek körül, hanem
2: Polt Péter nem, Polt Péter nem alkotmánybírósági elnök. Ezt a jogásztársadalomnak mondom, nem alkotmánybírósági elnök, nem is alkotmánybíró szeptembertől, így van?
5: Uh-huh. Egyébként meg ez, hogy mostantól kezdve senki nincs biztonságban, tehát hogy könyörgöm, ki más az, aki az aláírásával gátolni, gáncsolni tudta volna, tehát hogy, mert hogy olyan jó ezt így felsorolni, hogy tényleg akkor bárkit el, tehát miért? Miért is tennék? Ő volt az utolsó tényleg egy olyan otthagyott ilyen, ahogy gyönyörű drámai felvetetéseit meghallgattuk, akit így otthagytak, és azt mondták neki, hogy most akkor így, ahol lehet, még tegyél keresztbe. Én nem tudom, tehát hogy valahol olyan érdekes ez, hogy egy ilyen fellélegzés, és nem azért, ez lehet bárki tisza szavazó, tehát nem hiszem el, hogy ember még Magyarországon elhitte, hogy tényleg őt most így méltóságában és minden másban éppen megalázzák. Tehát láttuk a Sándor palota előtt összegyűrt szerencsétlen tömeget, akik így otthagyták őket, Áder Jánossal, aki azért ugye szintén nem volt egy hűde milyen erős köztársasági elnök, mondjuk legalább nem követett el akkora hibákat, mint az elődei, meg az utódai, tehát körülbelül ennyit lehet rám mondani, ez meg nem túl nagy dicséret, de hát ez volt a legerősebb kiállás, amit így fel tudtak mellette sorakoztatni. Tehát az egész folyamat az mert tényleg elment egy olyan szintre, ami tényleg ebben tökéletesen egyetértek, hogy méltatlan volt már. A köztársasági elnöki poszt, de ezek bábok voltak, tehát hogy tényleg hát nézzük már meg, hogy a biogolyostoltól kezdve milyen nevekkel illették az emberek.
2: Péter.
6: Igen, voltak, akik az intézményt akarták védeni, azzal kommunikáltak, hogy itt az intézményről van szó, és az alkotmányról van szó, és nem pedig Súlyog Tamásról. Én mindig azt gondoltam ezzel szemben, hogy egy intézmény annyit ér, amennyit a benne lévő embereknek a tisztessége és becsülete, tehát, hogy itt ez ilyen szempontból lefutott dolog. Tényleg szerintem is mulatságos, dramatikailag, hogy a leggyengébb embert hagyták a végén harcolni. Hát ez tényleg
2: abszurd. Bár ezt meg kell mondjam, hogy egyébként tényszerűen és beszámítási elmélettel sokat kritizáltam a közmédiát. Az egyetlen bátor ember, Papp Dániel hírhamisító, aki azt mondta, hogy én megyek. Az összes többi nem mondta, ő mondta.
6: Hát azért voltak tüntetők is.
3: Egy hős.
6: Igen.
2: Nem? Hát a közmédia vezetője azt mondta, hogy ő megy.
7: Jó, de érted most, ez olyan, mint amikor bocsánat, hogy olyan példákat mondunk, a gyaloggalobban azt mondják, hogy énekeld meg a dalomat, és akkor azt énekli a Bárt, hogy a hős Sir Robin bátran elfutott. Hát így ment el ő is, köszönöm szépen. Mint ahogy, most akkor melyik a jobb, bátran elfutni, vagy egyedüliként így, mikor rádzárják a cseresznyésker tartáját, és azt mondják, hogy tessék ellenállni, és így kész.
2: András, ezek azért milliók, tehát az, hogy mikor megyek el, ugye, az a családomnak millió forintok.
7: Én értem, de ha tizenhány évig volt a hírhamisító kollégánk pozícióban, tizenhány évig vitt haza milliókat?
2: 12-től, igen. Talán
7: lehet, hogy akkor már én is akkor nem a megaláztatást vállalnám a következő egy-két hónapban, hanem lemondanék, majd fogunk erről beszélni a műsor folyamán más kultúremberrel kapcsolatban is, hogy inkább lemondok pár millióról, csak legalább ne alázzanak meg, mert ez megalázó.
3: Hát ugye azt meg ráadásul nem tudjuk, hogy a Peking egyes csatornáján nem kapott-e valami remek állásajánlatot.
7: Igen, hát most a Beatben így fogják a fejüket, hogy csak ha még egy hetet várunk, csak még egy hét, és mekkora hal helyett a lóti fejét.
3: Egy muszáj arra rácsatlakoznom, amit te elmondtál, tényleg nem eljogászkodom is ott ilyen késői órán, de a véleményemet hadd mondjam el. Tehát ugye itt mondtad az alkotmányosságát és a magának a közügyi intézménynek a védelmét, és ugye kritika volt itt egyáltalán a 17. alkotmány módosítása, vagy pardon, alaptörvény módosítása összefüggésben is, hogy az mennyire alkotmányos, vagy mennyire nem az, például egy mondattal kiírni lényegében komolyabb indokolás nélkül. Egyébként szerintem, ahogyan ebbe ezt zseniálisan fogalmazta meg a leköszönt köztársasági elnök, hogy ez egy ilyen gordiuszi csomó átvágása volt, és jól tették, ahogy tették. De én azok közé tartozom, nem tudom, hogy hányan vagyunk ebben a klubban, én azok közé tartozom, és azt szokták ugye mondani, hogy Európában ilyen nem történt még, mert nincsen erre példa, de én azok közé tartozom, hogy azt gondolják, hogy Európában olyan sem történt, hogy 16 éven keresztül egy ilyen rendszert ki lehetett építeni. Meggyőződésem szerint jogállami, az európai jogállami rendszeren kívüli eszközökkel olyan módon lett az összes, akár maga a köztársasági elnök, mert nem csak köztársasági elnök, hanem alkotmánybírósági elnök is úgy lehetett, hogy megválasztották a szabályokat, és nem az alkotmánybírák választották maguk közül, hanem ugye az országgyűlés. Tehát mindent olyan úgy alakítottak, ahogy Európában és normális nyugati jogállamban eddig ez elképzelhetetlen volt, és azt gondolom, hogy más ez közel ezt nem lehet lebontani. És még egy utolsó gondolat, és aztán bajom Súlyos Tamás, mert szerintem nem érdemel több szót, mert már csak úgy ugye a volt köztársasági elnökünk.
8: Holnap
3: szóval nekem már csak, én már erre ma iszom. Szóval, hogy azért túl azon tökéletesen egyetértve abban, amit mondtál, hogy Orbán Viktor kifarolt mögőle, de azért kifarolt mögőle az Alkotmánybíróság is, ugye akkor, amikor oda szaladt mentségért, a Velencei Bizottság is azt mondta, hogy hát most még megebérdelnek, visznak egy kávét, és októberben visszatérnek erre a kérdésre. Tehát én azt gondolom, hogy Súlyog Tamásnak nem volt már más választása, ha kicsit hamarabb tette volna, bölcsebb lett volna, de hát ez már az ő dolga.
2: A nézőknek mondom, hogy Komlódi Gábor máshol tanulta a jogot, mint Varga Judit, mert ő tudja, hogy az alkotmány, a jogállamiság az pontosan miről szól tartalmi értelemben. Varga Judit nem tudta.
3: Hát össze volt neki ragadva a lap a könyve ott a
2: világos, ugye egy új alkotmány utáni helyzetre mondja azt az új többség, hogy lesz egy törvénymódosítás, amely 16 évre szállítaná le a választójogi korhatárt. Mit gondolunk erről? Egyrészt a nyilvánvaló politikai szándékon túlmenőleg van-e ennek értelme?
6: Hát erről szól a jövő. Úgyhogy most vannak olyan törvény elgondolásai a Tiszának, amiről azt gondolom, hogy a jövő abba az irányba tart, és még kicsit furcsa, például ez a 12 évig lehet valaki, ezt is még nem tudjuk lenyelni, de meggyőződésem, hogy ez is a jövőnek
2: képviselő,
6: ez is a jövő zenéje, mert a demokráciák meg fognak változni, ugyanígy fiatalabban érnek ma az emberkék, és amikor kint voltam a Hősök terén, azon a bizonyos koncerten, amit a Puzsér hozott össze, akkor mellettem nem szavazókorú fiatalok voltak, és totál tisztában voltak azzal, hogy ki az a Szabó Bence meg a Pálinkás Szilveszter. Tehát kijöttek a színpadra, és máig emlékszem, hogy együtt egyszerre hördült fel a közönség, független attól, hogy hány évesek voltak, és körülöttem csak szavazókor előtt lévő emberek voltak.
2: Miért ne
6: szavazhatnának azok az emberek, akik ennyire tájékozottak tudnak lenni, szemben azokkal, akik...
2: És mi van a buborék elmélettel?
6: Akik a buborékban vannak.
2: Mi van a buborék?
3: Bocsánat, csak egy mondat, mert túlbeszéltem már magam, de ez muszáj ide tennem. Tehát képmutató az a társadalom, amelyik eltűri azt, hogy 12 éves kor fölött valaki büntethető legyen, amikor leszállítják a kötelező tan kötelezettség idejét 16 évre, és egyébként az akugyárban nyugodtan ott állhat és mérgezheti magát, az nem probléma, de egyébként ne szavazzon, mert azt a nyugdíjas tudja megmondani, hogy milyen jövő, mert már érte, mert látta sapka nélkül kumbélát. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem működik, a fiataloknak esélyt kell adni, és ezt a fajta képmutatást meg kell söpörni a szűnyeg alá. Mondom, én 50 évesen elmúltva, tehát már én se tartozom azok közé, a fiam se tartozik már 16 évesek közé, de azt gondolom, hogy az övék a jövő, és ha eltűrjük azt, hogy dolgozzanak, meg büntessék őket, akkor el kell, hogy viseljük azt is, hogy szavazhassanak a jövőjükről, meg a sorsukról.
6: És az, hogy 18 évig tanuljanak, azt pedig várjuk el.
3: Így van.
6: Ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy társadalomban művelt emberek legyenek.
2: Zsófi, jogérzéked alapján ez a 16 éves kor?
5: Inkább hadd mondjam így simán emberileg, hogy tökéletesen egyetértek ezzel. A jogérzék azt szerintem azért nem játszik, mert konkrét példákat tudunk hozni arra, hogy hiába, hogy politikailag motivált döntés, de valóban az élet meg a társadalmi folyamatok ebbe az irányba visznek. Ennek ellenére mi most szerintem hetekig erről fogtok itt beszélni, mert megint ugyanúgy, ahogy az a mondás, hogy önkény, ugyanúgy erre meg az lesz a mondás, hogy csak azért van, mert ugye Magyar Péter saját népszerűségét valóban nagyon ügyesen tolja ki, mert a 16 fölötti korosztálynál, tehát nem kérdés, hogy Orbán Viktor hol ám, ugye a legelutasítottabb, ha már egyszer behoztam, ő pedig ugye abszolút vezet. De az az igazság, hogy hozzuk már ide, legyünk objektívek. A mondjuk a határon túli magyarok szavazójogát. A Fidesz nekem ez jutott eszembe, ugyanígy megcsinálta magának, pontosan tudta, hogy ha ezt meglépi, akkor onnantól kezdve nagyon-nagyon-nagyon hosszú időn keresztül azok ő hozzá fognak kötődni, rá fognak szavazni. Ezek a fiatalok egyrészt hadd döntsenek, másrészt meg szívük joga, hadd szeressék most jobban a Tiszát, és hadd örüljenek annak, hogy ők teszik lehetővé neki, hogy mondjuk elmenjen és voksoljon.
2: És valószínűleg, ha nem tetszik nekik a rendszer, azt ki fogják mondani. Azt látom én Feri, itt a fülemen mondom, hogy így piros az óra, tehát akkor így elmennék reklámra, ha megengeded, és akkor majd visszajövünk. Köszi.

Műsorajánló. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
1: Egyébként mindenféle kommenteket kapunk, és hát nyilván az is felvetődik, hogyha 16 évesen szavazhat, akkor miért nem vehet alkoholt, tehát hogy nyilván van ilyen észrevétel is. De minden esetre valaki is Súlyog Tamásnak csak zárójelbe jegyzem meg a jogérzékét, vagy a jogállam iránti elkötelezettségét látja ebben, és megmondnak a, csak zárójelbe jegyzem meg a jogérzékét,

0: 5 adónem eltörlését jelentette be a miniszterelnök, aki azt is közölte, hogy a jövőben magasabb adótételekkel sújtják a szennyező és a magas vízfelhasználású vállalatokat. A megszűnő adónemek a települési adó, az EB-adó, a bevándorlási különadó, a széndioxid kvótaadó és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díj. A kvótaadó kivezetése a bejelentés szerint nem jelenti a nagy szennyezők felmentését.
1: Fontos döntéseket hozott a Tisza kormány annak érdekében, hogy megszüntessük a milliárdos bizalmi vagyonkezelő alapítványok adóelkerülési gyakorlatát. Rendet teszünk a nagyvállalatok által használt társasági adókedvezmények között is. Megszüntetjük azokat a kedvezményeket, amelyeket szinte kizárólag a globális nagyvállalatokat és a kiváltságos gazdasági szereplők és politikai alapítványok előnyben részesítését szolgálták, és nem a magyar gazdaság növekedését támogatták.
2: Az a kérdés, hogy itt valódi adóegyszerűsítés kezdődik, vagy elsősorban ezek politikai szimbólumok, amelyeket hát el kell törölni.
3: Mert nem lehet mind a kettő együtt. Uh-huh. Az a kettő együtt igaz egyébként. Uh-huh. Én, miközben néztem a bejátszót, az jutott eszembe, hogy én még emlékeztek a választás előtt a macska adóra, meg a többi ilyen. Nem, hogy az volt, hogy nem törölnek el, meg nem észszerűsítenek, nem racionalizálnak, hanem még ugye a riogatások az ilyen plusz tisza adókkal. Hát ugye meg tudjuk, hogy az a teljesen valótlan csomag, amit ugye óriás plakátokon amúgy mi fizettünk, hirdettek országszerte, tényleg, hiszen közpénzből ment, és fideszes politikusok simogatták a macskájukat, és búcsúztak el, tehát, tehát egyszerűen ilyen szürreális gondolatok ugranak be erről. Nem vagyok gazdasági újságíró, nem akarok úgy csinálni, mint aki ezt így végig akarom elemezni, hogy melyik mit tud. Az viszont egyet emelnék ki belőle, tehát bicskanyitogató volt mindig arról beszámolni, hogy tényleg ezek a nagyvállalatok milyen mértékű bírságokat fizettek ki röhögve. Tehát amikor ugye ezzel így szembesültünk a legkülönfélebb ügyekben, éppen itt van az ideje, hogy tényleg ahhoz mérjék a különféle adónemeket, bírságokat, de minden mást is, hogy tényleg egy kicsit már differenciáltabb legyen, mert a megkerülés mellett ez a másik, amikor valójában semmi szankcionálás nincsen, és ezért bármit meg lehet tenni. És a környezetszennyezés ezen belül az egyik legfontosabb terület, ahol egyszerűen nem lehet máshol, mert nincs visszatartó erő különben.
2: Nem a leglényegesebb adóváltozások, de mégiscsak adóváltozások. Az, hogy videóban jelenti be a miniszterelnök, nincs felkészülési idő, amit ugye ilyenkor szoktak mondani, az mit jelent?
4: Hát azért vannak egyértelmű dolgok, amik nem hoznak magukkal társadalmi vitát. Például az, hogy amit te is mondtál, hogy van egy nagy vállalat, akkor legyen egy olyan büntetési lehetőség, ami visszatartó erő. Meg hát korábban az volt a hivatkozás, hogy hát mi kiszabtuk a maximális kiszabhatót, csak hát ez ilyen nevetséges összeg volt. Tehát, hogy ezekben át kell ezt gondolni. Az adózásnál egy legnehezebb része az lesz a dolognak, nem a nagyvállalatoknak a vízfelhasználásának a visszaszorítása, hanem hogy az egyszerű állampolgár is érezze, hogy mikor, mennyire kerül az államnak és az egész közösségnek az, hogy ő mondjuk pazarolja az energiát vagy a vizet, mert ahhoz egy felnőtt társadalomra van szükség, hogy azt gondoljam, hogy mondjuk a vízdíj az annyi legyen, amennyiből aztán az a közmű fel tudja újítani a csatornákat, és ne dőljek be, mindannyian nagyon szívesen bedőlünk egy ilyennek, hogy ez most egy rezsicsökkentés, és akkor úgy de jó, meg kevesebbet kell fizetnem. Tehát ez az ösztönös gyermeki reakciónk egy ilyenre. És a politikának az a feladata, hogy ebből a gyermeki dologból kimozdítson minket, és meg tudja velünk beszélni. Tehát amire rákérdeztél, hogy kellenek ehhez ilyen edukációs, meg beszélgetések, meg együttgondolkodások, kellenek ezeket, nem lehet megspórolni. Amikor a nagyvállalatot akarom büntetni, meg adókkal irányítgatni, akkor ahhoz nem kell társadalmi egyeztetés majd, de ezekhez kell, amiket mi fizetünk a saját zsebünkből.
2: András.
5: Én sokkal radikálisabb vagyok annál, mint amit itt a miniszterelnök bejelentett. Én számomra, megmondom őszintén, majd amikor nem folyik a csapból a víz, az nem hoz megnyugvást, hogy de milyen sok adót fizetett be XY gyár. És őszintén szólva, hogyha most a valóban nem csak a belpolitikai híreket beszélnénk meg, hanem a fontos híreket, amik úgy történnek a világban, akkor arról is beszélnénk, hogy a Börzsönyben erdők száradnak ki, és már most az ősszeli lombkoronát mutatják.

0: látják a fák, hogy bizonyos helyeken extrém alacsony a Duna vízállása, ami soha nem volt. És ehhez képest, még egyszer mondom, engem nem nyugtat meg az, hogy majd most nagy adott, tehát hogy én abszolút a betiltás mellett vagyok, még akkor is, hogyha ez korlátozza az életemet. Ha nekem most azt mondják, hogy de én egy nap csak 4 órát használhatok, mondjatok bármit, telefont, internetet, nem is tudom, akkor tök simán belemegyek, mert azt szeretném, hogy az előbb a szünetben láttuk a gyermeket fotóját, aki csodálatos, nagyon aranyos, sajnálhatjátok, hogy ti nem láthatok. Hogy neki legyen mondjuk fa a környezetében, amikor felnő. Tehát hajrá, miniszterelnök úr, de én tőlem simán lehet ennél keményebbre húzni ezt az, vagy szorosabbra húzni ezt az övet, és megtiltani bizonyos gyáraknak a működését.
1: Nem hagyok lankadni a figyelemből, jó? A bizalmi vagyonkezelő alapítványok érinthetnek-e, mármint hogy átalakítása, érinthetnek-e szerzett jogok sérelmét, tehát hogy ugye visszamenőlegesen másképpé alakítani egy olyan helyzetet, amit emberek egyébként nem feltétlenül oligarha viszonyok között, de kiszerveztek azért, mert hogy egy elkülönített személyként egy bizalmi vagyonkezelő sorsára bízták a vagyonokat. Tehát hogy ez egy létező polgári konstrukciónak tűnt.
2: Igen. Azért el kell, hadd csatlakozzak még, amit elhangzott az előbb, mert fontos lenne nekem, vagy van egy-két gondolatom. Én szerintem a kettő között érzem az én álláspontomat. Én azt gondolom, hogy tényleg az nagyon kívánatos lenne egy olyan országban, ahol vannak olyan területek, ahol a vezetékes víznek a 50-60%-a elfolyik a rendszerben. Kívánatos lenne drasztikus lépéseket meghozni, de sajnos ebben a társadalomban nem érett ez a társadalom még. Hogy és ebben én most nem akarok, tudom már döglött oroszlán vagy fogatlan oroszlánban nem rúgdosunk, de hát a Fidesznek azért ebben elévülhetetlen szerepe volt, hogy idáig jutottunk. Hát például, hogyha csak egy-két példát említetek, az egyik, hogy mondjuk, amit ti is mondtatok, hogy amikor azt mondták, hogy azért nem lehet több bírságot kiszabni, mert hát sajnos ez a törvény, az milyen érdekes, nem? Hogy egyébként meg ők hozhattak volna a másik törvényt, és ültünk itt hasonló műsorban, és mondtuk, hogy ha-ho, és ők kiröhögtek, az arcunkban röhögtek. Vagy amikor egy abszolút környezetudatos kérdésben, mondjuk például a flakon visszaváltás, azt is sikerült a korrupció melegágyával tenni. Tehát előre ki kell fizetnem azért, hogy tehát kétszer fizetem ki, effektem, mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Tehát, hogy egyszerűen nem csak azért nem edukálták, és ugye erről is esett ma már szó, hogy leviszik a tankötelezettség idejét, hogy minél több gyári munkás legyen, hanem egyszerűen a társadalmat nem tanították meg arra, hogy vannak ilyen véges jószágok. Olyanokat hazudodott Orbán Viktor, hogy mi víz nagyhatalom vagyunk. Hát egy búbánatot vagyunk azok. Hát ha a Duna egyszerre majd nem jön, akkor nincs vízünk. Tehát itt ez jó napot kívánok. Hát majd aztán ígyjuk a gelérbe a termálvizet, mert az még a kettő forrásunk talán van, de nincs víz. Tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy megértsék. Viszont egy dolgot mielőtt a bizalmi vagyonkezelést. Én azt gondolom, hogy két dolog van, ami egy kormánynak biztosan dolga. Az egyik az adótörvényeknek a megváltoztatása vagy a meghozatala, hiszen az az elsődleges feladata a kormánynak, hogy újra elosszon. Tehát amit mi befizettünk, az meghatározza, és ez meghatározza a kormány szemléletét. Szerintem ezek az adótörvények, még ha nem is túl jelentősek, de egy szemléletmódváltást mindenféleképpen mutattak. A másik dolga pedig egy kormánynak, hogy szimbólumokkal is politizáljon. Az előző kormány is tette ezt, legyen ez nemzeti hitvallás, meg alaptörvényasztala, meg vittem is oda. És ebben a körben én két dolgot el ide említenem, az egyik az a vármegyéknek a megszüntetés. Ha szabad egy személyest, hadd tegyek ide, nincsen benne a hírek között, és ezúton is a Feritől elnézést kérek, hogy beleszerkeztek a műsorba, de nekem ennek a hétnek a legkedvencebb törvénymódosítása az a kotorék vadászatnak a betiltása volt. Tehát azt gondolom, hogy annál szemléletesebb módja az, hogy hogyan gondolkodik valaki a teremtett környezetről, mint hogy vadászkiállítást szervez milliárdokért, és rénszarvasokra lövöldözik helikopterből, vagy azt mondjuk, hogy az méltatlan és vállalhatatlan, hogy egymásra úszítunk egy rókát, a kölykeit védő rókát a barlangjába egy kutyára, és aztán boldogan várjuk, hogy menekülés közben azokat agyon lehessen lövöldözni, és ezt nem lehet Európában, nem lehet. Szerintem ennél jobb érzés nekem ezen a héten.
0: Nem látták a VUK-ot, amikor gyerekek voltak? Ez az égszerelmére.
2: Azok kotolvárod, hát, a mici mackót nem értik? Hát nem vicceljél már nekem.
3: Ez is a világnak az alakulása, az emberi jogok után megjelenik az állati jogok. Tehát, hogy szép lassan fejlődik az emberiség.
2: Hál' Isten.
3: Csak hát egy kicsit fáziskésésben vagyunk. Igen. Mi, hát, hogy ennyi.
1: Elengedted a bizalmi vagyonkezelést.
2: Nem, mert az nagyon fontos. Az
1: nagyon fontos. De nem azért, hanem azért, mert hogy az tényleg egy szerzett jogot érint, tehát hogy belenyúlnak egy olyan vagyonelembe, ami tulajdonképpen már létre van hozva, és a célja az volt.
4: Ilyen alapon nem lehetne vagyon visszaszerzése semmi. Tehát, hogy akkor az egészet úgy, ahogy van, hiszen ha törvényesen folyatták ki a közpénzt, akkor szerzett jog.
1: De a bizalmi vagyonkezelésnek elvileg nem az az értelme, mint a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak.
4: Igen, a kekvák rosszabbak.
1: Ugye? Tehát, hogy ott van egy olyan mögöttes kodifikációs cél, ami tulajdonképpen egy gonoszság. Tehát, hogy az, hogy a közpénzt azt magánpénzét tegyed. Ez a kekva. A bizalmi vagyonkezelés meg tulajdonképpen az, hogy te tulajdonképpen egy olyan vagyontömeget hozzál létre, ami függetlenné válik a te személyedtől, és gyakorlatilag ez öröklésmentesen ott valamilyen célt szolgálva működjön.
4: És majdnem úgy magyarázod, hogy fölrémlik Kósa Lajos, ahogy magyarázta a közpénze, ahogy elveszti a jellegét, ahogy így áttransformálódik, és tudom, hogy nem, tudom, hogy erős a párhuzam, de hány ilyen formációt ismertünk meg azért az elmúlt években? Szerinted jó. Lesznek perek? Tehát, hogy majd perelnek, és ennyi?
2: Márhogy?
4: Hát a szerzett jogért, mert hogy az is erre utalgat, hogy,
2: nem valószínű.
4: Hogy hivatkoznak
1: Jó, hát ez egy érdekes jogi vita, amit nem folytattunk le. Jó?
2: Hát te szerinted hány vagy? Szavaztasd már meg, hogy a következő adásért.
0: Ez érdekli őket, vagy a VUK.
2: Akarják ezt, hogy megvitassuk.
1: Megnézzük azt, hogy igazából van egy átrendeződés a másik oldalon, ugye? Mert Gulyás Gergely bejelentette, hogy őre például vonatkozik a 17. módosítás, Úristen, a Gránit Szilárdságú 17-je.
4: Igen.
1: És hogy ezért ő nem lehet frakcióvezető a továbbiakban.
2: De lehet még bizalmi vagyonkezelő.
5: A legnagyobb ellenzéki frakciónak nem lehet olyan vezetője, aki nem indulhat. Közjogi korlátok miatt nem indulhat a következő választásokon. Ezért döntöttem úgy, hogy a frakcióvezetői tisztségről lemondok, és azt fogom kérni, hogy a parlamenti munkában olyan vezesse a Fidesz frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon.
6: Ezt Gulyás Gergely hétfőn délután az országgyűlés rendkívüli ülésének kezdetével párhuzamosan megtartott sajtótájékoztatóján jelentette be. A Fidesz frakció ugyanis nem vett részt a parlament ülésén. Ezzel fejezték ki tiltakozásukat a 17. alkotmánymódosítás és a mandátumkorlátozás ellen. Gulyás Gergely beszédében hangsúlyozta, igaz, hogy ők hosszú ideig voltak kormányon, és velük szemben is megfogalmazódtak vádak.
5: Ha valaki megnézi szövegszerűen ezeket a módosításokat, akkor azt fogja látni, hogy soha meg sem kíséreltünk ehhez hasonló brutális a közjogi rendszert szétverő, a jogállamot leépítő, a demokráciát pedig szűkítő lépéseket hozni. Úgyhogy a Fidesz frakció ezt követően is minden eszközzel tiltakozni fog ez ellen, és a Fidesz-KDNP frakció szövetség is elfogadhatatlanak tartja mindazt, ami történt.
1: Szóval a fórumban már szóba került ez, hogy valószínűleg az történt, hogy amikor összeült először az országgyűlés május 9-én, akkor van a parlament alaksorában egy reboot gép, és itt sorba álltak a fideszes képviselők, hogy töröljék az addigiakat, és most egy új helyzet van, és felépítik az aktuális tudást. Mert hogy Gulyás Gergely ezek szerint a 15 éves rendeleti kormányzásra, vagy 10 évesre nem emlékszik. Tehát, hogy így nem.
7: Nem milyen, és ráadásul milyen teljesen igazad van, tehát hogy de az emlékezet az mindig szelektív. De őszintén, én is, ha visszagondolok a fiatalkoromra, több sikeresen csajoztam. Pedig nem biztos, hogy mindenki így látná, hogyha most végig kérdeznénk a gimnáziumi osztálytársaimat. De tényleg csak a szép remény.
1: Rólad.
7: Nagyon kedves, köszönöm. De azt akarom mondani, hogy mindemellett miféle logikai érvelés ez, amit hallottunk a frakcióvezetőtől? Ne haragudjatok, de én amikor vezettem mondjuk a szakaszomat főhadnagyként, akkor sosem mondhattam egy akció indításakor, hogy nem megyek a bevetésre, mert ha meghalok, akkor utána nem vezethetem az akciót. Értitek? Tehát téged megszavaztak, megkaptad a bizalmat. Tök mindegy, mi történik majd 4 év múlva. Neked az a feladatod, azt kaptad, hogy ezt az egységet sikerre vidd. Bocsánat, hogy ilyen katonai nyelvre. Ha közben, vagy valamikor téged, nem tudom, lelőnek, vagy megsebesülsz, akkor majd valaki belép a helyedre. Azt mondhattam volna, hogy nem, én, mivel a következőt nem biztos, hogy én vezetem, akkor most nem lennék mégse főhadnagy, és akkor
1: Gergely
7: elmegyek.
1: Egy pacifista, nem?
7: Tehát én értem, lehet, hogy egy focis hasonlatot kellett volna mondanom, de értitek ezt a logikai bukfencet, hogy miért, hogy ő komolyan gondolta, és ti is mondtátok itt a bejátszás alatt, hogy végig a plafont nézi, tehát nem mondta komolyan, hanem az volt, hogy csak kitartson a helyzet.
3: Hát így van, tehát nem kell komolyan vennünk ezt, amit mondott, hanem azt kell komolyan, amit csinált. És hát amit csinált, az, hogy lemondott. Kereste az ügyügyet, hogy kimenekülhessen ebből. Hát ezt látjuk minden onnan, és akkor én visszatok térni arra, hogy ezek az emberek azért szálingoznak szerteszét, mert nincs már mögöttük a volt miniszterelnök. És a volt miniszterelnöknek az egész politikai pályája, tényleg ő vezette a hegynek neki a hajóját, és akkor utána ő az, aki legelőször lesisszol róla. Tehát, és ezt a többiek még nem képesek feldolgozni, illetve aki intelligensebb, az feldolgozza és lelép. Tehát ezt látjuk most. Tehát ezek Orbán paradoxonok tulajdonképpen. Tehát itt a víznagy hatalom vagyunk, de közben nem vagyunk azok, de ez egy paradox állítás. És akkor én hiszek a miniszterelnök, akkor elhiszem, amit mond, miközben az ellenkező az igaz. Vagy azt mondja Orbán Viktor, hogy mindenért vállalom a felelősséget. És mit csinál? Semmiért nem vállalja a felelősséget. Vagy a Navracsicsnak hallottam most egy interjúját nemrég, és ő azt mondja, hogy hát hagyjuk pihenni. Meg hogy Orbán Viktor mindig kiáll a többiek mellett.
1: Péter, ha valaki látta iShow Speed streamjét, ugye azt a nagyjából 7-8 perces élő bejelentkezést a spanyol-francia meccsről, akkor azt is láttuk, hogy mennyivel kellemesebb környezet a piros társalgónál a VIP-páholy alatti utolsó sor, nem? Tehát és ez egy jó meccs, tehát azt nem mondjuk, hogy nem jó meccs, és Orbán Viktornak ez valahogy így most közelebb állt az ő.
3: Igen, megértőek vagyunk, de a nagy probléma az, hogy folyamatos paradoxok között kellett élnünk az elmúlt időben, és akik követték őt, azoknak ezeket a buborékokat kell, hogy kidurranjanak. Tehát aki azt mondja, hogy minden felelősséget vállalok, az azt jelenti, hogy lemondok, hogyha én vezettem Jéghegynek a hajót, és ő épp az ellenkezőjét csinálja. Vagy ugye Navracsics azt állítja, és ebben is látom még a teljes agyamentséget, bocsánat, hogy ezt mondom rá, hogy ő olyannak ismeri Orbánt, aki mindig kiállt a környezetében lévő emberekért. Hát én meg olyannak ismerem, hogy soha senkiért nem állt ki. Mindig csak a saját érdekét és a saját politikai hatalmát nézte, és abban a pillanatban eldobálja, használja az embereket, nem pedig kiáll érte. Nem egy igazi vezetőről van szó, hanem egy olyanról, aki kihasználja a körülötte lévő embereket. Most, hogyha ez ennek vége, akkor tök mindegy, hogy Gulyás Gergely mit mond.
1: Zsófi, létezik-e olyan ember most a frakcióban, aki követheti úgy Gulyás Gergelyt, hogy egyébként ő független személyiség Orbán Viktortól?
4: Látsz ebben a frakcióban egyáltalán független vagy
1: önnel?
4: Senkit nem. Egyébként ez ilyen büntetőszázad, tehát hogy mi gyakorlatilag egy április, tehát hogy ahogy megalakult a parlament, tehát már is fölálltak, tehát így ezt találgattuk, hogy mi lehetett a vezérrel, hogy állították ezt össze, hiszen olyan volt, mintha tényleg ez a vagy a trollok, erről már beszéltem egy másik adásban, tehát hogy ki tud ugye hangosabban és nevetségesebben viselkedni egész egyszerűen, mint hogyha azt várnák, hogy akkor majd a Tisza rosszat reagál, vagy rosszat lép, vagy Magyar Péter rosszat lép. A másik meg ez a büntetés, hogy elcsesztétek. Odaültök, és hát láttuk az alakülülésen, hát az felejtetetlen ugye azok a képsorok, hogy mondjuk Szijjártó így hogy várta és nézte azt, hogy mikor lesz már vége, vagy mondjuk Lázár János, akiről pont most láttunk egy friss kutatást, hogy nem jár be. Tehát, hogy egész egyszerűen ezt a megoldást választott, hogy beültették ebbe a büntibe, és most egész egyszerűen nem vesz részt. Viszont visszatérve erre, szerintem mondjuk ki nyugodtan, ez egy mondva csinált ok. Tehát ott áll Rétvári mellett, akire ugyanúgy igaz ugyanez, és akkor Rétvári ezt fel, tehát hogy még mellette kommentálja meg, tehát fekete öltönyben, mert ő nem felejtette el, fekete öltönyben rá ugyanúgy érvényes a korlátozás. És ugye Gulyás Gergely azért nagyon-nagyon fontos, hogy elmegy, és nem tudom, hogy ki fogja követni, mert nagyon-nagyon nehéz lesz egyébként utódot találni, szerintem nehéz lesz. Tehát, hogy felröppentek nevek, egyiket se tartom olyan értelemben alkalmasnak, hogy azért Gulyás Gergely ismertsége a miniszterelnök, tehát, hogy egyszerűen vagy a kormány szóvivői tájékoztatók, tehát azért az ő beágyazottsága és lojalitása eddig megkérdőjelezhetetlen volt. De amit mondani szeretnék, az megint egy adat. Tehát ő egy évre vállalta. Az se volt egy hosszú idő, egy évre vállalta. Tehát tudta, hogy mikor van vége, és gyakorlatilag 4 hónap után lelép. Tehát ez egy olyan szintű hátralépés, engem újságíróként egyébként borzasztóan érdekelne, hogy hogyan zajlott.
1: Igen. A szünetelet csak annyit mondok, hogy Havasi Bertalan kiosztotta őt, hogy ez nem egy kemény magatartás, hogy... amiből arra következtet az ember, nem tudom, hogy ti mire, hogy Orbán Viktor emögött nem volt ott emögött a döntés mögött, már hogyha hinni lehet annak, hogy Havasi Bertalan Orbán Viktornak a...
2: Tehát Havasi Bertalan biztos, hogy nem volt ott, ezt az egyet tudja.
4: Hiszen ő nem tudott
1: döntésre. Igen, de hogy akkor majd térjünk rá a következő részben Szijjártó Péterre, mert ugye őt is említetted, és akkor vele is történt a héten egy s más, úgyhogy egy pici türelmet kérünk, és jövünk vissza mindjárt.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől Görögországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Magyar Péter megköszönte Polgár Juditnak mindazt, amit Magyarországért tett, és bízik abban, hogy a jövőben is számíthat rá. Ma fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT felett. A határozati javaslat július 26-án léphet hatályba. Átalakította elődje kormányát az új brit miniszterelnök. Andy Bönem a pénzügyi tárca élére John Healey egykori védelmi minisztert nevezte ki. A külügyminisztérium irányításával Ed Milibandit, az energiabiztonságért felelős tárca eddigi vezetőjét bízta meg. Andy Bönem tegnap kapta meg a kormányalakítási megbízást harmadik Károly brit uralkodótól. Görögországban eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől. A döntést azzal indokolták, hogy egyre több az olyan rollerbaleset, amiben fiatalok, gyerekek érintettek. A tegnap benyújtott törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező baleset biztosítást is magában foglalja. A javaslatról ma szavaz a görög parlament. A hétvégén 27 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök, tájékoztatott a Somogy megyei rendőrfőkapitányság. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. Egy 50 éves férfi matracával elsodródott, őt a parttól 4 kilométerre kellett kimenteni. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Nyugat felől főként a déli ország részbe vastagabb felhőzet érkezik. Helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban egyirányosították az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sáv járható. Az 5-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik Rákospalota felé, nem érinti a Szél Kálmán tér Csaba utca és a Dózsa-György tér közötti megállókat. A közelben a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni csatorna építése miatt. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virágmenelek utcában, ezért egyirányosították befelé az alsó határúttól a Székelyhíd utcáig. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. Csütörtökön éjféltől vasárnap éjféig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között, a Rákóczi hídnál tartó vasúti híd átépítése miatt. A környező utcákban is korlátozásra, lezárásra kell majd készülni. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik majd, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
3: Szijjártó Péter közel 12 évig irányította a külgazdaság és külügyi tárcát. A keleti nyitás egyik legfontosabb végrehajtója volt, és személyesen képviselte a kormányt a kínai beruházásokkal kapcsolatos tárgyalásokon. A BYD Szegedi gyára európai központja és kutatásfejlesztési tervei az ő hivatali ideje alatt kaptak erős kormányzati támogatást.
4: Lemondott a parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter, mert a kínai BYD gyárnál vállal vezetői munkát. A fideszes politikus, aki 12 éven át volt az Orbán kormány külgazdasági és külügyminisztere, a Facebookon jelentette be, hogy ő lesz a nagyvállalat külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője. A döntéséről már korábban tájékoztatta Orbán Viktort. A volt miniszterelnök Amerikából azt üzente, az év igazolása a BYD-é. Hajrá Péter! A bejelentésre reagált a miniszterelnök is. Magyar Péter azt írta, Szijjártó egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek ő maga lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Annyi lesz a különbség, hogy mostantól már nem a magyar emberek fizetik, hanem a tényleges munkáltatója.
3: Igen. A hét legérdekesebb híre valószínűleg.
5: Abszolút. Ugye én az előbb a Gulyás Gergely körből kimondott, úgyhogy ha szabad, akkor én egy kicsit még beszélnék a bizalmi vagyonkezelésről. No, én azt gondolom, és hagyom majd a többieknek, mert itt a szünetben ennyit elárulok a kedves nézőknek, hogy mindenki nagyon izgatottan várta ezt a témát, úgyhogy a többieknek megengedem majd, hogy Szijjártót és a BYD-t kiveszélyék. Én inkább csak annyit...
3: Csak cuki az én barátom, nem?
5: Most esetleg.
3: Nem, tényleg.
5: Igen. Szóval csak annyit, hogy azért ez illeszkedik a sorba. Tehát, hogy én avval értek egyet, amit te is elmondtál, hogy ez Orbán Viktor abszolút gyengülésének a jele, ez is a Szijjártónak, ez a mert ugye lemondott a
3: parlamenti
5: mandátumáról.
6: Kicsekkolt.
5: Igen, persze itt mennek, hogy akkor kiegyeztetett erről Orbán.
3: A legdurvább, hogy gratuláltak neki a Fidesz.
5: Tehát én csak azt szerettem volna elmondani, hogy mai nappal, hál' Istennek, ugye Sólyog Tamás lemondásával az utolsó ilyen emblematikus kérdés is ezen a héten rendezésre került. Én azt gondolom, hogy egy olyan tekintélyelvű pártnál, amilyen a Fidesz volt, ahol mindenki attól lehetett valaki a végeken, attól nyerte meg a választást, hogy Orbán Viktor egyébként milliárdokat költött Rogánon keresztül a hazug médiára és a propagandára, legyen az akár a Tisza soha nem látott adócsomagi, vagy bármi más, vagy bármilyen személynek a lejáratása és karaktergyilkolása, hogy tudta, hogy ezt Orbán elintézi neki. Egyszer csak Orbán Viktor nem intézte a választást. Ez volt az első nagyon nagy repedés, és aztán jöttek tovább. De amiről nagyon röviden szeretnék csak beszélni, hogy ez a folyamat inkább azért problémás, mert szándéka volt a Tiszának, hogy lényegében rendszert váltson. A rendszerváltásnak az volt az egyik szempontja, hogy a Fideszt eltávolítsa, és eltávolítsa, hogy a nő fogalmazott az ellenzéken. És ez egyébként elég jól sikerült is, mert ha végignézzük az ellenzéki pártokat, Kutyapárt ugye a tartozásával szemben, a Momentum nem találja a hangját, a DK lényegében nem létezik, tehát a DK még kevéssé tudott szembenézni azokkal a kudarcokkal, mint a Fidesz. Tehát a Fideszben több önreflexió van és szembenézés a kudarca, mint a DK-ban. Egyszerűen megszűnt az ellenzék, és úgy tűnik, hogy nem csak ez a része szűnt meg a dolognak, hanem az is megszűnt, hogy is fogalmazzak, baloldal és jobb oldalról egyáltalán beszélni lehessen, nem csak azért, mert azt mondta Magyar Péter, hogy ez már nem létezik, hanem azért is, mert már az embereket ez tényleg nem érdekli így, és akkor az utolsó vonal. Viszont egy tere maradt, ezt Csintalan Sándor fogalmazta meg a napokban, és elgondolkodtam rajta, hogy és valóban van egy ilyen aggasztó jelenség, vagy lehet, hogy a Fidesznek egy területen marad, a szélsőjobb felé való elmozdulás, nem lesz más a parlamentáris demokráciánkban más, hiszen a Fidesz jelenlegi formátumában megszűnni látszik, az egészen biztos, hogy a törzs szavazója, magszavazók, akit te úgy fogalmaztál, hogy az abban a kognitív diszonanciában is képesek azt mondani ugyanarra a kérdésre, hogy van víz, nincs víz, megvéd, nem véd. Hát ezeknek már nem
7: értem, hogy ezen teljesen... menekült volna Szijjártó Péter.
5: Azt mondom, hogy szétesik a Fidesz, az, amit eddig gondoltunk a Fideszről, gondolkodnak új formációkban, és mondom, Csintalan kollega mondta ezt, és ez engem nagyon elgondolkodtatott, hogy Orbán Viktornak biztos, hogy van B-terve, és ő attól tart, hogy ez a B-terv az a szélső jobb felé való elmozdulás jelenti, és az a baj, és nem szándékosan azért soroltam fel a még meglévő ellenzéki pártokat, mert ezek alkalmatlanok lesznek arra, hogy ebben meggátolják a Fideszt, és én tartok attól, hogy a végén egyszer csak ebbe az irányba fognak elmenni, ne legyen a Csintalannak igaza, de az, hogy a Fidesz most Szijjártó ügyében is, meg a többiben is éppen az utolsókat rúgja, szerencsére már nem belénk, az egész biztos. Szijjártóról lesz szó.
8: Igen, de nem arról beszélt. Egyrészt, hogy a Szijjártó az egy fantasztikus igazolás, és mindenki jól jár vele, ez is egy Orbán paradoxon, tehát ennek az ellenkezője az igaz. Most már a nézők biztos az elmúlt napokban sokat hallottak a forgóajtó jelenségéről, mint létező problémáról. Általában a demokratikus kapitalizmusokban létező probléma ez, de azért van, ahol egy évet vagy három évet beiktatnak ilyenkor.
7: És az Európai Bizottság minisztereinél?
8: Hát aki közszolga, az annál ez automatikusan benne lehetne. És szegény Magyar Pétert már nagyon hibáztatják, hogy miért nem hozott meg egy olyan jogszabályt már korábban, ami miatt ezt lehetővé tenne, és hát most már szerintem ilyen szempontból nem tud mit kezdeni. Amit én szeretnék kiemelni, mert még nem hallottam sehol, azt a kérdést, hogy ez miért jó a kínaiaknak. Tehát, hogy a BYD-nak ez miért jó egy ilyen embert választani, mert szerintem ezen érdemes gondolkodni. Mert Szijjártó alkalmatlan arra, hogy üzletet kössön Nyugat-Európában, mert ugye megbízhatatlan. Nem nagyon fog jól állni a szekere Magyarországon sem, és egyáltalán megbízhatatlan embernek tartják. Két magyarázata van a dolognak. Az egyik, hogy azért a Földön vannak még olyan országok, ahol ez nem számít, hanem lehet terjeszkedni, és vannak orosz meg kínai országokkal szimpatizáló, dél-amerikaiak, tehát ő ott még lehet, hogy piacot tud szerezni. Tehát gondolhatják a kínaiak azt, hogy racionálisan. Uh-huh. De szerintem ez a kisebbik érv, az erősebb az, hogy a kínaiak nem Szijjártóban gondolkodnak, hanem egy következő Szijjártóban. Ami azt jelenti, hogy ha én nem hálálom meg azt, hogyha valaki nekem dolgozott, akkor nem lesz legközelebb egy olyan politikus vagy közigazgatási ember, akit be tudok építeni a saját érdekeim követésébe. Ez nettó hazaárulás, amit a Szijjártó csinál. Csak egy racionális...
7: Nem jogi értelemben, hanem máshogy.
8: Hát én azt gondolom, hogy ez fölvethető orosz kapcsolatok témájában a hazárulásnak a problémája, és abban az értelemben is, hogy miért volt ez a magyaroknak érdeke, hogy a vízüket elvegyék egy multinacionális cég számára, amelyik nem idehozza a hasznot, hanem saját magának viszi. Tehát ez ilyen értelemben gondolom azt, hogy a hazát a földet és a vizeinket árulta a Szijjártó, és ezt hálálja meg tulajdonképpen a BYD.
7: Te meg tudnád képezni a kapcsolatot az azeri baltás kiadása és ezen cucc között? Mert ugye ez nagyon hasonló cucc, mert ott is ugye előbb megállapodtak, hogy mit adnak majd az azeriek, és aztán olvastuk a Wikileaks-et.
9: Most remélem valaki ül mögöttem, és ő ránézel, és nem rá. Komolyan ebben a kérdéssel.
7: Hogy Soros György ott van a
5: háttérben.
9: Értem, értem.
7: Bocsánat.
9: Biztos egyébként elképzelhető, és nagyon, nagyon is hajlok erre a magyarázatra, de megmondom őszintén, hogy ez az egyetlen hír, amire valóban komolyan fölkészültem, miközben megkaptam, hogy miről fog szólni a műsor, és mire kellene fölkészülni.
7: Ez nem is látszott rajtad, úgyhogy.
9: És nagyon köszönöm szépen, de hogy ez, utána néztem, és biztos forrásból mondhatom nektek, tényleg személyes kapcsolatok útján tudom azt, hogy három lehetősége is volt Szijjártó Péternek. Az egyik az, hogy az élő szereplős Muppet Show-ban ő játsza majd a Lóti Futit. Ez volt az egy. De végül is a castingon mégsem őt választották. A második, hogy ő lesz az óbudai rabbi, de ott már van egy hasonló tehetséges ember, aki nem adta föl a székét. És akkor az volt a harmadik, hogy ő lesz a BYD-nél a kávé, a külkapcsolatokért felelős ember, és akkor ez maradt neki. Most akkor ezt nektek így elmondtam. Nem biztos, hogy válaszoltam a kérdésedre, de van, aki majd fog talán.
8: És mennyit készültél erre a gondolatmenetre?
9: Egészen otthontól ideig a taxiban én csak ezen gondolkodtam.
5: Az más kérdés, hogy itt lakik a család.
7: Mi a súlyosabb a választók szemében, hogyha valami törvénytelen, vagy hogyha morálisan teljesen vállalhatatlan?
5: Zsófi?
10: De ez itt a kettő egybeesik. Tehát azért nem,
7: ez
10: azért
7: egy törvényes dolog amúgy, tehát hogy ezt nem tiltja semmi.
10: Hát, hogyha csak ezt a részét nézzük, de Magyar Péter bemondta, hogy tudomása szerint ugye eljárás indult. Tehát most itt lehet ezt a fajta csúcsigazolást rágnunk, bár én egy pillanatra nem hiszem el az első verziót, tehát én nem vagyok hajlandó abban elgondolkodni, hogy ő majd tényleg megy és bizniszel, meg tényleg csúcsmenedzserként fog működni, mert ez csak a másik lehet, az utólagos kifizetés. Tehát egyszerűen nem tudom elképzelni ugye a másik opciót, de Magyar Péter, bár részleteket ugye nem volt hajlandó a sajtó kérdésére sem elárulni, azt mondta, hogy a tudomása szerint eljárás megy. Ha eljárás megy, akkor annak azért az büntető jog, tehát az, hogyha halad, nem tudom, hogy mennyire fogja érinteni, meg mennyire fog tetszeni mondjuk egy kínai multicégnek, hogyha majd így meg kell jelenni a, nem tudom, vallomástételekre, meg később mondjuk a tárgyalásokra, de azért mondom, hogy egy pillanatra ne higgyük már el, hogy itt tényleg arról van szó, hogy csúcs igazolás. A forgóajtó jelenségre meg csak annyit, hogy nekem egy elég friss élményem az egy pár héttel ezelőtt, hogy beszélgettem egy, szándékosan nem mondok cégnevet, de egy mondjuk úgy, hogy tényleg felső kategóriás cégnek a képviselőjével, aki így megnyugtatott, hogy hát egy adott minisztériumból érkeztek a kollégák adott területre, majd őket fogják összeengedni természetesen, hiszen együtt volt, tehát hogy azokkal az áthallásokkal, tehát az a terv, hogy kiszélesítik ennek a forgóajtó jelenségnek a tilalmát, tehát ezt, hogy ne lehessen, mert ugye ez a másik mondás a héten Szijjártó, ha más nem, ezt indukálta, hogy tényleg lehetetlenné teszik azt, hogy gyakorlatilag kilóra felvásárolják adott pozíciókból az embereket, azok a cégek, akik utána őket küldik kapcsolatot építeni, lobbizni és döntéseket kiárni.
5: Jó. Azért, bocsánat, teljesen egyetértek. Tehát én, ugye a kérdés az borzasztó fontos, azt értjük, hogy Szijjártónak miért fontos az, hogy a BYD-nál dolgozzon, de ugye az a kérdés valóban, hogy a kínaiaknak ez miért jó. És ugye én ez teljes szent meggyőződés, amit te mondtál. Nem csak, hogy egyszerűen meg kell mutatni a kínaiaknak, akik egyébként mindent elkövetnek azért, hogy az Európai Unió egységét, és nem csak az Európai Unió egységét, hanem a NATO egységét is, ahol tudják, megbontsák, hiszen ez elemi érdekük. Mindent elkövetnek azért, hogy újabb, most éppen lelettek váltva azok, akik velük jóba voltak Magyarországon, de egészen biztos, hogy egyéb szövetségeseket is keresnek. És azt kell, ez ugyanúgy működik a diktatúra, a kínai diktatúra, mint egy maffia állam is ugyanúgy működik. Ha nem tud erőt mutatni, tehát ha azt látja valaki, hogy nem védte meg az ember, hogy nem húzta be magához, hogy nem nyújtott neki hát gyilkos ölelő karmokat, vagy karokat, akkor a következő nem fog mellettem muzsikálni. És még egy fontos dolog, én azt szeretném ide tenni, hogy Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszterként ugye a külföldi szolgálatokért felelős miniszter is volt. Én nem mondom azt, hogy ő ki fog beszélni, de én biztos vagyok benne, hogy jó dolog egy olyan szemét behúzni munkatársnak, aki ismeri a zárt, még akkor is, ha az utolsó időszakban a jelenlétében az Európai Uniós vezetők maximum a kávé minőségéről és az időjárásról beszélgettek, de akkor is bizonyos információkkal rendelkezik, akár a NATO-ról, akár az Európai Unióról, vagy más szövetségi rendszerekről, és végül, de nem utolsó sorban olyan bizalmas információk is eljutottak hozzá, aminek komoly értéke van, vagy lehet. Azért, bocsánat, utolsó gondolat, azért az, azért ha kettőt hátralépünk, és azt mondjuk, hogy a magyar, és forgóajtó, meg elmegy ide, meg elmegy oda, hogy a magyar köztársaságnak egy volt miniszter, aki tizenakárhány éven keresztül az egyik legmagasabb pozíciót töltötte be ebben az országban, a kínai kommunista diktatúra állami cégéhez szerződik dolgozni, amiről tudjuk, hogy milyen, hogy ott működik pártszervezet, hogy milyen kötelezettség van. Egy vezetőbeosztású munkavállalónak például kötelezettsége hírszerzésben részt venni, ha elvárják tőle, stb. Ez önmagában hajmeresztő, hogy aztán olyan szintű ez az elmebaj már a Fidesz híveknél, hogy ezt ők sikerként élik meg, és egyébként meg azt szerintük a demokrácia és a jogállam vége, hogy Sólyog Tamást felkérik, hogy mondjon le, az tényleg hajmeresztő.
8: Hogy tegyen még ehhez hozzá, hogy egy ilyen külpolitikai szakértő elemzi ezt a dolgot, akkor azt fogja mondani, hogy Magyarország nem engedheti meg, hogy Szijjártó a kínaiaknál dolgozzon, mert egy akkora presztízs veszteséget jelent ez az országnak, a jövőre vonatkozóan is. Tehát, hogyha ezt a Tisza kormány nem tudja elintézni, nem tudja ezt megakadályozni, akkor úgy fognak ránk tekinteni magyarokra, hogy mi vagyunk az, akik a kommunistáknak, meg a diktatúráknak, meg az Európa szétverésébe bejuttatjuk az embereket, tehát továbbra is mi vagyunk a legnyengébb láncszem, tehát ezen túl kéne lendülni sajnos.
7: Azt az altémát, azt ugrom, hogy mit mondott Lech Wałęsa, jó? Csak azért, hogy legyen idő a következő témára, mert itt azért egyrészt milliárdról is szó van, milliárd forintról, másrészt rendkívül érdekes maga a történet.
1: Orbán János Dénes kilépne a Magyar Művészeti Akadémiából, mert nem akar egy levegőt szívni El Simon Lászlóval. El Simon ugyanis azt javasolta neki, hogy botránya miatt mondjon le. Nemrég derült ki, hogy Orbán János Dénes 9 drámájának felhasználási jogait több mint 412 millió forint közpénzből vásárolta meg az általa alapított és vezetett Kárpát-medencei Tehetséggondozó Kft. Illetve az is, hogy az Operett Színház legalább 129 millió forint jogdíjat fizetett neki különböző szövegekért. Tar Zoltán miniszter aztán már arról tett bejelentést, hogy a szervezet 1,3 milliárd forintot fizetett volna új operettek megírására, fordítására és külföldi bemutatására, de azt sikerült visszaszerezni. Csütörtökön pedig Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár bejelentette, hogy feljelentést tesz az ügyben. Orbán János Dénes azt írta Tar Zoltánnak, hogy visszavásárolná műveit a szervezettől, mint fogalmazott, remélem a visszavásárlás kezdeményezését jó szándékom jeléül veszi, és sikerül az ügyet a lincs hangulatból egy higgadt kivizsgálás regiszterébe emelni.
7: Na itt a terepet, András. Erre nem készültél, de azért már, hogy
9: nem,
7: ez volt.
9: Nem, mert ugye? Hát a sikeres művészek az egyáltalán nem az én terepem, mert én nem tudok ehhez hozzászólni.
5: Egyébként hát a sikert pénzben érjük, hát, de nem
9: igen,
5: abban
9: érjük. Tehát hogy pedig sokan szokták a származásomra utalni, hogy jó, nem vagyok sikeres, de legalább pénzem van, és még ez sem. Tehát hogy biztos vagyok benne, hogy valahogy elcseréltek a kórházba, és ez az egész egy kamu, hogy én zsidó vagyok. Azt mondjátok meg nekem, hogy Orbán János Dénes, ha visszavásárolja 490 millióért a drámáit, akkor mennyi pénze van ennek az embernek? Mennyit kapott még ezen kívül, amit nem tudunk, hogyha ő ezt fel tudja ajánlani, hogy én ezt az 500 millióból visszavásárolom az írásaimat? Az, hogy miért, tehát most félnek, hogy az emberek most akkor már meg fogják nézni, és beleolvasnak, és rájönnek, hogy te jóságos ég. Ezért fizettünk 500 milliót? Tehát 500 milliót Shakespeare nem keresett.
8: Én az első könyvem, tankönyvemet, amit írtam, azt összegyűjtöttem a könyvtárakból, és eldugtam. Tehát hogy van az úgy, hogy az ember vissza akarja szerezni a művét.
9: Én ezt értem, és akkor jó oka van, tehát hogy sejtem ezt a dolgot. Szeretnénk a komoly részét is mondani, ennek az összegnek, amit ez az egyetlen ember kapott, ugye, és ez nem a teljes összeg akkor, amiről tudunk, ennek egy töredékét osztják ki Magyarországon, vagy osztották ki az összes független színház között. Tehát az összes több ezer embert foglalkoztató független színházi szféra együtt nem kapott annyit, mint ez az egyetlen ember.
3: Az hány százmillió?
9: Én nem akarok hülyeséget mondani, de valahol azt hiszem, mert idén megduplázták, de hogy azt hiszem 160 volt, és idén talán 320, és hogy sokszor, amikor erről az elmúlt 16 évről beszélünk, akkor nem feltétlen mindig az fáj, ami maga a jelenség. Ezt a művészetben gyakran, vagy tudjuk ezt a törvényt, hogy a Sixtusi kápolnában is, ha csak az Istennek az újja lenne, az nem mondana annyit, mint ahogy az embernek a keze is majdnem ott van. Tehát, hogyha a mellé teszünk valamit, és látjuk azt, hogy micsoda igazságtalanságok voltak itt. Önmagában ez a szám nem mond semmit, amikor egy ilyen számot hallunk, csak amikor meghalljuk azt, hogy mennyit költöttek, hogy ennek a töredékét költötték, milyen fontos dolgokra, akkor látszódik igazából az előző rendszer gonoszsága, mert ez nem véletlen, ez értékrend. Mi döntjük el, hogy mire mennyi pénzt adunk, és amikor szembesülsz vele, hogy ez az értékrend volt, akkor megeszi a harag a szívedet.
3: Ámen. És az a része, hogy 120 millió jogdíjat fizetett az Operett Színház.
9: Ráadásul az Operett Színházban még szerelmére.
3: Az mi?
9: Hát most az Operett egy fantasztikus műfaj, ha jól csinálják, igen, zseniális, ráadásul hungarikum, tényleg. Na de hát azért nem a librettón múlik minden, az a ugye, Piroska, jöjjön már ide, aranyom, jövök drágám, na, és akkor dalra fakadunk. Tehát hogy azért ott a zene és a színészeknek a munkája viszonylag az a, meg a zene adja meg a...
3: az élvezeti értéket.
9: Igen, és tehát hogy ír librettót, nem akar, de belemondom a kamerán, van, aki esetleg egy jó librettót nem akar tőlem rendelni, a töredékért elvállalom. Öt oldalba megújuljuk, megoldjuk, szuper lesz. Utána visszavásárolom kettőért. Mindig jól jártam.
8: Egy szélhámosról van szó tulajdonképpen, aki kilépett ráadásul abból a közösségből, amit elhitetett maga körül, hogy neki az a közösség fontos. És szegény erdélyek is szégyenkeznek emiatt, és a művészeti szakma is szégyenkezik emiatt. Az Operett Színház dolgozó is mossák a kezüket, mert hogy valahogy azért ezt hagytuk, hogy ez megtörténjen, és hát talán az egyetlen pozitívum ebbe a dologban, azon kívül, hogy fölháborító, hogy nevetséges, hogy nem tudom micsoda, hogy most, hogy nem lesz annyi pénz esetleg a kultúrára, senkinek nem fog feltűnni, mert ugye eddig se kaptátok meg, tehát...
3: A jogászoktól hadd kérdezzem meg, hogy ez az ajánlat, hogy visszavásárolom, ez nem olyan, mint hogyha büntetőjogi felelősséget próbálom csökkenteni?
10: Pont ezt írtam fel magamnak, tehát önmagában ez a bejelentése, egyébként nekem is ez jutott egyrészt eszembe, hogy akkor ez így otthon volt, vagy így ott volt, vagy ennyivel több pénz van, ezt így simán leperkálom. Nem, tehát ugye a büntetőjogban létezik ez, hogy ha megtéríti a kárt, akkor ez mekkora enyhítő körülmény.
5: Adóelkerülés
10: esetében. Adott esetben nekem ez itt egy beismerő vallomás gyakorlatilag, és nagyon-nagyon jó, hogy Zoltán rögtön úgy reagált, hogy a nagy francokat menjen csak az eljárás, feljelentés megtörtént, mert egyszerűen nem lehet enyhítő körülmény az, hogy visszaadom. Egyébként tényleg, igaz, tehát hogy ez a nagy lelépések hete, tehát hogy így kírják magukat az emberek így különböző pozíciókból, és egy ilyen hetet zárunk. Ez egy csodálatos lezárás. Még egy fontos mondat, ugye korábban a felesége volt az ügyvezető, tehát azért ezt is így pontozzuk ki, hogy már egy kicsit alakítottak a rendszeren, hogy azért ne apunak anyu fizesse ki, és még így is bebukták utólag.
5: Egyetértek abszolút, én azt gondolom, hogy ha és amennyiben történt bűncselekmény, az megvalósult akkor, amikor ezt a pénzt fölvette, az, hogy visszafizeti, ez önmagát a büntetőjogi tényállás nem módosítja, az eljárás tovább fog menni, enyhítő körülményként esetleg, ha a bíró olyan figyelembe veheti, amit megúszott, az a vagyonelkobzás nyilvánvalóan, hiszen az vagyonelleni bűncselekmények esetén általában elő szokott fordulni, de ez
10: de ő
5: semmi.
10: Műveket veszi vissza, milyen szépen van meg, hogy visszavásárolja. Jó.
5: Rájött, hogy nagyon értékes nagyon ott kell, a családban, egymásnak éneklik a librettót.
8: Olyan szélhámosról van szó, én tudok egy olyan történetet, aki a Eiffel-tornyot, miután vége volt a világkiállításnak, eladta, mert elhitette az emberekkel, hogy majd ezt le fogják bontani, és a vasat ezt el lehet vinni. Tehát körülbelül ezen a szinten van ez a szélhámoskodás.
3: Világos, hát ennyire jutott idő, és hát nem tudom, hogy a Magyar Művészeti Akadémia ezek után hogy fog működni, mert Orbán János Dénes azt mondta, hogy ő elmegy onnan, tehát hogy ő nem akar, tehát hogy
7: kész, vége van. És a műsornak is. Tehát, hogy egyrészt köszönjük, hogy itt voltak, másrészt pedig a vendégeknek, hogy itt voltak. Jövünk jövő héten is, és megpróbálunk érdekes dolgokról beszélgetni, érdekes vendégekkel.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok! Csaknem 19 ezer titkos megfigyelés történt az elmúlt 16 évben az Orbán kormány alatt. Ezeket az adatokat a 24.hu kérte ki. Kik figyelhetnek meg, kiket figyelhetnek meg, milyen feltételek szerint, és mi alapján lehet ezt megtagadni, ezeket is át fogjuk most beszélni. Itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül Kis Benedek József, nemzetbiztonsági szakértő. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, ezért csókolom tiszteletek, köszöntöm kedves nézőket is!
1: Ha összességében kimondjuk azt, hogy 19 ezer, ez 16 év alatt, ugye, az bármilyen szempontból viszonyítási szám, hogy ez soknak vagy kevésnek tűnik, vagy hogyha ránézünk arra, hogy mikor, melyik időszakban volt több megfigyelés, ebből következik bármi?
2: Szerintem teljesen normális ez a szám, mert hát mindig ahhoz kell mérni, hogy milyen kihívások vannak, és hát itt azért van bőven, meg jelenleg is vannak, meg új kihívások is vannak, új technikai lehetőségek is nyíltak, amiket nyilvánvalóan kihasználnak. Tehát kik használják ezeket? Hát a nemzetbiztonsági szolgálatok, ugye, pillanatilag Magyarországon 5 nemzetbiztonsági szolgálat van, azok közül elsősorban nyilván az Alkotmányvédelmi Hivatal kéri a legtöbb információt, ezen kívül nyilvánnak van egy nemzetbiztonsági szolgálatnak is van ilyen lehetősége, az információs hivatalnak is, a többiek kevésbé, illetve aki ezt elvégzi, gyakorlatilag az a nemzetbiztonsági szakszolgálat. Tehát bizonyos mértékben a nemzetbiztonsági információs központ kivételével mind részt vehet ebben a műveletben. Hát ezen kívül azt meg kell mindenképpen jegyezni, hogy Magyarországon ezek a úgynevezett titkos információgyűjtési módszerek szigorúan törvény által szabályozottak. A nemzetbiztonsági szolgálatok érdekében a nemzetbiztonsági törvény szabályozza, amelyet 1995-ben fogadtak el, egy 125-ös törvény. A rendőrség esetében, mert a másik nagy terület a rendőrség, az pedig a rendőrségi törvény szabályozza, hát nyilván a rendőrségre más elvek vonatkoznak. Meg kell jegyeznem, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a rendőrség esetében lényegesen több kérdés van, hiszen a bűnüldözés nagyon fontosnak tartom azt, hogy a rendőrség esetében

0: szintén van erre lehetősége, meg az ügyészségnek, tehát ezek a szolgálatok, amelyek ezeket a feladatokat elláthatják, de hát azért vannak hackerek, vannak különböző olyan cégek, vagy nem cégek, hanem magánszemélyek, akik arra törekszenek, hogy információt szerezzenek, és hát lehetőleg ebből anyagi hasznok származon, tehát ezek cél személyként, vagy cél objektumként számítanak a szolgálatok számára. Nem szabad elfelejteni azt, hogy itt azért növekedett az ezzel kapcsolatos bűncselekmények száma. Következésképpen az, hogy most mennyi lehallgatást vezetnek be, ez attól is függ, hogy éppen az adott időszakban mennyi olyan esemény történik, amik ennek a követése feltétlenül fontos. Nagyon fontos kitétel, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy a titkos információgyűjtés esetében, hát a nevében is benne volt titkos, tehát akire vonatkozik, az nem tudhat róla. Tehát az ő tudta nélkül, engedélye nélkül. Na most melyek azok a területek, ahová szükséges engedélyt megszerezni a szolgálatoknak, mindenkinek, az, ami az alkotmányos jogokat sérti. Hát mondjuk például a telefonlehallgatás az egy alkotmányos jogot sértő, vagy például, hogyha megnézzük, hogy az internetnél a különböző közleményeknek a követése, ezeknek az ellenőrzése, ez szintén egy nagyon fontos kérdés. Tehát sok minden van ezen a területen, kihasználják a lehetőségeket, és ma már bejött ugye egy olyan lehetőség is a szolgálatok számára, hogy kutassanak önállóan, tehát mondjuk például megnézni az internet világát, kik azok, akik olyan céllal használják az internetet, hogy mondjuk terrorakciót szervezzenek, hát itt engedélyre nem nincs szükség, itt engedélyre csak akkor van szükség, ha személyt érint. A feltárás során viszont nagyon sok olyan személy került látókörbe, akik gyakorlatilag bűncselekményt elkövetésére készültek, vagy ehhez közel álltak. Hát itt Magyarországon is sajnos lehet találni, főként fiatalok esetében a radikalizációval kapcsolatos dolgokat, amelyek azt jelenti, hogy egy terrorcselekmény elkövetésére készül, és hát ezeket nem baj, hogyha azért figyelik, és hát itt megkapják azonnal az engedélyt. Az igazság, hogy miniszter az mondjuk a nemzetbiztonsági szolgálatoknak engedélyezések általában viszonylag egyszerű, ki kell költeni egy nyomtatványt, a nyomtatvány kitöltésével elkezdődik a művelet. Hát ez összesen, ami időkorlát is lényeges, az 60 napot tart, tehát 2 vagy esetleg 3 hónap ez a maximum, ami meghosszabbítható, de van egy maximum határidő, ez 1 év, tehát attól tovább nem lehet. Gondolom, kedves nézőket érdekli, hogy meddig lehet ezt folytatni, hát ez is meg van határozva. Tehát 90 nap, illetve hosszabbítható maximum 1 évig.
1: Ki az, aki kérhet, indítványozhat ilyen megfigyelést? Mennyire kell azt alátámasztania az adott pillanatban, amikor ő ezt indítványozza, hogy én nekem ez a gyanúm, és ezért ez az indoklásom arra, hogy őt figyeljük meg, és ugye ön is említette, hogy az igazságügyi miniszternek kell ezt engedélyezni. Jó rendszere ez, mert hogy van olyan más rendszer külföldön, ahol mondjuk független bíróságnak kell ezt intéznie, és sokan azt mondják szakértők, hogy ez valószínűleg példásabb lenne.
0: A rendőrség esetében, a rendőrségi törvény esetében bíró engedélyezi. Tehát itt lehet ügyész és lehet bíró, attól függ, hogy milyen súlyú a cselekmény. Általában az ahhoz mérik, hogy hány évet lehet érte kapni, hogyha ezt bizonyítják, hogy elkövette az illető a szemét. Tehát az azt jelenti, hogy egyszerűbb esetekben engedélyezheti az ügyész, de hogyha mondjuk 3 év fölötti büntetési tételről van szó, akkor ezt a bíróság engedélyezi. És hát a gyakorlat az, hogy az esetek majdnem 100%-ában engedélyezik. Hogy ki engedélyezi, ki terjeszti fel, hát az orosz szolgálatnak a vezetője. Mondjuk például a rendőrség esetében a Nemzeti Nyomozóiroda, aki fel van hatalmazva arra, hogy ilyeneket kérhessen. A Nemzetbiztonsági Szolgálatnak pedig a főigazgató írja el a papírt, és küldi el az igazságügyi miniszternek, vagy esetleg a bírónak. Na most ezek is nagyon le vannak szabályozva, tehát itt meg kell indokolni. Nem kifelé kell indokolni, tehát nem a végrehajtó szerv felé kell indokolni, hogy miért kérem, hanem az engedélyező szerv felé, de viszonylag egyszerűen megy ez a dolog. Hát tulajdonképpen a felelősség a főigazgatói, aki ha megkapja a kérelmet a szolgálat különböző ágai részéről, akkor ehhez fűznek egy

0: indoklás, hogy miért van rá szükség, és ez alapján engedélyezi a főigazgató. Általában, ha a főigazgatók vagy az adott szervezetnek a vezetői, akár a NAV-nál, akár a rendőrségnél, vagy az ügyészségnél, ebben az esetben, hogyha ezek terjesztik fel, akkor a engedélyezés az elég egyszerűen megy.
1: Mi lehet az indoka annak, hogyha megtagadják ezt, és ahogy ön is mondta, nagyon kevés esetben van ilyen. A 24.hu által kikért adatok szerint a csaknem 19 ezer esetből mindössze 50-szer fordult elő az, hogy megtagadták ezt.
0: Ez így van, képzeljük magunkat mondjuk a bíró helyébe, aki ebben döntést kap, egy olyan információt, illetve olyan kérelmet, amiben azt mondja, hogy az illető személy miket követett el. Ebből ő mindjárt tudja, hogy körülbelül milyen a büntetési tétele, tehát ő nem fogja azt mondani, hogy én ezt nem engedélyezem. Hát legyünk tárgyilagosak, kettő kezdve a felelősség az övé. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy nem engedélyezem, akkor ez egy más kérdés. De általában a bűnügyi esetekben szinte mind engedélyezik ezeket a dolgokat. A nemzetbiztonsági szolgálatoknál is nagyon kevés az, amikor megtagadják, mert mondjuk, hogyha olyasmiről van szó, hogy Magyarország ellen tevékenykedik az illető, és ez konkrétan le van írva, hogy mit tett, akkor ebben az esetben nyilván az igazságügyi része sem fogja azt mondani, hogy nem engedélyezem. Én nem is nagyon hallottam ilyen. Tehát körülbelül az a szám, amit a sajtóban megjelentettek, az megfelel a valóságnak. Nagyon kevés az, amit nem hagynak jóvá.
1: Nagyon röviden, valaha megtudhatja azt az érintett személy, hogyha megfigyelték, és egyébként ugye nem lett belőle büntető ügy?
0: Az baj lenne, ha megtudná, illetve megtudhatja abban az esetben, hogyha a büntető ügynek abban a stádiumában vagyunk, hogy a nyomozás bizonyos adatok megszerzése megtörtént, és konkrét bizonyítékok vannak, akkor ezt bizonyíték közé be lehet tenni, és meg lehet mondani, hogy a lehallgatás során az alábbi információk jutottak tudomásukra.
1: Máshogy kérdezem, nyilván azért van nagy fókusz ezen, vagy azért figyeljük ezt, különösen a Pegazus botrány óta, hogyha újságírókat, politikusokat figyeltek meg akár, mondjuk ugye a kampányidőszakban is volt erről esetlegesen szó, akkor az érintett politikus vagy újságíró valaha megtudhatja-e, hogy ennek keresztüzében állt?
0: Nem biztos, hogy megtudhatja, mert hogyha nem követett el bűncselekményt, akkor nem tudja meg. Hát azért beszélünk titkos információgyűjtésről, mert maga az információgyűjtés ténye is titkos, tehát nem tudhatja meg. Hogyha bűnügy van, akkor ezt elő fogják hozni, tehát ebben az esetben igen. Itt mindig az egyedi eseteket kell megvizsgálni, és ez alapján történik a döntés. Hát hogyha becsatolják a bíróság felé az anyagokat, akkor nyilvánvaló, hogy tudomására jutott az illetőnek, mert megkapja az anyagot, vagy tájékoztatja a bíróság arról, hogy mit követett el, és ezt hogyan tudta meg a hatóság, és hogyan tudja bizonyítani. Sőt, ugye meg tudja mondani, hogy kérem, ekkor és ekkor, ezt tetszett mondani.
1: Kis Benedek József, köszönjük szépen!
0: Köszönöm szépen én is!

0: Alacsony a Duna vízállása, ez nem új hír, az viszont igen, hogy bizony aggódhatunk Paks miatt. De tényleg aggódhatunk-e? Mi az a kritikus szint? Mi van akkor, hogyha lecsökken, előkerülhetnek azok a szivattyúk, amiket eddig lehet, hogy nem is használtak, ezt mind-mind helyre tesszük. Aszódi Attilával jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Aki a BME Természettudományi Karának dékánja. Mekkora a baj, vagy mekkora volt a baj az elmúlt pár napban?
1: Szerintem aggasztó a helyzet, őszintén szólva. Azért mondom ezt, mert olyasmi történik jelenleg a magyarországi vizekkel, amire nem nagyon volt példa. Ugye ebben a hőkupola helyzetben, amikor nagyon magas volt a hőmérséklet, akkor lecsökkent a vízállás is a Dunában, és az eddig mért legalacsonyabb vízszinthez képest is még 6 cm-rel alacsonyabb vízszintet mértek, és ez nyilvánvalóan technikai kihívást jelent az erőmű számára.
0: Egy méteres kritikus szint, én ezt olvastam. Ez mit jelent a gyakorlatban? Megnéztem a ma reggeli adatokat, jelentem, készültem. Most mínusz 71 cm ott Paksnál a vízállás. Ez ugye nyilván a vízügyi főigazgatóság honlapján elérhető. Viszont láttam olyan adatot, július 17-e, ez péntek volt, amikor mínusz 104 centiről beszélünk.
1: Igen, ez egy kicsit ilyen csalóka, mert valójában a vízmércét valahol rögzítik, van egy nullpontja, és akkor ehhez képest mérünk, hogyha valaki végignézi a Dunának a magyarországi szakaszát, akkor nagyon sok különböző nullszintet lehet látni. Tehát igazániból nem az a kérdés, hogy hol van a nullszint, hanem az a kérdés, hogy az erőműnek hol van az üzemeltetési korlátja, és azt látni kell, hogy a Dunában van egy nagyon hosszú távú, nagyon lényeges trend, mivel Ausztria és Németország bevízlépcsőzte a Dunát, illetve ugye Bősnél megépült Szlovákiában szintén egy vízlépcső. Ennek következtében a Duna ma már nem hoz hordalékot. Évezredeken keresztül hozott magával a hegyekből hordalékot, de ez ma nem lehetséges, mert több mint 10 vízerőmű van fentebb, és ezek egyszerűen megakadályozzák, hogy a hordalék lejöjjön. Ettől függetlenül a Duna a magyarországi szakaszon viszi lefelé a hordalékot, hiszen a Vaskapu a következő vízerőmű, ami megállítaná ezt a hordalékhordást. Tehát Magyarországon a Duna folyamatosan vágja ki a saját medrét, mert viszi el innen a hordalékot, de ez a hordalék nem pótlódik északabbról, vagy a fentebbi részről, és ennek következtében a Dunának a medre mélyül. Ez a medermélyülési sebesség, ez nagyjából ilyen 1 cm per év átlagban. Ez azt jelenti, hogy 100 év alatt 1 métert, vagy akár ennél többet, akár 1,5 métert is lejjebb mehet a meder a magyarországi szakasza. Most ehhez adódik hozzá az, hogy a klímaváltozás, mi úgy látjuk, hogy jelentősen felgyorsult, erősödött, és ennek következtében többször jönnek magas hőmérsékletű időszakok, és ráadásul most az utóbbi években azt látjuk, hogy nagyon kevés víz jön. Tehát egyszerűen a téli időszakban kevés csapadék esik a vízgyűjtő területen, tavasszal, amikor elolvad a hó fenn az Alpokban, akkor alig jön többletvíz, és most a nyári időszakban is kevés eső esett, és ennek következtében jelenleg tulajdonképpen mindhárom fizikai paraméter szempontjából a Dunában kritikus volt a helyzet. Ugye a három paraméter az, hogy milyen a vízhőmérséklet, hogy milyen a vízállás, és hogy mennyi víz jön, hány köbméter jön másodpercenként.
0: És még amennyire meleg?
1: A Dunán, igen, hogy, tehát hogy milyen a hőmérséklete, és most ebben a hőkupola állapotban mind a három paraméter kritikus értéken volt.
0: Mire kell a víz az atomerőműnek? Uh-huh. És mit jelent ez a kritikus pont? Mit jelent az, hogy aggasztó a helyzet? Akkor mi történik, ha nincs elég?
1: Az atomerőmű ez egy hőerőmű, és minden hőerőmű egyszerűen a saját fizikai folyamatai miatt igényli azt, hogy a hő egy részét, amit a hőforrás előállít, azt kivezessük a környezetbe, mert egyszerűen csak így tud ez a folyamat működni. Hőt állítunk elő, ennek a hőnek egy részéből villamos energia lesz, a másik részét meg ki kell dobni a környezetbe ahhoz, hogy ez az egész körfolyamat működni tudjon. Tehát itt a normál működéshez szükséges vízről beszélünk. Az atomerőműnek a biztonsági rendszereit egy másik hűtővízrendszer hűti. Ez a hűtővízrendszer sokkal rosszabb körülmények között is működni tud, éppen azért, mert hogy a biztonsági funkciót azt egy sokkal szélesebb esemény spektrumban kell tudni biztosítani, mint a normál üzemi működés. Tehát a biztonsági hűtővízszivattyúk azok különálló berendezések, alacsonyabb vízállásnál is hozzáférnek a Duna vizéhez, de azt a nagyjából 100 köbméternyi vizet, ami másodpercenként kell ahhoz, hogy az erőművet a kondenzátorokat hűteni lehessen, tehát ezt a hőkör folyamatot el lehessen látni hűtéssel. Ezt szivatjuk emelik ki a Dunából. Na most azt kell látnia, hogy ugye van a Dunának egy főmedre, a főmederből van egy csatorna, ami a hidegvíz csatorna, ami bevezeti az erőműtelep helyére a vizet. Utána vannak szűrők, mert hogy nem akarjuk, hogy a halak, hogy uszadék, egyéb dolgok bemenjenek az erőműnek a hűtőrendszerébe. És a szűrő mögötti térből szívnak tulajdonképpen ezek a nagy teljesítményű szivattyúk, amik tehát normál esetben 100 köbméter per másodpercnyi vízforgalmat biztosítanak az erőmű számára. Nagyon lényeges dolog az, hogy a szűrők utáni térben, amiatt már működnek a szivattyúk, és onnan veszik ki a vizet, ott van egy vízszintcsökkenés, mert egyszerűen ugye onnan veszik ki a vizet a szivattyúk, és ez az a kérdés, hogy van-e elegendő hozzáfolyás a szűrőnek a Duna oldali felén, ahhoz, hogy ez a szivattyúzás ez lehetséges legyen. Ehhez a szinthez, a kritikus szinthez, ami a normál üzemi működést biztosítani tudja, ehhez csak néhány centiméterre voltunk, tehát csak néhány centiméternyi tartalék volt, és még egyszer mondom, hogy a fő probléma az, hogy most júliusban nagyjából 6 centiméterrel ment a valaha mért legalacsonyabb vízszint alá a szint. Nagyon lényeges, hogy az utolsó olyan év, amikor új rekord állítódott be a minimális vízállás tekintetében, az 2018-ban volt, 8 évvel ezelőtt, és most megnéztem tegnap este az adatokat, az elmúlt 10 évben volt az a 7 olyan év, amikor rekord alacsony vízállás volt. Tehát ma a klímaváltozás miatt, illetve az előbb elmondott medermélyülési jelenség miatt rendszeres az, hogy nagyon alacsony a vízállás. Hol nyáron, hol pedig október magasságában.
0: Mi van akkor, hogyha nincs elég víz abban a szivattyúban, akkor nem egy gombbal lekapcsolom, gondolom, hanem fokozott, vagy mi történik?
1: Nagyon jó kérdés, és éppen ezért magyaráztam az előbb ezt a szűrő dolgot. Tehát szivattyúk sorozata veszi ki a vizet a Dunából, és hogyha elérnénk azt a kritikus szintet, ettől tényleg néhány centiméterre voltunk, akkor azt tudja tenni az erőmű, hogy leállít egy-egy ilyen szivattyút, ennek következtében ez a szívóhatás, ez csökken, és a szűrő utáni térben egy picit megemelkedik a vízszint. Tehát, hogyha elértük volna a kritikus szintet, akkor nem az történt volna, hogy az erőművet teljes egészében leállítják, hanem egymás után állítják le a turbinákat, és ennek következtében a szűrő után egy kicsit emelkedett volna a vízszint, és akkor a többi turbina, a többi blokk az üzemben tudott volna maradni. Tehát ilyen értelemben az erőmű teljes leállításához még nagyjából ilyen 25-30 centiméternyi vízállás csökkenés kellett volna magában a Dunában, de az, hogy egy turbinát vagy egy blokkot le kelljen állítani, ehhez csak néhány centiméterre voltunk.
0: Szinte igen vagy nem válasz az idei szezonra, kvázi a nyári szezonra meg vagyunk? Tehát, hogy...
1: Nem vagyunk meg. Ugye az a baj, hogy a nyár az augusztusban szokott a legmelegebb lenni, és továbbra sincsen érdemi csapadék, úgyhogy minden további nélkül lehetséges még az, hogy még lejjebb megy a minimális vízszint, és az is lehet, hogy a hőmérsékleti rekorddal is bajunk lesz, úgyhogy még nem vagyunk túl a nehezén.
0: Sok kérdés maradt bennem, például, hogy lehet-e tartalékolni valahogyan, meg mi lakosok mit tehetünk, úgyhogy folytassuk a Szódi Attila, köszönöm.
1: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kultkikötő, miben segíthetek?
2: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
1: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális, kult.
2: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
3: A kultkikötő teljes repertoáriát keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Kivizsgálják a BYD-val kapcsolatos kormányzati döntéseket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A saknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. A Tisza frakció szerint nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit. A párt országgyűlési képviselője közölte, tudomásul veszi és megérti a saknagymester döntését. A legfőbb ügyész visszahívását kérte az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a kormányfő. Magyar Péter az országgyűlésben egy napi rendelőtti felszólalásra válaszolva közölte, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál eltűnt 600 milliárd forint ügyében. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hozzátette, ezen felül megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatás, adókedvezmény, gyorsított engedély és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. Átalakította elődje kormányát az új brit miniszterelnök. Andy Bönem a pénzügyi tárca élére John Healey egykori védelmi minisztert nevezte ki. A külügyminisztérium irányításával Ed Milibandit, az energiabiztonságért felelős tárca eddigi vezetőjét bízta meg. Andy Bönem tegnap kapta meg a kormányalakítási megbízást harmadik Károly brit uralkodótól. Szükségállapotot hirdettek Chilében a több ember halálát okozó árvizek miatt. Már legkevesebb 5 életüket vesztették, 4 eltűntek, 17 megsérültek. Az egy hete tartó heves esőzések okozta áradások már csak nem 100 000 ember zártak el a külvilágtól. Több települést ki kellett üríteni. A katasztrófa leginkább az Andoki ország déli és központi térségeit érinti. Több ezer ház megrongálódott, néhány régióban áramkimaradások is voltak. A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Nyugat felől főként a déli ország részbe vastagabb felhőzet érkezik. Helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
5: Öreget kívánok! A fővárosban erősödik a forgalom a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Gyáli úton befelé a Könyves-Kálmán körút előtt, illetve az Üllői úton az Ecseri út előtti szakaszon. Az első kerületben az Attila utat egyirányosították a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet közlekedni. Az 5-ös autóbusz Rákospalota felé terelt útvonalon jár, nem érinti a Szél-Kálmán tér Csaba utca és a Dózsa-György tér közötti megállókat. A közelben a Krisztina körúton a Csaba utcánál mindkét irányban sávlezárása és sávelhúzásra kell készülni, mert csatornát építenek. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A környező utcákban is korlátozásra kell majd készülni. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik majd, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok is terelt útvonalon járnak majd, a Közvágóhídnál a Kvassai Jenő úton és a Soroksári út szervíz útján állnak majd meg. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kultkikötő, miben segíthetek?
2: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Répfülöpre?
1: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális. Kult.
2: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Répfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
3: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu
0: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Úgy tűnik, nem Polgár Judit lesz a következő köztársasági elnök, de milyen politikai következménye lesz annak, aki ezt elvállalja, és egyáltalán hogy juthatunk el odáig, hogy valaki ezt elvállalja, erről is beszélünk Vető Balázssal, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítójával. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Van, aki szerint, hogyha politikai sikerként könyveljük ezt el, hogy Súlyog Tamás sikerült eltávolítania a Tisza kormánynak, akkor ez az első igazi kudarc. Te hogyan látod?
2: Mindenképpen politikailag az problémás helyzet, hogyha egy miniszterelnök, a pártjának vezetője bejelent egy személyt, akit ő felkér, és az egyébként nem vállalja el. Tehát ez mindenképpen Magyar Pétertől is szokatlan, hiszen őróla ugye az a kép él az elmúlt 70 napból, hogy amit elindít, azt végigviszi, és itt most tényleg egy olyan falba ütközött, amikor nem az történt, amit ő előre elgondolt és eltervezett. Éppen ezért politikai értelemben ez, hát ha nem is kudarc, de mindenképpen ebben a folyamatban egy olyan megbicsaklás, ami nyilvánvalóan nem ez volt a terv, és ez nem tesz jót a helyzetnek. Azonban olyan társadalmi támogatottsággal, ami a Tiszának van, ez nem okoz nekik problémát. Abból a szempontból viszont, hogy ez milyen helyzetet teremt úgy általában a köztársasági elnök cseréje kapcsán, az mindenképpen felvet kérdéseket, hiszen ugye innentől nem egy sima folyamatról beszélünk. Ráadásul pontosan az az ígérete tört meg most Magyar Péternek, hogy társadalmi egyeztetésen keresik meg az új köztársasági elnököt.
1: Hogyha és amennyiben hibának nevezzük ezt, politikai hibának, akkor azért, mert Polgár Judit nem vállalt el, vagy azért, mert az a kapkodás volt, ami miatt sok kritikát kapott Magyar Péter?
2: A hiba az a kapkodás volt. Tehát az, hogyha egy miniszterelnök szombaton bejelenti, hogy társadalmi egyeztetés indul az új köztársasági elnökről, majd egyébként vasárnap este ő maga ismét csak bejelenti, hogy egyébként megtalálták a megfelelő embert, és akkor ő másnap felkéri. Ez mindenképpen annak a társadalmi egyeztetésnek a megkerülése. Ez kérdésessé teszi, hogy ez mennyire volt egy őszinte akarat, és egyébként ebben a helyzetben nem is csoda, hogy egy jelölt egy nap alatt esetleg úgy dönt, hogy nem vállalja, hiszen közben látszik az, hogy a magyar társadalom igenis politikai öntudatra ébredt, és hogyha a miniszterelnök szombaton azt mondja, hogy társadalmi egyeztetés van, akkor nem fogadják el tőle azt, hogy vasárnap bejelenti a jelöltet.
1: Hogyha erről van egyeztetés, az hosszú egyeztetés, nincs rá idő, 30 napról beszélünk elvileg, amit előír a jog. Ehhez képest azóta már Magyar Péter azt mondja, hogy ő nem társadalmi egyeztetésről beszél, hanem arról, hogy kikérik az emberek véleményét, hogy dobáljanak neveket igazából. Szóval ez a folyamat, ez politikailag milyen hatása van a Tiszára?
2: Ja, Tiszának az volt az ígérete, hogy megváltoztatják a politika működését. Nem füstös szivarszovákban hozzák meg a döntéseket. Egyébként 30 nap alatt azért le lehet folytatni egy ilyet, mert itt valójában arról van szó, hogy fölmerülnek nevek, akiket emberek támogatnak, akiket javasolnak arra, hogy köztársasági elnök legyen. Itt nem arról van szó, hogy milyen többség áll egy-egy jelölt mögött, hanem hogy egyáltalán milyen nevek merülnek fel, akiket el tudnak képzelni az emberek köztársasági elnöknek. Mert jelenleg egy olyan szituációban van egyébként a társadalom, amikor a köztársasági elnöki intézményt újra kell építeni, mert a Fidesz ezt lerombolta azzal, hogy olyan elnököket választott meg, akik gyakorlatilag csak is politikai elkötelezettség alapján kerültek ebbe a pozícióba.
1: Van most olyan állapotban a magyar társadalom, hogy bárkit is neveznek meg, az tényleg alkalmas legyen arra a szerepre, hogy azt a megosztottságot, amiben élünk jó ideje, azt felülírja?
2: Szerintem lehet találni olyan embereket Magyarországon, akiknek, ha nem is 100%-os az elfogadottsága a társadalomban, nyilván ilyen ember valójában nincsen, akinek 100% lenne, de olyan, akit a többség el tud fogadni, azt szerintem lehet találni. Egyébként számos kiváló tudósunk, olyan közéletben megszólaló értelmiségi van az országban, akinek egyébként véleményét az emberek elfogadják. Itt a legnagyobb kérdés egyébként az, hogy mi a folyamat, amin végigmegyünk.
1: Hogyan hat ez a nem azokra, akik kvázi benyújtották, az a 16 név, azt, hogy szerintük jó ötlet lenne Polgár Judit. És gondolok itt erre, hogy például Kepes András is köztük van, aki már jelezte, hogy ez rájuk sem vett jó fényt, de ugye nagy nevek vannak, Mácsai Pától kezdve, Parti Nagy Lajos, vagy akár ugye Kapu Tibor is. Jelent ez nekik bármilyen kockázatot?
2: Abból a szempontból nem, hogy nem az ő, tehát nem az ő döntésük, hogy nem, és nem ők követték el a hibát azzal, hogy jelölték őt, hiszen itt tényleg ez a folyamatnak a nem végigvitele volt a hiba. Az, hogy egyébként nagy teljesítménnyel rendelkező emberek jelölnek valakit, és elmondják, hogy szerintük ő alkalmas lenne köztársasági elnöknek, számukra ez nyilván személyes kudarc, hiszen hát azért jelölték, mert ők úgy gondolták, hogy ő alkalmas lenne köztársasági elnöknek, azonban számukra ez nem kudarc.
1: Hogyan tudja mindezt a Fidesz kihasználni politikailag? Ki tudja egyáltalán használni?
2: Fidesz nagyon nehéz helyzetben van most. Az elmúlt hónapokban láthatóan nem találták a megoldását annak, hogy hogyan tudnának politikailag megújulni. Ebben a szituációban egyébként lenne számukra politikai lehetőség, egész egyszerűen elő kellene állni a parlamenti folyamatban egy olyan jelölttel, akire a Tisza csak nagyon nehezen mondhat nemet. Azonban a Fidesz eddigi mozgását látva ebbe a történetbe, ők inkább azt az utat választják, amit egyébként az elmúlt 3 hónapban, hogy kivonulnak és nem vesznek részt benne. Ez egyébként jutalomjáték a Tiszának, mert hogyha ők jelölnének egyébként egy olyan értelmiségit, aki tényleg nehezen visszautasítható, az komoly politikai probléma lenne.
1: De politikai szempontból megtehetné a Fidesz, hogy eltávolítják Súlyog Tamást, aki, ha nem is kézi vezérlésű volt az ő szempontjukból, de ők választották, az előző kétharmad választotta meg, és azután, hogy azt mondják, hogy ez illegitim, az ő eltávolítása, azért előhúzakkal abból egy másik nevet, hogy az illegitim, de egyébként Józsira szavazzatok.
2: Ugye,
1: az sem néz ki jól politikailag.
2: Politikailag semmi nem néz ki jól, hiszen az elmúlt 3 hónapot a Fidesz elrontotta. Nem találja a megoldást. Pont ezekkel az illegitim mondatokkal, pont ezekkel szűkíti le azt a politikai mozgásteret, amivel egyébként valóban tudna politikai problémát okozni a Tiszának, és amivel valójában tudná építeni a saját politikai közösségét. Igen, ezek a dolgok, ezek ellent mondanának egymással. Csak ugye a választói emlékezet az rövid, tehát hogyha ők előállnának egy jó jelölttel, akkor azzal tényleg nehéz lenne mit kezdeni. De láthatóan nem ezt a stratégiát követik, hanem benne ragadnak ebbe, hogy valójában az önkény uralkodik mostantól Magyarországon. Hát ez az ő 16 éves kormányzásuk után egy nehezen tartható politikai vélemény.
1: Ma Fidesz frakcióülés van. Mi várható ettől?
2: Ugye egy új frakcióvezetőre mindenképpen szüksége lesz a Fidesznek. Úgy tűnik, hogy az az információ, ami a múlt héten megjelent, hogy Bóka János személye lesz a befutó, ez valójában azt jelenti, hogy folytatódik az, ami eddig volt, hiszen ő nem egy olyan karakterű politikus, aki aki bármi változást ebbe hozna, vagy olyan új irányba tudná fordítani a képviselőcsoportot, ami eltérne az elmúlt három hónapban látottaktól?
1: Augusztus 10 és 20 között tervezi egyelőre a kormány, hogy kvázi egy pihenőt tartanak. Addig meg kellene születnie ennek a döntésnek SOS-ben, hogy akkor ki az a jelölt, akár a több név, aki közül lehet, nem tudom, szavazni, akár a közösségi oldalakon keresztül.
2: Jelenlegi jogszabályi előírások miatt egyébként igen, hiszen 30 napon belül meg kell választani az új köztársasági elnököt, ezért az augusztus 20 környéke az mindenképpen egy fontos dátum, és egyébként politikailag is, hiszen egy ilyen szabadsága ideje alatt nyilván a politika is visszavesz a lendületéből, vagy legalábbis most úgy gondoljuk, hogy visszavesz a lendületéből, és ez az idő pont megfelelő lenne arra, hogy egyszerűen ennek a folyamatnak legyen egy társadalmilag megnyugtató lezárása.
1: Vető Balázs, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

0: Megtudtuk ennek a jogi részét. Itt van velünk Szentpéteri Nagy Richárd, aki politikai elemző és alkotmányjogász is. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy
0: ott hagytuk abba, hogy 30 nap van elvileg arra, hogy új köztársasági elnök legyen. De felmerült bennem, hogy mi van akkor, hogyha időközben esetleg ezen módosítanak, hiszen kétharmaddal bármin lehet gyakorlatilag módosítani. Igen. Előfordulhat? Vagy hát, jogilag?
1: Hát bármi elképzelhető, de ez nem valószínű, maradjunk ennyiben. A 30 nap éppen elég lesz arra, hogy egy új köztársaság elnök legyen megválasztva. Annál is inkább, mert a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon foglalja el majd a hivatalát az új köztársasági elnök, úgyhogy ha minden szerencsésen összejön, és miért ne jönne szerencsésen össze, akár valóban augusztus 20-án délben is hivatalba léphet az új államfő, hogyha úgy jönnek ki a dolgok, hiszen 30 napon belül kell megválasztani a tegnapi naptól számítva a köztársasági elnököt. Éppen kellő idő van minden megfontolásra is. Maga a választás pedig hát egy egyszerű aktus, hát végtelenül is a képviselők együttüdőnek jelölése szükséges. Ez azt mutatja, hogy akár a Fidesz frakció is jelölhetne, de nem így fog eljárni a bejelentettek szerint. Csodálkoznám, ha csupán a képviselők együttüdő jelölni az új köztársasági elnököt, gondolnám, hogy az egész Tisza frakció alá fogja írni a jelölési papírt, ha úgy tetszik. Ez emlékeztet minket arra, hogy egykoron, amikor valóban az alkotmányozó azért találta ki ezt, hogy a képviselők együttüde jelöljön, pontosabban az egykori szabály szerint ugye a 50 képviselő, de akkor még nagyobb volt a parlament, hogy ne frakcióhoz telepítse ezt a jogosítványt, hanem hát frakciókon átívelő lehetőséget adjon, mégis általában a frakciók szoktak jelölni, de a legelső esetben 1990-ben Göncz Árpádot az összes frakció jelölte, úgyhogy Orbán Viktor és Antal József aláírása épp úgy ott volt a jelölésen, mint Csurka Istváné vagy másoké. Azt mondhatjuk tehát, hogy az egy konszenzusos jelölt volt. Most is van esély egy ilyesfajta jelölt megtalálására, annál is inkább ez a néhány nap, különösen a társadalmi egyeztetés egyes eredményeinek becsatornázása nyomán lehetőséget ad arra, hogy akár egy kitűnő köztársasági elnökünk legyen.
0: Picit nézzük az alapokat. Kit lehet jelölni, tehát milyen feltételek kellenek hozzá, és hogyan zajlik a jelölés folyamata? Hány jelöltet lehet egyáltalán a parlament elé vinni? Kell-e, vagy már a parlament előtt csak egy jelölt van, akiről szavaznak? Hogy működik a gyakorlatban?
1: Igen, kiváló kérdés. Tulajdonképpen olyan nagy feltételek nincsenek, 35 évet be kell tölteni az illetőnek, természetesen magyar állampolgárnak kell lenni, és egyéb kizáró apró feltételek vannak, de ennek gyakorlatilag mindenki megfelel. A jelölés pedig hát úgy megy, hogy lehetőség lenne, hogy más frakciók is jelölhessenek, vagy ugye a képviselők együttöde, de hát ez nem valószínű. Úgyhogy alig, hanem egy emelkedett köztársaságnak választásra kerülhet sor. Ez annál is inkább meglepő ezek után, hogy az eddig való napok, hetek, sőt hónapok, mert végül is több mint három hónapja megy már a húzavona Sölyök Tamás eltávolításával kapcsolatban. Ehhez képest most ebben a legnehezebb pillanatban, amikor hát egy bizonyos fokig egyfajta fiaskóként jellemezhető az, ami eddig a köztársaság elnök jelölése kapcsán történt. Most azonban nagyon jó is jól ki lehet ebből jönni, tehát minden pesszimizmusunkat félretéve most úgy gondolhatjuk méltán, joggal, hogy van esély arra, hogy emelkedett ünnepélyes hangulatot érezzünk, és emelkedett pillanatokat éljünk át, és egy átmeneti időre új köztársasági elnökünk legyen. Az új alkotmány hatályba lépésének napjáig fog tartani az ő megbízatása, de hogy az mikor fog elkövetkezni, azt nem tudjuk, de akár úgy is lehet intézni a dolgokat, hogy az új alkotmány is augusztus 20-án lépjen hatályba, ne akkor legyen elfogadva, hanem a hatályba lépésének napja akkor legyen, és így nagyon szerencsésen fog összejátszani minden. Úgyhogy bizakodj.
0: No igen, ezt a részt is kérem, hogy magyarázz el, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Mit jelent az, hogy valaki átmeneti időszakra lesz köztársasági elnök, és az új alkotmány kérdését is tegyük helyre.
1: Igen. Tulajdonképpen ez az átmeneti időszak, ez csak annyit jelent, hogy 5 évre választja ugyan, vagyis legfeljebb 5 évre választja a most majd megválasztandó köztársasági elnököt a parlament, de azt nem tudjuk, hogy a következő köztársasági elnököt milyen szabályok alapján fogja választani, de akárhogyan választja is, az bizonyos, hogy az új alkotmány fogja rendezni ezeket a szabályokat. Az új alkotmányt valamelyik nap ahol el fogják majdan fogadni, pár év múlva ez a minimum, mit mondhatunk, de egész biztosan 5 éven belül, sőt egészen biztosan eme ciklus vége előtt még, ez a, mondjuk ez a maximum, amit lehet mondani, 1,5-2 éves időszakot irányoznak elő, nem lennék meglepve, hogyha ennél sokkal hosszabb ideig tartana az alkotmányozás, és talán nem is ártana az alkotmányozás folyamatának, hogyha ez hosszabb lenne, de nem lehet hosszabb, mint a ciklus vége. Úgyhogy legkésőbb, nem is mondanék inkább időpontot, de azt mondanám, hogy egy belátható idő múlva hatályba fog lépni az új alkotmány, amely egészen más metódussal fog születni, mint valamennyi korábbi alaptörvénynek.
0: Mi ez az új alkotmány, amit folyamatosan emlegetünk? Miért van erre szükség, és mit tud ez?
1: Egyértelműen szükség van, hiszen úgy ilyen közjogi rendezkedés mellett szinte képtelenség élni, és csoda, hogy egyáltalán eddig is éltünk. Itt most előttünk van, hiszen eme alaptörvény hatálya alatt élünk pillanatnyilag, egy olyan alaptörvény, amely már nagyon sok mindent kibír, még ezeket a vitatható tartalmú alaptörvénymódosításokat is bőven kibírja, további alaptörvénymódosítások is várhatók, sőt, szükségesek is ahhoz, hogy eme alaptörvénymódosítások már azzal a perspektívából szülessenek, hogy a majdani alkotmány részét képezhessék egyes részei eme módosításoknak. Ezt az alaptörvényt nyilvánvalóan le kell cserélni. Az új alkotmány ezzel párhuzamosan, amíg az alaptörvénymódosítások folynak, és a kormányzás folyik, és nem is ezernyi, milliónyi feladatot kell megoldani ennek az új hatalomnak. Ezzel párhuzamosan folyik majd egy alkotmányozási nekibozdulás a népi részvétel számtalan formájával, akár a deliberatív demokráciának nevezett formák bevonásával, akár különböző centrumok felépítésével, a jogtudományi intézet, az igazságügyi minisztérium, a miniszterelnökség és a parlament, sőt adott esetben még egy külön szerv is, ha csak nem a parlament egy külön bizottsága, egyfajta alkotmány előkészítő bizottságként, amely nem hogy még fel sem állt, hanem még ötlet szintén is épp, hogy csak megfogalmazódott. Most tehát, hogyha ezek így rendeződnek, és kiderül az eljárása az alkotmányozásnak, amely példátlan lesz, mert korábban nem hogy csak megelőző néhány évben vagy évtizedben, hanem megelőző 1000 évben ilyenre nem volt példa. Most egy új metódust kell először is kitalálni arra nézve, hogy ez hogyan szülessék. Ennek számtalan buktatója van, de nagyon jól is lehet csinálni. Még sosem csináltuk jól az elmúlt 1000 évben, most talán sikerül jól csinálni, de akárhogy születik meg is, egyszer majd megszületik egy új szöveg, amely adott esetben népszavazásra kerül, az is megeshetik, hogy a megelőző, tehát a népszavazást megelőző években még az alkotmányozási nekibuzdulás kezdetén vagy közepettáján egy konzultatív népszavazáson néhány csomópontot, néhány közjogi kérdést, néhány intézményi megoldást megkérdezünk a közvéleménytől. Szóval számtalan formájára.
0: Mondjuk nagyon röviden egy-két ilyen kritikus pontot. Ide tartozik például a választási rendszer átalakítása?
1: A választási rendszer átalakítása.
0: Csak néhány másik példát.
1: Igen. A legtöbb alkotmány kevésre szól arra. Szűk szavú általában a választási rendszerről, néhány kivételt eltekintve a világban. De az nyilvánvaló, hogy néhány alapelvet azért bele kell tenni az alkotmányba is, de egy új választói rendszerre egyértelműen szükség van. Emellett megkérdezhető népünk például az állam nevéről, a parlament vagy a törvényhozás szerkezetéről, hogy a második kamara szükséges-e vagy sem. A köztársaság elnök választásának módjáról felhívhatjuk itt a figyelmet, hogy a közvetlen és a közvetett választás között számtalan átmeneti megoldás is létezhetik. Megkérdezhetjük népünket a nagyon is szükséges regionális, önkormányzati és közigazgatási átalakításról, amely égetően szükséges és óriási munka lenne ezt megcsinálni. Alig, hanem egyfajta népi és társadalmi egyetértéssel lehet ezt csak csinálni, és hasonló kérdésekben, de azt hiszem, hogy túl sok kérdésben nem érdemes, világosan már eleve eldöntött kérdésekben nem érdemes, egyrészt erkölcsi okokból, tehát alapjogokról nem kérdezünk, mert aznak nem demokratikus kérdések, nem kérdezünk az államformáról vagy a kormányformáról, mert a nagy többség úgyis köztársaságban és parlamentáris rendszerben kívánna élni, de a néhány intézményi megoldásban az említettek ide tartoznak, nyugodtan kikérhetjük polgártársaink véleményét.
0: Szentpéteri Nagy Rihárd, köszönjük.
1: Köszönöm.
2: Lakik bennem néhány kósza gondolat,

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető

0: Φωγερά Αγώνικου.
1: Tovább csúszhat a Budapest-Belgrád vasútvonal átadása, hogy mi lehet az oka, és hol tart mindez, ezt is átbeszéljük. Sok egyéb mellett Andó Gergely közlekedés mérnökkel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Várható volt az, hogy újabb csúszás van?
2: Inkább itt most az a meglepő, hogy egy konkrét dátum hangzott el az átadásra. Eszerint augusztusban, ha minden teszt sikeres, akkor indulhat egy sötét üzemnek nevezett próba, és szeptembertől meg az utasokkal végzett személyszállítás. Ez egyébként már csak azért is valószínűsíthető volt, hogy szeptember előtt erre nem kerül sor, mert a MÁV-nak jelenleg nincs is elég eszköze ahhoz, hogy ezen a vasútvonalon felvegye a közlekedést. Minden hadrafogható jármű ma forgalomban van, és a balatoni meg más turisztikai forgalmakat segíti meg ebben az időszakban.
1: De személyzeti állományról vagy eszközállományról is beszélünk?
2: Főleg eszközállományról beszélünk, hiszen a szabályokat már annak idején úgy módosították, hogy a vonatok nagyon jelentős része akár kalauz nélkül is közlekedhet, így gyakorlatilag a mozgóvezetői létszámon múlik, hogy ellátható-e majdnál nagyobb vonatforgalom vagy sem. Ez egyelőre még rendelkezésre áll ez a létszám.
1: A mostani csúszásnak mi az oka? És mi a garancia arra, van-e? Tudom, nyilván ez egy furcsa kérdés lehet, hogy akkor egy következő kitűzött dátum az működhet.
2: A magyar állam nem siet, eldöntötte, hogy csak kulcsra kész állapotban veszi át ezt a vasvonalat, nem pedig 80%-os műszaki állapotban. Eddig is meg lett volna a lehetősége a vasúti szabályok szerint, hogy felvegyék a forgalmat ezen a vasútvonalon. Ha a vonat befolyásolási rendszer nem működik, akkor is lehetőség van közlekedni, hiszen az ország jelentős részén nincs ilyen rendszer kiépítve, és így is közlekednek a vonatok. Az esetek 99,999%-ában baleset nélkül. Ez itt is lehetőség lett volna, itt egy más döntés született, itt azt várja el a kormány, hogy teljes mértékben készüljön el minden, amit a szerződés előír, a kínai-magyar kivitelezőpáros mindennel legyen készen, és ők akkor veszik csak fel az üzemet.
1: Mindeközben most itt a nyár, ilyenkor mindig arról van szó, hogy akkor túl forrósodnak esetleg a sínek, áramellátási gond lehet. Most éppen milyen a magyar vasút helyzete, és aztán majd folytassuk.
2: A magyar vasút helyzete ugyanolyan, mint gyakorlatilag egész Európai, hogy van egy klíma adaptációs problémája, hogy nem 40 fokos napi csúcshőmérsékletekre lettek méretezve ezek az infrastruktúrák, nem arra lettek méretezve, hogy hidegfront, melegfront betörések kapcsán olyan szélviharok, tornádószerű jelenségek zajlanak le, amiknek szemtanúi vagyunk, gyakorlatilag a mostani hétvégén is volt egy ilyenre példa. Ez mindig azzal jár, hogy sokkal nagyobb távolságból érkezhetnek ma már szállószemét, fadarabok a pályára, mint korábban. Ezek leszakíthatják a felsővezetéket, tehát egy nagyon jelentős kihívás ez a minden érintett számára, nem csak a vasútüzem van nyilvánvalóan ebben a nehéz helyzetben, hanem a lakosság is Európa legtöbb országában.
1: Azt jelentették be, hogy innentől kezdve a pályafelújításokat új szemlélet szerint fogják végezni, és amikor olvastam, hogy idézem, nem csak a kialakult problémákra fognak majd reagálni a MÁV-nál, hanem stratégiai alapon előre tervezetten avatkoznak be, akkor azért így civilként felmerül bennem a kérdés, hogy na hát, hogy ezt így nem így kellene egyébként is alapból. Tehát ez egy valóban új szemlélet?
2: Ugye a pálya karbantartás az csak pénzkérdés, tehát ha kellő forrás áll rendelkezésre, akkor lehet meghatározni prioritásokat. Most már a előző kormány is növelte a MÁV-nál a napi szintű pálya karbantartásra fordítható összegeket, a fedezetet azonban elfelejtette biztosítani. Ezért is volt kicsit meglepő, amikor felsorolták, hogy az előző kormány milyen tételeket hagyott ki a költségvetésben, akkor nem említették meg azt a tételt, hogy a MÁV elfogadott üzleti tervében lényegesen több forrás van szánva pályafelújításokra, mint amennyi valódi pénzeszköze ehhez a feladathoz rendelkezésre áll, tehát ott van egy balansz. Plusz a MÁV nagy alapvetően közbeszerzések által végzi, még így is ezt a kevés felújítási munkát, amit láthatunk, és számos projekt, amit nagyon várt mindenki, például a Kőbánya-Kispest és a nyugati közötti pályaszakasz felújítását, az be volt tervezve, technikailag ugye a forrás nem érkezett meg, és egyébként a közbeszerzéssel lett sikeres, tehát így azért ez a szemlélet, amit ugye meg akarnak valósítani, azért kicsit lassan fog ez a gyakorlatba így át billenni.
1: Közben sorra olvassuk a híreket, hogy hol kit váltanak le, vagy cserélnek le, és ez a MÁV igazgatóságát is érinti. Ezek politikai döntések, vagy szakmai döntések?
2: Alapvetően a MÁV igazgatósága nem egy szűken értelmezett szakmai döntéshozó szerv, gyakorlatilag a minisztérium dönti el, hogy mennyi forrást biztosít, a minisztérium dönti el, hogy milyen vasúti menetrendet rendel meg. Tehát a napi, amit az utas érzékel, vagy a vasúti fuvarozást igénybevevő a szolgáltatásból, az mint az állam dönt. Tehát az igazgatóságnak a szerepe az egy sokkal jelentéktelenebb volt, viszont voltak nagyon hangsúlyos pontok, mint például amikor eladták a járműjavítókat, kiszervezték a MÁV-nak azt a képességét, hogy saját maga legyen képes üzemeltetni a saját járműveit. Ott például konfliktus is alakult ki az igazgatóság meg a magyar állam között, és a magyar állam ezt is erőből eldöntötte, tehát azért látszik, hogy ez nem egy olyan fontos grénum a MÁV igazgatósága, ami érdemben tudna befolyásolni pozitív irányban a vasúti működést, hogyha egyébként a politikai környezet ezt nem teszi lehetővé.
1: Vitézi Dávid azt mondta, hogy szeptemberre kell egy olyan ütőképes csapatot felállítania a MÁV-nak, amely képes az infrastruktúra beruházások komplett kezelésére. Ez reális?
2: Tekintettel arra, hogy volt már egy nemzeti infrastruktúra fejlesztő, ahol ez a képesség rendelkezésre állt, 4-5 évvel ezelőtt ugye megszüntették. Tehát most itt az a kérdés, hogy az a szakember állomány, aki erre a tevékenységre képes, az időközben merre és milyen boldogulást talált, milyen árérték arányban lehet őket visszacsábítani, ez is inkább szerintem csak pénzkérdés, hiszen nem arról van szó, hogy egy olyan képességet akarunk létrehozni, ami sose volt, hanem egy olyat, ami egyébként már megvolt, leépült, és most vissza kell építeni. Ez sokkal kritikusabb például mondjuk a mérnöki állomány tekintetében, ahol mondjuk el van öregedve a tervezői, műszaki ellenőri csapat, és ott pedig a fiatalabb generációnak a oktatása, kinevelése nem történt meg. Ott például nem kizárólag pénzkérdés az, hogy tudnak-e olyan szakembereket alkalmazni, akik ezeket az építési munkákat talán is tudják végezni.
1: Hogyha Vitézi Dávid nevét kiejtjük, ugye, mint miniszter, azért azt tudhatjuk róla, hogy elhivatott a MÁV tekintetében. Mennyire van ő, vagy lesz ő nehéz helyzetben? Mert amiket itt most felsoroltunk az elmúlt percekben, gyakorlatilag mindig az kerül elő, hogy a pénz, a pénz, a pénz. Mi van akkor, hogyha ő kvázi önhibáján kívül nem fog tudni nagyot villantani?
2: Önhibáján kívül ez eddigi összes közlekedési miniszternek ugye volt kihívása gyakorlatilag a 80-as évektől, tehát még csak nem is a rendszerváltással kezdődött a MÁV-nak ez a fajta lépülése. Valójában ebben a rendszerben van pénz, tehát hogy az állam 400 milliárdos nagyságrendeket költ közszolgáltatás finanszírozására csak a közösségi közlekedésben, miközben egyébként egy félig pazarló rendszer alakult ki. Elég arra gondolni vidéki Magyarországon, hogy hány olyan volánbuszt látni, ahol 2-3 ember utazik a napközbeni vagy peremidőkben közlekedő járatokon, vagy esetleg a hétvégi járatokon, tehát hogy 50 személyes autóbusz megy 10 személyes járművek helyett, tehát azért ez a rendszer ma önmagában is pazarló. Vannak olyan pontok, ahol egyébként alacsonyan függ a gyümölcs, hogy úgy lehet a szolgáltatás színvonalát növelni, hogy még az többe se fog kerülni, mint jelenleg. Viszont a jelenlegi szintet megfinanszírozza az állam, évtizedek óta beleteszi ezt a jelentős összeget, tehát valójában itt attól nem kell félni, hogy ez most rosszabb minőségű lesz, már csak azért se, mert hogy valóban érkeznek EU források, és ezek pont azokon a pontokon hatnak, ahol a legnagyobb a probléma.
1: Andó Gergely, köszönöm.

0: Öt adó nem szűnhet meg, hogy melyek ezek, és miért van erre szükség, ezt is megbeszéljük most Csongár Gábor adószakértővel, aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, ezért csókolom, üdvözlöm a kedves nézőket!
0: Települési adó, ebrendészeti hozzájárulás, ebadó, bevándorlási különadó, stb. Miért van szükség ezeknek az átalakítására, megszüntetésére?
1: Lényegében gazdaságossági és adminisztrációs szempontokból tulajdonképpen az ön által említett öt adó nem is igazából nagyon kevesen is alkalmazták, elég adminisztratív adózási eljárások voltak, és lényegében egyáltalán nem számottevő, szinte elhanyagolható volt az a bevétel, ami által a költségvetés ezeknek az alkalmazásával szertett vagy szertehetett volna. Úgyhogy valahol teljesen érthető, hogy ezek az adónemek kivezetésre kerülnek.
0: Például, hogyha mondjuk az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót vesszük, akkor ott nyilván eszünkbe jut az, hogy ez kifejezetten egy politikai válasz vagy üzenet még a kampányban a Fidesz által megfogalmazott kritikákra. A többi esetben mi lehet az indok azon túl, hogy mondjuk akkora bevételt nem hozott?
1: Hát igazság szerint ugye most én azt gondolom, hogy a jelenlegi kormányzat elég sok intézkedést ugye az előző ciklusra hivatkozva próbál meg megszüntetni. Tulajdonképpen a gazdaságosság és a túlzott adminisztráció mellett ugye legfőképpen azokat a hivatkozásokat szokták emlegetni, hogy bizonyos csoportokat vagy bizonyos adózási célcsoportokat kedvezően érintettek bizonyos adótörvények, és ez lehet az oka például ezeknek a kivezetéseknek, illetve a sokkal érdekesebb szigorításoknak kifejezetten ez a narratívája, amit hallhatunk a médiában.
0: Mindjárt beszélhetünk a többiről is. Gyorsan, települési adó. Itt arra hivatkoztak, hogy sokszor többe került, mint a belőle származó állami bevétel. Ezt kiknek és miért kellett fizetni?
1: A települési adót lényegében ugye azt hiszem a nagyon sok településből talán nem volt egy 300 település sem, aki bevezette. Ez lényegében egy ilyen kivezett, tehát ugye ez egy olyan települési adó volt, ami a helyi adókról szóló törvényből származott, és tulajdonképpen ez egy ilyen plusz kiegészítő adó volt. Ezt most nagyjából nem tudom pontosabban megfogalmazni, de igazából nem építményadó, nem a telekadó, nem a kommunális idegenforgalmi adó, vagy a helyi iparőzési adó. Ez egy ilyen plusz nevesített települési adó volt, aminek lényegében igazából semmiféle különösebb értelme nem volt.
0: Magyar Péter a bejelentéssel együtt azt is elmondta, hogy az adócsomag bevezetése, az új adócsomag, az uniós források hazahozatalának a feltételei is egyben, és itt már nyilván azokra gondol, amikor kiskapukat emleget, amelyeket be fog zárni majd mindez.
1: Igen.
0: No, ezek a valóban érdekesek, mik ezek?
1: Hát igen, gyakorlatilag ugye a maga ez a pénteken benyújtott TÉPEL 387-es törvényjavaslat is lényegében a két legfontosabb eleme, ugye a bizalmi vagyonkezelésnek úgymond a megszigorítása, illetve ugye a belengetett társasági adóváltozások, ahol elsősorban nem is arra gondolok, hogy ugye megszüntetik a műemlékekhez kapcsolódó kedvezményeket, vagy ugye a növekedési adóhitelhez kapcsolható adókedvezményt, hanem ugye ki lett adva az is, hogy szeptember 30-ig felül kell vizsgálni, elsősorban a nagyvállalatokra vonatkoztatva az adókedvezmények mellett magát, ugye a társasági adónak a mértékét is. Ezt már én sokkal aggasztóbbnak tartom, hiszen ugye nem lehet tudni, hogy ez valóban mennyire esetleg csak a nagyvállalkozásokat érinteni. Azt gondolom, hogy ez egy olyan tétel, amivel majd minden vállalkozásnak számolnia kell. A bizalmi vagyonkezelés a magam részéről úgy gondolom, hogy egy kicsit kriminalizálva van a kormányzat által, hiszen az adórendszerben ugye mindenféle lehetőséget nyilván a többség azért megfelelően használ, mindig van egy réteg, aki megpróbálja a kiskapukat megtalálni. Itt az adómentesség megszüntetésével, a vagyonrendelőnek a szerepének a megváltoztatásával, illetve az adóztatási pontnak a bevezetésével, ugye amikor a vagyonkiadás megtörténik, itt az adómentességek eltörlésével, illetve a korábbi 5 éves adómentességi feltétele eltörlésével próbálják meg ezeket a kiskapukat bezárni és szigorúbbá tenni ezeket a mechanizmusokat.
0: Kiket érinthet kellemetlenül ez az adócsomag?
1: Hát tulajdonképpen most Magyarországon közel 2000 bizalmi vagyonkezelt vagyon van, ha fogalmazhatok így, és elsősorban ugye a magánbizalmi vagyonkezelőkön kívül azt hiszem 110 fölött van a száma a bizalmi vagyonkezelő alapítványokat. A törvényjavaslat elsősorban őket célozza meg. Nyilvánvalóan a bizalmi vagyonkezelés már a nevében is benne van, elsősorban a vagyonosabb, gazdagabb rétegnek lehetett egy megoldás, és túl azon, hogy ez egy kiváló megoldás, vagy egy alternatív lehetőség mondjuk egy generációváltás esetén, vagy egy öröklés esetén, hogy amikor egy jelentősebb vagyon működő vállalkozásokat, ingatlan értékpapír portfóliókat át lehetett adni adómentesen, vagy kedvezőbb feltételekkel. Ugye lényegében az a különbség, egy egyenesági rokonnál nyilván illeték és adómentesség van öröklés esetén, viszont nagyon sok esetben bebizonyosodott, hogy ők nem megfelelően bántak a megörökölt vagyonnal. A bizalmi vagyonkezelés egy olyan lehetőséget biztosít, hogy a vagyonkezelő, a vagyonrendelő utasításai által ugye úgy kezeli ezt a vagyont a kedvezményezettek részére, hogy az gyakorlatilag a vagyonrendelő, tehát aki eredetileg diszponált ezek fölött a vagyonelemek fölött, annak az akarata érvényesüljön. Most nyilván voltak itt is olyanok, akik főleg ugye 2023. szeptember előtt, amikor jött az első jelentősebb szigorítás, és lényegében ugye a vagyonkiadást osztalék jellegű jövedelemnek minősítette, ugye ezzel nem megfelelően éltek, és tulajdonképpen a céges vállalati vagyonokat ugye ki tudták adni adómentesen korábban magánkézbe. Most ezt próbálják meg még jobban szigorítani, és hát ugye a belengetett, szerintem egy kicsit pongyal megfogalmazás alapján, ugye már idéntől jövőre ugye ezeket a 2023 előtti bizalmi vagyonkezelői szerződéseket fogják felülvizsgálni, mert 2028-tól az összes bizalmi vagyonkezelői szerződés ellenőrizni akarja az adóhivatal, amit én elég érdekesnek tartok, mert egyrészt ugye ez körülbelül egy 12 éves jogintézmény Magyarországon, tehát azt gondolom, hogy kapacitás hiány mellett az adóhivatal szakemberei sem biztos, hogy fel vannak arra készülve, hogy olyan dokumentumokat, iratokat tanulmányozzanak és hozzanak benne olyan döntéseket, amikben még esetleg maguk sem annyira járatosak, hiszen ez tényleg egy nagyon fiatal dolog. Másrészt azért nyilvánvalóan ez egy kicsit visszahozza a 20 évvel ezelőtti vagyonosodási vizsgálatokhoz kapcsolódó rendkívül rossz szájízt, ahol azért nagyon érdekes dolgok tapasztalhatók. Tehát, hogyha ezt valóban meg fogja lépni a kormányzat, illetve hát ugye az ő utasításokra az adóhivatal, akkor én azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon sok jogi eljárás fog indulni, akár itt a hazánkban, vagy később Strasbourgban is, hiszen nyilvánvalóan mindenki ezt valahogy elképzelte annak idején, amikor ebbe a bizalmi vagyonkezelésbe belevágott.
0: Csongár Gábor, köszönjük!
1: Én köszönöm!

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A saknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. A házszabály finom hangolását javasolja az országgyűlés elnöke. Forsthofer Ágnes, aki átmenetileg ellátja az államfői feladatokat, közölte, cél a reális fegyelmi szabályok és szankciók bevezetése. A politikus a jelenleg kiszabható több millió forintos büntetéseket értelmetlennek és túlzónak tartja. A képviselő hiányzásokról azt írta, a múlt hónapban történt indoklás nélküli távolmaradásokat nem fogadja el, ezért bizonyos esetekben csökkenhet az érintett képviselők illetménye. Ma fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, illetve a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT felett. Két új főszerkesztő helyettessel bővül augusztustól a Kossuth Rádió szerkesztősége a közmédia átalakításának és szakmai megújulásának részeként. Bogár Zsolt és Magyari Péter a rádió teljes tartalmáért felel majd, és már részt vesz az új műsorstruktúra kidolgozásában. Mindketten több mint 25 éves újságírói tapasztalattal rendelkeznek. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítása a Szegedi Somogyi Könyvtárban, a tárlaton Tinódi Lantos Sebestyén 1554-es Kolozsváron kiadott Krónika című verses kötete is megtekinthető. A kiállítás október 21-ig látható. A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható, helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban tart a baleseti helyszínen, és a 13. kerületben a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utca közelében sávlezárásra készüljenek. Nem működnek a jelzőlámpák a Budafoki úton a Galvani utcánál, itt vezessenek fokozott figyelemmel. Tart a Rákóczi hídnál a Vasúti híd átépítése, csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassejenő út között, a környező utcákban is korlátozásra kell majd készülni. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik majd, nem érinti a Közvágóhíd végállomást, az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassejenő úton és a Soroksári út szervíz útján állnak majd meg. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sáv járható. Az 5-ös autóbusz Rákospalota felé terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Szél Kálmán tér Csaba utca és a Dózsa-György tér közötti megállókat. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Egészségügyi perceink következnek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
1: És dr. Szeglő Péter orvos igazgató, a megszokott vendégünk. Jó reggelt kívánok! És egy olyan dologról beszélünk a mai adásban, ami azért így nyáron nem szokatlan, már pedig az izzadás, de ennek van egy kóros mértéke. Egyrészt induljunk onnan, hogy mi számít kórosnak, és akkor erre bizony van megoldás.
3: Hát ugye egy normál mennyiségű izzadásra szükségünk van. Igazándiból azért érdekes maga az izzadásnak a kérdésköre, mert azt talán kevesen tudják, hogy a szervezetünk főhőleadási kapacitása nem a verejtékezés, hanem a bőrben a keringés, amivel oda visszük a hőt, és aztán fősugárzásra szépen eltávozik. Hogyha szükség van rá, akkor erre segít rá a verejtékezést. Tehát amikor több hőt kell elvonnunk a szervezetbe, akkor az úgy működik, hogy a bőrkeringést még inkább fokozzuk, hogy a mélyből a melegebb területek felől a bőrbe ez a meleg vérhez eljusson, és hogyha többletőt kell elvonni, akkor erre még rátermelünk egy verejtéket nagy felszínen. Ez elpárolog, és a párolgással elvonja azt a hőt, amire nincsen szükségünk tulajdonképpen. Ez egy nagyon jó beállított, hatalmas kapacitással működő redundáns rendszer, tehát ebbe viszonylag nehéz problémát csinálni. Vannak olyan területek, ahol a hőháztartás szempontjából igazából a verejtéknek semmiféle jelentősége nincsen, viszont hogyha túlzottan, fokozottan termelődik a verejték, akkor az tud nagyon zavaró lenni, és ezek a területek többek között a hónaljat is magukba tartalmazzák, tehát azzal lehet mit kezdeni büntetlenül.
1: Na, mi a túlzottan? És ilyenkor nyáron nyilván meleg van, izzadunk, ha elmegyünk futni, izzadunk, jön a klimax, izzadunk, kiver minket a víz, tehát honnan tudja valaki azt, hogy hát ez már nem biztos, hogy normális, és érdemes lenne mondjuk
3: elmenni. Nem fogjuk itatós papírral méregetni. Tehát ez általában szubjektív. Hogyha valakinek panaszt okoz ez az izzadás, akkor onnantól kezdve azt el kell fogadjuk, hogy nagyjából kóros. Nyilván lehetne ezt objektivizálni, ugyanúgy, ahogy a könyvtermelés, a nyáltermelés lehet objektivizálni, ugyanúgy ezt is lehetne objektivizálni, de igazándiból ennek itt nem nagyon van jelentősége. Tehát, hogyha valaki ettől szenved, és ezt itt hatszor húzom alá, hogy ez nem egy normál állapot, tehát itt lehet erre legyintgetni, hogy valakinek ilyen problémája van, de amikor nem tud olyan ruhát fölvenni, amit szeretne, amikor a csípőlapátjánál lóg az izzadásfoltnak a vége, amikor folyamatosan télen megfázik azért, mert túlhűti magát, akkor azt gondolom, hogy túlmutat a normál komfortzónán, tehát ezt lehet betegségnek hívni. És innentől kezdve, ugye a hónaljon a verejtékezés az alapvetően megszüntethető büntetlenül, ott tulajdonképpen a verejtéknek hát leginkább egy személyi azonosító jellege van a szaktartalmát illetően, de több jelentősége nagyon nincsen, tehát ott bele lehet szólni ebbe a rendszerbe.
1: Tehát nem lesz baj, hogyha elzárom azokat.
3: Ott abból nem. Egyébként a komplet verejtékező felületnek a két hóna egy ilyen 0,5%-át képviseli, plusz mivel az ember lehajtott karokkal jár általában, nincs kitéve a levegőnek, tehát onnan nem tud elpárologni semmit, tehát onnan a hőelvonás igazán nem történik. Tehát ott tényleg csak arról szól az egész, hogy egy személyre jellemző szaganyagot termeljünk, és akkor, hát amíg nem volt személyi igazolványunk, az alapján ismertük fel egymást nagyjából, de erre most már nincs nagyon szükség.
1: No, hogyan? Mi a megoldás? Mennyire fáj ez nekem? Nem anyagilag, hanem egyébként.
3: Fáj. Mindig ez az első kérdés.
1: Ugye?
3: Hát teszünk ért, hogy ne fájjon. Tehát alapvetően az van, hogy maga a kezelés, az a miradrál kezelés, ez egy mérnöki szempontból rendkívül jól erre a problémakörre megreállt történet, ez mikrohullámú sugárzással történik, tehát nincs daganatkeltő hatása, meg semmi ilyesmi. Nagyjából arról szól a kezelés, hogy egy mikrohullám segítségével célzottan a verejték mirigyeket és azoknak a környezetét felhevítjük, aztán lehűtjük, és ezt a hősokkolást, ezt nem bírják elviselni a hónajban az izzadság termelés célfelelős mirigyek, be elpusztulnak. Na most, hát maga a kezelés az amúgy egyébként eléggé fáj. No, ha nem lenne előtte érzéstelenítés, tehát ezt muszáj megcsinálni előtte. Így viszont alapvetően, hát hosszasan kell napozási pozícióba fekve az ágyon helyet foglalni, ez néhányaknál szokott vál és nyakgémberedést okozni, de ennyi a maximum, amit tud történni. Aztán utána van egy utóélete a kezelésnek nyilván, tehát amikor kezeltük ezt a területet, utána mégiscsak egy sejttörmelék halmazt termeltünk, amit egy gyulladás fog eltakarítani, ami azt jelenti, hogy utána pár napig be fog gyulladni az illetőnek a hónalja. az érzékeny, az fájdalmas, ott lehet jegelni, lehet fájdalomcsillapítókat használni, de aztán utána ez az egész elmúlik, és a hónaj nem azonnal, egy-másfél hónapon belül, de tulajdonképpen a verejtékezést leszámítva nagyjából az eredeti állapotra áll vissza.
1: Milyen hosszú egy ilyen kezelés? Tehát itt hány óráról beszélünk,
3: amíg
1: elgémberedek, jó, itt percekről, vagy 10 órákról van szó?
3: Nem, ezek inkább órák, tehát itt arról van szó, hogy akkurátusan végig kell kezeljük pontról pontra mindkét hónajat. Na most lehetne beszélgetni arról, hogy a hónaj méret túlik, hol helyezkedik el nagyjából, de hogyha mondjuk a lehető legnagyobb felületet nézzük, és alaposan megkezeljük, akkor azért ez egy ilyen 3 órában bőven benne tud lenni, tehát ez hosszadalmas.
1: Mennyire egyéni, ugye, hogyha már az illatunk az, hogy kinek mennyire intenzív ez a mérégy, és akkor gondolok itt arra, hogy az például tök egyforma szokott lenni, hogy 42-szer kell föllehevíteni, vagy, hát, vagy van akinél ennyi, van akinél annyi.
3: Hát nem, ugye van egy előírkezelési protokoll, és ezen lehet valamennyit módosítani. Mi valamennyit módosítottunk rajta ahhoz, hogy a hatékonyságát növeljük a történetnek. Tehát ezzel a módosított kezelési protokollal alapvetően el lehet mondani, hogy egy ilyen 96-98% valószínűséggel egyszeri kezelés elég arra, hogy ezt a dolgot megszüntessük. Hogy mennyire egyéni a kezelés, hát ez tulajdonképpen maga a gép dönti el. Vannak rá a beállítási lehetőségek, meg tudjuk mondani a gépnek, hogy milyen területre mekkora energiát bocsásson, de van automata üzemmódja, és akkor eldönti, hogy hova kell többen.
1: Akkor szinte választ is kapok az utolsó kérdésemre, hogy nem kell nekem havi szinten vagy éves szinten visszajelni.
3: Ja, nem. Ha ezt megcsináljuk, akkor az jó esélye egy életre szó.
1: Dr. Szegő Péter, nagyon köszönöm.
3: Köszönöm szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Hát most már pénteken tényleg elindul a Művészetek Völgye, sokat beszéltünk róla, és próbáltunk megfelelő programokat ajánlani széles körben az elmúlt napokban. A mai adásban is ezt tesszük, ezúttal Tóth Saroltával és Várvédő Ákossal. Jó reggelt kívánok mindkettőtöknek, akik a szervező csapatnak a tagjai, és jól láthatóan fiatalok is, úgyhogy szeretném, hogyha a mai adásban majd egy picit erre fókuszálnánk. Iszonyatosan sok programotok van. Minden alkalommal hozzátok a füzetet, amiben el lehet veszni, no de pláne annak, aki mondjuk az egészen apró betűket, mert arra van szükség hozzá, nem látja, ezt majd tegyed, kérlek ide, és majd belelapozok. A fiataloknak miben más egy Művészetek Völgye, ők miért várják ezt a többi fesztiválhoz képest?
2: Szerintem a völgynek a hangulata az kicsit más, mint a többi fesztivál, abban a szempontból, hogy ugye nagy fókusz helyezünk arra, hogy összművészeti programok legyenek, tehát a fiatalok is megtekinthetnek kiállításokat, színházi darabokat, illetve rengeteg kézműves programunk van, workshopunk, és igyekszünk úgy összeállítani a programot, hogy mindenki megtalálja magának megfelelő elfoglaltságot.
1: Összművészeti, és ugyanakkor meg nyilván hát a fesztiváloknál azért a zenére koncentrálunk, azért jelentős részben zenei is, és ebben is nagyon sokoldalú a Művészetek Völgye. Mi az, ami a fiatalok számára igazán kedvező lehet ebben?
3: Hát szerintem a panoráma színpad meg a lőtér az mindig közkedvelt helyszín a fiatalok körében, ahol a magyar nagynevek mindig helyet kapnak. Idén például velünk tart Betonhofi, Kóli, Carson Koma, Elefánt, és idén először az Analóg Balaton is a panoráma színpadon fog koncertet adni, és emellett mindig igyekszünk egy nemzetközi nevet is meghívni a fesztiválra. Idén ez a svéd énekes José González lesz a fesztiválon.
1: Igen, róla már külön egy adást szenteltünk neki, és beszéltünk róla. Azon túl, hogy vannak hazai kvázi sztárok, a fiatalok körében sztárok. Azon túl arról is híres egyébként a Művészetek Völgye, hogy mindig próbál megújulni és újat is mutatni. Ez idén ugyanígy jellemző lesz-e?
2: Így van. Sőt, idén két speciális produkcióval is készülünk a 35. Művészetek Völgye alkalmából. Az egyik a Folkarcok lesz, ez a panoráma színpadon egy ilyen népzenei produkció lesz, ahol a Szabó Balázs bandája, a Kaláka, és a Gócs Marci fog fellépni a szalonnával és a bandájával, illetve a másik pedig a World Symphonic 35 lesz, amit a Cirque du Toker színpadunkon fognak látni a nézők, és ott pedig Szena az Ári Mafiából, Szendrői Csaba az Elefántból, és a Giorgio a Carson Comából, ki lesz még?
3: Kóli, Betonhofi fognak a Danubia zenekar segítségével átírt, szimfonikus átírt 3-3 dalukat előadni, ami így egy különleges program lesz az idei jubileumi Művészetek Völgyében.
2: Igen, ennek egyébként tegnap volt a próbája, és láttunk egy-két videót a próbálón. Iszonyat érdekes, én nagyon várom.
1: Várhatják sokan is. A Szigetre, már ugye a Sziget-Szigetre megszokhattuk azt, hogy külföldi fiatalok is nagyon sokan érkeznek. Ugyanez elmondható a Művészetek Völgyére is? Pont a mássága, az egzotikuma miatt megfordul a fiatalok fejében, hogy egy tök más hangulatba fesztiválozzanak.
2: Szerintem a Művészetek Völgyét inkább a magyar fiatalok választják, de idén egyébként lesz egy csomó kisebb külföldi feltörekvő zenekar is, mert az X-Side Selection-nel együtt dolgozunk, de idén egyébként lesz egy csomó kisebb külföldi feltörekvő

0: érdemes meg ellátogatni, hiszen a Roma udvarban például diszkóval, táncházzal várják az érdeklődőket, valamint jellegzetes ételeket is lehet kóstolni, míg a Petendi pajtában az önismereti diszkó, valamint a Tilos Rádió adásaival lehet találkozni.
1: Technikailag, ugye pénteken kezdődik majd a Sziget, most hol tartotok? És ilyenkor például oké, hogy reggel ide beugrotok, de miben vagytok napi szinten?
2: Mi holnap költözünk le a Völgybe. Egyébként a Völgy, ha már valaki arra felé jár, épül. Már a múlt hét vége óta épül. Mi hát ilyenkor az utolsó pillanatos javítani valókat próbáljuk elhelyezni.
1: Zajlanak a próbák ezerrel, ezek szerint?
2: Így van.
1: Milyen a hangulat a próbákon? Mennyire speciális maga a Művészetek Völgye, mint helyszín?
0: Most már mindenki nagyon várja, hogy végre lent lehessünk a Völgyben, és mindenki átélje és átérezze a Völgy hangulatát. A próbákon mindenki nagyon nagy erővel készül, és nagyon várja már, hogy élőben is bemutathassa mindazt, amivel eddig készülöttek.
1: Pénteken start, hol lehet a programok iránt érdeklődni, és mondjuk a fiatalok szempontjából majd szeretném, hogyha végszóra azért mondanátok egy-egy kedvencet, vagy előadót, vagy programot. Szóval az alapokat, hol lehet érdeklődni?
2: Van egy 100 oldalas művészetek vagy a műsorfüzet, ez országosan terjesztjük, illetve a fesztivál területén is megtekinthető lesz. Ezen kívül pedig a művészetekvölgye.hu-n a programok fül alatt megtekinthető mind a több mint 4200 program.
1: Mondani is szörnyű, nem, hogy leszervezni egyébként. Meg se kérdezem, hogy hányan segítkeztek ebben a munkában. Augusztus 2-áig, ez ugye így nagyon van. Fontos péntektől, és akkor egy-egy személyes kedvenc, vagy előadó, vagy program.
0: Hát nekem mindenképp a Klastrom lesz idén a kedvencem. Ez egy új jubileumi eseménysorozat. Itt minden este 9, 10 és 11 órától fényfestés lesz a Taljándörögdi kolostoromon. Emellett pedig kedden, szerdán és csütörtökön egy-egy különleges koncerttel készülünk az érdeklődőknek.
2: Én nagyon várom a Völgy Szimfonikot, illetve a Bongor idén föllép az új helyszínünkön a Gástyaárokba. Őt is nagyon várom, és emellett esti buli helyszínként pedig én a Roma udvarba, a cigány diszkóra nagyon kíváncsi vagyok.
1: Hát nagyon jó szórakozást és jó munkát nektek, gondolom majd csak utána lesz igazából a kifúj. Péntektől lehet szórakozni, akár fiatal, akár idős, akár családos, a Művészetek Völgyében talál kínálatot. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó. 1879. július 19-én született Móra Ferenc. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik városhoz kötődik leginkább híres írónk munkássága? Start 1. Szegedhez. Start 2. Pécshez. Heti nyereményünk egy doboz, azaz egy havi Vertin testsúlycsökkentő Matrix a sikeres fogyás támogatására a vertin.hu webshop jóvoltából.
1: Hát bizony az 50 fele szerintem sokunkkal előfordul az, hogy ízületi fájdalmai vannak. Akár csak amikor mondjuk elkezdenénk futni, hogy egy kicsit karban tartsuk magunkat, és rájövünk, hogy ez nem biztos, hogy úgy megy. Milyenek az oka, és hogyan lehet ezen javítani, erről is beszélgetünk a folytatásban. Oswald Marikával nagy szeretettel köszöntöm, aki nyilván nem érintett, mert valaha is volt ilyen problémája, szerintem senki meg nem mondja a színpadon róla, hogy ő érintett lehet, és azért szakértő segítségünk is van, dr. Kuklis Eszter, aki orvos és életmód tréner, és ha megengedik, akkor azért kezdem Eszterrel, hogy egyáltalán honnan számít az, amiről én beszélek, ez az 50 fele kezdem érezni, ez már ízületi gondnak számít?
2: Igen, tehát hogyha ez nem egy ízület, ami hirtelen bedagad és begyullad, hanem úgy itt fáj, ott fáj, lépcsőn nehezebb menni, főként lefelé, az általában a porckopásnak szokott a jele lenni. Ami úgy igen, ezen a tájékon kezdi el éreztetni a hatását. Nyilván picit hamarabb indul már a folyamat, de ilyenkorra kopik el annyira a porc, hogy fájdalmassá tud válni a mozgás.
1: Na hát Marika, vallja be, hogy akkor érezte valaha ezt, ezek szerint hát itt ülünk, úgyhogy igen. Hát és nem, hogy csinálta, hogy ezt sosem látjuk?
3: Nem, ez nem ma kezdődött ez a dolog. Tehát nálam rettentő sok sportsérülésem volt abból kifolyólag, hogy én mindig szerettem feszegetni a határaimat.
1: Na hát tényleg.
3: A mozgást imádtam, a mozgással kifejezni az embernek magát, és azt hiszem 38 éves koromban volt először, hogy úgy érkeztem talajra, hogy porcsérülésem lett. Tehát nekem tulajdonképpen mind a két térdem meg van operálva, ilyen, nem tudom, minek nevezik.
1: Mindegy is.
3: Ilyen porc, igen. És ugye azzal úgy rendben is voltam, rendben jött egy idő után a dolog, ugyanúgy tudtam tovább csinálni a dolgokat, de ezek miatt tényleg ezek a kopások előjöttek, és akkor éreztem, hogy olyan, mintha betonba öntötték volna a térdemet, és nem hajlik úgy, ahogy szeretném. Hát rettenetes érzés volt. Akkor volt úgy, hogy jobban lettem, akkor megint visszajött ez a dolog. Mindig szedtem mindenféle gyógyszert rá, tudod, ilyen segéd dolgokat, ilyen kemikálékat. De hát ezt nem lehet végletekig csinálni, és most már ugye 75 éves vagyok, most már elérkezett az a pont, amikor azt mondom, hogy hát ez most már segítség nélkül nem megy. És akkor hát sok ilyen szer van, amit az ember tud használni, krémek, meg minden, de van egy ilyen gyógykészítmény, amire ráakadtam, és az nagyon hasznos volt, mert olyan volt, mintha bezsírozták volna, vagy olyan, tehát jobban hajlott. Volt úgy, hogy lefele a lépcsőn olyan nehéz volt menni, mert nem úgy hajlott. És ez nagyon jó volt, hogy erre rátaláltam, mert azóta is használom, és lekopogom, hogy most is megyek táncpróbára.
1: Igen, majd a végén beszélünk erről is, hogy éppen miben van. Sokan, ugye, akik mondjuk kapnak segítséget, az azért elsősorban szerintem például mondjuk fájdalomcsillapító. Tehát, hogyha így beszélgetünk, eszembe jut, hogy az én édesanyám egyidős Marikával, és nyilván neki is kell unokáznia, és beszed nem tudom hány gyógyszert azért, hogy ne fájjanak az ízületei, már pedig szinte 100%, hogy ő is érintett egy ilyen problémában. Ez a készítmény, ez miben más, vagy miben segíthet, és miért?
2: Hát azt érdemes róla tudni, hogy nyilván megvannak benne azok a porcépítő elemek, amik egy általános ilyen porckopásra adott gyógyszerben vagy készítményben megtalálhatók, de azért, hogy ne kelljen ilyen fájdalomcsillapítókat szedni folyamatosan, ami ugye azért a gyomorbéltraktusnak nem kifejezetten előnyös hosszú távon, ezért inkább gyógynövények vannak benne, olyanok, amik kifejezetten gyulladáscsökkentők. Ilyen például a fűszfakéreg, ami egy közismert gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító, az egyik legismertebb, ma is használatos ilyen fájdalom és lázcsillapítónak, és ő az alapanyaga. Tehát ez az egyik, ami benne van, ez egy tényleg intenzív fájdalomcsillapító hatást lehet vele elérni, illetve van benne két csodálatos másik gyógynövény, az egyik az indiai tömjénfa, ami egy nagyon erős gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító gyógynövény, a másik pedig a sárga vezérnek nevezett, valószínűleg a nevét úgy kaphatta, hogy Kínából származik, tehát lehet, hogy a sárga innen jön, ezt nem tudom, de hogy vezér, az azért valószínű, hogy azért kapta, mert valóban vezető szerepet tölt be a gyógynövények között, annyi fantasztikus bizonyított.
3: Hatóanyag van benne.
2: Erre elképesztő
3: mennyiség. Valami 160 vagy 170 hatóanyag.
2: Klinikai kutatások bizonyítják a hatékonyságát, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, antioxidáns, csökkenti a duzzanatot, segíti a porc újdonképződését, tehát hogy kicsit regeneráló hatása is van.
1: Megelőzésként lehet szedni? Tehát én mondjuk már így kezdjem el? Tehát kártékony nem lesz, gondolom, hogyha gyógynövényről beszélek, ez az egyik kérdésem, a másik pedig az, hogy mondjuk, ha ezt a beszélgetést elmesélem anyukámnak, akkor ő a 42 gyógyszere mellé nyugodtan szedhet egy ilyen típusú kiegészítést?
2: Igen, azt gondolom, hogy érdemes mindig megbeszélni az orvossal, mert van olyan vérhígító, ami mellé nem biztos, fontos, hogy, illetve nem tartalmaz óriási mennyiséget ebből a bizonyos gyulladáscsökkentőből, amiről beszéltem, de a biztonság kedvére érdemes azért a házi orvossal ezt
3: megbeszélni. Én megkérdeztem az orvosomat.
2: Igen, és engedélyezte.
3: Igen, engedélyezte, mert ugye ezek a gyógyszerek, azért csak én is éreztem, hogy a gyomromnak nem tesz jót. És végigolvasta, és azt mondta, Marika ezt szedhet-e, tehát azóta bátran ezt
2: bátran
3: szedem.
2: És én javaslom, valóban inkább előzzük meg a problémát, mint hogy fussunk mindig utána. Tehát megelőzés szempontjából is ez egy hatékony kezelési lehetőség, igen, és általában ezek a gyógynövények nagyon ritkán okoznak némi ilyen gyomorbél problémát, de az nagyon ritka és nagyon enyhe, és általában egy idő után ez meg is szűnik, úgyhogy nyugodtan.
1: No, Marika ezt most már jó szívvel ajánlja, és mindemellett azért végszóra beszéljünk arról is, hogy ezt a majdnem nem fájdalmat, vagy nem fájdalmat mire fogja használni a következő hetekben, hol találkozhatunk a művésznővel.
3: Júliusban pihentem.
1: Látszik.
3: Kivettem a szabadságomat. Már januártól nem vállaltam, mondtam, nem érek rá, nem érek rá.
1: Hogyan pihen Oswald Marika?
3: Tessék?
1: Hogyan pihen Oswald Marika?
3: Hát a kertbe.
1: Ha meg nem áll.
3: Kapálok, gyomlálok, imádom, csodálatosak a növényeim, csodálatos a saját terményeimet, fogyasztom, abból csinálok mindenféle ebédet. Úgyhogy paradicsom, paprika, spenót, nem sorolom, mert százféle minden van. Unokázok. De most elindul, ma már innen megyek az Operettszínházba próbálni, mert készülünk a Palota gálára, most készítjük el az egyik számomnak a koreográfiáját, és hát aztán lesz a Mézesvölgyi nyár Gödöllő mellett, Veresegyházán, az is nagyon érdekes lesz, és egy nagyszabású dolog. Aztán a Városmajorban lesz egy nagy operettest, és hát az kezdődik a szezon.
1: Így van,
3: most már elindul a meló.
1: Sok energiát, erőt és egészséget. Köszönöm, hogy itt volt az értő szakember, és köszönöm, hogy itt voltak. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Holnap találkozunk, szép napot!
0: Támogatott tartalmat hallottak.
4: Van egy vak sötét utca rész, Tihanyban ott megcsókolhat.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél giroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. A gyermekek sajátos nevelési igényét még holnapig jelezhetik a szülők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatódik ma a parlament rendkívüli ülése. A képviselők a többi közt elfogadhatják az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabály módosításáról is. Ma fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, illetve a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT felett. Két új főszerkesztő helyettessel bővül augusztustól a Kossuth Rádió szerkesztősége a közmédia átalakításának és szakmai megújulásának részeként. Bogár Zsolt és Magyari Péter a rádió teljes tartalmáért felel majd, és már részt vesz az új műsorstruktúra kidolgozásában. Mindketten több mint 25 éves újságírói tapasztalattal rendelkeznek. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskola kezdési támogatásra. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani. A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható, helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
6: Jó napot kívánok, a Kultúrát hallják, Róna Jegon vagyok, és filmzene szerzővel fogok beszélgetni rögtön itt az adás elején, és ez önmagában izgalmas, mert hogy valójában ez olyan, mintha egy külön műfaj lenne a zeneszerzésen belül, miközben persze az is, meg nem is, és ezt majd mindjárt meg is beszéljük Kalotás Csabával. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
6: Van egy nagyon konkrét ok, amiért kerestük. Készült egy dal és egy videoklip a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány együttműködésében, és hát gondolom az ő segítésük céljából. Erről meséljen először, aztán majd lesz egy csomó kérdésem magával a filmzene műfajával kapcsolatosan is.
7: Rendben, az információn annyit pontosítanék, hogy a zene és a szöveg volt meg előbb, tehát a zene nem azzal a céllal készült alapvetően, hogy ebből egy társadalmi üzenetet hordozó műalkotás készüljön. Egyszerűen a szöveg annyira erősre sikerült fiatal kollégám által, aki írta a szöveget, majd őt is biztos megnevezzük, hogy alkotótársammal, aki a videóklipet rendezte és írta, Juhász Péterrel arra gondoltunk, hogy ezt a társadalmi üzenetet fogjuk felerősíteni ebben a műalkotásban, és utólag jött az ötlet, hogy ezt használjuk esetleg fel arra, hogy ne csak egy semmiben tengődő videóklip és egy zene legyen, hanem legyen valami fontos társadalmi üzenete is, és így találtunk rá egymással a Kékvonal Alapítvánnyal, amire egyébként nagyon büszke vagyok, hogy ők a dolog mellé álltak. Nagyon fontosnak tartom ezt a társadalmi üzenetet egyébként.
6: A klipet Juhász Péter rendezte, és Sánta Dániel működik közre benne. Őt egy fiatal rapper és producer tehetségként tartja nyilván a szakma. Az, hogy hogy áll össze egy ilyen csapat, hogy ki rendez, hogy ki a közreműködő, hogy kivel dolgozik együtt egy ilyen projektben, az hogy tőlel?
7: Igazából a rendező személye az teljesen egyértelmű volt, Péterrel mi évtizedes közös munkákkal kapcsolatban rengeteget dolgoztunk együtt, tehát mi gyakorlatilag kollégák vagyunk, csak ő a virális részén, én pedig az audio részén. Szóval ez teljesen egyértelmű volt, hogy mi együtt fogunk dolgozni. A szöveg és a rap megtalálás az egyel bonyolultabb feladat volt. Én, ugye gondolom ön is hallotta, hogy angolul van a zene.
6: Hogyne, persze.
7: És egyébként én mindenféle trend vagy ilyesmitől függetlenül szerettem volna egy angolul jól beszélő, jól rappelő fiatalt találni, és így jutottunk el Danihoz, Sánta Dánielhez, Gentlyhez, aki valóban, ahogy említette az előbb, egy korszakos tehetség és fantasztikusan érzékeny alkotó fiatal kora ellenére, vagy éppen azért egyébként. és gyakorlatilag az első találkozásnál kiderült, hogy ez a munka ez nagyon organikusan és tökéletesen fog működni együtt, úgyhogy ez a, ennek a története ez.
6: Az a hozzáadott mondat a klip leírásához, hogyha valakiben a videó vagy a dal hatására nehéz érzések maradnak, pont a kék vonalat érdemes hívnia. Hangozzon el itt is a telefonszám, mert szerintem ez a lényege ennek a dolognak, a lelki segélyvonal a 116-111-es számon hívható, és ez nekem felveti azt a kérdést, hogy, hogy akarunk-e egy ilyen dallal fájdalmakat birizgálni?
7: Nem hiszem, hogy ez lett volna a cél. Szerintem a probléma felismerése. Szerintem nagyon sokan, a legtöbb ember küszködik kimondatlanul mentális problémákkal. Legyen ez egy kisebb szorongás, vagy egy nagyobb mentális probléma. Szerintem, hogyha valaki megnézi ezt a videóklipet, akkor esetleg inkább felismeri azt, hogy talán vele is ilyen dolgok történnek, amiről beszélnie kell, és van segítség. Én inkább ezt így gondolom.
6: Na, és akkor beszéljünk ezen túl most egy kicsikét a filmzenéről, mert hogyha valaki önmagát is úgy apostrofálja, hogy egy filmzeneszerző, az olyan, mint hogy egy kicsikét be is zárná egy világba a saját alkotásait. Amikor nincs film, akkor is filmzenét ír?
7: Nagyon jó kérdés egyébként. Nyilvánvaló, hogy ebből nem lehet csak úgy egyik pillanatról a másikra kilépni. Sokan mondják, hogy az én zeneim filmszerűek, tehát nyilvánvalóan a szakmám hatással van az alkotásomra, ami nem filmhez készül, mert én ugye egy alkalmazott vagyok, ez pedig egy saját zen, amit csak magamnak írok, illetve annak, aki szereti meghallgatni. Azt, hogy filmzeneszerző, az egyébként egy ugyanolyan, hogy is mondjam, hivatás, mint egy taxisofőr, vagy nem tudom, jó példát mondok-e.
6: Hát ez egy alkalmazott művészeti ág.
7: Pontosan erről van szó. Én a rendező kéréseit és kívánságait valósítom meg audio formában. Erről szól a szakmám.
6: Ebben van mód arra, hogy az ember vitasson és vitatkozzon? Tehát, hogy nem ez a stílus, nem ez a hangzás, ide nem ez illik, próbáljuk meg ezt inkább, vagy pedig az ember ilyenkor kap egy megrendelést és tessék?
7: Ez is nagyon jó kérdés, köszönöm. Sokszor van ilyen, természetesen, itt mi egyébként alkotótársak vagyunk, én ezt így szeretem írni, tehát, hogy nyilván van egy alá-fölé rendeltség, de ez csak egy olyan dolog, hogy a végső szó az a rendező. Én mindig szeretem azt mondani, hogy akkor jó egy filmzene, hogyha a rendező boldog. Remélem, hogy már van olyan rutinom, és bíznak bennem annyira a rendezők, hogy néha megkérdezik a véleményemet, és akkor elmondhatom, hogy én mire gondolok. De alapvetően az van, hogy a rendező gyereke a film, és nekem azt kell csinálni, amit ő szeretne.
6: És ahhoz az álomhoz, ami az ő fejében van, nyilván már elkészült a képekhez a zenei világ is, és ő ahhoz ragaszkodik sok esetben, persze. Ez is érthető tulajdonképpen. Van olyan, amikor azt érzi, hogy elpocsékolt egy film aláfestésére valamit, amiben sokkal több volt, és hogyha ez így van esetleg, akkor azt újra fel tudja használni?
7: Vicces ez egyébként, mert ezen a lemezen, amin ez a szám is van, amiről beszéltünk a legelején, a klipes szám, van egy olyan zene, ami egy meg nem valósult filmzene. Oda túl vad volt, viszont nem akartam, hogy a fiókban maradjon, tudtam, hogy annyira speciális ezen, hogy nem fogom tudni más filmhez felhasználni, ezért rákerült egy lemezre.
6: És hát akkor így valójában lett egy önálló élete, nem kell ehhez film, itt van, tessék.
7: Így van, egyébként pontosan erről van szó.
6: Na ez a klip, ez Gentlyvel közös, és K6 néven lehet önt megtalálni valójában, például a Spotify-on, vagy lehet megtalálni a YouTube-on is, hogyha úgy van. Úgyhogy így kéne keresni ezt a klipet, ami a Nothing Can Save Me címre hallgat, és én azt gondolom, hogy okkal ajánlom megnézésre. Már csak azért is, mert fontos dolgokat feszeget, és fontos társadalmi üzenetet fogalmaz meg. Csaba, köszönöm szépen, örülök, hogy beszéltünk.
7: Én is köszönöm, Egon, nagyon köszönöm a lehetőséget. Minden jót kívánok.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: A nevem Ádi, végül egy harapásnyi alma miatt jár ki, nekem a lakhatási. Nézd, hogy lángul a pázsit, bekap a nap, hogyha ásít. Nincsen bekap mentésem, nincsen több vagy másik. Eszem a főlevesem, szoszi van te veled főnemesem. Jólét főnevesem, gágyim főnevesem. Pont te neked lassan szeretned kellene pont téged. A halál gyönyörű dallam, nincsen hozzá dobképlet.

kifelé nézek, közben befelé figyelek. Nem a számlámon, nem a számodban látom a sikerem. Mégsem gondolom azt, hogy későn születtem ide le.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban továbbra is lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Pesti alsó rakparton a Margitítól a Lánchídig, a Gyáli úton a Könyves-Kálmán körút előtt, illetve a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után. Az első kerületben az Attila utat egyirányosították a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös autóbusz Rákospalota felé terelt útvonalon közlekedik. A Szél-Kálmán tér Csaba utca és a Dózsa-György tér közötti megállókat nem érinti. A Váci út újpesti szakaszán befelé a Megyeri út után burkolatot javítanak, ezért lezárták a külső sávot, itt lépésben halad a forgalom. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért csütörtök éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Hajóállomás utcában a Soroksári út szerviz útjára és a Lechtenődön fasor Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedési járművei hajthatnak majd be. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik majd, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A kultúrát hallják, jó napot kívánok! Cserdi Zsolt szerkeszti a mai adást, Rónai Egon vagyok, és hát először is a Szolnoki Szigligeti Színház újdonsült kinevezett vezetőjét, igazgatóját, Baravás Botondot köszöntöm az adásban, jó napot kívánok, boldog új évet! Szerintem így jól indul.
3: Jó napot kívánok, boldog új évet! Hát valóban ez egy jó hír, és a megkezdett munkát lehet folytatni, úgyhogy azt gondolom, hogy aki szeret dolgozni, vagy azért áll itt a kormánynál, vagy a hajón, annak ez egy jó hír, igen.
2: Szerintem mi legutóbb az országos színházi találkozó kapcsán beszélgettünk, annak ugye az önök színháza adott otthont, és hát akkor büszkén mondta, hogy összesereg lett az egész szakma, és hogy mennyire jó a hangulata ennek a találkozónak, ami azért is nagy dolog, mert az utóbbi időben a szakma pont erre hivatkozott, és ezt hiányolta, hogy ez tűnt el. Valami változik? Valami oldódik?
3: Hát igazából én az, hogy az országos helyzetre nem nagyon tudok véleményt, vagy nem nagyon tudok megoldást, mert mi egy nagyon kis színház vagyunk ma Magyarországon, de nagyon nagy lélekkel, és az országos színházi találkozón, ami létrejött, az valami felemelő pillanat volt, valami olyan mámor, ami azóta is erőt ad nekünk a hétköznapokban, és mi ezt hisszük, tehát én valahogy azt hirdetjük magunknak, és az a mindennapi mozgatóerőnk, hogy mi a színházért vagyunk, és aki a színházért van, az annak nincs ideje más irányokba, vagy más dolgokkal foglalkozni, és más energiákat gyűjteni, úgyhogy igazából az országos színházi találkozó után is maradtunk ugyanazok az egyszerű emberek, akik imádjuk a színházat, és bízom benne, hogy ez a fertőzés, ez a pozitív fertőzés azért hatott a szakmára is, és viszi magával mindenki azt a kis lelki töltődést, és ha egy picit tompulunk, ez a konfliktusok picit tompulnak, akkor már nyertünk.
2: Hát ugye, gondolom. Ez így van. Közben amellett, hogy ugye örömmel köszöntjük az új esztendőt és az ön megújult szerződését, közben arra is emlékeznünk kell, hogy a színház elvesztette korábbi igazgatóját, mint ahogy a szakma elvesztette az egyik nagyságát, Balázs Pétert, aki nemrég hunyt el, és akire önök is meleg szavakkal emlékeztek.
3: Nagyon köszönöm, hogy szóba hoztam, mert ez nagyon fontos számunkra, Péter.
2: Emlékeztek.
3: Nagyon köszönöm, hogy szóba hoztam.

0: százalékos látogatottsággal működött, és minden igazgatónak egy példát mutatott, hogy vagy ijesztő példát, vagy egy biztató példát, hogy ebbe az irányba kell haladni. Nyilván a világ változik, és más a közönség, cserélődik menet közben, de a Péteri gondolat, hogy azok a boldog szép idők most vannak, ezt visszük tovább, és hatalmas szeretettel gondolunk rá minden percben, és hát itt, amit letett Szolnokon, letette ide a lábnyomát, úgy, ahogy a magyar szakmában, tehát egy nagy ember távozott, és ezért nagyon szomorúak vagyunk, de menni kell tovább, és emelt fővel. Mi aznap két koncertet játszottunk, és neki adtuk a temetés napján ezt a két koncertet, is valami olyan mámor volt a színpadon és a nézőtéren, egy olyan kapcsolódás volt, valahogy megérezték az emberek, hogy ez itt a lelke, itt volt velünk, és itt van azóta is.
1: Újabb 5 évet kapott a színház élén. Ez az újabb 5 év, ez egy teher is egyúttal, mert az első 5-re lehet mondani, hogy majd most elhelyezkedem, meg kialakulnak a viszonyok, és kialakulnak az elképzeléseim, a másodiknál már nincs mire hivatkozni. Az már az, ami. Ugye?
0: Igen, hát én az elsőre szerencsére elég sok nehézséget kaptam, mert jött a COVID felújítása. Igen, és ez színház felújítása közben lettem én igazgató, ami alatt a művelődési központban játszott a színház, az Agórában. Ebbe üt be a COVID, első évben idegen környezet COVID, második évben a visszaköltözés nyara után jön az energiaválság, tehát a leállás. Tehát én az első 2 évben egy olyan iskolát kaptam, amit áldok, és köszönöm, hogy ezt így megkaphattam. Utána kezdtek jönni azok a számok, amikre, tehát tulajdonképpen egy ilyen késleltetéssel indult el a rendes igazgatásom, a 3. évtől tudtam azt csinálni, amit szerettem volna az elsőtől, de jó, hogy volt ez a nehezítés, mert így rengeteg dolgot tanul az ember. És akkor most azt mondom, hogy tulajdonképpen az első mandátum az mindig valami alapnak a letevése, vagy valami, tehát az átalakítási folyamatnak az ember, amikor a kabátot magára szabja, akkor annak van egy ideje. És ez a háznak az alapját így leraktuk az első mandátum alatt, és most jön az erre való építkezés. Hát nyilván nagy tervek, nagy álmok.
1: Azok, mondd ezek közül párat, hogy mik a legnagyobb álmok erre a következő 5 évre?
0: Hát az nem tudom, hogy meg fog-e valósulni a következő 5 évben, de már az elsőben is, ami elmaradt, a nemzeti színházasodási vágyam, az mindenféleképpen ez megmaradt. Van egy szabadtéri vágyam is, a szabadtéri, nyári szabadtéri színház megvalósítása, és tulajdonképpen hitelesen a színházat végezni, szolgálni, és a közösséget egyben tartani. Tulajdonképpen ezek a legfontosabbak.
1: Az, hogy egy színház, nemzeti színház, az nem csak név, ugye az presztízs is, több pénz is, több lehetőség is nyilván, és hát számos teher, aminek meg kell felelni, például tánc együttesnek kell lennie, operát kell játszani, és hát ott a prózai színház, tehát itt több tagozat együttéléséről van szó. Nehéz ez?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy kellemes kihívás, tehát hogy ez egy kedves teher, aki tovább akar lépni, és már művészek mi igazából úgy vagyunk, hogy minden nap átgondoljuk az aznapi hitelességünket és a tegnapi igazságunk valóságát, tehát hogyha nem előrefele törekszünk, vagy nem előrefele törünk, akkor nincs sok értelme a napi munkavégzésünknek, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan kellemes teher, amit így felsorolt ön, amikkel meg kell küzdeni még az előttünk levő években, hogy megoldó képletek vannak, de valóban szeretnénk eljutni arra a szintre, amikor szakmailag is megérdemeljük ezt a státuszt. És azt, hogy érjük el, hát van egy remek szimfonikus zenekar a városban, a tánckar nekem hiányzik a városból, de ha amikor ide érkeztem 20 évvel ezelőtt, akkor még volt a színháznak tánckara is, az is összehozható, az is összeegyeztethető, a kórus, a zenei rész tulajdonképpen megint csak adott a városba, ezeknek az összehangolásával és a jó vidéki operajátszó kapcsolatokkal tulajdonképpen én azt gondolom, hogy el lehet indítani. Sokféle variációját látjuk a nemzeti színházaknak, főleg így az utóbbi időben nemzeti színházasodott színházaknak. Sokféle működését látjuk, az egyikben mi is el tudjuk képzelni magunkat, vagy hát létre tudjuk hozni a Szolnoki Nemzeti Színházat, és akkor annak azt a működését legoptimálisabban elképzelve magas minőségben.

0: mértékben tudjuk majd, ha ott vagyunk.
1: Hát igen. Szórakoztató színháznak kell lennie a Szolnoki Színháznak, vagy szabad neki néha mélyebbet gondolnia önmagáról? Hogy látja a saját közönségüket?
0: Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen vidéken vagyunk. Tehát ezt nem szabad elfelejteni, és az hibázik, aki elfelejti, hogy vidéken teljesen mást akar csinálni. Én már 4,5 év, mindjárt 5 év tapasztalatából azt mondom, hogy egyszerűbb a szórakoztató színházzal megtölteni a nézőteret, viszont a szórakoztató színházban is van kérdőjel, hogy milyen típusú az előadás, és én azt szeretem, amikor hazavisz a csomagjában valamit a néző, és inkább ebbe az irányba hajlok, ha már a populáris területet kell érinteni. A mélyebbek sajnos egy picit most ebben a periódusban a nagy színpadok bérletes rendszereiből kiszorulnak, vagy hát távolabb kerülnek, de vannak erre remek alternatívák, terek a színházban, a színház környékén, úgyhogy amennyi igény van, annyit mindenféleképpen tudunk szolgáltatni, de ez egy örök probléma most vidéken a komolyabb előadások léte vagy létezése.
1: Hát ez nyilván egy egyensúlyi kérdés, persze, ez világos. Hát igazgató úr, akkor azt kívánom, hogy sok siker érje a következő években a társulatot, a teátrumot, meg önt magát is.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk, és várjuk szeretettel.
1: Köszönöm szépen a kedves hallgatók nevében is. Ezt a meghívást a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatóját, Barabás Botondot hallották.

0: szerelem.
1: Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Pozsgai Zsolt nem először ebben a műsorban, és reményeim szerint nem is utoljára, főleg úgy, hogyha így szárnyal a karrierje. Író, rendező, most forgatókönyvíró formában, itt a vonalban Pozsgai Zsolt. Szervusz!
2: Szervusz, és jó estét kívánok a hallgatóknak.
1: Hivatalos díjátadó Los Angelesben, ez önmagában jól hangzik, főleg, hogyha az ember azért megy oda, hogy ne ezt tapsoljon, hanem ő menjen végig a vörös szőnyegen. Rád ez vár most a Stay With Me, Maradj Velem című forgatókönyved miatt. Ez hogy jött ez a dolog? Hogy alakult ez a dolog, és miről szól a film?
2: Ez úgy történt, hogy van egy White Filmmakers nevű amerikai cég, amelyik újságot ad ki, filmes magazinokat, és szervez fesztiválokat szerte a világban. Nagyon sokat. És én meg elég sokszor nyertem. Vagy forgatókönyvvel, vagy filmekkel, legutóbb ezzel a király találkozóval is. És ahogy ez itt halmozódott előre, egyre több volt a díj, és egyre jobban figyeltünk egymásra ezzel a céggel. És most minden év január első napjaiban hirdetik ki az elmúlt évben a legnagyobb bizonyult filmet, forgatókönyvet, rendezőt, operatőrt, ezt-azt, és ez a Maradj Velem című forgatókönyvem, ami itt már 2-3 éve forog a fesztiválokon, ez kapta meg azt a díjat, amit a független filmesek mondanak a fő díjuknak. Ez valóban egy független filmes fesztivál.
1: Hogy lesz, vagy hogy nem lesz ezekből a díjazott forgatókönyvekből játékfilm?
2: Hát érdekes módon, amit eddig díjaztam, ugye elkészült filmet, az abból lett. Ez a Nemzeti Filmintézetnek a pályázatán nem kapott sajnos annak idején, a forgatókönyvet nem engedték be, és nem is nagyon tudom, hogy miért. Régebben még több oldalas elemzéseket kaptunk, dramaturgiai elemzéseket, hogy mi a gond a filmmel. Most ez sajnos mindig elmarad, úgyhogy nem tudjuk. Engem pedig nem nagyon zavar, mert megvannak ezek a nemzetközi kapcsolatok, megy tovább, amitől igazából dilemmáim van az, hogy Revicki Gábornak írtam elvileg ezt a forgatókönyvet, és nem nyugszom addig, amíg ő ezt meg nem csinálja. Akár így, akár úgy.
1: Egy ilyen díjjal a hónod alatt, amihez gratulálok, és ami szerintem óriási dolog, egy ilyen díjjal a hónod alatt itthon, miközben egy csomó független film készül, több, mint amennyi korábban, és kevesebb, mint amennyi kellene, de azért már van jó néhány. Nem lehet találni finanszírozót, producert, olyan partnert, aki beszállna ebbe?
2: Többen is jelentkeztek most már egyébként azóta, mióta ez a hír elment, és de hát ez már a 80-valahányadik díj ennek a filmnek. És külföldön is volt érdeklődés rá, elég neves személyiségek, de én meg olyan vagyok, hogy még mindig kötöm az evet Magyarországhoz, nem tudom. Így születtem meg a magyar színészekhez, és azt szeretném, hogyha ez itt jönne létre. Ez egy nagyon kis költségvetésű film, egy megtörtént eset alapján átokháza mellett egy migránsokat szállító kis busz szenvedett balesetet, úgyhogy mindenki meghalt, üldözték a rendőrök, kivéve egy áldott állapotban levő kis fekete afrikai lányt, aki elverbődött valóban, ez így is történt egy tanyáig, és ott megszülte a gyermekét. Na most innentől kezdve a dolog nyilván megy a maga útján az életben, de a filmen egy fantázia útja van neki. Hogy mi lesz a két ember között a kapcsolat, mi van akkor, hogyha az öreg nem akarja a kislányt berakni abba a darálóba, ami most a hasonló sorsúakat éri, tehát táborok, a gyereket elveszik, de megpróbálnak valahogy együtt lenni addig, amíg lehet.
1: És együtt boldogulni. Nem az a baj ezzel, hogy ez a film ez nem illeszkedik bele a hivatalos, a migrációt érintő, illető narratívába?
2: Nem, én azt hiszem, akkor túlértékelnénk most jelenleg a kurátorokat, mert azt hihetnénk, hogy mondjuk elolvasták, és van véleményünk, de ez nem így van. Tehát nem hiszem.
1: Azt mondod, hogy ez úgy van, hogy oda van írva, hogy Pozsgai Zsolt, és köszönjük szépen?
2: Nem, mert kézzel én dolgozom most egy dokumentumfilmet fejlesztem.
1: Hát akkor?
2: Forgatókönyvfejlesztés előtte mást. Ez az ő dolguk, hogy igen vagy nem. Hát én nekem ezzel nem is bajom, ezt mondhatnak nekem nemet. Legfeljebb megpróbálom valahogy másik úton. Volt már ilyen. Nem az első eset.
1: Most minden esetre én szeretettel gratulálok ehhez a díjhoz. Mondom, szerintem ez nagyon nagy dolog. Ez a Golden Globe versenyen átadandó díj a Stay With Me, Maradj Velem című forgatókönyvért Pozsgai Zsoltnak, aki itt volt velünk a vonalban, és kívánom, hogy Revicki Gáborral legyen ebből egy film.
2: lesz belőle, ezt én garantálhatom.
1: Úgy legyen. Zsolt, köszönöm szépen.
2: Köszönöm, minden jót kívánok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. A gyermekek sajátos nevelési igényét még holnapig jelezhetik a szülők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. A képviselők a többi közt elfogadhatják az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabály módosításáról is. Új importvámot vett ki több kanadai termékre az amerikai elnök. Donald Trump tegnap írta alá az erről szóló rendeletet. A dokumentum 50%-os plusz illetéket állapít meg, több a szomszédos országból érkező importcikkre. A jogszabály a tervek szerint 30 nap múlva lép hatályba. A Fehérház szerint a döntést az indokolja, hogy az ottawai parlament több megtorló intézkedésekkel válaszolt a korábban bevezetett amerikai vámokra. Mark Carney miniszterelnök közölte, kész együttműködni az Egyesült Államokkal a probléma megoldásában. Több fegyvere is volt annak a férfinak, aki tegnap gyúlékony anyagot locsolt szét, majd lángra lobbantotta azt a New York-i szövetségi bevándorlási hatóság épületénél. A kisebb robbanásban a biztonsági személyzet egy tagja, valamint egy civil könnyebben megsebesült. A férfit a helyszínen őrizetbe vették, légfegyvereket, késeket, valamint bozótvágót is találtak nála. A támadó korábban az amerikai hadseregben szolgált. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskolakezdési támogatásra. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válságtartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani. A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható, Helyenként a délnyugati országrészben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a több-kevesebb mai adása, hétfőt írunk, és hát az első nap, amikor kollégám Róna Jegon szabadságát tölti, így aztán én veszem át a stafétát a gazdasági műsorban a héten legalábbis biztosan, és hát nézzük is, hogy milyen érdekes témával kezdünk. Igazi női téma, mondhatnánk azt, de sokan felkacagnának, hiszen az autópiacról fogok beszélgetni vendégemmel, Halász Bertalannal, a jóautók.hu vezérigazgatójával. Üdvözöllek, szervusz!
5: Szervusz.
4: Hát annak apropóján hívunk, hogy kicsit az autópiacra tekintsünk, hiszen súlyos kérdések vetülnek föl napjaink fogyasztói vásárlóinál. Vajon új autót vagy használtat vegyenek? Mit mutatnak a számok? Milyen arányba kezdenek el gondolkodni azon, hogy talán lehet, hogy jobban megérni a használt autó helyett az új autó?
5: Speciális helyzetet érzékelünk magunk körül, még pedig abból fakadóan, hogy az új autós piac elkezdett egy elég szemmel látható áresésbe, ármélyrepülésbe kezdeni. Ez néhány évente megjelenik a piacon, legutóbb, ha emlékszünk, hogy a Covid válság után a 22-es, 23-as évekig nagyon erős emelkedés volt a használt, illetve az új autós piacon, bocsánat, és ugye az ellátási láncok, csiphiány, stb. Emlékszünk ezekre a mágikus szavakra. Nagyon-nagyon sokat mentek fel az árak, aztán elkezdett beindulni a termelés, és elkezdett visszakorrigálni az új autós piac. És azok a használt autós készletek, amik még a magas árak mentén lettek beszerezve, és felhalmozva a kereskedések udvarain, azok elkezdtek nagyon közel kerülni az új autós árakhoz. Ugyanezt éljük át most is. Itt a 2026-os évben sok oka van, az euróforint árfolyam, a jövőbe vetett hitbizalom, a kiszámíthatóbbnak gondolt jövőbeni gazdaságpolitika. Nagyon sok autógyártó, illetve autóimportőr ezeknek köszönhetően elkezdte az utóbbi években megszokott feszes árazás politikáját kiengedni, és nem 415 forintos, meg 420 forintos forint-euró árfolyamon számolják az árazást, nem ragaszkodnak a maximális árésekhez, hanem elkezdték lejjebb vinni az árakat. Nyilván ebben az euró mellett benne vannak a előfelsorolt tényezők, és a kínai márkák is, akik időközben egyre nagyobb elánnal törnek be az európai piacokra. És megint egy olyan helyzetet látunk magunk körül, hogy az új autós piacon az árak azok kezdenek úgymond ráesni a betáradott használt autós készletekre. És valóban ez a helyzet most, amit mondasz, hogy körbe lehet nézni, hogyha akár használt autóban gondolkoztunk, meg lehet nézni, hogy ennek az alternatívája új autóban mennyiért van a piacon, és visszafele is meg lehet nézni, hogyha nagyon szeretnénk olcsón kijönni, és jó árérték arányú ügyletet kötni, és új autóban gondolkoztunk, akkor meg lehet nézni, hogy a fiatal használt autók piacán mit kapunk azért a pénzért. Tehát ez az átjárhatóság, ez itt van, tehát ezt szeretném leszögezni, viszont ez egy ideiglenes állapot.
4: Ebben az ideiglenes állapotban mi a tapasztalat, mi az az árkülönbség, ahol már érdemes elgondolkodni, hogy talán akkor mégsem a használt autót vásárolja az ember, hanem akár az új autónál is elgondolkozzon. Van egy ilyen százalékos szám, amit tapasztaltok, hogy mikor gondolkodnak el a vásárlók?
5: Hát ez jó lenne egy ilyen varázspálca, vagy aranykulcs, nem nagyon van az a helyzet. Tehát, hogyha autóvásárlásban gondolkodunk, és jellemzően ugye a családunk mobilitását szeretnénk megoldani, éppen az aktuális élethelyzetünkben, ugye átlagosan nagyjából 5 évente kerül az átlag vásárló az autópiacra, vagy a használt autópiacra, vagy az új autópiacra, és az éppen aktuális szükségleteihez megnézi a kínálatot, és megpróbálja felszívni azt az elképesztő információ dömpinget, ami ezen a piacon éri, akkor ott meg kell nézni mindent, megnézzünk mindent, de ne legyenek illúzióink, úgyis azt az autót akarjuk majd megvenni, amiben vele szeretünk, és ehhez fogjuk majd az érveket meg a logikát hozzátársítani. Ez egyébként a legnagyobb probléma az autóvásárlásnál, hogy nagyon szeretünk úgy gondolni erre, hogy ez egy racionális döntés, de általában azt mutatja a tapasztalat, hogy bőven-bőven a szívünk az már eldöntött, hogy mit szeretnénk, mert vele szeretünk a formába vagy a bármibe, és utána leracionalizáljuk a döntésünket, de hogyha eljutunk oda, hogy racionalizálni akarunk, akkor meg össze kell rakni a Excel táblát a fejünkbe, és végig kell menni azokon a tényezőkön, amik mind az új, mind a használt autóknál befolyásolják azt, hogy milyen árak, fenntartási költségek, illetve a teljes használati ciklusra vetített összköltséget befolyásolják, és igazából ez fog dönteni. Tehát ha ezt a képzeletbeli Excel táblát ugye magunk elé képzeljük, vagy rakjuk, akkor az új és a használt autónál is ott vannak benne az oszlopok, hogy értékvesztés. Nyilván itt az új autó elvérzik, mert az első időszakban nagyon nagy lesz az értékvesztése, a használt autók ezen túl vannak. Javítási szervizköltségek. Nyilván, ahogy haladunk előre az időben, az új autó is sokat nyer, hiszen tervezhető a költség egyrészt, másrészt pedig az új autó az kevesebb esélye fog elromlani, és ahogy megyünk bele az időbe, ugye a használt autóknál ez egyre magasabb lesz. De ott vannak az adók, az illetékek, a biztosítások, ott van a gumiköltség, a üzemanyagköltség, nagyon sok tényező, amit egyébként szeretünk nem figyelembe venni, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy megfeledkezünk róla, és amikor 5 évente ott vagyunk az autóvásárlás kapujában, akkor hajlamosak vagyunk 20-30-50-100 ezer forintokon idő-oda hajlani, akár a használt autó kiválasztásánál, akár az új autónál a éppen szembeülő márkakereskedő ajánlatoknál. Ilyen tételek dönthetik el, hogy merre hajlunk.
4: Meg hát a garancia azért az is egy nagyon fontos szempont nagyon sok vásárlónál, hogyha nem nagy a különbség, akkor inkább megveszi az új autót, amire ott van a garancia.
5: Nagyon jó meglátás. Én azért nem soroltam fel a garanciát, mert a használt autóvásárlásnál gyakorlatilag nagyon hasonló, vagy akár azonosnak mondható fedezett tartalmú garanciákat lehet most már vásárolni a fiatal használt autókhoz. 10-12 évvel bezárólag nagyon jó termékek érhetőek el, és ez gyakorlatilag ez sem köztudott vagy közkeletű, de mi, mint vásárlók is megvásárolhatjuk ezeket a garanciákat a kereskedésben vagy a garantőrnél az általunk vásárolt autókhoz. Amiben igazad van, és ez nagy igazság viszont, hogyha 12 évnél idősebb autók veszünk, vagy vásárlunk, akkor ott azért már nagyítóval kell keresni a piacon azokat a termékeket, amelyeket hozzá tudunk passzintani ezekhez az autókhoz. Viszont igen, tehát ez is gyakorlatilag ott van, mint döntési faktor az Excelben, de a nap végén ugye az fog számítani, hogy az 5 éves használati ciklusban, és ez ugye a szerelemből vásárlás mellett a másik nagy hiba, amit el szoktunk követni autóvásárlásnál, hogy ilyen gyakorlatilag jelentéktelen ártéket, tehát jelentősnek tűnik most éppen a vásárlás pillanatában mondjuk egy 100 ezer forintos plusz vagy mínusz az árban, de hogyha az 5 éves használati ciklusra vetítjük a költségeket, akkor tulajdonképpen eltörpül. Tehát az mindenen végig lehet menni, értékvesztés, megveszem az autót, 11 millió, mondjuk új autó, ott egy ajánlat 11 millióért egy nem tudom én klasszikus európai gyártótól, meg magas felszereltsége, szóval most ugye általában ez a helyzet, a kínai gyártó lehozza azt, ugyanazt a felszereltséget, magasabbat, szuper motorizáltsággal, még olcsóbban. és akkor ő mondjuk odaadja 10 millióért. Na de, hogy annak az autónak az 5 éves használati ciklusa végén mi lesz a maradványértéke csúnya szakszóval élve, tehát mennyire fogom tudni eladni a használt piacon, az egy nagyon pontos és zsebbenyúlós kérdés, és nem nagyon foglalkozunk vele magánszemélyként, mert hogyha mondjuk 5 év múlva 11 milliós autó az 6 és felett ér, a 10 milliós kínai az pedig 4 és felett, akkor ki lehet számolni, hogy évente az értékvesztésen mennyivel többet buktunk. És ez is egy oszlop az Excel táblában. És a nap végén tényleg estig lehetne sorolni a példákat, az, hogy az autó 6 és felett, vagy 7 és felett eszik egy 100 kilométeren, és egy átlagos 20 ezer kilométeres éves használati ciklusban mostani üzemanyag árak mellett 120 ezer forint, 5 év alatt 600 ezer forint. És ezek azok a tételek, amiken végig kell menni, és akkor látni fogjuk, hogy nem azon múlik se az új autónál, se a használt autónál, hogy 100 ezerrel vagy 150 ezerrel drágább vagy olcsóbb, hanem meg kell keresni a megfelelő példányt, ami passzol a mi használati igényeinkhez, és a teljes használati ciklusra vetített árértékarány alapján kell dönteni.
4: Említetted ugye, hogy az új kínai márkák is igen, szép áron tudnak akár magasan felszerelt új autókat kínálni. Mi a tapasztalat a magyar piacon? Mennyire félnek a magyarok az ismeretlentől? Ugye ilyenkor mindig azt figyelik, hogy mik lehetnek a buktatók, vajon a szervizelés kérdése, szervizhálózat, ide-haza, hogy jár, stb. Stb. Mennyire félünk az új ismeretlentől?
5: Látjuk az utakon futó egyre nagyobb számú kínai autókat, úgyhogy én azt mondom, hogy megvan az a réteg, aki hajlandó bevállalni ezeket a kockázatokat. Tulajdonképpen, vagy hát ez lehet, hogy erős szó, hogy kockázat. Tehát itt azért globális szereplőkről van szó. A kínai autó gyártás az nagyon erőteljes ütemben fejlődik, ugye azzal, hogy árértékarányban, technológiában, innovációban nagyon előjárnak azzal, ugye tisztában szoktunk lenni, de hogy méretben, tehát amikor 2025-ben a világ legnagyobb autógyártója, a Toyota, mármint darabszámban a legtöbbet értékesítő gyártója elad 12 millió autót, a második a Volkswagen 9 millióval, a harmadik a Hyundai Kia 7,5 millióval, már lehet, hogy itt be kell szólnom, és nem teljesen ez a top 3, de mondjuk ezek így számszerűen összerakják, hogy a nagy japán, dél-koreai, európai gyártóknak mik a volumenjei, mik a nagyságrendjei. És akkor emellett ugye, hogyha megnézzük, hogy egy BYD az 4-4,5 millió közötti darabszámban értékesít autókat, a Sajic, ugye a Shanghai Motor, az MG-nek gyakorlatilag a gyártója, meg rengeteg más márkája van, ő is ebben a volumenben gyárt autókat. A Geely, a Chery 3 millió darabot ad el egy évben, nyilván rengeteg a kínai belpiaci eladás, mondjuk a Cherynek majdnem az 50%-a export a világpiacon, tehát ezek nagyon nagy szereplők. A kérdés az nem az, hogy ők tudnak-e szerviz hátteret meg alkatrészellátást adni hosszú távon az autóikhoz, hanem inkább az, hogy piacilag az a terjeszkedési verseny, amiben ők most ilyen nagyon rapid módon benne vannak, és nagyon fontos leszögezni, vagy kiemelni azt, hogy ők nem csak a klasszikus európai és japán és dél-koreai gyártókkal versenyenek, hanem egymással is. És hogy ebben a terjeszkedési versenyben ki fogja úgy gondolni 2-3-5-10 év múlva, hogy ő beleáll, még jobban ott marad, visszavonul, stb. Inkább ez a kérdés. Ennek van egy bizonyos fokú kockázata. Tehát, hogy olyan nem lesz, hogy a kínai, a frissen megvásárolt kínai autókhoz ne legyen szerviz háttér, ne legyen alkatrészellátás, de az, hogy ha ledobunk egy követés, nem tudom, Volkswagen márka szerviz találunk vele, és ilyen sűrűségben elképzelhető, hogy nem lesz 3 év vagy 5 év múlva egy kínai márkának Magyarországon a lefedettsége, és akkor majd többet kell utazni, amikor a kötelezőre visszük, stb. Ilyen kényelmetlenségek, meg pluszköltségek előfordulhatnak. A másik dolog, amit a kínaiak kapcsán szeretnék elmondani, az az, hogy mindig így hivatkozunk rájuk, hogy kínaiak, meg a kínai márkák, nagyon nem egyformák ők se. Tehát országon belül is, egy nagyon erős konszolidációs folyamat zajlik a kínai autóiparban. Nagyon sok márka, nagyon sok gyártó és nagyon sok silány gyártó létezik, ők főleg a belpiacokra dolgoznak. Ott is kezdenek ezek visszaszorulni, nyilván ebben a piac is benne van, meg hát a központi szabályozás is, és a kifelé exportáló márkák között is adott esetben nagy különbségek lehetnek szolgáltatásban, technológiában, innovációban.
4: Hát akkor érdemes mindenkinek a saját szempontjai szerint felrajzolni ezt a bizonyos Excel táblázatot, és döntést hozni, érdemes a szakembereket is ebbe bevonni, hiszen náluk van a rutin és a tapasztalat. Ezt tettük most is Halász Bertalannal, a jóautók.hu vezérigazgatójával beszélgettem. Köszönöm szépen!
5: Köszönöm a lehetőséget!
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
4: Már is folytatjuk műsorunkat, és hát kijöttek a friss kereseti adatok. Állítólag az átlag nem rossz, a nettó medián kereset még mindig bőven 500 ezer alatt, de hogy az adatokat elemezzük, átbeszéljük, erre lesz segítségemre a vonal túloldalán Erdély Dóra, az Ökonomusz elemzője. Üdvözlöm!
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, jó napot kívánok!
4: Hát mit mutatnak azok a bizonyos számok, mindig nagyon nehéz kibogarászni? Milyen is itt az ominózus átlag kereset?
6: Igen, 2026 májusi adatokat tett közzé most a KSH, és azt mondható el, hogy fennmaradt az erőteljes bérnövekedés. A bruttó átlagkereset az 764 ezer forint volt májusban. Ez egy év alatt közel 9%-ot emelkedett. A nettó átlagkereset viszont nagyobb mértékben növekedett egy év alatt 11%-kal, közel 540 ezer forintra. Tehát különféle adókedvezmények növelték meg az átlagkeresetet a nettóban számítva. Ami még kifejezetten fontos adat számunkra, az a reál keresetnek a növekedése, ami 9%-os volt májusban. Itt most nagyon sok számot mondtam el, kontextusban is érdemes helyezni ezt. Az látszik, hogy az idei évben erőteljes a bérnövekedés, 9-10% körüli a bruttó átlagkereset növekedése. Viszont érdemes a reálbéreket is nézni, ami pedig a tényleges vásárlóerőt jelenti, amikor az inflációval is korrigáltuk, hogy mennyit is ér konkrétan a fizetésünk, abban mennyit tudunk mi a boltokban vásárolni. És az látszik, hogy ez nőtt 9% körül az idei évben. Ez pedig előrevetíti, hogy nő az elkölthető jövedelmünk, emelkedhet a fogyasztás, ami már meg is látszik a kiskereskedelmi forgalomban.
4: Egyébként ez a 9% a korábbi évekhez képest, ahol szintén az előző évhez hasonlítottuk az adatokat, milyen ez a 9%-os növekedés? Ez kiugró a korábbi évek tapasztalataihoz, vagy hozza az átlagot?
6: A reálkereseteknek a 9%-os növekedése most magasnak számít az elmúlt évekhez képest, amikor ilyen 4-6% körül nőtt. Viszont érdemes látni, hogy itt a bruttó keresetek növekedése mellett az inflációnak is jelentős befolyásoló szerepe van. Az elmúlt évek kicsit dinamikusabb inflációja most lelassult, és idén 2% körüli alatti szinteken jár az infláció, és ugyan gyorsulhat az idei év következő hónapjaiban, ilyen 2-3% körül járhat, viszont évvégére is csak a 3%-ot érheti el valószínűleg, és így a reálbérek növekedése is magas maradhat, a jelenlegi szintek körül maradhat.
4: Hogyha viszont arra utalok vissza, amit említett, ugye, hogy a nettó átlagkereset az nagyobb mértékben nőtt, ugye ott azt hiszem, hogy jól emlékszem, 11%-ot említett.
6: Igen.
4: És ugye említette azt is, hogy a különböző adókedvezmények miatt feltételezhetjük azt, hogyha átrendeződés történne az adókedvezmények tekintetében, akkor akár ez a jövő évben más számokat mutat?
6: Igen, a nettó átlagkeresetnél mindenképp fontos, hogy milyen adókedvezményekkel számolhat az hegyén, vagy éppen itt a család, különféle családi adókedvezmények érintik ezt a számot, az anyákat érintő különféle kedvezmények is érintik ezt a számot, úgyhogy mindenképpen megbolygatná a nettó átlagkeresett statisztikát, hogyha itt az adókedvezmények körül is lennének változások. Amit viszont érdemes látni, hogy például a nettó medián kereset is nagy mértékben nőtt. Ugye a medián az a kereset, amitől a munkavállalóknak a fele többet, a másik fele meg kevesebbet keres. Itt 11,5%-os növekedést láthattunk a KSH számai alapján. Ez pedig egy jelentős bérfelzárkózásra is utalhat, az alsó középső jövedelműeknek a bérfelzárkózására, amit pedig akár a minimális, a garantált bérminimum emelése is támogatott.
4: Hogyha ezeket a számokat elkezdjük egy kicsit ágazatonként vizsgálni, mondjuk a bruttó átlagkeresett nemzetgazdasági ágankénti levetítve, akkor rajzolódhat ki valami érdekesség, hogy az előző évhez képest mondjuk van olyan ágazat, ahol a többihez képest nagyobb arányban nőtt az átlagkereset?
6: Sorba állíthatjuk a nemzetgazdasági ágakat, hogy hol keresnek a legtöbbet, illetve a legkevesebbet, és ugyanígy számolhatunk változásokat is. A legtöbbet a KSH adatai alapján az energiaiparban és a pénzügyi szolgáltatásokban keresnek. Az elsőben 1,5 milliós átlagbér van, még a pénzügyi szolgáltatások esetében 1,3 milliós átlagbér van, és ilyen 7-8% körüli bérnövekedés. Ahol egy kicsivel magasabb bérnövekedés látszik, az a tudományos és a műszaki tevékenység, ott egy év alatt 9%-kal nőttek az átlagbérek, és ugyanígy 9%-kal vagy nagyobb mértékben nőttek az átlagbérek az adminisztratív területeken, illetve a szálláshely szolgáltatás vendéglátásnál. Már az utóbbi kettő inkább az alacsonyabb bérkategóriás, átlagbérkategóriás ágazatokba tartozik. Az adminisztratív területen az átlagkereset közel 640 000 forint bruttóban, még a vendéglátás területén 500 000 forint alatti a bruttó átlagkereset.
4: Esetleg egyébként lehet, hogy ott jobban nőttek az átlag bérek, keresetek, ahol hiány szakma van és kénytelenek Pontosan. Voltak nagyobb emeléshez nyúlni, ugye jól értem?
6: Igen, igen. Kifejezetten a szállásszolgáltatásnál és vendéglátásnál látszik az, hogy feszes a munkaerőpiac, munkaerőhiány van, és így kénytelenek növelni a minimálbéren túl is akár a béreket, hogy oda csábítsák a dolgozókat.
4: Ez ilyenkor egyébként elindíthatja, idővel átgördül, hogyha emeljük a kevesebb átlagkeresetű ágazatokba a munkabért, hogy aztán akkor ráhatással van a fölötte és fölötte lévő ágazatokra?
6: Igen, ez szépen látszik az adatokból is, hogy a minimálbér emelés az kihat a felső bérkategóriákra. Átlagosan ilyen az átlagbér szintjéig tolja fel a béreket, hogy a vállalkozások, a munkáltatók elkerüljék a bér torlódást, és ezért emelik a magasabb kategóriákat is. Egy olyan fajta statisztikát is közöl a KSH hónapról hónapra, hogyha az embereket a bérek alapján sorban állítanánk, és ötödöket, 20%-okat vennénk belőlük, akkor melyik ötödnek nőtt a legnagyobb mértékben a keresete, és azt látszik, hogy a második és harmadik 20%-nak nőtt a legnagyobb mértékben 10%-kal vagy a fölötti mértékben a keresete májusban. Tehát a középső bérkategóriában dolgozók, és ez is a bértorlódás elkerülése miatti béremelést mutat a statisztikákban, és erre utal a mediánbérnek is a növekedése.
4: Ezek a friss kereseti adatok egyébként, hogyha az EU-ban nézünk körbe, akkor mit mutat, hol helyezkedünk el?
6: A bérnövekedés az mindenképpen az EU élvonalába tartozik, de hogyha euróban számítjuk a magyar kereseteket, látszik a bérfelzárkózás a nyugati országokhoz képest, de még mindig a kevesebb nominális bért kereső országok közé tartozunk.
4: Hát akkor meglátjuk, hogy a következő időszakban milyen irányba változnak az adatok. Reméljük, akkor is segítségünkre lesz Erdély Dóra, az Ökonomus elemzője. Köszönöm szépen, hogy kicsit a számok mögé néztünk.
6: Én is köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése. Csütörtökön éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út közötti szakaszon. A Hajóállomás utcában a Soroksári út szervíz útjára és a legnagyobb fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak majd be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet majd tovább menni, befelé a Kvassa Jenő útnál tudnak balra Csepel felé is fordulni. A Rákóczi híd Soroksári úti lehajtójáról és a Máriási utcából a Boráros tér felé lehet majd tovább haladni. Gyalogosan és kerékpárral sem lehet a Soroksári út, Rákóczi híd és Kvassa Jenő út közötti szakaszán közlekedni, a Hajóállomás utca vagy a Gubacsi út felé tudnak majd kerülni. A 2-es és a 24-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd végállomást, de az érintett BKK autóbuszok is terelt útvonalon járnak majd. A Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál a külső sávot lezárták, mert burkolatot javítanak, a Megyeri úttól befelé lassú haladásra kell készülni. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Már is folytatjuk itt a több-kevesebb műsorát, és ahogy ígértem, színes témákkal várjuk a hallgatókat. Az előzőekben az autópiacról beszélgettünk, de most egy kicsit kifogjuk a szelet a hazai energiapiacban. Méghozzá azért, hiszen tudjuk jól a hírekből, hogy most már a szélenergia program úgymond reneszánszát élheti, vagy legalábbis újra fel tud kapni az a kérdés, hogy vajon hogyan, miből, mennyit és hova érdemes, hiszen a Tisza kormány bejelentette, hogy komoly szándékai vannak a szélenergiával kapcsolatosan. Jön a kötelező széltender, a program keretében 2030 végéig összesen legalább 4000 megawattnyi új csatlakozási lehetőséget kell biztosítani. És hát sok-sok részlet van, de ehhez én kevés lennék, úgyhogy Magyar Lászlót üdvözlöm a vonal túloldalán, az Energia Klub megújuló energia szakértőjét. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm én is!
1: Hát nagyon sok számot olvashatunk a szélerőművek, szélenergia kapcsán, de talán kezdjük ott a beszélgetést, hogy hogyan képzeljük el, amikor jön egy új kormány, akinek a célkitűzése az, hogy a szélenergiában minél többet tudjon majd hasznosítani, akkor hogyan érdemes ezt hozzáfogni? Mi mutatja meg azt a számot, hogy milyen arányban érdemes az energiamixet növelni a szélerőművekkel?
2: Mindenek előtt fontos azt szem előtt tartani, hogy Magyarországon 15 éve nem épült szélerőmű, szinte egyedülálló módon az Európai Unióban. Rajtunk kívül csak egy-két tagállam van, ahol a szélerőmű építése, a széltechnológia az ennyire háttérbe szorult, vagy nem is létezett. Ez alatt a 15 év alatt óriási technológiai fejlődés volt, a piac is szélesedett, ezért teljesen más a mostani beruházói környezet és a mostani energetikai környezet is, mint volt 15 éve. Jelenleg Magyarországon nagyjából 330 megawatt szélerőmű működik, ami egyébként az EU tagállamait tekintve 27-ből a 21. helyre helyez minket, de hogyha egy főre jutó szélenergia termelést tekintjük, akkor még hátrébb vagyunk a 23. helyen. Ez is jól mutatja, hogy az Európai Unió tekintetében, de egyébként globális szinten is eléggé elhaladt mellettünk a világ ez alatt a 15 év alatt, és most valamilyen szinten ezt a hátrányt és ezt a zöld energiatermelési hiányt próbálja most bepótolni a jelenlegi kiírás és a jelenlegi kormányzat. Ahogy mondta is, 4000 megawatta most bepótolni a jelenlegi kiírás és a jelenlegi kormányzat.

0: Azt tudjuk, hogy a napenergia az elég komolyan felfutott az elmúlt években Magyarországon. A napenergia esetében 2030-ra 12 ezer megawatt a cél, és az Energiaklub álláspontja szerint, de egyébként több szakmai szervezet álláspontja szerint is, nagyjából fele akkora teljesítményben érdemes szélerőműveket a rendszerbe helyezni, mint amennyi naperőmű van, hiszen ez a két technológia nagyon jól kiegészíti egymást. Épp a napmentes, éjszakai vagy téli időszakokban termelnek jobban a szélerőművek, és ezért egy olyan lyukat tölthetnek be, amelyek pont azokban az időszakokban állnak elő, amikor Magyarország energiaimportra, villamosenergiaimportra szorul, és ezt nagyon drágán tudjuk csak megtenni. Tehát ez a 4000 megawatt, amit most kitűztünk, ez egyáltalán nem elrugaszkodott, csak az eddigi lemaradásunk tükrében tűnik nagyon soknak.
1: Igen, de amikor egy ilyen számról így hirtelen akkor végre beszélhetünk, nyilván akkor a szakemberek rögtön előveszik azokat a tanulmányokat és mindenféle számításokat, amik eddig is bizonyos szakemberek fiókjában ott volt. Most hogyan képzeljük el, megvannak a tervek, hogy Magyarországon mely területeken a legideálisabb ezeket megvalósítani, egyáltalán hogyan lehet neki fogni, hiszen ilyenkor azért a területet gondolom meg kell szerezni, vásárolni, a beruházást akkor meg kell valósítani, de hol?
0: 2006 és 2011 között épült a döntő többsége a most működő szélerőműveknek Magyarországon. Még jóval korábbi technológiai fejlettség mellett elsősorban az ország északnyugati csücskében, tehát Győr-Moson-Sopron megyében, Komárom-Esztergom megyében, és ezek a területek a legjobb széladottságú területek most is természetesen Magyarországon. Viszont a technológiai fejlődés az lehetővé tette azt, hogy egyrészt ezeken a pontokon, ahol korábban voltak erőművek, már sokkal jobb hatásfokkal, sokkal jobb éves kihasználtsággal működjenek szélerőművek, illetve azt is, hogy az ország más pontjain, akár alföldi területeken lehessen most olyan hatékonysággal működő erőműveket telepíteni, mint korábban ezekre a legszelesebb területekre. A beruházók egyébként az utóbbi évek enyhülése nyomán, ugye 2024-ben már volt egy módosítás, és akkor a 12 000 méteres védőtávolságot 700 méterre csökkentve megnyílt a lehetőség arra, hogy egyáltalán elméleti síkon lehessenek majd új szélerőművek Magyarországon, és korábban is voltak reménykedések, hogy a változással majd új szélerőművek épülhetnek, és vannak olyan cégek, vannak olyan beruházási tervek, amelyek legalább némileg előkészített állapotban vannak vagy voltak. Ez azt jelenti, hogy beszéltek földtulajdonosokkal, önkormányzatokkal, potenciális szélerőmű beruházók, vagy olyan csatlakozási pontokat tekintettek át, ahol ezek a szélerőművek majd a hálózatra csatlakozhatnak, amikor erre lehetőség lesz, és ez tulajdonképpen most idéntől indul majd el az új tenderek tükrében. Tehát valamilyen szinten az ilyen előkészületi munkák azok megvannak, ugyanakkor természetesen azért a szélenergia az területi szinten is eléggé eltérő hatásfokkal tud, tehát a szélnek a sebessége is elég eltérő lehet, akár szűk területen belül is, ezért a helyszínen mindenképpen szükséges szélmérést végezni, ideális esetben egy teljes évig, meg kell vizsgálni a környezetvédelmi szempontokat, madárvonulás, stb. Úgyhogy azért itt sok mindenre figyelni kell, környezeti hatástanulmányt csinálni, ugye az építési engedély, tehát a csatlakozás csak egy pont, egy teljes projekt az azért 2-3 évig minimum eltart, attól függően, hogy ezek a beruházások, ezek mennyire vannak előkészült formában, attól függ, hogy ezek majd mikor léphetnek valójában üzembe. Illetve van még egy lehetőség, ami most a szélerőmű beruházók előtt áll, az a korábban naperőművek által lefoglalt hálózati kapacitások, tehát egy naperőmű csatlakozási pontjához illesztve telepíteni szélerőművet, hiszen ahogy említettem, azért ez a két technológia ez eléggé más ritmusban működik, és ezáltal nem igényelnek új kapacitást a hálózatra csatlakozáshoz, pusztán csak kiegészítenek egy korábbi kapacitást, egy napenergiás kapacitást szélenergia termeléssel. Ez esetben még gyorsabban lefuthat ez a szélerőmű telepítés és csatlakozás.
1: Gondolom, hogy nagyon sok mindentől függ, itt csak egy nagyjából hozzávetőleges arányszámot, hogyha tud mondani, azt megköszönöm, hogy nagyjából 1000 megawattnyi szélenergia körülbelül mekkora területigénnyel rendelkezik?
0: A területigény egy nagyon fontos szempont, hiszen ez az egyik legnagyobb előnye a szélenergiának a napenergiával szemben, hogy nagyon kis területen elfér. Egy turbina, ami ma már a 6-7 megawattos tartományba tartozik, az tényleg egy pár száz négyzetméteres területen elfér. Nyilván a felvonulási

0: utak, vagy esetleg ilyen üzemi utak még valamennyi területet elfoglalhatnak, de tulajdonképpen a szélerőművek ebből a szempontból nagyon előnyösek, hogy kisebb mint egy tized hektáron telepíthetők, és ott aztán termelés közben nem zavarják az egyéb földhasználati módokat. Tehát ebből a szempontból a területhasználat szempontjából nagyon kis területen elférnek a szélerőművek. Ha felszorozzuk mondjuk 6-800 turbinával, ugye hogyha 7 megawattal számolunk, és mondjuk 4000 megawattig megyünk, akkor az tulajdonképpen 60-70 hektárnál biztosan kevesebb terület. Egy naperőműek esetében a sokszorosa lenne, mi úgy számoltuk, hogy nagyjából 40-szer annyi területet foglalna egy naperőmű megawattra vonatkoztatva, mint egy szélerőmű, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon előnyösek a szélerőművek. És még valami van, ami a szélerőművek mellett szól, hogy az utóbbi 15 évben nem csak a technológia fejlődött, és ezáltal a magasabb és jobb hatásfokkal működő erőművek az év több órájában tudnak működni, hanem a piaci szempontok is változtak, olcsóbbá vált a technológia. Most nagyjából fele annyiba kerül egy szélerőműnek a beruházási költsége egy megawattra vetítve, mint került 15 éve, és tulajdonképpen 25 éves időtávban lehet tervezni, tehát a korábbi erőművek is lassan kifutnak, kerülhetnek olyan helyekre is majd új erőművek, amelyeket felújítva, vagy úgynevezett repowering folyamat során kicserélve hatékonyabb erőműveket lehet majd elhelyezni ezekre a pontokra. Tehát ez mind-mind a szélerőmű hasznosítás irányába mutat. Ráadásul ma már úgy néz ki, hogy az EU-ban nagyjából 50 euró per megawattóra áron lehet szélenergiát hasznosítani életciklusra vetítve egy erőmű esetében, és ez nagyjából a duplája, ilyen 100 euró per megawattóra körül van a hagyományos fosszilis vagy atomerőművek esetében.
1: Hogyha beruházói környezetbe körbenézünk, és azt nézzük, hogy kik jöhetnek szóba, akik úgymond be tudnak szállni ezekbe a projektekbe, akkor mit látunk, hol lehet körbenézni? Hiszen ahogy ön is említette, itt az elmúlt 15 évben nem nagyon foglalkozott ezzel kis hazánk, most kell akkor körbenézni, hogy hol van akkor a kapacitás, kik foglalkoznak azzal a technológiával, ami a legjobb, úgymond, amit ön is említett, modern, milyen nemzetek gyártói, szereplői tudnak most majd pályázatot benyújtani, vagy egyáltalán jelentkezni, hogy itt vagyunk egy bizonyos ajánlattal.
0: Igen, a szélenergia technológia az egyel bonyolultabb a napenergiánál, itt azért egy kicsit összetettebb a gyártási, építési folyamat. A spanyol cégek, az osztrák cégek, dán cégek, német cégek, azok mindenképpen előrébb tartanak a szélenergia technológiában, de Magyarországon is egyébként vannak olyan kisebb vagy nagyobb vállalkozások, cégek, akik a szélenergia technológiába akár beszállítói oldalról, akár üzemeltetői oldalról be tudnak szállni. Úgyhogy ez mindenképpen egy új lehetőséget nyit a magyar piacon is. És még egy nagyon fontos szempontja van ennek a fejlesztési csomagnak most a következő pár évben, hogy ugye Magyarországnak is, meg az Európai Uniónak is nagyon komoly klímacéljai vannak, és a klímaátmenet az a magántőke nélkül nem tud olyan ütemben haladni, mint ahogy azt szeretnénk. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy a magántőke nagyobb arányban belépjen ebbe a folyamatba. Ugye a szélenergia is hazai energia lesz, ezáltal importot válthatunk ki, zöld energia, amivel széndioxid kibocsátást csökkenthetünk, és ezek nagyon fontos szempontok, és így nem kell külön adófizetői pénzt erre áldozni, hiszen a szélerőművek azok most már piaci alapon működni tudnak, és ezeknek a megépítését tulajdonképpen meg tudják csinálni a cégek, akár bankok belépésével, és nem kell adófizetői pénzt erre költeni. Úgyhogy mind külföldi, mind hazai cégek szempontjából is nyithat új lehetőségeket ez a beruházási folyamat.
1: Új jövő elé néz tehát a hazai szélerőművek sorsa, úgyhogy érdemes lesz ebben a témában is újra és újra beszélni erről. Magyar Lászlónak, az Energia Klub megújuló energia szakértőjének köszönöm, hogy most is beszélgethettünk, de felhívom a hallgatóink figyelmét, hogy volt már a Generátor című műsoromba korábban vendég, és nagyon sok általános és hasznos információt vettünk át ott is, érdemes azt is felkeresni, aki még többet szeretne megtudni erről a területről. László, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: is. Adásunk végéhez érve én azt gondolom, hogy a legfontosabb témához értünk, méghozzá az egészségügyhöz. Oly sokat hallom én is az utcán, vagy pedig a különböző intézményekben, ahol gyermekekkel foglalkoznak, hogy vajon lesz-e elég gyermekházi orvos, vajon mikor lesz az, hogy azt hallja valaki, hogy hups, most már aztán ez a házi orvos sincs, az a házi orvos sincs, kihez megyünk, ha bajunk van. Nos, hát erről fogunk beszélgetni dr. Szabó Erzsébet Gyöngyivel, a Magyar Orvosi Kamara házi orvosi szakmai tagozatának ügyvédjével. Jövőjével. Üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm neked!
1: A KSH friss adatai szerint Magyarországon tovább mélyül az alapellátás válsága, és ahogy említettem, ez azért a közbeszédben és az utcán járókelők számára is sokszor előkerül ez a téma, hogy vajon hol van még házi orvos és hol nem. Mit mutatnak ezek a friss adatok, mekkora baj?
3: A friss adatok nem mutatnak sokkal nagyobb változást, mint mondjuk az egy évvel vagy másfél évvel ezelőtti adatok. Egy a kiürésedésben növekvő tendencia tapasztalható. Tavaly július 1-én lépte át az 1000-et a betöltetlen praxisok száma, most 1019 az idén júliusi adat, és ebből egy része nyilván a gyermekorvosi körzet, ahogy említettem is az előbb, és nagyobb része a felnőtt házi orvos és a vegyes praxisok. A vegyes praxisban gyermek és felnőtt ellátás is folyik, úgyhogy a helyzet az változatlanul egy kiüresedő, romló tendenciát mutat.
1: Hogy képzeljük el azért, amikor ezt a számot halljuk, hogy 1019, azért ez egy nagyon komoly szám. Ott, ahol ekkora a hiány valójában, akkor túlterhelté válnak azok a házi orvosok, akik pedig még dolgoznak?
3: Hát ezt úgy kell elképzelni, hogyha egy praxisba megüresedik, tehát a házi orvos mondjuk elmegy nyugdíjba, vagy uram, bocsá, elhalálozik, és nem marad orvos a praxisban, akkor az a praxis betöltetlenné válik. Ugye az önkormányzatnak a feladata az, hogy biztosítsa az alapellátást, a házi orvosi ellátást, ilyenkor az önkormányzatok megpróbálják valamilyen alternatív megoldással biztosítani azt, hogy a praxisban orvos legyen. Ez legtöbbször helyettesítéssel történik, de a helyettesítést is az esetek zömében olyan kollégák vállalják, akiknek van már saját praxisuk, legtöbbször közeli településen vagy ugyanabban a városban, és nagyjából minden praxisnál elmondható, hogy csökkentett óraszámban tudják ellátni ezeket a körzeteket, mert az fizikailag kivitelezhetetlen, hogy egy orvos két praxisban teljes rendelési időben rendelkezésre álljon. Tehát itt inkább az a probléma, hogy azoknál a praxisoknál, ahol nincs állandó házi orvos és helyettesítéssel van ellátva, ott arányosan vagy kevesebb a rendelési idő óraszáma, vagy nyilván kevesebb a befektetett és ráfordítható energia a fizikai és egyéb korlátok miatt.
1: Hogy képzeljük el egy praxisra, mennyi beteg jut, mennyi lakos ellátása jut?
3: Hát egy átlag praxis mérettel nyilván függ attól is, hogy milyen településen van. Városokban, ahol több házi orvos van, ott szerencsésebb a helyzet, ott egy olyan átlag 1500-2000 fővel számolhatunk. Azokon a vidéki településeken, ahol a település lakosság száma is egy fix standard, ott sokszor előfordul az is, hogy 2500, 3000 vagy e fölötti az ellátott lakosság szám. Azzal együtt, hogy sok esetben még ha több praxis is ki van alakítva, ha az egyik betöltetlen, akkor arányosan nyilván több munka és több páciens fog jutni azokra a kollégákra, akik a betöltött praxisban, saját praxisukban dolgoznak. Most, ha egy nagy átlagot kellene mondani, akkor olyan 1700 és 2000 fő.
1: Hát azért
3: egy átlagos praxis. 9,5 millió állampolgár van, nyilván közülünk nem mindenki él itthon, és 6366 praxis jelen meg.
1: Van szakmai ajánlás egyébként abban a tekintetben, hogy mi lenne az ideális, hogy praxisonként mennyi lakos jusson, mennyi az, amelyik a legkedvezőbb lenne?
3: Erre kifejezett szakmai ajánlás nincs, és azért is nehéz ezt meghatározni, mert talán 2-3 lépéssel visszábról kellene indulni, mégpedig onnan, hogy először azt lenne szükséges kimondani, hogy valójában mi is az alapellátás feladata, mi az, amit szeretnénk, hogy az alapellátási keretek között akár végleges megoldása, végleges gyógyító tevékenysége, úgynevezett definitív ellátás kutatással végződjön, és akkor visszafelé érdemes gondolkodni, felmérni azokat a szükségleteket, amik az egyes régiókban adódnak, ezekhez hozzáigazítani azt, hogy a minőségi ellátás az körülbelül milyen praxis létszám mellett tud megvalósulni. Sajnos ettől az ideálistól a jelenlegi orvos létszámot tekintve nagyon-nagyon távol állunk, és ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy nem csak az a fontos, hogy a napi ellátás, a napi működés biztosított legyen, hogy a friss problémákkal jelentkező betegek a megfelelő ellátást megkapják, hanem az alapellátásban kellene biztosítani az úgynevezett gondozási tevékenységet, ami ugye azt jelenti, hogy már egy kiszűrt és kezelt betegséget folyamatosan követünk, illetve a megelőző tevékenységet is. Tehát itt gondolok az egészségnevelésre, a védőoltásokra, a különböző szűrő feladatokra, szűrési feladatokra, tehát ez egy nagyon összetett feladat, ami az alapellátásnak a feladata ideális esetben lenne. Hát ha engem kérdez mindenféle szakmai ajánlás nélkül, én azt mondanám, hogy ha ezt mind maximálisan és megfelelő minőségben szeretnénk ellátni, akkor a jelenlegi struktúrában az 1500 főnél semmiképp nem lenne szabad, hogy nagyobb legyen egy praxis, de ezt a jelenlegi struktúrában jelenthessük ki.
1: Az adottságainkat ismerjük, láthatjuk a számokat, láthatjuk a hiányt, tapasztaljuk a hétköznapokban. Nyilván a szakmának ilyenkor a jelenlegi ugródeszkáról gondolkozva kell bizonyos lépéseket kigondolni, ajánlani akár a döntéshozók felé. Most önök miben látják a lehetőséget, hogy lehetne ezt jobb irányba elmozdítani, hogy ne legyen ekkora háziorvosi hiány?
3: Nagyon sokféle elképzelés van, illetve van egy irány, ami már talán konstans, méghozzá az, hogy sokkal több szakdolgozót kellene ebbe az alapellátási feladatba bevonni. Tehát az a rendszer, ami most fixálódott, vagy most arra fixálódott, hogy van egy orvos, egy ápolónő, és egy rendelőben egy fonendoszkóppal gyakorlatilag minimális felszereltséggel próbálnak meg az előbb elmondottaknak megfelelni, ez a struktúra korszerűtlen. Az nagyon jó lenne, hogyha sokkal több jól képzett szakdolgozó lenne a rendszerben, gyógytornászok, dietetikusok, szociális szakemberek, mentálhigiénész szakemberek, pszichológusok, tehát hogyha egy komplex csapatmunka lenne az alapellátás, de ehhez gyakorlatilag a most működő struktúrát teljes egészében át kellene szervezni. Mondhatom azt is, hogy fenekestől fel kell forgatni.
1: Akkor, amikor mondjuk egy fenekestől felforgatásba gondolkodunk, akkor vajon alternatíva lehet-e az is, hogy amíg nem sikerül érdemben visszaduzzasztani a házi orvosok létszámát, akár központilag, regionálisan biztosítani mondjuk telemedicinás konzultációs lehetőségeket, ezt tud-e tehermentesíteni, lehet-e ez például egy szakmai irány?
3: A telemedicina egy nagyon jó irány, de nem mindenre megoldás. Tehát azt mindenképpen tesztelni kell pilot programok keretében, ki kell próbálni, hogy mik azok az eszközök, amik hatékonyan alkalmazhatóak, és mik azok a beavatkozások, amik mindenképpen igénylik az orvos személyes jelenlétét. Ez egy szegmensét biztosan le fogja tudni fedni az ellátásnak, sőt, nem csak azokban a praxisokban lehet ezt alkalmazni, ahol nincsen orvos, hanem azokban a praxisokban is lehet ennek helye, ahol van orvos, ezzel is csökkentve a nem indokolt személyes orvosbeteg találkozott. Ha ez jól körbe van bástyázva, és korrekt módon van szabályozva, akkor egy nagyon jó alternatív megoldás lehet bizonyos esetekben.
1: A bér tekintetében egyébként a házi orvosok miként gondolkodnak, az lehet-e az egyik tényező, ami miatt mondjuk kevesebben vannak, vagy már az ok közel nem ehhez köthető?
3: Ehhez is köthető. Az alacsonyabb jövedelem különösen jellemző a fiatal kezdő kollégák körében. Ugye a házi orvosi, nem is bérről, inkább jövedelemről beszélnék, egy összetett összeg, ami több részből adódik össze. Ennek az egyik része az a bértámogatás, amit a házi orvosok a finanszírozásuk részeként kapnak. Ez a bértámogatás minden életkori kategóriában eleve nagyságrendekkel kisebb, mint a klinikai orvosok bértábla szerinti bértámogatása, és azt igen nagy problémának látom, hogy egy fiatal, friss szakvizsgás, kezdő házi orvos kollega körülbelül negyedét, ötödét kapja annak a bértámogatásnak, mint amit egy 40 éve a pályán lévő kollega. És ezzel nem azt szeretném mondani, hogy a 40 éve pályán lévőknek a bértámogatása sok, hanem azt, hogy ahhoz, hogy a fiatalok szívesen belépjenek ebbe a rendszerbe, megéljenek a házi orvosi tevékenységből és ebben perspektívát lássanak, ahhoz az ő bértámogatásuknak az összegét és arányait az idősebb kollégákhoz képest jelentősen meg kellene emelni.
1: És ugye területileg is vannak eltérések, a statisztika alapján ugye a legnagyobb hiány, ha jól tudom, akkor Tolna-Somogy, Nógrád, Zala, Vas megyében tapasztalható. Gondolom azért is, mert lehet ezek azok a megyék, ahol az orvos és családjaik lehet, hogy nehezebben találnak munkát, nem a legfrekventáltabb megyék abban a tekintetben, hogy munkalehetőséget találjanak a család többi tagjai.
3: Ezt nagyon jól látja, de folytathatjuk a sort Borsoddal, Békés megyével, vagy akár Szabolcs megyével is. Az is egy nagy kihívás, hogy hogyan tudjuk megoldani az ilyen fiatal orvosoknál az értelmiségi létnek a biztosítását. Tehát azt, hogy ő ugyan elmegy egy kisebb településre, akár egy hátrányos helyzetű településre is dolgozni, de emellett biztosított legyen a megfelelő lakhatása, a családtagjainak a munkája, a gyermekeinek az iskoláztatása, vagy tovább megyek, akár a kulturális lehetőségek, a szórakozási lehetőségek is. Tehát amikor most egy fiatal kollega elköteleződik egy vidéki praxisba, az sajnos azt is jelenti, hogy azt nehéz neki megoldani, hogy például hogyan menjen szabadságra, mert a környező praxisok is zömmel üresek. Nincsen olyan orvos, aki például őt helyettesíti, amíg elmegy egy képzésre, vagy akár elmegy pihenni. Tehát ezeknek a nevezzük szociális körülményeknek a megoldása is egy nagyon fontos feladat. Erre mindenképpen jó lenne, ha megfelelő akár ösztöndíj programok, akár pedig egyéb plusz támogatások rendszerét ki lehetne alakítani.
1: Tervezik-e a kamara részéről, hogy így, ha már van háziorvosi szakmai tagozat, akkor a kormánnyal egyeztessenek, hogy önöknek mik a tapasztalataik, mik a kilátások?
3: Ez folyamatosan terveztük az elmúlt időszakban is, akkor kicsit kevesebb lehetőségünk volt arra, hogy a kamara szemszögéből rávilágítsunk ezekre a problémákra. Most örömmel tapasztaltuk azt, hogy lesz, illetve most már van egészségügyi minisztérium, és azt is örömmel láttuk, hogy az egészségügyi minisztériumnak van egy alapellátásért felelős államtitkársága. Az államtitkársággal a kapcsolatfelvétel megtörtént, sőt a kamara adott is be olyan javaslatot, ami erre az évre vonatkozó meglátásainkat és intézkedési javaslatainkat tartalmazza, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez a szakmai munka, de nem csak a kamarával, hanem az egyéb szereplőkkel, szakmai kollégiumokkal és társkamarákkal is egy gyümölcsöző és hosszú távú eredményes szakmai munka lesz.
1: Mindannyian abban reménykedünk, hogy a házi orvosok kérdése ugye hamarosan, vagy pedig minél gyorsabban rendeződik, hiszen fontos szereplői életünknek. Dr. Szabó Erzsébet Gyöngyinek, a Magyar Orvosi Kamara házi orvosi szakmai tagozatának ügyvivőjének pedig nagyon szépen köszönöm, hogy most is tudtunk ezekről beszélgetni.
3: Nagyon szívesen, és köszönjük mi is a lehetőséget.
1: Ez volt tehát már a több-kevesebb, én azt gondolom, hogy színes témákkal és abszolút informatív beszélgetésekkel tudtuk tarkítani itt a hétfő délutánt. Tartsanak velünk holnap is, hiszen akkor is én fogom Egon helyett várni a hallgatókat. Viszont hallásra!
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: Aját mondok megint.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A köztársaság elnök jogkörei gyakorló házelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forsthofer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, az átmeneti időszakban azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent az ülésteremben. Lakóházakat és civil létesítményeket, köztük bevásárlóközpontot és közigazgatási épületet ért orosz dróntámadás hajnalban Ukrajna északi részén. A repülőszerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette. Szumiban és Csernyihivben többen megsérültek, köztük 4 gyerek. A becsapódások helyszínén tűz keletkezett, a lángok megfékezésén jelenleg is dolgoznak a hatóságok. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csak nem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az 1 évvel ezelőtti árnak. A drágulások az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, ami befolyásolja a Hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Új importvámot vett ki több kanadai termékre az amerikai elnök. Donald Trump tegnap írta alá az erről szóló rendeletet. A dokumentum 50%-os plusz illetéket állapít meg, több a szomszédos országból érkező importcikkre. A Fehérház szerint a döntést az indokolja, hogy az ottawai parlament több megtorló intézkedésekkel válaszolt a korábban bevezetett amerikai vámokra. Több fegyvere is volt annak a férfinak, aki tegnap gyúlékony anyagot locsolt szét, majd lángra lobbantotta azt a New York-i szövetségi bevándorlási hatóság épületénél. A kisebb robbanásban a biztonsági személyzet 1 tagja, valamint 1 civil könnyebben megsebesült. A férfit a helyszínen őrizetbe vették, légfegyvereket, késeket, valamint bozót vágót is találtak nála. A támadó korábban az amerikai hadseregben szolgált. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítása a Szegedi Somogyi Könyvtárban, a tárlaton Tinódi Lantos Sebestyén 1554-es Kolozsváron kiadott Krónika című verses kötete is megtekinthető. A kiállítás október 21-ig látható. A gomoly és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható, helyenként a délnyugati országrészben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
6: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét, és köszöntöm a Spirit FM rádió hallgatóit is. Polgár Juditot szeretnék köztársasági elnöknek, Magyar Péter, ma találkoznak, és felkéri erre a pozícióra. Gajdos László miniszter szerint mostantól Polt Péter is felelősségre vonható. Polt Péter, aki az Alkotmánybíróságot vezette, illetve még vezeti, de hamarosan nyugdíjazzák, korábban pedig 15 éven keresztül volt legfőbb ügyész, azt írta, hogy nem érti a minisztert, illetve hogy egyetlen példát, konkrét esetet sem említ a miniszter, amikor is Polt Péter akadályozta volna az igazságszolgáltatás működését. Hát itt van az MNB botrány, ahol nem sikerült még egy gyanúsítottat sem kihallgatni. Aztán itt van az Elios ügy, ahol Orbán Viktor korábbi miniszterelnök veje, Tiborcz István kezdte meg a mesés karrierjét, ahol az Olaf is vizsgálódott, és nagyon súlyos dolgokat állapított meg. Aztán itt van a Völner Sadl ügy, ahol Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter szerint Rogán Antalék kihúzatták saját magukat a vádiratból. ez szerintem egy orbitális botrány, itt sem emlékszem Polt Péter reakciójára, illetve az ügyészség megállapította saját magáról, hogy mindent tökéletesen tettek, úgyhogy van azért egy pár ügy, de hát nyilván az ember memóriája megkophat az évek során. Az internet viszont, ahogy mondani szokták, nem felejt, tehát ha van erre igény, akkor mutatok még további példákat. Illetve egy sport témájú téma, javaslat, beszélhetünk erről is, hogy Spanyolország nyerte a futball VB-t. Péterrel kezdünk, jó napot kívánok!
7: Bocsánat, jó napot kívánok, Ferenc, és üdvözlöm a kedves nézőket is. Hát először is hozzászólnék az első ponthoz, a köztársasági elnöknek. Egy kicsit visszakapcsolnék a tegnapi műsorról, amit a Réka vezetett. Már nagyon sok ötlet volt így köztársasági elnök.
6: A személyére?
7: Igen, a személyére, igen, kutatást végzett ki, és mindenki ugye ezt a hatházit mondta. Hát én megmondom, szerintem a Magyar Péter legutoljára választaná a hatházit köztársasági elnöknek, van egy hanyérzésem, mert hogy ugyebár azért a hatházit ismerjük arról, hogy nem nézegett el semmiféleképp semmi felett, tehát mert erről lett ugye híres, és azt hiszem, hogy elég a legnagyobb, ő lenne a legnagyobb kritikus a Magyar Péternek, úgyhogy én szerintem még előtt tartotta volna meg inkább szerintem a súlyokat, mint a hatházit. Ennyit mondjuk erről. Polgár Juditot én is egyébként megfelelőknek tartanám. Hát annyira láttam több műsort is, nagyon értelmes, nagyon intelligens ember, hölgy, inkább úgy mondanám, és egyébként meg nem tudom, párt preferenciában, hogy áll. Hát azt láttuk, hogy már ott sakkozott Magyar Péter, gondolom, azt nem 10 évvel ezelőtt vették fel. Tehát, ugye,
6: igen, az most a, volt, most volt az amerikai nagykövetségen, szerintem ott találkoztak, de lehet, hogy rosszat mondok, de mi?
7: Meglepődnék, ha nem ő lenne. Na, ennyi szerintem van a köztársasági elnökről mondani. Akkor csak egy néhány szavas dolgokkal, például a CR-tól hozzászólni. Szóval meg a CR-tónak annyi baj van a füle mögött. Szóval én is azért, ugye 2 hónapja regnál ez új kormány, talán kicsit több, szóval nem lehet mindent elvárni. Mindent is, azért sok mindent. Tehát egyelőre csak az országgyűlési sémfülések, hallom a Fidesznek, ugye igazából tetteket azért egyelőre nem nagyon látok, még csak a készülőbe se, de majd mindjárt kitérnék. De Szijjártóra csak egy pillanatot ténylegesen, szóval nem tudom, mi kell ahhoz, mikor kiszaladnak egy perc alatt valaki, és tényleg előzetesbe rakják mindenféle polt vádak alapján, vagy akármi. Ennek Szijjártó ez kimondottan, ez egy ugye megvesztegetése, hogy ők ezek a akkumulátorgyárak indokolatlan egyáltalán a létük, mert semmivel nem lehet magyarázni, tehát jó, hülye magyarázatokat lehet adni, tehát hogy mibe szolgálna ez Magyarországnak bármilyen fejlődés, és amikor külföldi munkások dolgoznának, hatalmas pénzeket adunk ezért is, ráadásul, hogy külföldi munkásokat dolgozhassanak, meg az egyéb juttatások, meg mit tudom én mi. Tehát én igazából is ez a visszafoglalkoztatás, ami közelekkel kínai, hát nem is értem. Szóval egy értelmezése van az egésznek, hogy tényleg köszönetet mondjanak a segítségért, meg a befolyásért. Hát ez egyértelmű vesztegetés, hát nem tudom, hogy ezt ebben hogy lehet fogalmazni. Nem tudom, hogy itt nem lehet kikérni szerződéseket, hiába voltak ezek nem pályázatok, hogy mondják, ezt ilyen kiemelt
6: beruházások.
7: Beruházás.
6: Milyen szerződésre gondol, amit ki lehetne kérni?
7: Amit a magyar állam és a idéköz szerződés megtörténik.
6: Biztos ki lehet, mert a magyar állam az továbbra is működik, tehát a kormányváltás után is van magyar állam, mint szerződőfél, úgyhogy bizonyára, hogy átadtak mindent. Hát az előző kormányzatból. Tehát
7: hogy valami ebből ki kell, hogy derüljön, hogy Magyarországnak ugye, mint előízé, mint ez a hogy is mondjam, hogy őket beengedtük, és ilyen pénzeket investálunk ennek az a megtérülése, meg hogy milyen apropóból jöhetett ezek az üzletek, meg a vasút ugyanis se kérül meg ezekről, mint valamivel magyarázni kell, hogy ilyen üzleteket minek, meg jó, hát már lélegeztető gépekön. Tehát annyi vaj van ennek az embernek a füle mögött, az Lavrovtól kezdve, tehát mindenféle, akármerre megyünk, csak ilyenekbe botlunk, hogy ilyen ember szabadok jár kell, és tényleg ezeket a kis halakat bődösik. Hát jó, tudom, ezt a numát, hogy így lehet majd eljutni a nagy halakhoz. Hát csak tényleg, ahogy ön is mondta, ugye ezzel nem foglalkozok abszolút az MNB-vel, hogy ott mi történt.
8: Hát ez most már foglalkoznak vele, most már foglalkoznak, azzal nem foglalkoztak eddig, hogy miért nem foglalkozott korábban például az ügyészség eredményesebben, de mindennek a kivizsgálásához idő kell. Tehát...
7: Értem, ezt tudom, csak azt akarom mondani, hogy itt azért az időpénz, majdnem, hogy lehet ezt mondani, tehát itt még a maradék is, nem tudom, mi maradt még egyáltalán ezekből a pénzekből, tehát ezek is el fognak szépen ugye gurulni. Hát hallani lehetett, hogy nem csak azon múlott, hogy, hanem egyáltalán teljes szakértem nélkül egy fiatal kis, nem tudom, hány éves ennek a Matolcsinak a fia, de az egész klientúrája ebből élt, hogy ezért hatalmas ingatlan a vásárlások, nyaralások, meg mit tudom, kint különböző Amerikától kezdve Dubaig mindenhol ingatlan vásárlások. Hát ez nem tudom, hogy mennyire szolgálja Magyarországnak az érdekét.
8: Semmennyire az ő érdekeiket szolgálta. A kérdés az, hogy törvényes volt-e, vagy nem.
7: Törvényes.
8: Azt mondta a ifjabb Matolcsi, hogy minden vizsgálatnak áll elébe, mert hogy szabályosan járt el. Hát akkor jöjjenek ezek a vizsgálatok.
7: Mondaná, én is azt mondanám.
8: Persze, hát ki az a hülye, aki azt mondja, hogy kérem szépen most, hogy itt tetszik kérdezni, loptam, csaltam, hazudtam. Ezt nyilván nem fogja senki mondani, de akkor jöjjenek a vizsgálatok.
7: Ha ezeket azért szép lassan, most én értem, 2 hónapja vannak, tehát ember sokan itt hallom, idősebb urak, hölgyek, főleg azért nem akarom megbántani őket, már mindegyik itt vért akar inni, tehát azért nem így működik, ezt mindannyian tudjuk. De hát, hogy egy kicsit azért megvakargatni, mert itt mondom, ennél az MNB-nél kimondottam, még biztos, hogy van a vagyon tárgyakból, és ahogy telik az idő, szép lassan, ez tényleg sem kopni fog valamiből.
8: Hát csak nem. Szerintem nem az zajlik, hogy továbbra is szivárog el, vagy lopják ki az MNB vagyonát, állítólag vissza is szereztek 90 milliárdot.
7: Hát, ami kim van, az nem tudom már igazából mit tudnak nagyon kezdeni, bár azt mondják, hogyha egy jó bizniszt találnának, ugye bár az arabokkal, akkor valószínűleg egyből haza tudnak ezt a klánt csalogatni onnan. Ahol vannak éppen, nem tudom, most pont, nem tudom, az öreg Matolcsi is éppen a Gyuri hol van, de azt hiszem ő is ott van talán.
8: De nem tudom, meglátjuk. Tehát mindenképp jogállami módszerekkel kell, mindenképpen jogállami módszerekkel hát, kell a bűnt üldözni.
7: Mondom, hogy itt, hogy azért vagyonzárulástól kezdve, tudom, az is volt már valamelyes, tehát vagyonzárulás ez a minimum, tehát ezeket megteheti mindenféleképp a NAV is, de nem tudom, a NAV ezzel mondjuk foglalkozhat-e, de valamilyen úton a rendőrség által zárolni lehet, nem kell megvárni, hogy feláll ez a bizottság, amire ami mindent tud majd, és mindent is, annál is többet. És egy utolsó, ez csak egy ilyen, hogy hívják, tehát a műsorhoz semmiféle, önnél nem annyira, de a Kingáéknál is, meg az András is ez, hogy ezek a magájellegű telefontól, ezt már sokan nem mondták meg minden, amik legalábbis mindenkinél 10-szer elhangzódnak, legalább egyrészt. Tehát ezek a panasz jellegű dolgok, értem én, hogy mindenkinek, de mindenkinek van problémája. Szerintem ez a műsor nem feltétlenül tudja ezeket orvosolni, főleg mondom, mikor valaki 10-szer mondja el a kis cicáját, hogy megetette a másiknak az kis cicáját, ez 20-szor hallom ezt a sztorit elmesélve, értem.
8: Lehet, hogy 20-szor is megetette. Én is annak a híve vagyok, hogy közéleti dolgokról beszélgessünk, de hát...
7: Beszélni még, ha csak 10 fokon is, vagyis mondja valaki a környezetében, de ami jellemzően, tehát ami rendszer, vagy akármi, de az, hogy valaki a saját körül, meg a banki ideje hitelében, ezeket minden értem, ügyvédekkel ezeket megtárgyalni, és vagy tudnak rajta segíteni, vagy sem.
8: Rendben. Hát köszönjük szépen, Péter.
7: Szépen köszönöm, uram, minden.
8: További szép napot, viszonthallásra. Jánossal folytatjuk. Üdvözlöm, jó napot kívánok.
9: Tiszteletem, szerkesztő úr. Hát Polgár Juditot szeretnék, köztársaság elnöknek, Magyar Péter. Nem tudom, lehetséges, hogy megfelelő személy lenne, de hát gyakorlatilag ugye a közéletben nem nagyon volt ismertő, hát ugye a sport nem. eredményei kapcsán kimagasló eredményeket ért el maximálisan. Nem mondanám, hogy nem értek vele egyet, de én például el tudtam volna képzelni a Bárándi Pétert is, volt igazságügyi miniszter.
8: Hát erre mondja a Magyar Péter, hogy ellenzéki politikus, igen, szóba se jöhet, hát, és ő volt a megyesi kormány minisztere.
9: Igen, de hát azért az ő nevéhez nem fűződik semmi olyan dolog, ami... Tehát én úgy gondolom, hogy ő akkor is korrekt volt, amikor igazságügyi miniszter volt.
8: Igen, lehet, szerintem is, de lehet, hogy Magyar igen. Péter úgy gondolja, hogy ő semmilyen módon nem akar köthetővé válni a régi baloldali.
9: Nem, hát az ő mindig korrekt választ adott minden szempontból, én figyeltem a munkásságát. A másik pedig, hogy a Vajdos László miniszter úr ugye mondta, hogy mostantól Polt Péter is felelősségre vonható. Hát igen, Polt Péter, úgy, hogy tetszett mondani, ott van az Eliosz is például, nem tudom mennyire követték a kedves nézők, ugye ott az Orbán Viktornak a veje, Tibor István ugye jó drágán készítette a lámpákat, amikor erre ugye az Európai Unió fölhívta a figyelmet és vizsgálta, meg is állapította, akkor ugye azt mondta a Fidesz kormány, hogy jó, akkor ezt kifizetjük magyar adófizetői pénzből.
8: Igen, és innentől szóval nincs joghatóság az Európai Uniónak, hiszen nem érint uniós pénzt. Így van, a Polt vezette ügyészség, meg nem talált semmilyen okot arra, hogy eljárást indítson. Hát így, de egyébként egy
9: nem volt ez, igen.
8: Súlyos történet volt. Lázár János városában megnyerték az első pályázatot, a közvilágítás korszerűsítése, és az összes többi pályázatnál már feltétel volt, hogy valaki már rendelkezzen ilyen referenciával, és csak ez az Eliosz volt. Hát igen, innentől nézve...
9: Nagyon értette ez... a Fidesz. Igen, ezeket a pályázatokat. Igen. Na most ugye, hát ott van akkor a Polt Péter, ugye, mint legfőbb ügyész, ugye, akkor vizsgálták a Rogán Antal féle letelepedési kötvények, ugye azokat az ügyeket. Hát azok is, az is elég érdekes módon le lett zárva.
8: Valami volt, hogy kiraboltak valamilyen irodát, ahol nagyon fontos dokumentumok voltak ezzel kapcsolatban, és eltűnt sajnos minden irat. Hát na, most ez most egy szerencsétlen véletlen egybeesés, másra nem tudok gondolni.
9: János... Jól jött volna,
8: igen. De így most már nem jött igen. Jól. Viszont a reklám az jól jön mindenkinek, bár sokan nem szeretik. Úgyhogy türelmét szeretném kérni, de néhány perc múlva innen tudjuk folytatni. Köszönöm szépen, most tehát reklám.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.
1: Na mi van, hiányoztunk?

0: Műsorajánló.
1: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal, mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Pap Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
0: Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítés, ezért csütörtökön éjféltől lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassalyenő út között vasárnap éjfélig. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szervíz útjára és a Legnerődön Fasor Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedési járművei hajthatnak majd be. A 2-es és a 24-es villamos a rövidített útvonalon közlekedik majd, nem érinti a Közvágóhíd végállomást. Az érintett BKK autóbuszok terelt útvonalon járnak, a Közvágóhídnál a Kvassalyenő úton és a Soroksári út szervíz útján állnak majd meg. A 9. kerületben lezárták a Kinizsi utcát az Üllői út és a Knézics utca között filmforgatás miatt. Várhatóan este 8 óráig a 83-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Rádai utca és a Lónyai utca megállót a Fővám tér felé. A 2. kerületben a Fillér utcában az Ezredes utcánál, illetve Zuglóban a Szugló utcában a Miskolci utcánál lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Károly István utcánál, itt burkolatjavítása kezdődött. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
3: Köszönöm szépen a türelmet, Jánossal folytatjuk, parancsoljon.
4: Igen, tiszteletem, köszönöm szépen. De hát folytatva itt a Pólt Péter ügyészség alatt történteket, hát például itt van ugye ez a Shadow végrehajtási ügy.
3: Igen.
4: Ugye ott az államtitkár, Völner Pál ugye itt elég erősen érintett, hát gyanúsított is az eljárásba. Hát egyszerűen hihetetlen, hogy ilyen nagy összegű és ilyen összefonódás esetén egyszerűen nem került előzetesbe egyáltalán. Tehát ez pedig hát az ügyészség sokkal kisebb horderejű dolgoknál, ügyeknél ugye azt mondja, hogy az összebeszélés, stb. Eltitkolás, szökés, hát itt ugye nagyon nagy összegről van szó, valószínű, hogy várható egy komoly ítélet, és mégse tették meg. Sőt, hát Völner Pál most már, ugye a Komárom-Esztergom megye ügyvédi kamarától megkapta az engedélyt, most már újabban ő ismét dolgozhat, mint ügyvéd. Tehát egyszerűen hihetetlen, hogy kellő súlyal itt nem vizsgálták a dolgot, én úgy érzem.
3: Itt a még mutatnék egy, bocsánat, csak ezt szerintem jogállami szempontból ez a legbrutálisabb, amit Varga Judit állított. ez a beszélgetés, amit Magyar Péter titokban rögzített. Tehát Varga Judit volt igazságügyi miniszter, arról beszél, hogy Rogán Antal és vagy emberei betekintettek a Völner Sadl ügy ügyészségi nyomozati irataiban. Ez önmagában a botrány. És kihúzatták a rájuk terhelő részeket. Tehát, hogy itt kellett volna, hogy összeomoljon az egész rendszer, hiszen jogállamban elválasztva működik az igazságszolgáltatás és a kormányzat, a végrehajtó hatalom. Itt pedig, ha Varga Judit igazat mondott, hát akkor ez maga a világbotrány. Na, ebből se lett semmi.
4: És úgy néz ki, hogy igazat mondhatott, hiszen nem is lépte meg az ügyészség a szükséges lépéseket az ilyen eljárások során, ami a szokásos és elvárható.
3: Közben átmentünk Late Night Show-ba, de senkit ne zavarjon, de most visszatértünk.
4: Igen. Ugye itt volt, az is fölmerült, ugye, hogy itt a végrehajtás ügyekbe a végrehajtók segítség útján szerezték meg a jogi diplomájukat. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy nem tudom, hogy ebbe történt-e valami, mert ugye azért itt ugye nem beszélve arról, hogy a végrehajtói jelvényeknek, végrehajtóknak a kiszignálása, hogy ki hol kap területet, ugye ez is egy érdekes eljárással történt. Azért itt lehetett hallani elég szép dolgokat, hogy kerültek kijelölésre a végrehajtók. Hát nem tudom, hogy ebben majd fognak-e nyomozni. Hát az biztos, hogy a Polt Péter féle ügyészség nagyon sok mindent az ő vezetése alatt, én úgy gondolom, hogy nem kellőképpen járt el. Hát nyilvánvalóan nem tudunk bizonyítani, majd talán az új vezetés, amennyiben ott a szüképpen járt el, hát nyilvánvalóan nem tudunk bizonyítani, majd

0: egyébként hát ez volt Súlyog Tamás veszte is, mert a Fidesz írta bele az alaptörvénybe, hogy az államfő az alaptörvény módosítása esetében egy dolgot tett, aláírja, pont.
1: Igen, hát pontosan a Fidesz csapdájába esett bele, és most a Rintvári Bence ezt kifogásolja, hát ezt ők hozták létre, hogy gyakorlatilag tartalmilag nem vizsgálhatja.
0: Hát ez vagy tudathasadásról beszélünk, vagy cinizmusról. Nyilván ez egyfajta vergődés, hogy most Magyar Péter egyik kedvenc szavát használjam, de valóban egy ekkora zakó után, vereség után most átélik azt, aminek az ellenkezőjében voltak 16 évig. Tehát, hogy a mindenkori ellenzék tehetetlen.
1: Igen, amit meg is érdemelnek, mert sajnos a saját országát, a saját népét játszották ki. Szóval azért, amit csinált a Fidesz, az nagyon durva volt. Na még annyit, hogy a spanyol ország nyerte a futballvilágbajnokságot, hát én gratulálok nekik. Szerintem a spanyolok jobbak voltak, valahogy jobban törekedtek. Hát ilyet, hogy egyszerűen kapura alig tudtak lőni, hát én nem is értem ez az argentinokat. Hát
0: kicsit túl értékelték Argentinát, szerintem az angolok elleni meccs előtt ők top 10-es csapattal nem kellett, hogy játszanak ezen a VB-n. És addig sem volt egy fáklyás menet. Az előrejutások azért Egyiptom ellen megszenvedtek, az angolok ellen az utolsó negyed órában tényleg jók voltak, de hát tegnap gyakorlatilag momentumuk nem volt, és hát amilyen faragatlan figurákkal van tele, szóval nekem ez visszatetsző volt, még a meccs után is verekedtek, lögdösődtek.
1: Igen, durva volt, úgy van.
0: Úgyhogy én örülök, hogy a spanyolok nyertek. Sokkal jobbak voltak.
1: Vagyok. Nagyon szépen köszönöm, mennyit szerettem volna.
0: Köszönöm szépen, János. További szép napot, viszont hallásra. Itt a következő kedves hallgató, csak a nevét elfelejtettem felírni. Haló, haló.
2: László.
0: László, üdvözlöm, jó napot kívánok, parancsoljon.
2: Jó napot kívánok, szerkesztő úr. Hát ezzel az Orbán Viktorról szeretnék egy pár mondatot. Hogy mi van ő vele? Szóval, hogy a nyomozás folyik-e ellene, mert nagyon sok gonosz tettet csinált.
0: Nem tudok róla, hogy folyna bármilyen ügyben ő ellene nyomozás, de ettől ez még változhat, tehát bárki ellen elindulhat nyomozás. Pontosabban hát van az aranykonvoj ügy, ahol az ő biztonsági főnökét már gyanúsítottként kihallgatták Hajdú Jánost, és állítólag Orbán Viktor felelősségét is vizsgálná az ügyészség, van egy ilyen dokumentum, de nem hallottunk róla, hogy megkérdezték volna, hogy hogy is volt ez.
2: Attól tartok, hogy ő nagyon sok mocskos dolgot eltussol, és nem tesznek ellene semmit, holott kirabolt az egész országot. Mert nagyon sok csatlócai van, ugye, aki lenyúlta Magyarországot.
0: Csak ez nem jogi kategória, tehát így nem lehet a vádhatósághoz menni, hogy emeljenek vádat, mert kirabolta az országot, hanem konkrétumok kellenek, egy olyan nyomozás, ami feltár, alapos gyanút fogalmaz meg, és vádemelési javaslattal végződik. Tehát csak mondom, hogy én értem, hogy sok ember így gondolja, mint ön, és ez naponta elhangzik, hogy kirabolták az országot, tönkretették, de ez nem konkrét tényállás. Tehát meglátjuk, hogy mit találnak. Találnak-e bármi konkrétumot?
2: 100 milliókat adott az EI-nek, ugye? A munkát adta neki.
0: Ez például egy konkrét ügy, igen, mondjuk ez a nem is tudom mi, ez irodaház vásárlás, hogy
2: igen.
0: Iszonyat drágán vettek egy olyan ingatlant, amit a vejéhez kapcsolódóan épített egy cég.
2: Hát. A vejének nyomott, a veje meg éli a világot kint Dubajba.
0: Nem, a Tibor István nem Dubajban van, ők az Egyesült Államokban vannak tanulmányúton, mert a felesége Orbán Ráhel ismét tanul. Ez a holtig tartó tanulás, ez nagyon jó egyébként élethosszig tartó tanulás, képzés, ez fontos dolog. Ők 4 éve is így gondolták, hogy kiruccannak külföldre tanulni, meg most is, de nyilván ez véletlen, nem szándékos egybeesés a választással.
2: Van miből tanulni nekik a sok milliárdokból, amit kivittek. De gondolom nem képillére mentek. Ugye az Orbán megtömte az egyiket. Szépen. Évekig nem emelte a nyugdíjat, hanem emelti filléreket adott. A családi portékot nem emelte.

0: Fekete. Itt van Magy Péter bebizonyította, hogy igenis lehet a népekkel foglalkozni, a szegény népekkel. És erre azt tudom mondani, hogy a Magyar Pétert áldja meg a jóisten.
1: De a családi politikot megemelték már? Szerintem még nem.
0: Nem emelték.
1: Arról volt szó, hogy ezt gyorsan megteszik. Én nem emlékszem, hogy ez megtörtént volna.
0: Gondolom meg fogja emelni, mert említették.
1: Hát igen, kiemelt ígéret volt, hogy megduplázzák.
0: Arról, hogy a legalacsonyabb nyugdíj 12 ezer forint lesz.
1: Ez se történt még meg, tehát nem akarom itt sürgetni az új kormányt, úgy sincs hatása, de hogy nem történtek meg ezek, persze nem volt konkrét határidő ígérve, az is kétségtelen.
0: De csak megoldja, mert ha már egyszer említették, gondolom nem fog visszafelé.
1: Hát igen, az nagy politikai öngól volna, hogy ilyen alapígéreteket nem teljesítenek, biztos megteszik, csak jelzem, hogy eddig még nem történt meg.
0: Aha, igen. És a Lázár ügyivel szeretnék még, hogy mi van azzal is. Hát rengeteg lakást fölvásárol, rengeteg területét foglalt el. Ugye, mi van ezekkel? Hát nem vizsgálják.
1: Minden törvényes volt, minden szabályszerű volt, mindenre megvolt a korábbi miniszternek a pénzügyi fedezete, mondja maga a korábbi miniszter Lázár János. Itt tartunk most, de Magyar Péter az ő esetét is számtalanszor emlegette, hogy nem tudom én, 47 ingatlanja van, hogy ez hogy jöhetett ki. Hát majd kiderül. Gondolom majd a vagyon visszaszerzési hivatal megvizsgálhatja, ha úgy látja, hogy itt...
0: Ki lehet számolni, hogy mennyi volt a keresete, hogy mennyi ez a vagyon, amit szerzett, stb. Nem?
1: De, abszolút ki lehet számolni. Hát nyilván rajta lesznek ezen is.
0: Én az a mondó vagyok, hogy olyan szépen megúszak, mint a 21. Még talán meg is dicsérik őket.
1: Az megint csak öngól lenne a Tisza részéről, hiszen ez volt az egyik fő ígéretük, hogy elszámoltatják az előző hatalom birtokosait, és minden gyanús ügyet kivizsgálnak. Tehát ha ebben nem lesz semmi, az óriási csalódással járna.
0: Hát én nem tudom, de figyelni, én abból indulok ki, szerkesztő úr, hogy egy szegény ember ellop valamit, filléreket, azt lezárják azonnal. Nyomoznak meg, itt tudom én mit csinálnak,
1: igen.
0: Azonnal kivetik a forgalomból azt a személyt.
1: Ez kétségtelen.
0: Ez a nagy dolog.
1: Meglátjuk. Köszönöm szépen, László, hogy hívott. Az is igaz egyébként, hogy az egyszerű ügyeket könnyebb lefolytatni, lezongorázni, mint a nagyon bonyolult céghálón keresztül történt közpénzlopásokat például. De ettől még természetesen jogos a társadalomban az igény, hogy legyen elszámoltatás. Szilárddal folytatjuk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm, parancsolja!
2: Én más témát szeretnék hozzászólni, megpróbálok röviden.
1: Igen.
2: Tehát én például nem tudom lehetségesen, de hoznék egy olyan törvényt, hogy minden természetes tó és folyó 100-150 méteres körzetét ne lehessen magánkézbe adni. Tehát a nyolcvani idejárás szembaladás, stb. Pesselyesítők, ilyesmi nem ilyenre gondolok, de az, hogy privatizálni, az, ami egy ország név tulajdonosnak tartott.
1: Például a Balatonra gondol, hogy ott ne lehessen a parti telkeket magánkézbe adni?
2: Hát például a Balatonra, hát nem csak az egy tó van Magyarországon.
1: Igen, csak nyilván ez a legnagyobb, a legismertebb, azért kérdeztem erre rá.
2: Ja, hát többek közt, igen, szóval is.
1: Jó, de most már egy csomó partszakaszt felparceláztak és eladtak, évtizedek óta vannak magánkézben telkek, ezeket jó. Már nem lehet visszacsinálni, vagy ön visszavenni? Visszavásároltatná az állammal?
2: Hát, ezt elég most nem tudok válaszolni, hogy erre van-e módja lehetőség és likviditás, tehát ezt nem tudom, hogy megmondani.
1: Hát ez a kérdés, igen. Ez a kérdés, hogy ez jogilag, hogy venné ki magát?
2: Hát azért én most már fiam, nem lennék ilyen mélységekben, hát ez csak egy ötlet volt részemről.
1: Értem, jó.
2: Tehát ha legalábbis a felmaradókat már semmiképp ne osztogassuk, áruljuk el, vagy nem tudom. Aztán erről ennyit szerettem volna. Halló?
1: Igen, igen, még van egy perc, másfél perc, úgyhogy figyelek.
2: Ja, akkor gyorsan, mindegy, lesz van egy csomó gondolatot. Például annak idején, még az én koromban voltak ilyenek, hogy építőtábor. Na most ezt csak azért asszociálom most ide, mert állandóan mondják, hogy ezért már a tengeret a Alaszkából kell venni, munkásokat behozni. Na most én úgy gondolom, hogy rengeteg szülőnek az is megoldást jelentene, bár ilyen nyári távozás, stb., hogy az ilyen nagyobb, hogy mondjam, gazdálkodók, akik megtehetik, hogy felültek négy öt sátra, szerveznek egy ilyen egy nyári tábort, egy gyümölcszedés, stb. Hasonló. Tehát ez egy működő dolog lett volna, a családnak egy könnyebbségben nem százezőként kell űrhajós táborba jött a gyereket, hanem mit tudom, egy ilyen vízparti kis táborocskában délet a dolgozgatának, mint egy délután fületének, strandőplan, akármi, és mindenki veri heppéletbe, tehát én nem tudom, hogy ezt is kell a véleményre csinálni.
1: Köszönöm szépen, ennyi volt, lehet, hogy meg lehet csinálni, nem tudom, hogy a gyerekek hogy mennyire örülnének, hogy mehetnek dolgozni ingyen. Én nem lennék oda, de én egy lusta gyerek voltam. Köszönöm szépen, hogy hívott, Szilárd, lejárt a műsoridő, úgyhogy búcsúzom. Kedves nézők, a déli híradó után legközelebb akkor találkozhatunk a fórumban, viszontlátásra!

Körülöttem néma csillagok, meg sem kérdi tőlem senki sem. Merre mentél, kedvesem? Esik eső, és én ballagok. Néhány elmúlt percre gondolok. Kérdezem a tűnő felleget, otthonod most hol lehet?

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló.
1: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal. Mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. Betörő buktatott le egy marihuána termesztő Csimontornyán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A nándorfehérvári diadala hazaszeretet, a közös felelősség és a cselekvő összefogás története, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter úgy fogalmazott, 570 éve egy nemzet megértette, hogy a legnagyobb túlerővel szemben is marad választása. Hozzátette, egy országot mindig azok tartanak meg, akik a legnehezebb időkben, pillanatokban is a helyükön maradnak. Lakóházakat és civil létesítményeket, köztük bevásárlóközpontot és közigazgatási épületet ért orosz dróntámadás hajnalban Ukrajna északi részén. Szumiban és Csernyihivben többen megsérültek, köztük 4 gyerek. A becsapódások helyszínén tűz keletkezett, a lángok megfékezésén jelenleg is dolgoznak a hatóságok. 4 hónapja nem volt olyan drága a gázára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csak nem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az egy évvel ezelőtti árnak. A drágulások az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, ami befolyásolja a Hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskolakezdési támogatásra. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt a Tolna megyei Simontornyán. Az elmúlt időszakban több lopás is történt a településen, a tolvaj egy 22 éves helyi lakos volt. A rendőrök a sorozatos betörések miatt egy ideje már figyelték, a férfi a napokban azonban bejelentést tett a körzeti megbízottnál, hogy az egyik pincében marihuána ültetvényt talált. A betörőt végül letartóztatták, a kannabisz termesztőt előállították. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, Emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozók a Márévára Mecsek rejtették köve elnevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Helyenként a délnyugati országrészben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Kivilágosodott már hajnalban. Köszönöm, hogy most is minket választottak. Polgár Juditot szeretnék köztársasági elnöknek, Magyar Péter. Gajdos László azt mondja, hogy mostantól Polt Péter is felelősségre vonható, és a spanyolok nyerték a futball VB-t. Ezeket a témákat javaslom, de természetesen bármiről beszélgethetünk. Gyulával kezdünk. Jó napot kívánok!
7: Tiszteletem! Halló!
2: Parancsoljon, üdvözlöm!
7: Örülök, szerkesztő úr, hogy elértem önöket. Egy teljesen olyan más jellegű témával szeretnék, ami nemhez tartozik, ez a három témához tartozik.
2: Jó, halljuk. Ha érdekes, akkor hajrá.
7: Hát én azt gondolom érdekes, mert soha senki nem beszél róla. Ez az év elején történt ez az esemény, Orbán Viktorral kapcsolatosan. Kérem szépen, mi van azzal a 2,8 milliárdos páncélzott gépjárművekkel, ami Orbán Viktor rendelt, vagy amivel Macron már tiszteletét tette?
2: Szerintem nem 2,8 milliárd, hanem 500 millió a két autó, tehát darabja 250 millió.
7: Ó, bocsánat, akkor én rosszul tudtam.
2: De ez sem olcsó azért nyilván egy átlag pénztárcához képest. Velük? Megvan, megvan. Szerintem a
7: TEK... Hol vannak ezek az autók?
2: Úgy tudom, hogy a TEK, a Terror Elhárítási Központ őrzi őket, vagy az ő tulajdonuk, és kettő van belőle. Nyilván megvannak, és gondosan őrzik őket. Most már nem Orbán úr fogja használni.
7: Értem. Hát ennyi lett volna az én kérdésem csak.
2: Azért tudom, mert most olvastam róla, hogy elismerte a TEK, hogy kettő darabot vettek, hogy egyszerre két helyen is ott tudjon lenni.
7: Annak idején még az ATV híradójában láttam erről egy képet.
2: Igen, valamelyik nagyon okos influencer árult el tulajdonképpen, mert azt se tudtuk, hogy a világon vannak ezek a klassz kis páncélmercedesek, de valamelyik ilyen Fidesz által fizetett véleményvezér csinált egy videót, amint megérkezik a korábbi miniszterelnök Macronhoz, és ott tűnt fel az autó. Nagyon okosan a rendszámot is belefényképezte a videóba, úgyhogy be lehetett könnyen azonosítani, úgyhogy ezúton is köszönjük a tájékoztatást. Bár nem biztos, hogy ez volt az eredeti célja az illetőnek.
7: Biztos, hogy nem ez volt.
2: Úgyhogy ennyit tudok erről mondani. Gondolom hasznosítja majd az új kormányzat ezt a két gépjárművet. Eladják, vagy valakit majd ezzel furikáznak ide-oda.
7: Köszönöm, hogy meghallgatott.
2: Köszönöm szépen, Gyula, hogy hívott.
7: Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra, további szép napot. Évával folytatjuk, kezi csókolom.
8: Üdvözlöm, Ferenc, Éva vagyok. Nem biztos, hogy ezekhez a témákhoz szeretnék hozzászólni, ha bár mindegyik nagyon érdekes és nagyon izgalmas. Viszont ugye Magyar Péter azt mondta, hogy bármikor lehet ők, illetve a kormány munkáját kritizálni. Meg javaslatokat tenni. Nekem egyetlen egy gondom van most, és ez pedig az Oktatási Minisztérium. A következő van, hogy ugye februárban meghirdették a lejárt mandátumokat az iskolaigazgatói állásokra. Pályázatokat kellett benyújtani a tankerületekhez. Ezek meg is történtek, viszont a választásokra tekintettel az elbírálásukat eltolták. később lehozták, és amikor ugye megalakult a kormány, illetve az oktatási minisztérium, tudom, hogy új, meg föl kell állni, meg szervezet, meg minden egyéb, összevonták, illetve visszavonták a pályázatokat a minisztérium hatásköre alá, hogy a minisztérium dönt a pályázatokról. Ez addig történt meg, hogy a tankerület, de félig meddig érintett vagyok családilag az ügybe, tehát nagyon sok információm van, és nagyon jók, tehát konkrétan.
2: Pontos információk, világos.
8: Igen. Tehát az történt, hogy a tankerület kinevezte az egyik iskolába az igazgató helyettesnek az ismerősömet. Utána ez elment augusztus 16-tól, tehát nyilván amikor már lejárnak, és utána történt döntés az oktatási minisztérium részéről, hogy ki lesz az igazgató. Megbízott igazgatói státusz. Ezt a kis ismerősömet igazgató helyettesből egy évre kinevezték igazgatónak, megbízott igazgatónak, mert ugye hát szeptembertől indulni kell az oktatásnak, és ott nagyon-nagyon sok feladata van a tantestületnek, az igazgatónak, új tanárokat fölvenni, tantervet megcsinálni, szóval hadd ne soroljam, és ez körülbelül tartott másfél hétig. Másfél hét után megjött az értesítés, hogy visszavonták a megbízását, és kinevezték a másik pályázót ide egy évre szintén megbízott igazgatónak. Szóval akkor most itt nem tudom, hogy az oktatási minisztériumban nem tudja a jobbkész, hogy mit csinál a bal, és ez nem egyedi eset, mert az ismerősömnek a másik iskolába beadott pályázatával a hölgy ugyanígy járt, és ott már országosan jelzik, hogy nagyon-nagyon sok helyen ilyen probléma van. Szóval nem értem ezt a rendszert, mert itt emberek egzisztenciájával, az iskolának a működésével kapcsolatban merülnek föl kérdések. Ugye arról nem beszélve, hogy itt egy csomó olyan probléma is felmerül, hogy a eddig elfelejtett pályázó egyáltalán a végzettségével alkalmas-e arra, hogy ezt csinálja. Szóval vannak, nem akarom mondani, mert hát ha rá ismernek magukra, és gond, de ez probléma. Tehát ha tudom, hogy az oktatási miniszter egy év türelmi időt kért, hogy majd megoldják, meg izél, meg mit tudom én mi, de hát azért itt emberekről van szó, akik készülnek, örülnek, szeretnék azt az iskolát fejleszteni, új programokat csinálni, a gyerekeknek olyan képzést adni, amivel fejlődnek, tehát nem a bemagolós dolgokat szeretnék, hanem a kreativitásukat növelni, és ez nekem nagyon kellemetlen, szóval vagy nem értem a rendszert, hogy miért ezt csinálják. Akkor mondták volna azt, hogy ez van, akkor nincs elnök, vagy igazgató, csinálja a helyettes, aztán majd lesz valami, de így.
2: És adtak magyarázatot arra, hogy az előző pályázatot visszavonják, és új ideiglenes igazgatót neveznek ki, vagy csak közölték ezt?
8: Külön levélbe közölték.
2: Tehát nem mondták meg, hogy miért döntöttek így?
8: Nem volt, értem. Csak hogy visszavonják, és helyette más lesz.
2: Értem, és az ismerőse mit mond, hogy mit sejt a háttérben, mi lehet az ok?
8: Hát az, hogy itt szeret, itt valószínű, hogy még mindig dolgozik a fideszes dolog, mert olyan körzetben van, ahol fideszes a vezetőség, és az volt iskola igazgató is nagyon odahúzott, és az új kinevezett is egyértelműen odahúzta, hát, de nem tudják, mert a tankerületekben mindenhol, tehát ahol ilyenek történtek, nem egyértelmű, hogy a tankerület is oda teszi le a voksát. Szóval egyszerűen nem értem. Ez olyan megmagyarázhatatlan dolog, hogy egyszerűen nem veszik figyelembe azt, hogy itt kemény munka volt a pályázatokban, meg egyéb. Úgyhogy talán ez megérne egy misét, hogy valaki utána nézze, hogy mi történhet itt, mert nyilván én nem tudom fölvenni az oktatási miniszterrel vagy államtitkárokkal a kapcsolatot, de nagy a felháborodás ilyen vonatkozásban a pedagógusok körébe, és ez nem egy jó indulás a szeptemberi oktatási kezdésre.
2: Hát az biztos. Szerintem mi akkor tudnánk ezzel foglalkozni, hogyha volna valaki, akár az önismerőse, aki elmondja a részleteket. Hát a legjobb az, amikor úgymond arccal, névvel beleáll valaki egy történetbe, és elmondja, hogy ez történt, akkor lehet rákérdezni, hogy itt ez az állítás, és a minisztérium vagy az illetékes hatóság adjon választ.
8: Én ezt értem, csak ugye nyilvánvaló dolog, hogy itt még lehetnek változások. Én most arra számítok, hogy két hét múlva megjön egy levél, egy e-mail, hogy hát akkor mégis visszacsináljuk. Szóval ezért jeleztem, nem biztos. Én beszéltem az ismerősömmel, hogy szeretnék önöknek ezt elmondani. Azt mondta, hogy minden további nélkül, de egyelőre név nélkül.
2: Jó, hát akkor még azt tudnám javasolni, hogyha az ismerőse megírja egy e-mailben a név nélkül, és elküldi az info@atv.hu-ra, az egy kiinduló pont lehet, és akkor én odaírja az e-mailbe, hogy nekem továbbítsák, én meg akkor jelzem itt a megfelelő szerkesztőknek, hogy van egy ilyen történet, egy ilyen felvetés. Ez is jó. Csak jó lenne, ha ezt röviden összefoglalná az ismerőse, és akkor...
8: Oké, jelezni fogom. Amit szeretnék még mondani, hogy én abban reménykedem, hogy az ATV nagyon nézett. Tehát nem csak nyugdíjasok nézzük, hanem nagyon sok fiatal, meg ahogy észrevettem, a kormány oldaláról is figyelik az önök műsorait, és a hallgatók, nézők észrevételeit, hogy eljut ez oda, ahova kell. Nem önökön keresztül, hanem ilyen közvetett úton is. Úgyhogy
2: igen, van ennek is esélye.
8: Köszönöm szépen a tippet, és továbbítani fogom.
2: Rendben.
8: Ha még van idő, akkor annyit, hogy én azt veszem észre Polgár Judit. Nagyon értékelem, nagyon okos, nagyon értelmes, hogy van már tapasztalata nemzetközi, a sport révén, nemzetközi szinten is, és én azt tettem észre, hogy a miniszterelnökünk imádja a nőket kinevezni. Tehát én nagyon örülök annak, hogy nagyon sok területen nagyon sok nő dolgozik, és az ő munkájuk, az ő véleményük az meghatározó. Tehát én ennek nagyon örülök, mert eddig nagyon hiányoztak a nők a közéletből. Az, hogy ő lesz-e vagy nem, ez eldöntés kérdése. Remélem, hogy nem egy személybe fog dönteni, hanem bejönnek az, hogy javasolhatnak az embereknek.
2: Ön szerint azok után, hogy Magyar Péter kiírta a Facebook oldalára, hogy ma egyeztet Polgár Judittal, és ő nagyon szeretné, el tud képzelni olyan forgatókönyvet, hogy nem Polgár Judit lesz, amennyiben ő vállalja? Mert én nem tudok ilyen forgatókönyvet elképzelni, és innentől az, hogy akkor mindenki mondja meg, hogy kit szeretne, meg legyen társadalmi egyeztetés, ez akkor nagyjából egy 20 órán keresztül működött.
8: Hát nézem, vannak nagyon sok indokok ide is, oda is. Tehát mind a két oldalt figyelembe kell venni. Én szerintem megtörtént az egyeztetés már az amerikai, a július 4-i amerikai követségen ünnepségén tett sakjátszma alatt. Én nekem ez a női ösztönöm. Tehát,
2: igen, az is elég meglepő, hogy ott van egy nagy követségi függetlenségnapi partin egy sakk tábla.
8: Igen,
2: tehát lehet, hogy teljesen véletlen volt, de lehet, hogy nem.
8: Teljes természetesen véletlen is lehet, de szerintem ott a sakjátva közben beszélgettek. Tehát nem véletlen, hogy a Polgár Judit neve fölmerült. Én szerintem nem fogja azt mondani, hogy nem. Itt kérdés, hogy az ellentétek hogy fognak, az ellenzék hogy fog viselkedni, úgyhogy...
2: Hát az ellenzék már megmondta, hogy nem vesz ebben részt, mert színjátéknak tartja, de ezt még értem is az ő részükről, viszont nem csak az ellenzék van, tehát eddig akkor van Magyar Péter, aki azt mondta, hogy legyen Polgár Judit, mások másokat javasoltak, de nyilván lehet Polgár Judit, csak hogy maga az egyeztetésre adott idő az nagyjából 20 óra volt, mert szombat este hangzott el az, hogy legyen társadalmi egyeztetés, nem szivarszobák füstjében háttéralkukkal dől el, javasoljanak a civilek, a pártok, majd megvitatjuk. Ehhez képest eltelt egy nap, és ott van Polgár Judit neve bedobva. Nekem egy picit ilyen villám társadalmi egyeztetésnek tűnik ez.
8: Az az igazság, hogy én azt érzem, hogy a Tisza kormánynak nagyon-nagyon kevés az ideje.
2: És nem olyan kevés, hát 30 napja van arra, hogy az országgyűlés új ideiglenes elnököt válasszon. Tehát ha most vártak volna még 3 napot, az már kicsit mindjárt más, mint a 20 óra, de végül is nekem lesz, ami lesz. Csak mondom.
8: De ők szerintem rohammunkába dolgoznak.
2: Tehát akkor miért mondja azt a miniszterelnök, hogy akkor jelöljenek a pártok, a civilek, beszéljük meg, döntsünk együtt. Egy kicsit olyan, hogy ezt mondja, aztán ő előhúzza Polgár Juditot, és onnan elég nehéz lesz kifarolni. Én így látom, de hát majd nem sokára okosabbak leszünk.
8: Szóval a Vak is azt mondta, hogy majd meglátjuk, szóval erre nem tudok mit mondani, de én szerintem, ha az ő neve felmerült, akkor nagy valószínűséggel ő lesz.
2: Szerintem is. Köszönöm szépen, Éva, hogy hívott, le is járt a műsoridő, kezicsókolom, kedves nézők, rövid reklám jön, aztán folytatjuk.

0: Műsorajánló.
1: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal. Mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Pap Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban az Attila utat egyirányosították a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sáv járható. Az 5-ös autóbusz, illetve a 905-ös éjszakai járat terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Szél-Kálmán tér Csaba utca és a Dózsa-György tér közötti megállókat a Rákospalota felé. Jelenleg lassú a haladás az Alkotás utca Krisztina körút útvonalon, a Nagyenyed utcától, illetve az Attila úton a Vérmező út előtt. A 9. kerületben a Kinizsi utcát lezárták az Üllői út és a Knézics utca között filmforgatás miatt, a 83-as trolibusz a Fővám tér felé terelt útvonalon jár, nem érinti a Rádai utca és a Lónyai utca megállót. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért csütörtökön éjféltől lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassa-Jenő út között vasárnap éjfélig. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szervíz útjára, illetve a Lechtenődön fasorra Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedési járművei hajthatnak majd be. A 2-es és a 24-es villamos a rövidített útvonalon jár, nem érinti a Közvágóhíd végállomást, az érintett BKK autóbuszok pedig terelt útvonalon közlekednek majd. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
3: Köszönöm szépen a türelmet, Ilonával folytatjuk. Kezicsókolom. Haló? Haló, haló?
4: Te határa fontál benni, ugye? Jó napot kívánok, köszöntöm.
3: Csókolom, parancsoljon.
4: Hát én csak annyit szeretnék hozzászólni, hogy főleg az első porthoz, Polgár Juditot én nem mondom. Tehát én ezért furcsálom. Lehet hallani, amit mondok?
3: Az a baj, hogy a háttérből visszajön a tévé hangja, ha jól érzékelem, úgyhogy ha elnémítaná a tévét, akkor sokkal jobb lenne. Tehát lehet önt hallani, csak így nagyon nehezen érthető, de ha lenémítja a tévét, akkor jó lesz.
4: Jó. És tehát nem tudom, és tegnap éppen másról volt szó, legalábbis Magyar Péter azt mondta, hogy majd közösen fogunk választani.
3: Még mindig nem némította le a tévét. Bocsánat, megtenni, hogy tényleg lenémítja a tévét? És akkor szuper lesz. De egyébként tartalmilag egyetértek, Magyar Péter azt mondta, hogy jelöljenek civilek, pártok, gondolkodjunk, beszéljük, meg egyeztessünk.
4: Így jól van?
3: Hát ha lenémította, akkor igen. Tehát nem lehalkításról van szó, lenémításról, akár kikapcsolásról.
4: Kikapcsolásról?
3: Akár. Csak pár perc.
4: Jó.
3: Meg kell, keményen, meg kell nyomni azt a gombot. Így most talán jó lesz.
4: Igen, és hát nem tudom, én jobban eltudtam.
3: Nincs kikapcsolva az a tévé, nem? Nincs kikapcsolva az a tévé. De mindegy, jó, ha ön így a...
4: Igen, mert nem szoktam kikapcsolni, most azt sem tudom, hol kell.
3: Hát a nagy piros gombot kell jó erősen megnyomni. Hát de nem a telefonon, a távirányítóra gondoltam. Jó, hát szerintem vissza fog térni, Ilona, ez fontos téma egyébként, mert valóban azt mondta Magyar Péter egy szombatesti videóban, hogy nem szivarszobák, füstös szivarszobákban kell eldönteni az ilyen fontos kérdéseket, hanem társadalmi párbeszéddel. Ehhez képest alig egy nappal később már bemondta Polgár Judit nevét. Igaz, hogy közben 16 különféle pártállású civil, éppen Polgár Juditot nevezte meg, mint alkalmas szemét, erre csatlakozott rám különféle pártállású civil, éppen Polgár Juditot nevezte.

0: De már benne van, úgyhogy némíts el, hogy ne legyen hangja a tévének, és csak telefonáljon, mint amikor bármilyen egyéb ügyben telefonál. Így jó, szuper, parancsoljon. Szóval, figyelek.
1: Jó napot kívánok! Az első témához Polgár Judithoz szeretnék hozzászólni. Én tisztelembe csinálom a hölgynek a munkásságát, gyerekkora óta követem, úgy mondom, mint hármukét. Tudom, hogy mit beletettek a szülők a három lányba, Juditba is, vagy született tehetség, de ennek ellenére elnézést. Legyünk már egy kicsit komolyabbak. Nagyon-nagyon sok jó nevű sportolónk van, akkor bármelyiket oda lehetne tenni. És esetleg talán azoknak még van más affinitása is a sakkon kívül, vagy a saját sportágukon kívül. Úgyhogy én szerintem fontolja meg a Tisza frakció is, mert úgy érzem, hogy megosztottság lenne a társadalomba. Nem ezt várjuk Magyar Péter úrtól sem. Köszönöm
0: szépen. Önnek volna egyébként jelöltje most, hogy mondja, hogy sok kiváló sportolónk van, ami kétségtelenül igaz.
1: Csak hogy én idős vagyok ahhoz, hogy én most bárkit tudnék mondani. De ezt a kis hölgyet én személy szerint nem tudom elfogadni, és gyakorlatilag egy kicsit csalódottság van bennem, ha ő ránk lesz erőltetve. Eddig bábukat emlegettek, most bábú lesz. Ne haragudj.
0: Ez jó, jó egyébként, igen, ez a szófordulat. Egyébként hát nem kis, hogy mert 50 év körül van már.
1: Tudom, de elnézést, én meg világhírű vagyok. Én tiszteletből nyilatkozom róla így, mert tényleg tisztelem a munkásságát. De szerintem ő nem ezt a posztot érdemli.
0: Értem, rendben. Hát köszönöm, meglátjuk. Köszönöm szépen. Kezi csokrom. Én nem fogadnék nagy tételben, vagy tétben, hogy miután Magyar Péter megnevezte, és ma találkoznak, az lesz a közlemény, hogy Polgár Judit köszöni, de nem vállalja. Úgyhogy szerintem ő lesz egy ilyen bevezető után, de lehet, hogy tévedek. Ilonával folytatjuk. Kezi csokrom.
2: Jó napot kívánok! Váratlanul ért, mert nem is néztem a tévét, meg nem is hallgattam, mert még valamikor reggel jelentkeztem.
0: Igen, igen, mindig készelétben kell állni. Az ember reggel jelentkezik, és este hívják vissza.
2: Nem, annyit én nem nézem, mert dolgom is van. Hát nem tudom, hogy akkor mi volt a téma, és mihez akartam hozzászólni. Például a Szijjártónál, a Polt Péterhez.
0: Igen,
2: Polt
0: igen.
2: Polt Péter már például azt mondta valamikor a Transparency International-nek a vezetője, hogy ők már 2016-ban figyelmeztetik az MNB, a Nemzeti Banknak a
0: MNB, dolgára. Igen. Igen. Számos feljelentés történt.
2: Akkor nem lehetne letartóztatni? 16-ba szóltak, és akkor az annak már 10 éve. Nem lehetne letartóztatni, hogy semmit nem csinált, és tessék, most ott van. Akkor még talán jobban lehetett volna féken tartani, ne lopjanak annyit, semmit nem csinált. És akkor ez az ember meri a szemünkben mondani, hogy ő minden törvényesen? Hát miért? Mikor fog megalakulni ez a nemzeti vagyonvisszaszerző?
0: Szerintem ilyen szeptember körülre várható, hogy feláll, meg kell pályáztatni a vezetőket, létre kell hozni a szervezetet, szóval az azért nem pikpak indul el, de az kétségtelen, hogy Polt Péter tudhatott például az MNB alapítványi botrányokról, viszont az, hogy emiatt letartóztassák, azt...
2: Szóltak neki a Transparency emberen, igen, igen. A vezető azt mondta, hogy ők már 16-ban szóltak, és semmit nem csinált. Hát akkor menjenek oda, tegyenek a kezére ilyen vezetőszárat, és vigyék el.
0: Hát ezt mondom, hogy ez nem így működik, akkor feljelentést kell tenni Polt Péter ellen, mondjuk bűnpártolás, vagy nem tudom én, hivatali kötelességének elmulasztása miatt.
2: Senki nem tesz, akkor majd én teszek.
0: Lehet, hát akkor indul el eljárás, ha valaki a rendőrségen feljelentést tesz, persze hivatalból is indulhat eljárás, hogyha a hatóságoknak a tudomására jut valamilyen törvénysértés. Meglátjuk, de eddig, ha jól értem, Polt Péter mentelmi joggal bírt, mert hogy alkotmánybíró, sőt az alkotmánybíróság elnöke.
2: Valaki nem teszi meg azt a feljelentést, hát hiszen mindenki tudja, hogy ez így történt. Hogy ott volt a Szijjártónak a lélegeztetőgép, az is 4 éve, vagy mikor volt, 21-ben, ugye?

0: És
1: körüligen.
0: Ott is ilyen furcsa dolgokat, de például ezt az MNB botrány, ezt mondja a transzparencinek az ember, hát akkor nem tesz valaki feljelentést, mindenki csak tudomásul veszi.
1: Nem tudjuk, hogy tette bárki már feljelentést, lehet, hogy miután kormányváltás következett be, mondjuk akár a Transparency is feljelenti magát, a hatóságot, az ügyészséget, hogy nem tett semmit az ügyben, vagy mások, tehát nem jött ilyen gondolom, hír, de lehet, hogy megtette valaki.
0: Tudná megtenni, mert őnekik van is bizonyítékük, meg arra, hogy ők már 16-ban figyelmeztették, nekik megvan.
1: Kétségtelen, lehet, hogy megteszik, csak nem volt erről még híradás, meglátjuk.
0: Aha. Jó, hát aztán valahol olvastam, hogy ez a most amikor Orbán Viktornak volt képe kiejteni a száján, hogy ez az önkény, meg a nem is tudom, ezek a fideszesek, és Horváth Loránd írja, hogy amikor egy politika azt tudja mondani, hogy ezzel az emberrel csináld ezt, vidd el, bilincseld meg, rúgd ki az országból, tegyél a fejére zsákot, ezt a hatalmi önkénynek a legmagasabb szintje. Ezek mindent megmertek, és most kimerik nyitani a szájukat, hogy itt önkény van, hogy a plafon nem szakad rájuk. Jó, nem is akartam más mondani, most már nem is tudom, hogy mit akartam délelőtt, vagy reggel, vagy valamikor. Jó,
1: hát majd ha eszébe jött, akkor innen folytatjuk. Köszönöm szépen. Kezi csókolom, további szép napot. Szóval elég gyorsan változik az emberek álláspontja, szokták mondani, hogy az ülésponttól függ az álláspont. Ameddig a Fidesz hatalomban volt, és folyamatosan építette le a demokráciát, és ásta alá a jogállamot, addig szó nem volt önkényről, ameddig, nem tudom, 10 éven keresztül rendeleti kormányzás volt mindenféle ürüggyel, az nem volt probléma, most, hogy ellenzékbe szorultak, most, hogy az új kormány is él a kétharmados többségével, kiépült az önkény uralmi rendszer, legalábbis így látja ezt Orbán Viktor. Egy pici szépséghibája a dolognak, hogy annyira nem látja drámainak, hogy mondjuk kihagyta volna az utóbbi 6 napon a világbajnokság 4 legjobb mérkőzését. Nyilván nem most vett rá egyet, hanem ez már le volt szervezve, talán még VIP páholyokba is bekerült volna, ha nem veszítik el a választást. De akkora a dráma a hazámban, és én vagyok az ellenzék első számú vezetője, sőt az egyetlen, aki képes egyben tartani az ellenzék legnagyobb pártját, a Fideszt, akkor lehet, hogy megfontolom, hogy sokkal nagyobb a baj otthon, mint sem, hogy kint az Egyesült Államokban nézzek futballmeccseket, de nekem ez az égvilágon semmi közöm, csak hát hangosan gondolkodom, ameddig nem jön újabb telefonáló, de itt van Éva, úgyhogy átadom a szót, kezi csokolom.
2: Jó napot kívánok, Éva vagyok. Én csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy én úgy tudom, hogy a köztársasági elnök a hadsereg parancsnoka is.
1: Igen.
2: Ugye?
1: Igen.
2: Tehát szerintem most vagyok, Tamás, nem úgy nézett hadsereg parancsnak, úgyhogy én nem tudom semmi után vázolták sorsát. És a polgár Judit hát egy nagyon nagy tudású hölgy, de őt sem tudom elképzelni, mint hadsereg parancsnok.
1: Hát pedig így van a törvényben, hogy az államfő a hadseregparancsnok.
2: Hát akkor én szerintem egy olyan valakit kéne megválasztani, megválasztanunk, vagy ajánlani a Magyar Péternek is, akiről fel tudjuk tételezni azt, hogy tényleg a hazát védi, hogy egy hadsereg parancsnok.
1: De nem feladata az államfőnek, hogy katonai utasításokat adjon, tehát nem kell a hadászathoz értenie.
2: Mint hadsereg parancsnoknak.
1: Tessék?
2: Akkor mit kell csinálni?
1: Hát gondolom, ilyen elvi döntéseket meghozhat, hogy mikor vethető be a hadsereg, mikor nem, de hogy milyen módon, tehát nem kell katonai tudással rendelkeznie. Arra ott vannak a katonák.
2: Értem, én azt hiszem, hogy azért valamit kéne, hogy értsek hozzá, ha mehetek úgy van, hogy hadsereg parancsnok, és azért nagyon jó meg van fizetve, nem tudom, hány jó fizetésben meg.
1: Gondolom kiképzik olyan szinten, hogy ezt a funkciót el tudja látni, ha már államfő, tehát annyi tudást mellé tesznek, kiképzik, betanítják, megtanítják számára a tudnivalókat, amik ez kell a főparancsnoki pozícióhoz. De ez nem katonai tudás, hogy milyen fegyver, nem, hol harcoljon, kit vessenek be.
2: Hogy azért nem hogy abban nem szólna, hogy jobbra-balra éjszaka délelőjenek.
1: Igen.
2: De azért gondolom, hogy mond valamit a parancsnoknak, vagy ajánl valamit, hogy mit, hogy csináljon. De hát, vagy akkor minek egyáltalán a köztársaság elnök, hogyha nem szólhat bele, mint hadsereg parancsnok.
1: Hát alapvetően azért itt protokolláris feladatok.
2: Csak az, hogy belefüljön abba, hogy két párt mit titatkozik, vagy kinek adjon igazat, vagy ilyesmi.
1: Abban nem nagyon kell, hogy beleszóljon. Szerintem nagy horderejű társadalmi ügyekben fontos, hogy megszólaljon. Például mondjuk kijut a világjárvány, a Covid, akkor mondjon egy-két megnyugtató mondatot, hogy rajta van az állam, megpróbál mindenkit meggyógyítani, megmenteni, vagy erkölcsi, morális ügyekben, mondjuk ha Oroszország lerohanja Ukrajnát, akkor szólaljon meg. Ott például Novák Katalin elítélte az oroszokat, és agresszornak nevezte, ez rendben volt. Ilyen ügyekben szólaljon meg, vagy elesett rétegekkel kapcsolatos ügyekben, hogyha van valami fontos fordulat, szólaljon meg. Köszönöm szépen, Éva. Le is járt a műsoridő, úgyhogy búcsúzom öntől is, kezdi csókolom, és a kedves nézőktől is. Legyen szép napjuk, este találkozhatunk az Aktuálban, nagyon izgalmas adás lesz, hiszen nagyon sok fontos esemény vár még ma ránk, például, hogy Polgár Judit mit mond a felkérése. Úgyhogy szép estét, este találkozhatunk, a viszontlátásra.

0: Havas a bóló és havasak a fák, üres az étterem, üres a világ. Nyikorog a szélben a kabinajtó, üresek a motelek, nincs lakó. Pihen a gomb, mivel kikötötték, fáznak a kötelek, alszik a gép. Alszanak a házak és alszik az út, álmosan hunyorog a benzinkút. A rendben...
1: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en.
2: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal. Mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Pap Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Meleg időre számíthatunk, helyenként záporokkal. Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése. Betörő buktatott le egy marihuána termesztő Csimontornyán. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök napirendelőtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forsthofer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, az átmeneti időszakban azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nemzetegységének megteremtése nem csupán a politikusok, hanem minden állampolgár közös felelőssége. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent az ülésteremben. Megérkezett a földrengés sújtotta Venezuelába az első magyar segélyszállítmány, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, 42 raklapnyi védőfelszerelést és gyógyszert küldött hazánk az uniós humanitárius művelet keretében. Venezuelát egy hónapja két erős földrengés rázta meg. A katasztrófában több mint 5000 ember vesztette életét, csaknem 17 000-en megsérültek, akár 50 000-en eltűntek, és csaknem 18 000-en váltak hajléktalanná. Késsel támadt turistákra egy ámokfutó reggel az athéni Akropolisz bejáratánál. Egy férfi súlyosan, egy nő könnyebben megsérült, mindkettejüket kórházba vitték. Az elkövetőt a rendőrök őrizetbe vették. Információk szerint a gyanúsított egy mentális problémákkal küzdő, 60-as éveiben járó görög férfi. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt a Tolna megyei Simontornyán. Az elmúlt időszakban több lopás is történt a településen, a tolvaj egy 22 éves helyi lakos volt. A rendőrök a sorozatos betörések miatt egy ideje már figyelték, A férfi a napokban azonban bejelentést tett a körzeti megbízottnál, hogy az egyik pincében marihuána ültetvényt talált. A betörőt végül letartóztatták, a kannabisztermesztőt előállították. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozók a Máré vára Mecsek rejtették kövel nevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. A gomoly és fátyol felhők mellett sok napsütés várható. Helyenként a délnyugati ország részben eső, zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 24-31, késő este 16-25 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
7: Ignár Szökevény által vezetett kormány, amelynek a frakciójában, de a kormányzati apparátusában is szép számmal vannak olyanok, akik pár évvel ezelőtt még zsíros állásokért, pozíciókért gazsuláltak Orbán Viktornak, az úgy rúgja be a kocsma ajtót, hogy gyakorlatilag ott akarja folytatni, ahol a NER abba hagyta.
8: Ez biztos? Azt nem fogadod el, hogy ez egy 21. századi más stílusú, nem, más korszakot képviselő politizálás?
7: Lehet ezt játszani.
8: Ami külsődleges sok szempontból, de hat.
7: Lehet, de hogyha pillanatnyi élménynek játszunk, és játszunk, ennek semmi köze a politika csináláshoz. Ha valóság sónak tekintjük a politikát, akkor teljesen fölösleges keseregnünk a demokratikus intézményeken, mert akkor egyben beleegyeztünk abban, hogy a demokratikus politika működése mint olyan megszűnt.
8: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Konkrétan Rónai Egon adását látják, ahol Schiffer András ügyvéd, egykori politikus a vendégem. Örülök, hogy itt vagy, szervusz.
7: Szia.
8: Az egykori politikus az azért lesz most különösen izgalmas ebben az időszakban, mert rendre visszautalnak korábbi korszakokra a mostani döntéshozók, és hivatkoznak arra az időszakra, amikor te még a parlamentben ültél. Erre egyébként írásaidban ki is szoktál térni, hogy igen, de nem úgy volt az, igen, de nem ezt mondták, igen, de nem ezt írtuk. De mire hivatkozás az, amit 2026-ban egy alaptörvénymódosításnál, vagy mondjuk bármely törvényszövegénél visszautal a 2010-es évekre? Hát pont ezt akartuk meghaladni. Az, hogy ott az LMP miért küzdött, az most mitől releváns?
7: Hát sőt, annak idején, ez talán 2012 volt, a jogállamiság helyreállításának a tervét, programját azért fogalmaztuk meg az LMP-ben is, mert azt láttuk, hogy 2010 májusától azok az alapelvek, amelyek egyébként összetartanak egy jogállami rendszert, egy liberális jogállami rendszert, ezek módszeresen kilettek szórva. Mire gondolok? Hogy egy liberális jogállam nem szólhat egy pillanatnyi kétharmados többségnek a pillanatnyi akaratáról. Folyamatosan hőzöngtünk, nem csak LMP, szocialisták, jobbikosok is, a visszamenőleges hatály, illetve a személyre szabott jogalkotás miatt. Amikor a jogállamiság helyreállítását hirdettük meg 2010-es évek elején, jegyzem meg, ha most visszanézzük a 14-18-22-es választásokat, csekély választói támogatottságot élvezett ez a program, akkor ennek pontosan az, nem lárpudlár le akartuk váltani Orbán Viktort, hanem azért akartuk leváltani a NER-t, hogy olyan rendszer legyen Magyarországon, ahol szilárd jogállami elveken működik nem csak a kormányzás, hanem az alkotmányozás.
8: Bingo, ezt ígéri most Magyar Péter. Csak nem ezt le is váltotta.
7: Nem ez történik. Egy NER Szökevény által vezetett kormány, amelynek a frakciójában, de a kormányzati apparátusában is szép számmal vannak olyanok, akik pár évvel ezelőtt még zsíros állásokért, pozíciókért gazsuláltak Orbán Viktornak, az úgy rúgja be a kocsma ajtót, hogy gyakorlatilag ott akarja folytatni, ahol a NER abba
8: ez
7: hagyta.
8: Ez biztos?
7: Hát ez egész biztos, hát nézzük meg. Tehát ma már azt tudom mondani, hogy legalább Orbán Viktorék bizonyos határokat nem léptek át. Mire gondolok? Egyrészt Ugyan 2017 végén volt egy erőteljes törekvés arra, hogy a választási kampány kezdetén adminisztratív eszközökkel az akkori legnagyobb ellenzéki pártot, a Jobbikot kiszedjék a versenyből. Álszbírság. Tehát előtt megelőzi egy ilyen kampányfinanszírozási politikai reklámtörvény módosítás, és utána kiszabnak akkor a bírságot, hogy a Jobbik garantáltan ne tudjon elindulni. Hál' Istennek utána ezt nem élesítették a kampányra. De egyebekben a NER uvakodott attól, hogy adminisztratív eszközökkel kiiktassa az ellenzékét. Kettő. Volt ugyan egy legszpaka, tehát ezért mondom azt, hogy a NER gyakorlata, ezért érdemes azért visszanézni, hogy mi történt az elmúlt 16 évben, alkotmánypolitikában is.
8: A fiatalok már nem emlékeznek a Lex-Bakára.
7: A Lex-Baka azt jelentette, hogy ugyan valóban, tehát ez mondom azért árnyalja a helyzetet, hogy a Fidesz 2011-ben egyébként rendkívül ostoba és önsorsrontó módon átalakította az igazságszolgáltatási szervezetrendszert, ami nem csak azt jelentette, hogy a legfelsőbb bíróságot ezentúl kúriának hívják, hanem a közjogi pozíciója is megváltozott a főbírónak, aki eddig az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak is az elnöke volt egy személyben, innentől kezdve csak a kúria elnöke lett. Ezzel együtt nyilvánvalóan Baka Andrásra azért alkottak egy törvényt, tehát hogy az ő mandátuma nem jogfolytonos lesz január 1-től a kúria élén, hanem megszűnik, tehát új főbírót kell választani. Egyébként a más tekintetben szakmailag teljesen megfelelő Darák Andrást választotta meg az országgyűlés. Jól emlékszem, őt talán mi is megszavaztuk, hanem direkt hoztak egy törvényt személyre szabottan, hogy Baka Andrást eltávolítják, mert hogy kritikával illette, egyébként jogos kritikával illette a Fidesz igazságszolgáltatási barmolását. De ez egy év, 9 hónappal a NER berendezkedése után történt, és valóban a Lex Bakát kísérte egy strukturális átalakítás. De egyebekben olyan, hogy a Fidesz neki menjen, jegyzem meg, még a Sólyom elnök is még 3 hónapot ott szolgált, és kellemetlenkedett, hogy a hivatalban lévő köztársasági elnöknek, alkotmánybíráknak, ombudsmanoknak, pedig ombudsman és a számvevőszék parlament szervei a folyó mandátumát lerövidítsék, ilyen fő sem erőt.
8: Ez lehet, de itt azért van két érv. Az egyik az az, hogy az alkotmánybíróság az a mai állapotában szintén a Fidesznek hála, nem azonos azzal, mint hogy 2010-ben ők ezt átvették. Ugye létszámbővítés és így tovább. Másrészt ezt ígérte Magyar Péter, ez az ő legitimációs töblete ehhez képest, hogy neveket mondott, funkciókat mondott, és azt mondta, hogy hatalomra kerülünk, és leváltjuk őket.
7: Akkor szerintem egy picit szakadjunk el a miniszterelnök szerepét játszó személytől, meg a alkotmányozó
8: többségtől. Hát ő maga a miniszterelnök, azért ezt szögezzük
7: le. És szerintem érdemes egy picit lebontani a gyökereket.
8: Várj egy kicsit, mi az, hogy óhogyne?
7: Hát nagyon egyszerű. Tehát én most túl azon, hogy éppen ma került elém közösségi oldalon gyerekkorom első miniszterelnöki élménye szinte Lázár Györgytől, 1970-es évek második fele. Szóval azért én olyat nem láttam se saját életemben, se filmhíradókból, legyen akár az egy kegyetlen diktatúra is Magyarországon, hogy egy miniszterelnök így viselkedik az országházába. Tovább megyek, hogy a legfrissebb példát mondjam. El tudtad volna képzelni, hogy Horn Gyula bemegy egy Szili Katalin által vezetett ház, vagy nem, Gáz Zoltán által vezetett házbizottság ülésre, vagy Gyurcsány Ferenc Szili Katalinhoz, vagy Orbán Viktor Kövér Lászlóhoz bezörget házbizottságra? Ne vicceljünk már.
8: Azt nem fogadod el, hogy ez egy 21. századi más stílusú, nem, más nem korszakot el. Képviselő nem,
7: lehet, politizálás? Lehet ezt játszani.
8: Ami külsődleges sok szempontból, de hat.
7: Lehet, de hogyha pillanatnyi élménynek játszunk, és játszunk, ennek semmi köze a politika csináláshoz. Ha valóságsónak tekintjük a politikát, akkor teljesen fölösleges keseregnünk a demokratikus intézményeken, mert akkor egyben beleegyeztünk abban, hogy a demokratikus politika működése mint olyan megszűnt.
8: Hát a valóságsói szabályok szerint zajlik. De én azt mondom, azok hogy a szabályok.
7: Igen, csak én erre mondtam azt, hogy azért az intézményeknek bizonyos tiszteletet meg kell adni. Én ezt elmondtam az elmúlt hetekben a köztársasági elnök kapcsán is, de ez igaz a miniszterelnökre is. Hogy egy miniszterelnök elsősorban az országházában viselkedjen miniszterelnökként, és bizonyos iratlan szabályokat is kutya kötelessége betartania. De evezzünk vissza, mert amit az előbb felvetettél, az viszont egy nagyon érdekes, olyan morális kérdés, ami viszont nem szűkíthető le a miniszterelnökre, vagy az aktuális 141 fős alkotmányozó többségre. Tehát most hogyan, miként ebben ne révedjünk el, de 89-90-ben egy olyan demokratikus intézményrendszer jött létre Magyarországon, ahol a mindenkori, tulajdonképpen a mindenkori miniszterelnöki hatalomnak is rettenetesen kevés korlátja lett. Hát ha visszavezünk az összödi beszédre, abból megtudjuk, hogy gyakorlatilag csak az Alkotmánybíróság volt az, amitől félnie kellett egy miniszterelnöknek. Nem véletlen, hogy Orbánnak gyakorlatilag az első dolga volt az Alkotmánybíróság lenullázása 2010 őszén, ami ellen volt szerencsém nekem az első tüntetést szerveznem a NER-ben.
8: Erre éreztem hivatkozva, hogy az Alkotmánybíróság most nincs abban az állapotban, hogy hivatkozási alap lehessen.
7: Csak azt akarom mondani, hogy egy olyan berendezkedésbe egyeztünk bele mindannyian magyar, vagy már akkor én is választópolgár voltam 1989-90-ben, ahol elfogadjuk azt, hogy a miniszterelnöki hatalommal szemben is kevés ellensúly van, de a mindenkori alkotmányozó többség az pusztán a mindenkori alsóháznak a matematikai úgynevezett nagy kétharmada, tehát az összes képviselő kétharmada. A magyar rendszerben valójában kezdetektől fogva viszonylag könnyű volt kétharmados többséget produkálni. A Fidesz 2010-ben a régi rendszerben nyerte meg a kétharmadot, nem a Lottón. És gyakorlatilag a kétharmados, tehát az alkotmányozó többségnek a magyar rendszerben nincsen teritoriális ellensúlya, mint mondjuk Németországban, tehát a szövetségi államokban, tagállami ellensúlyra gondolok. A közvetlen demokrácia, úgyis, mint népszavazás, folyamatosan és tendenciózusan vissza lett meccve ennek a egyáltalán
8: részvételi. Egyre nehezebb volt elérni van, azt, hogy lehessen valóban.
7: Meg egyebekben,
8: és aztán meg olyan számok
7: nem akarok részletekbe belebonyolódni. Úgy alakult, és ez összefügg azzal, hogy Magyarország egy unitárius állam, hogy nincsen felsőház, és nem lett közvetlenül választott köztársasági elnökünk sem, ami részben akkor is pillanatnyi pártpolitikai érdekeket szolgált, a liberális pártok, az SZDSZ-Fideszre gondolok 89-ig. Van, ami egy alávaló dolog volt, életemben először akkor szavaztam egy hatalmas nemmel, hogy ne lehessen közvetlenül elnököt választani négy igen helyett.
8: Most is úgy szavazza?
7: Most is. Tehát én ebben, sőt, hát ha meg lehet nézni az LMP alkotmány koncepcióját, azt igen jelentékenyítve.
8: Azért kérdem, mert itt ugye most egy csomó dolgot feszegetve tudom felhozni azt, hogy Magyar Péter beszél arról, hogy közvetlen köztársasági elnök választás, ami nyilván jogkörmódosítással is járhat, mert másképp
7: minek.
8: Másképp minek.
7: Ez egy tévedés.
8: De majd ezt beszéljük meg. Másrészt arról beszél a kormány több tagja, hogy egy olyan alaptörvényt, alkotmányt fognak alkotni záros határidőn belül, ami lényegét tekintve szinte kizárja a kétharmad lehetőségét.
7: Nem menjünk innen, tehát én még egy pillanatra vissza.
8: Két dolgot hoztam fel, menjünk
7: csak
8: vissza.
7: Csak hogy amikor ezt az egész demokráciának nevezett játékot elkezdte Magyarország 89-90-ben, abban volt egy implicit megegyezés, egy rosszal szólva egy átfedőleges konszenzus, hogy a még oly robosztus állampolgári többségnek, úgyis mint alkotmányozó hatalom egyenlő a robosztus állampolgári többség, ami kétharmadban nyilvánul meg, egyetlen komoly ellensúlya van. Ugyanannak az állampolgárnak a korábbi döntése. Tehát kezdettől fogva a rendszerbe bele voltak építve olyan korlátok, egyetlen korlátja volt beépítve gyakorlatilag az alkotmányozó hatalomnak, a korábbi állampolgári döntés. Tehát milyen tisztelt miniszterelnök úr, ott téved, hogy a választópolgárnak nagyon sok mindenre joga van, amikor bemegy négy évente a választófülkébe szavazni. Egyetlen egy dolog viszont a választópolgárok még oly nagy tömegének is korlátozza az akaratát, a saját korábbi döntése. Ebbe állapodtunk meg 89-90-ben.
8: Ez hogy jelenik meg most a választásokon?
7: Ez úgy jelenik meg, erről beszélek, úgy jelenik meg, hiába van most egy legitim kétharmados többség, az előző legitim kétharmados többség, vagy az előző legitim kétharmados többségeknek bizonyos személyi döntéseken keresztül megnyilvánuló akarata korlátozza a jelenlegit. Ez olyannyira így van, hogy amikor 90 május 2-án összeül a szabadon választott országgyűlés, az akkor működő és komoly, tehát a kancellár demokráciával felerősített antali kormányzást is komolyan korlátozó alkotmánybíróságnak az első öt tagját, nem a szabadon választott parlament választotta, hanem az utolsó pártállami országgyűlés. Még akkor is, hogyha olyan legendás alakjai kerültek oda a magyar közjognak és politikának, mint Sólyom László, Zlinszky János, Solt Pál, ugye fél évre is. Működik már a számvevőszék. A számvevőszék elnökét, Hagelmeier Istvánt és helyetteseit szintén az utolsó pártállami országgyűlés választotta meg. Igaz, hogy ezek, mert az utóbbi vitatott volt az SZDSZ által, hogy mennyire az ellenzéki kerekasztal, vagy a nemzeti kerekasztal megállapodás része. Hiába volt Sólyomék megválasztása a nemzeti kerekasztal megállapodásból folyó következmény, utolsó pártállami országgyűlés választotta meg. Mégse merült föl a hat parlamenti párt egyikében sem, hogy meg kéne szakítani akár az öt alkotmánybíró, akár a számvevőszék vezetőinek a mandátumát.
8: Jó, az egy más korszak volt abból a szempontból, hogy ott nagyon vigyázott mindenki és minden szereplő 1990-91-ben arra.
7: És most miért nem?
8: Hogy ne kérdőjelezzük
7: de
8: meg
7: most miért nem?
8: A jogállami eszközöket. Bocsánat, most azért, most talán azért nem, mert az elmúlt 16 év után pont ez a fajta igény emelte ilyen magasra.
7: De
8: a mostani
7: még
8: kormányt
7: egyszer,
8: és a kétharmadot. De
7: el kell dönteni, hogy melyik játékot játszunk. Mert ha demokráciát játszunk, ráadásul jogállamnak hívjuk azt a működést, amiben ez a demokrácia működik, akkor most túl azon, hogy az ellenzéki akarat, én magam is artikuláltam ezt 6 éven keresztül, az folyamatosan arról szólt, hogy a liberális jogállamot akarjuk helyreállítani, és lásd még a Sólyomi Alkotmánybíróság 11/92-es határozatát aláírta Vörös Imre is, jogállamot nem lehet a jogállam ellenében megvalósítani. De ettől függetlenül, ha demokráciát játszunk és jogállami működést akarunk, akkor tudomásul kell vennünk, hogy nem csak a miniszterelnöknek, nem egyszerűen az alkotmányozó többségnek a hatalma korlátolt. A mi személyes állampolgári akaratunk is korlátolt.
8: Világos. De
7: na most, amit te viszont itt artikul fölhangosítottál, mint igen, érvet a miniszterelnök részéről, az nyílt út az önkényhez. Tehát az, hogy gyakorlatilag, amit pillanatnyi indulatában a választópolgár akar, az akadálytalanul érvényesülhet.
8: Mert hogy ez, ugye ez egy választási ígéret volt, kezeljük így.
7: De nem lehet
8: azt, ő arra hivatkozik mindig, hogy ha betartom azt, amit ígértem a népnek, akkor ezt meg kell tennem. És kérdezek én tőled egy másik megközelítésből a kinevezettek személyével kapcsolatban valamit. Az, hogy megnöveljük a kinevezésük érvényességének időtartamát, gyakorlatilag szinte végeláthatatlan, 12 évekről.
7: Ez nem végeláthatatlan.
8: 9 évekről beszélünk, de átnyúlik több cikluson.
7: De ez így volt régen is.
8: De hát ezt a Fidesz tette alapvetően. Ez mennyire demokratikus? Mennyire tekinteted úgy, hogy egy következő hatalmat szándékosan akar korlátozni? Mert ez is egy érvezzel kapcsolatban.
7: Akkor itt válasszunk szét dolgokat, mert a Fidesz vagy a NER alkotmánypolitikai lépéseinek valóban volt egy olyan állandónak tekinthető íve, hogy megpróbálja aláaknázni a következő kormányoknak a mozgásterét. Várj! De ez pont most április 12-e után látszik, hogy ez a mélyállami alapozás a Fidesz részéről. Erről én írtam is valamikor a Covid idején egy hosszabb cikket, talán 24-re. Ez akkor élesedett volna igazán, ha nem kétharmaddal küldik el őket a francba. Onnantól kezdve, hogy a Fidesz egyharmad alá lett szorítva a választók akaratának megfelelően, ez nem működik. Na most, ha konkrétizáljuk...
8: Gondolhatom azt, hogy ez nincs ellenben, hogy az egyszerű többséget akadályozták volna.
7: Még egyszer. Az, hogy az amit úgy szoktunk nevezni, most ne kötekedjünk, elnevezések, hogy független közjogi intézmények.
8: Igen.
7: Tehát magyarul ellensúly intézmények. Ezeknek a mandátuma a rendszerváltás óta Magyarországon, nyugati demokráciákban, amiket mintának tekintettek az alapító atyák 89-90-ben, mindenhol jócskán meghaladják a parlament mandátumát.
8: Persze, ez így van. A túlnyúlás az egy érték,
7: jó,
8: mert állandóságot
7: feltételez. De bocsánat, hogy lett 12 év, most hogyha az alkotmánybírákat hoztad, akkor erről a konkrétumról beszélünk. Hogy lett 12 év? Úgy lett 12 év, hogy 89-től 9 éves mandátumuk volt, és meg lehetett hosszabbítani. Hogy ne lehessen az alkotmánybírák mandátumát meghosszabbítani, ezt történetesen mi is követeltük. Sőt, a szocialisták talán nem, furcsa is lett volna, de talán még a jobbikosok is követelték. Tehát az alkotmánybíró esetében Sokkal fontosabb az, hogy a döntéseit úgy hozza meg, hogy ne kalkuláljon azzal, hogy őt esetleg újra választják. És egyáltalán ez alapvetően a függetlet. Én azt láttam, hogy a mandátum hosszak meghatározásánál egy olyan mérlegelés is volt, ez elsősorban szerintem Gulyás Gergelynél, hogy oké, nincs újraválasztás, ellenben viszont egy hosszabb terminus szolgál végig valaki. Ezeken lehet vitatkozni, de az elf, hogy túlnyúlik a mandátum, az pontosan, hogy a hatalom megosztás elvéből fakad, mert hangsúlyozom még egyszer.
8: Ennek ellenére sokan úgy gondolják, hogy a három ciklus
7: a magyar rendszerben, a magyar rendszerben a legfontosabb korlát, hogy az állampolgár egyik pillanatnyi akaratát a korábbi akarata korlátozza. Ami az Alkotmánybíróság esetében súlyos, az nem önmagában a 12 éves tartam. De mondom, erről lehet vitatkozni, de szerintem egy a nézőket viszonylag kevés érdeklőjen.
8: Hát ami most történik, az nyilvánvalóan Polcs Péter leváltásáról
7: de
8: szól.
7: De ami disznóság volt, hogy kezdettől fogva is nem véletlenül be volt építve egy 70 éves felső korhatár. Én emlékszem, hogy 2013-ban nagyon kibuktam, eléggé emelt hangon is beszéltem Gulyás Gergővel ott bent a patkóban, hogy megvárták azt, hogy Holló András és Bihari Mihály kimenjen a felső korhatár miatt, és amint ők kimentek, eltolták a korhatárt, hogy az általuk beültetett bírák, például Salamon László, Balsai István, akik a patkóból ültek át az ábéra, ők vígan, hát szegény Balsai Istvánnak ez nem adatott meg, de hogy kitölthessék a 12 éves terminust. Na, ez egy disznóság volt. De én a 70 éves felsőkorhatár visszavezetésével egyet is értek. De úgy, hogy ezt folyó mandátum megszakítására használják, ez megint csak feletté problematikus.
8: Hát ez ugyanaz a logika, mint hogy meg kell szabadulni a korábbi köztársaság elnöktől, mert az ő neve, az ő személye, az választási kampányeszköz volt, és de mert hogy így van, most ennek következménye kell, hogy legyen.
7: Akkor nem egy malomban őrlünk. Erre
8: már
7: mondtam
8: azt, ketten?
7: Amit fölhangosítasz véleményt, tehát ezzel én is találkozom folyamatosan az ilyen komment folyamatban.
8: Hát mert hogy ez a hivatalos magyarázat is gyakorlatilag.
7: De még egyszer, ha demokráciát játszunk, eleve felelőtlenség egy pártnak, egy pártvezérnek. Olyan ígéretekkel hergelni a népet, amely ígéreteknek a teljesítése kivezet a demokratikus jogállami keretek.
8: Akkor is, hogyha egyúttal azt is jelzem, hogy ez egy egyszerű alkalom, és az új alkotmány ennél sokkal rigorózusabban fog vigyázni arra, hogy
7: de
8: ez ne forduljon elő újra.
7: Akkor mennyiben másabb ez, mint Magyar Péter két évvel ezelőtti példaképe, Orbán Viktor, aki 2010-ben onnan a szószékről pontosan ugyanezzel traktált minket, hogy ez egyszeri, hiszen itt volt 20 zavaros esztendő a rendszerváltás után, és igazából most van vége a kommunista
8: rendszer. De András, nem lehet az, hogy mi állandóan ugyanabban a folyóban lépkedünk?
7: Hát ez sajnos, ez újra meg újra felvetődik, hogy ne.
8: Igen, de egyszer ebben rendet kell csinálni, és valahogy újra kezdeni. Egy új alkotmányt ígér most az új hatalom, az új alkotmány tehetne rendet, hogyha képes lenne erőt mutatni abban, hogy elkötelezett.
7: De erre szajkozom folyamatosan az Alkotmánybíróság 92-es tételét, jogállamot nem lehet a jogállam ellenében megvalósítani.
8: Mit tennél? Oké, akkor mit tennél? Szembe jönnek a saját ígéreteid, a választási kampányban tett ígéreteid. Elköszönünk a köztársasági elnöktől, leváltjuk Polt Pétert, leváltjuk azokat, akik az elmúlt 16 évben kiszolgálták a hatalmat. Mit tennél?
7: De egyrészt ilyet én biztos, hogy nem ígérnek meg.
8: Jó, de hát egy helyzetben vagy, és számok kérik rajta.
7: Erre nem tudok akkor válaszolni. Okay. Ilyet demokrata nem ígér meg. Tehát most
8: akkor neked az alapokkal van bajod. Igazából
7: így
8: nem
7: van,
8: az a kérdésed, hogy most ez miért van.
7: Nekem
8: az a kérdésed, hogy lehetett megválasztani egy olyan embert, aki ezt ígér.
7: Pontosan erről van, de erről beszélgettünk itt eleget, vagy másút is az elmúlt két évben. Na de. Szóval, hogyha most az van, hogy az elmúlt 16 évet tegyük zárójelbe, miközben Orbán ugyanezt mondta, hogy az elmúlt 20 évet tegyük zárójelbe, jól lehet, ők a megelőző parlamenteknek a legitimitását és az abból fakadó személyi döntéseket nem vonták kétségbe. Ha most az történik, hogy 16 évet zárójelbe tesznek, hogy nem érvényes a súlyokat, Poltot, másokat megválasztó parlamentek döntése, nem legitimek a NER parlamentjei, jól lehet ez a parlament pontosan ugyanolyan szabályok alapján, pontosan ugyanolyan legitimitással bír, akkor mi a garancia arra, hogy 2030-ban nem lépünk bele ugyanabba a folyóba? Mert mondjuk, teszem azt, az embereknek esetleg elegük lesz ebből a komédiából, ami itt van, és azt mondják, hogy ezt most tegyük zárójelbe. Tudom, mivel fogsz most trumfolni.
8: Na mivel?
7: Hogy majd a választási rendszer nem kéne bebízni. Nem kéne bebízni.
1: Adásunk hamarosan folytatódik. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD beruházáshoz kapcsolódó döntését. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak. 4 hónapja nem volt olyan drága a gáz Európában, mint most. A gomoly és fátyolfelhők mellett sok napsütés várható. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. A köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés 2 napos rendkívüli ülésének 2. napja. Forsthoffer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, az átmeneti időszakban azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD beruházáshoz kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hozzátette, ezen felül megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatás, adókedvezmény, gyorsított engedély és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit is. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskolakezdési támogatásra. A sajátos nevelési igényt a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válságtartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-án fizetik ki. Lakóházakat és civil létesítményeket, köztük bevásárlóközpontot és közigazgatási épületet ért orosz dróntámadás hajnalban Ukrajna északi részén. A repülő szerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette. Szumiban és Csernyihívben többen megsérültek, köztük 4 gyerek. A becsapódások helyszínén tűz keletkezett, a lángok megfékezésén jelenleg is dolgoznak a hatóságok. 4 hónapja nem volt olyan drága a gáz ára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén 1 megawattóra csaknem 60 euróba kerül, ami nagyjából a duplája az 1 évvel ezelőtti árnak. A drágulás oka az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő feszültség, amely befolyásolja a Hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
8: Valamiben olyan módon mégiscsak bízni kell, hogyha van egy magát demokratának mondó hatalom, és ezzel neked vitád van, én ezt értem. Ha van egy a korábbi ígéreteivel most szembenéző, és emiatt szerinted antidemokratikus döntéseket hozó hatalom, amelyik azt ígéri, hogy egyszeri ez, mégiscsak el kell hinnünk, hogy ezt ennek megfelelően fogja innentől csinálni. Olyan lesz az új alkotmány, olyan lesz az új eljárási rend, olyan lesz a következő országgyűlés összetétel, hogy ne lehessen 2/3, és így tovább, és így tovább.
7: Elhinni.
8: Hát de mi már te is elhitted Orbán Viktornak, hogy egyszerű, vagy nem hitted, ne el, de a nép nagy része elhitte, és újra kérdése. És újra megválasztotta.
7: Ne haragudj, ez nem hit kérdése, én ateista vagyok, én nem hiszek.
8: Oké, okay. De ha te nem hiszel, akkor most milyen garanciákat várnál? Mire várnál garanciákat,
7: például,
8: miközben ígéreteket teljesít?
7: De mi, tehát mondom, most próbálsz belehúzni egy olyan utcába, amiben én nem akarok belemenni.
8: Hát
7: mert én ezeknek az ígéreteknek a moralitását vonom kétségbe. Nem lehet olyat ígérni.
8: Ám de most ez a helyzet.
7: De mondom, ez tehát sajnálatos módon belenavigálta.
8: Szembe kell néznünk ezzel a belenavigált
7: helyzetet. Okay, de ezzel együtt akkor legfeljebb azt tudom mondani, hogy amikor beérkezik az országházba, és elfoglalja a miniszterelnöki széket, elfoglalják a képviselői székeket, akkor szembenéznek azzal, hogy egy dolog a kampány, de mégiscsak egy alkotmányos demokráciában élünk. És az előző parlamentek pontosan ugyanolyan választói legitimációval lettek felruházva, mint a jelenlegi parlament. Ha a jelenlegi parlament kétségbe vonja az előző 22-ben, 18-ban, 14-ben, vagy éppen a 10-ben megválasztott parlamentek legitimitását, akkor mi a garancia arra, hogy mondjuk a 30-as vagy a 34-es parlament nem fogja ennek a legitimitását kétségbe vonni, és akkor tényleg az van, hogy folyamatosan ugyanabba a folyóba lépkedünk, és ennek az egész történetnek, ha ehhez hozzátesszük a képviselői ciklus, meg miniszterelnöki ciklus korlátozásokat, amit viszont nem lehet ugyanebből a hívből megmagyarázni, akkor ez az egész sodródás, ez az ország teljes destabilizációjához, szétzilálódásához.
8: Megjegyezném, hogy ezeket az időtartam korlátozásokat, két ciklus, három ciklus, ugye elnök, miniszterelnöknél képviselő, szintén ugyanazzal a hivatkozással teszi meg, egyszerű választási kampánybeszédben ez elhangzott.
7: De most akkor belemehetünk abba, hogy Magyar Péter mi mindent ígért, mi mindent hivatkozott meg az ellenkezőjét.
8: De éppen ezt akarom mondani neked, hogy közben meg 3,5 millió ember teljes nyilvánvalóan, és most, hogyha megkérdezi bármely közvéleménykutató a népet, akkor még sokkal többen ezt várják, ezt követelik, ezt akarják látni és hallani. Hogy menjen mindenki, akinek köze volt az elmúlt 16 év bűneihez, és hogy mit tekintünk bűnnek, arra is hosszú listát tudunk.
7: Jó, csak van. Egy alkotmányos demokráciában először is az, hogy mi a bűn, azt egy törvényben szabott és alkotmányos garanciákkal ellátott eljárásban bíróság jogerős döntése állapítja meg. Innen indulunk. Ez egy nagyon veszélyes ív, amit elkezdett a miniszterelnök, meg az ő mögötte álló mikroadományozók és egyéb influencerek, mert a parlamenti ellenzék, a komplett parlamenti ellenzéknek a kriminalizálása, az megint csak kivezett a demokratikus keretekből. Tehát lehet és kell is bizonyos ügyeket kivizsgálni, és bizonyos ügyek kapcsán kell is legalább a politikai felelősséget ráolvasni az előző adminisztrációra. Na de egy komplett pártot, vagy pártokat, hiszen itt a Fidesz-KDNP mellett ott van a Mi Hazánk is, amelyet százezrek, hanem milliók, és nem lehetne használni ezt a kifejezést, ugyanúgy a bizalmukkal ruháztak föl, mint ahogy valamivel többen másik oldalt, az megint csak kivezett a demokráciából. Tudni, itt álljunk meg egy pillanatra. A Fidesz ugyan egy kiadós vereséget szenvedett, tehát a mély államépítési trükkje Orbánnak ezért sült fel, de ha visszamegyünk az időbe 90-ig, ellenzéki pártnak ilyen robosztus felhatalmazása nem volt még. Több szavazatot kapott ma a Fidesz, mármint hogy 26. április 12-ként, mint amennyivel 14-ben kétharmados többséget szerzett. Tehát azt mondani, hogy ha még hozzáadjuk a Mi Hazánk támogatóit is, hogy egy 2,7 vagy 2,8 milliós választói felhatalmazás, az Cosa Nostra, illetve náci, ez zajlik, ez történik.
8: Azért... Cosa Nostra az egyértelműen...
7: Ne.
8: De várj, ugye itt megint mi jut vissza? A Fidesz választási gondolatai. Tehát, hogy egy törpe kisebbségnek látszik a parlamentben a 2,5 milliós és 300-valahány ezeres támogatottsággal rendelkező két tömb, mert hogy sikerült egy olyan választási törvényt írniuk, amit magukra írtak, mert sosem történik másképp. De aztán kiderült, hogy most másképp történt.
7: Oké, és én ezt nem tudom, hogy emlékszel-e, szerintem itt különböző műsorokban én ezt folyamatosan elmondtam az elmúlt 10-10x évben, hogy egy olyan választási rendszert hozott létre, én ezért voltam mindig optimista, amikor mentek a kesergések egyenes beszédben is, itt is ellenzéki oldalról, hogy soha nem lesz ennek vége, ha nyer is az ellenzék, nem tud ezzel mit csinálni.
8: Stb. Választási módon nem lehet, igen.
7: Persze, hatalmas, szerintem még doktori disszertációk, ha nyer is az ellenzék, nem tud ezzel mit csinálni. Stb.

0: kialkudott választójogi rendszernek a következménye, és egyébként ez önmagában, tudom, hogy ebből még nem lesz olcsóbb a kenyér, stb., de ez önmagában egy versenyelőny Magyarországnak Európával, a többi európai országban.
1: Sok európai országban szemben, így van.
0: Tehát
1: amelyet hiszem, mondjuk a... Belgiumban eléggé gyalázatosan alakulnak a kormányok sorsai, igen, de egész jól vannak. Tehát, hogy ezen sem feltétlenül
0: múlik. Ezzel egy picit vitatkozom, mert azért Európának ez a megrekedése, lassulása, ez messze nem kizárólag, de jelentékeny mértékben visszavezethető oda, hogy Európa, az európai államok nincsenek vezetve. Ugye mindig azt mondták a rendszerváltás éveiben, hogy nálunk a német minta volt az irányadó. Hát ez azért nem teljesen igaz. Ugyan vegyes rendszer, de ott úgy alkották meg a harmadik birodalom sokja után ugye a Bonni alkotmányt, illetve az új közjogi berendezkedést. Rugalmasan tágul a Bundestag úgy, hogy soha ne legyen senkinek abszolút többsége. De mindig koalíciós kényszer van, és ez most már lassan megoldhatatlan rejtvény Németországban. A franciák annyiban kormányozhatóak, hogy félelnöki rendszer van, tehát hiába van patthelyzet a nemzetgyűlésben, valamennyire lehet.
1: Jó, hogy ezt felhozod, mert hogy előbb tiltakoztál az ellen, hogyha közvetlen az elnök választás, akkor annak úgy van értelme, hogyha a köztársasági elnök funkcióit azon túlmenően, hogy van egy szép széke és egy kastélya, amiben vagy egy nagy ház, amiben elül, azon kívül még kibővítjük egy kicsikét. Mert jelen pillanatban ugye igazából egy díszállás ez. Elég kevés valódi funkció.
0: Vitatkoztam, igen, mert most a legegyszerűbb ellenérvem, de ez ennél persze, mert én magam szoktam hülyét kapni, amikor külföldi példákkal jönnek, de most mégis kénytelen vagyok ezt tenni, hogy nem teljesen, de lényegében hasonló súlyú jogköre van az osztrák, szlovák, cseh, horvát államelnöknek, mint a magyarnak. És közvetlenül választottak. Azért, és sőt, bizonyos szempontból a úgynevezett gyenge hatáskori köztársasági elnöknél még fontosabb talán a közvetlen legitimáció, mégpedig azért, mert felértékelődik, hogy úgy mondjam, az erkölcsi súlya, a súlytalanság súlya. Ez pedig akkor van, hogyha ő nem fogja a mindenkori, lássuk be, nem is kétharmados a mindenkori kormány többségnek, hiszen második fordulóban az egyszerű többség megválaszthatja. Ha jól emlékszem, összesen 5 olyan ország van, nem az Unióban, egész Európában, ahol minden közjogi következmény nélkül az egyszerű kormány többség is találhat államfőt. Talán a lettek, Albánia, Koszovó, meg azt hiszem Málta, meg mi. És szerintem ez nincs így rendben, mert pont a regulatív hatalmi jogkörét, ami sok esetben a megszólalásból áll, néhány esetben erős alkotmányos eszközöknek az alkalmazás, majd a vétóra gondolok, de ezeket minduntalan korlátozza, hol az alkotmánybíróság, hol a parlament. Ez akkor tudja betölteni a funkcióját, hogyha nem csak az ideje nyúlik túl a kormány többségén, a hivatali ideje, amit most éppen megcsonkítanak, hanem a legitimitása is elválik a kormány többségektől. Hozzáteszem, hogy visszautaljak a beszélgetésünk elejére. Így is abból származik egy megnövekedett súlya az államfőnek a magyar rendszerben, hogy el van választva a hivatali ideje, tehát nem a mostani kormány többség, hanem az előző kormány. Tehát ennek pont, hogy van egy pozitív funkciója, hogy az előző kormány többségtől nyeri a mandátumát, hiszen az időben egymást követő parlament, illetve alkotmányozó többségek kölcsönösen korlátozzák egymást. Ennek a felrugása zajlik tisztító tűzcímen.
1: Egyébként valójában ez így tetszetős, ahogy mondod, mert hogyha én választom meg, akkor az enyém, és hogyha ő megszólal és az alaptörvényt védi, például az alkotmányt védi, akkor tulajdonképpen gondolatom azt, hogy a nevemben, és nem csak egy úr vagy egy hölgy szólal meg.
0: Annyiban, egyetlen dologban a rendszerváltó alkotmányozást, hogy mégis közvetett, meg kell védenem, jó lehet az SZD ezt a pillanatnyi haszon érdekelte, épp úgy, mint aztán a Fidesz 10 után, vagy most a
1: Fidesz. A Fidesz pártot mindig az érdekel, persze.
0: Úgy csak az alkotmány azért, az mégiscsak egy kicsit az örökké valóságnak is kéne, hogy szóljon, nem a pillanatnyi párt érdeknek, de azért volt egy olyan érvelés, és Antal József érvelt ezzel nagyon keményen 89 nyarán, hogy a történeti alkotmányosságból azért mégiscsak a közvetett választás következik. Gondoljunk a királyválasztásokra, vagy akár Kossuthnak a megválasztására 49 áprilisában, de hát ez így volt. Igaz, hogy meglehetősen csonka módon a Károlyi-féle köztársaság idején, és a második köztársaságban is.

0: Jó, most Magyar Péter lebegteti, hogy ő támogatna egy közvetlen elnökválasztást, meglátjuk ezzel mi lesz. Most viszont lesz valószínűleg, mert hogy a mostani köztársasági elnök pozíciója tarthatatlan, vagy így, vagy úgy. Erről lényegében tekintve megszületett a döntés. Tehát lesz egy új köztársasági elnök, lesz először ideiglenesen a házelnök asszony, utána pedig valakit ki kell nevezni. Elkezdődött a vita, hogy kell-e, lehet-e olyat választani, aki a Tiszából érkezik, mert hogy ő adja a többséget. Vagy pedig az adja a tekintélyét a köztársasági elnöknek, hogy nem kötött párt hovatartozáshoz.
1: Először is én azért még, bár most, amikor ezt fölvesszük,
0: mi nagyjából korán délután beszélgetünk, eddig nem érkezett
1: ki. Én azért nagyon várom, hogy elnök úr megpróbálkozik egy alkotmányossági vétóval, hiszen eljárási követelményeket sért a visszamenőleges hatályú alaptörvénymódosítás.
0: Ami nem rá vonatkozik elsősorban, mert
1: hanem a parlamenti
0: mondat,
1: képviselőkre,
0: hanem a képviselők
1: mert
0: mandátumára.
1: Én nem feltétlenül pártolnám ma már, de amennyiben van is egy egyébként az összehasonlító alkotmányokban példátlan mandátum cikluskorlátozásra a képviselőknek, az úgy fair és úgy jogállami, hogyha az 30-tól kezd el számítódni. De mindegy, ezt most majd Súlyog Tamás eldönti, hogy megpróbálkozik-e még egyszer.
0: Ugye ezt csomagban fogadták el, tehát csomagban tudja elküldeni az
1: ezzel
0: a
1: együtt,
0: bírósághoz.
1: Ezzel együtt. Súlyog Tamásról én azt gondolom, hogy egyébként egy kitűnő tisztességes ember, akinek a jó szándékához, becsületéhez nem férhet kétség.
0: Akkor sem, hogyha előszedtek vele kapcsolatban korábbi történéseket?
1: Persze, persze.
0: Akkor ugye földügyek voltak, jó, amiket felvetettek okay. A 90-es évekből talán.
1: Jó. Ezzel együtt mondom. Viszont 89-90 óta halljuk azt folyamatosan, hogy az igazi köztársasági elnök az távol van a politikától, ugye? Ez igazából egyik köztársasági elnökre se volt igaz. Göncz Árpád az SZDSZ budapesti listavezetője volt, Mádl Ferenc végig ott volt az Antal Boros kormányokban. Sólyom László ugyan kedvel mondta, hogy ő nem politikus, de hát ő egy ízig-vérig politikus volt, csak párthoz nem kötődött. Jól lehet, az MDF elnökségéből került az Alkotmánybíróság élére. Schmidt, Áder, Novák abszolút pártpolitikusok voltak. Rendszerváltás óta egyetlen elnök volt, aki nem pártpolitikus. Nem politikus, mert Sólyom László se volt pártpolitikus, de nem politikus. Ez Súlyog Tamás. És hogyha Súlyog Tamással, vagy a Súlyog elnökséggel kapcsolatban valamiért kritika megfogalmazható, az pontosan ebből fakad. Tehát ezzel csak azt akarom mondani,
0: hogy... Már mennyiben?
1: Hát, hogy nem politikus.
0: Ja, hogy... Elengedett olyan ügyeket, politikai, ahol egy politikusnak meg kellett volna szólalnia.
1: Én még csak nem is ebben megyek bele, én csak azt mondom, hogy a köztársasági elnök, az intézmény az a politikai térben létezik. Magyarul oda politikus kell. Hogy milyen politikus, jó-e, hogyha fülbevalója van a párt logójával, jó-e, hogyha a párt listáján bekerült előtte a parlamentbe, erről lehet vitatkozni. De ez egy politikai funkció. Tehát azt önmagában egy rendkívül álszent vitának tartom, hogy most lehet-e pártpolitikus vagy sem, és kifejezetten mulatságos, amikor azok, akik egyébként Súlyog Tamást folyamatosan és egyébként méltánytalanul is gyalázzák, a következő pillanatban révül tekintettel mondják bele a kamerába, hogy de ne legyen politikus. Hát Súlyog Tamással akkor mi probléma volt? Ő nem volt politikus.
0: Azt gondolod, hogy a következő sem szólalna meg, hogyha olyan jelzőkkel illetnék az ellenzéket adott esetben, mint tette Orbán Viktor március 15-én? Poloskázva? Tehát itt ilyeneket vetnek fel, hogy meg kell szólalni.
1: Én nagyon jól emlékszem arra, hogy amikor nem adok-kapok ment konkrétan, csak ez is már feledés homályába merül, 2007-8 körül, hagyjuk, hogy hogyan, meg milyen háttérrel a Magyar Gárda megalakult. Folyamatosan ment Gusztos Pétertől, meg másoktól a főszólítás Sólyom Lászlónak, hogy szólaljon meg. Állandóan ez a játék ment szegény Sólyomnak is, hogy szólaljon meg. És Sólyom László akkor nagyon világosan tisztázta, hogy a köztársasági elnöknek nem az a dolga, hogy pillanatnyi kijelentésekre reagáljon. Akár innen, akár onnan. Jegyzem meg, a közbeszéd minőségével kapcsolatban Súlyog Tamás megszólalt, hogy hogyan, milyen minőségben, kellően, stb. Erről természetesen lehet vitatkozni, de a közbeszéd, és én csak azt akarom mondani, hogy az elnöknek ez a feladata. Ha egy köztársasági elnök elkezdi akár a kormánypárti, akár az ellenzéki politikusoknak az ilyen-olyan pártpolitikai nyilatkozatait kommentálni, akkor lép ki a szerepéből. Sólyom, Mádl, ezt soha nem tették meg, Göncz Árpádról már ezt nem tudom elmondani, de Mádl Ferenc, Sólyom László ezt soha nem tették meg.
0: Láttál te közelről olyat, hogy egy párt belülről gondokkal küzdik, ugye az LMP elég súlyos problémákat
1: más
0: át.
1: Így van.
0: Hát igen. Ehhez képest most, amit a Fidesz mutat, nagyon sokak szerint a szétesés maga, és nagyon sokan azt várják, hogy összetarthatatlan lesz a Fidesz és a maga támogatói köre. Vezető személyiségek lépnek le, látszólag Ajoró Szijjártó Péter ugye elmegy a BYD egyik globális igazgatójának, Gulyás Gergely visszalép a frakcióvezetést, Orbán Viktor meccset néz, miközben a demokrácia végnapjairól szól. Tehát, hogy itt van egy olyan felvetés, és talán egy vágy is, egy remény is sokak fejében, hogy most van a Fidesznek vége. Te hogy látod?
1: Hát először is, ha már hogy az utolsó szavaidra reagáljak, azért az, amikor a hivatalban lévő miniszterelnök, és illetve a kormánypárt, sőt, kormánypárti publicisták azt az igényüket fejezik ki, hogy a legnagyobb ellenzéki pártot az ellenzékből is ki kell iktatni. Leíródtak ilyen sorok, és elhangzottak ilyen mondatok az elmúlt napokban. Az nagyjából a 47-es Rákosi Mátyást idézinek. Ami a Fidesznek a sorsát illeti, hogy mi van a Fideszen belül, az egy fekete doboz. Ez gyakorlatilag 88 óta így van.
0: Épp az a fekete doboz még? Hm? Épp most is az a fekete doboz?
1: Nem pontosan tudjuk, hogy mi van benne, ez erre próbáltam utalni, úgyhogy én most itt megspórolnám a jósolgatást.
0: Jó.
1: Egy dolog biztos, vagy magamat szeretem idézni, az elmúlt 16 évben én rendre a Fidesznek a történeteivel kapcsolatban, vagy a Fidesz magatartásával kapcsolatban elmondtam azt, hogy az, hogy gyakorlatilag nem most, már 2003-ban, amikor Orbán visszatért a párt élére, ez gyakorlatilag egy franchise rendszerre lett alakítva. Tehát a demokratikus működési elvet szisztematikusan kikapcsolták. Egy hipercentralizált rendszer lett a Fidesz, mint ahogy 10 után Magyarország. Az ilyen kutyakeményen a demokratikus mechanizmusokat is kiiktatva egyben tartott párt, az magában hordja a kockázatot, hogy az első döccenőnél, főleg akkor, amikor ilyen léptékű pofont kap, ő föl tud robbanni, kalibrálhatatlanok adott esetben a belső feszültségek, mert most itt okkal példáloztál az LMP-vel, de az meg a, hogy mondjam, az a másik véglet volt, de mondjuk a
0: bázisdemokrácia
1: szépségei és lényapjai. Csak nézzük meg az utódpártot. Tehát az, hogy a szocialista párt, és nem a mérőfakadó demokratikus meggyőződésükből, hanem a mérőfakadó hatalmi rutinukból fakadóan egy olyan oligarchikus működést menedzselt mégiscsak demokratikus szabályokkal, amelyik sokáig lehetővé tette a korrekciót. Most ezek a korrekciós mechanizmusok a Fideszben nem az elmúlt 16 évben, az elmúlt 23 évben szisztematikusan kilettek iktatva. Tehát ez, annélkül, hogy jóslásokba bocsátkoznék, ez van a mérleg egyik serpenyőjében számomra, de ez bizony a robbanás lehetőségét magában hordja. A mérleg másik serpenyőjében pedig ott van az, hogy azért nem tudom, tehát én gondolom, hogy miniszterelnök úrnak is feltűnt legkésőbb akkor, amikor felvételét kérte a Fidesz Magyar Polgári Szövetségbe, hogy ez az a párt, amelyik egyedülálló módon rendelkezik egy olyan több tucat fős ilyen körkörös gyűrűkből összeálló kemény maggal, amelyik hát most már 4 évtizede. Féllegalitásban, ellenzékben, hatalmon, tejhatalomban, bűnben és erényben összetart. És ez Magyarországon azért iszonyúan fontos és értékelődik fel, mert ha szétnézünk, tudunk még egy nem feltétlen pártot, tudunk bármilyen másik olyan politikai közösséget Magyarországon, amelyik évtizedeken keresztül összetart?
0: Nem politikai mondjuk. Közösségként nem értelmezhető a Fidesz abban a helyzetben, amikor különböző egyedülre nem feltétlenül vezető providenseit viszik be kihallgatásra.
1: Hát akkor is persze.
0: Mert hogy ők beszélnek láthatóan.
1: Hát ezt majd meglátjuk.
0: Tehát azért vannak jelek, amik arra utalnak, hogy kibeszélnek abból a rendszerből, ami ideig hallgatott.
1: De erre,
0: ha ez így van.
1: Erre mondtam a mérleg egyik serpenyőjét, hogy a korrekciós mechanizmusokat kikapcsolva rövid pórázra fűzött politikai közösség, az magában hordja azt a veszélyt, hogy abban a pillanatban, amikor mondjuk megtörik a vezérnek a varázsa, tehát egy karizmatikus legitimációt tartotta egybe a NER-t. És ez a karizma megsérül, mert megsérült, túlzásokban most nem akarok esni, akkor ez nagyon könnyen fölrobbanhat. Csak mondom még egyszer, Magyarország egy szélsőségesen közösséghiányos társadalom. Ha van egy több tucat fős olyan közeg, tehát ez a Fideszen belüli párt, vagy hogy fogalmazzak?
0: A mag.
1: A mag. Az egy irgalmatlan versenyelőny a riválisokhoz képest, tehát én ezért óvakodnék attól, hogy akár Orbán Viktor magát, akár a Fideszt azt ideje korán eltemessük.
0: A jogi eljárások minden esetre elindultak, és nagyon sokan azt várják például a vagyonvisszaszerzési hivataltól, majd ezáltal ezek még gyorsabbak lesznek, látványosabbak lesznek, és hirtelen elér a hatalom egykori birtokosaihoz az igazságszolgáltatás. Te is így gondolod?
1: A vagyon visszaszerzésre jelentsen ez bármit, a magyar alkotmányos rendszerben van egy intézmény. Ezt úgy hívják, hogy ügyészség.
0: Emellé került egy másik ügyészség gyakorlatilag.
1: Úgy, hogy ez nincs is rendezve az alaptörvényben, hogy az ügyészség vádmonopóliuma és ennek az inkvizíciós hivatalnak a szerepe ez hogyan fér össze
0: egymással.
1: Ez az persze. Mert pontosan ezt mondom, hogy teljesen szükségtelen. Teljesen szükségtelen. Ha az ügyészséggel van probléma, akkor azt tessék megoldani. Én például 2011-ben, és ez szintén benne volt az alkotmánykoncepciónkban, 2011-ben is én nagy híve lettem volna az ügyészség kormány alá rendelésének.
0: Mert lehet ez tenni? Is felmerült, miközben ugye nagyon gyakran elhangzik, hogy az egyik erénye a mostani berendezkedésnek az, hogy az ügyészség független.
1: Ez egy sztálinista csökevény, ami Orbánnak 2011-ben pillanatnyilag jó ötletnek látszott, és köszönte, és átvette. De attól ez még egy államszocializmusból itt maradt ficam, hogy klasszikust idézzek.
0: Mi változik, hogyha a kormány alá kerül az ügyészség? Utasíthatja a miniszterelnök az ügyészség vezetőjét arra, hogy ezt tegye, vagy azt? Legyünk
1: közszintén,
0: ez az elmúlt időszakban valószínűleg megtörtént elértől
1: akkor is. Mondok neked egy furcsát, hogy azért ebbe a 17. alaptörvény módosításban nekem valami kifejezetten tetszik. Például az, hogy az önálló szabályozó szerveket kikukázzák. Mert hogy az, hogy valami kormány alá van rendelve, az nem antidemokratikus, éppen ellenkezőleg. Az azt jelenti, hogy te, mint választópolgár, 4 évente, amikor közvetve a kormányról, a miniszterelnök sorsáról is döntesz, akkor egyben ezeknek a kormányzati funkcióknak a sorsáról is döntesz. Én bevallom töredelmesen, soha nem voltam nagy híve a jegybanki függetlenségnek sem, mert ez azt jelenti, hogy a demokratikus legitimációtól elszakítjuk ezeket a közpolitikai területeket. De azáltal, hogy ezt a vagyon visszaszerzési inkvizíció hatóságot meg beteszik az alaptörvénybe, nem csak az a probléma, hogy az ügyességgel nincsen harmóniában ennek az alkotmányos rendeltetése, hanem jó lehet nem kap szabályozó funkciót, de valójában hiába szüntetik meg az önálló szabályozó szervet az egyik kezükkel, a másik kezükkel egy újabb, a demokratikus legitimációról leszakított végrehajtó funkciót beépítenek a rendszerbe. Az pontosan, tehát ez egy, hogy mondjam, egy 90-es évekbeli demagógia, hogy a demokrácia minőségének az a fokmérője, Pokol Béla pár éve nagyon szépen leleplezte ezt a hazugságot, hogy az lenne a fokmérője, hogy hány független szerv van, te értsd, most nem a bíróságra, alkotmánybíróságra, államfőre gondolok, hanem hogy különböző kormányzati kompetenciákat szakítsunk le, és tereljük el a választói felhatalmazástól. Orbán mélyállam építkezésének éppen ez volt az egyik ösvénye, hogy fogjuk, és a felszámolói névjegyzéket, meg a végrehajtói kart kiszedjük az igazságügyi tárca alól, amit éppen miniszterelnök úr felesége igazgatott akkoriban, és betesszük egy 9 évre megválasztott önálló szabályozó szervi vezető alá, és az önálló szabályozó szervhez pedig csak 2/3 lehet hozzányúlni. Ez egy disznóság. Ezt én akkor is leírtam, elmondtam, szerintem itt az Indexen írtam meg éppen, hogy ez egy égbe kiáltó disznóság volt. Na most az a helyzet, hogy hiába zavarja el mondjuk a választók többsége ezt a kormányt 2030-ban, a vagyonvisszaszerzési hivatalról épp úgy nem lehet dönteni, ahogy az ügyészségről, meg a monetáris politikáról sem.
0: Hát az esetben, hogyha egy addig megszülető új alkotmány nem rendelkezik másképp.
1: Hát úgy legyen, ámen.
0: Siffer András, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
0: Önöknek is a figyelmet. Július 16-án kora délután beszélgettünk Siffer Andrással, és hát ugye azóta nem érkezett, hogy mi elkezdtük ezt a beszélgetést. Friss hír, ezt csak azért mondom, hogyha esetleg úgy találkoznak ezzel a beszélgetéssel, hogy néhány állítás az elhangzottak közül bár nem aktuális, nem érvényes, akkor ennek tudatában nézzék. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra! Milyen

0: műsorajánló.
1: Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak a kütyükről szól, hanem az emberekről. A modern ember soha nem volt ennyire összekapcsolva a világgal. Mégis egyre többen érzik magukat elveszettnek. Mi van, ha a kiút nem egy újabb önsegítő módszerben, hanem egyetlen lépés megtételével kezdődik? Vendégeink Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla fenntartható kommunikációs szakértő, világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük beszélgetünk arról, hogyan hat a hosszú gyaloglás az agyunkra, miért vizsgálja a modern pszichológia a zarándoklatot egyre komolyabban mentális terápiaként, miben különbözik a Camino a magyar kékkörtől, és vajon létezhet-e valódi belső átalakulás akkor is, ha GPS-tel a kezünkben indulunk útnak. Kedden délután 14 órától a Spirit FM-en.
0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Marad a kellemes nyári idő. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Megérkezett az első magyar segélyszállítmány Venezuelába. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök napi rendelőti felszólalásával megkezdődött az országgyűlés kétnapos ülésének második napja. Forsthofer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a nemzeti összetartozás jelképe legyen. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői tiltakozásul Súlyog Tamás eltávolítása miatt nem voltak bent a teremben. Jelenleg is tart az országgyűlés rendkívüli ülése. A jelenlévők a többi közt elfogadhatják az iskola kezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabály módosításáról is. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Az elmúlt évekhez képest júliusban 4%-kal csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Az egyik legnagyobb hazai ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten 110 000 forint volt havonta egy kiadó szoba. Egy 40 négyzetméteres lakást 200 000 forintért lehet bérelni. A nagyobb egyetemi városokban átlagosan 130 000 forintot kérnek egy kisebb lakásért. A képalkotó berendezések meghibásodása miatt csak korlátozottan érhetők el röntgen és CT vizsgálatok a Veszprémi Kórházban. A fennakadás miatt jelenleg csak a sürgős vizsgálatokat tudják elvégezni. Az intézmény közölte, hogy a hibát jelentették a szakszervíznek, az időpontra érkező betegeket pedig későbbre vagy más kórházakba irányították át. Megérkezett az első magyar segélyszállítmány, a földrengés sújtotta Venezuelába. A magyar kormány 42 raklapnyi védőfelszerelést és gyógyszert küldött az uniós humanitárius műveletben. A következő szállítmányal orvostechnikai eszközök, védőoverálok, valamint civil szervezetek adományai érkezhetnek meg a katasztrófa sújtotta övezetbe. Venezuelát egy hónapja rázta meg két erős földrengés. A tragédiában több mint 5000-en meghaltak, csak nem 17000-en megsérültek. Újabb kitelepítéseket rendeltek el a hatóságok Spanyolországban a napok óta tomboló erdőtüzek miatt. Madrid, Kasztília és León, valamint Aragónia tartományban több települést kiürítettek, az ott lakókat kimenekítették. Több 10 000 hektár felperzselődött. A lángok az erős szél és a kánikula miatt rendkívül gyorsan terjednek. Az oltásba helikoptereket és a katonaság speciális erőit is bevonták. Itthon az ország nagy részén süt a nap, a Dunatisza közén, valamint a Dunántúl egy részén felhős az ég, arra felé elszórtan esik az eső. Éjszaka és holnap napközben főként csak keleten alakulhatnak ki futó záporok, zivatarok, máshogy több órás napsütés valószínű. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-18, délután 22-27 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik.
1: Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat? Mire inspirál, mitől félünk, és hogyan használjuk okosan? Magenta Podcast, a digitális élet emberi oldala. Folyamatosan online vagyunk, mégis egyre többen keresik a csendet, a lelassulást és a valódi kapcsolódást. De vajon tényleg képes néhány száz kilométer gyaloglás átírni a gondolatainkat? Enyhíteni a szorongást, vagy akár új irányt adni az életünknek? Mai vendégeink Papp Zsuzsanna pszichológus, a Zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük nézzük meg, mit mond erről a tudomány és a személyes tapasztalat. Hogyan alakítja át az elmét a hosszú gyaloglás, miért válhat a zarándoklat mentális terápiává, és hogyan találhatunk rá önmagunkra egy olyan világban, ahol szinte lehetetlen kikapcsolni.
3: A zarándoklat évezredek óta része az emberi kultúrának. Valaki vallási okokból, más önismereti célból indul útnak. De vajon mi mindent ad nekünk az, hogyha nagyon-nagyon sokáig gyalogulunk? Mi változik meg bennünk? Hogyan tudjuk újraírni az életünknek a különböző elakadásait? Ebben segít ma nekünk két meghívott vendégünk, akik már itt vannak velünk a stúdióban. Papp Zsuzsa, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés Intézetének pszichológusa, adjunktusa. Szia Zsuzsa! Sziasztok. És Till Anilla, akit dokumentumfilmjéről ismernek az emberek, és arról, hogy tudománykommunikációval foglalkozik. Sziasztok!
4: Sziasztok!
5: Hello.
3: Képzeljétek el, hogy ha én útnak indulnék reggelente a munkahelyemre, akkor az egy 5,2 kilométeres út lenne, gyalog, nem szoktam ilyet csinálni, és visszafelé nyilván ugyanennyi. 10 kilométert, vagy kicsit több, mint 10 kilométert tudnék megtenni egy nap, hogyha minden nap gyalog járnék a munkába, de ez mégsem olyan, mint hogyha mondjuk egy zarándok úton tenném meg ezt a 10 kilométert. Miért nem?
5: Hát ennek több oka is van, nem tudom. Az egyik, hogy maga a környezet az más, meg a cél, amivel útnak indulsz, az más, de lehet, hogy a hatások nagyon hasonlóak egyébként, szóval az elképzelhető. Az, hogy milyen céllal indulunk útnak, tulajdonképpen ez az egyik fő szempontja az arándoklatnak, hogy van egy spirituális célja, egy önismereti célja, egy valamihez való kapcsolódásnak a célja. Ezt lehet, hogy megteszed minden reggel a munkahelyed felé menet, de valószínűleg inkább odaérek a munkahelyemre, az nem egy szent hely feltétlenül, és az arándoklatnál meg valami ilyen kiemelt helyeknek a felkeresése is benne van a kiemelt célban tulajdonképpen. De ettől még lehet a hatása hasonló, szóval az, hogy gyalogolsz napi 10 kilométert, annak testi-lelki hatása az mindenképpen jótékony tud lenni, hogyha esetleg nem a legforgalmasabb útvonalakon teszed ezt, ahol nagy a szmog, meg inkább káros a légszennyezés miatt, de hogy egyébként hasonló dolgok megtörténhetnek, mint egy zarándoklaton.
3: Nagyon izgalmas dolgokat vetettél itt rögtön fel, amiben rögtön be is kapaszkodnék. Egyrészt, hogy nem mindegy, hogy hol megyünk, és hogy az, ahol megyünk, annak van-e valamiféle szakralitása, vagy valamiféle szentsége, és ez nem feltétlen kell, hogy vallási értelmű szakralitás legyen. Most Anilla, hozzád fordulnék, mert ugye a kék kört jártad végig, és ezt aztán dokumentáltátok is a dokumentumfilmet keretén belül. Volt-e ennek a kék körnek ilyen jellegű szakralitása? Volt-e egy ilyen mélysége, vagy igazából a gyaloglásnak a célja, ahogyan már sosem is fogalmazott, az mondjuk az volt, hogy letúd ezt a 2552 kilométert, ha jól mondom.
4: Ez folyton változik, hogy hány kilométer, mert amikor én voltam, akkor még az volt a hivatalos, hogy körülbelül 2550, vagy több mint 2550, azóta már 2580, szóval nem is tudom.
6: Miattad van, mert beletettél plusz utakat.
4: Annyi kerülő úton mentem. Szerintem nálam abszolút volt jelentősége a helyszínnek. Nyilván Magyarország az otthonom, és az egyik célja is volt ennek az útnak, hogy én megismerjem a saját hazámat jobban, és szerencsés vagyok, sok helyen jártam már a világban, de azt gondoltam, hogy mégis mennyire sok hely van, ahol még nem jártam Magyarországon, és sétálva, bár nem kifejezetten zarándok volt, ugye a kék kör, azért mégiscsak van egy olyan jelleg, ahol elmélyülünk saját magunkban is, és a környezetünkben is, és sétálva az országot is sokkal jobban megismertem. Szerintem itt abszolút volt ennek jelentősége. Lehet, hogyha egy külföldi végigmegy az országos kék körön, vagy a kék túrám, akkor neki nem lesz ilyen. Nekem volt.
6: Az elmélyülés, közben az jutott eszembe, hogy van ugye a munkahelyre megyek, és vissza az egy lehetőség, viszont az elmélyülést, azt meg tudnám élni úgy, és kicsit provokatívan kérdezem, hogy azt mondom, hogy egy nyaralni, mondjuk egy ilyen luxus nyaralásba megyek, és ott annyira el tudok mélyülni a tengerparton, vagy annyira el tudok mélyülni a medence partján, és mégis, amikor egy fizikai igénybevételnek teszem ki a testemet, és elmegyek egy ilyen típusú túrára, az mintha mégis jobban feltöltene, mert más típusú elmélyülés. Uh-huh. Az a másság hol jön elő?
5: Van a zarándoklatnak egy olyan vetülete is, hogy valamit magam mögött hagyok, valamit leteszek, tudatosan leteszek, és abból szakadok ki egy másfajta jelenlétbe, működésben. Nem véletlen, hogy egyszer hátizsákkal mennek a legtöbben, még akkor is, hogyha az is zarándoklat, hogy busszal elmegyünk valami szent helyre, ott felsétálunk a hegyre és busszal vissza, de hogy van egy ilyen kiszakadok a megszokott közegemből, nyilván egy luxus nyaralásnál is kiszakadok a megszokott közegemből, de valahogy ez a minimalizmusa tulajdonképpen ennek a kilépek a társadalomból egy picit része, ez is szerintem beletartozik az zarándoklatba.
6: Tehát ez kicsit úgy, mint amikor a Budapestet mondtad, hogy ne menjen a troli, a dugó és igen, a smog, igen. Ott a koktélos fiú, a strandolos fiú, ugyanazok a zavaró tényezők egy luxus nyaraláson, ugye? Tehát,
5: igen, de hogy az elmélyülés, az meg tud ott is történni, az, ha képes vagy ott elmélyülni egy ilyen környezetbe, szóval, hogy de lehet, hogy ez egy más minőségű elmélyülés, vagy más az értelem tulajdonítás mögötte, ugye ez is benne van az zarándoklatokban, hogy valahogy kicsit reflektálok saját magamra, az életemre, a hitemre, adott esetben a kapcsolataimra. Lehet egy ilyen reflexió a nyaralás közben is, de lehet, hogy az inkább egy más jellegű elmélyülés, és nem egy ilyen honnan jövök, hová tartok típusú reflexió.
7: És mikor lesz vajon ez az elmélyülés, vagy mitől lesz ez az elmélyülés valóban elmélyülés, és nem pedig menekülés? Mert hogy azért nagyon sok történetet lehet hallani, akik mesélnek akár Camino-beli élményeikről, vagy bármilyen más zarándokútról, ott nagyon sokszor az érződik, hogy szeretett volna az illető elfutni a problémái elől, és bízott abban, hogy ott valamiféle csoda folytán majd válaszokat kap, de alapvetően a menekülés volt a fő élmény.
4: Szerintem ez nem is feltétlenül olyan nagy baj, és nem is állítanám ilyen nagy kontrasztba, hogy akkor vagy menekülés, vagy pedig elmélyülés, mert lehet, hogy az a menekülés kell, hogy utána el tudjon mélyülni, és pont valakinek segít az, hogy ki tud szakadni a meglévő környezetéből, és mintha madártávlatból látna az életét egy kicsit messzebb kerülni, és sétálás közben gondolkodni rajta. Szóval lehet, hogy ez a menekülés igazából pont ennek az elindítója. És én azt is gondolom, hogy nyilván változik a sebességünk, de hogy van ez a monoton mozgás, ami jár a sétával, legalábbis az én tapasztalatom szerint ez nagyon jól be tudja indítani a gondolkodást, mert egy viszonylag könnyű mozgásforma, az úton megyünk, és közben a gondolataink szárnyalhatnak.
6: Ez a monoton mozgásforma, hogy megyünk, és igazából két láb kell hozzá, meg mondjuk egy hátizsák. Szerintetek, hogy látszik, inkább úgy kérdezem, látszik az a tendencia, hogy egyre többen érzik azt, hogy a lábukat egy ilyen irányba viszik, és elindulnak valamilyen kisebb vagy nagyobb zarándok úton. Tehát, hogy látjátok-e mondjuk így a gondolkodásban mondjuk a népszerűségét, hogy egyre inkább talán a világ diktálja azt, hogy ki akarunk szakadni kicsit ebből, és elindulni egy ilyen belső úton is.
5: Szerintem ez nem újszerű, valahogy ez mindig jelen volt az emberiség kezdete óta, hogy vannak ilyen típusú zarándoklatok, utak, utazások, hogyha történelmi kontextusban nézzük, lehet, hogy most ennek nagyobb a látszatja, vagy visszhangja, vagy több helyről halljuk ezeket vissza, vagy pont azért, mert kevesebb a ritualitás a mindennapjainkban, ezért még nagyobb az igény arra, hogy egy ilyen kiszakadás, kilépés meg tudjon történni, és vannak olyan tanulmányok, amik pont az ilyen zarándoklatoknak a ritualizált jellegével foglalkoznak, hogy ez egy más, hogy mennyire éhezzük emberként ezeket a rítusokat, és ezeket szépen félre kigyomláltuk a mindennapi életünkből, tisztelet a kivételnek, és hogy valahogy meg mégis vágyunk rá. És akkor nem a hétköznapokban vannak meg a rituálék, hanem akkor egy ilyen nagyot próbál az ember összehozni.
7: Nem véletlenül foglalkoztok ti most kutatás keretén belül is ezzel a témával. Mm. Egy kicsit mesélnél nekünk a kutatásról, meg hogy hogyan kerültetek ti ennek a látókörébe, mit szeretnétek kideríteni tulajdonképpen?
5: Ez egy nagyon izgalmas interdisziplináris kutatás, azaz több tudományterület érintett ebben a témában. Ennek a háttere egy európai együttműködés egyébként, a European University for Wellbeing, egy ilyen jólétet fókuszáló nemzetközi összefogás keretében lehet ilyen projektekre pályázni, és a Santiago de Compostela-i Egyetem vezetésével pályáztunk így 4 egyetem együttműködésében arra, hogy megnéznénk a zarándoklatoknak a pszichoszociális hatását, hogy lehet-e kvázi terápiás hatásuként értelmezni a zarándoklatot, mint olyat, és ennek most a Santiago de Compostela-i Egyetem az egyik vezetője, és ott is egy olyan munkacsoport, aki kimondottan a galíciai kultúráért, ahol ugye Santiago maga van ebbe a tartományba, hogy ott ők egy ilyen, már maga az intézet is egy ilyen nemzetközi, hogy történészek vannak, meg geológusok, meg turisztikával foglalkozó szakemberek, szóval egy ilyen, olyan ilyen, az is egy ilyen, már egy ilyen nagyon különféle együttműködések, és aki a vezetője ennek a kutatásnak, ő maga ilyen történelmi perspektívából vizsgálta korábban, hogy alakult ez a Camino de Santiago az évszázadok alatt, milyen jelentés rétegek rakódtak rá, és akkor úgy jött most ez az együttműködés, hogy van ilyen a Firenzei Egyetemen egy vidékfejlesztési agráros kutatócsoport, akik ebből a vetületéből nézik, van a Kievi Egyetemen egy turizmussal foglalkozó munkacsoport, illetve mi a Semmelweis-en a mentálhigiénés részével foglalkozunk, és akkor, hogy állítsunk össze egy olyan adatfelvételt, ami minden tudományterületnek megfelel, ez elég nagy kihívás volt, de hogy alapvetően ebből jön az, hogy ilyen mindenféle kérdés van a kérdőívünkben, mi próbáltuk belepakolni azt, ami a lelki, spirituális, érzelmi jólét, társas jólét kérdéseket is lefedi. De hogy akár az is benne van, hogy mi az a szolgáltatás, ami még jobban hozzájárul ahhoz, hogy ez tudjon működni, ez a hatás, vagy mi az a táv, vagy mi az a környezeti, természeti érték, vagy épített örökség, vagy erdős rész, vagy bármi, ami ehhez hozzáad, ehhez a hatáshoz.
7: Nagyon izgalmas szerintem az, hogy Magyarországon, ha arról beszélünk, hogy zarándoklat, akkor mindenki valamiféle külföldi helyszínre gondol. Nyilvánvalóan az El Camino és a cél város Santiago de Compostela az sokaknak ott van a fejében, viszont Magyarországon is vannak zarándokutak, illetve ugye, hogyha az ember akár az El Camino-ra be akar csatlakozni, én úgy tudom, hogy ez hivatalosan úgy történik, hogy akár a házadnak a kapujából is indíthatott az El Camino-t, és itt is van a Szent Jakab útnak magyarországi szakasza. De hogy van például, ami az én fantáziámat nagyon birizgálja, és egyszer mindenképpen el akarok menni, ez a Csodarabik útja Tokajban, Tokajhegy alján. Ez egy nagyon kicsi út, 80 kilométer az egész, és egy körtúra gyakorlatilag. Nem vagyok zsidó származású, viszont nagyon érdekel az, ami ott van, az a kulturális örökség, az, amivel ott az ember szembe találkozhat. És ez hívja meg bennem azt a kérdést, hogy mennyiben kell egy zarándoklat esetében meglegyen a vallási háttér, vagy a valláshoz való bármilyen nemű kapcsolódás, vagy pedig ettől függetlenül is ugyanolyan értékes tud lenni egy-egy ilyen út, hogyha az ember nem kötődik ahhoz a valláshoz.
4: Szerintem számos okból mennek az emberek zarándoklatra, és nem is venném mennyire szigorúan, hogy akkor tényleg része kell, vagy hívőnek kell lennie a zarándoknak, annak a vallásnak, szekuláris okokból is lehet menni, és kíváncsiságból is lehet menni. Én is azt gondolom, hogy így mentem, és ha ez megvan benned, akkor minden jogod megvan ahhoz, hogy teljes értékű zarándok legyél, és azzal is tanulsz arról a kultúráról, vagy arról a vallásról. És egyébként van is egy ilyen út Magyarországon is, hogy a Magyar Zarándok út, ami a Camino mintájára lett megalkotva, de nem az az út, ami a Camino-ra csatlakozik be. Én is voltam ezen 2020-ban, ez körülbelül 431 kilométer, ha jól emlékszem, és Esztergomból megy Mária Gyűdre, ami ugye nálunk is két kereszténységhez kötődő város, és én azt gondolom, hogy hogy nem feltétlen kell előre ezt a spirituális alapot meghozni, mert az is lehet, hogy mondjuk pont az út során tudsz ebben jobban elmélyülni, vagy tudsz erről jobban tanulni, akár olyan helyszíneken megszállni, ahol erről többet tudsz megtudni. Úgyhogy talán meg is cserélném ezt, hogy nem kell annak az alapnak még meglenni, közben is megszerezheted.
5: Ezt kiegészíteném egy kicsit azzal, hogy a spiritualitásnak is nagyon sokféle formája van, ahogy te is mondod, lehet, hogy nem kell ez a valláshoz kapcsolódó, viszont aki meg valláshoz tartozik, annak nagyon sok hozzáadott értéke lehet annak, hogyha mondjuk együtt mennek a közösségével egy ilyen zarándoklatra, ahol van adott esetben egy lelki vezető, aki kicsit egy ilyen felvett témákat, vagy irányítottan mond egy olyan beszédet, vagy ad egy olyan útravalót az úton, amit lehet, hogyha egyedül indulok el, akkor nem kapok meg, vagy hogyha nem tartozok ilyen közösséghez, akkor magamnak tudom ezeket megkeresni, viszem magammal azt az adott kis kötetet, vagy keresem a jeleket az úton, ez is lehet, de hogyha van egy ilyen erős közösség, ahol ott van ez a háttértudás, akkor ez nagyon sokat hozzáadhat akkor is, hogyha valakinek nincs ideje elmenni egy ilyen 400 kilométeres Mária útra, hanem összefognak és vasárnap délután átsétálnak Mária Makkosra Normafáról. Ez is lehet zarándoklat, hogyha olyan szemléletben csinálja az ember.
6: Amikor egy-egy hely pont amiatt, hogy valamilyen nagyon jó vagy nagyon populárissá válik, nem veszíti el szerintetek el pont amiatt azt az erejét, mert hogy szinte ki akarok szakadni a tömegből, és aztán belekerülök egy olyan tömegbe, ahol pont az veszett el, ami a vonzó volt benne annó, amikor indult. Most gondolok arra, hogy aztán a tavalyi év volt az, hogy csúcsot döntött a Camino.
4: Minden évben csúcsot dönt, szerintem most már évek óta. Igen. Ami egyrészt szuper, hogy sokan szeretnének menni, viszont pont ez lenne a fontos, hogy akkor nyissunk meg új utakat. És egyébként a Caminónak emiatt változott is a teljesítési szabályzata. Tehát a Camino teljesítése után jár egy ilyen oklevél jellegű dokumentum, az a neve, hogy Compostela, és az volt régebben a minimum elvárás, hogy 100 kilométert úgy kell menni, hogy a legutolsó szakasz, tehát hogy a Santiago-ba vezető szakasznak kell lennie, ez mindegy, hogy melyik úton, de nem olyan sok út van egyébként csak ott, ami közvetlenül oda vezet, és ez most már megváltozott, hogy nem kell feltétlenül egyenesen oda vezetnie, hanem lehet mondjuk korábban indulni, tehát hogy a nagyobb útvonalnak egy előbbi részén mondjuk menni 80 kilométert, és akkor csak az utolsó 20-at megtenni Santiago-ba, pont azért, mert ezek a nagyon utolsó szakaszok már rendkívül tömegben.
6: Ilyen fesztivál hangulatban szinte már.
5: Konkrétan, 21 évvel ezelőtt voltam ott, és az utolsó 100 kilométeren konkrétan könyöklés ment, hogy az ember odaérjen a zarándok szállásra, vagy egyáltalán bármilyen szállás helyet tudjon találni 2005-ben. Szóval, hogy már akkor is ez így nagy tömeg volt ott.
7: Bocsánat, csak hogy ezt hallva azért ez nagyon nem azt a romantikát hozza be, amilyen elképzelésünk van erről a zarándok útról.
6: Igen, hogy a fejünkben ott közben el tudunk gondolkodni, el tudunk mélyülni, miközben lelöknek az útról.
4: Hát igen, most már jobban talán ki kell választani azokat az időszakokat, ahol mi rugalmasabbak tudunk lenni, tehát mondjuk április, október esetleg, ami nem annyira zsúfolt ott az úton, vagy akár más utak is, tehát például ha van, akinek ez jó lehetőség, vagy szívesen csinálja, akkor most már a Kanári-szigeteken is egyébként van Camino, ami ennek minősül, és akkor egy másik útvonalon megyünk. Sokan ugye most hallanak a Santiago-i Caminóról jobban, és akkor konkrétan azt az igazit szeretnék csinálni, de ezt az élményt szerintem máshol is, akár Magyarországon is ugye meg lehet találni.
5: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy egyrészt az, hogy milyen motivációval indul el az ember, választ valami olyan helyet, ami számára kiemelt, vagy fontos, ez akár vallás mentén, akár bármi mentén lehet egy cél, ugye azért az zarándoklatok hagyományosan ugye vallásos helyekhez kapcsolódnak, De hogy az, hogy elindulok és megtalálom, nyilván segít az, ha van valamennyi infrastruktúra, ugye ez is részben a kutatásunknak egy témája, hogy mennyibe segít, vagy akár elveszi az értékét, hogy már ott van a mobilappon az egész útvonal, és folyamatosan a kezemben van a telefon, akkor hol van a digitális detox hatás, amiért egyébként kiszakadtam volna az egészből, míg ha elmegyek tényleg, nem tudom, Mária Besnyőre, és nem találkozom senkivel útközben, mert nem tudom, szerda délelőtt megyek, akkor az lehet, hogy többet tud adni adott esetben.
6: Ebből azt is kihallom, hogy egyrészt van olyan, amikor én választok mondjuk vallási okok miatt egy zarándok utat, de ebből ki tudom azt is hallani, hogy bármilyen útra el tudok menni, hogyha vallásomat viszem magammal, és ezáltal tudom megélni azt zarándok útként.
5: Szerintem igen.
4: Sőt, még vallás nélkül is elmehet zarándok útra. Én találkoztam olyan emberrel a Caminón egyébként még 2019-ben, aki rákbetegségből épült fel, és ez volt neki a spiritualitása megélése, hogy akkor ez egy ilyen élethez és egészséghez való visszatérés volt neki, és nem volt neki vallási oka. De olyan vallási ok is lehet egyébként. Sokszor csinálták azt régebben a Caminón, hogyha valami kívánsága volt az embereknek, és imádkoztak Szent Jakabhoz, hogy az a csoda teljesüljön, például, hogy valamelyik szerettük gyógyuljon meg, és hogyha az a csoda létrejött, akkor hálából mentek el erre a zarándok útra, ami nyilván nem feltétlen valakinek a saját erős hite miatt volt, nyilván valószínűleg akkor lehet, hogy megtalálta ezt a hitét ebben a csodában, de hogy szerintem számos oka lehet ennek, és nem kell ilyen nagyon szigorúan venni. Ami neked spirituális, vagy ami neked csoda, abból azokból te elmehetsz egy zarándok útra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Adásunk hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik.
1: Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat? Mire inspirál, mitől félünk, és hogyan használjuk okosan? Magenta Podcast. A digitális élet emberi oldala. Folyamatosan online vagyunk, mégis egyre többen keresik a csendet, a lelassulást és a valódi kapcsolódást. De vajon tényleg képes néhány száz kilométer gyaloglás átírni a gondolatainkat? Enyhíteni a szorongást, vagy akár új irányt adni az életünknek? Mai vendégeink Pap Zsuzsanna pszichológus, a zarándokutak mentális egészségre gyakorolt hatásainak kutatója, valamint Till Anilla világutazó és dokumentumfilmes, aki végigjárta a teljes magyar kékkört. Velük nézzük meg, mit mond erről a tudomány és a személyes tapasztalat, hogyan alakítja át az elmét a hosszú gyaloglás, miért válhat a zarándoklat mentális terápiává, és hogyan találhatunk rá önmagunkra egy olyan világban, ahol szinte lehetetlen kikapcsolni.
2: Ez jutott még eszembe, hogy, és ez pont ahhoz tett fel, hogy mennyivel másabb volt régen, amikor tényleg az ember sétált adott esetben egy papírtérképpel, iránytűvel, miközben ott van nálunk az az eszköz, amitől szabadulni szeretnénk, mert azon van a térkép, és úgy sokkal egyszerűbb elmenni. Mennyiben módosítja ez, vagy mennyire kell szerintetek tudatosnak lenni, hogy a lehető legminimumabb módon használjuk ezeket az eszközöket, és ne feltétlenül azért menjünk útra, hogy utána ebből rengeteg lájkot szerezzünk, és rengeteg megélésünk legyen azzal, hogy sok a szív. És a...
3: Simán lehet úgy zarándok útra menni, hogy folyamatosan közben jönnek a értesítések, posztolok az Instagramra, folyamatosan hallgatom a zenéket, hogy valahogy ez a ritmusváltás se tud megtörténni, meg a gondolatok összerendeződése, amit mondtál, de hogy ez egy döntés, az, hogy elindulok így, és aztán a végén nézek magam elé, hogy na miért nem történt meg az a csoda, amiről mindenki beszél, ehhez valahogy tenni is kell. Szóval szerintem ez egy tudatos döntés, ugyanúgy, hogy mint ahogy van benne egy fizikai kihívás, egy lelki kihívás, ez is egy lelki kihívás tulajdonképpen, hogy leteszem, vagy lezárom azokat az applikációkat, és tényleg csak akkor nyitom meg azt a térképet, vagy hogy hol van a szállás, hogyha már ott vagyok előtte, nem sokkal.
4: És azt szerintem igazán nehéz manapság, mert mint én ebből azt hallom ki leginkább, hogy le kell valamennyire szakadnunk a történetekről. Mint ugye akár egy zene, egy könyv, egy beszélgetés, egy Instagram, akármicsoda, ezek mind-mind történetek az életünkben. Hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a saját belső videónk, filmünk mellett rengeteg más film fut, amire mind odafigyelünk, és ez segít minket abban, hogy ne figyeljünk a belső filmünkre. És ez a legnehezebb talán, vagy én ezt tartom a legnehezebbnek, hogy merjünk újra befelé figyelni erre a belső hangra. Talán ez a legnagyobb kihívása, és nem tudom, van-e trükkötök erre azon túl, hogy döntsük el, hogy tegyük le ezeket a dolgokat. Van-e esetleg bármilyen más megoldás, ami segítheti a hallgatókat, akik ilyesmire készülnek?
5: Hát hagyni kell egyébként ezt a nehéz érzést kibontakozni szerintem. Sokaknak nehéz egyedül lenni a saját gondolataikkal, és igen, szerintem fontos, hogy ilyenkor ne nyúljunk a telefonhoz, vagy akár könyvhöz se egyébként, szóval, hogy valami, ami eltereli a gondolatainkat, érdemes ezekkel maradni. Én szoktam azt érezni ilyen hosszabb túrákon, zarándokutakon, hogy egy jó hét körülbelül szükséges ahhoz, hogy letisztuljanak a gondolataim. És vannak is ilyen érzéseim olyankor, hogy na jó, most már végig gondoltam mindent, amire nem volt eddig időm, és akkor most már így jöhetnek új gondolatok. De egyébként én nem ellenzem annyira azt, hogy mondjuk zenét vagy podcastet hallgassunk, sőt egyébként az sem, hogy kapcsolódjunk emberekkel online, mindaddig, amíg ez tényleg nem egy ilyen menekülés egyébként, amiről ugye volt már szó. Tehát hogyha mondjuk most az én leghosszabb túrámra gondolok, ami 72 napos volt, és akkor mondjuk 8-10 órát kint vagyok, és sétálok, ott azért szerintem mondjuk elfér egy olyan óra, ahol beszélgetek emberekkel, és mondjuk a többi alatt pedig gondolkodom, nézem, hogy merre van az út, hogy nem is kell feltétlenül annyira szigorúnak venni, és szerintem ez fontos, hogy nincs ilyen, hogy az, aki nem tudom, nem olvas el egy könyvet sem, vagy előveszi a telefonját, az nem igazi zarándok. Mindenkinek ez mást jelent szerintem.
2: Jó, de ez, bocsánat, egy mondat, hogy ez azért fontos, hogy az egy órát mondjuk nyomkodod, az nem úgy egy óra, hogy amikor csippant megnézem, az csak 16 másodperc, tehát hogy tulajdonképpen igen, folyamatosan nézed, hanem igen, hogy van egy dedikált idő, amikor előveszed, megnézed és elrakod, mert egyébként ilyen alapon én is csak egy órát, egy nap, csak folyamatosan.
5: Igen, de hozzáteszem, hogy nagyon kényelmetlen túrázás közben telefonozni. Tehát, hogy nem lehet egyébként szerintem egy órát, legalábbis én mindig azt csináltam, hogyha valamit telefonoztam, akkor az már akkor volt, mikor megérkeztem, mert hogy a jobb kezembe fogom, és akkor van rajtam egy 10 kilós hátizsák, az borzalmas fájdalmakat tud egyébként okozni pár perc után, úgyhogy ez mondjuk jó, mert akkor nem lehet túl sokat telefonozni.
3: Kicsit behoznám azt a szempontot, hogy nem feltétlenül mindenki egyedül megy hosszú útra, hanem rövidebb utakra a közösségben, és ott is érvényes egyébként ugyanez a szempont, amiről beszélünk, hogy ne az legyen, hogy a telefonomat nézegetem, hanem ott meg pont az lehet az elmélyülésnek a kulcsa, hogy nyitott vagyok a társaimra, a környezetemre, és akár egy ilyen közös lelki gyakorlat, egy közös ima során átadni magam ennek az élménynek, ez is segítheti ezt az elmélyülést, amiről beszéltünk az előbb.
5: Még annyit hozzátennék, hogy azért a telefon az olyanoknak, mint én, aki nem tud papírtérképen tájékozódni sem iránytűvel, sajnos, nagyon szeretnék képes lenni rá, de hogy én olyan vagyok, aki stresszel, hogyha már nem látta a jelet mondjuk egy ilyen 3-4 perce, akkor én már úgy vagyok, hogy szerintem rossz irányba megyek, és rögtön szeretném is nézni, hogy hol mentem rossz irányba, ezért is nem szoktam sokat eltévedni, mert időben elkapom, és én azt gondolom, hogyha nem lennének ezek a digitális eszközök, hogy én segítséget tudjak kérni, akár úgy, hogy valakitől, akár úgy, hogy egy alkalmazástól, a természetjáró apptól mondjuk, hogy hol vagyok, akkor én nem biztos, hogy mennék, mert azért kell ez a biztonság, hogy jó úton vagyok.
3: Pedig néha jó eltévedni.
5: Néha jó.
3: Néha veszélyes, persze.
5: De visszatalálni még igen, jobb.
6: De volt ilyen élményed, bocsánat, eltévedős élményed, de mi jól sikerült?
3: Volt, persze, volt, hogy más faluban kötöttünk ki, mint ahogy terveztük. Aztán volt, hogy más faluban kötöttünk ki,

0: megoldottam, és valahogy ez is hozzájárul ehhez a csoda érzéshez. Nekem nagyon sok olyan élményem volt a saját Camino zarándoklatomon, meg mit meséltek így a környezetemben emberek, hogy amikor megtörtént ez a magamra hangolódás, akkor megéreztem, hogy milyen ételre van szükségem, milyen italra, milyen emberek fognak engem megtalálni, akikhez kapcsolódom, és ők pont azt adják majd nekem, én meg nekik, amire éppen meg van írva, hogy azt adjuk éppen egymásnak, és akkor tovább megyünk, vagy hogy meddig kísérjük egymást egy úton, annak is volt egy ilyen jelentősége, hogy valahogy, amikor jobban megérkezik, ez nincs ez a sokféle történet, amit mondtál, Marci, hogy eltereli a figyelmünket, amikor a saját történetemben megérkezem, akkor sokkal jobban érzem, hogy mi az, ami engem tovább visz, vagy táplál, vagy ad valamit, vagy én hozzáadok a másiknak a történetéhez.
1: Az emberek iránti rugalmasság, ez azért is fontos lehet, ahogy hallgatlak, mert ugye nem mindegy, hogy kivel indulok, mondtad, hogy lehetsz ezt többen.
0: Igen.
1: Mert hogyha pont egy olyat fogok ki, hogy én csöndesedni akarok, ő meg folyamatosan beszélni, akkor valószínűleg ő teszi inkább tönkre az én utazásomat, mint én az övét, bár lehet, hogy ő meg attól frusztrált, hogy hát miért nem akar velem dumálni. Tehát jó, hogyha kb. Egy dolgot szeretnénk, vagy érezzük ezeknek a hívását, hogy kikkel fogok találkozni, és abba úgy beleengedem magam ezekbe a találkozásokba.
0: Ez is egy nagy tanulás, hogy megtanulni, megbeszélni ezeket. Hogy figyelj, Lici, most egy kicsit ne szólj hozzám, menj el dumcsizza, nem tudom, valakivel mással, én meg megyek egyedül, de ott aztán este találkozunk, és akkor megbeszéljük újra. Hogy valahogy ez is egy ilyen nem könnyű, ez is ugyanolyan megterhelő tud lenni, mint hogy 50 kilométer, vagy 40, vagy 20, vagy kinek mennyi az annyi.
2: Sokan egyébként szerintem úgy mennek idézőjelben együtt, hogy elindulnak reggel együtt, és akkor megbeszélik, hogy hol fognak este találkozni, de hogy nem feltétlenül sétálnak mindig egymás mellett. Mert akkor az is lehet, hogy tudnak egyedül is új emberekkel találkozni, lehet, hogy úgy jobban kialakul egy természetes beszélgetés, mint hogyha már két ember beszélget, és egy harmadik szeretne mondjuk becsatlakozni.
3: Beszélgettünk a célról, és korábban, és engem azért ez még mindig nagyon érdekel, hogy vajon nekem úgy kell elmennem egy zarándokútra, hogy az legyen a célom, hogy én most itt befelé fordulok, önismeretet gyakorlok, valóban foglalkozom a lelkemmel, és csak akkor tud megtörténni, vagy elindulhatok csak simán sétálni, és akkor is megtörténhet ez a fajta változás.
0: Erre most azt tudnám mondani, hogy pont erről szól a kutatásunk részben, mert van benne ilyen kérdés, hogy milyen motivációval indul el az, aki elindul, meg azt is nézzük, hogy milyen útra megy, milyen hosszan, kikkel, szervezett, nem szervezett, minden, amiről itt eddig beszéltünk, és hogy utána milyen élményeket, milyen tapasztalásokat hoz ki belőle. Ez mind ugye nagyon szubjektív, meg a két élmény nem lehet összehasonlítani, de valahogy mégiscsak abban bízunk, hogy lesz egy képünk arról, hogy kijön-e az, hogy bármilyen módon meg tud történni az, hogy én megéltem a, nem tudom, spiritualitást, a magamhoz kapcsolódást, a érzelmi jólétet, vagy ez inkább jellemzően akkor történik meg statisztikailag, ha hosszabb úton van valaki, vagy ha inkább egyedül, vagy inkább csoportosan, vagy inkább megvan az a plusz lelki muníció, vagy ki tudja, nem tudom, úgyhogy augusztus közepéig lehet kitölteni a kérdőívet, ezt csak így beszúrom, hogy utána elkezdjük az elemzést. Hogy aki bármilyen zarándoklaton volt az elmúlt 5 évben, az bátran töltse ki.
1: Nekem egy dolog jutott eszembe így a filmedet nézve, Anilla. Pont ez, hogy mennyire, miközben látszik a filmen, hogy ott nem végig kísért kamera, De volt-e benned ilyen, hogy amikor viszont megjelent? Egyrészt volt-e olyan, amikor azt mondtad, hogy figyelj, most ne, mert éppen olyanban vagyok, hogy most éppen nem vagyok alkalmas arra, hogy beszéljek? Vagy amikor tudtad, hogy lesz a felvétel, előtte már gondolkodtad, hogy mit fogsz mondani? Tehát, hogy ez mennyire nehezítette mondjuk ezt az utat, hogy tudtad, hogy lesz ebből egy film?
2: Amikor forgatási napok voltak, én annak mindig nagyon örültem, mert addig is volt társaságom, és ugye azért főleg néhány olyan része a kékkörnek, mint mondjuk az alföldi részek, ott nagyon kevesen vannak, szinte alig találkoztam valakivel, úgyhogy, mert hogy aki túrázott, nyilván így esténként találkoztam emberekkel a falvakban, de én mindig nagyon vártam ezt, és az, hogy készültem-e arra, hogy mit fogok mondani, vagy sem. Annyiból igen, hogy nyilván folyamatos kapcsolatban voltunk, és én meg folyamatosan gondolkodtam a sétálás közben, tehát ilyen szinten nyilván voltak már kész gondolataim, amiket a

0: tesi napokon csak el kellett mondanom, de ilyen nagyon nem volt, hogy hú, most így nem annyira beszélnék. Talán akkor, mikor van egy olyan rész, amikor a barátaim is meglátogattak, és igen, akkor igen. Minden percet velük akartam tölteni, és talán akkor egy kicsit így voltam, hogy most ez pontosabb, hogy a barátokkal együtt legyünk, de az sem volt egyébként nagyon zavaró. Szóval ezeket mindig vártam, de azért a jelentős részében 90%-ában biztos, hogy egyedül voltam.
1: Csak azért gondolkodtam ezen, mert hogy az, a mostani világban ugye az, hogy megmutassunk ilyet, simán el tudnám képzelni, hogy valaki úgy forgat le egy ilyet, hogy folyamatosan ő kamerával veszi, és közben kommentálja a dolgokat, csak hogy ott pont az a része veszne, inkább lenne egy természetfilm, mint egy belső utazás, hiszen meg akarok felni, és valamit elő akarok állítani. És ez volt jó a tiéd, vagy látszott, hogy ezek dedikált napok, bár nem feltétlen kimondva volt, de hogy csak kíváncsi voltam erre a részére.
0: Lehetne így is, igen, hogy egy teljes végigkövetés van, de mivel ez egy szerelem projekt volt, erre sajnos nem volt kapacitásunk, hogy egy ilyen teljes stábot és minden egyes nap tudjunk. Biztos, hogy abban is van nagyon sok mondanivaló, és van is ugye, aki így forgat. Nálunk ez azért tűnik ilyen természetesnek, mert természetes is volt.
2: Vajon, amikor az ember megél egy ilyen élményt, akkor azt utána hogy tudja átvinni a hétköznapokba? Szerintem ez óriási kérdés, akár egy pusztanyaralás után is, ami nagyon jól telik, az ember megnyugszik, kicsit kisimulnak az idegei, majd visszatér, elkezdődik a hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, és már el is felejtette, hogy egyáltalán nem régen még a tengerparton üldögélt. Szóval hogy lehet átmenteni akár egy rövid zarándoklaton is tapasztalt nyugodtságot, csendet, békét a hétköznapokba?
3: Én azt gondolom, hogy valahogy itt a rituálékhoz nyúlnék vissza, hogy ki tudok-e alakítani utána mindennapjaimban egy olyan apró kis szertartást, egy apró kis szokást beépíteni, ami visszaadja, vagy emlékeztet erre az állapotra, vagy élményre.
2: Mondasz példát esetleg akár a saját élményeidből, volt egy ilyen rituálé, amit be tudtál te építeni?
3: Ez most nem zarándokos példa, de lehet, hogy ötletet ad, aztán majd legfeljebb kivágjátok a felvételből, hogy egy táborban, amikor voltam, ott is megéltem ezt a nagyon kiszakadok valamiből, nagyon szuper élmény, fantasztikus élmény, és nagyon nehéz volt vissza navigálni a hétköznapokba utána, mert hogy a táborban, vagy akár egy zarándoklaton megélem azt, hogy mindenki pozitívan viszonyul hozzá, mindenki elfogadó, mindenki jaj, de jó, hogy itt vagy, stb. Az a hétköznapokban meg nem feltétlen ez történik, pláne amikor egyszerre három gyerek ordít a konyhába, és valahogy elkezdtem magamba énekelni a tábordalt, amit ott tanultam, és ezzel sikerült visszavinnem magam ebbe a helyzetbe, hogy valahogy ez adott erőt, és utána mások is mesélték szintén ebből a táborból, hogy nekik szokásukká vált, hogy karácsonykor ezt éneklik, meg más ilyen kiemelt helyzetekben rituálésítják ezeket a szokásokat. Nem tudom, hogy neked van-e ilyen élményed.
0: Nehéz egyébként szerintem megtartani a mindennapokban, mert nyilván, ahogy visszatérünk, abba a szerepünkbe is visszatérünk, amelyből éppen kiszakadtunk. És ezt én most is tapasztaltam, nemrég jöttem vissza Magyarországra egy több hónapos dél-kelet-ázsiai útról, és hirtelen ugyanaz vagyok, mint aki voltam, mielőtt elmentem, és olyan az egész, mintha egy álom lenne. És nekem is így emlékeztetni kell magamat, hogy jó, de amúgy egy csomót fejlődtem az út alatt, egy csomó problémát megoldottunk, világot láttunk, úgyhogy nem könnyű. Ami a túrázás és zarándoklat kapcsán nekem segít, de volt egy ilyen jó szokásom előtte is, hogy próbálok hosszabb sétákat ugyanúgy beiktatni a mindennapokba, mondjuk nap végén fél órát, egy órát, ahogy van időm, csak hogy az a monoton mozgás azt a fajta gondolkodást előhozza belőlem, amit mondjuk egy zarándoklat alatt is megtapasztalok, és akkor hagyjam a gondolatokat szépen folyni az agyamban. Ez talán segíthet szerintem. A másik, amit meg én nagyon szeretek csinálni, csak azért nehéz javasolni, mert tisztában vagyok vele, hogy erre nincs mindenkinek lehetősége, hogy szerintem jó az, hogyha minden évben egy picit el tudunk menni egy pár napot. Csak hát ezt ugye könnyű mondani, hogy akkor mindenki menjen el 5 napra, az zarándoklatra, vagy hosszabb túrára. Nekem a tavalyi volt az első, hogy nem tudtam egy hétre se elmenni, és pedig priorizálom szerintem ezt, de valahogy mégsem sikerült, és nagyon hiányzik, és most már a 2026-ot nem szeretném úgy végigcsinálni, hogy nem voltam mondjuk egy hétig, és örülök neki, hogyha ez egyre inkább lehetséges embereknek. Egyébként az is segít, hogy sokan most már tudnak online dolgozni, és tudom azt is, hogy sokaknak ez teljesen ellentmondásos, hogy mondjuk elmenni egy zarándoklatra és közben dolgozni, de egyébként én a Camino alatt is végig dolgoztam, és nem feltétlenül zárja ki a jó élményt. Szóval lehet, hogy ezzel lehet még egy picit operálni, hogy egy hét home office, de akkor közben zarándokolunk is. Reggel 6-tól délig túrázunk, délután pedig dolgozunk.
2: Feltéve, ha nem a munka elől akarsz egy kicsit elmenni, vagy elszabadulni, mert akkor ugye ezt nehéz megélni ennek a mélységét.
3: Amúgy még egy dolog eszembe jutott, egyrészt az, hogy a zarándoklat alatt megéltem, hogy mennyire kevésre van szükségem egyébként fizikailag, és úgy emlékszem, hogy ez azért nagyon sokáig utána kitartott, ez a fajta minimalista hozzáállás az élethez, hogy tulajdonképpen nincs szükségünk ennyi cuccra, ami körülvesz minket, meg mindenféle szolgáltatásra, mert hogy sokkal kevesebből, meg sokkal jobban is meg lehet oldani, és amit mondtál, az is bennem volt, hogy utána azok a találkozók, vagy azok a mini, akár csak egy erdei séta, akár egy rövid kirándulás is jól szinten tudja ezt tartani, de lehet, hogy fél év múlva okosabb leszek, mert ilyen kérdésünk is van a kérdőívben. Most belelestem, hogy milyen válaszok jöttek eddig egyébként ma reggel, és volt olyan, hogy minél hosszabb maga az a rándoklat, annál tovább kitart, de hogy többen mondják, hogy ez a visszajágyazás a hétköznapokban a tapasztalásoknak, ez azért kihívás sokaknak.
0: Nekem az az érdekes, hogy amikor elmegyek egy újabb zarándoklatra vagy túrára, azt szoktam érezni, hogy ott folytatom, ahol abba hagytam, és minthogyha ez a sétáló önmagam, ez egy ilyen folytonosság lenne, és mindig azt érzem, hogy na most meg az nem történt meg, ami a való életem, és igazából mindig ezt szoktam csinálni, hogy így pakolom az egyik lábam a másik után. És olyankor most már nagyon könnyedén be tudok ebbe a mentalitásba kerülni, pont ebbe az egyszerűségbe, hogy az a fontos, hogy legyen fedél a fejem fölött, igyak elég vizet, egyek elég kalóriát, legyek ott testben és lélekben.
3: Igen, minél többet csinálja az ember, annál könnyebb ebbe így belépni.
0: Abszolút.
3: Ez a komfortzónán belülre kerül.
0: Igen.
1: És az segíte, akár az indulás előtt, hogy megfogalmazom magamba, hogy miért szeretnék elmenni erre, és mikre keresek választ, mint hogy szanaszéjel ilyen lepkehálóval vadásztam az éppen arra repkedő gondolataimat. És a végén, akár az utolsó szakaszon, vagy amikor vége, ott csinálok egy elemzést, hogy mert mennyire jutottam attól a témától mélységben, amire elindultam, és hogy az segít-e, hogy a mindennapokban, hogy a Marcs is kérdezte, tudjak abból vinni olyan muníciót, hogy tudom, hogy miért indultam, hol tartok ezen az úton, és hogy van-e szükségem még erre ezt egy másik úton esetleg mélyíteni, és ugyanonnan folytatni, ahol abba hagytam.
3: Ez egy tök jó kérdés, én pszichológusként az a tapasztalatom, hogy nem olyan könnyű ezeket a kérdéseket megfogalmazni saját magunknak. Van, akivel nem tudom, egy évig dolgoztunk azon, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mi a kérdése tulajdonképpen, amin aztán dolgozni szeretne, és valahogy az a rándoklattal is így vagyok egy picit, hogy van, akinek ahhoz kell egy kiszakadás, meg elmélyülés, hogy egyáltalán meg tudja fogalmazni, hogy mi az én kérdésem tulajdonképpen ebben az élethelyzetben, vagy saját magamtól, vagy a világtól, és van, aki már úgy megy el, hogy van kérdésem, és arra keresem a válaszokat. Szóval nagyon sokféle helyen tarthatunk az életben ilyen szempontból, és ez nem életkor függő, hanem sok mindentől függ.
0: Szerintem fontos, hogy tudd azt, hogy miért csinálod. Azt nem tudom, hogy kell egy ilyen konkrét kérdés, amire keresed a választ, de hogy miért csinálod, az azért fontos, mert lesznek nagyon hamar, nagyon nehéz fizikai és mentális napok, főleg harmadik, negyedik, ötödik nap, az egész tested azt mondja, hogy na jó, ennek itt és most vége, és menjünk haza. És szerintem ott nagyon fontos tudni, hogy miért vagy ott. Különben, ha valaki másért csinálod, vagy nem tudod pontosan, hogy miért indultál el ezen az úton konkrétan, akkor ott fogsz ülni összeroskadva, hogy minden egy tapottat sem tovább. De hogyha szerintem ezen túl tudsz jutni, és el tudsz mondjuk ezen a holdponton át tudsz rajta jutni, akkor a tested is, és egyébként a mentalitásod is idomulni fog hozzá, és akkor már talán jobban tudsz ezeken a kérdéseken is gondolkodni.
1: Viszont emiatt...
3: Azt tenném még hozzá, bocsánat, ha most megint visszaveszem azt a sapkámat, hogy nagyon sokféle zarándoklat létezik, pláne kimondottan vallási meggyőződésből induló zarándoklatoknak nagyon gyakran akár vagy gyógyulás, akár vagy valamiért hálát adni, vagy a Istenbe való hitben való megerősödés, vagy bármilyen vallási felekezethez is tartozik az ember, hogy ez is egy cél, és akkor nem kell keresni ezt, hogy mi az én célom, mint egyszeri ember, hanem hogy van egy ilyen nagyon könnyen jövő kérdés, hogy akkor én erre emiatt indulok el. Ez sokaknak nagyon sokat ad.
1: És ide kapcsolódik az, amit akartam kérdezni Anilla története kapcsán, vagy amit meghívott bennem, hogy pont amiatt, ezek a nehézségek miatt van-e olyan személy, akinek pont emiatt nem való, hogy elinduljon egy ilyenen, mert olyan mélységet be tud belezuhanni, ami neki ott önállóan az erdő mélyén adott esetben egyedül, az nem építő lesz, hanem még mélyebbre löki.
0: Szerintem annak is való, akinek nem való. Mindig erre gondolok. Tehát, hogyha valaki elmegy egy zarándok útra, és utálja minden percét, az is mond róla valamit, akkor érdemes azzal foglalkozni, hogy miért, hogy mi volt az, ami ennyire kellemetlen, mi a súlycipelés, az, hogy mások horkolását kell hallgatni, az, hogy túl nagy csend van a fejemben, de szerintem az is egy csomó mindent tud rólunk elmondani, hogyha nem való nekünk.
3: Én most egy kicsit a pszichológus fejjel azt gondolom, hogy ha valaki azt éli meg, hogy nagyon-nagyon nem, meg olyan élmények jönnek fel benne, amikkel nagyon nem tud mit kezdeni, akkor érdemes segítséget kérni. Akár útközben, akár otthon. Szóval nem van az a helyzet, amikor én azt gondolom, hogy nem kell ezt erőn felül tolni, hogy van az a betegség, van az a megzuhanás, van az a feljövő trauma, amivel nem biztos, hogy ott muszáj megküzdeni. Biztos nagyon sokat ad, ha ott is tud vele valamit kezdeni, de nem szégyen segítséget kérni ebben a helyzetben.
1: Vagy itt jön be a közösség ereje, hogy közösségben menni, vagy olyan valakivel menni, aki tud támogatni az úton is, ha olyan helyzetbe kerülök, ahol önmagam nem tudnék vele megbirkózni.
2: Uh-huh. Egy izgalmas vetületet szerettem volna még behozni, ez pedig Viktor Törner antropológus nevéhez kötődik ez a gondolat, hogy ő azt mondta, hogy a zarándoklat során megszűnnek azok a társadalmi hierarchiák, amik betesznek minket a különböző dobozokba, és hogy létrejön egyfajta közösségélmény. Ez nem az a fajta közösségélmény, hogy a közösségben gyaloglok, és így érzem a közösséget, hanem ebben az egyenrangúságban megélem azt, hogy én is csak egy vagyok a sok közül. És ez nagyon felszabadító tud lenni, és egyszerre tud talán valamiféle magyarázatot adni arra a fajta magányosságra, amit nagyon sokan érzünk így a városi mindennapokban. Mit gondoltok erről?
3: Én is pont ebből a tanulmányból készültem egyébként, és hogy ő ezt ilyen liminális élménynek is megfogalmazza, ami azt jelenti, hogy kb. Egy ilyen, ott hagyom a mindent, ez az első lépés, és utána tudok belépni ebbe a határhelyzetben vagyok tulajdonképpen, és ott tud megszületni ez a közösséghez, valamihez tartozom, hogy mindannyian ugyanazon az úton járunk, ugyanúgy úton vagyunk, ez egy nagyon erős ilyen bajtársiasságot, vagy testvériséget tud meghozni zarándokok között, ez nagyon jó volt megtapasztalni ezt az érzést annó így személy szerint, és akkor onnan visszalépni, na az, ami még a Törner szerint is egy kihívás, hogy hogyan tudom utána ezt az élményt továbbvinni, integrálni, hogy van egy ilyen, egy vagyok az emberiséggel, vagy egy vagyok Istennel, vagy egy vagyok mindennel, a természettel, az anyaföldel, bármivel kinek világnézete szerint, hogy van egy ilyen egység megtapasztalás, ez szerintem nagyon fontos élmény, és nagyon építő, nagyon előre tud vinni az önismeretben, meg az életünkbe, és tetszik, amit mondtál, hogy a magány érzetet tudja oldani, még akkor is, hogyha egyedül van úton az ember.
0: Szerintem ez csodás gondolat, és most azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy keresnünk kéne több ehhez hasonló tevékenységet, ami így ennyire le tudja bontani a különbségeket, és kihangsúlyozni azt, hogy a nap végén mindannyian emberek vagyunk, és ételre, fedélre, a fejünk fölött ezekre a dolgokra van szükségünk, és nem másra.
3: Igen. Egy ilyen bevallási szertartásként is utalnak rá, ami ugye a modern világban nagyon gyakran kimarad, vagy nagyon átalakult, ugye visszanyúlnak ide a ritualizált élményeinkhez, hogy valahogy ezek a beavatási szertartások, most nem a tüzön átugrálásra gondolok feltétlenül, hanem olyan ünnepek, olyan keretek, olyan társadalmi történések, amik egy ilyen szövetbe, egy ilyen egységbe tesznek minket így társadalmilag.
2: A mai beszélgetésből az mindenféleképpen kiderült, hogy nem is feltétlenül a megtett kilométerek azok, amik számítanak, hanem a hajlandóság, hogy mondjuk ki tudjunk lépni a komfortzónánkból, képesek legyünk újra rítusokat, rituálékat találni magunknak, és magunkra figyelni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velünk, és beszélgettünk egy kicsit, és természetesen nektek is, hogy meghallgattátok ezt az adást. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
1: Sziasztok, köszönjük
3: szépen! Sziasztok, köszönjük!
4: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Marad a kellemes nyári idő. Lefoglalta az ügyészség a Fidesz számítógépes szervereit. Fegyveres rablás volt egy nagy kanizsai benzinkúton. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, értesült a Telex. A Bács-Kiskun megyei főügyészség a hírportálnak megerősítette, hogy hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt közölte, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a párt szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és hozzátette, hogy a Fidesz nem enged a fenyegetésnek, és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Infó élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester Karácsony Gergely. Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. A projekt részeként átalakítják és átjárhatóvá teszik a Városháza földszinti helyiségeit, a díszterem alatti téren pedig kávézókat, teraszokat és vendéglátó egységeket alakítanak ki. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, az eredményváró pontot parti központi helyszíne az idén Budapesten az ELTE lágymányosi kampusza lesz. Élőzene, koncertek és változatos programok várják a fiatalokat a fővárosban és 10 vidéki helyszínen, egyebek mellett Debrecenben, Miskolcon, Szegeden és Gyulán is. Fegyverrel raboltak ki egy nagy kanizsai benzinkutat hajnalban. Egy férfi 60 000 forintot és 2 üveg vodkát vitt magával. A nyomozók a közterületi kamerák és nyomkövető kutya segítségével rövid időn belül megtalálták a 32 éves elkövetőt és őrizetbe vették. 5 és 10 év közti börtönbüntetésre számíthat. A rendőrség közölte, hogy a férfi ellen egy korábbi betöréses rablás miatt már eljárás zajlik. Az ország nagy részén süt a nap, a Duna-Tisza közén, valamint a Dunántúl egy részén felhős az ég, arrafelé elszórtan esik az eső. Éjszaka és holnap napközben főként csak keleten alakulhatnak ki futózáporok, zivatarok, másutt több órás napsütés valószínű. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-18, délután 22-27 fok várható.
4: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
6: Köszöntöm Önöket, a Multidéző adását hallják, Kovács Klára vagyok. Mindig visszautazunk az időben ebben a műsorban, ezúttal 2025. október 16-áig. Ezen a napon az Európai Parlament legmagasabb döntéshozó testülete, az elnökök értekezlete úgy döntött, hogy jövőre napirendre tűzi a brüsszeli magyar kémhálózat ügyét Strasbourgban. És szintén 2025. október 16-án a Spirit FM Veszik vagy Isszák című műsorában Rónai Egon vendége Csanaki Máté, a Zsirai Pincészet értékesítési vezetője volt.
7: Magyar borászok jártak Nagy-Britanniában, egész pontosan ugye Angliában, Birmingham, London, Bristol, ezek voltak a helyszínek, ez egy roadshow volt, és hát nyilván az volt a célja, hogy megismertessék a magyar borokat és a magyar borászokat az ottani közönséggel, meg az ottani szakemberekkel. Csanaki Máté, a Zsirai Pincészet értékesítési vezetője volt az egyik, aki ott járhatott ennek a képviseletében, és itt van velünk is. Jó napot kívánok, Máté!
8: Jó napot kívánok!
7: Milyen volt? Hogy fogadták Önöket, és egyáltalán milyen az angol borfogyasztás? Mert a sörről és a whiskyről szerintem többet tudunk.
8: Hát szerintem az angol borfogyasztás az legalább pariban van ezekkel az italokkal. Elképesztő, hogy gyakorlatilag a világ összes bora megtalálható az angol piacon, és ezen belül főleg London az, ami kiemelkedik. Úgyhogy mindenképpen egy telített piacról beszélhetünk, ahol nagyon fontos és célra vezető szerintem megjelenni a magyar borokkal is.
7: Hát amikor a világ összes bora ott van, azért az egy olyan konkurencia, hogy az ember úgy beúzza a nyakát egy kicsikét, hogy itt én mit kezdek magammal. De arra gondoltam, hogy az sem véletlenül, hogy mondja Londont, ugye azért a világ összes népét is összegyűjti az a nagyváros, hát ez egy magyarországnyi város. És hát ott vannak a magyarok is. Van például magyar borüzlet?
8: Ez egy jó kérdés, én nem tudok róla. Inkább a jellemző szerintem az, hogy a különböző cégek, akik importálnak a világ összes tájáról borokat, ott jellemző most már, hogy egyre inkább, hogy magyar borokkal is foglalkoznak. Jellemzően még csak egy-egy borászattal cégenként, de én úgy veszem észre, hogy az utóbbi években ez egy folyamatosan bővülő és pozitív tendenciát mutat ez a kép.
7: Mire kíváncsiak tőlünk? Ugye van a Tokaji, mint a tradicionális és talán mindenhol ismert márka, és van ezen kívül még számos jó borunk, amit talán kevésbé ismernek. Ebben egy ilyen rócsó jelenthet sokat.
8: Így van. Én azt gondolom, hogy ugye nyilván Tokaj az egy kicsit megkerülhetetlen itt a magyar borvilágban, vagy hát a világ borvilágában is. Ugye nem véletlenül van azon a szinten, meg a bor. Ugyanakkor a külföldi közönség, főleg a szakmai közönség, az gyakorlatilag nyitott mindenre, ami újdonság nekik. Szóval a mi esetünkben itt leginkább olyan fajtákról lehet érdekes számukra, amikkel ritkán találkoznak, vagy egyáltalán nem találkoztak még soha. Például most, hogyha a kékszülőnél maradunk, akkor a kadarkát, vagy a kékfrankost említeném első körben, de a fehéreknél is a fúr, mint hárslevelű, olasz rizling, vagy akár egy írsajű csertegi is bőven adod neki okot izgalomra.
7: Hogyha egy ilyen piacban gondolkozunk, ott a kis tételek mennyire tudnak megélni? Mert hát az a magyar borászok egyik rákfenéje, hogyha ez egy értelmes mondat, nem sikerült túl jól, de azért értik, gondolom, a kedves hallgatók is, hogy azért a mi tételeink azok nem olyanok, mint egy ausztrál, vagy éppen egy csilei, vagy egy francia borászat mennyisége.
8: Igazából szerintem itt csak azon múlik minden, hogy milyen csatornán keresztül akarja az adott borászat értékesíteni a borait. Itt nem feltétlenül gond az, hogyha csak kis tételről beszélünk. Most nyilván 200 palackos kis mikrotételek azok így se nagyon életképesek, viszont aki kifejezetten olyan fine dining éttermeknek teríti a borokat, akár egy pár száz palackos, vagy akár 1000 palackos tétellel is simán piacra lehet kerülni. Nyilván ez azt is jelenti, hogy ezekből a tételekből nem feltétlenül fog annyi fogyni, mint hogyha mondjuk egy áruháznak a polcaira kerül egy adott bor.
7: De lehet, hogy így, ilyen módon aztán ez nem is annyira fontos. Tokaj mellett van az önök pincészete is Mádon, tehát hogyha a tokaji borokat említettem, az talán nem volt ok nélkül való. Az mennyire referencia, hogy a tokaji borvidéket képviseljük mi is, még hogyha most nem is aszút hoztunk a hónunk alatt?
8: Mindenféleképpen, szóval Tokajt ismerik gyakorlatilag a boros világ minden pontján. Elsősorban ugye az aszuk miatt. Ugyanakkor az új szárazborok, vagy hát a relatíve új szárazborok is nagyon izgalmasak, és mivel ugye autokton fajtákról beszélünk, szóval furminta hánsevelivel dolgozunk alapvetően, ez így bele is illik ebbe a sémába, hogy az újdonságokat keresik a szomeliék és a borkereskedők egyaránt.
7: És ön milyen újdonságokat látott? Egyáltalán volt-e arra ideje, hogy úgy igazán körülnézzen?
8: Hát turistáskodni nem nagyon volt időm. Bristolban mondjuk először voltam életemben, szóval az a kifejezett felüdülés egy ilyen kisebb városba eljutni London után. Én nagy újdonságokról nem tudok beszámolni. Én viszonylag régóta járok már Angliába, egy olyan 5-6 éve biztosan járok ki különböző boros eseményekre, és én mindig azt tapasztaltam, hogy a szakma részéről abszolút megvan a érdeklődés és a kíváncsiság a magyar borok irányába, és ezek az események, amiket korábban is, illetve most is terveznek, ezek mindig egy kicsit közelebb visz minket ahhoz, hogy még szélesebb körben legyünk ismertek.
7: Itt ilyenkor van arra mód, hogy az ember rögtön szerződésekről tárgyaljon?
8: Szerintem mód van, de nagyon ritka. Szóval, hogy itt általában egy több körös kóstolás szokott megelőzni egy ilyen szerződéskötést. Szóval, hogyha egy cég képviselője ott is van, és mondjuk egy nagyobb cégről beszélünk, nem egy egyszemélyes vállalkozás, mert nyilván vannak ilyen borkereskedők is, ahol kisebb méretűek, ott általában az ilyen kóstolókat követni szokták a mintaküldések, ahol a teljes inti csapat le tudja kóstolni az adott tételeket, és utána átbeszélik, hogy az adott ár, érték minőségben hova tudják helyezni a piacon a borokat.
7: Hát azért ez türelemjáték, tehát ez nem úgy van, hogy megkóstoltad, ízlik, ugye? Hát akkor itt írjuk alá, hanem az ember megkóstoltatja, és akkor hogy végigmegyünk ezen a folyamaton, amit az előbb elmondott, ez akár több hónap, lehet, hogy egy-két év is, mire ebből valami lesz.
8: Abszolút, ez mindig így van, és hát elég idegörlő is, főleg, hát hogyha a borászatnak nem kap visszajelzés sokáig, úgyhogy ez sajnos ez egy ilyen procedúra, nem nagyon lehet vele mit tenni, de igazából, hogyha az ember látja a másik oldalt is, szóval, hogy valahol egyfelől megbíztató is szerintem, hogyha alaposan meghoznak egy ilyen döntést egy kereskedő cégnél, és nem csak úgy belevágnak a semmibe, mert akkor azt jelenti, hogy rászánják az energiát, és felkészülnek az adott országból, vagy szőlőfajtából is akár, hogy ezt úgy tudják képviselni a kinti partnereiknél, ahogy az illő.
7: Hát az már egy jó jel, gondolom, hogyha egy kóstolás után berendelnek egy tételt, hogy nézzük meg, hogy hadd kóstolják meg mások is a cégnél. Tehát ott indul már az, hogy az ember elkezd bizakodó lenni.
8: Így van. Igen, most gyakorlatilag ugye a 4-1 kártyacserét, utána néhány e-mail váltás követi, És hogyha már a mintáig eljutunk, akkor, vagy a mintaküldésig eljutunk, akkor én azt gondolom, hogy az már olyan 80-90%-os sikerrel tárhatta a kecsegtet.
7: Na, hát akkor ilyeneket...
8: Sok névjegykártya kell hozzá, sajnos.
7: Ilyeneket kívánok, hogy ne csak a névjegykártyák vándoroljanak, hanem a bor is induljon el a maga útján. A Zsirai Pincészet értékesítési vezetője mesélt nekünk az angliai turnéról, erről a háromállomásos roadshowról, Sanaki Máté. Köszönöm szépen!
6: Még mindig maradunk 2025. október 16-án itt a Multidéző adásában. Ez a nap az élelmezési világnap, amely az ENSZ élelmezés ügyi és mezőgazdasági szervezetének kezdeményezésére jött létre. Célja, hogy felhívja a figyelmet a globális éhezésre, az élelmezési gondok orvoslására, valamint arra, hogy a megfelelő táplálékhoz való hozzáférés alapvető emberi jog. Szintén 2025. október 16-án Rónai Egon a Veszik vagy Iszák című műsorban Szabó Gergővel, a Szabó és Fia borászat vezetőjével beszélgetett.
7: Irány a Balaton felvidék, a Nivegy völgy. Szabó Gergőt hívjuk a Szabó és Fia borászattól. Jó napot kívánok!
9: Üdvözlöm, Szabó Gergő vagyok.
7: Hát az önöké az egyik legszebb történet, azt hiszem, a hazai borászat jelenlegi világában, mert hogy hát lassan 200 év, 150 év, én nem is tudom pontosan, amióta önök ott vannak, ugyanott vannak, és ugyanott borászkodnak, tehát ez egy ilyen folyamat, ami apáról fiúra száll most már évszázadok óta.
9: Igen, igen, a 18. században betelepített svábok az őseink, úgyhogy azóta él itt a völgyben a család, és azóta készítjük itt a helyi jellegzetes borokat.
7: A régi időkről mennyi emlék maradt meg azon a tudaton kívül, hogy mindig is ott gazdálkodtak?
9: Hát a nagypapám nagyon sokat mesélt, én itt töltöttem a nyaraimat, úgyhogy szőlőbe, illetve a pincébe segítettem neki. Ott mesélt az ősökről, meg hát ahol most a pincénk van, az egy régi családi birtok, az 1750-es térképeken már rajt volt a pince, az kezdetektől a családé, meg az előtte lévő kis 0,6 hektár, úgyhogy azt féltve őrizzük ott fönt.
7: Na de azóta van több is, és hát manapság másképp készül a bor, mint ahogy készült az 200 évvel ezelőtt. Mennyire kötelező menni a napi divattal?
9: Hát amikor én elkezdtem édesapámmal közösen 18 évvel ezelőtt, ez volt most a 18. születem, akkor még azért teljesen másképp készültek a borok. Nem volt hűtés technológia, a legtöbb bor az fahordóban érlelődött. Hát azért muszáj követni a mostani stílust, de természetesen a régi hagyományos borokat is ugyanúgy készítjük, úgyhogy de egyelőre nagyobb kereslet van most a jelen pillanatban a reduktív, illetve az ilyen frissebb boroknál.
7: A jufark az meg van még, annak a vidéknek, annak a tájegységnek, borvidéknek az egyik jellegzetessége.
9: Természetesen, pont azt említettem, hogy ott a pincénk előtt van egy régi ültetvény, azt még édesapám és a papám telepítette, amikor édesapám másodikos gimnazista volt, úgyhogy az egy hát majdnem 50 éves jufark ültetvény. Próbálunk rá vigyázni, kéziművelés volt dupla sorokkal, hát most minden második sor ki lett vágva anno, mert azért gépesíteni muszáj volt, úgyhogy de a tőkék még gyönyörűen teremnek.
7: Itt a visszafiatalítás, újratelepítés gondolom az, ami mindig kérdés. Mikor kell elkezdeni, és honnan tudja az ember, hogy most?
9: Hát az ember azért a szőlővel együtt él, látja egy az, hogy a termést, hogy mire képes a szőlő, de próbáljuk inkább a régi ültetvényeket meghagyni, főleg ezekben a szárazabb évjáratokban, mint például a tavalyi, meg hát azért idén is volt egy-két terület, mondjuk Balatonfüreden is, ahol nem volt annyi csapadék, az öregebb szőlők sokkal jobban bírták.
7: Ez érdekes. Az ember azt gondolja, hogy egy fiatal tőke jobban, rugalmasabban reagál a környezeti
9: helyzetre. Hát azért még annak még azért nincsen lent annyira a gyökérzete.
7: Ez jogos. Igen, ez jogos. Nem talál annyi nedvességet, sokkal hamarabb fogy el számára a nedvesség. Hogyha a boraikkal foglalkozunk egy kicsikét, ugye, mert a jufark az adja magát nyilván, tehát most már említettük is, de a divat az mennyire határozza meg azt, hogy az ember merre indul, hogyha távlatosan gondolkozik. Ebben is megváltozott minden az édesapja, a nagyapja óta.
9: Igen, elég sokat változott. Olasz rizlingből készítjük a legnagyobb tételt, meg a területeinknek is a nagy része olasz rizling. Abból készítünk reduktívat, fahordósat, de a reduktív, ami nagyon-nagyon szépen fogy szerencsére, meg a vevőink is azt preferálják jobban, de hát azért a fahordósnak is megvan az a rétege, aki ezt keresi. De így az irány, ahol ami most elindult, nagyon a gyöngyöző, illetve az ilyen pezsgőborok irányába megy.
7: Igen, ezt mindenki mondja, sőt, mindenki csinálja is. Nem múltkor már azt kérdeztem, hogy nem lesz ez sok? Amikor mindenki ugyanazt próbálja?
9: Szerencsére itt a Balatonparton a vendéglátósok is belátták azt, hogy van jövője ennek, illetve nagyon jó gyöngyöző, illetve pezsgők készülnek itt, és egyre jobban elhagyják az olasz proszekkókat, és inkább a magyar pincészeteket támogatják, úgyhogy szerintem nagy potenciál van benn, mi is egyre többet készítünk, és a vendégeink meg nagyon szeretik.
7: Az hogy van egy ilyen családi tradíció esetén szinte kötelező beállni a tőkék közé dolgozni?
9: Hát édesapám építőmérnök, ő nem is ezzel foglalkozott, csak vitte tovább a családi tradíciót, úgyhogy egy kis 50 hektós pincével, aztán mindig-mindig bővült, egy 600 hektósra. Én is építőmérnöknek kezdtem el tanulni, de 18 évvel ezelőtt fölálltam az egyetemen, és hazajöttem, és azóta készítjük a borokat, illetve a szőlőt műveljük.
7: Ezt az ember szinte kötelesség szerint igyekszik továbbadni?
9: Nekem édesapám azt mondta, hogy azzal foglalkozok, amivel szeretnék, úgyhogy nem volt kötelező ezzel foglalkozni, de szerintem örül neki, hogy ezt a pályát választottam.
7: Hát na. A Szabó és fia borpincét emlegetjük itt most, és hát ennek kapcsán beszéltünk mindenféle borokról. Azt még nem mondtuk el, hogy ugye Nivegy völgy az egy egyszerű meghatározás, az ott van a Füred fölött, de hát igazából Zánka, a füredi borvidék és Zánka vidéke az, ami az önöké. A turizmus lecsengésével így ősszel télen a csendesebb időszakban mit lehet ott csinálni?
9: Hát mondjuk pont most készülünk a Nivegy piknikre. 8 borászat csinált egy közös terméket, egy olasz üzlinget. Ennek lesz most szombaton a premierje.
7: A legjobbkor kérdeztem, látja? Akkor igen, ez egy programajánlat.
9: Így van. Hát szerencsére betelt, úgyhogy teltházzal fogunk menni. A Szik Mátyás a szaktanácsadónk, úgyhogy vele közösen álmodtuk meg, és hoztuk létre ezt a bort, új dizájnnal, honlappal, úgyhogy nagy erők vannak itt szerencsére a völgyben, fiatalok, akik szeretnék felemelni ezt a borvidéket.
7: Tegyék azt, örülök, hogy beszéltünk, vigye tovább a tradíciókat, és csináljon jó borokat, meg habzóborokat, mindent, amit a piac kér, meg ami finom. Köszönöm szépen!
9: Nagyon szépen köszönöm!
6: Maradjanak velünk, folytatódik hamarosan a múltidéző adása.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kíván! Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér felé az Alkotás utca után a belső sávban. Erős a forgalom a pesti alsó rakparton a Lánchíd előtt mindkét irányból. A Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Ma este 8 óráig lezárták a 9. kerületben a Kinizsi utcát az Üllői út és a Knézics utca között filmforgatás miatt. A 83-as trolibusz terelve jár, nem érinti a Rádai utca és a Lónyai utca megállót a Fővám tér felé. Lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Károlyi István utcánál ma este 11 óráig burkolatjavítás miatt. Szintén Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában tart a felújítás, ezért mától lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidéző adását, és még mindig maradunk 2025. október 16-án. Október 16-a ugyanis a kenyér világnapja is. A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége által 2001-ben életre hívott nap célja, hogy felhívja a figyelmet a kenyérre, mint alapvető élelmiszerre, és tisztelegjen a pékek munkája előtt. 2025. október 16-án a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna Jegon vendége Ludwig Orsolya, a Libri Marketing és Kommunikációs igazgatója volt, és a frankfurti könyvvásárról beszélgettek.
3: Itt a Kultúra, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok, a szerkesztő nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, és mondom el Szabó Bettina nevében is, hogy először elmegyünk Frankfurtba, aztán meg hazatérünk, és körbenézünk, hogy mi újság itthon, hogy Frankfurtba miért megyünk. Azt is elmagyarázom rögtön. Megnyílt a frankfurti könyvvásár, annak egyébként Magyarország már 99-ben díszvendége volt, úgyhogy még nem is voltunk az unió tagjai, amikor már ott díszeleghettünk. És hát most is van miért figyelnünk rá, és van miért ott lennünk. Ludwig Orsolya, a Libri Marketing és Kommunikációs igazgatója ott is van, úgyhogy irigykedve köszöntelek. Szervusz, Orsi!
4: Szervusz, igen. Mindenkit üdvözlök Frankfurtból.
3: Nagyon jó hely ez a könyvvásár.
4: Nekem nagyon-nagyon jó hely, elképesztő inspiráló, több ezer négyzetméteren gyakorlatilag minden a könyvekről szól, tehát gyakorlatilag egy Kánaán.
3: Mennyire vagyunk mi ott érdekesek, és mekkora helyet tudunk kikönyökölni magunknak a standok között?
4: Ugye úgy néz ki, hogy különböző csarnokok vannak, és ezek valamennyire tematizáltak is, mondjuk így, tehát vannak, ahol a német kereskedő kiadók vannak jelen, aztán vannak a nemzetközi országpavilonok, mondjuk így. Alapvetően itt azért a kiadókról szól ez, tehát mindenféle helyi és nemzetközi kiadók jelennek meg. Így is indult ez már 1949 óta, hogy kiadók mutatkoznak be, és próbálják a saját szerzőiket nemzetközi porondon is értékesíteni. Az országok pedig valamilyen szinten hát képviselik ugye a saját nemzetük irodalmát, és ebben is hát óriási területeket foglal el, mert gyakorlatilag én nem is tudom, hogy van-e olyan ország, és ebben is hát óriási területeket foglal.

0: a magyar standon is képviselve legyenek. És aztán amit látunk még, hogy ahogy a boltokban is, itt is egyre inkább megjelennek a könyves kiegészítők, tehát minden, ami a könyvmolyoknak a kis varázsvilágához szükséges, elképesztő kreativitás és választék mutatkozik meg.
1: Hűha, mit fogsz hazahozni? Mesélj!
0: Mit fogok hazahozni? Hát igazából ugye most mondhatnám praktikusan azt, hogy kézipodgyászom van, tehát óriási dolgokat nem fogok hazahozni, de mindenféle ötletet, inspirációt, rengeteg fényképet a telefonomban, amik így megmozgatták a képzeletemet, élményt, találkozást fogok hazavinni, hát és aztán be kell vallanom, hogy nyilván néhány könyvvel is.
1: Nehéz lesz az a kézipodgyász, van nekem egy olyan érzésem. Mennyire vagyunk izgalmasak attól, hogy pont a vásár előtt derült ki, hogy egy magyar lesz a Nobel-díjas, Krasznahorkai László.
0: Igen. Szerintem izgalmasak vagyunk, és Krasznahorkai László több helyen meg is jelenik. Ugye azt említettem, hogy a magyar stand nem túl nagy, tehát ugye kapott kritikát a stand, hogy miért olyan mértékben jelenik meg Krasznahorkai, és miért van az, hogy mondjuk egy német kiadónak a standján jóval nagyobb megjelenést kap. Az egész egyszerűen azért, mert ennek a német kiadónak az az egy plakátja körülbelül akkora, mint a magyar stand, és hát ennek van is értelme, tehát nyilván az országok kisebb méretben és kisebb formátumban jelennek meg, mint maguk a kiadók. Tehát itt valóban van olyan kiadó, német kiadó, azt hiszem, hogy spanyolt láttam még, amerikai talán, ahol szintén ünneplik Krasznahorkai Lászlót, és lehet, hogy ha centiméterben mérjük, akkor ők egy nagyobb plakátot ki tudtak tenni, mint a magyar standon, de ott is abszolút megjelenik a büszkeség Krasznahorkai Lászlónak a kiadványai magyarul, idegen nyelveken is megjelennek, tehát már ott is hirdeti azt a stand, hogy már most nagyon sok nyelvre lefordították a műveit. Tehát én azt gondolom, hogy izgalmas az, hogy ismét van egy magyar Nobel-díjas, meg is jelenik. Nyilván mindig lehetne azt mondani, hogy még jobban jelenjen meg, még nagyobban jelenjen meg. Ezzel együtt én tényleg úgy látom, hogy méltó a megjelenés. Ha most a kabátomra nézek, akkor az én kabátomon is van egy Krasznahorkai kitűző.
1: Na tessék.
0: Mondom őszintén, amit így gyűjtöttem be, és büszkén hordom.
1: Nagyon jó is az, hogy ott van, mert hogy nekünk az büszkeségünk, hogy egy magyar író a Nobel-díjas, az irodalmi Nobel-díjasok sorában már a második ebben az évszázadban. De mondtad, hogy vannak ötletek, amik a kiegészítők világában újdonságokat jelentenek, de könyvkiadásban lehet-e még valami újat kitalálni? Látszott valami új irányzatot?
0: Hát igazából az, hogy ugye nagyon dekoratívak a könyvek, azt már látjuk otthon is a boltokban. Néhol egy kicsit már sok is, tehát van mondjuk olyan kiadvány, vagy olyan stílus zsáner, amire nem feltétlen gondoljuk, hogy illik mondjuk egy élfestés, nagyon óvatosan merem mondani. És itt Frankfurtban már látszik az, hogy ez egy picit visszafogottabb. Tehát, hogyha azt mondom, hogy egy könyv az dísztárgy is tud lenni, akkor az talán most még egyel elegánsabb formában jelenik meg, és a dekoratívsága, a díszessége az egyre elegánsabb. Tehát ez a nagyon-nagyon színes, nagyon vidám, ez inkább a fiataloknak szóló könyveken, vagy az olyan romantikus, vagy fantasy könyveken jelenik csak meg, ahol ennek végül is helye is van. És minthogyha megint egy picit elegánsabb, visszafogottabb lenne így a könyvek megjelenése. Hát egyébként meg nagyon vicces dolgok vannak, fiataloknak szóló, félig meddig manga stílusban megjelent az a trend, hogy visszafelé kell olvasni, tehát bármi balról jobbra olvasunk. Igen, és ezt volt is egyik kávézó sarokban egy kisfiú ült mellettem, és ő már ezt olvasta, és hát nagyon vicces, hogy ugye balról jobbra olvasunk, ezzel nincsen hiba, de ettől még visszafelé lapozunk, tehát úgy vannak felfűzve a lapok, a borító is fordítva van, mint ahogy. Hát nyilván valamit muszáj máshogy csinálni a fiataloknak, csak azért se legyen minden

0: ugyanolyan, mint a korábbiaknál, úgyhogy ez most több helyen megjelenik, illetve az is tényleg látszik, hogy az ázsiai kultúra, akár a koreai, akár a japán, ugye beszélgettünk már sokat a japán macskás könyvekről, japán kávés könyvekről, stb. Hát elképesztő kínálat van ebből, és tényleg az ázsiai jelenlét és választék, sokszínűség az lehengerlő.
1: Japán macskás könyvet minden magyar kézbe, vagy valami ilyesmi.
0: Volt hát ilyen jó. Is, hogy macskát receptre, ugye van egy pontosan ez a címe a könyvnek, macskát receptre, vajon miért?
1: Na, hát vajon miért? Ha hazatérsz, akkor gondolom még mesélsz nekünk arról, hogy mi mindent láttál, meg hogy mi mindent sikerült. Itt van lehetőség arra, hogy te, mint kiadó, úgy jelenj meg, hogy annak legyen valami nyoma majd később a kiadói tevékenységben. Arra gondolok, hogy például ilyenkor tárgyaltok-e arról, hogy kinek a könyvét veszitek meg, hogy kit fordítunk le, hogy ki milyen kampányt kap, stb.
0: Persze, a kiadóvezetők, illetve a szerkesztők ilyenkor abszolút dolgoznak, és ez picit a háttérben is történik, tehát nem feltétlen a standokon, ott inkább ez a networking zajlik, vagy kisebb kiadók tudnak ilyen helyeken ismerkedni, és talán elcsípni egy-egy jó címet. Azért a sokat látott kiadók, mint ahogy a Libri kiadónak is a vezetői, ők igazából már jóval a vásár előtt leegyeztetik a megbeszéléseket, a tárgyalásokat, és ennek a legnagyobb része a vásár előtt le is zajlik, és a vásár az meg már inkább egy ilyen könyvünnep, de nagyon szívesen mesélek majd még később is. Én elképesztő izgatott vagyok, magam is találtam olyan könyvet, illetve sorozatot, amitől hát egy kicsit így megint előjött ez a kiadói kis manócska a fejembe, hogy fú, de jó lenne ezt magyarul is megjelentetni, úgyhogy lesz folytatása.
1: Úgy legyen, és remélem a beszélgetésünknek is. Ezt a mostanit biztosan. Köszönöm. Ludwig Orsolya, a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatója tudósított Frankfurtból, a könyvvásárról, meg a saját izgalmáról. Örülök neki. Köszönöm.
0: További szép napot. Szervusz.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották. Találkozunk legközelebb.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: Kaisai.hu.
4: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyirosztpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyirosztpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Marad a kellemes nyári idő. Lefoglalta az ügyészség a Fidesz számítógépes szervereit. Ámokfutó támadt turistákra az Athéni Akropolisnál. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként. A Bács-Kiskun megyei főügyészség megerősítette, hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt közölte, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a párt szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetésnek, és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Info élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig. Ez pedig felveti a közpénzből kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT az összetorlódott lottónyeremények miatt. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága azután kezdett vizsgálatot, hogy a választások utáni héten minden lottón elvitték a főnyereményt. A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott. Ugyanakkor az online zárás során eltértek a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. Ezért szerencsejátékonként 2,5 millió forint büntetést szabtak ki. Libériai zászló alatt közlekedő tartályhajót ért támadás a romániai felségvizeken az ukrán határhoz közel. A csepp folyósított földgáz szállító jármű legénységét kimentették. Három tengerész égési sérüléseket szenvedett. Nikos Ordán román államfő szerint az incidens összefüggésbe hozható az orosz-ukrán háborúval. A román hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. Késsel támadt turistákra egy álmokfutó reggel az athéni Akropolis bejáratánál. Egy férfi súlyosan, egy nő könnyebben megsérült, mindkettejüket kórházba vitték. Az elkövetőt a rendőrök őrizetbe vették, információk szerint a gyanúsított egy mentális problémákkal küzdő 60-as éveiben járó görög férfi. Az ország nagy részén süt a nap, a Duna-Tisza közén, valamint a Dunántúl egy részén felhős az ég, arrafelé elszórtan esik az eső. Éjszaka és holnap napközben főként csak keleten alakulhatnak ki futózáporok, zivatarok, másutt több órás napsütés valószínű, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12 és 18, délután 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, elérkeztünk a KETHez, tehát mi más várná itt a hallgatókat, mint a több-kevesebb gazdasági műsora. Somodi Solymos Eszter vagyok, és ma is én helyettesítem Rónai Egont a szabadsága alatt, és hát nézzük, hogy mi is az első témánk. Akár 100%-os vámot is kivethet Magyarországra az amerikai kormány az orosz olaj és gáz importja miatt. És hogy kivel beszélgetek erről, kollégámat, Jandó Zoltánt, a G7 újságíróját üdvözlöm. Szervusz!
6: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
2: Hát ugye ezek a szankciók, vámok, ezek mindig nagyon fontos kérdések, és azért amikor így egymásra hatással is vannak, akkor hatalmas kérdés az, hogy most akkor mi is van? Mi is ez a 100%-os vám, és miért vethet ki Magyarországra Amerika?
6: Ugye ez egy úgynevezett másodlagos vám, amit azért vett neki az Egyesült Államok bizonyos országokkal, köztük Magyarországra is, amennyiben így fog történni, illetve a ezek a hírek igazak, és az Egyesült Államok tényleg bevezeti ezt, amit azért vetnek ki, mert hogy ugye az orosz olaj és orosz gáz, tehát az orosz energiahordozóknak az importja az nagyon jelentős Magyarország irányába, illetve bizonyos országok irányába, és ezeket próbálná meg rávenni különböző ilyen vám politikai eszközökkel az Egyesült Államok arra, hogy ennél jóval kevesebb orosz energiahordozót vásároljanak. Ugye nyilván a logika mögött az, hogy ez az egyik legfontosabb bevételi forrás Oroszországnak, és hogyha elvágnák az országot, akkor korábban véget érhetne az ukrajnai háború.
2: A kezdetek kezdetén, a háború kitörésekor leginkább az EU vonatkozásában tapasztaltuk és érezhettük azt, hogy szankciókkal próbálja Oroszországra a nyomásgyakorlást kifejezni. Most viszont ugye itt Amerikáról van szó. Mi lehet az oka annak, hogy most ők vannak ezen a témán ennyire rajta?
6: Hát igazából az amerikaiak részéről is amúgy keletű már az, hogy így próbálják meg elvágni az oroszokat a bevételtől, illetve ez a vám először 500%-os formában merült föl még tavaly, akkor ugye viszonylag hamar lekerült a napirendről, aztán Donald Trump előhúzta még egyszer, akkor már 100%-os formában, szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt, és ugye most került elő úgy, hogy most azt mondják, hogy valószínűleg néhány hónapon belül valóban be is vezethetik. Nyilván ugye ez tulajdonképpen az ő érdekük is az, vagy azt gondolják, hogy lezárják az ukrajnai-orosz háborút, és akkor ennek megfelelően próbálnak nyomást gyakorolni szintén. Ugye az Európai Unióban ezzel párhuzamosan zajlanak ezek a dolgok, de hogy itt a háború lezárásán túl Európának érdeke is, hogy egy függőségi viszonyt megszüntessen Oroszországgal szemben, ugye erre jóval a háború előtt is volt már aztán mondom, hogy törekvés, de hogy voltak már ilyen elképzelések, és ettől el is indult ez a folyamat, aztán valamikor véget ért, és ugye a orosz-ukrán háború kirobbanásakor tulajdonképpen úgy állt Európa, hogy Oroszország volt a legnagyobb gázellátója, és ugye nem sikerült megvalósítani ezt a leválást. Most ugye ennél jóval nagyobb politikai szándék van arra, hogy ne alakuljon ki európai szinten egy függőség az orosz energiahordozóktól. És ugye ez azért is érdekes, mert ugye ez a kettő dolog az teljesen függetlenül zajlik egymástól párhuzamosan, és ugye amellett, hogy az amerikaiak ezt a másodlagos vámot kivetnék, ettől még függetlenül még ér az Európai Uniónak az előírása, hogy 2027 végétől nem lehetne gázt vásárolni orosz szállítótól Európai Uniós országnak.
2: Ennek a másodlagos vámnak milyen, tehát mikorra érezhető a hatása, hogyan képzeljük el, hogy mit várnak attól, hogy mondjuk Magyarországra kivetik?
6: Hát ugye ez azok a csúcsa, akiknek az Egyesült Államok felvevő piaca, tehát oda exportálják a termékeiket, ez ugye azt jelenti, hogy 100%-os vámot kapnak a nyakukba, és ennyit kell megfizetni minden oda szállított és ott eladott termék után. Abban az esetben, hogyha Magyarország nem változtat azon a gyakorlaton, hogy Oroszországtól vásárol olajat és földgáz, itt ugye a kérdés az, hogy ez mennyire reális, hogy ez a vásárlási mennyiség, ez alacsonyabb legyen, vagy akár teljes egészében megszűnjön, ugye erről azért elég régóta komoly viták vannak. Magyarországon összességében az látszik, hogy földgázban leleg lehetne oldani a leválást, és valószínűleg ennek egyébként nagyon jelentős költsége nem is lenne, uh-huh. sem az ország számára, sem ugye régiós szinten, úgyhogy általában régiós gázárakat szokták ilyenkor vizsgálni a különböző kutatóintézetek. Az olajnál annyiban kicsit eltérettől a helyzet, hogy ott ugye nincs annyi alternatív vezeték, ami olajat lehetne szállítani az országba, és ugye az ADR-nek a kapacitásán folyamatosan vitáznak a felek, ugye a MOL, amely ugye vásárolja az olajat, vagy vásárolná ezen keresztül az olajat, illetve a horvátok, akik tulajdonképpen fenntartják a vezetéket, illetve a MOL-nak volt egy olyan állítása, hogy a százhalombattai magyarországi százhalombattai finomító, illetve a szlovákiai pozsonyi finomító is orosz olajra van beállítva, és az dolgozza fel, de ezt már a háború kirobbanását követő hetekben is mondták szakértők, hogy valójában ez valószínűleg technikailag nem megoldhatatlan. Az kétségtelen, hogy üzletileg rosszabb lenne a MOL-nak, hogyha más jellegű olajat kellene feldolgoznia, de technológiailag megoldható. Ráadásul ugye a MOL akkor azt állította, hogy 2026-ra megcsinálja azokat a beruházásokat, amelyekkel fel fog tudni dolgozni más.
2: Ugye az teljesen érzékelhető, hogy ez egy nyomásgyakorlás, és a korábbi kormány idején ugye az volt a kommunikáció, hogy Szijjártó Péter és Orbán Viktor mindig megoldotta, hogy valahogy a magyarok ne kerüljenek, hogy is mondjam, hátrányos helyzetbe. Most várható az, vagy érdemes arra gondolni, hogy mondjuk felfrissíteni az új kormánynak az amerikai kapcsolatokat, vagy egyszerűbb lenne és jobb megoldás, hogyha elkezdenék azt vadászni azokat a lehetőségeket, hogy akkor hogyan tudják Magyarországot előnyös helyzetbe hozni?
6: Hát jelenleg ezek a lehetőségek már megvannak, nem is feltétlenül annyira kell vadászni, itt ugye különböző szerződéses kérdések vannak, hogy hogyan lehet. Nyilván a gázt és az olajat itt is külön kell választani, a gáz esetében valószínűleg meg lehet oldani, és lehet olyan szerződés.
2: Hát igen, de említetted, hogy azért az olaj az nem annyira egyszerű.
6: Igen, de most ez kérdés, hogy ez mennyire állami feladat, hogyha egy magáncég honnan szerzi be az olajat, hiszen ugye a MOL az mégiscsak egy magáncég, ugye ezek itt az elmúlt években nagyon összefolytak folyamatosan, és tulajdonképpen a kormányzat mindig a saját feladatának állította be az energiaellátást, ami hát persze nyilván egy ország energiabiztosításában egy kormányzatnak van feladata, de hogy ez sokat messze túlmutatott azon, amit a kormány saját magához húzott, illetve amit saját kommunikációjában csinált, mint ami ténylegesen megtörtént, meg amelyre ténylegesen szükség lenne. Nyilván azt nem lehet, hogy a Magyarországon üzemanyag vagy energiahiány alakuljon ki, és ennek érdekében együtt kell működni a különböző piaci és kormányzati szereplőknek, de nem az van, hogy itt egyedül a kormányzatnak kell döntéseket hoznia feltétlenül. Én azt gondolom, hogy a gáz esetében könnyedén meg lehetne oldani, és valószínűleg ezen dolgoznak is, már valószínűleg az előző kormányzat is dolgozott ilyen, ugye amikor Szijjártó Péter különböző helyekre utazott a világba, akkor mindig bejelentette, hogy honnan mennyi potenciális gázbeszerzésre állapodott meg. Mi ezt egyszer összeszámoltuk, már két évvel ezelőtt nagyjából kijött az a mennyiség, amivel ki lehetne váltani az orosz gázt. Tehát elvileg erre van lehetőség, ide is lehet szállítani, tehát az állítás sem állt meg soha, hogy ugye földrajzi okokból nem lehet megvásárolni. A szállításnak van költsége, tehát ennyivel magasabb lenne az ár, hiszen ugye az oroszokkal úgy szól a szerződés, hogy a az országhatárig szállítják, és ugye nyilván másokkal elképzelhető, hogy nem így lenne. Tehát a gáznál megoldható, az olajnál pedig igazából tényleg a logisztikai kérdés a legnagyobb kérdés, amit meg kell oldani, illetve meg kell beszélni az érintett feleknek, ugye nyilván abban nehéz igazságot tenni, hogy a MOL-nak vagy a horvátoknak van igazából, hogy mennyi olajat lehet egész pontosan szállítani a finomítókhoz az Adria vezetéken Horvátországon keresztül. Hogyha ott az a mennyiség be tud jönni, amelyet ezek a finomítók fel tudnak dolgozni, akkor ugye ott sincsen probléma, hiszen ugye olajat be lehet szerezni a világpiacon máshonnan is.
2: Hát akkor kíváncsian figyeljük, hogy mi lesz, Amerika végül meghozza ezt a döntést, és az aztán milyen hatással lesz Magyarországra. Jandó Zoltán kollégámnak pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
6: Én is köszönöm.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Felállt az új kormány, és elkezdték a munkát a minisztériumok, és hát nyilván az illetékes szervezetek pedig szintén megkezdték a kommunikációt, és felvették a fonalat az illetékes döntéshozókkal, minisztériumokkal, és ezzel kapcsolatosan azért látjuk azt is, hogy felmerültek kérdések. Méghozzá mondom ezt azért is, mert nem mindenki ért egyet az agrárkamarával kapcsolatos ügyekben, és hát erről beszélgetek vendégemmel, Koncz Mátéval, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnökével. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Hát, hogy a felvezetőmben is mondtam, ugye megkezdődött a szakmai munka, és azért az agrárszektort, főleg így nyáron, hihetetlenül sok kérdés foglalkoztatja, viszont nagyon kiemelték önök is itt az elmúlt időszakban, hogy nem mindennel értenek egyet, ahogy most az Agrárkamara eddigi nyilatkozataiból kirajzolódik. Hogy látják ezt a helyzetet? A minisztérium miként gondolkozik az agrárkamaráról? Önök mit gondolnak erről? És továbbra is kitartanak, ha jól tudom, amellett, hogy ne legyen kötelező a kamarai tagság.
2: Igen, az agrárkamara, mint ahogyan szóba került már a választási kampányban is, teljesen egyértelműen egy politikai szervezetként, talán nem vagyunk nagyon elrugaszkodottak, hogyha azt mondjuk, hogy valamiféle politikai erőszak szervezetként működött az agráriumban, nagyon-nagyon sokat ártva a szektornak és a szektor szereplőinek is. Mi nem kérünk mást, csak azt, hogy abból a szervezetből, aminek szövetségünk tagsága, és úgy nagy általánosságban a gazdálkodói kör szinte csak a kárát látta, hadd sétáljunk ki, hadd lépjünk ki, hadd végezzük a magunk dolgát, és ne takarózhasson a mi nevünkkel, a mi jelenlétünkkel, ne minősíthesse magát a szektor általános képviselőjének az a szervezet, ami bizony elsődlegesen a szektor ellen lépett fel az elmúlt években.
1: Laikusként a választást követően azt gondolná az ember, hogy ez nem egy föltől elrugaszkodott kérés, és hogy ezt az igényt a jelenlegi agrárminiszter, Bóna Szabolcs és Ruf Bálint miniszter úr is például megérti, vagy átlátja, hogy ez egy jogos felvetés. Milyen visszajelzést kaptak? Kaptak egyáltalán visszajelzést a kérésükről?
2: Érdemi visszajelzés nem érkezett. Érdemben nem tudtunk egyeztetni erről a kérdésről. Egyértelmű állásfoglalás született a szervezetünk elnökségében, ami leírta, megfogalmazta, szentesítette a MOSZ tagság széles köre által igényelt egyetlen megoldást, nevezetesen azt, hogy tegyük önkéntessé a kamarai tagságot. Ezt a kormányzat érdemben nem hallotta meg, vagy legalábbis nem reagálta le. Így kénytelenek voltunk egyre hangosabban, vagy egyre határozottabban megfogalmazni a véleményünket. Sajnálatos, hogy a miniszter úr egy konfliktus helyzetből úgy próbálta meg kivágni magát, hogy nemes egyszerűséggel baloldali politikai szervezetnek titulálta a legnagyobb szakmai érdekképviseleti szervezetet, a MOSZ-t. Miniszter úr nehezen minősíthető megnyilvánulását határozottan visszautasítjuk. A MOSZ alapítása óta folyamatosan független szakmai szervezetként szolgálja az ágazatban dolgozók érdekeit, és nem tudjuk, hogy mi van-e mögött, hogy a miniszter úr megnyilvánulása mögött tudatlanság vagy rossz hiszeműség húzódik meg. Ezt csak úgy látjuk tisztázhatónak, hogyha nyilvánosságra hozza, hogy milyen bizonyítékok támasztják alá ezt az értelmezhetetlen kijelentést.
1: Talán azt is fontos lenne tisztázni, hogy az Agrárgazdasági Kamarának a jövőben milyen feladatokat szán a kormány. Egyáltalán maga a szakma hogyan látja a kamara jelentőségét? Önök miként gondolkodnak erről?
2: A legfurcsább az, hogy nem jutottunk el eddig a kérdésig sem, tehát nem volt még érdemi egyeztetés arról, hogy milyen szerepet kellene betöltsön a kamara az elkövetkező időszakban. Ráadásul úgy megy be az a törvény a parlament elé, hogy társadalmi egyeztetés sem volt róla. Szemben azzal, hogy a választási időszakban a jelenleg kormányzó Tisza párt folyamatosan hangsúlyozta a legszélesebb társadalmi körök civil szervezetek bevonásának igényét és a társadalmi egyetetés szükségességét, ennek ellenére a majdnem 500 000 tagot számláló agrárkamara esetében nem volt társadalmi egyeztetés.
1: És hát akkor a kamarai tagdíjak is hatalmas kérdés, hogyha már ugye nem lehet önkéntes mindez. A kamarai tagdíjakkal kapcsolatban miként szemlélik a jelenlegi helyzetet?
2: Ebben a pillanatban a nagyobb agrárvállalkozások esetenként vállalatcsoportok, amelyek továbbra is KKV-ként működnek a magyar agráriumban, és sokszor azért kellett szétválni, azért kellett több különböző céget létrehozni, mert elsődlegesen a kamara működéséből adódóan kötelezték erre annak érdekében, hogy az általuk művelt földterületet meg tudják tartani. Minden egyes külön entitás külön kamarai tagdíj befizetésre kötelezett, míg egy-egy vállalat vagy vállalatcsoport a kereskedelmi és iparkamarában szinte jelképes 5-10 000 forint nagyságrendű tagdíjat fizet, közben az agrárkamarai tagdíjak sokszor több milliós, 10 milliós terhet rónak egy-egy összetettebb vállalatcsoportra. Összességében a kamara mintegy 36 milliárd forintos felfoghatatlan költségvetésből dolgozik, és elképzelésünk sincsen, hogy ezt mire költi. Súlyos válságfolyamatok bontakoznak ki a mezőgazdaságban, ténylegesen a túlélésért küzdenek az aszály által sújtott növénytermesztők, és a borzasztóan mély piaci árak mellett működni képes állattartók egyaránt. Ebben a helyzetben elképzelhetetlen, felfoghatatlan, hogy egy kötelező tagság mentén működő szervezet millió forintos adók módjára behajtató tagdíjakat szed be tőlük.
1: Önök mégis ugye az agrár területén mozognak, élnek, dolgoznak, tevékenykednek. És azért, amikor van egy ilyen helyzet, hogy mondjuk mi laikusok nem értjük, hogy miért ragaszkodnak ehhez a kamarai tagsághoz, nem kapnak választ, hogy a kamara jövőjét hogyan látja az új agrárminiszter, azért valamire mégiscsak gondolnak. Valamire mégiscsak gondolnak?
2: Nem szeretnék feltételezésekbe bocsátkozni. Tehát nem állsz. Jó lenne, hogyha bár értem, hogy gyors beavatkozást tart szükségesnek az új kormányzat minden területen, így a mezőgazdaság területén is. Például az imént említett válság folyamatokban is nagyon sürgős beavatkozásokra van szükség. Jó, ne ott is látni ezt a sietséget.
1: Ezt akartam pont kérdezni, hogy ott...
2: Nagyon jó lenne, hogy
1: ott kevés az információnk, legalábbis mi, amit látnánk.
2: Igen. De visszatérve egy gondolattal a kérdésére, meg kellene végre látni mindenkinek, hogy úgy, hogy semmiféle tájékoztatás nem kap formális, hiteles, hivatalos tájékoztatást nem kap a kormányzat szándékáról a szektor, úgy nehezen várható el az egyetértés és a támogatás.
1: Most, amit látunk, és amiről van hír, hogy azért az aszály kapcsán van lehetőség, hogy a válság alapból, vagy pedig mindenféle támogatásból akkor valahogy túléljenek azok, akiket az aszály sújt, de ez azt hiszem, hogy hosszú távon nem mutatja azt, hogy hogyan készül föl Magyarország ezekre a hihetetlenül durva nyári hónapokra, amikor az aszály tényleg minden munkát, lesöpör a földekről. Ezzel kapcsolatosan egyáltalán van önöknek információjuk, hogy vannak tervek? Kibontakozik valami, hogy nem csak a válságot kezelik, hanem hosszú távú terveket is célul tűznek ki? Ezzel kapcsolatban például keresik önöket egyeztetés céljából?
2: Ez egy nagyon nagy horderejű, nagyon széles körű egyeztetéseket igénylő, és több éves időhorizonton kezelhető és megválaszolható kérdéskör, tehát igazságtalan lenne részünkről, hogyha ezen problémakör kezelésének vagy az arra vonatkozó stratégiának a hiányát néhány hónap után számon kérnénk a kormányzaton. Azonban valóban szükséges, hogy minél gyorsabban átfogó, tervszerűen lezajló egyeztetés sorozat induljon és program készüljön az éghajlatváltozás következményeinek a kivédésére és az ehhez szükséges alkalmazkodás lehetőségeire vonatkozóan.
1: Mi az, amit viszont az a MOSZ most akkor elvár a kormánytól? Beszéltünk ugye a kamaráról, beszéltünk az aszályról. Mi a következő lépés?
2: Hát ha már a MOSZ-t említi, akkor első körben legalább egy bocsánatkérést, vagy annak a tisztázását, hogy miért lehet az, hogy miközben a Tisza kormány a demokrácia visszaépítésén dolgozik gőzerővel, és a kampányban a politikai megbélyegzés időszakának a végét ígérte, az Agrárminisztérium mégis azonnal ehhez az eszközhöz nyúl. Tehát ez most egy fontos elvárásunk lenne. Amennyiben ezen tovább lépünk, úgy természetesen egy átfogó, tervszerűen felépített egyeztetés sorozatnak kell indulni, ki kell jelölni az érintett szakmai szervezetekkel közösen, hogy melyek azok a kérdések, kérdéskörök, problémacsoportok, amelyekre minél hamarabb választ, és egyeztetett, konszenzusos választ kell adni. Szükség van arra, hogy mindig pontosan tudjuk, hogy a kormányzat mit miért gondol, mit miért tesz, mit miért javasol. A konfliktusok döntő többségbe a világban ember és ember, szervezet és szervezet, kormányzat és társadalom között kommunikációs jellegű. Amennyiben nem értjük egymást, úgy sokkal könnyebben kipattan egy-egy konfliktus, mint hogyha vesszük a fáradtságot arra, hogy addig egyeztessünk, addig tárgyaljuk, addig küzdjünk azon, hogy bemutatjuk a saját álláspontunkat, még biztosak nem lehetünk benne, hogy a másik fél érti. Nem kell elfogadni, csak megérteni először, ebbe energiát szükséges tenni, és igen, tudjuk, hogy ez időigényes, azonban a túlélés, a közös siker, a jövőépítés elképzelhetetlen a nélkül.
1: Abban reménykedünk akkor, hogy legközelebb már Egonnal be tud róla számolni, hogy ebbe az irányba mozdultak el a megbeszélések és a jövőbeli célok kitűzései. Koncz Máténak, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnökének köszönöm szépen, hogy egy kis helyzetértékelést tudtunk itt tenni a műsorba.
2: Köszönjük a lehetőséget.
0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt nem járható a budai alsó rakpart a Margit híd közelében a Nagy Imre tér vonalában baleset miatt. Jelentős a torlódás. Baleset nehezíti a közlekedést a második kerületben, a Fillér utcában, a Bimbó útnál. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Bimbó köz és a Szélkálmán tér közötti megállókat a Fenyves utca felé. Erős a forgalom a pesti alsó rakparton a Lánchíd előtt mindkét irányból, a Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért csütörtök éjféltől vasárnap éjfélig lezárják a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szerviz útjára és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és a körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. Egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szélkálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton az Alkotás utca felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös és a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Következő témánk azzal foglalkozik, hogy fizet a Temu az átvert magyaroknak. A vonal túloldalán Horváth Bálintot, a GVH kommunikációs vezetőjét üdvözlöm, szervusz!
2: Szervusz, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Amikor azt halljuk, hogy összesen legalább 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak a Temu online piactér európai üzemeltetője, akkor úgy fölkapjuk a szemünket, de hogy is jutottunk idáig?
2: Valóban a gazdasági versenyhivatal még 2024-ben indított egy versenyfelügyeleti eljárást a Temuval szemben, és ez az eljárás 2026 április végén zárult le, és több jogsértést, több szabálytalanságot is feltárt a gazdasági versenyhivatal ennél az online platformnál. Egyrészt az áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentés benyomását számos termék esetében. Nagyon sok esetben hirdetett a Temu 95%-os vagy ennél magasabb árengedményeket, hát ennek a valóság tartalmát nem tudta igazolni, illetve számos esetben olyan termékeket tüntetett fel akciósként a platformon, amelyeknél valóságos árkedvezmény nem volt, nem történt, tehát ezt nem tudta igazolni, illetve különböző sürgető üzeneteket alkalmazott azért, hogy minél gyorsabb vásárlásra bírja a fogyasztókat. A GVH megállapította ezeket a jogsértéseket, egyébként ezeket a Temu elismerte, tehát együttműködött az eljárás során a gazdasági versenyhivatallal, és felajánlotta, hogy kompenzálja azokat a vásárlókat, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak ezen a Temu weboldalon. Ez több mint 400 ezer magyar vásárlót jelent, és egyenként 2000 forint visszatérítést fizet ezeknek a vásárlóknak. Így ez a visszatérítés, amit a magyarok kapnak, legalább eléri a 882 millió forintot, azt vállalta a Temu. Amennyiben ez nem történne meg, tehát ennyit nem érne el a visszatérítés, ezt befizetik bírság formájában a központi költségvetésbe. Hiszen emellett a visszatérítés mellett a gazdasági versenyhivatal versenytanácsa még egy 437 millió forintos bírságot is kiszabott a Temura, amit már május közepén be is fizetett a magyar központi költségvetésbe.
1: Hogyha ezt halljuk, akkor még nagyon fontos kérdés az, hogyha én mondjuk Temus vásárló lennék, akkor mely időszak vásárlói figyeljenek? Kell-e nekik valamit tenni, vagy őket keresik meg? Hogy történik mindez ilyenkor a visszafizetés vonatkozásában?
2: Igen, már a napokban meg is kezdte a Temu ezeknek az e-maileknek a kiküldését. Ugye mindenkinek az e-mail címével rendelkezik, aki 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásárolt a Temun. Ugye erre az időszakra vonatkozóan állapította meg a gazdasági versenyhivatal ezeket a jogsértéseket. Tehát mindenki kap egy e-mailt, ebben egy ilyen dedikáló linket, vagy ilyen, egy linket tartalmaz ez az e-mail, amelyet nyugodtan meg lehet nyitni. Itt többen jelezték számunkra is, és féltek attól, hogy adathalást e-mailt kaptak a Temutól. Nem így van, ezt nyugodtan megnyithatják, és így gyakorlatilag a bankszámlaszámot kell megadni. Arról kell nyilatkozni, hogy milyen bankszámlaszámra, vagy milyen alternatív fizetési módon kérik ennek a 2000 forintnak a visszatérítését. Önmagában azzal, hogyha valaki megadja a bankszámlaszámát, azzal nem lehet visszaélni, tehát nem kell tartaniuk a vásárlóknak, a fogyasztóknak semmilyen banki csalástól, és a Temu pedig ez alapján, a nyilatkozat alapján fogja visszafizetni a magyar vásárlóknak ezt az egyenként 2000 forintot. Nagyon fontos, hogy ezt igazolni is kell a gazdasági versenyhivatal felé. A Temunak a gazdasági versenyhivatal ezt utóvizsgálat keretében fogja majd ellenőrizni, és pontosan meg fogják nézni a kollégáim azt. A Temunak a gazdasági versenyhivatal ezt utóvizsgálat

0: Kettő, de nagyon sok fogyasztói paraszt kapunk, több mint 3000 jelzés érkezik évente a gazdasági versenyhivatal, ezek mindegyesével megvizsgálják a kollégáim. Amennyiben mi vagyunk az illetékesek, megindítja a GVH szükséges eljárásokat. Nagyon fontosak ezek a fogyasztói jelzések számunkra, és egyfajta bizalmat is jelez, hogy a vásárlók, az emberek tőlünk várják a segítséget a problémákra. Valóban ebben az évben már a GVH versenytanácsa több mint 1,5 milliárd forint bírságot szabott ki. Ez nem a GVH pénze, hanem ez a központi költségvetésbe folyik be, és aztán az állam ezt különböző közkiadásokra tudja fordítani. Illetve valóban 2020 óta több mint 10 milliárd forint közvetlen kompenzációt kaptak a magyar vásárlók, a magyar fogyasztók a GVH eljárásainak köszönhetően. Ugye törekszünk, a bírságkiszabás az nyilván egy fontos eszköz, meg elrettentő erő a GVH kezében, de törekszik a GVH versenytanácsa mindig arra, hogy egy adott ügyben a jogsértés elszenvedett fogyasztók kapjanak közvetlen visszatérítést. Itt a Temu esete egy jó példa erre, hogy akik valamilyen megtévesztés áldozatai lettek bizonyos szempontból, azok kapjanak közvetlen kompenzációt, és így már 2020 óta több mint 10 milliárd forintot kaptak vissza a magyarok a GVH-nak köszönhetően. Egyébként 2020 óta összességében a gazdasági versenyhivatal több mint 40 milliárd forint bírságot szabott ki, és ez befolyt a magyar központi költségvetésbe. Tehát a GVH egy olyan szervezet, ami jóval többet hoz a magyar embereknek, illetve a központi költségvetésnek, mint amennyibe kerül a gazdasági versenyhivatal működtetése. Így módon a gazdasági versenyhivatal hasznot hajt a magyar embereknek. Arról nem is beszélve, hogy ugye minden eljárásunk nyomán törekszünk arra, hogy azok a jogsértések, amelyeket az egyes vállalkozások elkövetnek, azok megszűnjenek, a jövőben ne forduljanak elő ilyen visszaélések, tisztuljon a piac, tisztuljon tisztességes legyen a piaci verseny, a fogyasztók minél kevesebb megtévesztéssel találkozzanak, ez még mind plusz-plusz hasznot hajt a magyar embereknek.
1: Hát akkor ez a munkához kívánunk sok sikert, hiszen értünk dolgozik a GVH is, Horváth Bálintnak pedig a kommunikációs vezetőjének szintén köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Nagyon szépen köszönöm, és szép napot mindenkinek!

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Utolsó témánkhoz értünk, és hát tudjuk jól, hogy azért, amikor elérkezik a július, akkor különböző szempontok szerint újraértékeljük az albérlet árakat, és hát a júliusban ugye mi is van? Hát kiderülnek a ponthatárok az egyetemekre, a felsőfokú intézményekre, és akkor aztán elindul a vadászat. Nagyon sokan akkor szembesülnek azzal, hogy milyen árak vannak az egyetemi városokban, mi tapasztalható amúgy, és egyáltalán a következő hetekben hova tud mindez még tovább nőni, csökkenni vagy stagnálni. És hát, hogy kivel beszélgetek erről, Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével, üdvözöllek.
2: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Hát ugye, itt van a július, és ilyenkor mindig beszélünk, hogy rászabadul nem sokára a piacra hihetetlen mennyiségű fiatal, és hát természetesen a szüleik, akik keresik az albérleteket. Mit lehet elmondani a jelenlegi albérlet árakról, és mi várható, hogy ez a következő hetekben hova fog tudni kilőni?
2: Az albérlet piac az eddig mindig fájdalmas pontja volt a beszélgetéseknek, a különböző diskurzusoknak, abból a szempontból, főleg, hogyha az ember fia vagy lánya éppen felsőoktatási intézményben nyert felvételt egy másik városba. Viszont tavalyhoz hasonlóan az idei évben az albérletpiac nem úgy muzsikál, mint amit a korábbi években megszokhattunk. Ez leginkább abban ölt testet, hogy a kereslet korán sem mutatja azt a dinamikát, mint amit az előző években megszokhatunk. Itt nagyon fontos megemlíteni az otthonstart program hatását, mert a korábbi években, tehát mondjuk 2015-től 2024-ig bezárólag olyan mértékű albérletár növekedés történt, hogy a bérleti díjak nem csak hogy a megfizethetőség határáig emelkedtek, és sok esetben már a megfizethetetlenség határát érték el, hanem gyakorlatilag azzal, hogy pont az első lakásvásárlókat célzó kamattámogatott hitel megjelent, ez gyakorlatilag azt a helyzetet eredményezte, hogy bizonyos nagyvárosokban, egyetemvárosokban és Budapesten is ugyanannak az ingatlannak a bérleti díja sok esetben magasabb, mint hogyha valaki egy kedvező kamatozású hitellel, otthonstart hitellel meg tudja venni azt az ingatlant, amiben akár legalább 5-6 évig elérdegél az egyetemi főiskolás tanulmány alatt, vagy adott esetben nem érintett ebben az egész történetben, mert ne felejtsük el azt sem, hogy a felsőoktatási felvételi ponthatár, ez bizonyára érdekes annak a 90-100 ezer hallgatónak, aki most esik át ezen a felvételi procedúrán. De mivel ez évek és évtizedek óta ugyanebben a ritmusban él az albérletpiac, ezért nagyon sok olyan fiatal van, aki ebben a július-augusztusi ciklusban fordul a bérleti díjának a szerződése, mert jellemzően egy évre kötnek határozott idő szerződéseket, és itt nagyon sok bérlő elszivárgott az albérletpiacról, pont az otthonstart program hatására, tehát gyakorlatilag az a keresleti szint, amit megszokhattunk, az a tavaly nyáron már egyáltalán nem mutatott óriási kiugrás az albérlet szezon idején, és az idei évben is május, június és július elején körülbelül 5-10%-kal alacsonyabb szintet produkál, még a tavalyi szinthez képest is. Tehát itt ez egy nagyon izgalmas helyzet a bérleti piacon, mert lezárva ezt a hosszú gondolatot, most gyakorlatilag a bérlők vannak kedvezőbb helyzetben ahhoz képest, mint amit a korábbi években megszokhattak, de ennek azért vannak olyan hátulütői is, hogy emiatt az ingatlanpiac és az albérleti az befektetői szempontból nem csillog olyan fényesen, mint amit ezt korábban megszokhatták a befektetési céllal ingatlant kereső vásárlók. Hiszen a bérleti díjak már rég nem nőnek olyan tempóban, mint a korábbi években, ez a hozamszinteket is, a bérbeadásból származó hozamszinteket is lecsökkenti. Itt a számok nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy a budapesti 260 ezer forintos átlagos havi bérleti díj, ez még 10.000 forinttal olcsóbb, mint amit tavaly július közepén mértünk, és egy éves drágulási tempó is a KSH-val közösen havonta publikált lakbérindexünk eredményeként. Az éves növekedés is 4,5-5%-os Budapest, illetve országosan. Ez az 5%-os albéletáremelkedési tempó, ez pont ugyanannyi, mint amit Rómában, Berlinben vagy éppen Párizsban megszokhatnak a bérlők. Tehát ez már elérte azt a nyugat-európai áremelkedési tempót, amire nagyon sok bérlő meg lakásvásárló ácsingózik. Viszont ez nem biztosítja a kínálat utánpótlását. Tehát most, hogy a kereslet, ez a csökkent mértékű kereslet felszívja a piacról a kínálatot, ha ez nem pótlódik újra, mert pedig ez is szűkül, akkor ez középtávon szintén áremelkedési, albéletáremelkedési hullámot indíthat el.
1: Amikor azt mondod, hogy a bérlők számára most jelenleg nem annyira csillogó fényes a helyzet, legalábbis ők így értékelhetik, akkor mindig elgondolkodok azon, hogy viszont akik kiveszik, azok meg folyamatosan arról panaszkodnak, hogy olyan árak vannak, ami megfizethetetlen. Ugye nagyon tudjuk, hogy klasszikus eset, főleg a fiatalok életében, hogy nem is egy ingatlant vesz ki, egy lakást, hanem egy szobát. De van egy plafon, ami fölé nem tud menni az albérletár? Tehát, hogy nem lehet az, hogy idejében elértük a plafont, és akárhogy is alakuljanak a dolgok, nem lehet emelni, mert egyszerűen megfizethetetlen?
2: De könnyen lehet, hogy már ebben a stádiumban vagyunk az albérletpiac életében, mert hogy vegyük például Budapestet, ami a legnagyobb albérleti piacsal rendelkezik Magyarországon belül. Gyakorlatilag Budapest legolcsóbb kerületeiben sem találsz átlagos bérleti díjat 200.000 forint alatt, viszont 300.000 forintnál többért már nagyon nehezen adsz bérbe egy lakást, már csak azért is, mert gondoljunk bele, aki 300.000 forintot ki tud fizetni egy bérleményért, az nagy eséllyel akár már egy hiteltörlesztőt is ki tud fizetni, főleg az Otthonstart program segítségével. Tehát nagyon összezárul a legolcsóbb és a legdrágább kerületek, vagy adott esetben nagyvárosok közötti áróló. Jó példa erre egyébként Debrecen, ahol tavaly még 250.000 forint volt az átlagos bérleti díjszint, most idén pedig már 220.000-re mérséklődött, de ez a 30.000 forintos bérleti díj csökkenéssel nem sokkal vannak előrébb a debreceni bérlők, hiszen ott sem mindenki akkumulátorgyárban vagy autóipari cégnél fog mérnöki pozícióban lakásbérelni, hiszen mi van ott az ápolókkal, orvosokkal, pedagógusokkal. Ez szintén problémás helyzetet okoz nekik, a megfizethetőség kérdésköre. És ami ugye a bérlők szempontjából kritikus, az az, hogy van-e kellő választék a piacon, és akkor, hogyha nincs meg ez az ideális döntési helyzet, akkor jönnek el az alternatív megoldások, ami főleg valószínűleg a most egyetemisták és főiskolásokat is érintheti, vagy éppen a szüleiket, hogy nem egy önálló lakást bérelnek, hanem adott esetben csak egy szobát vesznek ki. Budapesten is az átlagos szobabérleti díja 110.000 forint, és a legolcsóbb kerület, ahol szobát lehet bérelni, az Újpest, itt kereken 80.000 forintot kérnek el egy kiadó szobáért. Az egyetemvárosok tekintetében pedig a legolcsóbb Kaposvár, ahol 40.000 forint az átlagos szobabérleti díj, de Nyíregyházán is 50.000 forintot kell fizetni egy-egy kiadó szobáért egy hónapban. És érdekes, hogy Debrecen nem számít ebből a szempontból a legdrágább egyetemvárosnak, mert ott csak 70.000 forintba kerül egy szoba, de ellenben Győrben, Székesfehérváron vagy Veszprémben 90 és 99.000 forint között mozognak az átlagos szobabérleti díjak. Persze hozzá kell tenni azt is, hogy itt azért is beszélhetünk nagyon nehéz megfizethetőségről, mert itt egy olyan korosztály problémájával találkozunk, aki jellemzően nem rendelkezik saját jövedelemmel. Mert azok, akik saját jövedelemmel rendelkeznek, adott esetben nem is egyedül bérelnek lakást, mert például a párjukkal vagy házastársukkal közösen gazdálkodják ki a bérleti díjat, ott a nominális jövedelmek emelkedése az részben tudta orvosolni ezeknek a megfizethetőségi problémáknak egy jelentős részét. Viszont azok, akik meg élethelyzetükből adódóan nem tudnak teljes állásban dolgozni, vagy ott esetben nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, vagy éppen diákként kell, hogy előteremtsék ezt a pénzt, nekik ezek igen magas díjnak számítanak, ezért is alakul ki természetes módon az a együttállása a helyzetnek, hogy sokan közösen bérelnek egy lakást, mert minél nagyobb egy ingatlan, annál kevéssé emelkedik a bérleti díja, így hogyha egy többszobás ingatlan bérelnek közösen a fiatalok, akkor az egyfőre jutó lakhatási költség adott esetben még annál is alacsonyabbra jön ki, mint hogyha önállóan egy-egy kis alapterületű garzonlakást bérelnének.
1: De ugye van az a csoport, akik azért vannak nehéz helyzetben, mert egyedülálló felnőttek, és nyilván ahhoz, hogy valamikor az életükben majd aztán családosokká váljanak, nem szívesen élnének másik két-három felnőtt meglett emberrel együtt. Nincs családja, mégsem egyetemisták, akik összeverődjenek, azok ilyenkor ugye kénytelenek maguk kitermelni azt az albérlet árat, ami egyébként ugye arról beszélünk, hogy egyedül nagyon nehéz.
2: Igen, itt jön be a 22-es csapdája, hogy mivel nagyon magasak a bérleti díjak, a jövedelmek azért nem emelkednek olyan tempóban, mint ahogy egyébként a lakásárak vagy a bérleti díjak nőttek az elmúlt 5-10 évben, ezért az a paradox helyzet alakul ki, hogy lehet, hogy valaki adott esetben egyéni viszonylatban azt mondja, hogy nem is keresek rosszul, mégis a lakhatási költségek olyan sokat elvisznek abból a havi jövedelemből, hogy amellett félretenni egy saját lakása, vagy adott esetben egy önrészre is, egész egyszerűen lehetetlen küldetésnek tűnik. Tehát ezért van egy csapdahelyzet az albérlet piacon azok számára, akik egyedül kell, hogy megoldják ezt a problémát, és például nem tudnak igénybe venni olyan segítséget, ami a családból érkezhet, vagy adott esetben az állami támogatásokhoz sem tudnak fordulni, mert hogy nincsen olyan élethelyzetben, amivel mondjuk például gyermekek után járó lakhatási támogatást, vagy lakásvásárlási kedvezményeket, támogatásokat kapjanak. Most ez az Otthonstart program nekik is egy jó lehetőség, akkor abban az esetben, hogyha már megvan a kellő önrész az első lakás megszerzéséhez. De hát azért azt tudjuk, hogy egy belépő kategóriás ingatlan Budapesten 40-45 millió forint, ahhoz, hogy valaki még a 10%-os önrészt teljesítse, ahhoz gyakorlatilag 4-5 millió forintot le kell tenni a bankok asztalára, és ez a többi nagyvárosban sem sokkal kisebb összeg. Tehát 2-3 millió forintra akkor is szükség van, ami persze nem lehetetlen összespórolni, de hogyha valakinek mellette albérleti díjat is, és a rezsiköltségeket, mert a közös költségeket is ki kell fizetni, na ott már fel van adva a lecke.
1: Hát fel van adva a lecke, itt van tehát az albérletet keresők fiatalok helyzete, az egyedülállóké is, az ingatlan nézelődőké is. Aztán remélem, hogy legközelebb is Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője segít nekünk egy kicsit tájékozódni, hogy mi az aktuális körkép. Köszönöm szépen.
2: Mindent meg fogok tenni a kérdebeink. Köszönöm szépen.
1: Ez volt tehát már a több-kevesebb, tartsanak velünk legközelebb is, szerdán délután érkezik a következő adás. Én bízom benne, hogy izgalmas témákat, kérdéseket fogunk feszegetni, tartsanak velem akkor is, viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Média piac.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kultkikötő, miben segíthetek?
2: Na végre! Mikor indul a legközelebbi hajó a Révfülöpre?
1: Uram, ez a kultkikötő, érti? Kulturális. Kult.
2: Jó, akkor egy kultjegyet kérek Révfülöpre.
1: Uram, nálunk csak színház, koncert, kultúra van.
3: A kultkikötő teljes repertoárját keressék honlapunkon. kultkikötő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Marad a kellemes nyári idő. Lefoglalta az ügyészség a Fidesz számítógépes szervereit. Tűz volt a debreceni CATL kínai akkumulátorgyárban. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Megerősítette a Bács-Kiskun megyei főügyészség, hogy lefoglalták a Fidesz számítógépes szervereit. Ez a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó támogatásainak ügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás keretében történt. A vádhatóság a nyomozás érdekeire hivatkozva egyéb információt nem adott. Az ügyben 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban, köztük Busz Balázs, az NKA korábbi alelnöke és Ugi Attila volt fideszes országgyűlési képviselő. A Fidesz kommunikációs igazgatója jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és a Tiszapárt erőszakos önkényéről beszélt. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik. Így reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő a Nemzeti Kulturális Alapügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tiszapárt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fidesz politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Info élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Tűz volt a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, közölte a vállalat. A cég egyik partnerének működési területén mintegy 30 négyzetméteren kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A lángokat a létesítményi tűzoltók eloltották. A tűz sem a gyár működését, sem a lakosságot nem veszélyeztette, az eset körülményeit vizsgálják. Szeptemberben a Miskolci Cinefesten láthatja először a hazai közönség a Mami Blue című filmet. A főszereplők Vilmányi Benett és Fűr Anikó, valamint az alkotás is díjat nyert a pekingi nemzetközi fesztiválon. A sereg szemlére idén is beválogatták egyebek között a Berlinálléról a Heysel 85 című filmet, de láthatja a közönség a Cannes-i zsűri nagydíjas Andrei Zjegincev filmet, a Minotaurust is. A 22. Cinefest Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandokon koncertek, szauna szeánszok és strandmozi is csalogatja a látogatókat. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
5: Egy kiváló újságíró kolléga vár arra, hogy a könyvéről beszélhessünk, hát én nem váratom tovább. Gyurica Pétert, aki írt egy könyvet a miniszterelnök Horn Gyula címmel, a Kas kiadó adta ki és gondozta ezt a kötetet, és hát valójában ez egy interjú kötet, ami hát a szerzőtől, Gyurica Pétertől nem áll távol, tehát szinte adta magát a lehetőség. Örülök, hogy itt vagy velünk, szervusz Péter!
6: Köszönöm szépen, szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
5: Neked mennyi személyes élményed, emléked van Horn Gyulával és ról?
6: Van természetesen, hiszen én 92-ben kerültem a Magyar Rádió központi stúdiójához, a Krónikához, és utána a parlamenti tudósító is voltam, tehát dolgom volt. Sőt, kormány szóvivői ülésekről tudósító újságíró is voltam, így mondhatnám, hogy elég sűrűn találkoztunk, vannak vele személyes élményeim, de hát ha ilyen politikai emléket kell felidézni, akkor ugye 94-ben, amikor már kormányra készültek, akkor olyan furcsa érzés munkált bennem, amikor Horn Gyula azt nyilatkozta, hogy a kirúgott rádiósokat visszaveszik, és akkor én azt mondtam, hogy milyen jó lenne, ha ezt nem a politika intézné, hanem majd a bíróság. Aztán persze a bíróságon adtak igazat nekem, és mondták, hogy hát Csúcs László egy kicsit túlterjeszkedett, és ezt még 129 újságíróban megtette, de ez csak egy. Aztán amikor a... Igen, én voltam a Kossuth Rádió tudósítója az úgynevezett miniszterelnöki sajtótájékoztatókról. Minden hónapban volt egy ilyen tájékoztató, és oda a különböző orgánumok képviselőit meghívták, én mentem a Krónikától. És a Horn Gyula ismert volt arról, hogy hát kibújt a kérdések elől, és ezt professzionálisan csinálta. És egy idő után néhány újságíró kollégával összefogtunk, és abban maradtunk, hogy ha egyikünknek nem ad választ, vagy nem kielégítő választ ad a kérdésére, akkor a következő majd kiegészítő kérdésként felteszi akár ugyanazt. Ez egy szép játszma volt.
5: De milyen de más világ volt ez a sajtóban, mint ma?
6: Hát, és akkor most gondold el, hogy 2002-ben, akkor már a TV2-ben dolgoztam, és azon gondolkodtunk a két forduló között, ugye akkor még volt ilyen, és volt egy Magyarország Holnap című műsorom, Kardos Ernő segített a szerkesztésben, és azon gondolkodtunk, hogy a két forduló közötti műsorban ki legyen a vendég, hiszen azon a héten mindenki és minden orgánum a választást értékelte, elemezte. És akkor azt találtuk ki, és talán ezzel hagyományt is teremtettünk később egy másik televízió számára, hogy Horn Gyulát és Boros Pétert ültessük egy asztalhoz. Hát képzeljük el, ma le lehetne ültetni egy jelen két volt miniszterelnököt, talán két voltat, igen. Na szóval mindegy,
5: hát igen.
6: Ez egy kiváló műsor volt, és olyan pillanatok maradtak meg egy életre szólóan, tehát amikor Horn Gyula megérinti Boros Péter karját, és azt mondja, de Péter, tudod, hogy ez nem úgy volt. Hát ezek isteni történetek, emberi történetek, amikor azt lehet látni, hogy valóban a politikus is emberből van. De akkoriban még divat volt az is, ez 98. január 1-én délután 2-kor felvettünk egy félórás beszélgetést a TV2-ben előző év összefoglalója, értékelése címén. Tehát igen, vannak Horn Gyulával személyes élményei. Ha még egyet szabad felidézni, ezt kiegésztem Kovács Lászlóval. Hornyula imádta az olyan típusú választ, hogy egyrészt, másrészt. És Kovács László még ezen is túltett. Ő ugyanis úgy kezdte nagyon sokszor a választ, hogy erre a kérdésre három dolgot kell elmondani. Na most ez a riporter halála, mert mire az elsőt meg a másodikat kifejti, már olyan ideges az újságíró, hiszen más vendég is esetleg van a stúdióban, hát jussunk már el a fránya harmadik szempontig. Szóval ezek ilyen kommunikációs technikák, de aranyosak.
5: A könyved viszont ennél szélesebbre nyitja a történéseket, mert hogy másokat is megszólaltat a saját emlékeiden túl.
6: Hogyne, 26 szereplő beszél, de nem csak politikusok, hanem elemzők is, vagy a miniszterelnök környezetében dolgozók, tehát mondjuk Görög Ibolya protokoll szakértő, Forró Evelin, aki az első szóvivő volt, tehát sokan közvéleménykutatók. Nagy élmény volt ezeket az embereket fölhívni, fölkeresni, vagy Koronc Ági, aki a miniszterelnök, ex-miniszterelnöki hivatalnak volt a vezetője, de természetesen a politikusokkal is élmény volt beszélni. Arra külön ügyeltem, ugye ez is még régi szerkesztői berögzöttség, hogy ne csak a szoci barátokat hívjam, és keressem, és beszéltessem. Tehát itt például Bot Péter Ákos elmeséli, hogy hogyan rúgta ki a Nemzeti Bank éléről Hornyul, amiközben még nem tudom, 3-4 éve volt, vagy Herényi Károly, hogy hogyan változott meg a véleménye. De mondok más, a Lengyel László azt meséli el, hogy milyen konfliktusokon keresztül tartott a kapcsolata Hornyulával. De ugyanezt elmesélte a Baja Feri is, hogy milyen konfliktusokba került vele. Vagy elmesélte a Pető Iván, hogy hát, ja, Hornyula nem szeretett engem. Hát én se szerettem Hornyulát. Tehát én ezt úgy szoktam mondani, hogy nem szobrot faragtam én ebben a könyvben, hanem egy embert akartam bemutatni, de még az is belefért, hogy akiről egyébként nagyon keveset tudunk, pedig nagyon értelmes. Hornyulának volt két gyereke, egy fia és egy lánya, és a fia, ifjabb Hornyula leült velem beszélgetni, és meg tudtam tőle kérdezni, hogy milyen volt Hornyula gyerekének lenni. Na, nem volt az se egy egyszerű helyzet. Vagy aki nagyon ritkán nyilatkozik, a Révész T. Mihály, aki később az ORTT első elnöke lett, és Hornyula személyes tanácsadójaként került be a stábba még 94-ben. Tehát izgalmas beszélgetés, de a Surányi Györggyel Marosvásárhelyre kiutaztam, ugye a Markó Bélával azért a határon túli kérdésekről is beszélünk. Ő is elmondta, hogy milyen problémák meg konfliktusok voltak.
5: Szóval, hogy nem szobrot állítasz Hornyulának, hanem egy valódi képet próbálsz bemutatni a politikusról, és nyilván ilyen módon akkor még sok minden formájában, mert ha a gyereke mesél a gyerekkoráról, akkor ott az apa is megjelenik, hát, nem csak a politikus.
6: Természetesen. Így van, három síkja van ezeknek a beszélgetéseknek. Az egyik kiderül, hogy a nyilatkozó milyen ember, kicsoda abban az időben, elsősorban 94-98 között milyen kapcsolata volt. A másik sík természetesen a miniszterelnökhöz, Hornyulához fűződő viszony. A harmadik pedig, és számomra, amikor ilyen könyveket készítek, talán a legfontosabb, hogy a kor lenyomata, még ha orál hisztori is, tehát benne van a tévedés lehetősége, de nem a hazugságé. Tehát itt mindenki arra törekedett, hogy tényleg őszintén beszéljen arról, amit átélt, amit megélt. A Csintalan Sanyi elmesél két történetet, aminek személyes tanúja volt, amikor Hornyulát meg akarták puccsolni, le akarták váltani. A Földes Gyuri politikai elemző szintén elmeséli, hogy a kezdetektől milyen konfliktusai voltak ezzel az emberrel. Ugyanakkor a kor vitathatatlan egyik kiemelkedő politikusa, akinek a neve, még ha csak 4 évet volt is miniszterelnökként hatalomban, fenn fog maradni. Többen maguktól hozták szóba, hogyha két nevet kell mondani a rendszerváltás utáni hazai közéletből, akinek meg fog maradni a neve, az Antal József és Horn Gyula. Tehát gondoljunk csak arra, hogy Horn Gyula még az MSZMP-s korában fölállt és elmondta, hogy Magyarországnak valami módon a NATO-hoz közelednie kell. Aztán, amikor országgyűlési képviselő volt, még én is emlékszem, hogy meglepődtem és megdöbbentem, amikor a parlamentben fölállt és azt mondta, hogy Magyarországnak a NATO-ban a helye. És soha nem volt kérdés, hogy az Európai Uniót, a sokat szidott Brüsszelt tekinti példaképnek ezer okból. Vagyis ez a beszélgetés sorozat lehetőséget kínál az olvasónak arra is, hogy mindig föltegye a kérdést, hogy és most ez hogy van?
5: Hát igen, a visszatekintéseknek leginkább igen. Számunkra, az utókor számára ez a legnagyobb hozadéka, hogy van mit összevetnünk a jelennel. Igen. A miniszterelnök Horn Gyula ezt a könyvet ajánlotta a szerző Gyurica Péter, aki maga is írt saját történeteket erről a formátumos és hát sokak által megkérdőjelezett, de megkerülhetetlen politikusról, és hallották, mennyi mindenkit megszólaltatott. Péter, köszönöm szépen, hogy meséltél a politika iránt érdeklődők számára. Könyved nyilván egy kiváló karácsonyi ajándék, meglepetésnek is jó. Meg hát olvasmánynak is.
6: Köszönöm
5: én is.
6: Érdeklődését.
0: Best of adást hallottak.

0: Radovics. Nem, és nem. Te adod be neki az
1: életet. Nem, te adod be neki.
0: Én nem adom be neki.
2: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Szentpáli Roland, tuba művész, zeneszerző a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: A tuba a legizgalmasabb és legkülönlegesebb hangszerek egyike, amivel találkozhat a hétköznapi ember, hogyha egy nagy zenekari koncertre rátekint, és hát végül is elég ritka is tulajdonképpen ahhoz képest. Így aztán adja magát a kérdés, hogy hogy lesz egy fiatalból tubás?
4: Én 12 évesen, azaz viszonylag későn kezdtem zenével foglalkozni, előtte testnevelés tagozatra jártam, és tulajdonképpen egy villámcsapásszerű változás volt ez az életemben. Meghallgattam egy Bach menüettet, amit énekórán játszott el nekem Barna tanár úr, Barna János tanár úr, az akkori énekzenetanár, és onnantól kezdve tulajdonképpen vonzott engem a klasszikus zene. És mivel ő egyébként népzenei hegedűs volt, én is valószínűleg ezért hegedülni szerettem volna, de mikor bementem a zeneiskolába, hogy elkezdjem hegedűs tanulmányaimat, akkor azzal szembesítettek, hogy 12 évesen már nagyon késő ezzel elkezdeni, ugyanis hogyha én valóban zenei pályára akarok menni, már pedig nekem szándékom volt zenei pályára menni és zenésznek lenni, azt mondták, hogy próbálják megkeresni valami olyan hangszert, amit nem ilyen korán szoktak elkezdeni, mint mondjuk a zongorázás vagy a hegedűzés.
3: Azt mondjuk rá, hogy ez egy könnyű hangszer?
4: Hát súlyra nem, nyilván. Hát,
3: súlyra, de, ugye kigyúrt embereknek való kétségtelen.
4: Igen, az személyi edzést és a zenei tanulmányokat tulajdonképpen egybe letudhatjuk a tubával.
3: Ennyi. Hány kiló egy rendes tuba?
4: Hát 6-8 kiló egyébként.
3: Na jó, de hát azt azért egész nap emelgetni, vinni, hozni, igen.
4: Á, nem, hát azért én nem szoktam, már nagyon ritkán szoktam a hangszeremet magammal, mindig a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnak a pakoló embere viszi nekem, úgyhogy...
3: A ród, hát úgy könnyű, hogy a rockerek mondják, a ródok viszik, persze.
4: A ródok, igen.
3: Na, szóval igen. Ott tartottuk, szóval, hogy keresett egy hangszert, ami könnyű volt, igen.
4: Így van, igen, de nem is az, hanem körbenéztem Nyíregyházen a zeneiskolában, és a trombita küldt meg a harson, ez egy lakkozott hangszer volt, tehát csillogott, villogott, egyedül a tuba volt a sarokban, ami ilyen zöldre volt oxidálódva, mert az nem volt lelakkozva. És én egyébként egy magas srácnak számítottam akkor az osztályban, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mi az az óriási nagy hangszer, mert úgy gondoltam, hogy ha már nem hegedülhetek, akkor mindenki lássa, hogy én zenész vagyok, tehát valamilyen hangszeren játszom, és azt gondoltam, hogy a tuba az elég nagy ehhez, hogy ugye az emberek lássák. És aztán tök véletlen volt, hogy Lukács Sándor, aki egy nagyszerű tubás volt, profi tubás volt, nagyon ritka ilyen zeneiskola, hogy tubás tanít tubát, őt hívták, hogy itt van egy kis srác, akit nem tudnak lebeszélni erről a hangszerről, első látásra, hogy szólaltassa meg, és nekem nagyon megtetszett egyébként ez a mély, bársonyos, puha hangja a hangszernek, és akkor innentől kezdve szinte csak vonós repertoárt szerettem volna játszani a tubán, és senki nem mondta el nekem, hogy ez nehéz, vagy ez szinte lehetetlen, úgyhogy én rengeteget gyakoroltam, ettől nagyon sokat és nagyon gyorsan fejlődtem, úgyhogy 14 éves koromban felvettek 3 középiskolába és 2 főiskolára,
3: az ilyen
4: fiatal tehetséget, és innentől kezdve tulajdonképpen...
3: Hát kijelölte az útját magának. Hát hogy?
4: Így van.
3: A tuba azért az egy, hogy mondjam, nem egy hétköznapi hangszer, nem csak abban a tekintetben, hogy kevesen használják, hanem hogy kevés lehetősége is van a használatra. Ezért van aztán az, hogy keresett olyan darabokat, amik nem tubára íródtak, de mégis?
4: Nem, viszonylag, ez egy nagyon fiatal hangszer, ezt nagyon jól mondta a legelején, ugyanis pontosan lehet tudni, hogy 1835. szeptember 12-én szabadalmaztatták ezt a hangszert, és ez az egyetlen szimfonikus zenekari hangszer, aminek a pontos szabadalmi dátumát tudjuk, semmelyik másiknak nem, tehát ez egy nagyon fiatal hangszer, ebből adódóan a repertoárja is viszonylag kicsi, tehát a 19. század második felétől kezdtek el igazából erre a hangszerre komponálni, mint zenekari hangszer, és aztán ennél még jóval, tehát a 20. század derekára tehető az, amikor valóban szóló darabokat is írtak erre. Nyilván ez azért volt, mert a hangszernek és a játékosainak is meg ki kellett alakulnia, tehát fejlődnie kellett ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen szólista megpróbáltatásokon is át tudjon esni, tehát technikailag is és zeneileg is a páncélozott, acélozott játékosok legyenek azok, akik játszanak rajta, mondjuk kontra egy hegedű vagy egy fuvola, ami már a 20. század elejére vagy a 19. század elejére is már több száz évre tekintett vissza, repertoárban is, és iskolában is, és etüdökben is, meg gyakorlatokban is sokkal nagyobb előnye volt, de a tuba, csak úgy, mint én, nagyon-nagyon gyorsan fejlődött, és nagyon gyorsan behozta ezt olyannyira, hogy a 20. század végére már olyan zeneszerzők komponáltak rá szóló darabot, mint John Williams, aki ugye a Csillagok háborúját is, vagy számtalan más filmzenét írt, és ő úgy gondolta, hogy ez a hangszer készen áll ahhoz, hogy egy nagyszerű versenyművet írja rá, és ez meg is született, azt hiszem, 1989-ben.
3: A tuba verseny.
4: Így van, John Williams tuba verseny, érdemes meghallgatni.
3: Nekem hajdanában ez a tuba, ez úgy jött, mint ismert hangszer, hogy Wagner. Mert hogy ő szerette.
4: Igen. Így van, az egyik kedvenc hangszere volt, és egyébként második Miklós cárnak is az egyik kedvenc hangszere volt ez a hangszer, és a Wagner látta meg a potenciált ebben a hangszerben, hogy ez a szimfonikus zenekar, tehát pontosan az opera zenekarának a részvós karának az aljára egy nagyon nagyszerű szint tud hozni, de egyébként kiemelném azt is, hogy Wagner nem csak basszus szerepet szánt ennek a hangszernek, hanem nagyon sok szóló szerepet is szánt neki. Mondjuk az óriások, amikor bejönnek, vagy amikor a valkürök lovaglása csúcspontja van, és még sorolhatnám, hogy hány ilyen szólót írt ezekben a zenedrámákban a tubának, vagy amikor a Rajna kincsében ki előjön az agy sárkány, az is egy tuba szóló. Tehát már akkor is érezte Wagner is benne, hogy egy komoly karakter, meg technikai potenciál is van ebben a hangszerben. Úgyhogy nagyon-nagyon jó dolog ez a tuba, és mindenkinek a figyelmébe ajánlom.
3: Tanítja is, tényleg, ugye?
4: Egy nagyon külön. Igen, én tanítom a Zeneakadémián is, meg hát tartok kurzusokat nemzetközileg, most éppen Zágrábban vagyok egy ilyen professzori állás elbírálásán. Úgyhogy ez egy nagyszerű hangszer, és szerintem nem kap akkor a reflektorfényt, de most köszönöm önöknek, hogy megnyilatkoztatok.
3: Én igyekszem. Várjon egy kicsit, mert nagyon nagy sebességgel haladunk. Hogyha jelentkezik egy tanítvány, és igazából valami fúvós hangszert keres, a tubára hogy beszéli rá? Mivel?
4: Én azt gondolom, hogy most már vannak növendékek, akik kifejezetten keresik ezt a hangszert, azért, mert a könnyű zenében már egyébként a régebben is, tehát a New Orleans-i jazzben ez a hangszer jelen volt, mindaddig, amíg a bőgőt el nem kezdték erősíteni, tehát amíg az elektronika képben nem jött.
3: Elbrummogott a háttérben.
4: Így van, egy nagyszerű, nagyon jól használható basszust adott. Sőt, kiemelném, hogy például az operáknak a korai felvételein, mivel a bőgőket nagyon-nagyon nehéz volt felvenni, ugye nem voltak nagyon jó membránok, ezért rendszeresen azt csinálták, hogy a bőgő szólamot végigjátszották egy tubással, azért, mert a tubának volt egy akkora hangereje, hogy valamennyi basszus hangot át tudott vinni a korai mikrofonozáson is. Tehát ilyen szempontból is egy nagyon potenciális dolog volt, de visszatérve a mai napra, hogy kik lesznek a jövő tubásai, ez most már ugyan, hogy rengeteg, hát nem is annyira rengeteg, de azért egyre több nemzetközi szólista van világszerte, akik például John Williams tuba versenyt játszanak, vagy éppen 2-3 évvel ezelőtt Wynton Marsalis, aki egy frenetikus jazz trombitás, ő is írt egy tuba versenyt, és tehát egyre nagyszerűbb darabok születnek erre a hangszerre, és egyre kecsegtetőbb ez a hangszer a fiataloknak is, már aki egyáltalán manapság el akar kezdeni zenét tanulni, de nagyon-nagyon sokat tett hozzá azt, hogy van egy olyan műfaj, ami press band nevet visel, és egyre többet hallunk Magyarországon is ilyen aszfalsókat játszani, 6-8-10 részvós összeáll, akár szaxofonnal kiegészítve ilyen mostani popzenét, vagy ilyen feldolgozásokat játszani, és ez is nagyon attraktív tud lenni a fiatalabb generációnak. Halljuk be, hogy a fiatal generációk ritkán történnek úgy, hogy úgy vannak megérintve a zene által, mint én, hogy mondjuk egy Bach menüet tetszett meg nekik, általában valamilyen...
3: A popzene felől jönnek, hallgató. Hát persze.
4: Hát igen, és akkor így a popzene, vagy a könnyűzene által, vagy ezekkel a brass bandekkel kapcsolatban megtetszik mondjuk nekik a részvós hangszer, megtetszik ez a tuba, vagy a szuzafon, és akkor elkezdenek ezen játszani, és hát remélhetőleg előbb-utóbb az én kezeim alatt kötnek ki a Zeneakadémián, vagy bármelyik másik nagy európai egyetemen.
3: De ha már említette a brass bandet meg, illetve eleve a hangszerek életét a különböző műfajok között, mennyire van a tubának helye, szerepe a popzenében, vagy a jazzben ma?
4: Szerintem egyre inkább, mármint hogy úgy értem, hogy megint egyre inkább, mert ugye régebben a New Orleans-i jazzben tubával játszották a basszust, és olyannyira, hogy például én pár évvel ezelőtt még a United együttesben játszottam a műpában a jubileumi koncertükön tubán, és szóloztam is, de én egyébként annól játszottam Cserháti Zsuzsával, vagy éppen Presser Gáborral is játszottam egy magyarországi régebbi turnéján, ami egyébként DVD-n is megjelent. Tehát szerintem az újabb hangszerelésekben, akik nyitottak erre a hangzásra, azok nagyon-nagyon szívesen használják a tubát már a jazzben is, vagy akár a könnyű zenében is.
3: Kerestem, de most hirtelen nem találtam, úgyhogy egyszerűbb, ha megkérdezem, hogy merre felé lehet az ön tubázását meghallgatni.
4: Hát a YouTube-on mindenképpen, vagy ha valaki rákeres a social médiában az én nevemre, akkor ott biztos, hogy fel fogja dobni. Igen, Szentpáli Roland, és hogy az a YouTube-on is elég jó találatokat fog fel.
3: Na de én nem erre gondoltam ám, hanem arra, hogy elmegyünk egy koncertre.
4: Ja, hát igen. Legközelebb január 22-én a Bécsi Filharmonikusok báján fogok játszani, de az sajnos zárt köré, oda nem lehet eljönni.
3: Pedig.
4: Egyébként a Nemzeti Filharmonikusokban, mint zenekari zenész fogok játszani, ezt mindenkinek nagyon sok szeretettel ajánlom, mert egy nagyszerű zenekar és fantasztikus koncertjeink vannak a Műpában és a Zeneakadémián, és a weboldalamra, ha rákeresnek a szentpáliroland.com-ra, akkor ott megtalálják az összes jövőbeli szóló koncertemet és mesterkúrusomat.
3: Na hát ez fullos kiszolgálás volt, köszönjük szépen, és hát a kalauzolást is köszönjük, mert ez a tuba, higgyék el, tényleg egy izgalmas hangszer. Szentpáli Roland kezében meg különösen, meg ha megfújja, hát kezében tartva azért az kevés, igaz Roland?
4: Igen, köszönöm a lehetőséget.
3: Sikeres kalandot kívánok ott Zágrában. És köszönöm. Várjuk a koncerteket. Köszönjük szépen.
4: Viszont hallásra.
2: Best of adást hallottak.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Vendégünk az MCC szakmai és oktatási ügyek igazgatója dr. Konstantinovics Milán, mert volt egy konferencia december 5-én, amely oktatási konferencia volt, és az volt a címe, vagy tulajdonképpen a jellege, hogy a jövő kulcsembere a pedagógus. És hát akkor ezzel ki is mondjuk azt is, hogy a jövő kulcsa meg az oktatás. Jó napot kívánok!
3: Szép napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, a jövő kulcsa az oktatás, és ebben a dimenzióban a jövő kulcsembere pedig a pedagógus lesz, és e gondolatkör köré szerveztük a 8. pedagógus konferenciánkat, amely a Kárpát-medence minden szegletéből várta a tanárokat, pedagógusokat, oktatással foglalkozó szakembereket, akik végül több mint 250-en gyűltek össze nálunk az MCC központjában.
2: 250 pedagógus, 250 féle karakter nyilván, de van egy közös többszörös, azt gondolom, az, hogy oktatni, tanítani szeretnék a jövő generációit. Megvan-e a konszenzus abban, hogy hogyan?
3: Sőt, a közös többszörös, illetve ez a konszenzus, ez abban is megmutatkozott, hogy egyetértettek a különböző országokból, régiókból, iskola típusokból érkező kollégák, hogy bár terjed a mesterséges intelligencia, sok mindent ki fog váltani, de a tanárnak a karaktere, az a szerep, amivel ő dolgozik, a diákokkal való kapcsolata, ez a mester-tanítvány viszony, ez nem fog változni a jövőben, ebben mutatkozott azért egy nagyfokú egyetértés, és erre világítottak rá az előadóink is, többek között Obádovics Gyula, legendás matematika professzor, aki a saját élettörténetén keresztül példázta, hogy bár változnak a korok, elsuhannak évtizedek, de ő az oktatásból, a tanításból azt tanulta, hogy az egésznek a kulcsa, a lelke, a diákokkal kialakított viszony.
2: Ugyanakkor, hogy a magyar oktatással van némi probléma, azt bizonyítják adatok. Tehát, hogy lenne itt teendő, az egészen biztos. Egyrészt ugye a GDP arányában Magyarország nem költ túlságosan sokat az oktatásra. Nyilván ez is az egyik probléma. A másik meg, hogy minden negyedik fiatal lényegét tekintve funkcionális analfabétaként fejezi be az iskolai tanulmányait, ami tragikus, pont annak fényében, amit ígér a jövő. Tehát, hogy miféle kompetenciákat kell elsajátítaniuk.
3: Pontosan, ez egy rendkívül összetett problémakör, amelynek az egyik ága az az anyagi megbecsültség, illetve van egy olyan részterület is, amit ön is említett, hogy a diákoknak, főleg ebben a digitális térben kialakuló alfa nemzedéknél, akik itt szocializálódnak az online eszközök révén, azért olyan alapvető feladatokat kell megtanítani, olyan alapvető készségeket kell elsajátítatni, amelyek ezt az arányt, a funkcionális analfabetizmusnak az arányát javítják, illetve a valós kompetenciákat adják meg nekik, ugyanis abban is egyetértettek a ide vonatkozó beszélgetéseken, az ehhez kapcsolódó kis fórumokon résztvevő kollégák, itt a pedagógus konferencián, hogy önmagában az okos eszközök használata az nem jelent még például digitális kompetenciát, ehhez kritikai érzéket kell társítani, a több forrásból való tájékozódásnak a igényét és képességét, tehát hogy van teendő a jövő nemzedék formálásánál, és hát van teendő természetesen oktatáspolitikai területen is.
2: Adnak tanácsot ezen a konferencián a végső dokumentumban, vagy ennek nem ez volt a célja?
3: Itt nem készült ilyen jellegű végső dokumentum vagy kinyilatkoztatás. Természetesen minden tapasztalatot, amit megosztottunk, azt, vagy amit a kollégák ugye behoztak meg ötletet, azt feljegyeztünk, illetve a résztvevők ezekről tájékozódhatnak is, de azt gondolom, hogy ez a pedagógus konferencia egy állomása egy hosszabb folyamatnak, egy olyan folyamatnak, amelynek keretében a Kárpát-medence minden pontján, kisebb körben, de a regionális pedagógusokkal folytatunk egy ilyen eszmecserét, és ebből fog szerintem hosszú évek alatt kialakulni majd egy olyan megerősödés, illetve stratégiai irányvonal, amely mentén hatékonyabbá válhat az oktatás. És nyilván itt nem csak a tehetséggondozásra kell gondolni, hanem az oktatásnak minden szeletére.
2: A hétköznapi oktatási munkára is nyilván. A pedagógus kollégák nem panaszkodtak autonómia hiányra, mert hogy ez ugye rendre előkerül, és nem csak a tekintetben, hogy az iskoláknak, maguknak mekkora az autonómiájuk, ugye hát ennek jelentős részét elvonta az oktatás irányítás, hanem a pedagógus saját autonómiájának, a döntéseknek, az oktatás mikéntjének autonómiáját vették el tőlük. Legalábbis ezt szokták mondani.
3: A konferencián résztvevők mindegyikének nevében nyilván nem tudok nyilatkozni, viszont voltak olyan szemfelnyitogató beszélgetések, mert itt nem csak nagy előadásokon, hanem műhely munkán is részt vettek a kollégák, ahol azt vizsgáltuk, hogy hogyan lehet a jelenlegi oktatási struktúrában egy olyan módszertani szabadsággal élni, illetve egy olyan sokszínűséggel, amely egyébként a pedagógusnak az alkata a személyes preferenciái mentén, de természetesen azért a NAT-hoz igazodva képes egy olyan sokszínűséget és változatosságot teremteni az órákon, amely megtermékenyítőleg hathat a jövő nemzedékére, és egy kicsikét kimutat az eddig talán alkalmazott, vagy sokszor a pedagógusokat ért kritika szerinti frontális oktatásból.
2: Nagyon kétarcú a magyar oktatás, ugye egy oldalon Lovász Lászlókat meg Karikó Katalinokat adott a világnak, másik oldalon megmondtuk, minden negyedik magyar funkcionális analfabéta. Vannak kiváló diákok és kiváló pedagógusok és kiváló iskolák, és van a nagy átlag, amivel sok baj van, úgyhogy nagy feladat vár az önök pedagógusaira, akik ezen a konferencián részt vettek.
3: Ezzel tökéletesen egyetértek, és amiben mi hozzá tudunk járulni egy kicsikét a teljes oktatási vertikumnak a fejlesztéséhez, hogy kihangosítjuk azokat a jó gyakorlatokat, amelyek jelen vannak az intézményekben, a elitiskolákkal, topiskolákkal, foglalkozunk olyan téren, hogy mik azok a módszertani gyakorlatok, jó ötletek, amelyek pedagógiai hozzáadott értéket tudnak fejleszteni, és ezt hogyan lehet más iskolatípusokba, más régiókba is átültetni, és ebben azt hiszem, hogy az MCC-nek van egy jelentős közvetítő, illetve tapasztalat megosztó szerepe.
2: És ez volt a 8. Kárpát-medencei oktatási konferencia, aminek kapcsán beszélgettünk. Dr. Konstantinovics Milán, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Best of adást hallottak.
4: A nap már menekül a horizonton túl. A sötétség és a fény között harc túl.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a kellemes nyári idő. Lefoglalta az ügyészség a Fidesz számítógépes szervereit. Tűz volt a debreceni CETL kínai akkumulátorgyárban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megerősítette a Bács-Kiskun megyei főügyészség, hogy lefoglalták a Fidesz számítógépes szervereit. Ez a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó támogatásainak ügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás keretében történt. A vádhatóság a nyomozás érdekeire hivatkozva egyéb információt nem adott. Az ügyben 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban, köztük Bus Balázs, az NKA korábbi alelnöke és Ugi Attila volt fideszes országgyűlési képviselő. A Fidesz kommunikációs igazgatója jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást, és a Tisza párt erőszakos önkényéről beszélt. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik. Így reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő a Nemzeti Kulturális Alapügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fidesz politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Infó élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Tűz volt a CETL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, közölte a vállalat. A cég egyik partnerének működési területén mintegy 30 négyzetméteren kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A lángokat a létesítményi tűzoltók eloltották. A tűz sem a gyár működését, sem a lakosságot nem veszélyeztette. Az eset körülményeit vizsgálják. Szeptemberben a Miskolci Cinefesten láthatja először a hazai közönség a Mami Blue című filmet. A főszereplők Vilványi Benett és Fűr Anikó, valamint az alkotás is díjat nyert a pekingi nemzetközi fesztiválon. A sereg szemlére idén is beválogatták egyebek között a Berlinálléről a Heysel 85 című filmet, de láthatja a közönség a Cannes-i zsűri nagydíjas Andrei Zsigmondjev filmet, a Minotauruszt is. A 22. Cinefest Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandokon koncertek, szauna szeánszok és strandmozi is csalogatja a látogatókat. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Nagy örömmel üdvözlünk mindenkit, ez itt a Provokatőr, és hát egy tartozást kell törlesztenünk. Lendvai Ildikó a vendégünk.
3: Ennyit a megúszásról.
2: Szörnyű, szörnyű, szörnyű, hogy hát nem köszöntöttük fel Lendvai Ildikót tegnap. De ma igen.
3: Ott nem tudom, hogy mi a helyes eljárás, a nézettséget az növeli, ha most ütöm agyon, gondolom, de legfeljebb csak később, majd utána.
4: Most.
3: Ez egy egyetemű. Nagyon sokadik születésnap, tehát nem biztos, hogy kell emlegetni.
2: Hát gondolta arra, hogy ezt velünk fogod ünnepelni?
3: Magázzal
2: indultam, és akkor eljöttem, hogy már tegeződünk. Igen, tehát gondoltál-e arra akkor újból? Ezt majd kivágjuk.
3: Mikor születésemkor viszonylag
2: igen,
3: kevésség.
2: Hogy ilyen szép születésnapot ezt majd velünk.
3: Hát erre így eredendően nem gondoltam, de miután ma múlt hét óta egyeztetjük az időpontokat, kénytelen voltam szembesülni a ténnyel, de örömmel töltöm veletek a születésnapom délutánját. Ezen azért, noha este hallanak minket,
2: másnap
3: volt ez. Jó, ez se olyan egyszerű, mert hogy az ember az évet nehezen találja el, az oké, de hogy még a napot is. De ráadásul meg... ha most másnap vagyunk, akkor már betöltöttem azt a rettenetesen kerek évfordulót. Előző nap még mondhattam volna, mert tudomásom szerint délután születtem, hogy talán még itten olyan friss ez a születésnap, hogy még nem azzal a számmal kezdődik, amivel valójában.
2: Oké. Szia István.
4: Üdvözlet.
2: Szijjártó Péter, te jössz. A kormány ki fogja boldog vizsgálni.
3: Szia, Péter, boldog születésnapot, neked is a 80-adikat.
2: Most megtudtuk, hogy hány éves vagy.
3: A Szijjártó.
2: Ja, ő igen. A kormány tehát ki fogja vizsgálni Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, és akkor a provokatív állításom, amit most találtam ki ebben a pillanatban, Szijjártó börtönbe fog kerülni.
4: Melyik országban?
2: Kínában?
4: Az itt a nagy kérdés.
3: Hát Kínában könnyen megy.
4: Hát ez valóban erősen provokatív. Még nekem is, Tomi, még nekem is provokatív ez az állítás. Szijjártó pelessége inkább, de azt már sokszor megbeszéltük, azt a sztorit. De szerintem az neccesebb, mint itt, hogy milyen gazdasági döntések születtek. Az pedig, hogy mert ugye most épp a parlamentben Szijjártó Péter egyik téma, de mi most egy nappal később vagyunk már műsorban, ezért így nehéz. Uh-huh. De hogy amit ott mondanak a tiszás politikusok, azt mi elmondtuk mi is már a műsorban Szijjártó Péter kinevezése után közvetlenül, hogy egészen egyszerűen az, hogy összeférhetetlen, hát az nagyon-nagyon gyenge kifejezés. Mindaz a pénz, amit a magyar állam a BYD-nak juttatott közvetve, közvetlenül, már az maga, az a támogatás mennyiség és dinamika és minőség, az nem mennyiség, az kizárná azt, hogy ilyen hamar átzsilipeljen valaki, de nem ez a fő probléma, hanem az, hogy Szijjártó Péter nem csak magyar gazdasági miniszterként, hanem uniós miniszterként is, az Európai Unió tagállamának egyik minisztereként, ráadásul külgazdasági miniszterként olyan információk birtokában volt, amelyek egyébként a BYD szempontjából érthetővé teszik azt a döntést, hogy megvették ki róla.
3: Hogy neki.
4: Hát igen. Persze. Hát Szijjártó Péternek onnantól kezdve, hogy mondjuk az uniónak mi a kínai gazdasági nyomulással szembeni stratégiája az következő 20 évre, még minden megvan a fejében, a telefonkönyvek is megvannak a fejében, hogy kit érdemes megkeresni, ki lobbizott sikeresen a kínaiak ellen, ki lobbizik sikeresen a kínaiak ellenében, ott vele szemben mit lehetne tenni, minden. Tehát vettek vele egy pendrive-ot, mármint hogy egy ilyen humanoid pendrive-ot, amin olyan adatok vannak, ami a BYD-nak az tényleg baromi megfizetetetlen, és ezt eladni úgy a Fidesz részére, hogy mekkora siker, hogy egy magyar a világgazdaságának egyik legmagasabb trónján, jó, persze, értjük, így kell keretezni, mert így lehet eladni a sztorit a saját táboron belül is, mennyivel csúnyában hangzana, hogyha azt mondanák ők is, csak finomabban, mint amit én most elmondtam, plusz még hozzátennék, hogy ja, egyébként hülyének voltatok nézve, meg át vagytok verve, és hát ott vagytok hagyva természetesen az útszélén, tehát persze kell hozzá valami mesetörténet, de ez tényleg egy felháborító politikai, és hát kvázi már jó, azt túlzást tudom, de hogy ha azt az egészet így összerakom, akkor nekem így a gazdasági bűncselekmény kifejezés így azért halványan megjelenik a fejemben.
3: Az, hogy az egész dolog, az egész átigazolás minden szempontból felháborító, a jelzett okokból, nem véletlenül használta a miniszterelnök, ha fölveti az ipari kémkedés gyanúját, hát mindarra, amit te most elmondtál. de azért az is fölháborító benne, hogy milyen precedens teremt. Igen. Nem akarom mesterségesen összekötni a 12 évre vagy valahány évre korlátozott képviselői mandátumokkal, mert ha ez nem volna, akkor is rengeteg hajlama van politikusoknak arra, mint tudjuk bármely oldalon, hogy bebiztosítsák a jövőjüket egy parlamenten kívüli időszakra. Uh-huh. Ez ilyen szempontból is egy veszélyes precedens, hogy segíts néhány olyan döntést, ami állami támogatást ad, vagy olyan jogszabályi kereteket, ami egy nagyvállalatnak kedvező, uh-huh. és akkor majd nem lesz gondod az elhelyezkedéssel. Ezzel együtt, hogy nem
4: amúgy, bocsánat, ez eddig nem tört eszembe, de ez tényleg ez talán a legdurvább része, ez a precedens, hogy aktív politikusokat úgy korrumpálni, hogy nem a jelenben korrumpálod, hanem
3: egy fillért se teszek a zsebében, nem lesz elkapható.
4: Abszolút, a jövővel igen. korrumpálod.
3: Igen.
4: És simán végre hagyja azokat a döntéseket, meg igen. részt vesz akár a jogalkotásban is, meg a jogrendszer kialakítása. Fú, ez igen.
3: De az összes többi része is olyan, hogy... Hát ilyen,
5: ebben a műsorban.
3: Hogy mondjam, nem is épp erkölcsi érzékkel, de nem teljesen romlott erkölcsi érzékkel rendelkező politikus ilyet nem csinál. Vagy vár
4: jó, egy évet. Szijjártó Péterről
3: na jó, beszélünk. Igen, de nem ezért fog börtönbe kerülni szerintem, mivel sajnos nem voltak olyan magyar összeférhetetlenségi jogszabályok, ilyen úgy mondják heating period, tehát hogy egy ilyen várakozási időre, hogy nem szabad rögtön átülni. Van, aki forrón szereti a széket egyikből a másikba, ugyan. De ilyen jogszabály nem volt. Amiért Szijjártó Péter börtönbe kerülhet, és nem én vagyok a börtönbe kívánás legvérszomjasabb képviselője általában, de az szerintem egy másik történet, másfajta már lezajlott hazaárulások orosz ügyekben, de most nem ez a témánk, hanem ez a mostani. Egy franciaországi magyar ismerősöm, ügy után rögtön írt nekem, ott nem is összeférhetetlenség van, de a volt politikusoknak egy bejelentési kötelezettségére, ami ilyen esetre, amire valamilyen bizottság mérlegeli, hogy megengedi neki, vagy nem. És ha tilosban jár, tehát ha kvázi nem jelenti be, vagy engedély nélkül megy, az 3 év börtön Franciaországban mondjuk.
4: Hát ez sajnos...
3: Sajnos 0 év.
4: Nem volt erre felkészülve senki, nem?
2: Csak tehát hogy...
4: Ez tényleg egy derültékben villámcsapásként jött.
2: Igen, csak hogy értsük, tehát itt nem arról van szó, hogy látott olyan dokumentumokat Szijjártó Péter, amit aztán majd emlékezetből leír látott, nekik, lerajzol.
3: Látott, ő írt alá néhányat.
2: Persze, hanem itt arról van szó, hogy ismeri a magyar állam tárgyalási stratégiáit, gyenge pontjait és belső hálózatait. Tehát ha ő beül a világ legnagyobb autógyártójához, és annak legfelsőbb vezetésébe, akkor Magyarország államtitkait és inkább a belső működési tudását tudja privatizálni egy idegen multinacionális cég számára.
4: De az uniós-t is.
3: Hát az uniós még inkább,
4: az még jobban
2: tudja. Igazából igen, lehet említeni az uniós-t is, én azt gondolom, hogy mind a kettő nagyon fontos, tehát tényleg nem... Arról van szó, hogy minősített dokumentumokról ő tud, amit át tud játszani, hanem ismeri a trükköket. Ismeri azt, hogy hol lehet megfogni az embereket, ismeri azt, hogy hol lehet megfogni a magyar államot, mert vannak adott esetben működési anomáliák, amikre ő a tárgyalás során rájátszik, akkor rögtön értik, hogy hoppá, ő visszaélhet ezekkel az információkkal, árthat nekünk, és akkor már inkább vele fognak szerződni, illetve az általa képviselt céggel, nem pedig mással. Ez számomra elképesztő, hogy a törvény engedte.
3: Én azt is elképesztőnek tartom, de hát annyi minden van, amire eddig bármely kormány jogalkotása nem gondolt, mert hát igen, a mi időnkben igen. meg lehetett, vagy meg kellett volna csinálni. Egy hasonló esetet tudok, aki megúszta, de legalább botrány lett, nem Magyarországon, Schröderre gondolok, aki a kancellársága után beült a Gazprom talán igazgató tanácsába, vagy nem tudom mibe.
4: Annyi nem történt vele semmi, nem? Tehát, hogy persze, akkor mindenki ki volt akadva.
3: Nem, azért mondom, hogy megúszta, nagy botrány lett, és most, amikor kitört az ukrán-orosz háború, pontosabban az orosz agresszió történt, akkor Schröder, mint a villám, lemondott minden orosz funkciójáról, mert azért félt
4: már a... túl sok lett volna azért.
3: Igen, az már sok lett volna. Most úgy tűnik, hogy megint kapaszkodik valami orosz funkcióért. Kapott is
4: remek
3: egy...
4: ember, nem?
3: Hát Istenem. Remek. Kapott is egy pártvizsgálatot, pártfegyelmit, ez a Fidesz részéről nem fogja fenyegetni, valahogy úgy érzem, Szijjártót, és szó se róla, Schröder is, mondom ezt egy idézőjelben, elvtársam szociáldemokratáról, hát kiírta magát a tisztességes emberekre, vagy a politikusok közül.
2: Úgy tudom ezt elképzelni, hogy amikor leült a BYD-vel mély külügyminiszterként és külgazdasági miniszterként Szijjártó, akkor elég csak néhány elejtett mondat mondjuk a kínaiak részéről, hogy Péter, amúgy ha vége a politikai pályádnak, mit tervezel, hol fogsz dolgozni? Ja, mert nálunk egy ilyen kiváló szakemberre is köszi, hogy segíted ezt, hogy lehet, hogy szükség
3: elég
2: lenne.
3: Egy célzás.
2: Elég ennyi.
4: Tehát ez ilyen kínai, ilyen szépen, ilyen
3: udvarias virágnyelvén.
4: Hát ha politikai napja lenyugvásra készülődvén, meglátja majd az.
2: És ha abból indulunk ki,
4: igen?
2: Hogy ezek a nagy cégek azért hálóban léteznek. Tehát vannak a vezetői vezetőségek között ilyen-olyan kapcsolódások.
3: Hát különösen, ha kínai cégekről van szó,
2: pláne. Hülye lenne Szijjártó keresztbe tenni nekik, és azt mondja, figyelj, nekünk kéne 20 milliárdnyi állami támogatás. Ha erre azt mondja a Szijjártó, hogy hát figyelj, 10-et tudok csak intézni, és akkor azokat a környezetvédelmi törvényeket mégsem hajlítjuk meg úgy, hogy akkor ti ekkora üzemet kapjatok, hanem csak fele ekkorát. Nem tudhatja, hogy a célzások után a kínai, majd miután kilép a politikából, mit fog tenni? Hogy hova fog telefonálni, amikor ő megkapja mondjuk az állásajánlatot, és megy mondjuk interjúzni, mert lehet, hogy ezeknél ilyen is van. Nem tudja, hogy mi múlik.
3: Hát igen, azt nem hiszem, hogy Szijjártónak interjúznia kell, mert ez valóban így jöhetett össze ez az állásajánlat, ahogy elmondjátok. Csak emlékeztetném mindhármunkat, meg leginkább a hallgatókat, nézőket, hogy körülbelül 2 hónapja robbant ki talán ugye az a botrány, amiben előkerültek olyan információk, hogy egy kormányülésen, történetesen éppen Rogán látva a közvéleménykutatásokat, a kínai gyárak súlyos szabályszegéseire hívta fel a figyelmet, ahol viszont épp Szijjártó érvelt amellett, hogy minden rendben van, meg kell hagyni azt a működési engedélyt, mindegy, hogy ez történetesen a kutyár volt.
4: Hát a politikai és a gazdasági hát veszteséget mérlegelték.
3: És hogy kinek mi a nagyobb, a Rogánnak a politikai volt.
4: Az emberi rész az nem volt benne. Az, hogy itt embereknek sérülhet az egészség.
3: De ráadásul a Szijjártónál plán nem volt benne még a politikai sem. Ő a kínai orientációt ezerrel nyomta akkor is.
4: Amúgy ezt büdös életben nem fog kiderülni, de annyira kíváncsi lennék tényleg, hogy hogy ment ez a folyamat, hogy kinek jutott először eszébe, hogy...
3: Milyen
4: volt az előjáték maga, nem? Mielőtt bekövetkezett a karrier orgazmus, de tényleg, de hát, hogy vették rá a kínaiak is, vagy ő ajánlkozott fel úgy, tehát fú, ez...
2: Csak ez tényleg csalódás, és sokan megütköztek azon, amit mondtam, talán az Aktuálban is, amikor közösen voltunk, mondtam, hogy mint politikus, mint szorgalmas dolgozó ember, egy elismert valaki Szijjártó
3: Péter. Hát egy munkabíró ember.
2: Igen, tehát, igen. Nem, tehát, hogy ő tényleg tett, ő tényleg hozott ide befektetéseket, rengeteget tárgyalt, elképesztő munkát végzett. Az, hogy az a gazdaságpolitikai irány, amit Magyarország vitt, az ő kvázi vezetésével, mi nem tudjuk, hogy ő mennyire szólt ezekbe bele, mennyire volt végrehajtó, azzal lehet vitatkozni, én magam is ezt 1000-szer megtettem, én sem a kínai akkumulátorgyárakban láttam a jövőt. És még most sem, ez egy hibás lépés volt, na mindegy, de ő ezen a területen azért, amit lehetett megtett, kimaxolta, még ha ennek nem is nagyon örülünk, hogy miért? Miért csinálja ezt? Ő maga mondta, hogy a választások után sorban kapta az ajánlatokat. Legalább 5 ajánlatot kapott szerintem. És egyik sem olyan, hogy fú, akkor a korábbi
3: képviselői bére fele,
2: mondjuk. Mert tudjuk, hogy a piacról egy ilyen pozícióban a világ 130. Autóipari cégénél is jobban tud keresni, mint egyébként azt tette mondjuk akár a parlamentből, akár miniszterként. De hogy csinálta volna azt, hogy oké, tárgyaltunk a BYD-vel, mindenki tudja a magyar kapcsolatot, nem akarom besározni magam, elfogadok egy kisebb ajánlatot, aztán utána később majd lépkedek előre.
3: Nem ezt választotta valamiért.
2: Hogy még az ő esetében is ez a gátlástalanság, hogy letoljam, hogy ki mit fog gondolni, letoljam, hogy olyan információkat vihetek ki, és pontosan tudom, hogy miért kellek nekik, és nem érdekel a közélemény.
3: Pedig ő tényleg nem egy üres fejű ember.
4: Tomi, ezzel vesztünk össze, nem vesztünk össze, csak ezen váltottunk pörgősebb és emelkedettebb hangvételre, hogy mert akkor is valami hasonlót mondta, igen. Csak nem konkrétan ez így megfogalmaz, meg azt mondtam, hogy de azért, mert hogyha valaki a mafiában szocializálódott, és a mafiának volt a tagja, akkor mafiaként, mafia tagként fog működni, mafia alfőnökként fog
2: mondtam működni. Erre mondtam azt, hogyha még ha, tehát ha csőfideszes lennék, akkor is felvetődik ilyenkor kritikaként, még ha azt mondom, hogy nem, ő becsületesen jár el, és olyan információkat nem él vissza vele. Nem.
3: Persze, de hogy látszik ez
2: azért? De nem az, hogy milyen precedens fog teremteni. Na, mert lehet, hogy ő a becsületbajnak a Szijjártó Péter, de ezt látja ezer másik politikus, aki utána következik. Hát amit te is említettél, hogy innentől kezdve megmutatja, hogy a mai világban a Nemzetállami Miniszterség az már egy ilyen gyakornoki program, vagy ugródeszka, egy globális multicég.
3: Arra nem gondoltatok, én csak kérdésnek vetem fel, hogy valami kiadatási, nem kiadatási remény is van, hogyha ő elmegy Kínába.
4: Az egy másik autógyár, a kiadatás.
2: Édes is nem. Hogy de az nem kínai ráadásul.
3: Nem menekülnék Kínába, igen, semmi módon.
4: Nem, szerintem azért
3: nem, ilyen. Nem ez ilyen,
4: ezt én nem gondolom így bele. De hogy tényleg ezt és egy-két évet kellett volna várnia, mondjuk, nem tudom. Uh-huh. Melyik a 130. autógyártó, teljesen mindegy.
3: Hát egy-két év szokott de lenni hogy, ez hogy, a...
2: De akár csak egy évet várt volna, vagy egy felet, pihenek.
4: És mindezt úgy,
2: elmegy
4: hogy
2: a Bahamákra. Hát milliárdos.
4: Olyan persze, hogy a Fidesz gazdasági zászlajára az alapvetően még mindig nem a kínai...
3: Nem, a nemzeti.
4: A nemzeti, meg a német. A német autóipar van oda rakva, tehát azért az a címernek az éke ottan, a német autóipar, aminek ugye a lelkes hívei, támogatói és kiszolgálói vagyunk, és hát elméletek hasznonélvező is, de ez a húzás még ezt is keresztül vágja. A BYD az a legkomolyabb ellenfele a német autógyártak, akit egyébként Kínában szanaszéjjel szivatnak a német autó, meg az európai autógyárakat, csak egyszerűen annyira nagy és fontos ez a piac, hogy nem tudnak lemondani róla, de hát bármit megtehetnek most már velük, bármi.
2: És akkor fölhívja a Botkát.
4: Na tényleg, az volt jó.
2: Erről igen. Beszéljünk kicsit, amikor mint a magyar kormány korábbi prominens tagja pontosan tudja a városok gazdasági, pénzügyi tűrés határát.
3: Meg a politikai ismeri, többséget
2: persze,
3: is.
2: Ismeri a tárgyalási technikákat, és akkor fölhívja így, hogy így tudom elképzelni, hogy a keresztapa fölhív bárkit, hogy akkor én csak segíteni szeretnék. László.
3: Nem gondolod, hogy ez azért volt, hát lássuk, még tudtam, el sem foglalta a helyet, tehát még nem is abban a minőséget tárgyat. Nem féltettől, hogy esetleg Szegedre beteszi a lábát, és politikai jogból valami tüntetés, vagy valami, nem ilyet akart leszerelni? Mert különben totál értelmetlennek.
4: De látom. Ő nem is ezzel fog foglalkozni. Azt hiszem, hogy ez már kinevezésének első napja, tehát hogy ez volt a második telefonja talán, de az annyira tetszett, hogy az első telefonja az...
2: Első Putyin?
4: Nem, Elon Musk.
3: Gratulálok.
4: Igen. Na, hogy szóval, hogy...
3: Hogy nem itt fog dolgozni.
4: Nem, tehát valami teherjárműveknek a fejlesztése, meg innováció, meg új termékek, meg hogy a dél-amerikai piac.
3: Tehát hogy, nem hogy, magyar.
4: Nem is, tehát, és ez is igen. Azt mutatja, nem, hogy tehát, ha neki tényleg arra tudására lenne szüksége, amit a felszínen előadnak, akkor azt mondják, hogy az unióval való kapcsolattartás, nem? Uh-huh. Az se jobb.
3: Nem az jó. Se jobb. Meg talán tudják, hogy
4: annak van logikája. De legalább érteném. De hogy egy uniós tagállam volt gazdasági és, vagy külgazdasági és külügyminiszterét a dél-amerikai teherautó, BYD teherautó innovációs területre és kapcsolattartást.
3: De nem lehet, hogy ez hazugság, és igaziból nem arra fogják használni?
4: Szerintem semmire nem fogják használni.
3: Egyszerűen megfizetik
4: a... Szijjártó.
2: Semmi nem használják.
4: Hát arra, na, mint hogy... Ami a névjegy kártyája lesz, arra nem.
3: Hát igen, ezt mondom, hogy nem arra fogják használni, hanem arra, amiről eddig beszéltetek.
2: Hát lehet, hogy ő ilyen háttérbeszélgetéseket fog folytatni, szerintem államok vezetőivel.
4: Igen. meg Botka László.
2: Beírja, hogy akkor egy gyárat szeretnénk oda, ne, de ne haragudj, tele vagyunk, meg Kína.
4: Mondjuk okay,
3: tele vagyunk kínaiakkal.
2: Emlékszel múltkor, amikor ott álltam melletted a WC-ben, és hallottam, hogy kivel beszéltél, és mit mondtál a nem feleségednek? Igen. Ja, oké, okay, mekkora tele.
4: Vagy lehet csak itt mondani egy izé. Jó napot, miniszterelnök úr, Lavrov üzent.
2: Na jó, ne gondoskodjunk
4: tovább. Vagy azt mondja a miniszterelnöknek, hogy kisország miniszterelnök, hogy dönthet, hogy a otthona mellett, vagy egy stadion lesz, vagy egy bivány.
2: Ez egy atomerő. Innen jövünk
3: vissza. Hát ezer hasznosítási alkalmat találtunk.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Massive Inside!

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Novák elődnek igaza van, a honvédségnek meg kellett volna tagadnia a vizet a Pride-tól. Mit nevetsz?
2: Hát az, hogy egyet értesz? Magát ezt a benne van persze minden, de hogy magát ezt az egy mondatot így egy normális országban
3: kimondhatod, meg lehet.
2: És ugye Novák előtt nevének helyére bármilyen tetszőleges helyi név is jöhet, hogy igaz, hogy mi van?
3: Igen, hogy ki
2: hozta a honvédség a Pride, nem adtak neki ki. Jaj, gyönyörű. De jó az egész.
1: Egy UFO jelenne itt meg, és akkor kérdezni, hogy oké, okay, mi az a szerelem, akkor mutatnánk nekünk
3: egyébként
1: dalokat.
3: Annyi...
1: És mi a politika? Ez a mondat.
2: UFO annyit mondaná, hogy na jó, akkor maradunk Pataki Attilánál, megint őt visszük.
3: Inkább őt visszük, Novák elődöt nem visszük. Soha életemben nem mondanám szívesen, hogy Novák elődnek igaza van, de egy picit mondok azért. Azt hiszem, hogy valami átlátható szabály kéne, hogy mit tudom én, mérettől függően minden tömegdemonstrációra ad, ami, ahol vannak 10,000-100,000, most mondtam egy has számot, és akkor ad, mit hiányolt Novák előd a egészséges családok?
2: A családi büszkeség napjának.
3: Igen, családi menet, adjon azoknak is semmi kifogásom ellene. Nyilván tényleg már őrület, hogy mindent szabályozni kell normális országban, ez se kéne. Uh-huh. De hát ha már ez vita tárgy, akkor tényleg mondjuk egy létszámhatárt lehet mondani, mert amikor én 8-at magammal tüntettem.
1: Persze, napig tartana, hogy nem annyian voltak, 10-szer annyi.
3: Jó, de hát azt mégse várhatom, én már tüntettem, fogalmam nincs már, hogy miért az ügyészség előtt 8-at magammal, nem tudom már, hogy milyen szent ügyért, de nyilván nagyon jó ügyért. Azt nem vártam volna, hogy oda vizet hozzon nekünk 8-unknak a katonaság.
2: Legfeljebb vízágyúval, nem?
3: Ilyet már tudok a történelemből, ebben maradjunk.
2: Az is egyfajta ellátás.
3: Igen.
1: Ja, akkor ez volt?
3: Ezért volt.
1: Az ott 2006-ban az volt?
3: Ja, nem undokoskodunk itt. Félreértettek. Rossz, mindig mondják, hogy rossz volt a mi kormányunk kommunikációja. Ebből is látszik.
2: De igaza van egyébként a Novák előttek tényleg hát ebben a szempontból.
3: Igen, hogy akkor adjanak mindenkinek.
2: Engem,
3: hát akkor meg adjanak.
2: Meg is tevett, hogy milyen sokan elmentek a...
3: erre a
2: mi hazánknak a rendezvényére is, hogy valóban ez egy elég
3: hát
2: komoly
3: demonstráció
2: volt. És
3: hát
2: szintén meleg is volt ugyanúgy, tehát, hogy abszolút.
1: Micsoda?
2: Meleg is volt meleg ott is. Úgyhogy igen.
1: Én úgy vagyok vele, nincs jó politikai válaszom, mert valószínűleg tényleg kellene valami létszám határ.
3: De
1: és
3: azt mondjátok, hogy az meg...
1: De én úgy vagyok vele, hogy minden szélsőséges rendezvénynek, és tudom, hogy ez borzasztó hülyén hangzik, és politikára lefordíthatatlan, vagy hivatalos nyelvre, De minden szélsőségesnek egyszerűen meg kell adni. Még akkor is, ha 20-an vannak, akkor vigyenek oda annyi palackvizet. Azt a 20 palackot vigyék oda.
3: Ez azért nem szélsőség, se a Pride, se ez a másik
1: de család. De bizonyos ízé. Nézőpontból de, igen.
2: Hát egymás,
1: igen. Tehát egymáshoz képest.
3: Egymáshoz képest.
1: És akkor, ha tudják, hogyha egyikhez visznek, még ha 10-szer annyian is vannak, akkor a másikat nem hagyhatják ki, mert rá fog ugrani a politika.
3: Ez igaz, hát és, ez a
1: igen, igen, igen. Tehát itt így kellene mérlegelni, hogy figyú, mi hazánk szervezés, oké, és hányan vannak kint? 30? Nem baj, vigyetek oda 3 zsugorvizet, aztán igyon mindenki kedvére. De egyébként persze, tehát mindenkit el kellene látni, ami tüntetés, de nem lehet mindenkit, mert mi az Istvánnal szervezünk egyet, hogy nem tudom, most mondtam volna egy baromságot, de nem akarom semmivel összemosszálni.
2: Nyitott vagyok mindenféle baromságra.
1: Mentzer Tamás fanklub eseményt szerveznénk.
2: Fordítva van, bocs,
1: most kiderült. És akkor ott lennénk 3-an a Tamással.
3: Hát arra én oda viszem a vizet nektek. Ne legyen gond.
2: Egy kis pogácsát.
3: Hát igen, valamit.
2: Áradjon a szeretet, és úgy. Amúgy a Mi Hazánk és a KDNP közötti politikai vita, vagy csata, nem, ez nem vita, ez csata a parlamentben, azt szerintem most már egyre egyértelműbb. Most tudom, hogy ez egy kicsit ilyen mellékszál, ennek csak
1: nem
2: a valami korábbi műsorban mondtam, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a független kereszténydemokrata frakcióra azért lehetett szüksége a Fidesznek, hogy a parlamenti vitákban is le tudjon zárni a jobb felé.
3: Még egy megszólalás, hogy
2: annyira közös témákat visznek a Mi Hazánkkal, hogy mint hogyha próbálnak kifogni a szelet, és ugye pont ma, ami a nézőknek, hallgatóknak tegnap, ugye ma vesszük fel a holnapi műsort is, hogy a Máté Zsuzsanna, a KDNP képviselő megint behozott egy olyan témát, ami a Mi Hazánknak a felségterülete egyébként igen. Inkább, bár persze be a Fidesz is jeleskedett korábban, és ugye ez az eutanázia. Hogy korábban ugye a szív hangrendelet, ultrahangrendelettel, ott is, ott is volt az, hogy a Fidesz, vagy a KDNP jött ki hamarabb, de utána a Mi Hazánkosok behozták ezt a nagyon-nagyon...
3: Ők hozták be a konkrét törvényjavaslatot.
2: Hát meg a pici babákat, a voltkor a magzat babákat.
1: Azt kibeszéltük.
2: És akkor most megint itt van, hogy akkor eutanázia, ami nem is értem, hogy lehet most hirtelen téma, hiszen nincs benne a magyar közéletben.
3: Most nincs, nem tudom,
2: belefutottál mostanában az eutanázia témába, hogy ez most mitől lett aktuális. De mégiscsak KDNP megint lépni akar ebben.
1: Hát a meccs megy a szavazókért. Már mindent hallani, hogy akkor összefognak a Mi Hazánkkal. És
3: de nem
1: pont
3: a KDNP, hanem a Fidesz is.
1: Persze. Tehát én azt gondolom, de lehet, hogy a KDNP kipróbálja magát, hogy tud-e olyan ügyeket felvillantani, amivel a Fidesz függőségen túl megjelenik. Mert az látszik, hogy a Fidesznek lehet, hogy valamint Brennek lehet, hogy kakuk, és akkor ők már a jövőre gondolnak, hogy akkor most körvonalazzák, hogy ők kicsodák, ha eddig nem sikerült 16 évig.
3: Minden lehet, a KDNP minden esetre, ha erre térünk rá, elkezdte óvatosan distancírozni magát a Fidesztől, ugye kiadták igen. Azt a vitairatot, vagy nem tudom mit, amiben még az önálló indulást is mérlegelik. Hát én nem tudom, nem jósolok nagy jövőt a KDNP-nek, mint tömegpártnak az eddigi.
2: De valamit próbálkozniuk kell.
3: De hát valamit csinálniuk kell, igen.
2: Úgyhogy Fidesz lehet, az mi most per pillanat?
3: A Fideszhez tömeskednék. Összezsugorodott
2: tankhajó, ami ráadásul 43 darab léket kapott. Fogalmunk nincs, hogy merre hánykolódik. Ez meg egy ilyen pici kis mentőcsónak a KDNP, és hát
3: valahova egy másik hajót keres, úgyhogy
2: se tudja.
3: Ennyiben nem logikátlan ez.
2: Amúgy nem, egyébként politikai nem, és a Rétvári Bencének a tegnapi felszólalása az engem meglepett, hogy milyen kemény volt. Tehát, hogy annyira más volt már a stílusa.
1: Igen.
2: Gulyás Gergely ugye nem volt már, és a Rétvári Bence vette át úgymond így az ő szerepét is, már de nem, mert utána felszólalt a Bóka, de a Bóka olyan béna volt, hogy öröm volt nézni. De hogy a Rétvári az én néztem, hogy na hát. Na, nem azt mondom, hogy tetszett, csak hogy ez teljesen más. És hogy nekem ez is arra utal, hogy ők valóban komolyan gondolják azt, hogy érdemes egy ilyen önálló KDNP-be gondolkodni. Hát, ha nem éget rájuk annyira az Orbáni, vagy nem zárult rájuk ez az Orbáni csapda, hogy ugye a Fidesz nem tud mit kezdeni Orbán nélkül, de hogy a KDNP hát, ha ebből ki tud bújni.
3: Szerintem ugyan rájuk záródott a csapda, de hát, ha nem, hát...
2: Egy próbát megér, úgy vannak vele.
1: Rétvári Bence ugye azt mondta, hogy már mint Magyar Péternek, ön állva tapsolt Novák Katalinnak, most meg azt mondja a köztársasági elnök, ne jöjjön politikai pártból.
2: Ja.
1: Igen. Ezt mondta, nekem ezzel az a problémám, hogy jelenleg még tényleg ott tart a Tisza, hogy akire rábök, Magyar Péter, jöjjön a Spártból, vagy éppen a civil életből, azt fogják nagyon nagy valószínűséggel megszavazni a választók, még akkor is, ha közvetlen elnök választás lesz. Hát én értem azokat a pártokat, akik zászlajukra tűzték, hogy akkor közvetlen elnök választás, csak mondom még egyszer, amit már tegnap is elmondtam, hogy Magyar Péternek ebből maximálisan ki kellene hagynia magát, mert ez a sejtetés, amit ő csinál, vagy csinálna, de hogy ez nem is sejtetés, hanem megmondja, hogy kinek kellene lennie, ennek tényleg semmi értelme, ez olyan, mint egy nemzeti konzultáció. Nem más a kettő, még ha formailag el is tér.
3: Nem újra nyitva a tegnapi
1: vitánkat. Igen, én sem azért.
3: De egy valamit hadd mondjak most, nem hogy Magyar Péternek mit volt helyes mondani, mit nem, de hogy a Tisza egész föltűnése és népszerűsége mögött, sok minden mások mellett ott van egy általános össznépi pártellenes hangulat is. És ő ezt jó érzékkel lovagolta meg, meg is tudja lovagolni, hiszen a frakciója csupa politikán, vagy majdnem csupa politikán kívülről jött ember, és ennek is próbálja az étoszát építeni, többek között a jelöléssel is, meg sok minden mással, és van ilyen társadalmi igény, ha úgy tetszik, nyilván az ellenkezője is, de van egy ilyen a korszakváltást úgy értelmező társadalmi igény, hogy van egy ilyen a korszakváltást úgy értelmező,

0: az újkori történelmünknek, amikor a Fidesz-KDNP azzal próbálja lejáratni a miniszterelnököt, hogy fideszes volt.
1: Igen.
0: És persze, tudjuk, hogy itt most ez egy ilyen hiteltelenítési próbálkozás. Csak
2: de miközben megfutották ezerszer a kampány alatt.
0: Pont ezt akarom mondani, hogy miközben a hitelességét totálisan elvesztő Fidesz-KDNP próbálkozás, és én tényleg azt látom, hogy még amikor valamiben igazuk is van, akkor sem megy át, mert mindenki azt mondja, hogy nem át, de hogy ebben, amit mondasz, hogy tényleg az van, oké, de Magyar Péter múltjával együtt szavazott rá 3,1 millió ember.
1: Azt nem lehet mondani, hogy nem tudtuk, hogy honnan jön
0: és lehet ezeket hozni, lehet kellemetlen pillanatokat szerezni, de a választók pontosan tudták, hogy ki Magyar Péter, hogy mi a múltja, hogy honnan jön, mit hoz magával. Tehát ezzel
1: nem nagyon lehet érvelni, ha eddig nem
0: de
1: lehet.
0: De ráadásul önmagukat is valahogy egy kicsit lejjebb húzzák, bár nem tudom, hogy van-e, hogy lehet-e még lejjebb. Tehát ez azért vagy alkalmatlan, mert olyan vagy, mint én.
1: Igen.
0: Azért húz el a közéletből, igen, mert ugyanazt csináltad, mint én. Tehát, hogy oké, köszönöm, de akkor itt mi a
1: akkor
0: megoldás?
1: Akkor te mit keresel itt? Akkor,
2: de igen, hát ez igen volt a hollywoodi termék. Pentító, hogy én közöttük voltam, aztán most meg átálltam.
0: Igen.
2: Tehát ezt vették meg az emberek, könyörgöm. És akkor ezt reklámozzák, hogy te vagy az a típusú akcióhős, aki elvágja, most minden most egy diehardos hasonlatot akartam, ilyen Bruce Willis-est, ő volt az első még 1989-ben, az a típusú akcióhős, aki sebezhető, aki ha fáj neki valami, akkor felordít, aki segítséget kér a rendőrségtől.
1: De ma már ezek az akcióhősök, a népszerűek, az új igen, típus már igen, ilyen igen, kell, igen, hogy
2: és ezt a sztorit vette meg a magyar társadalom, hogy itt van egy ember, aki nem makulátlan, aki olyan volt, de átállt, mert rájött arra, hogy ez a rendszer gusztustalan, és most már a jókat képviseli. Tehát a legjobb Marvel filmek, szuperhős filmek mintázatát követve, és Rétvári Bence erre hívja fel a figyelmet, hogy ez fúj. Tehát valami totálisan nem ért a popkultúránkból.
1: Igen, abszolút. Ezt az egészet nem értette, látszik az érvelésből. Viszont az, hogy nem érti egy dolog, de azt nem veszi észre, hogy magukat meg lejáratja ezzel. Hogy ők olyan szörnyűek, hogy aki valaha is oda tartozott, az már vállalhatatlan.
0: Hát meg akkor ugye, amikor jönnek hozzánk a Fidesz meg a NER nyilvánosságának korábbi dolgozói, és akkor ők vannak itt a...
1: Igen, az én székem van.
0: Igen, úgyhogy úgy kell itt ülnöd, Ildikó, hogy átérezd, hogy itt Bohár Dánielek.
1: Magam vagyok a népfront itt ezen a széken.
0: Abszolút, igen. Hogy velük is sokszor futunk ebbe a kérdésbe bele, hogy és akkor hogy volt, amikor együtt dolgoztatok? Tehát akkor nem volt probléma, mert hogy jönnek ezzel, nem, hogy
1: a
0: Kohánnak a cikke például, vagy amit itt most mondanak, hogy hát nem is baj, hogy levedeljük magunkról ezeket a ránk akaszkodott hullancsokat, és majd most megtisztul a
1: fideszes
0: nyilvánosság. De hát könyörgöm, egy a tábor, egy a zászló volt, egy volt a közeg akkor is. Tehát, hogyha a Magyar Péter ennyire vállalhatatlan figura, akkor miért volt ő régen? Kiemelt szereplője ennek a közösségnek. Miért hordoztátok a tenyereteket?
2: Igazából Magyar Péter megcsinálta azt, amiről ti beszéltetek, hogy ti is láttátok, csak ti nem mertetek megszólalni, ő meg igen.
0: Na, ráadásul, hogyha tovább mész egy, akkor még ott van az is a végén.
1: Szóval nincs olyan nézőpont, amilyenből ez jó mondat a Rétvári
0: részéről,
1: és mégis ezt mondják már a kampányban is valóban.
2: Gyurcsány.
0: Ne csak annyit, hogy amikor Magyar Péter közéleti karrierje indult, akkor én azt gondoltam az első egy-két hétben, hogy emiatt nem fog beindulni, vagy ezzel lehet de gond. Hogy azért ilyen mély NER beágyazottsággal, hát azért nem lesz egyszerű. De egy kicsit ugye a misztorink is így eszembe jutott, hogy nekünk mai napig is azért bizonyos közegben...
1: De kiderült, hogy épp ez a vonzerő.
0: És épp pont ez volt igen a szuperfegyver, amire azt gondolta van az ember, igen, ez nem fog
1: ez
0: működni.
1: Ez ugyan egy másik téma, úgyhogy nagyon nem akarok belemenni, mert van itt még más témánk, csak annyit teszek hozzá némileg önkritikusan, hogyha nem ábrándulnak ki annyira a korábbi ellenzék képesség hiányából, vagy győzni nem tudásából, hogy ne soroljam a többit, akkor valószínűleg nem lett volna ez olyan pozitívum, hogy nem közülük jött. Így sok mindennel együtt, valóban a képregény logikával együtt, ez is hozzátartozik, hogy ez ott nevelődött köztük, ez biztosan fifikásabb, ennek sikerülhet,
0: persze,
1: mert ért hozzá, ezeknek meg nem.
0: Abszolút ez volt a közvélekedés, hogy hát ő belső tudja, ember volt, tudja a csizi út. Érti, hogy hogy működnek a dolgok. Valakit akkor meg tudja fogni.
2: Egyre több fideszestől hallom azt, hogy csak hogy ne Gyurcsányról beszéljünk.
0: Jó, én is ezt azért húzom az időt.

0: hogy már 2022-ben, tehát ha nem jött volna a Covid, akkor már valószínűleg elbukták volna a választás. Ez már nem csak az én megfejtésem, hanem ezt bedobtam itt, ott, ott, és ezt megerősítették. És ezért csodálkozom én ezen, hogy nem alakult ki egy ilyen belső ellenzéke a Fidesznek 2022 után, amikor látták már, hogy nagyon rossz irányba megy a dolog, hanem azt hitték, hogy akkor még egyet, és értem ennek a logikáját, meg hogy épült fel, de értem Orbán Viktort is, hogy szerintem létrehozott egy annyira zárt rendszert, amit ő amúgy nem akart. És nem tudom, örült volna annak, ha magától megszerveződnek ilyen magyar Péterek, mert akkor 4 év alatt, mire 2026-ra elérnek, átláthatóbb lett volna, hogy mi a probléma a kormányzással, mik a belső gondok, le lehetett volna választani a luxizósokat, meg azokat a szerencselovagokat, akik nem jól mutattak a kormányzat számára, a korrupciót vissza lehetett volna szorítani, lett volna magyarázatuk talán egy fokkal jobb 60 pusztára, és akkor nem fejlődött volna ekkorává a sztori, de hogy valami történt volna a párban, és nem az, hogy oké, akkor még ússzuk meg a következőt valahogy, ahogy eddig csináltuk, csináljuk ugyanazt, csak kissé fáradtabban, de úgyis működni fog, mert hogy olyan hülye ez a magyar társadalom, hogy mindent benyelnek. Jó, utóbb okos az ember, meg ők is, de én tényleg engem meglep, hogy egyetlen egy olyan emberre nem emlékszem, aki tett volna egy kísérletet, hogy gyerekek, és a nyilvánosság előtt, hogy próbáljuk meg. Álljunk egy körbe, mondjuk ki a problémákat, válasszuk
1: le magunkról. Nem lehet, kevésbé láttuk át a Fidesz hátterét, hogy azok szép sorban rossz magyarsággal félre voltak téve. Ha volt idő, mikor a Lázár volt kiültetve a kispadra, volt, amikor valamelyest a Navracsics volt úgy kinyomva. Egyik sem vállalt.
0: Ez egy gyalázat, amit most mond a Navracsics, hogy most, és akkor mi már láttuk meg. Én mondtam, hogy a társadalmi egyeztetésben kellene előrelépni a pártnak.
1: És ez a most.
0: Köszönjük szépen, sikerült? Nem. 2026 kampányhajrában beálltál a Fidesz mögé, indultál képviselő? Na, köszönjük szépen. Én értem ezt az érvelést, és bocsánat, hogy közbevágtam.
1: Csak a
0: kiigazításra kíváncsi leszek, vagy hogy tovább gondolására ennek a történetnek. Hogyha ezeket az embereket tényleg partvonalra tették, akkor hogy nem egy sem volt köztük, aki azt mondta volna, hogy ja igen, velem ezt megcsináltatok,
1: ez
0: megyek
1: a
0: Telexbe, és adok egy nagy interjút.
1: Egyik sem nyilvánosan állt ki. Igen, ez igaz.
2: Hát ha egyáltalán kiálltak.
0: Esküszöm, nem akarok naív lenni, bocs István, csak a lélektanát akarom megérteni engem, mert rettentően érdekel, hogy működik
2: pénz.
0: Egy ilyen...
2: Baromi egyszerű pénz.
0: Persze, baromi egyszerű pénz. Igen.
1: Pénz, zsarolás.
0: De ha már mögötted van 4-5 milliárd, érted? Meg egy vadászkastély tulajdonlás. Vagy mit tudom.
2: De az meg egyénfüggő, hogy kinek mi a és hogy
1: de mi a pénze, minden.
2: Láttad a Kuna Tiborral készített interjút, vagy Ildikó, láttad? Nem, mert elutazásból igen, kifolyólag, hogy ilyen gyönyörű magyar kifejezéssel élve. Hát, hogy elmondja, hogy aztán persze a Kuna Tibor az pont annyira szerethető figura, mint na mindegy, de mégis, amit igen. Elmond, ha annak a 10%-a úgy volt, ahogy elmondja, akkor tök érthetővé válik az, hogy mennyire fogták a saját embereiket is, hogy ők például miután levették ugye a nyilvánosság éléről, és a Balázsinak kezdték átjátszani,
1: igen,
2: meg
1: igen,
2: és a
1: média,
2: hogy hogy kényszerítették erre, arra, hogy vették rá, hogy miért félt attól, hogy milyen egyszerű trükkök. Tehát, hogy abban szerintem minden benne van, bárki megfogható, bárki félhet, egy milliárdos is tartat attól, hogy, hogy egy hop-hop-hip-hop egyszer csak a NAV kommandó kijön és valami mondva csinált ügye. Aztán, hogy 3 év múlva kiderül, hogy hogy minden oké, csak addigra meg. Másik meg, hogy belső ellenzék. Hát szerintem a Schmidt Mária Ante Portas című magyar nemzetcikk annak idején, amikor Navracsics Tibor és Schmidt Mária azzal lett meggyanúsítva, hogy majd ők akarják Orbán Viktort leváltani. Szerintem ott az egy határvonal volt. Ott Orbán kijelölte azt, hogy nincs ilyen.
1: Nem lehet, hogy a Simicska volt a határvonal? Hogy mi történik azzal, aki ellen...
2: Az a gazdaságban, igen.
0: De még Simicska sem mondott olyat, hát én ki vagyok, hogy valaki azt mondja, hogy de igenis ledobta az atombombát. Jó, azt tudom, hogy nem ő mondta, hanem erre várt mindenki, és a sajtó fújta föl. De hogy majd mond olyat a Simicska, amivel tönkre fogja tenni, és...
1: De ennek ugyanaz az oka lehet, hogy nem tudjuk, hogy milyen, nem a szószoros értelemben, de átvitt értelemben vagy zsaroló pozíciók vannak, ahogy te elmondtad persze. A Kunát, hogy...
2: Persze.
0: Jó, ami ezt, azért ezt folytassuk, mert nem hiszek ebben, vagy nem ilyen mértékben.
1: Nem ez a magyarázat szerintem.
0: Szünet után, és akkor tudjuk folytatni.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a kellemes nyári idő. Elfogadta az iskolakezdési támogatás bevezetését a parlament. Új szervezet alakult a balatoni turizmusért. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Elkészült a házi orvosi ellátás fejlesztési programja, közölte a területért felelős államtitkár. Porpáci Krisztina arról tájékoztatott, létrehozzák az Országos Alapellátási és Módszertani Intézetet, valamint 164 integrált egészségügyi és szociális centrumot. Megújítják az alapellátás finanszírozását, csökkentik az adminisztrációt és korszerű informatikai megoldásokat vezetnek be. Emellett olyan életpályát kínálnak a fiatal orvosoknak, amely ismét vonzóvá teheti a házi orvosi hivatást, tette hozzá az államtitkár, aki szerint a rendszert új alapokra kell helyezni, mert a jelenlegi elérte teljesítőképessége határát. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, erősítette meg a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Az ügyben hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt közölte, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a párt szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetésnek és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség tájékoztatását. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Létrejött a B4 Szövetség, a balatoni turizmus támogatására megalakított együttműködésben Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros képviselteti magát. Céljuk, hogy a Balaton önálló régió legyen, amely termékeivel, szolgáltatásaival, márkáival alrégiós bontásban jelenik meg a nemzetközi piacokon. Szorgalmazzák a balatoni önkormányzatok költségvetési megerősítését az idegenforgalmi adóbevételekből korábban járó pénz visszajuttatásával. Mindezekről javaslatokat is megfogalmaztak a kormányzatnak. Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik, a hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Folytatjuk, és a zsaroló sztorinál tartottunk, hogy nem tudjuk, hogy ki zsarolt meg, hogyan, mivel. Én hajlamos vagyok ezt elhinni, hogy ezek így történtek, csak ha ezek léteznek, akkor ha ez máskor nem, a választások óta eltelt hónapokban ki kellett volna, hogy derüljön egy bizonyos százaléka.
3: De hát a szünet előtt mondtátok, hogy például a Kuna előadja a maga történetét, nem úgy nyerzsarolás, hogy a revolvert a halántékothoz tessük, de hogy a gazdasági tönkretétel azért egy keményes közben.
4: Ja, meg ilyen sztorikat mondott, hogy egy ügyben tanúként hallgatták ki, de
3: nem tudta, úgy, hogy jön ki.
4: Úgy, hogy nem, ennél is jobbat csinálták. Hajnalba ment, kiért a rendőrség, hogy tanúként elvinnék, hogy szép. Ne fáradjon be, és akkor ebből a szomszédok mit szép. Látnak, hogy ilyen a rendőrség,
3: elviszi a rendőr
4: és elvisznek hajnalba. Igen, igen, igen. Ez egy nagyon kis. Figyelj, Tomi,
2: de István, te tudod, hogy miről beszélek?
4: Én abszolút tudom,
2: itt,
4: hogy
2: itt megjelennek fideszes vendégek nálunk, direkt nem mondom a nevüket,
4: mert nem magyarázzák, hogy miért nem volt belső ellenzék, Tomi. Azért, mert...
2: De csak bocs István, tehát emlékszel, hogy itt volt, jó, nem mondom, tényleg nem mondom a nevét, de a szünetekben miket mesélt nekünk? És ahhoz képest...
3: Nem mondja a mikrofonba?
2: És mikrofonba a felszódázott verzió, de nagyon durva.
4: Tomi, azért nem kell neveket mondani, mert akár ki van itt, kvázi ez történik, és akkor a szünetekben meg az történik, hogy, és akkor ennek van a fizés. Nagyon sok a személyes sértettség egy-egy történetben, de mondjuk én ezeket úgy hallgatom, hogy hát tudom, hát része voltam a rendszernek.
3: Hát ez a maffia logika,
4: azok az emberek, akik ugye mi a nyilvánosságot ismerjük, nyilvánossága vagyunk kapcsolatban, azok az emberek, akik a Fidesz nyilvánosságot a mai napig irányítják, azok irányították akkor is, amikor én a Fidesz nyilvánosságban dolgoztam. Tudom, hogy mekkora gyalázatos gazemberek, embertelenek, empátia hiányosak, és még csak nem is értenek hozzá, legalább értenének hozzá. Semmiféle pozitívumot nem tudok egyik mellett sem elmondani. Most, amikor kirúgják a fél NER nyilvánosságot, lemészárolják, most így néhányan így rácsodálkoznak, hogy mi történt. Komolyan, te nem ismerted, hogy ez a figura, hogy ilyen meg, az meg, az meg. De hát eddig ez meg ez. De abból, hogy szétesik a NER, abból a dinamikából, abból a tempóból,
3: ebből a mértékből,
4: ebből a nagyságrendből, ebben benne van az, hogy miért nem volt belső ellenzék. Mert ezek az emberek nem kedvelték egymást. Sőt, nem, és ugye most akárkivel beszélünk, politikussal, volt újságíróval, elbocsátottal, kilépettel, mindig mindegyik azzal kezdi, ez már olyan náluk, mint a jó napot kívánok, hogy belső fórumokon mondtuk.
2: Ajajaj.
4: Hát úgy néz ki, tehát hogy így most így hallgatod őket, úgy
3: tudod,
4: néz ki, mintha Fidesz egy ilyen folyamatos nagy belső kritikai fórum lett volna, a nagy lópikulát soha nem mondott senki semmit, nem voltak ilyen belső fórumok, ezek az emberek tartottak egymástól, könyököltek, mindenki próbált előre jutni, látták, hogy működik, hogyha a másiknak így, akkor én is így akarok, egyáltalán megmaradni, egzisztencia, pénz, ha félreraknak Orbánnak, úgyis az a humán politikája, hogy majd visszahoz az izébe, előbb kicsesznek az út szélére, de nem hagynak ott teljesen, majd vissza, akkor megint pozíva leszek. Úgyhogy mindenkinek azért mindenkivel jobba kell lenni, mert lehet, hogy akit én most kicsinálok, az lehet, hogy holnap után a főnököm lesz, tehát hogy ez undorító az egész NER, de tényleg.
3: Hát ott nem én vagyok az, aki pozitív a motivációkat akar föltétlenül ezeknek az utólag lázadást képzelőknek a javára írni. De mégis hadd mondjak személyes példát, köztudomásulag én évezredekig voltam az MSMP-nek tagja, sőt, dolgoztam is már, igaz, hogy akkor már nagyon pongyol a diktatúra idejében, de mégiscsak.
4: Jó, azért. Na, ugye, hogy nem volt ne legyünk jóba még a születés.
2: Csak bizonyítok, hogy nincs, nem volt rendszerváltás, ugye?
3: Nem ezt akartam mondani, csak azt akartam mondani, hogy mikor a pártközpontban dolgoztam, az olyan pongyola diktatúra volt, de a pongyola az egy jelző, ettől még marad a terminus, tehát nem mentegetőzni akartam. Csak ismerem azt az életérzést, hogy valaki azt gondolja, hogy ahova én tartozom, annak hát sötét alakok, vagy a sötét alakok is vannak, utálom, hogy miket beszél, a nyelvétől idegbajt kapok, részben saját élmény, de valami alapvető dologgal azért egyetértek, és akkor az ember itt marad. Tehát van ilyen, nem azt mondom, hogy ezt szeretni kell, ezt a magatartást, nem azt mondom, hogy ez egy igazolás, de nem tudjátok elképzelni, hogy akár az általatok emlegetett média emberek, azért valamit komolyan gondoltak, hogy nemzeti izé, vagy mit, tudom én.
4: Dehogy nem. Sőt, én azt gondolom, hogy nagyon sokan közülük, hiszen elmondják aztán itt ott, ott beszél velük az ember, hogy tudták, hogy ez is gáz, tudták, hogy ez a figura, ez ilyen olyan, tudták, hogy ezt csinálja, csak hogy ez tényleg ez az egy a tábor, meg ez a törzsi gondolkodás, hogy igen, de ott van a cél.
3: Na, ezt akartam mondani, hogy ez is benne van a törzsi gondolkodás, te szoktad ezt utálni mindig.
4: És ha gondol az ember, hogy ha van a törzsi gondolkodásnak talán az egyik alapja az, hogy a törzs az így egyfelé, nem? Együtt egyfelé halad. Most ha én ezt az egységet megbontom, hogy még ha jó szándékból is, akkor a törzs szerintem ellenem fog fordulni. Mert én leszek a... És akkor most itt, tehát most én... Persze. Most írjak egy publicisztikát arról, hogy Bajár Zsolt stílusa vállalhatatlan.
3: Nem írtak.
4: Mi lesz ebből nekem a hasznom?
2: Kiraknak.
4: Hát, na ez
3: csak
4: az.
3: Csak kára ez van. Az, igen, ez tehát ez, és hadd...
4: Ha nem, bocsánat, ha nem raknak ki, akkor meg a olvasótáborot fog ellenet fordulni, és utána
3: akkor nézd meg
4: ki.
3: A kommenteket, utána, akkor nézd igen. meg, hát ezt látja. Egy egészen más szempontot a miért nem volt belső lázadáshoz hadd vessek fel. Akármit gondolunk Orbánról, most ezzel a nem nagyon szeretett szóval azt kell mondanom, hogy egy karizmatikus személyiség. Tehát aki persze. lázadt volna, az valószínűleg tudja, hogy a tábor, a Fidesz tábor az Orbánnal tart, bárhogy lázad ő. Tehát lehet, hogy eleve úgy gondolták, hogy reménytelen vállalkozás Orbánnal szembe fordulni, már pedig ez akkor aktuálisan akár jó lett volna ez objektíven Orbánnak, akár nem. Mégis csak Orbán ellenes pártütés lett volna.
2: De igen, tehát azért a...
4: Morálisan igazunk van, csak gyakorlatilag tényleg képzeld el, hogy mondjuk Navracsics Tibor egyszer csak tart egy váratlan sajtótájékoztató arról, hogy 60 pusztát adjuk vissza.
3: Igen.
4: Tehát,
2: nem, nekem az a meglepő,
3: hogy... És nem tudom, hogy én tartottam volna a helyébe, valószínűleg nem vagy...
2: Nem, nekem az a nagyon durva, hogy nem az, hogy ez nem volt tömegével, hanem hogy egy se volt. Tehát nem emlékszünk olyanra,
3: abban igazad van.
2: Egy vezető politikus már csak a nagyszámok törvénye alapján, hogy már láttam olyan dolgokat, ami nekem nem tetszik, és nekem megszólal a morális jelzőkészülékem ott belül valami, hogy én nem akarok ezzel menni, mert a lázadásnak az a lényeg, csak ezt akartam mondani, hogy ott nem matekozunk. Ott van egy olyan belső hirtelen jövő felháborodás, egy érzelmi feltörés.
3: Ez a Magyar Péter modell, hogy, de ez nem
2: hogy,
3: volt
2: hogy nincs mögötte matek, hogy hányan jönnek velem, vagy hogy velem jönnek, vagy Orbánnal.
3: Megyek az ászlóval.
2: Én ezt képviselem, és akkor pont. De hogy egy se volt ilyen, de hatalomban, még egy Navracsics sem.
4: De hatalomban ez szerintem az a legritkábban. És főleg olyan hatalomban, ami kőkeménynek tűnik.
3: És egy tekintélyelvű hatalomban.
4: És akár még végtelennek is tűnhet, mert hát azért nagyon sokan
2: én
4: azt gondolták,
2: ilyenkor hogy... szoktam rettentően elkeseredni, és azt mondani, hogy sajnos mi ilyenek vagyunk.
3: Ki a mi?
4: De nem tudjuk,
3: ugye nem akarsz népkarakterisztikában
4: gondolkodni. Nem tudjuk, hogyha más nép kitalálta volna magának a NERT, akkor
2: hát ott már maga a NERT-nek a megszületése is jó, hát magyaros.
4: Egyébként meg ugye én a Schmidt-Mária Anteport az cikket mondtam, az politikailag fontos, de valóban inkább a Simicska volt az a intőjel, hogy itt bárki Orbán ellen megy,
3: a
4: az úgy jár,
3: mert ha
4: visszagondolunk, azért a génap után azért úgy nézett ki, hogy Orbán bajba van, nincs média, nincs izért, és úgy kell valahogy a nulláról összekaparni, és hogy ez nem lesz egyszerű feladat, és lehet, hogy Simicska megcsinálja Jobbikkal a váltást. Tehát simán ott volt az első pár
3: hónapban
4: ez a hangulat, és mi lett belőle a tanulság mindenkinek, és azért
3: megy.
4: A sok jobboldali morál hős, aki ugye minket szokott nagyon sokszor szapulni, azért génap után itt azért volt egy-két ember, aki most youtuber, meg ilyen-olyan, meg mit tudom én, és azért egy-két évig még ott dolgozott a Simicska hát, médiában, persze. És csak utána világosodott meg, de ez ilyen kis off-topic, szóval, hogy és mi lett ebből a végkicsengés? Az, hogy Simicskának, aki végtelen úr volt, legalább akkora volt, mint Orbán, sőt, mivel nem volt kirakatba, ezért még gonoszabb is lehetett.
3: Még nagyobb gazdasági.
4: Pontosan, még gonoszabb is lehetett. Igen. Maradt egy kecske farmja.
3: Igen.
4: És azért az így végig gondolod, hogyha benne vagy ebben a társaságban, és látod annak az rettegett embernek azt, hogy darálja le Orbán, hát akkor utána azért meggondolod, hogy mi van Ferivel?
2: Átkötöttél? Ugye gondolkodtam?
3: Nem volt egy nagyon...
2: Amiket mondtatok, előbb is feledkeztem arról, hogy hol vagy.
3: Átkötést?
4: Jó, hát amatőr műsor az.
2: Igen, mi van Ferivel? Igazságtalan, hogy Gyurcsány Ferenc...
3: Komolyan el akarod mondani ezt a mondatot? Ma mondtál az előbb abszurdban.
2: Esküszöm, találtam ilyen kommentet, vagy ehhez hasonlót. Na, akkor még egyszer. Összeszedem magam.
3: Fuss neki.
2: Igazságtalan, hogy Gyurcsány Ferenc boldog lehet azután, amit az országgal tett.
4: Egyébként.
3: De ezt egyébként azt nem sikerült, mikor mondtad, hogy ez szóba kerül, meg például, hogy ez kitől való idézest?
4: Hát
2: ez? Ez a kommentelőtől.
3: Ez egy kommentelő idézet.
4: Azt szoktuk csinálni, hogy belefutunk ilyenbe, akkor azt legyűjtjük, mint...
3: Ja, és akkor a legjobbat
4: kiemelítem. Mi vagyunk a komment szekció Kodály Zoltánja, Bartók Béla, és akkor ezeket így legyűjtjük, ezeket a
3: népdalokat.
4: Az internet népi hagyománynak, és aztán itt a műsorban megzenésítjük, így van még jobb a párhuzam. Vagy amikor olyan helyzet van, akkor mi találunk ki direkt olyat, hogy vagy a vendégünknek essen rosszul,
3: jó,
4: vagy...
3: Azért nem jutottatok el a csodálatos mandarinig, ha már Bartók, de hát jó mondat.
4: Ez kétségtelen. És hát ugye onnan jön ez a komment, hogy Gyurcsány Ferenc egy harcsa paprika főző, harcsa a paprikás főző versenyen.
3: Ez egyre abszurdabb.
4: Megjelent az új párjával, aki szintén egy macska imádó fotós.
3: Csak milyen imádó harcsa?
4: Macska.
3: Macska. Mégez is.
2: Nem, mindkettőt nem, szereti.
4: Mielőtt félreértés lenne, nem macska paprikás főző.
3: Jó.
2: Az értem. Kínában van.
4: Macska paprikás főző ecsegen Gyurcsány Ferenc.
2: Azon már a Szijjártó
4: vendég. Vendég. Szóval, hogy megjelent az új párjával, és akkor beszélt
3: igen,
4: róla,
3: hogy rendben van az élete,
4: most már alakulgat, és akkor túl van itt a nehezén, és akkor erre jöttek ilyen kommentek, hogy hát...
3: Ne legyen boldog. Hát, mit javasoltak, hogy mi történjen?
4: Boldogtalanságot.
3: Értem, de hogy kell előidézni, soha többet
4: Gyurcsány ne egyen harcsát. Na, ez egy jó kérdés. Tomi, hogy kell Gyurcsány Ferencet boldogtalanná tenni?
2: Hát azt mondod a regényére, hogy jó. Ponyva.
4: Ja.
2: Nem is, mert nem hinne neked.
3: Nem, most van egy ilyen filozófiai munkája sem.
2: Igen.
3: Nem olvastam, tehát nem nekibány tőle neki. Véleményt.
2: Én a közös interjúnkban feltettem neki kérdésként, hogy azzal, hogy ugye álnéven kezdte írónőként, és aztán kilépett a fényre, hogy Gyurcsány Ferenc vagyok, azután már soha nem fogja tudni azt, hogy a regényeiért miért rajongol.
3: Igen, a te interjúdat viszont láttam. Jó kérdés volt, de nem sikerült ezzel boldogtalanná tenned, ha ez nem volt az ambíció.
2: Nem, a 4 napig ittam, az jobbat futott a igen, de valószínűleg nem sikerült elbizonytalanítanom sem. Ő szerintem egy olyan flow-ban van, de már úgy talán 2006 óta legalább, tehát, hogy az egója nem engedi, hogy ő kibillenjen abból, hogy már pedig nekem igazam van. Ez, hogy máig az összödi beszéd ügyében nincs benne egy csöpnyi kétel sem, vagy legalábbis a nyilvánosság felé ezt nem adja elő. Hanem arról beszél, hogy ez egy tök jó beszéd volt. Az, hogy mit okozott vele, az már kevéssé érdekli, nyilván az ország nem volt felkészülve erre, ez a hivatalos magyarázat, de én nem látom, hogy ő kibillenthető abból a világból, amiben ő létezik, aminek ő van a középpontja, természetesen ez mindenkire igaz. Csak ezt is megkérdeztem tőle, hogy amúgy az életében mi változott, mert én azt látom, hogy semmi. Régen is sok emberhez beszélt, hatni kívánt, középpontban akart lenni, és most is ugyanez van, csak ezt most íróként akarja megélni. Tehát szó sincs itt pihenésről is. Egyszerűen a visszacsatolást, azt a folyamatos szeretetet igényli az ő személyisége.
4: Igen.
2: Mert ha ezt nem kapja meg egy pillanatra, akkor jönnek be azok a gondolatok nyilván, hogy akkor mennyit is érek.
4: Az hagyjál, mert rosszabb gondolatok jönnek be, már ha arról van szó, amire én gondolok. Mert akkor azért nem lehet, két okból nem lett csönd egy ilyen személyiségű embernél. Egyrészt a önmagát a tükörképekből, a visszatükröződésekből rakja össze, mert valódi én az bizonyos okok miatt nincs, ezért mindig visszatükröződésből. És ha nincsenek visszatükröződések, akkor egyrészt nem tudja összerakni magát, másrészt nem így van, csak nem akarom azt mondani, mert akkor úgy már egyértelmű lenne, hogy mire gondolok. És a csönd pedig azért halálos, mert akkor megint csak nincs visszacsatorás, és csöndben viszont önmagával kellene szembenézni. Uh-huh. Az pont amiatt van a tükrökre szükség, hogy ne kelljen önmagával szembenézni. Hát ez egy nagyon lebutított verziója volt annak, hogy
2: igen,
4: miről is van szó, de valami ilyesmiről van szó. Ezért olyan ember, mint Gyurcsány Ferenc élete végéig megengedhetetlen a valódi szembenézés.
3: Nem tudom, hogy ez-e az ok, ez is nyilván egy magyarázat, hozzátartozik, de ebben nyilván nem megyek bele, hogy én valószínűleg sokkal több pozitívumot látok a Gyurcsány kormányzatban, mint ti, de ez egy másik vita, tehát
2: igen.
3: Most
2: persze, ez
3: nem mondom.
2: Ez egy teljesen más téma, igen.
3: Persze, az ellenzéki tevékenységében már én sem, tehát én inkább azt tartom egy nemzeti szempontból, vagy a közérdekből nagyon rossz stratégiának.
4: De MSZP-sként haragudni is kell rá, nem? Hogy szétverte az MSZP-t, nem? Tehát áruló.
3: De itt nem MSZP-sként beszélek, akkor maradjunk annyiba, hogy széttörte a baloldalt, és ezzel elkezdte a pártok olyan aprózódását, ami az ellenzéki, vagy nem elkezdte, betetőzte, ami ellenzéki oldalon eleve verességre determin. Másik kérdés. Csak mondom, hogy a kormányzását összödött is bonyolultabban látom, nyilván azért, mert benne voltam, tehát akkor lehet, hogy az én szembenézési nehézségeim is benne vannak, de inkább azt akartam mondani, hogy minden politikus valamilyen szinten exhibicionista. Különben miért választaná ezt a pályát? Neki ebben valóban erősebb flow-ja van, hogy a te terminusodat használjam, mint bárkinek, vagy mint bármelyikünknek. Azt hiszem, nem maradt volna életben a szoros értelmében, ha a politikai flow kimerülésével nem talál magának egy másik flót, és én ezt sokkal jobb választásnak tartom, mintha tovább erőltette volna a politikai flón való lovaglását. Ez jó kis képzavar, a flón nem lehet lovagolni. Tehát, hogyha mikor már a hátszél teljesen elmúlt, még akkor is azzal próbálkozott volna, azzal szerintem magának is, de az országnak is többet ártott volna. Tehát én helyeslem, hogy ír. Nem olvastam el egyelőre, hogy mit ír, pont azért, mert engem a politikus Gyurcsány érdekel, vagy érdekelt, ez nem annyira. De ha ő ebben talál boldogságot, akkor szemben a kommentelővel ez engem nem zavar. Az sokkal jobban zavarna, hogyha valamilyen országrontó tevékenységet találna ki most magának. De nem szól a Tisza ellen, ezt méltányolom, mert ez most ártana, nem vett részt a DK szerintem öngyilkos kampányában a választási időben. Tehát nagyon jó, hogy talált egy flót, mondom én.
2: Én nagyon kíváncsi voltam arra, és a legfontosabb kérdésem hozzá az volt, hogy tud-e úgy a saját szerepeire tekinteni, mint ahogy a saját karaktereinek a szerepeire.
3: Igen.
2: Tehát, hogy létezik-e Gyurcsány Ferenc azon túl, hogy ő a politikus Gyurcsány Ferenc, és félig meddig erre adott választ, hogy igen, ő sok mindent gondol cizelláltan a világról, de ezt nem lehetett, ezt le kellett butítani a választók érdekében. Mégis az az érzésem, hogy nem értette meg azt, amire én mutatni akartam. Méghozzá arra, hogy ő ott a sok-sok szerep és a sok-sok változó hangulat, motiváció, félelem mögött létezik-e ő? Tud-e arról, aki ránéz ezekre? És nekem az érzésem, hogy nem, neki van egy szerepe, egy rögzültsége, egy kondicionáltsága, és abból élete végéig nem fog engedni. Nem fog engedni, mert mondom, ha engedne, akkor úgy kéne ránéznie akár a politikusi szerepére is, mint ahogy a karaktereinek ránéz a jellemvonásaira, amit ő lejegyez egy táblázatba, és akkor azt következetesen követi. Ő ezt nem teheti meg, neki mindig ott annyira közel kell maradnia a szerepéhez, hogy ne lássa azt, hogy az csak egy szerep, és hogy mögötte ő kicsoda. Mert mondom, még egyszer, ha ez megtörténik, akkor azonnal látná azokat a dolgokat, amiről mi itt beszélünk, hogy mennyit ártott politikai közösségnek, akár a feleségének, és akkor még sorolhatnám, de ezzel való szembenézésre ő még nem áll készen, de lehet, hogy soha nem is fog. Amivel nincs probléma, ahogy idősödik az ember, egyre nehezebb ezekkel a démonokkal szembenézni.
4: Nem feltétlenül, a borderline-ok például időskorukra kijönnek be.
2: Nem, nincs
4: kíváncsiság
2: volt a részemről.
4: Mondom, hogy van ilyen.
3: Mintha azt várnád, hogy ugyanolyan kritikus legyen önmagával, politikai szerepével, mint ahogy te, vagy ő, vagy nem tudom, ki gondolkodik.
2: Ez nem
3: elvárható.
2: Persze, de én nem azt várom, hogy ő úgy lássa, ahogy én.
4: Tomi, de te egy interjúban...
3: De reflektáljon egyáltalán.
4: Ebben az interjúban, vagy ebben a beszélgetésben egy pszichológusnak olyan 10 éves heti két tudom. Alkalmas melóját akartad elvégezni egy olyan emberrel.
2: De nem akartam.
4: Egy olyan emberrel.
2: És nem akartam.
4: De hát mondjam el, egy olyan emberrel, aki egyébként nem menne el pszichológushoz, mert az is nem úgy az a szembe fajta, megy a, azzal, amilyen ő. Na, nagyon nehéz úgy fogalmazni, hogy érthető legyen, de ne minősítse meg, ne sütögessék bélyeket. Egyébként tudom, imádják a rádióhallgatók, de azt írtam fel, amikor az előbb beszéltem, még előtte, hogy ki vagyok én. Ez az alapkérdés. Ezt nagyon nehéz még egy egészséges személyiségű embernek is megválaszolnia.
3: És ilyen múltak nélkül is.
4: Hiszen folyamatosan körülvesz, és folyamatosan kapod a reflexiót innen, onnan, amonnan, de egy egészséges személyiségű ember mégiscsak meg tudja azt tenni, hogy akár napokig, hetekig csöndben van, úgymond, az nem kommunikál, csöndben van, és azt mondja, hogy oké, ha nincsenek visszajelzések, ha nincs ilyen-olyan tükör, ha nincs semmi, semmi ki vagyok én. És egy egészséges személyiségű ember meg tudja találni, akinek vannak ilyen-olyan szintű vagy irányú defektus, az a számára a ki vagyok én kérdés, az egyenlő a halállal. És ezt most szó szerint mondom, mert maga az egyéniség ott szétesik.
2: Pontosan.
4: Kész, vége.
2: Pontosan.
4: Igen. És ezzel mondom, hogy nem lehet elvárni attól, akinek hogy ez egy skála, hogy ott épp most neki
2: kíváncsi voltam szintű. Rá, mert ő író. Én azért voltam rá kíváncsi, mondom még egyszer, mert ő író, mert ő karaktereket lát kívülről, tehát ismeri a mechanizmust, hogy ezt alkalmazza saját magára.
4: De kognitív
2: ha valaki a boldogságát változó dolgokban, ami keletkező és elmúló dolgokban találja meg, párkapcsolatban, bármilyen emberi kapcsolatban, bármilyen objektív külső tárgyban, azt pontosan tudjuk, hogy az nem valódi, mert az elmúló, hanem a mindig is meglévőt kellene valakiben megtalálni, hogy a valódi boldogságot találja meg, mert ha olyanban találja meg, ami elmúlik, akkor az csak egy ideig, óráig zajlik, és akkor újabb motivációt kell találni. Én csak erre voltam kíváncsi, hogy ő ebben hol tart, és amikor azt mondta nekem, hogy én most boldog vagyok, mert hogy írói sikereim vannak, abban a pillanatban tudtam, hogy oké. Tehát, hogy én megkaptam ott a válaszomat. Ugye, amúgy én tudom,
3: te
2: hogy nem
3: megkaptad,
2: az. Nem
3: boldog. Azt hiszem, most éppen belementünk a pszichológiába, de szerintem az emberek többsége nem tudja megtalálni, hogy egyáltalán létezik-e saját magja a szerepein túl. Valószínűleg az exhibicionista alkat, aminek mondom pozitív értelme is van a jelzőnek, még kevésbé tudja, de azért, ha most az én saját ismeretségi, nem politikai körömben szétnézem, ha magamban nézek, azért nem volna könnyű arra válaszolni, hogy mi az a mag, amihez képest a többi szerep, mert még a maghoz képest is van egy újabb réteg, meg a szerepek alakítottak a magon, tehát azt hiszem, hogy többet vársz tőle, mint egy embertől lehet.
2: Amit tapasztalunk, tehát amit látunk, amit érzékelünk, azok már ugye én definíció szerint nem lehetünk, ami jön meg.
4: Tudom, hogy ez így nagyon izéletben annyi lesz.
2: Befejeztem.
3: Érteztem.
4: Idő is befejezte?
2: Idő, aha. Igen, majd ezt egyszer tovább, vagy mégse. Köszönjük szépen, ez volt a provokatőr, hát elmerültünk.
4: Ez nem a jó
2: Gyurcsány téma, csak... Ferenc lelkében. Igen, csak ez nem ennyi idő,
4: nem egy-egy személyről kellene, hanem akkor jelenségekről, mert így
3: igen, ez valóban beszélni. Általános kérdés. Igen. Vagy akár csak a politikusok körében
4: hát
3: általános kérdés.
4: Az már úgy jobb, mert így baromi nehéz.
2: Köszönjük szépen.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a kellemes nyári idő. Megszavazta a parlament az iskola kezdési támogatást. Külön foglalkoznak a kórházban rekedt kisbabák biztonságos elhelyezésével. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Tovább csökkenhet a jegybanki alapkamat a nyár folyamán, közölte Varga Mihály a monetáris tanácsülése után. A testület ma újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az irányadó kamatlábat. A jegybank elnök szerint az infláció a korábban vártnál kedvezőbben alakult, és a hazai eszközök kockázati felára is alacsonyabb maradt, így van még mozgástér a monetáris politika lazítására. Megszavazta a parlament az iskola kezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskola kezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelésű igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. A politikust Orbán Viktor pártelnök javaslatára a Fidesz országos frakciójával egyeztetve választotta meg a párt országgyűlési képviselőcsoportja. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, hogy a döntés egyhangú volt. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Infó élő közvetítését biztosító kis busz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből történő kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos környezet. Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyerekeket táboroztat az egységes magyarországi izraelita hitközség a Balatonnál. Amint egy 100 gyerek kreatív foglalkozásokon, csoport és csapatépítő programokon, kirándulásokon vesz részt. Az EMIH 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörését követően alakította ki a Balaton összödi menekülttábort az egykori kormányzati üdülő területén. Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul. Hasonlóan kis és szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidéző adását hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben, ezúttal 2025. október 20-áig. Ezen a napon jött a hír, hogy leállt a fél internet, weboldalak, alkalmazások és játékok tömegei váltak használhatatlanná az Amazon hibája miatt. A leállás olyan alkalmazásokat érintett, mint a Snapchat, a Roblox, a PlayStation, a Reddit, a Zoom és a Tinder. És szintén ugyanezen a napon, azaz 2025. október 20-án a Spirit FM húzós című műsorában Rónai Egon vendége Beros Loretta volt.
3: Beros Loretta, pszichológus. Emellett vállalkozásfejlesztés mesterszakon végzett közgazdász. Modern eszközökkel műveli szakmáját. Pszichosztori címmel van jelen a közösségi médiában, mintegy 100 000 követővel. Az önfejlesztést támogatva hétköznapi, általános kérdésekre ad szakmai válaszokat. Emellett vezetői tréningeket tart a saját, több Business Mirror módszer megalkotójaként. Azt vizsgálja, hogyan hat egy vezető belső világa a vállalkozása működésére, és végső soron az eredményeire is.
4: Üdvözlöm, Loretta, örülök, hogy itt van.
5: Köszönöm a meghívást.
4: Szóval van pszichológiai új hullám?
5: Hát, hogy pszichológiai új hullám van-e, azt nem tudom. Azt tudom, hogy a pszichológusok között talán van egy új hullám. Én amit látok, vagyis amit én most itt, amit mondott a bevezetőben, hogy amit én egy kicsit másképp csinálok szerintem, az az, hogy mondjuk a social médián többet mutatok magamból is, és lehet, hogy ezáltal az emberek jobban tudnak hozzám kapcsolódni. Most ezen felül nyilván az, hogy megjelent a social médiában a pszichológia egyáltalán, az egy nagyon fontos tényező, mert hogy inflálódnak el fogalmak, úgyhogy ezt talán nevezhetjük a pszichológia új hullámának. Azért nagyon sok helyen találkozhatunk a konyhapszichológiával is sajnos, meg végzettség nélküli emberekkel, akik pszichológiáról beszélnek. Ez talán a veszélyesebb része ennek.
4: De
5: az
4: azt én honnan tudom, hogy ki az igazi és ki nem. Oké, oda van írva a pszichológus, de osztja az ész boldog-boldogtalan, ugye, ahogy mondja.
5: Igen. Hát szerintem csak így, hogy van-e pszichológus diplomája, vagy nincsen.
4: Az garancia? Egy diploma? Nem. Köszönöm, akkor itt a végére is értünk.
5: Igen, bezárult a kör.
4: Körbeventünk, ennyi volt.
5: Meg volt a logikai bukfenc.
4: Mi a garancia?
5: Szerintem az önismeret. Tehát az a, én azt gondolom, jó szakembernek, aki kellő önismerettel rendelkezik, aki ismeri a határait, ismeri a saját triggereit, ismeri azt, hogy mondjuk egy, akár egy posztban mi az, amit ő magából tesz bele, mi az, ami valóban mondjuk a tudományból származik, mert itt azért vékony a jég, tehát hogy nagyon sok olyan, nagyon sokat általánosítunk amúgy, és ez a pszichológusokra is jellemző, és ezt fontos egy picit, ehhez fontos az önismeret, hogy mi az, ami általánosítás a részemről, mi az, ami tudományosan megalapozott. Szóval én mindenképpen az önismeretet mondanám, illetve hogyha dolgozunk kliensekkel, akkor is az a legfontosabb, hogy mi az, amit én visszak a folyamatba, és mi az, amit a másikhoz, és ezt tudni kell elválasztani, és ehhez elengedhetetlen az, hogy legyen kell önismeretem.
4: Azt például egy pszichológus hogy tudja kontrollálni a saját önismeretét, hogy az igazi-e? Nem saját magát csapja ebbe.
5: Hát, most ezt, hogy igazi-e, vagy nem, mi az igazi egyáltalán a
4: hát,
5: világban?
4: Hát, hogyha arról beszélünk, hogy az önismeret a kontroll, ha arról beszélünk, hogy az önismeret a biztos bázis, akkor én elvárom az én pszichológusomtól, hogy az neki teljesen rendben legyen.
5: Hát olyan nincs.
4: Na ugye.
5: Igen, tehát olyan nincsen, hogy teljesen rendben van. Én azt gondolom, hogy a folyamatos foglalkozás ezzel mondjuk, tehát hogyha ha van egy pszichológus, aki folyamatosan jár szupervízióba, akkor ő lehet, hogy az egyik alkalmon még mondjuk jobban behozza a saját elakadásait a folyamatba, vagy beprojektálja, de mondjuk lehet, hogy a következő alkalommal azt fogja mondani, hogy hát amúgy ő elvitte szupervízióba, lehet, hogy ezt így nem osztja meg, de elviszi szupervízióba, megdolgozza, és akkor utána már egy kicsit más irányt tud venni a dolog. Szóval ez így nagyon fontos.
4: Ha valaki ebben nincsen benne a szupervízió, az amikor egy másik szakemberrel találkozik, és megbeszélik a saját dolgait.
5: Igen, a saját dolgait azzal a fókusszal, hogy az ő kliens kapcsolataiban mi történik. Tehát ez annyival több a terápiánál, hogy konkrétan azokat viszem be, hogy az egyik kliensem ilyen és ilyen érzést váltott ki belőlem, most ez azért van, mert ő határt lépett, vagy én nekem valamilyen elakadásom, valamilyen projekcióm van ebben a dologban.
4: Volt ilyen már?
5: Persze.
4: Zavarba ejtő?
5: Én szerintem most ön másfajta határátlépésre gondol, mint amire én.
4: Bármilyen ez a határátlépésre gondol. Az is határátlépés, hogyha azt érzi a kliensén, hogy többet képzel kettőjük kapcsolatában, és itt egyáltalán nem szexusról beszélek és ilyesmiről, hanem hogy mondjuk barátok.
5: Ilyen nem volt. Olyan volt, hogy ez a mennyire tartjuk a terápiás, vagy hát nem terápiás a folyamat kereteit, hogy az 50 perc az 50 perce, vagy 56 perc, tehát ezek azért nem mindegy, mert mondjuk a pszichológusnak lehet, hogy 10 perce van a két kliens között, vagy fél órája. Szóval, hogy ezek a keretek nagyon fontosak, és azért is fontosak, mert azért a pszichológushoz járás az egy gyakorló tér az életre. És ott azért nagyon fontos, hogy megtanuljuk, hogy vannak keretek, és azokat a kereteket igenis be kell tartani, és akkor majd az életünkben is jobban tudjuk ezeket a kereteket tartani. És inkább olyan volt ez a, mit tudom én, megvan egy ilyen szerződés, hogy akkor milyen időn belül lehet lemondani az alkalmat díjmentesen, és mi az, amikor már fizetni kell, és akkor ebből volt már például konfliktus, hogy utolsó pillanatos lemondás, és ez például egy határátlépés, hogy tehát itt konkrétan támadás volt, nem határátlépés, nekem akkor vált világossá, hogy ez már nem az én asztalom, hanem klinikai szakpszichológus asztala.
4: Tehát agresszió volt, úgy képzeljen?
5: Írásban, igen. Igen. Szóval volt ilyen. Meg vannak apró határátlépések, de ezeket lehet kezelni, az ilyen durvábbakat nehezebb, és ezeknél érdemes bevinni szupervízióba, hogy akkor most belőlem mit váltott ki az, hogy ő elkezdett támadni engem, vagy elkezdett olyan dolgokat állítani, amik valójában pont fordítva igazak.
4: Szabad foglalkozni utána a klienssel? Hogyha az emberben valamiféle indulat képződik iránta?
5: Ha indulat képződik, akkor szabad. Tehát, hogyha ez az indulatáttétel jelensége a pszichológiában, ez úgy néz ki, hogy van az áttétel és a viszontáttétel. A kliens valamilyen indulatot vagy érzelmet megélhet a pszichológus irányába, ami nem oda tartozik. Tehát lehet, hogy mondjuk tegyük fel, ilyen az, amikor azt látja a kliens a pszichológusba, hogy ön ítélkezik. Holott mondjuk a pszichológus nem ítélkezik, és akkor ez egy indulatáttétel, és érdemes ezzel elkezdeni foglalkozni, mert egyébként valószínűleg viszont áttételbe a pszichológusból is ez ki fog váltani valamit, mert hogy természetesen hát emberek vagyunk, de ezzel érdemes foglalkozni, mert meg lehet keresni ennek a gyökerét, hogy mégis honnan jön ez az érzés, honnan jön ez az indulat, kifelé vagy kifelől jelent meg ilyen az életében, melyik kapcsolataiba projektálja bele ezt a dolgot. Szóval mindenképpen szabad. Ez is egy vékony jég. Én azért úgy nem mindegy, hogy milyen indulatot vált ki. Szóval nem mindegy, hogy milyen mértékű ez az indulat, meg nekem például nagyon fontos, hogy én nem vagyok klinikai szakpszichológus. Tehát amikor már azt érzem, hogy mondjuk olyan szintű támadás érkezik a klienstől, ami belőlem egy ilyen nagyon durva indulatot vált ki, akkor én ott elkezdek gyanakodni, hogy talán ez a kompetencia határomon kívül van, és akkor viszont már nem szabad vele foglalkozni. Tehát akkor át kell engedni klinikai szakembernek.
4: Benne volt a névjegyben, hogy van egy sorozata a Pszichosztori, meg hát ugye ez az oldalának is a neve, hát a kettő összekapcsolódik nyilván. És ott ilyen, mondta a konyhapszichológiát. A konyhapszichológiában használt dolgokat próbál szakmailag megmagyarázni. Mennyire vagyunk arra fogékonyak, hogy szakmailag is akarjuk érteni, amit egyébként olyan okosan el szoktak nekünk mondani. Tehát engedd el meg. Tehát ilyen nagyon, nagyon, igen, ugye? Ilyen nagyon közhelyes megoldásokat választunk arra, hogy a másikat rendbe rakjuk. Sőt, saját magunkat is.
5: Igen.
4: Befogadjuk, hogyha erről lebeszél minket egy szakember akár egy-két perces videóban? Hogy ne így csináljuk?
5: Hát, szerintem ahhoz kell már saját tapasztalat is, hogy van, ami nem működik. Tehát mondjuk, hogyha ebből az elengedésből indulunk ki, vagy ilyen, tehát hogy az a helyzet, hogy a pszichológiában nincsenek olyan megoldások, hogy mit tudom én, 3 tippat. Túl gondolat. Tehát 3 tipp az oké, van.
4: De hogy nincs az de összes hogy... női laptele van ezekkel a megoldásokkal.
5: Sajnos igen. De hogy valójában nem fog mindenkinek minden helyzetben maximálisan működni. Tehát, hogy én ezt próbálom egy picit így visszahozni a realitás talajára, hogy az, hogy nem tudom, XY-nak segített a boxolás, hogy az agresszióját kivezesse, nem biztos, hogy a Z-nek is segíteni fog. És ezeket nem tudom, szerintem ahhoz, hogy befogadóvá váljanak arra az emberek, amit mondani akarok, ahhoz kell, hogy legyen tapasztalat, hogy mondjuk próbált már sok dolgot, de nem sikerült, és mondjuk pont amiatt érzi magát valamiért, nem tudom, kevesebbnek. És akkor... valamilyen szinten az megnyugtató is, hogyha egy szakember elmondja, hogy amúgy attól nem kevesebb valaki, hogy nem sikerül a 3 tippel megoldani a mit tudom én 20 éves szorongását. Tehát, hogy ezeket próbálom egy kicsit tompítani. Azért azt látom egyébként, hogy fogékonyak, meg úgy nagyjából figyelnek, hallgatnak rám.
4: Sok kérdés jön?
5: Nagyon.
4: És van türelme megválaszolni?
5: Nem mindig. Én is ember
4: hát
5: vagyok. Én is ember vagyok. Nem, hát muszáj határokat szabni, tehát, hogy amúgy nekem ez a munkám. Nem, tehát képtelenség mindent megválaszolni emberileg.
4: A praxisában visszaköszönt az, hogy a közösségi médiában jelen van? Tehát jönnek úgy, hogy láttam azt a videóját, és ezért keresem?
5: Konkrétan így jönnek, igen. Mondjuk most már szerintem egy jó fél éve nem fogadok új klienseket, mert nem tudok, de nagyon sok ilyen megkeresés érkezik, hogy igen, látott a Facebookon, Instagramon, stb., de érkezik olyan is, hogy nem akar jönni hozzám, hanem csak mondjam már meg, hogy mi a baja. És akkor leír mondjuk egy ilyen hosszú
4: hát az
5: üzenetet.
4: Hát azon mit lehet így kezdeni,
5: hát
4: persze?
5: Azt lehet kezdeni, hogy visszaírom, hogy etikátlan lenne, meg szakmaiatlan lenne, hogyha én elmondanám egy leírásból, hogy mi a baja valakinek, mikor ez lehet, hogy 4-5-6-7 alkalom kellene ahhoz, hogy valójában szétszálazzuk, hogy akkor most itt mi van.
4: Még nagyon fiatal pszichológus, tehát még emlékszik rá, hogy milyen volt, amikor elkezdte.
5: Persze.
4: De mondjuk a tanulmányait is elkezdte akár. Az ember óhatatlanul vizsgálja magát, tehát új fejezet következik, itt most nem tudom, milyen szorongásokkal fogunk foglalkozni. Mm-hmm. Van-e nekem? Tehát ezeken az ember, ezeken a stációkon végig?
5: Persze, hát mindegyiken. Tehát konkrétan én azt gondolom, hogy ahogy így végig megyünk, tehát most, hogyha a pszichológiai tanulmányaimról beszélek, végig megyünk azon, hogy ja, hát akkor ez szorongás. Hát akkor én szorongó vagyok. Hát jól van. És akkor nyilván én mondjuk mellette járok terápiába is egyébként, ilyen, hát önismereti céllal, meg nyilván az ilyen szorongások miatt. És igen, szóval mondjuk egy klinikai, pszichológiai vizsgára készülve, hogy úristen, mi van, hogyha borderline vagyok.
4: Minden tünet megvan, igaz?
5: Igen. Nem, egyébként nyilván nem, de hogy persze vizsgálgatja magát az ember, persze vizsgálgatja mondjuk egyik kedvenc tanárom, a Kozma Vízkeleti Dánielnek volt az órá, ez a jól működő párkapcsolat, jól működő család, és akkor az ember vizsgálgatja, hogy az ő párkapcsolata vajon melyik fázisban van.
4: Ó, szegény fiú.
5: Hogyan lehet jobban kommunikálni, mi az, ami elakadás, úgyhogy ez óhatatlan. És ahogy végez az ember, akkor meg szerintem jön az imposztor szindróma. Szóval ez a úristen, oké, végeztem, de hogy akkor vagyok-e én már annyira stabil, vagyok-e már annyira tanult, vagy
4: hogy fogok tudni
5: tapasztalt.
4: Segíteni
5: igen,
4: másoknak.
5: Igen, hogy tudok-e egyáltalán segíteni másoknak.
4: Megvan az a pillanat, amikor úgy érezte, hogy igen, ez most működött?
5: Jó, meg. Elmondjuk. Igen. Hát ez inkább így kliens kapcsolatokban szokott. Úgy, tehát sok van, most nem tudnék így egyet kiemelni, de ez egy nagyon-nagyon ilyen inspiráló érzés, szóval, hogy egyrészt egy büszkeség is, másrészt meg azt az örömöt látni mondjuk a kliensen, hogy valamiben sikerült előrelépni az életében, az szerintem páratlan.
4: Hogy megfejtették őt.
5: Hát,
4: és akkor most ő érti.
5: Igen, vannak ezek az aha pillanatok, amikor valakinek összeáll a kép, hogy ja, hogy ezért, az is nagyon jó, de az nagyon jó, amikor ennek már az életében van valami kézzel fogható lenyomata.
4: Foglalkozik üzletemberekkel is. Uh-huh. Ez megint a saját tanulmányaiból jött nyilván, mert hát vállalkozásfejlesztést is tanult.
5: Igen.
4: Nagyon más egy üzletember pszichéje, mint egy tőle elváló, mondjuk egész életét beosztottként élő emberi?
5: Nem. Bizonyos tulajdonságokban nyilván különböznek. Nyilván van egy nagyobb kockázatvállalási hajlandóság legtöbb esetben, de ez sem determinált attól, hogy valaki üzletember. Szóval, hogy van, aki konkrétan azzal küzd, hogy nem mer kockázatot vállalni, és mindent folyamatosan, tökéletesen akar csinálni. Szóval én nem látok olyan nagy különbséget. Ami jobban érezhető, az, hogy az elmélyülés az elején egy picit nehezebben szokott elindulni, hogy jó, akkor most itt álljunk meg erre az egy órára, nem pörgünk, nem az van, hogy minél több mindent kell megcsinálni.
4: Nincs hozzászokva, hogy irányítják.
5: Igen, ez például egy, de nagyon gyorsan tudnak váltani, ha elkötelezettek a folyamatban, akkor nagyon gyorsan tudnak így átkapcsolni. De igen, ez a sietség, ez a minél többet akarok egy óra alatt elérni, ez azért nagyon jellemző rájuk.
4: Na, de hát ez viszi őket előre.
5: Igen,
4: nincs akadály, átlépjük.
5: Igen, és pontosan ezért is szoktam mondani, ugye én így az üzleti életben leginkább a sémákkal foglalkozom, és pont azt szoktam mondani, hogy a sémákat nem megölni kell, hanem megszelidíteni. Ezek, amit az előbb ön is mondott, hogy ez viszi előre, ez is mondjuk egy sémához kapcsolódik. Na most, hogyha ezt teljes mértékben kiírtjuk, ami egyébként zárójelben megjegyzem, szerintem lehetetlen is, akkor lehet, hogy elveszíti azt a lendületét, amit adott mondjuk az, hogy ő tökéletesen minél gyorsabban akar teljesíteni. Szóval, hogy az a fontos, hogy ő tudja kiválasztani, hogy adott helyzetben engedi átadni az irányítást ennek a sémának, vagy pedig akkor mondjuk, tehát hogy tudjon megállni, tudjon lelassulni, tudjon egy picit nyugodtan lenni.
4: Ez hogy van, amikor önhöz fordulnak, akkor voltak éppen egy coachot keresnek, aki segít átlépni egy küszöböt, vagy a pszichológushoz fordulnak, aki ráadásul de jó ért az üzlethez. Nem tudom, ez egy nagyon vékony határ, én tudom a coach meg a pszichológus, de hát azért mégiscsak van köztük egy határ.
5: Van. Hát, most én ezt így konkrétan nem tudnám megmondani, mert nem kérdeztem meg, hogy ők konkrétan mit keresnek bennem, de van olyan, tehát azt tudni kell, hogy én nekem a vállalkozó, tehát ez az üzleti vonal, ez nekem a családomtól jön, tehát én vállalkozó családban nőttem föl, én az irodába rajzolgattam, szóval belenőttem ebbe az üzleti életbe. És nekem van olyan kliensem, aki ezt tudja rólam, és azt szokta mondani, hogy ő azért szeret hozzám járni, mert hogy egyrészt tudok neki pszichológiailag mit mondani, értem a számokat, amiket elém rak, és hogy így látom, amit beszél, tehát konkrétan átlátom, mert hogy ő szokta azt mondani, hogy látszik, hogy a véremben van ez az egész vállalkozásosdi. Szóval szerintem így egy ilyen komplex valakit keresnek, aki minden oldalról meg tudja fogni ezt az adott problémát.
4: Az, hogy egy vezető hogy működik, az mennyire határozza meg az ő cégét? Tehát nagyon. Működhet attól függetlenül jól egy cég, hogy a vezető éppen depressziós?
5: Hát, hogyha van egy olyan kulcsember, aki működteti, akkor nyilván igen, de itt nem is az adott mentális állapotra térnék ki legfőképpen. Nyilván az is egy nagyon fontos befolyásoló tényező, de ami a leginkább, az ő elképzelése a világról, az ő elképzelése a többi emberről, az szépen lefolyik a vállalkozásba, és nem csak úgy, hogy mondjuk azok lesznek a cégnek a kultúráját alkotó hiedelmek, vagy ilyesmi, hanem konkrétan a struktúrát is úgy rakja össze, és most, hogy kicsit kézzel fogható legyen, mondjuk tegyük fel, hogy van egy vállalkozó, akinek nagyon erős a bizalmatlanság sémája. Tehát ő nem bízik a világban, nem bízik másokban, folyamatosan arra gondol, hogy ő csak magára számíthat. ő úgy fogja a struktúrát fölépíteni, hogy mindenhez hozzáférjen, és folyamatosan tudjon mikromanedzselni. És ez nagyon veszélyes, mert egy bizonyos szint fölötti növekedésnél ez már kivitelezhetetlen, és olyan szintű szorongást fog kiváltani benne, ami aztán megint csak lecsorog a vállalkozásba, és az alaphangulatát az ott dolgozóknak tönkre fogja tenni.
4: Hát ráadásul bénító.
5: Tehát bénító, persze.
4: Nem mer semmit megcsinálni, mert majd úgyis megmondja a főnök.
5: Igen, igen.
4: Ezek oldhatók?
5: Hát, oldhatók, de én inkább azt mondanám.
4: Majdnem azt mondtam, hogy gyógyíthatók legyen ezek a szorongások. Hát ezek ilyen betegségközeli állapotok is.
5: Hát meg tudnak betegséget generálni, igen. Én nem az oldásával foglalkozom, talán úgy fogalmaznám meg, hogy az üzletemberek között én inkább megtanítom őket, hogy szelidítsék meg ezeket a sémákat. Szóval, hogy tanulunk olyan technikákat, amikkel egyébként a szorongásukat tudják csökkenteni. Mm. Nyilván ez nagyon egyénfüggő, hogy
4: ez
5: neki mi az, ami működik.
4: Ez a business mirror módszer, amit jelzett
5: igen.
4: publikációban.
5: Igen. Mm. Szóval, hogy inkább így felismerjük, hogy mi működik nála, milyen sémák. Megtanítom, hogy hogyan ismerje fel adott helyzetben, és hogy hogyan váltson vissza a sématerápiában. Van ez az egészséges felnőtt mód, hogy hogyan tud visszaváltani ebbe az egészséges felnőtt módba, és abból döntést hozni.
4: Hát leginkább, hogy kiszáll az üzleti életből.
5: Hát nem mindig ez hát a legjobb azért, megoldás.
4: Igen, de hát azért az sem egy egyszerű élet.
5: Nem.
4: Aki azt gondolja, hogy az irigyésre méltó, szokták mondani, hogy próbálja ki egy kicsit.
5: Hát próbálja ki, mert
4: hogy visel másokért is.
5: Igen, meg a vállalkozónak tehát mondjuk egy vállalkozónak a napja az nem ér véget délután 5 órakor.
4: A pszichológusé véget ér?
5: Nem. Hát én vállalkozó is vagyok közben, szóval, hogy...
4: Ugye?
5: Igen. Én is csinálgatom az én kis saját módszeremet.
4: Hogy egy vállalkozóra, vagy bármelyik páciensére, és ez nem is kell akkor vállalkozónak lenni. Hogyan hat a külvilág? Azzal szokott foglalkozni? Tehát, hogy milyen a légkör itt nálunk, vagy hogy mennyire izgatott a közeg, amiben ő mozog. Tehát most az izgalmat a politikától a gazdaságig számos dolog okozza. Mert hogy azért rengeteg hatás, ami az embereket éri. Ez nyilván hat rájuk is.
5: Nagyon sok kliensem hozott már be olyan témát, ami így ehhez kapcsolódik, tehát például van egy hölgy kliensem, akit sorozatosan megszólnak például az utcán, hogy néz ki. Egy nagyon dekoratív nő egyébként. Itt azért úgy a társadalomnak a mentális állapotáról ez egy nagyon jó látlelet, mint ahogy például a Facebook kommentek, vagy az Instagram, vagy a TikTok kommentek is. Illetve például Van olyan kliensem is, aki nemrég elutazott Amerikába pár hétre, és hazajött, és azt mondta, hogy egyszerűen nem akar itt élni. Tehát, hogy ő ott mondjuk kint kinyílik, itt meg hazajön, és egyszerűen így a közhangulat, vagy úgy az embereknek a hangulata így rá is rátelepszik. De például van olyan vállalkozó kliensem, akinek konkrétan az okozott nehézséget, hogy nyilván a marketing videóiban ő szerepel, és hogy oda milyen kommentek érkeznek, és hogy ezekkel, tehát ez is a külvilág nyilván, hogy ezekkel hogyan lehet megküzdeni. Szóval, hogy nagyon hatással van ránk, hát ez a keret, amiben élünk.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidéző adását. Még mindig 2025. október 20-án járunk. Ez a nap a csontritkulás világnapja. A WHO által 1999-ben életre hívott kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a néma korként is ismert csontritkulás veszélyeire, a megelőzésre, valamint a korai szűrés fontosságára. És szintén 2025. október 20-án a Spirit FM Kultúra című műsorában Rónai Egon vendége Ludwig Orsolya, a Libri Marketing és Kommunikációs igazgatója volt, témájuk pedig Közép-Európa irodalma volt.
3: Jó napot, ez a Kultúra, Rónai Egon vagyok, a mai szerkesztő Kocsis Andrea, és hát könyveket ajánlunk, nem is akármilyeneket. Vannak köztük régi ismerősök, de a szerzők között egészen biztosan, és néha jó rájuk csodálkozni, hogy tényleg, de rég olvastam tőlük valamit. Ludwig Orsolyával, egész pontosan ezt így illik, a Libri kereskedelmi és marketing igazgatójával fogjuk megbeszélni, hogy a kelet-közép-európai, vagy közép-kelet-európai, kinek hogy tetszik, irodalom jellemzői vajon mi csodák, és kiket ajánlunk közülük, akik a legjellegzetesebbek. Úgyhogy szeretettel köszöntelek, Orsi.
4: Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit.
3: A legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor Frankfurtban voltál a könyvvásáron. Ott a mi térségünk mennyire tud erősen megjelenni?
4: Azért látszik ám az országok mérete szerinti megjelenés, tehát mondjuk Lengyelország jóval nagyobb területen és jóval nagyobb kínálattal jelenik meg. De az igazság, hogy Frankfurtban szerintem mindenki ott van. Valamilyen mértékben, de mindenki képviselteti magát. Egészen fantasztikus mondjuk a távol-keleti országoknak a megjelenése, de mi sem panaszkodhatunk, a térségünk is szerintem. De most hirtelen eszembe se jut olyan ország, amit ne láttam volna.
3: De hát ez jó. Azt sokan mondták, hogy a magyar stand milyen kicsi volt. És ezt jó néhányan láttam a bejegyzéseket, fájó szívvel említették meg, hogy hát úgy elvesztünk egy kicsikét.
4: Hát a magyar stand az valóban most már évek óta relatív kicsi, tehát ezekhez képest. Ehhez hozzá tartozik azért az is, hogy ezek az országstandok ugye felületet biztosítanak arra is, hogy a különböző kiadók jogokról tárgyalhassanak, tehát mindenféle ügynökökkel találkozhassanak, de ennek azért van más felülete is. Tehát nem feltétlen igaz az, hogy ezt csak az országstandokon lehetne megoldani, és hát természetesen azért van ennek egy anyagi vetülete is. Egyébként nem tudom, tehát most nem tisztem nyilatkozni a szervezők nevében, de azért azt lehet látni, hogy nyilván egy frankfurti megjelenés, és az nem egy olcsó mulatság, de ezzel együtt szerintem szép volt a magyar stand, stílusos is, két éve is láttam, akkor ugye a Petőfi évet ünnepeltük, akkor így nagyon jelentős Petőfi jelenlét volt, vagy bemutatás mindenféle alternatív, interaktív módokon is. Idén pedig érdekes módon sokkal több kiadvány volt jelen, tehát sokkal több kiadó küldött kiadványt, hogy képviseltesse itt magát. Természetesen volt egy polc végig Krasznahorkai László műveivel, magyar és idegen nyelveken is, tehát abszolút ez volt a, mondjuk úgy, ha sétált az ember a folyosón, akkor a leglátványosabb, legkülső polcon jelentez meg, és hát kicsit magam felé is hadd nyúljon a kezem vagy a karom szenteknek is, hogy a Libri irodalmi díjasainkat is be tudtuk mutatni ezen a magyar standon, tehát a tavalyi év legnépszerűbb magyar olvasók körében legnépszerűbb könyvek ott voltak Frankfurtban.
3: Ezeket már fordításban viszitek ilyenkor?
4: Nem, hát az ugye a kiadóknak lenne a tiszte, illetve hát a kiadó képviselik ezeket, és hát nem is feltétlen minden könyv olyan, ami mondjuk nemzetközi érdeklődésre igényt tarthat, vagy számot tarthat. Nagyon sokféle könyv volt ugye a Libri irodalmi díjasak között is. Például ugye a kordaházas párról szóló, és bármennyire is mi nagyon szeretjük őket, nem biztos, hogy mondjuk Európa más területein ők annyira ismertek.
3: Hát az egykori Szovjetunióban Korda György nagy sztárnak számított, úgyhogy esetleg az orosz piac. Na, viszont közép-kelet-európa, mi szeretünk erre úgy gondolni, hogy ez egy ilyen nagy K&K világ, tehát Schweigtől kezdve egészen, mit tudom én, Rejtőig és Örkényig van egy speciális humorunk, amit csak mi értünk, és mások annyira nem értenek, mert hogy itt kellett születni ebben a világban. Ez igaz még ma is?
4: Szerintem igen, bár az az igazság, hogy a groteszk, vagy ez a humorral tompított nehézség, szerintem azért ez sok helyen megjelenik, tehát a brit humornak is ez igazából a veleje. De azért az a mondjuk úgy hagyomány, amit ugye a régi úgynevezett átkos időben megéltünk, hogy a cenzúrát mondjuk úgy lehetett kijátszani, hogy a szavakkal kicsit kreatívabban bántunk, és akkor hát nem is lehet belekötni, bele lehet kötni. Mindenféle rejtett jelentéseket, sorok közötti jelentéseket adtak a szerzők a szövegeiknek. Ez azért szerintem nálunk jelentős hagyományokkal bír. És tényleg igaz az, tehát az tetten érhető, hogy a régió különböző országaiban ez hasonlóképpen megjelenik. Hogyha tényleg gondolunk, ugye a Schweigre említetted, de mondjuk hoznék egy másik könyvet is, ami most, ugye azért beszélgettünk megint közép-kelet-európai irodalomról, mert az együttműködésünk a MOL Új Európa Alapítvánnyal most a második fázisába ért, és ismét ebben a hónapban kiemeljük a régiónk néhány művét, és ebben a mostani kiemelésben például megtalálható Hrabalnak az Ő felsége pincére voltam, és ez azért remélem, hogy sokaknak ismerős amúgy is, de hát itt a nagy alkalom ezt újraolvasni. Nem tudom, hogy mennyire közismert még ez a könyv, szerintem azért a 80-as években, 90-es években, amikor már ugye megjelenhetett eredeti formájában, akkor azért ezt nagyon sokan olvasták.
3: Hogyne, az akkoriban szenzációnak számított, persze.
4: Igen, és fantasztikus is, hiszen Hrabal ezt ugye 71-ben összesen 18 nap alatt írta. Valószínűleg azért ott tele lehetett érzésekkel, indulatokkal, egyebekkel, de hát azért fantasztikus az, hogy szinte egy ültő helyében össze tudta, vagy le tudta ezt írni.
3: Egyébként készült aztán... ebből, hát Hrabalból nem nehéz, készült ebből egy csehszlovák film is, ebből a regényből. Az is kiváló, nagyon jókat lehet rajta nevetni.
4: Igen, és hogyha jól sejtem, akkor még színdarab formájában is feldolgozták, tehát ez tényleg egy olyan nagyszerű mű, ami sokféle formában, sokféle platformon is megállja a helyét. Szerintem én most mindenképpen motiváltnak érzem magam, hogy ezt újraolvassam, kedvet kaptam, ahogy szerintem én most mindenképpen motivált

0: Igen, és inkább így egy kicsit elsüllyednek. Érdekes, képzeld el, hogy nekem az egyetemista koromnak az egyik kedvenc szerzője Kafka, és ráadásul én nagyon szerettem őt eredetiben olvasni. Ugye németül szerző, cseh íróról van szó, de hát azért való igaz, hogy ő egy kicsit sötéten látja a világot. Most a válogatott novelláit találhatják meg a kedves olvasók ebben az ajánlásban, és hát ugye a leghíresebb novellája, az Átváltozás, az úgy körülbelül irányt is mutat, hogy mire számíthat a kedves olvasó.
1: Az mondjuk nagyon kemény. Én azt középiskolás koromban olvastam, és csak úgy ültem és néztem, hogy ez nagyon durva. Olyan volt, mintha valami horrort olvasnék.
0: Hát valamilyen szinten ez az is. Tehát azért az, amiről szól ugye az emberi elszigeteltség, vagy kirekesztettség, ez kellően horrorisztikus, hogyha az ember ebben elsüllyed. Szerintem ez felér azzal, és hát pont ezt elképesztő plasztikusan meg tudta fogalmazni. Valószínűleg azért, mert hát ő maga is így érezte magát, tehát ő ezt élte, ezt a nehézséget, és aztán emiatt tényleg nagyon, nagyon valós, nagyon élő formában tudja ezt bemutatni. Hát nyilván ő nem a szórakoztató szombat délutánra szól, de én nagyon-nagyon szeretem, tehát nem nagyon sokat ad, fantasztikus a szimbolizmusa is.
1: Petra Hulovát ajánljátok még ebben a sorozatban. Nekem ő annyiból kilóg, hogy ő sosem volt annyira divatos nálunk.
0: Hát igen, de hát pont ez a cél, hogy nyilván ismertebb, de kevésbé ismert szerzőket is bemutassunk, és ez a keverék nyilván az, ami aztán elérheti azt, hogy ugye az ismertebbekkel kedvet csinálunk, és a kevésbé ismertek pedig így mégis kaphatnak némi teret.
1: Hát hogy gyakorlatilag egy kortárs írónk, tehát nem úgy, mint Kafka vagy Jókai, ő itt van.
0: Igen, de kortársat ajánlunk még, ugye Bán Mórnak a könyve is megtalálható a mostani ajánlásban, illetve Viski Andrásnak is, akinek ugye a Kitelepítés című könyve volt 23-nak a sikerkönyve. Az volt a határon túl legnépszerűbb kiadvány a mi kínálatunkban, de hát egyébként is egy fantasztikus és történelmi jelentőségű mű, ezt állíthatjuk, és ennek az előzmény és folytatás regénye jelenik meg. Egyébként szerintem pont ma, lehet, hogy ez éppen egy mai megjelenés, de mindesetre a Napokban az Illegalisták címet viseli.
1: Micsoda szó összetétel, milyen szójáték, Illegalisták?
0: Hát Viski András fantasztikusan bánik. Igen. Tényleg a szavakkal. Nekem az a gondolata a legkedvesebb most ebből, persze nagyon nehéz választani legkedvesebbet, mert elképesztő gondolatai vannak, de lehet, hogy most éppen ez érint meg, hogy szabad ember az, aki nem okoz másoknak szenvedést. És ez hát nem tudom, nekem rengeteget ad. Tényleg, tehát, hogy az én szabadságomat az határozza meg, hogy másokkal hogy bánok. Nem csodálatos gondolat?
1: Miközben mindig magunkból indulunk ki, amikor a szabadságot értelmezzük, hogy nekünk mit jelent. Igen, nagyon
0: igen.
1: Szép, valóban.
0: Igen, és szerintem azért ez, hát na, ilyeneket kell olvasni, ugye?
1: Szombat délután? Hát tudod, mit inkább, mint Kafkát, bár Kafka meg zseniális szintén. Tehát olyan légkört, olyan atmoszférát senki nem teremt, mint ahogy ő tud. Úgyhogy őt is. Jókait visszahoztátok. Ez nekem, meg Márait. Ez nekem azért is tetszik, mert Jókaival nagyon sokan bajlódnak. Lehet, hogy erről már mi is beszéltünk, hogy hogyan lehet divattá tenni megint.
0: Hú, igen, és hát ugye Jókai ott van a kötelező olvasmányok sorában is, tehát ezzel
1: ez sokat nem segít rajta.
0: Már, igen, tizenévesen megküzdünk vele, de most például ugye Jókainak 200. születésnek 200. évfordulóját ünnepeljük, és ennek kapcsán nagyon sokféle rendezvény van, esemény van, és éppen egy hete, két hete volt egy felolvasás, egy 24 órás felolvasás, amiben én is részt vehettem, és ugye, ahogy kerestem, hogy miből is olvassak, akkor így elém kerültek ezek a könyvek felnőttként, és úristen, hogy de jó. És eszembe jutott az is, hogy egyébként pont Jókainak az egyik műve, az És mégis mozog a föld volt az egyetlen,

0: olyan kötelező olvasmányom, amit úgy tényleg tiszta szívemből szerettem. És nagyon különleges volt, megtaláltam, képzeld, azt a példányt is, ami a gimnáziumban volt az enyém, nem is, általános iskolában, mert megtaláltam a beírás, hogy 7. C osztály, és hogy én milyen jegyzeteket tettem. Szóval ezeket meg lehet szeretni.
1: A Csitvári illetve... krónika?
0: Igen, és mégis mozog a föld, de utána ott van például a beteglátogatók, hát az meg egy kifejezetten vicces. Szerintem meg kell találni azt a jókait, amivel el lehet indulni, és utána, hogyha az ember megszokta a nyelvezetét, akkor tényleg nagyon szórakoztató. Mégis mozog a föld, az pont egy olyan elképesztően vicces fejezettel indul, ahol az egyetemistáknak a szlengjét magyarázza, olyan szavakat, hogy némelyiket kiolvasni is szinte lehetetlen, tehát kifejezetten nagyon szórakoztató és vicces, aztán ahogy megfogja az egyetemistáknak vagy a diákoknak a hétköznapjait, az életét. Tehát van a jókaiban nagyon sok szerethetőség, és hogyha jól megtaláljuk ezeket, akkor utána már a többit is könnyű olvasni. Most pont Frankfurtban láttam, képzeld el, egy olyan plakátot, az tetszett nagyon, hogy olvass, amit szeretsz, egészen amíg megszeretsz olvasni, és akkor már tudsz mindent olvasni.
1: Ez egyébként igaz, én ezt mondom mindig. Igen. A gyerekeimnek, hogy kicsit küzdjél meg vele, és beszippant, és onnantól jó lesz, hidd el.
0: Igen, meg hát most olvasson olyat, ami most is örömet okoz neki, és aztán majd el fogja tudni olvasni a jókat.
1: Egyébként, ha mondod ezt, és mégis mozog a földet, ez például, hogyha valaki kíváncsi arra, hogy hogyan lettek hajdanában színésszé a diákok, meg hogyan akartak ők költő lenni, és hogy képzelték a szabad költők életét, ez ebből a szempontból is egészen fantasztikus, mert hogy olyan világba viszel minket, ami hát 150 évvel ezelőtt volt.
0: Igen, és mondom, tehát 5 diáknak az életén keresztül, vagy ott a hétköznapjain keresztül mutatja ezt be, 5 teljesen különböző egyéniség, tehát nagyon, nagyon szép jellemrajzok is vannak benne, nagyon, szerintem egy nagyon klassz időszak bemutatás is.
1: Na de, mondod, hogy ajánljuk. A MOL Új Európával van egy együttműködésetek, ez milyen módon jelenik meg nekünk, könyvolvasóknak, ha mondjuk bemegyünk egy boltba, vagy fölmegyünk a Libri oldalára?
0: Hát nyilván kiemelésekkel mutatjuk ezt be, és van 10 olyan nagyobb boltunk, ahol a boltban is külön polcon találhatóak meg ezek a javaslatok. Budapesten a legnagyobb plázákban, de Debrecenben, Kecskeméten, Győrött, Szegeden, meg Egerben is az üzleteinkben megtalálják ilyen figyelemfelkeltő matricákkal, ajándék könyvjelzőkkel jelölve, és hát nyilván az online platformon is megtalálható ez a kiemelés. Úgyhogy én biztatok mindenkit, hogy ha éppen ezekben a boltokban el tudnak menni, akkor nézzenek körül, vagy ha nem, akkor az online boltban mindenféleképpen.
1: És olvassanak sokat és jó könyveket.
0: Igen, olvassanak, amit szeretnek, és aztán meg szeretnek olvasni.
1: Így, ez például, igen, ez jó, ezt ellopjuk. És mostantól mi mondtuk.
0: Okay.
1: Ludvig Orsolya, köszönöm szépen, a Libri kereskedelmi és marketing igazgatóját hallották, örülök, hogy beszéltünk, Orsi.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a kellemes nyári idő. 100 000 forint iskolakezdési támogatást kapnak a nehéz sorsú családok. Ismét villamosok ütköztek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos, lehetőleg családi környezet. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük elkövetett jogsértéseket is. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Az eseménysorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros, az elnök Naszádos Péter hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Összeütközött két villamos Budapest második kerületében a Hűvösvölgyi úton. Az első hírek szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek. Vasárnap röviradó éjjel is összeütközött két villamos Budapesten, mindkettő kocsiszínbe tartottak 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett. Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd, Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Polgár Judit világbajnok sakknagy mester nem fogadta el a miniszterelnök felkérését az ideiglenes államfői posztra. Magyar Péter magára vállalta a felelősséget, ahogy fogalmazott, a kommunikációs hibákért. Kérdés, hogy ezek után kivállalja majd az ideiglenes államfői posztot. A helyzetet Horn Gáborral és Kohán Mátyással értelmezzük. A köztársasági elnök jelölésének folyamatát bírálta az Amnesty International. A szervezet szerint a következő köztársasági elnök kiválasztását nem lenne szabad elkapkodni. Magyar Péter mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a következő államfőről. Vigy Dáviddal beszélgetünk. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg a parlament a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló családok számára. Csak nem 400 000 gyermeket érint a döntés. Közben a tanárok is készülnek az új tanévre. Kérdés, hogy mi változik az eddigi gyakorlathoz képest. Mendrei Lászlót és Pilc Olivért kérdezzük. Tovább eszkalálódik a háborús feszültség a Közel-Keleten. Iráni tisztviselők úgy fogalmaztak, országuk átfogó háborúban áll, miután Amerika immáron 10. napja hajt végre támadásokat Irán ellen. Eközben Jordánia Iránból indított drónokat fogott el, a Huszik pedig tengeri blokádot hirdettek a Vörös-tengeren, Szaúd-Arábia hajói ellen. Vendégünk Szajfó Omár.
3: Jó estét kívánok, ez itt az Egyenes beszéd adása kedden este, és üdvözlöm a stúdióban egyrészt Horn Gábort, másrészt Kohán Mátyást, névsor szerint haladunk, a Republikon igazgatóját és a Mondiner újságíróját. Jó estét!
4: Jó estét kívánok!
3: Ugye a ma este azzal nyitunk, hogy miután Polgár Judit nem vállalta ugye ezt a feladatot, amely az ő megítélése szerint túl nagy lett volna az ő, hát mondjuk azt, hogy hatásköréhez, akciórádiuszához, ehhez képest ugye már az országgyűlésben arról folyik a vita, hogy hogy kell jelölni köztársasági elnököt, a kormány hogy szeretne, és egyébként ez mire lesz elég, illetve hogy az ellenzék ebben nem vesz részt. Mit szólnának hozzá, ha napirend előtt azért megbeszélnénk, hogy mintha lenne egy új frakcióvezetője a Fidesznek, ezt most Orbán Viktor jelentette be nem olyan régen. Lehetett erre számítani, van ennek tétje?
4: Úgy gondolom, hogy van. Azért van, mert itt egy valódi verseny látszott kialakulni a Fidesz frakción belül azért, hogy ki és milyen frakciót vezessen a következő időszakban. Tehát Balla Györgyről volt szó, Szűcs Gáborról volt szó, Pócs Jánosról volt szó. Bóka János, mikor interjúztam vele május közepén a Mandiner címlapján, azt találta mondani, hogy a legnehezebb feladatot kapta Orbán Viktortól a polgári közép, az Európa Párti polgári jobboldal megszólítását újra, hiszen ők masszívan vándoroltak el a Fidesz településben. Tehát az, hogy ez a politikus lett a frakcióvezető, annak ez üzenete van. Tehát a Fidesz visszaindult középre egy olyan pozícióból, ami inkább mondható kemény jobbnak.
5: Hát ugye középen éppen van valaki, tehát nem lesz könnyű ez a történet, hiszen a Tisza az pont ezt a polgári közepet célozza, és ennél ugyan szélesebb körű jóval a támogatottsága, de ezért Magyar Péternek azt hiszem az ambíciója az leginkább ez. De én is azt gondolom, egyetértek veled, hogy Bóka, akinek azt hiszem az első munkaszerződését én írtam alá, mint akkori SZDSZ-es pártigazgató, de ez inkább csak a, hogy mondjam, a történelem egy speciális helyzete.
3: Ne gondoljuk, hát a miniszterelnök azért naponta emlékezteti
5: igen,
3: erre.
5: Igen, ne felejtsük el, sok mindenre emlékeztet a miniszterelnök. A
4: SZDSZ-es kém, igen.
3: SZDSZ-es csőd biztos, ugye?
4: Meg kém.
5: De ezzel egy, én persze inkább erényének gondolom, de Bóka János kétségtelen, hogy az a Gulyás Gergely féle vonal, ami ez a polgári, a konzervatív Fidesz képét próbálja meg felmutatni. Hozzáteszem, hogy ez csak a frakció döntése, bár Orbán Viktor javaslatára természetesen, de azért az, hogy a Fidesz merre fog elmenni, az szerintem még nem dőlt el. Az, hogy a frakció ezzel a döntésével, Orbán ezek a javaslatának az elfogadásával megpróbálja ezt a fajta középre húzást, ez látszik, bár a Pócs János szerepléséből nem ezt érzik el, ezt a középre húzást éppen. Hozzáteszem, hogy azért Bókával az a probléma továbbra is van, hogy ő ugye az előző bukott kormánynak pontosan az a minisztere, aki azért volt felelős, hogy az Európai Uniós kapcsolatokat tartsa, ami az egyik, a bukás egyik fő oka, ez az Európával való szembefordulás, és ugye tulajdonképpen a kudarca ennek az egész politikának. Legalábbis a fiatal generációknál mindenképpen így van. Tehát azt gondolom, hogy egyrészt számomra legalábbis biztató jel, hogyha bármi biztató lehet a Fidesz kapcsán, hogy nem a szélső jobb a cél, nem még az ennél szélebbre való kimenetel, tehát nem a vadhajtások, amit Orbántól ugye hallottunk első felindulásra, abban még április közepetáján a cél. Másrészt azonban a Bókának ez az, hogy ő cipeli magával ezt az egész bukott Fidesz történetet, azért ez tény, tehát lehet, hogy nehéz ezt tudom, mert én is voltam bukott párt utolsó idejét végigélő ember, olyat találni, aki talán nem cipeli magával ezt a múltat.
3: Amilyen helyzet a köztársaság elnök jelölés körül van, ugyanolyan nehézség van ezek szerint a frakcióvezetői posztnál. Nézzük azt, hogy mi történt tegnap, mert nagyon érdekes, ugye? Az, hogy hogy lépett vissza Polgár Judit, és mire hivatkozott, az egy dolog. De az, hogy mit mond erről Magyar Péter, aki nem egyfajta népszavazásban gondolkodik, hanem abban gondolkodik, hogy ajánlásokat tegyenek egyesületek, civil szervezetek, kommunikációról van szó, vagy valójában a többség a politikai felelősséget megragadja, és ehhez kér mankókat.
4: Ugye azt gondolom, hogy van egy probléma a Tiszás bázis meg a kormányzat és a Tiszás vezetés között. A Tiszás bázis nagyobb részvételiséget szeretne, ez egészen világosan látszik a Tisza-szigetek mozgásaiból is, mint amennyit kap. És ugyanakkor meg van egy csomó olyan döntés egy ország életében, amelyek nem igazán részvételi módon megoldhatók. A köztársasági elnök ez pont egy ilyen, tehát itt nem nagyon lehet ezer szempontot figyelembe vevő mindenkire kiterjedő megoldást kialakítani, mert itt egy személy lesz vagy nem lesz a köztársasági elnök. Ez egyik gond, és nyilván a másik gond, amiről meg nyilván beszélünk majd, az az, hogy Polgár Judit nem véletlenül mondott nemet, tehát egész világosan elmondta, hogy mit nem tud megúrani az elvárásból, tehát nem látja könnyű vagy megoldható feladatnak a nemzetegyesítést, hiszen úgy köztársasági elnöknek lenni, hogy előtte valaki csákánnyal szétverte a magyar alkotmányosságot, és egy egészen alpári minőségű, egysoros alkotmányos.
3: Ez a Fideszre precedens, vonatkozik?
4: Nem, ez nem a Fideszre vonatkozik. Soha korábbi,
5: én is csodálkoztam.
4: Soha korábban nem látott módon szedte le a köztársasági elnököt egy egészen gyalázatos alkotmányosító egymondatos kis sorral. Tehát ez után köztársasági elnöknek lenni és nemzetet egyesíteni, az nem egy könnyű feladat.
3: Az a kérdés, hogy igazából tudjuk, hogy egyeztetett előre Magyar Péter Polgár Judittal?
5: Csak azért hagyj reagáljak a Mátyás szavaira, mert ugye azért itt az önkényuralom kiépítése azért nem a jelenlegi kormányfőhöz vagy kormányhoz köthető, hanem az elmúlt 16 évhez. És ennek az önkényuralmi rendszernek a helyreállítását látjuk, aminek lehetnek buktatói, lehetnek különböző elfogadott útjai, módjai, de azért az, hogy itt maga az önkény jönne el, kérdeti meg Orbán a valamelyik futballmeccs szünetében talán Amerikából, ugye ha éppen az önkény van, akkor szerintem egy pártelnöknek, egy középméretű ellenzéki pártelnökének érdemes lenne mondjuk itthon tartózkodnia, de ez most mindegy ebből a szempontból. Azt gondolom, hogy itt az Orbán rendszer...
3: Ez azért van, Gábor, mert nem olvastad, hogy ő tulajdonképpen ott is a Fidesz útját építi. Hát, tehát...
5: Én ezt értem. Ha a Fidesz útja az az amerikai út, akkor én ennek nagyon drukkolok, hogy sikerüljön, de a család már egy része már ott van, tehát ilyen értelemben az építkezés rendben van. Tehát azt gondolom, hogy itt az elmúlt 16 évben leépült Magyarországon a demokrácia alapvető intézményrendszere, ennek a helyreállítás egy rögös út, ahol lehet akár számomra is nem tetsző lépéseket tenni. De ezen a rögös úton haladunk. A köztársasági elnök megválasztásában egyetértünk, ugye azért egy fura helyzet, mert magyar valami olyat ajánlott fel ezzel a tegyetek javaslatokat című kérdéssel, ami nem működik. Hát 30 napja van a parlamentnek. Ez a parlament felelőssége. Magyarországon nem közvetlen demokrácia van, bármennyire drukkolunk annak, hogy az legyen. Én nem drukkolok, én szeretem a képviseleti demokráciát, de sokan drukkolnak. De tudni kell, hogy ennek a felelőssége, ennek a döntésnek az összes gondja, nyűgje, meg öröme, az a 141 fős Tisza frakció nyakában van, illetve hát lehet az ellenzékében is, de ha jól értem, akkor a Fidesz ebben nem kíván részt venni, tehát akkor nélkülük fog ez megtörténni. Tehát nem lehet ezt átadni. Persze vitatkozhatunk azon, hogy milyen legyen, lehet személyeket bedobni, de itt azt érzem, hogy a visszalépésében Polgárnak, ami egyrészt szerintem egy aljas, ócska antiszemita támadás volt az egyik oldalon, ugye a szélsőjobbos oldalon elhangzott ez, hogy ez a kettős állampolgár.
4: Zsidózás történt.
5: Igen, miközben ugye csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy a magyar kultúra szétverőinek majdnem mindegyik kettős állampolgár volt, hiszen az Erdélyből áttelepült Szőcs Gézától egészen
4: már... Nagyon őszintén szétverte a magyar kultúrát Szőcs Géza?
5: Szőcs Géza csak elkezdte. Folytatták az ő szintén onnan származó barátait. Tehát önmagában azt gondolom, hogy az nem bűn, hogyha valaki...
4: Székelyeztél egyet, Kábor?
5: Nem székelyeztem, hanem azt mondom, hogy a kettős állampolgárság számomra nem egy bűnös feladat.
4: Cirkalmasan
5: fogalmazott meg. Nagyon kedvelem az erdélyi magyarságot, éppen a jövő héten megyek Erdélyben, szerencsére megint egy hétre, és ez ugyan nekik nyilván egy tehertétel, de azt kell mondanom, hogy amit itt látunk, az egy olyan játszma, ahol kétségkívül kommunikációs hibát követett el a magyar miniszterelnök, ezt szerintem fontos, hogy bocsánatot tudott kérni, de legalább ekkora hibát követünk el mindannyian, amikor azt gondoljuk, hogy ezt a feladatot át tudjuk venni, amikor mindenkinek valami nagyon fontos vélemény, mindenki azt gondolja, hogy az övé a megoldás, tehát hogy nem látjuk azt, hogy ez nem mehet, nem egyébként majd, ha közvetlen köztársasági elnök választás lesz, akkor se így lesz. Akkor is az lesz, hogy a pártok javasolnak, kell hozzá sok ezer aláírás. Úgy se lehet ezt, azt, hogy én azt mondom, a szomszédom valami jó.
3: Ezt akartam kérdezni, Mátyás, hogy mi értelme van egy átmeneti időre úgy elnököt választani, hogy nincs benne az alaptörvényben a közvetlen választás, és tudjuk, hogy a többségtől függ, hogy meddig tart az elnöki mandátum.
4: Ugye ez mutatja meg a rosszaságát, vagy a tökéletlenségét annak a megoldásnak, ahogyan ezt az úgynevezett rendszerváltást végre akarja hajtani a Tisza párt, mert az ideális átmeneti köztársasági elnök egy következő alkotmány kialakításáig, amely majd máshogyan szabályozza az egész magyar közjogi rendszert és a köztársasági elnök választását. Volt erre egy egészen megfelelő megoldás, aki semmilyen módon nem ellenkezett a kormányjogalkotási szándékaival, Súlyog Tamásnak hívták ezt a megoldást. Hát egy átmeneti köztársasági elnök, akinek még nincs a háta mögött egy új alkotmány legitimációja, nincsen a háta mögött igazából, ha közvetlen választás lesz majd, akkor egy népi legitimáció. Semmi nincs a háta mögött, csak az, hogy ő ül bele abba a vértócsába, amit a köztársasági elnöki intézmény helyén hagyott a Tisza párt. Ez nem egy túlságosan vonzó és könnyű megoldás, és nyilván pláne akkor nem, hogyha közben meg valamiért a tiszások egy része azt gondolja, hogy akár csak egy adótörvényt vagy egy oktatási rendszer, ez is lehet nagyon sok szempontot figyelembe véve mindenkit kielégítő kompromisszumos megoldás.
3: Amúgy lehet, nem lehet. Amúgy a vér nélküli megoldás, azt felajánlotta a miniszterelnök Súlyog Tamás.
4: A lemondása, de a megfelelő megoldás az lett volna, hogyha legalább egy értelmes új alkotmány keretei kialakultak volna azelőtt, hogy lemondásra kérte volna.
5: Mátyás, te most azt mondod, hogy tulajdonképpen ugye ezen folyik a vita, szerintem
4: vitasztunk mi is már erről.
5: Tehát, hogy és tulajdonképpen érdekes mondom, a Súlyognak az egyetlen politikailag értelmezhető mondata ez volt, hogy hát ha itt csak kormányváltás van, akkor én miért nem maradhatnék? De nem kormányváltás van. Rendszerváltás. És ha rendszerváltás van, és egyébként az, hogy rendszerváltás van, azt maga Orbán jelentette be, amikor 2011-ben rendszert váltott a fülkeforradalommal, amikor kihirdette az illiberális államot.
4: És nem vette le Sólyom Lászlót.
3: De hiszen a Fidesz megszavazta őt.
4: Értem, és nem vette le Sólyom Lászlót.
3: Megszavazta őt.
5: Egyrészt a Sólyom László a Fidesz javaslatára lett köztársaság.
4: Én magam is
5: a megszavazók között voltam annak idején.
3: Sőt, szinte az egész SZDSZ frakció.
5: Igen, az SZDSZ majdnem egészében, igen. De az akkor 20 fő volt, kevés lett volna akkori helyzetben, de kétségtelen, hogy a Sólyom bizonyos értelemben a Fidesz jelöltje volt köztársaság elnöke. De azt kell mondanom, hogy ha és amennyiben rendszerváltás történt április 12-én, akkor Súlyog, aki ennek a rendszernek az emblematikus figurája, az aláírója, és nem csak köztársasági elnökként, hanem alkotmánybírósági elnökként is. Az egész története arról szól, hogy ő olyan köztársasági elnök, aki nincs. Tehát ő maga mondja, hogy én nem vagyok. Akkor ő nem maradhat. Én értem azt, hogy tulajdonképpen technikailag lehetett volna kibírni Súlyoggal, hát és akkor mi van? Nem, ő maga, nem számítok, nem érdekes.
3: De nézzük, hogy milyen választ ad a Fidesz erre a helyzetre. Ő azt mondja, hogy kívül marad az egész elnökválasztási folyamaton. Hogy lehet így konszenzusos elnöke az országnak, és mi az az elfogadható minimum, ami a Fidesz számára elfogadható lenne egy jelölésnél, de ha kívül marad, akkor nem tud rá hatásra lenni. Tehát ezt az ellentmondást fel kéne oldani.
4: Most itt a politikai helyzet az nyilván az, hogy akár, hogyha egy Polgár Judithoz hasonló karakter kerül be elnök jelöltként a rendszerbe, tehát őt fogja jelölni a Tisza párt, akkor én rossznak tartanám azt, hogyha a Fidesz belépne ebbe az arénába, és elkezdené egyébként méltó és alkalmas jelöltet oponálni, vagy elkezdene érvelni az ellen, hogy miért ne Polgár Judit, hiszen a Fidesznek nem jó esetben, amennyiben egy méltó és alkalmas ember lesz a Tisza jelöltje majd erre a pozícióra, jó esetben nem az lesz a Fidesznek a valódi kritikája a folyamattal szemben, hogy ki lesz utána az elnök, hanem a folyamattal, annak a jogállamiért, ami voltával kapcsolatban van kritika. Én értem, mire máshogy látjuk ezt a Gáborral, tehát 2,5 millió szavazója volt a Fidesznek, 3,4 millió a győztes pártnak. Lehet apostrofálni akárhogy, hogy a választási rendszer ebből milyen eredményt hozott ki. No, de itt egy valódi társadalmi támogatottsággal rendelkező előző pártot váltott le egy szintén nagy támogatottsággal rendelkező következő párt. Az, hogy ez egy rendszerváltás lett volna, és amit átnyúlhatnak a hatalmi ágok egymás között, meg a miniszterelnök csinált olyasmit, amit soha korábban egyetlen másik sem csinált, engedtessék meg nekem, hogy ezt ne fogadjam el, és a Fidesz ugyanebből az azokból nem vesz részt egy olyan folyamaton, ahol a folyamatot tartja jelenleg.
3: Pillanat, nagyon fontos hírrel szeretném zárni. Ugye a Fidesz bejelentette az MT-nek, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a szerver központjában, és lefoglalták a teljes kommunikációs rendszerüket. Az ügyészség szóvivője azt közölte, hogy az NK ügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás, nyomozati cselekménye volt, ami miatt a Fidesz központban ment a Bács-Kiskun megyei vármegyei, Bács-Kiskun vármegyei főügyészség.
4: Már megyei, nem?
5: De már elfogadták, csak még nem vezették át.
3: Oké, rendben. Tehát, hogy mit gondolunk erről?
5: Én még gondoltam volna valamit az előzőről, de jó, értem a szándékát, szerkesztő. Tehát én azt gondolom, hogy végre teszi az ügyészség a dolgát. Itt valami nagyon súlyos történetet láttunk, azt látjuk, hogy közvetlen pártértekekből a hírek szerint használtak föl 17 milliárd forintot, ez beláthatatlanul nagyon sok pénz, ugye 17 ezer millió forintról beszélünk. Én elég régóta mondom, hogy választási csalások alapján győzött már 14-ben, 18-ben és 22-ben is a Fidesz. Azt gondolom, 26-ban is erre volt kísérlet. A választási csalás az egy nagyon súlyos bűncselekmény. Ha ennek a gyanú a fölmerülés. Itt erről van szó, hogy ha és amennyiben a fideszes rendszer felé vezető nyomok voltak, és én ezeket a nyomokat egy kicsit se csodálkoznék, hiszen akik kapták ezeket a pénzeket, őtőlük tudjuk, hogy vannak olyanok, akik nem is pályáztak. Vannak olyanok, akik gyorsan visszafizették, amikor elég jelentős összeg, majdnem 3 milliárd vissza is érkezett már. Tehát azt gondolom, hogy itt, ha eléri ez a Fidesz történetet, és kizár dolog, hogy ne érné el, akkor nem csak, hogy lehetősége az ügyészségnek ez a fajta beavatkozás, hanem kutyaköteles.
3: Egy mondat.
4: Így van. Ha valahol nem lesznek NK-hoz kapcsolódó dokumentációk, azok a kukac.fidesz.hu-s e-mail címek, tehát vagy kormányzati e-mail címek lesznek itt, hogyha minden rendben volt, vagy pedig ha nem volt minden rendben, és nem látszik úgy, mintha minden rendben lett volna, akkor meg 24 órán belül eltűnő szignálüzeneteket kellene keresgélni. Szóval a Fidesznél keresni bármit, ez nekem furcsa. Nem hinném, hogy ott dokumentálták volna le ezeket a dolgokat.
3: Meglátjuk, hogy mi lesz, és vissza is térünk a héten erre az ügyre feltétlenül, mert izgalommal várjuk a fejleményeket. Köszönöm szépen a vitát, meg hogy itt voltatok, várjuk legközelebb is a részvételt.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: A köztársasági elnök jelölésének folyamatát bírálta az Amnesty International. A szervezet szerint a következő köztársasági elnök kiválasztását nem lenne szabad elkapkodni. Magyar Péter mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a következő államfőről. Vigy Dáviddal beszélgetünk.
2: Aki az Amnesty International igazgatója, mert a szervezet álláspontja szerint ugye nem Polgár Judit személyével van a probléma, vagy volt a probléma a jelölés kapcsán, hanem ugye a kapkodó előkészítetlen kiválasztással. Egyébként végig kommunikálta az államfő pozíció kapcsán az Amnesty, hogy igazából megvolnának az alkotmányban a megfelelő passzusok, ami alapján méltósággal távozhatna Sólyog Tamás, de hogy a többség mégse ezt gondolja. Miért fontos az igazából, hogyha egy elnyomó és diktatórikus rendszer, tegyük fel, egy elnyomó és diktatórikus rendszer lebontása zajlik, miért fontosak az eszközök?
3: Mi ebben a közéleti vitában, és jó estét kívánok én is a nézőknek, azért szólaltunk meg emberi jogi szervezetként, mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a jogállamiság helyreállítása az lehetőség szerint a jogállamiság eszköztárával történjen ott, ahol ez lehetséges. És azért tartottuk ezt fontosnak, mert úgy éreztük, hogy azok az emberek, akik változásra szavaztak április 12-én, azok nem ugyanazt a stílust és ugyanazt a technikát, hatalomtechnikát szeretnék a továbbiakban, mint ami ellen szavaztak végül is április 12-én, és nagyon fontos az, hogy ezt meghallja az is, aki a mindenkori kormányrúdnál a hatalom birtokosaként van.
2: De pont ez a kérdés, hogy az eljárás hol válik elfogadhatatlanná. Tehát ugye nehéz lebontani egy kétharmaddal kiépült rendeleti kormányzásra alapuló rendszert, úgyhogy egyébként ezeket a szabályokat nem veszük vissza.
3: Ebben abszolút egyetértünk, és valóban ez egy kihívás minden alkotmányozó vagy törvényhozó hatalom számára. Azt gondolom, hogy ha erről tisztán a felelősséget felvállalva kommunikál, akkor van lehetőség olyan tisztségviselőknek is az elmozdítására, akiket például a 17. alaptörvénymódosítás nem mozdított el. Vegyünk egy példát. Vargazsi Andrásról, a kúria elnökéről elég keveset beszéltünk most az elmúlt időszakban, és a közéleti vita az nem is róla, hanem a köztársasági elnökről bontakozott ki.
2: Vagy a legfőbb ügyészről.
3: Vagy a legfőbb ügyészről, de valójában elég sok indokot és érvet lehet találni amellett, hogy Vargazsi András miért lehetne elmozdítani őt a kúriai pozíciójából, tehát őt úgy nevezték ki bíróként, hogy több jogszabályt kellett megváltoztatni ahhoz, hogy ő egyáltalán jelöltje lehessen a kúria elnökének, majd aztán az országgyűlés úgy szavazott róla a fideszes kétharmaddal, hogy a bírák saját testülete alkalmatlannak találta. Most aki ilyen körülmények között választ meg az országgyűlés, tehát gyakorlatilag a megválasztásnak a körülményei évekkel ezelőtt ennyire problémások voltak, náluk a nemzetközi sztenderdek szerint nem érvényesül olyan mértékben az elmozdíthatatlanságnak a garanciája. Súlyog Tamásnál egy kicsit más a helyzet. De én ott a nehézséget abban látom, hogy a kormánytöbbségnek nem elsősorban a köztársasági elnökkel van jogi értelemben problémája, vagy lehet a jövőben vitája, hanem az Alkotmánybírósággal. Azzal az Alkotmánybírósággal, amelyiket egypárti Fidesz-KDNP által jelölt és megválasztott alkotmánybírókkal töltöttek föl, és ennek az Alkotmánybíróságnak a függetlensége a valódi legnagyobb gátja vagy problémája a jogállam helyreállításának szerintem.
2: Hát ugye most Polt Péter megy majd szeptember 1-én nyugdíjba.
3: És még további bíró.
2: Így van, és nagyon érdekes, hogy valamely alkotmánybírósági törvénybeli passzus miatt még Hende Csabának is mennie kell.
3: Így van, és aztán egy kicsit később egy másik alkotmánybírónak, egy Szilágyi Nemesnek fog lejárni a mandátuma az ősz folyamán, tehát összesen igazából 6 alkotmánybíró választására lehet majd számítani.
2: Világos. Amikor azt mondja Magyar Péter, hogy ő a Polgár Judit ügyben vállalja a teljes felelősséget, ez emberjogi vagy intézményi szempontból elfogadható lezárása-e az ügynek?
3: Ez alapvetően egy politikai kérdés, tehát akik jelöltet állíthatnak köztársasági elnöknek, itt az országgyűlés 40 tagja állíthat egy jelöltet ebben az eljárásban.
2: Ez a hivatalos.
3: Tehát azért tartom ezt fontosnak, mert nem a miniszterelnöknek a feladata a köztársasági elnök jelölteknek az állítása, hanem az országgyűlésben ülő országgyűlési képviselőké, és azt gondolom, hogy ugye ebben a mostani versenyben legfeljebb elvileg 4 jelölt lehet, tehát legalább 40 képviselő tud ajánlani egy jelöltet. Nyilván ez egy matematikai lehetőség, itt egy vagy két jelöltről lehet szó, de a Tisza pártnak annyi képviselője van az országgyűlésben, hogy akár három jelöltje is lehet a Tisza párti országgyűlési frakciónak, ami szerintem azért érdekes, mert ez visszaadná azt a valódi országgyűlési vitát, beszélgetést, adott esetben meghallgatást ezeknek a jelölteknek, ami egy valódi konzultáció lehetne már az országgyűlésben. Beszélhetnénk arról, hogy mit jelent az, hogy valaki kifejezi a nemzet egységét, lehetne beszélni arról, hogy mi az, ami ahhoz kell, hogy valaki örködjön az államszervezet demokratikus működése felett. Ezeknek a vitáknak kellene történnie, és szerintem nem annak a politikai vitának, hogy napközben bejelentem, hogy akkor konzultáció lesz, egyeztetés lesz, majd néhány órával később rábökök valakire, hogy na, akkor ő az én jelöltem.
2: Az Amnesty szerint egyébként a köztársasági elnök jelölés, ez egy emberjogi kérdés?
3: A fékek és ellensúlyok rendszere lehet egy emberi jogi kérdés. Önmagában az, hogy milyen államszervezet van, a köztársasági elnököt pozíciót kitölti be, ez önmagában nem egy emberi jogi kérdés. De az, hogy alkotmányossági vétóval éle a mindenkori köztársasági elnök, tehát elküldje az Alkotmánybíróságra azokat a törvényeket, amiket alkotmányos szempontból problémásnak lát, ezt ugye a Súlyog Tamás egy esetben sem tette meg, pedig aztán nagyon sok példa lehetett volna rá. Az már egy emberi jogi kérdés, hogy van-e olyan független köztársasági elnöke Magyarországnak, amelyik képes ellensúlya lenni egy ilyen jelentős felhatalmazással bíró törvényhozó hatalomnak. Ez nem egy naív elvárás egy köztársasági elnöktől kell szemben, valójában a feladata a köztársasági elnöknek egy ilyen alkotmányos vétót emelni, a mindenkorinak.
2: Az előbbi beszélgetésből is kijött egyébként, hogy ugye az az érzés az embernek, hogy ugye a 30 napos új elnök kiválasztási folyamat az nagyon kevés, ugye nincsen elég idő. Ehhez képest megpróbálja a miniszterelnök kitágítani a jelölési folyamatot, vagy legalábbis erre utal néhány mondata, amivel nem nevezi meg ugye a következő jelöltet, és az a kérdés vetődik fel, hogy hol húzódik a választói felhatalmazás, uh-huh. és a központi hatalomnak az önkorlátozási igénye, tehát hogy hol a határ?
3: Hát kevés olyan tapasztalatunk van Magyarországon a rendszerváltás óta, hogy ne párt vagy pártok alkúja vagy döntése határozta volna meg azt, hogy ki lesz egyáltalán a jelölt a köztársasági
2: elnök választáson. Erre utal is Magyar Péter a beszédében.
3: Kezdve egyébként, és nagyon jó van ezt a gyakorlatot nem folytatni. Tehát én például ebben a nagyon, Magyar Péter által rövidnek mondott ez a 30 nap, de azért valójában nem teljesen erről van szó. Ebben a 30 napban lehet arra lehetőség, hogy augusztus 18-án vagy 19-én legyen az országgyűlésnek az a választása, ahol megválasztják az új köztársaság elnököt. Tehát addig több mint 25 vagy 26 nap van arra, hogy valódi társadalmi vita legyen arról, hogy kit és milyen köztársaság elnököt szeretnénk. És én azt gondolom, hogy nem kell ehhez feltétlenül jogszabályokat, alaptörvényt módosítani, bár egyébként a házszabálynak a megváltoztatása adna lehetőséget arra, hogy a jelöltek bemutatkozzanak az országgyűlés plénuma előtt. De mondok egy más példát, amit jogszabály vagy házszabályváltoztatás nélkül is meg lehetne csinálni. Mindenki írhat egy e-mailt most a műsor után az országgyűlési képviselőjének, és leírhatja azt, hogy szerinte ki lenne a legjobb köztársaság elnöke Magyarországnak.
2: Én már olvastam a Facebookon ilyeneket.
3: Van erre szavazás is, mindenki írhat a képviselőjének, mert tehát éljünk azzal a jogunkkal, hogy írhatunk az országgyűlési képviselőnknek, akiknek pedig joga van másik 39 országgyűlési képviselővel együtt jelöletet ajánlani a döntés.
2: Marad egy percünk, nézzük meg, hogy a Fidesz milyen stratégiát választ. Ugye kívül marad, és normakontroll indítványokat ígér, illetve hát azt látjuk, hogy az új megbízott köztársasági elnök ugye ő azt mondja, hogy ő szeretné, hogyha valamilyen párbeszéd és nyugodtabb hang alakulna ki. Mi a jelenlegi helyzetnek a jellemzője a Fidesz szempontjából?
3: Hát ez egyrészt egy politikai kérdés, és kevésbé jogi kérdés.
2: De hát kívül marad a jelölésen, ugye?
3: Ugye nem kellene így döntenie, hát ez egy politikai döntés, hogy ő így dönt, valójában részt vehetne a jelölésben is, állíthat önállóan köztársasági elnök jelöltet. Egyébként a Fidesz élt is azzal 2005-ben, hogy elvileg nem nála volt a kormánytöbbség az országgyűlésben, aztán mégis ajánlott jelöltet. Pont ugye az Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP többsége volt az, amelyik megszüntette azt a háromfordulós országgyűlés választását a köztársasági elnöknek, amelyik lehetővé tette azt, hogy legyen változás, legyen átszavazás, ne a frakciófegyelem érvényesüljön természetesen. Szóval én azt gondolom, hogy ez ebből a szempontból rossz stratégia, és kicsit azt is érzem, hogy azok, akik 16 évig nap-nap után a jogállam lebontásán dolgoztak, és itt nem csak a civilek elleni támadásokról, az intézmények leépítéséről, tehát ők kezdenek el diktatúráról, meg önkényről beszélni. Ha azt akarom mondani, akkor röhelyes vagy nevetséges, de mindenféleképpen legalább annyira cinikus, mint amennyire az elmúlt 16 évben a jogállam lebontását láttuk a Fidesz-KDNP-től.
2: Vég Dávidnak köszönöm szépen, és várom legközelebb is.
3: Köszönöm szépen.

0: az egész. Félkész vagy már?
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
3: Ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg a parlament a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló családok számára. Csak nem 400 000 gyermeket érint a döntés. Közben a tanárok is készülnek az új tanévre. Kérdés, hogy mi változik az eddigi gyakorlathoz képest. Mendrei Lászlót és Pilc Olivért kérdezzük.
4: Pilc Olivért köszöntöm Miskolcról, aki Zoomon van jelen, és jó estét kívánok, és Mendrei László itt ül a stúdióban. Pilc Olivér, ugye a tanítanék mozgalom egyik alapítója, korábban sokat szerepelt a hírekben, korábbi gimnáziumi tanár és igazgató helyett, és Mendrei László pedig a szakszervezeti vonalon volt jelen állandóan a műsorainkban, a PDS-nek a korábbi elnöke. Jó estét! Elmondom, hogy ma mi történt, ugye az országgyűlés 180 szavazattal tartózkodás nélkül fogadta el az iskolakezdési támogatás 100 000 forintos összegének megítélését tartalmazó törvénymódosítást. 50 000 forintos részlet jár augusztus 24-ig, amit ugye pénzben kapnak majd a jogosultak, a második tétel 50 000 forint pedig novemberben utalvány formájában. A megoldást hogy látják az urak?
5: Én, ha kezdhetem, akkor úgy gondolom, hogy egy fontos lépést tett a kormány, mert nagyon sokaknak nehézséget okoz az iskolakezdés a családoknak. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy ez nem tekinthető egy végleges megoldásnak, hiszen nyilvánvalóan kell majd ennek egy utóéletét vizsgálni, hogy mennyiben, milyen százalékban ért célt, tehát azokhoz jutott el ez a támogatás, akik a legrászorultabbak-e, és esetleg majd ezt a jövőben hangolni kell. Egyrészt nyilván a kört is ki lehet tágítani, akik ezt kapják, illetve megnézni tényleg azt, hogy tényleg azokhoz jusson el, akiknek a legnagyobb szüksége van erre. Ugyanakkor felhívnám a figyelmet arra is, hogy a társadalmi szolidaritásnak is lehet akár most ebben szerepe, mert ha olyan család kapja, akinek ez apró pénz, most hívjuk egyszerűen így, tehát a fizetéshez képest, akkor még mindig fel lehet adni olyan szervezeteknek, akik évek óta szerveznek gyűjtést a rászorulók számára itt a népkezdéskor.
4: Ezt a megoldást, hogy novemberben jön a második, ezt az iskolakezdéssel nehéz?
6: Ezt nehéz összehozni az iskolakezdéssel, inkább a költségvetés aktuális helyzetével lehet összehozni szerintem ezt a megoldását a dolognak. Olivier már elmondta, illetve utalta arra, amit én is szerettem volna mondani, hogy ez egy nagyon nagy segítség nyilvánvalóan nagyon-nagyon sok embernek, ugyanakkor én azt gondolom, hogy differenciálni kellett volna, és kell majd a jövőben, szükség van ezekre a támogatásokra, hiszen ezek egyszeri, illetve hát ez esetben kétszeri, egyösszegű támogatást jelentenek, nem megoldást egyértelműen, de mindenféleképpen szükség van differenciálásra, hiszen van, akinek a kenyérre kellene ez a pénz, és van, akinek egyébként nincs szüksége.
4: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők tartósan betege vagy súlyosan fogyatékos, a saját nevelési igényű gyerekek és az egyedül nevelt gyermekek, valamint a gyermekvédelmi szakellátásban élők és az árva ellátásban részesülő tanulók. Tehát ők a jogosulti kör, valamint ugye szó van az egyszülős modellben felnövő gyerekekről, amelynél ugye a probléma az volt, amit Pilc Olivér említett, hogy valójában az a jövedelmi viszonyokhoz képest teljesen mindegy. Az a tény, hogy egyszülő, az már megalapozza a jogosultsági kört. Lépjünk ezen túl, mert azért szeretném megkérdezni önöktől, hogy ugye egy olyan szakember lett oktatási miniszter, akit jól ismer a szakma, és azt is tudjuk, hogy az a szemlélet, amely az esélyegyenlőségen alapul, az igenis az ő munkásságának a belső eleme az eddigi életútja alapján. Neki külön modell eljárása van, vagy modell működési elve van arra, hogy hogy lehet az esélyegyenlőséget növelni.

0: Mit látnak abból, ami az ő személyéhez köthetően esetleg változásként megfigyelhető?
1: Én azt gondolom, hogy
2: a legfontosabb az a gyerekközpontúság, amit ő hangsúlyozott. Bocsánat, így a műsorvezetőnek a dolgát csak könnyítjük meg, hogy mi egymást nem is látjuk Mendrei Lacival. Szóval az egyik alapja az ő miniszterségének az hangsúlyozottan az volt, hogy gyerekközpontú oktatást szeretne létrehozni, már pedig a mai magyar oktatási rendszer az nem ilyen, vagy nem ilyen volt.
0: Na jó, de Olivier, mitől lesz az? A nemzeti alaptanterv megváltozásától, vagy attól, hogy a tankerületeknek a fokozott hatalmi jogosítványai megszűnnek, esetleg az iskolák jogköröket kapnak, az igazgatók munkáltató jogára gondolok, vagy mitől lesz ez?
2: Ez így mindegyütt egyébként. Nyilván tartalmilag, ami a legfontosabb, az majd a NATO-n fog múlni, mert ha csak a NATO-ra gondolok, akkor azért az most sem nemzeti, mert hogy nem minden gyerekre vonatkozik, sem pedig alaptanterv, hanem egy ilyen tudásgyűjtemény, ami a legjobb képességűek számára is elsajátíthatatlan mennyiséget jelent. Tehát mindenféleképpen azokra az adatokra kell támaszkodni, ami rendelkezésre áll Lannert Juditnak, illetve mindenféleképpen ezeket a változásokat egyrészt méréseknek kell megelőzni, másrészt pedig a bevezetett változtatások után is egy hatást kell mérni, hogy hogyan zajlottak le ezek a változások, és utána lehet ezt korrigálni. Nem pedig úgy, hogy lényegében 16 évig ezek nem léteztek, ezek a dolgok.
0: László.
3: Az, hogy Lannert Judit lett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumnak a vezetője, ez több jó hírt is magában foglal, egyrészt van ilyen minisztérium. Ugye ezt azért 16 éven keresztül az Oktatási Minisztériumot is nélkülöznünk kellett. Van minisztere, aki ráadásul szakember, tényleg ismeri ezt a területét a világnak, rendkívül sok tanulmányt csinált, végzett. Annak idején PDSZ, mi is együtt dolgoztunk vele, tehát ezért innen is az ismeretség, és az, hogy a gyermek jogokat, a gyermekügyet az középpontba helyezi, ez annak a felismerés, hogy ténylegesen valóban itt változtatni kell, mert hogy igazából ez a mostani, ami még most is érvényben van, azért lássuk be, mert hiszen ezt a következő tanévet, a 26-27-es tanévet meg a régi alapokon kell elkezdeni, aztán menet közben hogy tudunk változtatni, erre mindenféleképpen oda kell figyelni, amit az Oliver is említett, hogy a NAT-nak a változtatása az egy alap. Ja, lesz ennek a változásnak, ami elindul, bizony benne, hogy minél gyorsabban, de azt azért látni kell, hogy itt rövid távon eredményeket nagyon-nagyon keveset lehet felmutatni. Ezt a sajtot már többször még először Balogh Zoltánnak említettem, hogy az oktatás az egy hatalmas nagy hajó, tengerjáró hajó, ami rettentő nehezen fordul. Rángatni, meg aztán pláne nem szabad, tehát alaposan át kell gondolni ezeket a változtatásokat, meg kell beszélni szakemberekkel, mint hogy ez elkezdődött, ez a szakemberekkel való egyeztetés, nem csak szakemberekkel, diákokkal, a tanítanék mozgalommal, a szakszervezetekkel, sok mindenkivel. Ez nagyon-nagyon előremutatónak látom, bízom benne, hogy eredményt is hoz.
0: Pilc úrtól kérdezem, egy évet ígért a kormány, pontosabban egy év türelmi időt kért a kormány. Mi az az intézkedés, amit haladéktalan a pedagógusok érdekében meg kell, hogy hozzanak azonnal?
2: Hát itt most két dologról beszélünk, nyilván elő kell készíteni olyan hosszú távú terveket, amelyek majd irányba állítják ezt a csatahajót, amiről Laci beszélt az előbb. Tehát először is el kellene dönteni, hogy mi az oktatási stratégia, nagyon egyszerűen lefordítva, hogy mi az iskolának a szerepe ma így a 2000-es éveknek a negyedén túl, mert hogy nem ugyanaz, mint 100 évvel ezelőtt volt. Tehát ezt kellene először eldönteni, utána lehet NAT, utána lehet óraszámcsökkentés, minden más egyéb, és ami pedig mozzajlik a következő tanévre vonatkozóan, azok lényegében ilyen bizalomépítő lépések, vagy kármentés sok esetben, tehát például a teljesítményértékelésnek a felfüggesztése, ami megtörtént, és rengeteg adminisztrációval, meg olyan munkával járt a kollégáknak, amiket lényegében nem fizettek ki nekik, tehát a többlet munkát itt teljesítményként, illetve értékként könyvelték el a helyet, hogy inkább bérezték, vagy fizették volna. Ugyanígy mondjuk a tankönyvek egy részének, nem is a tankönyvek, hanem inkább úgy nevezném, hogy segédkönyveknek a használata is felszabadításra kerül már a következő tanévtől. Ez jelent szöveggyűjteményeket, matematika feladatgyűjteményt, atlaszokat és nagyon sok más, tehát nem csak azok a tankönyvek lesznek, amik eddig rajta voltak a kellónak a listáján, és megengedték a tankönyveket, tankeretek, hogy rendeljék az iskolák, illetve hát elkezdődött napokban, talán tegnap vagy tegnap előtt be is fejeződött a tankerületeknek az átvilágítása, mert azért itt a fenntartással is problémák vannak, és hát már előkészítve van az a rendelet, ami alapján a tantestületek is visszakapnak jogköröket, illetve maguk az iskola igazgatók is visszakapják a munkáltatói jogaikat. Tehát ezek mind-mind azt hiszem, hogy pici lépések, és ezekre mindre szükség van, de hát azért nem a végcél ezeknek a végrehajtása.
0: Lehet-e úgy autonómiát növelni az intézmények esetében, hogy nem nőnek a különbségek gazdag és szegény oktatási intézmények között? Vagy települések között, ha lehet.
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azt tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy úgy tűnik, hogy lehetőség nyílik arra, úgy tűnik, hogy azok az önkormányzatok, akik szeretnék, visszakaphatják az iskola fenntartói jogokat.
0: Ezért már Pokorni Zoltán is harcolt.
3: Így van, és annak idején, amikor Pokorni Zoltán ezért harcolt, annak idején ez még működött is nagyon-nagyon sok helyen. Az más kérdés, hogy akkor, amikor már Pokorninak kevesebb volt a beleszólása a dolgokba, nem biztos, hogy ezért, de rettentő sok pénzt vontak el az önkormányzatoktól, rettentő sok helyi kis településnek az önkormányzata került olyan helyzetbe, azt mondták, hogy köszönjük szépen, nem. Tehát hogy nem szeretnének az iskola fenntartása vacakolni, nincs pénzük kifizetni pedagógusokat, nincs pénzük az ablakot kicseréltetni és megjavítatni a radiátort, úgyhogy nagyon örültek ennek a borzasztó központosításnak, ami megtörtént, amiről kiderült, hogy nem jó. Tehát ez egy ugyanolyan egyenszósz volt az iskolákat tekintve, mint amilyen igazságtalan egyenszósz a beszélgetés elején említett támogatás a szülőknek. Tehát itt mindenféleképpen változtatni kell. Akik szeretnék visszakapni, és tudják és képesek rá, állítsanak fel kritériumokat, azoknak adják vissza. Azok, akik ezt köszönjük szépen nem tudják, nem akarják, azoknak pedig létre kell hozni különböző ilyen fenntartó társulásokat, hogy most aztán önkormányzati szinten, megyei szinten, az már legyen az okosok dolga, állapítsák meg, de valamilyen módon egészen biztos, hogy lépni kell, mert ez a fajta egyenlőti, ez a kisebbeket nem segíti, a gyengébeket nem segíti, a jobbakat pedig visszahúzza.
0: Hadd kérdezzek rá Pilc úrnál a kompetenciamérés és a reform irányára, mert azt mondja a kormányzat, hogy jó lenne, ha páratlan évfolyamokon a mérés megszűnne, például a történelem vagy digitális kultúra felmérései terén. Ez indokolt-e, egyszerűsítés-e, vagy fontos információk elvesztése keletkezik ezáltal? Illetve hadd kérdezzem meg, hogy a tartósan gyengén teljesítő iskolák fenntartóinak szigorúbb ellenőrzése milyen változást hozhat?
2: Hát kezdjük erről az utolsó kérdésről. Én azt hiszem, hogy ha ez a szigorú ellenőrzés az együtt jár egy támogatással, tehát nem anyagi támogatásra gondolok itt elsősorban, hanem tudásbeli támogatással, akkor ez nagyon fontos lenne, hogy ezek a tartósan rosszul teljesítőskák felzárkozzanak, vagy jobban teljesítsenek legalábbis magukhoz képest. Tehát erre mindenféleképpen úgy gondolom, hogy szükség van. A másik pedig úgy elharapódtak az utóbbi időkben ezek a mérések, hogy lényegében informatika órát hónapokig nem lehetett az iskolákban tartani, mert a gépeket folyamatosan lefoglalták a gyerekek, akiket éppen mértek. Tehát itt ráadásul ugye azt is tudjuk, hogy a kompetenciamérés feladatlapjait összeállító csapatok nagy része is felállt, és ott hagyta ezeket a méréseknek az összeállítását. Tehát azon kívül, hogy a minőség romlott, a mennyiség meg nőtt közben, tehát kiöntöttük itt a lényeget, a gyereket is a fürdővízzel együtt, úgyhogy mindenféleképpen a kevesebb az, azt hiszem, hogy több lesz.
0: Mendrei úrtól a záró kérdés, hogy említett, hogy megindultak az egyeztetések az oktatási tárca és a képviseletek között. Mi az igazi részvétel egy szakszervezet szempontjából, hogyha ajánlásokat tesz, vagy esetleg megállapodást köt a kormánnyal, és hogy lehet garantálni azt, hogy a szakszervezetek függetlenek maradnak, és nem valamiféle együtt dolgozók a kormánnyal?
3: Hát ez ennek a garanciája leginkább a személyes elköteleződésben van, a személyes tartásban, hogy hogyan tartja magát az, aki a képviseletet ellátja. Ugyanakkor azt gondolom, a szakszervezeteknek a jelenlegi szabályozás szerint más szerepe van, mint a szakmai érdekvédelmi szervezeteknek, mint mondjuk a tanítanéknek. Tehát a PDS, meg a PS alapvetően a munkai kérdésekkel tud foglalkozni. Igen. Igazából most már sajnos, és nagyon sajnálom, hogy megmondták azokat a jogosítványokat, amelyek beleszólhatnak az oktatás minőségi feltételének a garantálásába. Ez a szakmai érdekvédelmi szervezeteknek a dolga. Én azt gondolom, hogy minél szélesebb körű, ami nem jelenti azt, hogy boldog-boldogtalan be kell vonni, de akik valamiféle reprezentativitás tudással rendelkeznek, ezeket a szervezeteket bevonják, ezek a tárgyalások nyilvánosak, ezekről a tárgyalásokról emlékeztetők születnek, és ezeknek a tárgyalásoknak az eredményeit megvalósítják, az lehet garancia.
0: Köszönöm, hogy itt voltak velem. Önnek is, Pilc úr, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és várjuk a fejleményeket.
4: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a kellemes nyári idő. 100 000 forint iskola kezdési támogatást kapnak a nehéz sorsú családok. Ismét villamosok ütköztek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Megszavazta a parlament az iskola kezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskola kezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos, lehetőleg családi környezet. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük elkövetett jogsértéseket is. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Az eseménysorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros, az elnök Naszádos Péter hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Összeütközött két villamos Budapest második kerületében a Hűvösvölgyi úton. Az első hírek szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek. Vasárnapra virradóéjjel is összeütközött két villamos Budapesten. Mindkettő kocsiszínbe tartottak 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett. Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: nekem az Urad ott téged.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
3: Tovább eszkalálódik a háborús feszültség a Közel-Keleten. Iráni tisztviselők úgy fogalmaztak, országuk átfogó háborúban áll, miután Amerika immáron 10. napja hajt végre támadásokat Irán ellen. Eközben Jordánia Iránból indított drónokat fogott el, a Huszik pedig tengeri blokádot hirdettek a Vörös-tengeren Szaúd-Arábia hajói ellen. Vendégünk Szajfó Omár.
4: Aki a Migrációs Kutatóintézet munkatársa.
5: Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket.
4: Jó estét kívánok. Gyorsan átmegyek néhány friss eseményen, ugye. 10. egymást követő éjszaka hajtottak végre csapásokat ugye Iránban amerikai részről. Cél ugye az iráni képességek gyengítése. Újabb tartályhajót találat ért, a legénységnek el kellett hagyni a hajót. A Pentagon azt közölte, hogy közel száz amerikai katona sérült meg ugye az iráni válaszcsapásokban, és a jemeni Huszik tengeri blokádot hirdettek Szaúd-Arábia ellen, így ugye a Hormuci szoros mellett a Vöröstenger és a Báb-el-Mandeb útvonala is fokozott veszélybe került, majd hogyha szükséges, akkor ezt a térképet meg is mutatjuk a kedves nézőknek. Jó estét! Mi jellemzi ezt a konfliktust most, ugye ahhoz képest, hogy ugye bedölt egy béke megállapodási terv, egy 14 pontos terv, azóta mi történik a helyszínen a Közel-Keleten?
5: Az Egyesült Államok és Irán június 17-én írta alá azt a memorandumot, amelynek keretében 60 napra hirdettek fegyvernyugvást és a tárgyalásoknak a megkezdését ígérték. Ehhez képest ez már a 8. napon megszakadt, miután két szingapúri felségjelzésű hajó a Hormuzi szorosnak a déli részén, tehát ománi partok felé kanyarodva próbálta elkerülni a köztes útvonalat, illetve az Irán által ellenőrzött felségvizeket. Irán ezt úgy értékelte, hogy ezzel az amerikaiak ki akarják csavarni a kezéből azt a fontos eszközt, amiért ő végső soron küzd, és amiből ő a jövőben bevételeket, nagyon súlyos bevételeket remélne, nevesint a Hormuzi szorosnak az ellenőrzését, illetve annak a megszabását, hogy ki mehet át és ki nem. Akkor kezdődött az eszkaláció, jött egy spirál, egy eseménysorozat, és most ott tartunk, hogy az Egyesült Államok bombázza Iránnak a kapacitásait, elsősorban a Hormuzi szorosnak, illetve ott az öbölnek, az arab, illetve perzsa öbölnek az északi részén lévő kapacitásait, ezzel megnehezítve, hogy Irán támadásokat indítson a hajók ellen, emellett próbálja szétzilálni az iráni légvédelmet, megágyazva ezzel a későbbi katonai beavatkozásnak. Ezzel párhuzamosan Irán pedig támadta Bahreinben az amerikai tengerészetnek a fontos kommunikációs központját, és támadta Kuwaitban az amerikai légierőnek az egyik bázisát, és támadott Jordániában is egy bázist, egy amerikai bázist, itt két amerikai katona vesztette életét, ezzel Irán jelezte azt, hogy immár ő balisztikus rakétával olyan messzire is célba tud találni, ugyanakkor leginkább a jordániai akcióval megnehezítette Donald Trump számára, hogy belátható időn belül, ez alatt egy-két hetet értek, kilépjen ebből a konfliktusból.
4: Azt hogy tudjuk leírni, hogy mi a két fél célja? Tehát az amerikaiak célja micsoda, mert kezdetben ugye az atom kontrollálása volt a cél, később azért a Hormuzi szorosban ugye az átmenő forgalomnak a hasznát szerette volna jobban lefölözni.
5: Az Egyesült Államok számára a legfontosabb cél immár a Hormuzi szoroson a hajóforgalomnak és ezáltal az olaj áthaladásának a biztosítása. Ne felejtsük el, hogy a Hormuzi szoroson békeidőkben a világ olajkereskedelmének gyakorlatilag egynegyede, egyötöde haladt át. Irán számára, ami igazán fontos, az, hogy látjuk azt egyébként Iránban, hogy megerősödött a rezsim, a különböző belső ellenkezéseke ellenzéket leverték, gyakorlatilag nincs riválisa a rezsimnek, ez alatt most elsősorban a forradalmi gárdát értjük, amely ugyebár megerősödött pozícióját tekintve. Ugyanakkor az iráni rezsim egy nyomás alatt áll gazdaságilag, hiszen csak az elmúlt hónapban az infláció 90%-os volt, az élelmiszerárak inflációja pedig 134%-os. Igaz, hogy most nincs ellenzék Iránban, de végső soron az áraknak a drámai emelkedése olyan társadalmi folyamatokat indíthat el, ami erodálja a rezsimnek a legitimitását és így a pozícióját is.
4: Ugyanakkor nem akarja a környező országokat támadni Irán, ahogy az előbb mondta, hanem csak a bázisokat, ugye?
5: Irán korábban támadta a környező országokat a háború első szakaszában, ezzel próbálta bebizonyítani, hogy nem olcsó őt megtámadni. Most az látszik, hogy olyan országokat támadott, elsősorban Kuvaitot, Bahreint, Jordániát, ahonnan még könnyű alapvetően kihátrálni. Nem véletlen, hogy most ebben a körben nem Szaúd-Arábiát támadták, aminek ugyebár nagy ára lett volna, és nem az Egyesült Arab Emírséget, amely ugyebár a háború első szakaszában pedig egymaga több találatot szenvedett el Irán részéről, mint gyakorlatilag az összes többi ország együttvéve, beleértve Izraelt.
4: Mi most tulajdonképpen Donald Trump dilemmája? Tehát mi az, ami az ő célja lehet? Mert ugye több terv van arra, hogy hogy kezelje ezt a helyzetet, esetleg további légicsapásokkal vagy szárazföldi alakulatokkal, ez utóbbi viszont lehet, hogy az ő politikai helyzetét destabilizálja.
5: Elsősorban a levegőből van fölénye az amerikaiaknak, és ezt a fölényt természetesen nem akarják feladni. A szárazföldi beavatkozásnak nagyon súlyos ára és következménye lenne. A térségben, a Perzsa-öbölnek a térségén és a Közel-Keleten jelenleg 50 ezer amerikai katona tartózkodik, de gondoljunk arra, hogy az Irak elleni 2003-as háborúban 170 ezer amerikai katona vett részt, márpedig Irak egynegyede méretét tekintve Iránnak, mondhatjuk, hogy Irak lapos, igaz, hogy sivatagos, de lapos, tehát egy könnyebb terep, szemben Iránnal, amely ugyebár egy hegyvidék, tehát nem számíthatunk arra, hogy az amerikaiak szárazföldön bármit próbálnának elérni Iránban, és még arra is viszonylag kevés az esély, hogy Donald Trump parancsot ad Harc szigetének az elfoglalására, ez egy fontos sziget az öbölben, ahol ugyebár a legnagyobb olajtartaléka és raktára van Iránnak, el tudják foglalni technikailag az amerikaiak, ha akarják, de onnantól kezdve gyakorlatilag ki vannak téve az iráni támadásoknak, hiszen egy fix helyen állnak.
4: Most ez egy izgalmas kérdés, hogy a rendszerre, amely ugye a gazdasági nehézséggel küzd Iránban, hogyan hatna egy ilyen totális amerikai támadás, nyilván összerántaná a nemzeti érzést, és ez nem tenne jót, de inkább azt kérdezem, hogy a helyi konfliktusok, mint például a jemeni mozgások, mennyiben eszkalálhatják a helyzetet, és az amerikai-izraeli viszony ebből a szempontból hogy alakul?
5: A jemeni konfliktus és a jemeni szintérnek a megértéséhez fontos visszamenni egy picit a múltba. Szaúd-Arábia és az Észak-Jement uraló Húszik között 2015 és 22 között volt egy háború, amely során szaúdiak nem bírtak a Húszikkal, de a Húszik is jelentős károkat szenvedtek el. Ezt követően történt közöttük egy tűzszüneti megállapodás, amely gyakorlatilag tartotta magát. Ami megváltozott, és ami miatt most a harcok, igaz, hogy kis lángon, de mégiscsak elindultak, ez annak volt az eredménye, hogy az iráni legfőbb vezető temetésén, amely ugyebár egy fontos diplomáciai esemény is volt, részt vett egy húszi küldöttség, egy magas szintű küldöttség, akik utána Szanában, tehát a szaúdiak által is támogatott jemeni kormánynak a fővárosának a repterén próbált leszállni. Ezt a kormányzat nem engedélyezte, lőtni kezdték a kifutópályát, nem folyt vér, tehát alapvetően a repülő utána folytatta az útját, és húszi területen szállt le, de végső soron a kormányzat, és nyilván Szaúdi jóváhagyással és amerikai jóváhagyással tették ezt, jelezni akarták, hogy az irániaknak nincs befolyásuk itt ezen a területen, és a húszik sem használhatják fel saját céljukra Szanát, a fővárost. Erre válaszul a húszik alapvetően támadni kezdték, pontosabban fenyegetni kezdték a Bábul Mandibon áthaladó hajóforgalmat, ami azért érzékeny a szaúdiaknak, mert végső soron ott megy át a szaúdi olaj kivitel, mióta a hormuzi szoros le van zárva. Ez elsősorban az Ázsia irányába hajadó szállítmányokat veszélyezteti, hiszen végső soron, tehát itt a szaúdiaknak a központja, ahova az olajat kivezetik, ez a Bábul Mandibtól északra 1200 kilométerre esik, tehát hogyha onnan északra a Szuezi csatornán keresztül Európába akarnak kanyarodni, annak nincs akadálya. Ugyanakkor, ha az ázsiai piacokra mennének délre, akkor ott komoly gondok lehetnek.
4: Legközelebb megbeszéljük, hogy ez a magyar helyzetre, az energia felhasználásra hogy hat ki az árakra, de erre most nem jutott idő, de nagyon köszönöm, hogy itt volt.
5: Köszönöm szépen a meghívást.
4: És most szólítom Szlazsánszky Ferencet, aki az aktuál műsorvezetője. Feri, van hír bőven, lesz mit megbeszélni.
6: Szervusz Andris, köszöntöm a kedves nézőket. Igen, nem lassít a hírfolyam Magyarországon sem. Lecsapott az ügyészség a Fideszre. A 17 milliárdos NKA botrány kapcsán lefoglaltak szervereket, adatbázisokat. A Fidesz szerint ez a Tiszás önkény újabb jele. Beszélünk arról, hogy a korábbi honvédelmi miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf rendre luxus hotelekben szállt meg, amikor külföldön járt, és további érdekesség, hogy ugyanakkor a napi díjat, ami 15 ezer forint volt, minden alkalommal felvette. egy esetet kivéve. Aztán beszélünk arról, hogy közpénzből finanszírozhatták a Lázár-infókat. Ez azért érdekes, mert a korábbi miniszter azt állította, hogy ezeket ő maga fizette. Aztán beszélünk arról, hogy Magyar Péter tusványosan is vitázna Orbán Viktorral, ám a Fidesz nem hívta meg, mert állításuk szerint folyamatosan gyalázkodó módon sértegeti a politikai ellenfeleket. És beszélünk végül arról, hogy hol tart a köztársasági elnök jelölés folyamata. A Tisza frakció vezetője most hosszabb folyamatról beszél. Az kétségtelen, hogy az első próbálkozás nagyjából 24 óra alatt, hát hogy úgy mondjam, elbukott. Gáspár András, Latman Tamás és Trencséni Dávid lesznek a vendégek. Hamarosan kezdünk.
4: Nagyon megköszönöm azt, hogy ilyen széles nézői réteget tud megmozgatni az Egyenes Beszéd a számokból. Ez tűnik ki. Szabó Bettina és Szurok András szerkesztő kollégák nevében búcsúzom. Holnap ők már dolgoznak azon, hogy miniszterek és frakcióvezető is érkezzen. Viszlát, jó éjszakát!

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Az évezred üzlete. Globális nézettségi rekord a foci VB-n. Szívhangrendelet. Érintettek beszámolói a rendelet hatásáról. Analóg forradalmárok. Kiábrándulás a tech világából.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
2: Csapott a Fideszre az ügyészség. A 17 milliárd forintos NKA botránnyal összefüggésben adatbázisokat és szervereket foglaltak le. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
3: Közpénzből finanszírozhatták a Lázár infókat. A Népszava szerint az új adatok megkérdőjelezik Lázár János korábbi állítását, miszerint saját zsebből állta a fórumok költségeit. Magyar Péter túlsványosan vitázna Orbán Viktorral. A Fidesz közölte, a miniszterelnököt nem hívták meg a rendezvényre, mert folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegetik politikai ellenfeleit. Még nincs új államfőjelöltje a Tisza pártnak. A frakció szerint a Polgár Judit felkérése körüli kommunikáció lehetett volna szerencsésebb, az új jelöltről pedig később egyeztetések után döntenek. Vendégeink: Lacman Tamás, nemzetközi jogász, Gáspár András, az M4 és a privátbankár.hu lapigazgatója, Trencséni Dávid, újságíró.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Kezdjük a nap kérdésével. Ön szerint jó ötlet, hogy Magyar Péter ismét vitázni hívta Orbán Viktort? 42%-a mondja a válaszadóinknak, hogy igen, jó ötlet, 58%-a viszont azt mondja, hogy ez nem jó ötlet. Köszönjük szépen, tart még a szavazás, ez a téma majd a második részben kerül sorra, akkor megmutatjuk a végeredményt, illetve mutatunk majd néhány érdekes kommentet. Most tehát nem ezzel kezdünk, hanem szerintem az a naphíre, hogy az ügyészség lecsapott a Fideszre. Nézzük a részleteket.
4: Szerintem az nem volt jó ötlet.
5: Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a Fidesz szervereit biztosító központban, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Úgy fogalmazott, 1990 óta nem volt példa hasonlóra Magyarországon. Szerinte az önkényuralom új szintre lépett. Hozzátette, a Fidesz politikai és jogi fenyegetésnek nem enged, és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. A bejelentésre Magyar Péter is reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, várja az ügyészség tájékoztatását. A 24.hu értesülése szerint az intézkedés a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség nemzeti kulturális alappal kapcsolatos nyomozásához köthető.
2: Szervusztok, jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Mielőtt a konkrét ügyre rátérnénk, eddig azt hallottuk, hogy az ügyészség fideszes. Most azt halljuk, hogy az ügyészség lecsapott a Fideszre.
6: Két válaszunk külön a dolgot, és van ennek egy büntető eljárás jogi része, ami ezért nem értek, nem is akarom minősíteni, nem is tudom, félre is teszem, nincs hozzá közöm. Van ennek egy politikai része, ahol Havasi Bertalan, Lázár János, és mindenki, aki él és mozog a Fideszben és a Fidesz körül, az önkényről és elnyomás és diktatúráról beszél. Ehhez két dolgot tennék hozzá. Az egyik az, hogy ezek az urak, akik most ajvékolva önként emlegetnek, két hónappal ezelőtt még az életükre esküdtek volna, hogy a magyar kormánytól teljes mértékben és 110%-ig független az ügyesség, a magyar kormány képtelen, fizikailag is képtelen arra, hogy az ügyességet bármi módon befolyásolja, ez két hónappal ezelőtt még így lett volna. Lázár János nem arról beszélt volna, hogy mivel matat az ügyészség, hanem arról, hogy az ügyészséget a kormány soha semmi módon nem tudja irányítani. A második dolog, amit ehhez a politikai részéhez tennék hozzá még, ez csak egy érdekes alatt, jelen pillanatban némi személyi húzavona, vagy személyi húzavona után a Bács-Kiskun megyei főügyészséget dr. Pigás Zsolt irányítja, akit 2020 májusában személyesen Polt Péter nevezett ki erre a pozícióra.
2: Oké, és maga az ügy gyorsasága, mert hogy ez az NK botrány igazából 2025 szeptemberétől indult, és 26 nyarán ott tartunk, hogy hatan börtönben vannak, és már a Fidesz...
6: Előzetesben.
7: Igen, hát a gyorsasága az a látszólagos egyszerűsége, tehát ezt akármilyen messziről, vagy középtávról, vagy közelről nézem, ez nagyon sok mindenben pont úgy néz ki, mint egy hűtlen kezelési ügy. Nagyon jó ügy, szerintem örülhet mindenki, akit ebbe az ügybe akár meg is vádoltak, hogy most lehetőség van arra, hogy ezt az nagyon hűtlen kezelésnek kinéző ügyet most talán tisztázni is tudja majd az ügyészség a végén. Lehet, hogy nem ezzel a célral végezték ezeket a házkutatásokat, illetve intézkedéseket. Azzal vitatkoznék, hogy 1990 óta nem történt ilyen, szerintem a nyomozóhatóságok hát majd, hogy nem, vagy lehet, hogy napi rendszerességgel végeznek bejelentés nélkül nyomozati cselekményeket. Nem csoda, hogy nem egyeztetek időpontot, mielőtt elmentek vélelmezett bizonyítékokat lefoglalni egy bűnügyben, amiben
2: nem
7: már
2: szokás.
7: Valóban előre, én nem vagyok szakértő, én se közgazdász vagyok, de szerintem ez nem szokás, vagy mondhatnám úgy, hogy remélem, hogy nem szokás.
8: Ja, alapvetően én egyetértek azzal, hogy 1990 óta ilyen nem volt, de hadd hívjam fel a figyelmet, hogy 1990 óta olyan sem volt, hogy egy politikai párt a teljes kampányát egy ilyen hűtlen kezeléssel elnyúlt közpénzekből finanszíroztatta volna, vagy annak jelentős részét. Tehát értem én, hogy ők ilyet nem láttak 90 óta, és ha rajtuk múlt volna, akkor most se lenne, de nem rajtuk múlik. Magyar Péter felé finoman üzenném, nem biztos, hogy helyes, hogy ő megcímzi az ügyészséget, mert ezzel komoly kétséget vet az ügyészség független működésére, vagy annak illúziójára, és ez neki semmiképpen nem tanácsos, hogy csinálja. A jelenlegi alkotmányos alaptörvény által meghatározott, illetve jogi környezetben ez semmiképpen nem szerencsés, bár az én személyes és szakmai véleményem ugye régóta ismert, hogy én alapvetően a kormány alá rendelt ügyészségnek vagyok a híve, ezt a kamu függetlenséget én nem szeretem, de a jelenlegi jogi helyzetben a miniszterelnöktől nem szerencsés, hogyha ilyen kijelentéseket tesz, mert ezzel muníciót ad annak a fideszes, hát mondjuk úgy, hogy én nem szeretem ezt az ajvékolás kifejezést ilyen-olyan okokból, de nyivákolásnak nyugodtan merem minősíteni, mert ezzel igazából ezt a kommunikációt félő, hogy felerősíti, de itt egy valamit rögzítsünk, hogy ezek az elemek, amik kijöttek a Fidesz kommunikációja, vagy ez a panasz, hogy és még csak nem is szóltak előre. Hát jó napot kívánok! Ez olyan, mint a spanyol inkvizíció, arra se számít senki, aztán mégiscsak jön, tehát nem is kell, hogy szóljon előre. És mondom, az elkövetett bűncselekmény, a gyanúja a bűncselekménynek olyan mértékű bűncselekményre utal, amit ugyancsak nem láttunk korábban. És az ügyészség, én is osztom azt az álláspontot egyébként, az ügyészségen belül a politikai értelemben a jobb oldal domináns, ezt onnan merem mondani véleményként, hogy ismerek sokat az ügyészségről, láttam, ahogy és amit tanítanak a jogi karokon, ahogy tanítják, tehát én nekem ez oké, meg ezzel nekem nincs is gondom, De amikor olyan munka van, olyan feladat van, olyan helyzet van, akkor szerintem az helyes, hogyha az ügyészség, akár az eljáró ügyészek, akár bárki, a rendőrtől kezdve mindenki tegye félre a politikai preferenciáit, és a Fidesz ne bujkáljon ilyen ideológiai kifogások meg dumák mögé, amikor egy konkrét köztörvényes bűncselekményről beszélünk.
6: Nem akarom átvenni a helyedet, de hogy nem erre való a büntető és polgári perrendtartás.
8: Igen.
6: Ami mindenkire egyformán vonatkozik, és szabályozza azt, hogy hogyan kell nyomozati cselekményeket elvégezni egymás után, milyen feltételekkel, milyen jogi garanciákat kell beépíteni. Tehát itt egyszerűen tehát van egy gépezet, amit végre működni látunk, és nem azt látjuk, hogy bota küllők között. És
2: majd igen, de eddig nem ez volt a jellemzet, ezért kérdeztem, hogy mi történhetett.
8: Most meg, szerintem az történt, hogy egyszerű szervezett szociológia, az ügyészek elkezdtek igazodni. Ez jó vagy nem jó, nem jó, hogy idáig kellett el várni, jó, hogy ez megtörténik, aztán a nap végén, ahogy utaltál rá helyesen, úgyis majd a bíróság kell, hogy döntsön. És ott van a teljes emberi jogi garanciarendszer, eljárási garanciarendszer, el lehet vinni egy ilyen ügyet akár Strasbourgba is, stb. Stb. Tehát vannak opciói a Fidesznek.
2: Ez hűtlen kezelés, vagy kampányfinanszírozást tiltott módja?
6: Költségvetési csalás.
2: Tehát mi ez?
8: A költségvetési csalást én nem látom ebben most, de folyamatban lévő ügyről és nyomozástól, mert vizsgálatokról nem szeretek beszélni, mert nem ismerjük az összes, én biztos nem ismerem az összes tényt. Hát a hűtlen kezelés az úgy látszik formálódni.
7: Valami a definíciója valahogy ilyesmi szokott ennek lenni.
2: Valamiért hűtlenül kezelték a rájuk bízott vagyon, de hát az eljutott nagyon úgy tűnik a Fideszhez, legalábbis olyan formában, hogy ezek a megfizetett, megbízott celebek, előadók valahogy mindig olyan rendezvényeket tűntek fel, aminek a nap végén az volt az üzenete, hogy tessék a Fideszre szavazni.
6: A hűtlen kezelésnek valami olyasmi a definíciója, hogy a rád bízott, de nem a te tulajdonodban lévő jószágot, nem magadaként, a nem a rendeltetésnek.
8: Vagy sajátjaként kezeli, vagy nem rendeltetésszerűen jogsértő módon
2: használja.
6: Itt meg kívülről, és szintén véleményként mondom, hiszen én sem ismerek semmilyen részletet behatóan ebből az ügyből, de hát azért tényleg úgy tűnik, hogy mint a NER-nek a napi rutinjában a sajátjaként kezelte itt egy kör, egy politikai elit azt, amit nem az övé, csak rá volt bízva, jelesül a mi adóbefizetésünk.
2: De ez csak a történet eleje, mert hogy sajátjaként kezelte, de olyan dologra fordította saját magán kampányára. Hát
6: ez a sajátjaként
2: kezelés. Ezért kérdezem, hogy akkor ez milyen tényállás?
7: Ezt is kell majd vizsgálni persze, de ugye itt maga a nem is csak az, hogy mire költött. Egy rossz döntés önmagában még nem hűtlen kezelés, hogy mondjuk én a rám bízott pénzt rossz helyre ruházom be. Az még nem feltétlenül, de az, hogy milyen eljárások mentén. Tehát nyilván itt a vizsgálat kétel az is, hogy ki döntött, hogyan döntött, betartott-e a szokásos, vagy akár a szabályzatokban szabályozott, vagy a jogszabályokban szabályozott eljárási utat, olyan pályázatokat írtak ki, úgy bírálták el a pályázatokat, és akkor úgy adták-e oda azt a pénzt, ahogy azt lehet. Tehát, hogy ez már önmagában felveti annak a gyanúját, hogy itt valamilyen hűtlenkezés történt. És akkor utána jön az, amit mondasz, és egyébként mire ment ez a pénz, mert azért, amikor az egyes választókerületekben 100,00 millió forintos összegek jönnek ki, néhány projektet összeadva, mint odaadott pénz, és hát ezek valóban adott esetben Fidesz kampánycélokra szolgálnak, akkor azt hiszem, hogy ha ezt a matekot már kiszámolta ugye a sajtó, akkor az ügyészségnek ez egy kicsit meg.
8: És ugye még előjött a tiltott pártfinanszírozástól, a számlázási vagy a könyvelési fegyelem megsértésétől. Nagyon sok minden megnyílhat még. Szerintem itt várjuk meg, amíg a nyomozó hatóság ebben kiad információkat.
6: És ha valakiben az a kérdés felmerül, hogy ha egy minisztériumban történt mindez, akkor miért a Fidesz szervereivel matat az ügyészség? Szintén ez most nem is vélemény, ez csak egy tipp. De azt gondolom, hogy van benne logika. Ugye, amit említettél, és korábban sajtóinformációk tucatjaiban jelent ez meg, hogy valahogy pont 100 millió kerültek az egyes választókörzetekhez, és még talán olyan információ is volt, hogy erről a Fidesz vezérkar, nem nevezek meg senkit, mert bizonytalan vagyok benne, de hogy bekért erről a minisztériumtól a Fidesz információkat, és a Fidesz és a minisztérium között volt összehangolt kommunikáció, feltételezhetően volt összehangolt kommunikáció arra, hogy melyik választókerületben feltételezhetően volt összehangolt kommunikáció arra,

0: Majd idővel ki fog derülni. Ugye nem állítom azt itt és most, hogy egészen biztos, hogy mindenben milliméterre egészen pontos és jogszerű volt az ügyészség eljárása. Azon egyszerű oknál fogva, hogy nem tudom, és utaltam az előbb ugye az igazodási kényszerre. El lehet követni hibákat. Pár nappal ezelőtti sztori, ez a szerencsétlen Szakács Pistike nevű influencer. Ott is az történt, szerintem ott a hatóság rámozdulása az bizonyos mértékig aránytalan volt, eltúlzott, de az eljárás során megállít, jó, akkor véged, nem emeltek el, ne vádat. Utalnék arra, hogy az a szerencsétlen, aki Deák Danival szórakozott a Facebookon, ő ellene nem, hogy kiventek, meg átnézték, de még vádat is emeltek el lenne annak ide, ugye a Geoláda és a stb.
1: És Orbán Viktor alapfele.
0: Tehát ott azért itt nem hiszem, hogy pont a Fidesznek pont nagyon sokat kéne panaszkodnia, de itt alapvetően szerintem a Szakács István ugye azt mutatta, hogy a hatóság, még hogyha el is követ eljárási hibákat, mert azt lehet érvelni, hogy majd Szakács István ügyvédeivel döntik, hogy akarnak ezzel valamit csinálni. Lehetnek hibák, de a vége az eljárásnak az, hogy megszüntették az egészet. Megvizsgálták, hogy mi történt, megállapították, hogy nem áll meg az alapos gyanú, így kellene működni egy jogállamban. Aztán majd vitatkozunk azon, hogy a hatósági intézkedés nem volt-e aránytalan. Ez ugyanez a helyzet, csak sokkal nagyobb.
2: És az, hogy miért gondolhatja vajon az ügyészség, hogy nem fölöslegesen dolgozik, ott akkor tegyük hozzá, amire már utaltál, hogy kettő szereplője van ezeknek a szerződéseknek, ugye látjuk azt is, hogy rohamtempóban fizetik vissza ezeket a támogatásokat azok, akik úgy gondolják, hogy talán mégsem akarják megvalósítani azt a kulturális célt, hogyha hirtelen ilyen erős reflektorfény irányult erre az egész dologra, ez gyakorlatilag hetente jönnek újabb hírek erről, nem csodálnám, hogyha valakik esetleg ebbe egy ilyen ügybe bevonódva akár arról is mesélnék, hogy egyáltalán hogyan jutott el hozzájuk ennek a pályázatnak a híre. Honnan támadta fejükbe az ötlet, hogy ennyi pénzre, aminek a végén aztán néhány projekt összege 100,0 millió forint lesz, ide kellene benyújtani egy ilyen tartalmú pályázatot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ahogy halad előre a nyomozás, ez majdhogy nem egy várható lépés volt, de persze nem mondom, hogy ezt politikoltuk volna, mert nem ebbe szocializáltuk.
3: Számomra váratlan volt. Egyébként szerintetek Hankó Balázsnak mennyire van oka az aggodalomra?
0: Szerintem eléggé. Tehát az ő minisztérium, az ő fennhatósága, az ő felelősségi köre.
1: Az ő miniszteri kerete részben.
0: Igen, szóval itt azért én szerintem neki van miért adott esetben aggódnia.
3: Hát és ezt vajon ő találta ki ezt a rendszert?
0: Nem, itt ez az a kérdés, hogyha ő nagyon aggódik, és elkezdenek vele beszélgetni, akkor megnyílnak-e ajkai, és elmesélje, hogy mi történt. És szerintem a hatóságok, és nagyjából mindenki más erre számít is.
1: Ugye ez a hasonlít ebből a szempontból szerintem az aranykonvoly ügyére.
3: Uh-huh. Csak ott a Hankó Balázs a Hajdú János.
1: Kinek mi szó szökken ki fog a kerítésén? Ki kire mutat, ki kire tud maga helyett mutatni, és kire tudja tovább tolni a felelősséget?
3: Hát egyébként erre próbáltam szírozni, hogy ez az alapvetően mondjuk két szereplős történetnél mindkét fél legfelsőbb vezetője Orbán Viktor, hiszen Hankó Balázs főnöke Orbán Viktor volt, mint miniszterelnök, a Fidesz elnöke most is Orbán Viktor, tehát de ezt nem folytatom tovább, nem akarok itt feltételezésekbe bocsátkozni.
0: Ez egyszerű egyébként, ha bizonyítható az, hogy a miniszterelnök utasítására eljárt, akkor az tovább viszi a felelősséget. Ha nem bizonyítható, ezt úgy jövök, hogy akkor ott hagyta a busz alatt Orbán Viktor hangobalást, tehát van ilyen.
3: És akkor ebből tovább lépve többen mondták, hogy az aranykonvoj lehet Orbán Viktor számára egy banánhéj. Az aranykonvoj a síkosabb banánhéj szerintetek, vagy esetleg ez az NK botrány, ami most azért elég jelentős lépéssel ment tovább a maga útján?
0: A jelenlegi korlátos információk alapján az aranykonvoj szerintem potensebb, de nem vagyok benne biztos, hogy van elég információ a nyomozó hatóságok rendelkezésére. Hát ez ugye a tech vezérnek.
3: Az meg nagyon megállt azóta, hogy megtudtuk, hogy
1: én is úgy érzem, hogy ha ott valóban bizonyítható az, de ami a szemünk előtt zajlott ezzel a pénzszállítással kapcsolatban, és én még mindig nem tudok napirendre térni a fölött, hogy délután május 5-én tavaly, május 5-én, vagy idén, bocsánat, megállították ezt a pénzszállítót nagy látványos tech akció keretek között, azt a pénzszállítót, amit jó látjuk pár órával korábban Hegyeshalomnál a NAV emberei már átvizsgáltak, leltárba vettek, mindent tudtak róla, tudták, hogy nincs fegyver, és eljátszották előttünk, választók előtt ezt az egészet. Ebben Orbán Viktor szerepe választóként, állampolgárként, újságíróként a számomra sokkal kiviláglóbb és sokkal

0: egyértelműbb, de ezt is bizonyítani kell tudni. Az, hogy az ő politikai szerepe, a politikai felelőssége ebben az ügyben megáll, az április 12-én 3,5 millió ember kimondta. Hogy ebben a büntető felelőssége megáll, az én még sem prejudikálni, sem vélemény szinten nem akarom megmondani. De egy dolgot, csak egyetlen egy dolgot tennék ehhez hozzá, kit hagy az út szélén, vagy kit hagy a busz alatt, a Hajdú tábornokot nem hagyták. Uh-huh. Tehát az látszik, hogy ahogy a tekből kirakták, és a teket megszüntette a magyar Tisza kormány, a Orbán Viktor egykori testőréből csinált dandár tábornokot, abban a még aznap ő lett a nem tudom én Fidesznek
1: biztonsági főnök.
0: Jó, biztonsági főnök, tehát van, akit nem hagynak az útszélén.
2: De az kérdés, hogy mit jelent, hogy nem hagyják az útszélén, vagy, tehát ez szerintem bizalmi kérdés. Egy 20 perccel vagy 30 perccel a műsor előtt Orbán Viktor kitett egy ellenállási nyilatkozatot a Facebookra. Első ránézésre sok újdonság nincs benne, de megint megismerte azt, hogy akit megtámadott ez a rendszer, annak majd segítséget, támogatást fog nyújtani hozzá a Fidesz. És az a kérdés, nem az, hogy erre képes-e a Fidesz egyébként, hogy van-e még akár politikai, akár gazdasági, akár bármilyen hatalma ereje a Fidesznek vagy Orbán Viktornak arra, hogy megvédje azokat az embereket, akiket ő úgy gondolja, hogy megvéd, hanem azok az emberek, akik ilyen ügybe keverednek, például mondjuk Hankó Balázs, ők hisznek-e ebbe az erőbe. Tehát nem az a ténykérdés, hanem a hitkérdés, hogy amikor elészegezik azt, hogy akkor tegyük fel, hogy akár őt, akár valaki más megvádolnak, és azt mondják, hogy ezért ennyit lehet kapni, ha csak nincs valami ötleted az együttműködésben, amivel tudjuk ezt az együttműködésre cserébe, akkor neki ezen kell elgondolkoznia, hogy amikor azt mondják, hogy engem megvédenek, rajtam majd segítenek, vagy valahogy ebbe a helyzetben nekem segítenek ezt könnyebbé tenni, van-e ehhez nekik valódi erejük? Innentől kezdve ez egy hitkérdés, amit szerintem minden nehéz megítélni, de erősen jön kétség.
0: Valaki ebben úgy tűnik, hogy nem hitt, Balázsi Gyula.
3: Meg Súlyog Tamás.
1: Molnár Áron, aki robbantott az NK ügyet, azt üzente Hankó Balázsnak, hogy gondold át, hogy érdemes 10-20 évet ülnöd valaki más helyett.
0: Igen, ezért mondtam, hogy úgy, ugye Balázsi Gyula síros interjúja inkább egy ilyen terhelti előre menekülésnek tűnik még mindig a számomra, és csak egy fél mondatot engedjetek meg ezzel, amit behoztál, ez a nyilatkozat az önkény ellen. Két gondolatot, és igyekszem gyorsan. Az egyik, hogy elképesztő, hogy a Fidesz kommunikációs stratégiája mai napig nem volt képes változni. Ugyanazt csinálják, amit az elmúlt 16 évben. Elővesznek egy szót, és rákötnek mindent. Ez majd önkény. Minden fideszes megnyilatkozásban benne kell lennie ennek a szónak. Teljesen egyértelműen látik, hogy ugyanaz a kommunikációs gondolkodásmód, ami a bukás az eredet, ez működik.
1: Az önkény az új ugrár, illetve
0: igen, soros. Köszönöm. A második, hogy azért van benne újdonság, mert Orbán Viktor vezette párt ebben a nyilatkozatban a jogállamért és a fékek és ellensúlyok rendszeréért aggódik. Az Orbán Viktor aggódik a fékek és ellensúlyok rendszerért, aki korábban azt mondta, hogy ez csak az Egyesült Államokra érvényes, Európa szellemi tunyaságból vette csupán át, zárójel a francia felvilágosodáshoz köthető gondolatiságra van szó, Európából származik. Kövér László arról beszélt, hogy ezt el kell felejteni, mert ez a legitim hatalomgyakorlásnak az akadályozása, és két évvel ezelőtt három évvel ezelőtt Orbán Viktor közölte, hogy ez az egész fék és ellensúlyok, meg jogállam, ez brüsszeli blabla.
4: És Kövér László ezt ráadásul egy államtudományokkal foglalkozó egyetemen is képes volt előadni, és nem dobták ki a fenébe azonnal. Hát nyilván nem dobták ki.
1: Varga Judit meg egyszer azt mondta, hogy majd ha valaki neki definiálja
4: nem,
1: a jogállamiság fogalmát, igen, akkor fogja ő tehát tudni megítélni, hogy ez szólból vagy nem.
4: Ahhoz képest, hogy azt se tudják, hogy mi az egészen sokat beszélnek róla mostanában.
0: Hát mindesetre féltik.
2: Mindesetre a viccpár státuszt azt már lestopolt a két falu kutyapár, tehát szerintem ezen a vonalon nem érdemes elindulni.
1: Szó volt már a kommunikáció, de azért hadd ismertessem, hogy mit mond Havasi Bertalan. A Fidesz sem politikai, sem jogi fenyegetésnek nem enged, nem hátrál meg, és kiáll a Tisza kormány erőszakos önkényével szemben. Tehát gyakorlatilag hogy lehet nem meghátrálni mondjuk egy hatósági vizsgálat esetén?
2: Hát, nekem erre nincs ötletem.
0: Te meghátrálni kell.
4: Én 2006-ban kialakították ezeket a vicces jogi koncepciókat, hogy az önvédelmi jelleggel rendőrt dobálni, meg mit tudom én, tehát itt az nagy jogász zsenik ülnek ebben a struktúrában. Ki tudja még mit fognak kitalálni?
2: Szerintem ezek nem jelentenek semmit, és konkrétum pedig semmi sincsen, mert ezt tudom erre mondani, csak hogy ez se füle, se farka.
1: Innen folytatjuk, kedves nézők, nagyjából hasonló tárgykörben, például, hogy közpénzből finanszírozhatták a Lázár infókat, illetve, hogy milyen luxus hoteleket használt a korábbi honvédelmi miniszter, de aztán szóba kerül majd az államfőjelölés, illetve egy újabb javaslattétel Magyar Pétertől, ő Tusványoson is vitázna Orbán Viktorral, a reklám után jövünk ezekkel.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet. Az előző témát folytatjuk, de egy új szereplőt is bevonunk. Úgy tűnik, hogy a Lázár Infókat is közpénzből finanszírozhatták, legalábbis részben. Nézzük a részleteket.
2: A Népszava szerint új adatok cáfolhatják Lázár János korábbi állítását, miszerint saját zsebből fizette a Lázár Infó fórumok költségeit. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása alapján egy Volkswagen Caravelle kis buszt a korábbi Építési és Közlekedési Minisztérium egyik fotósának utalta ki használatra. A lap szerint a járművet közvetítőkocsiként használhatták a Lázár Infók során. Emellett a kampányturné indulása előtt mintegy 180 millió forint értékben szereztek be audiovizuális eszközöket, amelyek felhasználása összefügghetett a rendezvények élő közvetítésével. A Népszava becslése szerint a rendezvény sorozat teljes költsége a technikán túl a járművek üzemeltetésével és a résztvevő személyzet munkájával együtt akár több 100 millió forintra is rúghatott. Vitézi Dávid hétfőn a parlamentben bejelentette, hogy belső vizsgálatot rendelnek el az ügyben. Ezek eredményétől függ, hogy tesznek-e feljelentést.
1: Én azt nem értem, és érdekel, hogy mit gondoltok, hogy ezekben az emberekben nem volt félelemérzet, vagy veszély?
3: Hát az, ne.
1: Az előző témakör érintettjében, Lázár Jánosban.
4: Ez már olyan mértékben deformálódott ezeknek az embereknek a gondolkodása, ezt számos ügyben lehetett látni. Nem volt se veszélyérzet. Most a tisztességet, becsületet engedjük el, az ország olyan, mint a pisztácia, soha nem volt, de itt már veszélyérzet sem volt. Tehát, hogy annyira el voltak szállva maguktól, hogy itt már mindent lehet. És valószínűleg ez a vesztük, ugye most fontos, hogy egy vizsgálat állapítsa meg azokat a tényeket, amik relevánsak, és akkor majd azt is lehet jogilag minősíteni, de én minimális, hát nem annyira minimális ismereteim azért vannak a magyar igazgatásnak az elmúlt életem, elmúlt 20-valahány évéből jelentőset töltöttem az állami szférában, ilyen egyetemeken, meg egyebeken, tehát az egyáltalán nem életszerűtlen, hogy mondjuk minisztériumok beszerezzenek eszközöket, amit utána a vezetés saját politikai céljaira használ. De mondom, vizsgálat, ki fog derülni, és akkor ez innentől kezdve nagyon határozottan alkalmas lesz arra, hogy felelősséget állapítson meg.
3: Szerintem ugyanaz az a logika, amit a hűtlen kezelés kapcsán elmondtunk, mint általános tényállás. Tehát a sajátjaként való használat, az a... Ugye sokat emlegették ezt, főleg a kampányban, a hübrisz. Tehát az önhítség, az a magabiztosság, a valóságtól való elszakadás, a köztulajdon saját tulajdonaként való használat az annyira mindennapos és elterjedt volt. Szerintem egyébként, tehát még azt is megengedem, hogy fel se tűnt, hogy bele se gondoltak. Hát persze, hogy használjuk. Az egész államapparátust használták a saját pártpolitikai érdekeik mentén.
1: Igen, de ez logikus és elfogadható, vagy megérthető.
3: Nem fogadható el.
1: Bocsánat, akkor megérthető abban az esetben, hogyha mondjuk egy olyan helyzet van, mint az előző három választás előtt, hogy magabiztosan vezet a Fidesz. Csak a kétharmada kérdés, az, hogy hatalma marad, az nem kérdés. Tehát, hogy nem, senki nem szólt senkinek, a gyerekek nagyon úgy tűnik, hogy most nem ti nyertek. Jó lesz?
5: 2012 után egyébként ez volt a egyik leggyakrabban felmerülő kérdés a közéleti diskurzusban, hogy ezek tényleg nem tudták, hogy vajon tényleg nem szólt senki, vagy gyerek. És ugye azt nem tudhatjuk, hogy milyen titkos beszélgetések, e-mailek, telefonok mentek a Fidesz legfelső vezetése között. De abból, hogy a neres cégeknek a fel nem készültsége, a Balási interjúra gondolok itt például. Az, hogy ezekben a szervezetekben ilyenek megtörténhetek minisztérium szinten, az óvatosságnak a legkisebb jele nélkül követtek el, hűtlenkezelése igencsak hajazó, később a gyanúja felmerülhet ezekben az esetekben. Tehát ilyen dolgokat elkövettek, ez számomra ez üzeni azt igazából, hogy nem tudom, hogy ők miről beszélgettek, nem tudom, miről sutyorogtak, de azt látom, hogy erre még a legmagasabb körökben, miniszteri szinten, meg Balási Gyulai szinten sem volt semmilyen olyan indikáció, hogy ők megpróbáltak volna erre egy kicsit is felkészülni. Tehát, hogy valószínűleg ugyanannyira érte őket ez váratlanul, mint amennyire mondhatjuk úgy, hogy az egész országot egyekkora verésre. Kivéve Hanna André.
3: És annyira jó, hogy ezt mondtad.
1: Tegyük ott. A legjobb humorista.
3: Nem, ennél erősebb. A választások után, amikor szembesítették Kövér Lászlót, a korábbi mondataival, amikor a lábát törölte bele Hall Endrébe, a leggusztustalanabb módon, vagy versenyzett a leggusztustalanabb címért, akkor néhányan megtették azt erős fogfájásuk közepette, hogy elnézést kértek mondataikért Hall Endrét, megkérdezték Kövért, hogy talán ön is, mire azt mondta, hogy nem, ő nem kér elnézést Hall Endrétől, ugyanis Hall Endré is ugyanúgy, hogy mindenki más, csak a ködöt szurkálta, de ő véletlenül eltalálta. Tehát még most sem értik. Nem arról van szó, hogy április 12-dik előtt nem készültek fel a vereségre, mert az benne volt, hogy elvesztjük a kétharmadot, az nem volt benne a fejükben, hogy elvesztik a hatalmat. Még ma sem értik, hogy ez hogy történhetett. Még ma sem értik, hogy miért történt. És egyébként tehát arra is képtelen a Fidesz, hogy komolyan érdemben megnézze azt, hogy mi történt az elmúlt 4 és 16 évben, hanem ilyenekkel etetik magukat, hogy de a nem tudom én 40-70-es korosztályban ők nyertek. Nem ők nyertek.
1: Lázár János van aggódni valója? Már ezt kérdeztem Hankó Balázs esetében. Neki még vannak az ingatlanjai is, azt hiszem 47, és többen úgy számolták, hogy nem nagyon jön neki a matek az állami fizetések, és ezen ingatlan vagyon érték.
4: Igen, de az egy másik bűncselekmény csomag. Tehát azt most szerintem, hogyha azt megnyitjuk, akkor az egész műsor arról fog szólni.
1: Nem csak olyan személy köti össze ezt, ez egy pár száz millió sztori.
4: Ebben az ügyben szerintem abszolút azért van, mert itt valószínűleg közvetlenül bizonyítható az, hogy ő utasítást adott. Egyértelmű, hogy az ő politikai, személyes politikai érdekeit szolgálta, és nagyon világosnak tűnik, mondom, hogy a vizsgálat megállapítja a pontos tényeket, hogy itt olyan visszaélés történt, amire egyébként, és akkor mondok egy borzalmas nevet, elnézést kérek, a kormányzati ellenőrzési hivatalnak dolga lett volna menet közben valamit csinálni. Tudom, hogy a kormányzati ellenőrzési hivatalról viszonylag kevesen hallottak bármit is. 2014-ben lett kicsit ismerte, amikor a norvég civil alap pénzei tekintetében vegzálta az érintett szervezeteket, de pont a kormányzati
3: ellenőrzési
4: hivatal az ilyenekre való. Mert hogy a kormányzati ellenőrzési hivatal lehet vitatkozni, hogy ki vezesse meg hogyan, de alapvetően nem politikai intézmény kell, hogy legyen, hanem a kormány saját belső intézménye, tehát neki nyugodtan ő szólhat, hogy figyelj, eltársak, ezt ne csináljuk már, mert marha gáz, jogsértő, baj lesz belőle. A minisztériumok belső struktúrájában is vannak olyanok, akiknek ez a feladata. Én nagy élvezettel rugdosom a politikusokat, de ezen a ponton emlékezzünk meg azokról az emberekről is, akinek az a dolga, vagy az lett volna a dolga, hogy a politikusok ezeket ne csinálják. Ezeket az embereket is kőkeményen elő kell venni, meg kell kérdezni, hogy drága bogárkám, írtál esetleg valakinek feljegyzést? Miniszternek megírtad, hogy ezt nem te dolgod? És egyébként várhatóan az lesz, hogy majd a politikusok egy része ezekre az emberekre rá fogja löcsölni a problémát. Hát én nem tudtam, hogy mondjam, hogy a miniszter, hogy hát én nem tudtam, hogy nem szabad, hát nem tudtam. Hát a jogász nem szólt, a jogász meg ott áll majd letolgatjával, hogy most inkább nem mondom, hogy mit mond, de akkor a papírokból kiderül.
3: A busz alatt hagyva.
4: És akkor a busz alatt lesz valaki.
5: Igen, nyilván itt azért volt egy olyan rész, hogy Lázár János szájával kimondta az, hogy nem, ezt nem a kormány fizeti az Lázár Infót, tehát ez egy trükkösebb. Nyilván ez egész arról szól, hogy hol ér véget az állam, hol kezdődik a párt, vagy fordítva.
3: De erre vannak jogszabályai.
4: Igen.
3: Tehát ez viszonylag...
4: Persze.
3: Azért szólok közben, és azért vagyok most egy picit indulatosabb, mert Feri, te is, és most te is, relativizálni akarjátok azt, hogy ezek, tehát valahogy azt akarjátok sugallni, hogy ezek ilyen ingoványos területek, hogy ezek nem egyértelműek, hogy itt azért a határok ilyen egyrészt, másrészt. Nem, itt a egészen konkrét működő jogszabályaink vannak, hogyha A. valaki betartja őket, B. valaki kikényszeríti ezeknek a betartását. Nagyon pontosan meg lehet mondani, hogy egy pártrendezvényre akármilyen közigazgatási sarzsival rendelkező figuráról is beszélünk, egy politikai kampányban, egy pártrendezvényre azt nem tehetné meg, hogy a minisztérium buszát, és a minisztérium abszolút, benzinkártyát veszi.
5: Ebben egyetértünk. Ez sokkal tisztább ügy, mint mondjuk a nemzeti konzultációk voltak, a kék plakátok voltak, az egész köztévé leuralása erről szólt, ugye, hogy állami pénzből a kormány úgy csinált, mintha a kormányzati üzeneteket meg
3: álláspontokat
5: ütítene. Az is egy rohadt idegesítő dolog volt, ott ugyanúgy a DK-s, meg Mi Hazánkos, meg MSZP-s választópolgárok, ha még létezik ilyen, pénzéből tolták a Fidesznek az álláspontját bele az választópolgárok arcába, de ez egy ugye nehezebben megfogható dolog, hogy ez most hol kormány, meg hol Fidesz. De ebből az ügyben én azt hiszem, hogy ez egy elég éles határ.
4: Ingoványra mondok egy még jobb példát, még talán emlékeztek rá ti is, amikor Orbán Viktor évértékelőjén teljes harci díszben megjelent a vezérkar. Tehát katonák. Igen. És akkor ment a vita. Igen. És ez egy legitim vita volt, szerintem azt le kellett volna futtatni kicsit jobban és mélyebben, hogy vajon a miniszterelnök évértékelője pártrendezvény, vagy kormányrendezvény, és akkor oké, hogy a kormányrendezvényen ott van a vezérkar, pártrendezvényen nem jó, ha ott van a vezérkar. Tehát ez az volt egy ilyen ingoványos dolog. Ezekben a pénzfelhasználásokban szerintem egy kicsit azért objektívebbek a szabályok. Itt a kérdés tényleg az lesz, a politikai felelősség egyértelmű, a jogi felelősség elhelyezése lesz az izgalmas, hogy ki a felelős ezért tényleg, akit mondjuk le kell ültetni, vagy le kell guggoltatni egy hosszabb időszakra, és itt majd a politikusok, én arra számítok, hogy majd izomból próbálják eltávolítani maguktól ezt az egészet. Hát szerencsétlen néhány jogvégzett kollégának nagyon rossz napjai lesznek ebben a témában a következő
5: hetekben. De azért, amikor bepöccintették a minisztériumba a monitorokat, és feljött a Lázár Info extra háttérkép, azért azt megnéztem volna az arcokat. Ez csak egy, hogy az ott egy jó kis füttyentés felszolgatott.
1: Van még a tárban, azt gondolhatnák, kedves néző, hogy egy tematikus napokat szerveztünk az Aktuálban, ezek a hírek jöttek. Kiderült ugyanis, hogy luxus szállodákban lakott a korábbi honvédelmi miniszter, és nem kevés pénzért. Nézzük a bejátszást.
2: 6 lakosztály áráért több mint 9,5 millió forintért szállt meg Szalai Bobrovnicki Kristóf akkori honvédelmi miniszter és 5 fős delegációja Madrid legelőkelőbb szállodájában a 2022-es NATO csúcs alatt. Terült ki a honvédelmi minisztérium válaszából, amelyet a 24.hu közérdekű adatigénylésére adott. Az is kiderült, hogy a volt árcavezető minisztersége alatt 35 különböző ország 51 városában látogatott el. Szinte kizárólag honvédségi géppel repült, és az esetek nagy részében 5 csillagos szállodákban szállt meg delegációjával. A vonatkozó jogszabály egyébként az államtitkároknak, kormánybiztosoknak és a kabinetfőnököknek éjszakánként 400 eurós, tehát nagyjából 140-150 ezres felső összeghatárt engedélyez. Ez csak külön indoklással írhatja felül a közigazgatási államtitkár.
1: Még 2 adattal szeretném kiegészíteni az előzőeket. Volt egy eset, amikor Szalai Bobrovnicki Kristóf is egy 1 fős delegáció 1 éjszakára szállt meg, ha jól emlékszem, Törökországban, és az 4,3 millió forintba került. Nyilván nagyon klassz lakosztály lehetett terkéllyel. És még egy adadék, nekem ez volt a legfurcsább, hogy azt írják a lapok, hogy az összes külföldi útján egyet leszámítva, minden alkalommal elkönyvelte, vagy felvette a volt miniszter a napi díjat, ami napi 15 000 forint. Tiétek a szó.
4: Ez a, még az apróért is le kell hajolni. Tehát ez a,
5: így lesz
4: van annak, aki el nem vissza, meg visszavitte az üvegeket. Hallgattam a számokat, csak érdekességképpen mondom, hogy ugye tavasszal is minden héten utaztam ki Prágába, mert hétfői napokon ott tartottam órákat, és általában vasárnap délután vagy este mentem ki általában, vagy vonattal, vagy repül, hogy ott aludtam, hogy aztán hétfő reggel 9-kor viszonylag működőképesen tudják órát tartani. A prágai szállodák, akiket én használtam az egyetemhez nem távol, azok éjszakánként, és most nem hazudok, és be tudom bizonyítani, hogy valakit érdekel, el tudom küldeni a foglalásaimat, minden, mert átlag olyan 25-30 és max. 50 euró környékén mozgott egy éjszaka Prága belvárosában, nem teljesen rossz szállodákban. Most ez a 400 euró innentől azért egy kicsit olyan, nekem ilyen irreálisnak tűnik, mármint, hogy nyilván nem irreális, mert tudom, hogy vannak ilyenek. Csak hát menjenek a fenébe, most tényleg nevetséges. És még ehhez képest tényleg a fillérekért is, tehát a napi díjat is fölvenni, ez annyira gusztustalanul gáz, hogy ez valami elképesztő, bocs.
3: Pitjáner,
4: így van, pontosan.
5: Hát ha a napi díj jár, akkor jár, ezzel el tudok, lehet, hogy így lesz valaki milliárdos, olyan 40 eurókat is eltérni. Hát, de valóban, tehát én nem várom el egy minisztertől, hogy itt hostelekbe, meg diákszállókat maradjon meg, de azért ez...
3: Szegény eladta a kaszinóit. Hát valamiből kell.
5: Mindegy, és ez, tehát nyilvánvalóan pofátlan, nem is lehet ehhez nagyon mit hozzátenni, talán legfeljebb a gazdasági adatokat, hogy egyébként ez történt azokban az években, amikor a lakosság többi része, akik nem ilyen helyekre jártak, azok a rekordinflációval szembesültek helyenként, 20-30-40-50%-os éves inflációval.
4: Nem, 400 euróért baromi jó szállodát lehet foglalni nagyon sok helyen, tehát nem kell nyomorogni.
3: 4,5 millióért is.
4: Oké, az igaz. Emlékeztek még ugye Súlyog Tamástól is majd megemlékszünk neki, ugye Párizsban az olimpia időszakában volt valami ilyen.
1: Tehát hát a Novák Katalinék foglalták el mondjuk 20 napra, és akkor tizet igénybe vettek, a többit hagyták el.
5: És nem akkor, amikor az ország prosperált, és éppen hasítottunk előre, és azt mondtuk, hogy nem megengedhetjük, hanem akkor, amikor
3: mert a munkásosztály választott képviselői útján
4: fogyasztja a konyakot, ami a dolgozó osztály itala, hogy volt? A dolgozó nép, dolgozó osztály?
3: De a dolgozó nép választott vezetői.
4: Mi volt a pontos terminológia? A dolgozó osztály itala, a konyak, amit választott képviselői keresztül fogyasztja.
1: Oké, akkor megyünk tovább. Magyar Péter ismét vitára hívta Orbán Viktort. Nézzük meg a bejátszást.
6: Kedves Bóka János, kedves Rétvári Bence, én azt kérem önöktől, hogyha el tudják érni Don 60 pusztát, ha már elindult Amerikából egy külön géppel, mielőtt elmegy a tusványosi táborba, beszéljenek vele. Most hát, ha összeszedte a bátorságát, hiszen Donald Trump 500 méteres körzetében lehetett a stadionba 10.000 dolláros jegyekkel. Hát, ha a bátorságot merített, hát, ha megtalálta azt a bátorságot Orbán Viktor, amit 20 éve nem talál, és hát, ha önök rá tudják beszélni, mint csődbiztosok Orbán Viktort arra, hogy álljon ki egy nyílt, egyenes vitára, akár tusványoson. Én bízom önökben, jelezzenek vissza, hogyha elérték Don 60 pusztát, hogy kész-e 20 év után kiállni egy nyílt, egyenes vitára.
1: Szóval ide kapcsolódik a nap kérdése, és majd mindjárt ismertetem, hogy változott-e az állás, de lehet, hogy vendégeink hatására változni fog. Szerintetek mi a célja Magyar Péternek ezzel?
3: Két dolgot csak nagyon röviden. Az egyik Német Zsolt, a tusványos szervezője, ugye azzal indokolta, hogy nem hívták meg Magyar Pétert, hogy tusványos a demokrácia és a párbeszéd kultúrájának rendezvénye. Egy kérdés, akkor Orbán Viktor mit keresett? De egy pillanatra komolyabbra fordítva a szót, Magyar Péter egy kombattáns politikai kultúrában szocializálódott a Fideszben, pontosan ezt a kombattáns politikai kultúrát folytatja. Ezért keresi folyamatosan az összeütközési felületet. És a hétfői parlamenti beszéde, ami szerintem egy elképesztően fontos beszéd lehetett volna, hogyha ő maga hiteles ebben a szerepben. Hogy vitatkozzunk, de legyen nemzeti minimum.
1: Tehát az államfőjelölés.
3: Az államfőjelölés kapcsán, de engem nem az államfőjelölési rész érdekelt abból a beszédből, sokkal inkább az, hogy például pontokba szedve végre valaki megpróbálta megfogalmazni a nemzeti minimumot, elmondta azt, hogy a viták elképesztően fontosak, és nem baj, ha nem értünk egyet, csak mindezt ne pártpolitikai, vagy ilyen fals ideológiai alapon tegyük. Tehát ez nagyon jó lenne egy ilyen irány a magyar közéletnek, ahol értelmesen tudunk beszélni, és nem ukránok, meg hagyjuk is ezt a módba, csak ő nem egy ilyen személyiség szerintem.
5: Hát egyébként Magyar Péter a felfelé ívelő politikai pályájának éppen aktuális csúcsán van, most jelenleg nyilván lesz ez még följebb is. Lubickol ebben a szerepben, Orbán Viktor pedig pont az ellentétes irányba a mélypontján, hogy most ez lokális mélypont vagy abszolút mélypont, azt lehet, hogy nem tudom, talán Tusványos után majd kiderül. Nyilván itt ez a kettő egyenes nem fog találkozni, tehát biztos, hogy ők nem fognak vitába nyilvános helyen egymás mellé leülni, és nem fog megteremtődni egyszerűen ez a lehetőség. De hát értem, hogy Magyar Péternek ez miért vagy. Nagyon sok olyan kérdés van, amit fel kellene, az emberek fel szeretnének tenni Orbán Viktornak, ez viszont elmaradt pont azért, mert ilyen szituáció nem tud előfordulni, nem ül le olyan emberrel beszélgetni Orbán Viktor, aki azokat a bizonyos kérdéseket úgy tenné fel neki, hogy arra valódi válaszokat kell adnia, tehát valóban értem, hogy miért lenne ennek értelme, de azt is értem, hogy miért nem lesz ebből valami. Tusványos egyébként 1990 óta szerveződik, az már jó sok eltelt év azóta, és hogyha megnézzük azoknak a miniszterelnökök, magyar miniszterelnöknek a listáját, akik ezen valaha részt vettek, az egy főből áll, Orbán Viktor pedig 1990 óta volt még néhány miniszterelnök ennek az országnak, tehát azt hiszem, hogy ez a rendezvény, ez mostanra kimondhatjuk, hogy ez egy ilyen házi rendezvény lenne.
3: Talán pedig ennek lenne értelme. Nem tudom, ki volt, és elnézést kérek tőle, pedig nagyon jó gondolat, megjegyeztettem volna a szerzőjét, aki azt mondta, hogy nem a miniszterelnök jelenik meg, vagy Orbán, vagy a pártvezér, hanem a sámán. A sámán szerep, aki most megmondja...
1: Talán Kósa Lajos mondta, hogy
3: nem,
1: Orbán
3: biztos,
1: Viktor
3: nem.
1: Van ebben
4: Kósa
1: a szerepben.
4: Kósa Lajos ilyet nem tud mondani.
3: Igen. Tehát,
1: de pár éve Kósa volt
3: Lajos,
1: ilyen.
3: De nem, azért nem lehet Kósa Lajos, mert hogy ez a ez nem kép, ez nagyon jól leírja a helyzetet, hogy egy ilyen sámánisztikus, jövőbelátó, világmagyarázó szerep ez. Nem is pártelnök, nem is miniszterelnök. Kósa Lajos megmondta a közpénz elveszti közpénz jellegét. Úgyhogy...
4: Egyéb varázslatokat is tudok. Érdekesen mondtál, és azt gondolom, hogy igazad van, hogy Magyar Péter egy ilyen kombatáns politikai stílust képvisel. Ezzel nekem személy szerint semmi gondom nincs, sőt tetszik is, és ezt szerettem volna látni már nagyon régóta, viszont ez egy borzasztóan rossz kombat. Tehát szerintem ez egy oltári nagy zöldség, és semmi értelme annak, amit Magyar Péter ebben a témában csinál itt. Igazából ez az a baj, hogy ennek van egy olyan olvasata, azt, hogy ez tényleg az, vagy nem, azt nem tudom, de van egy olyan olvasata, és a Fidesz kommunikációja ezt fogja kierősíteni folyamatosan, hogy a kisgyerek még mindig a nagyvezér figyelmére vágyik.
3: És egyébként lehet,
4: hogy ez nem zárható. Egyébként ezt most tegyük félre, arról beszélek, hogy politikai hatása ennek jó vagy nem, szerintem nem jó. És szerintem a nagy többség nem azért szavazott Magyar Péterrel, hogy ő az ilyen sérelmeit tovább éltesse, és ő végre abban a boldog tudatban legyen, hogy nem elég az első sorban szalmakalapban tapsolni és csápolni, hanem ő a színpadra kerüljön. Nem ezért választották meg Magyar Pétert, és nem is ez a feladat, és az sem szerencsés, hogyha a Fidesznek az ikonikus rendezvényét, ebben én sokkal kevésbé vagyok megbocsátó, nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a sámán fellépésének az egyik legfontosabb színpada. És semmi más.
1: Egyébként
4: az előző ellenzékhez tartozó arcoknál is baromi nagy hibának tartottam.
3: Elmenni.
4: Amikor testületileg odavonultak azért, hogy aztán ott hülyét csináljanak magukból, semmi értelme nem volt, és az is hatalmas hiba, hogyha a hivatalban lévő miniszterelnök, aki bocsánatot kérek, bucira verte Orbán Viktort. Tehát nincs mit bizonyítania, vége. Viszont nem ez a dolga, az a dolga, hogy kormányozzon, és itt viszont ez a kombatáns szerepválasztás lehet, hogy nem lesz jó, tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy jó dolog.
3: Ehhez egy gondolatot engedjetek meg, hogy hozzátegyek, és talán...
1: Ez az utolsó lesz. Egyébként Tártost mondott Kósa Lajos, tehát annyira nem rossz a memóriám, mint amennyire mondtad, hogy ilyet biztos nem mondott,
3: jó, okay.
1: A Sámán és a Tártos nem áll egymásnak távol.
3: Ez kétségtelenül így van. Nagyon sokat... Részben a Fidesz kommunikációja is, de nem csak onnan jön, az a gondolat, amit most mondtál, hogy nem ez a feladat, hogy kormányozni kéne. Én pedig azt gondolom, hogy részben elképesztő mennyiségű rendelet és jogszabályalkotói munka látszik már most az elmúlt két hónapban, tehát az látszik, hogy a háttérben megfeszített, inaszakadtában való közigazgatási munka zajlik, és az előtérben az elmúlt jó, legalább 16 évben elszoktunk attól, hogy a parlament valóban egy ilyen politikai vívóteremmé, egy küzdőtérré változzon. Ettől teljesen elszoktunk. Ez nem azt jelenti, hogy a miniszterelnök, vagy a miniszterek, akik ott ülnek, kizárólag ezt csinálják, hiszen látjuk, hogy, milyen, hogy mennyire kemény munka folyik, csak egyszerűen onnan is látszik, százezrek nézik online a parlament közvetítését. Fantasztikus.
4: Hát akkor maradjon a politikai vita a parlamentben, és nem kell a Fidesznek a rendezvényeit újra helyzetbe hozni és megemelni. Azért gondolom, hogy
3: igen,
4: Magyar Péternek ezt a színpadot kéne bejátszania, ami arra is való, hogy ott az bejátsza.
1: Na, akkor nézzük, hogy mennyiben tudtátok befolyásolni a kedves nézőket. Tehát a napkérdése záró eseménye következik, mint a futball VB-n a döntő után. 44%-a mondja válaszadóinknak, hogy egyetért azzal, tehát jó ötletnek tartja ezt a vitakihívást. Jelentős többség, 56% mondja, hogy nem. Van még egy percünk, mutatok néhány érdekesebb kommentet. André azt mondja, nem vitázni kell vele, hanem el kell számoltatni. Anikó nem. Már nem kampány van, győzött, le kell állnia, kormányozni kell, kész, vége. István, szerintem igen, nagy élmény lenne, Viktorunk küszködhetne. Tibor, Orbán nem hagyja magát nyilvánosan alázni. Ádám, már nagyon unalmas ez az Orbán-fóbia, lépjen már túl ezen, csak a gyűlölet és a bosszú vezérli Magyar Pétert. Eszter, nem kell lesüllyedni az orbáni szintre, semmi értelme nincs egy megbuktatott miniszterelnökkel egy asztalhoz ülni, még fontosnak érezni magát. Teréz, egy úriember nem ereszkedik le egy bohóc szintjére. Zsóka, igen, kíváncsi lennék Orbán vergődésére. Köszönjük szépen, hogy aktívak voltak. Én köszönöm szépen a kedves vendégeknek, hogy eljöttetek. További szép estét önöknek, holnap is lesz aktuál, a viszontlátásra.
0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak.

nap benéz a régi bérlakáson át. Kiterjedünk a gazda test az oktogon. Sok vesztes issza újra jó szokásosát, elkenődve, mint az Aqua Fresh a fogsoron. Tükörben nézel, ez mindenki, csak nem én. De a fény egy újabb alkotás a plaszteren. A nyár ma délelőttös, mint a vakremény, s az élet újra próbálja, hogy klassz legyen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok! Csaknem 19 ezer titkos megfigyelés történt az elmúlt 16 évben az Orbán kormány alatt. Ezeket az adatokat a 24.hu kérte ki. Kik figyelhetnek meg, kiket figyelhetnek meg, milyen feltételek szerint, és mi alapján lehet ezt megtagadni, ezeket is át fogjuk most beszélni. Itt van velünk Zoom kapcsolaton keresztül Kis Benedek József, nemzetbiztonsági szakértő. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, ezért csókolom tisztelettel, köszöntöm kedves nézőket is.
1: Ha összességében kimondjuk azt, hogy 19 ezer, ez 16 év alatt, ugye, az bármilyen szempontból viszonyítási szám, hogy ez soknak vagy kevésnek tűnik, vagy hogyha ránézünk arra, hogy mikor, melyik időszakban volt több megfigyelés, ebből következik bármi?
2: Szerintem teljesen normális ez a szám, mert hát mindig ahhoz kell mérni, hogy milyenek kihívások vannak, és hát itt azért van bőven, meg jelenleg is vannak, meg új kihívások is vannak, új technikai lehetőségek is nyíltak, amiket nyilvánvalóan kihasználnak. Tehát kik használják ezeket? Hát a nemzetbiztonsági szolgálatok, ugye, pillanatilag Magyarországon 5 nemzetbiztonsági szolgálat van, azok közül elsősorban nyilván az Alkotmányvédelmi Hivatal kéri a legtöbb információt, ezen kívül nyilván van, hogy nemzetbiztonsági szolgálatnak is van ilyen lehetősége, az információs hivatalnak is, a többiek kevésbé, illetve aki ezt elvégzi, gyakorlatilag az a nemzetbiztonsági szakszolgálat. Tehát bizonyos mértékben a nemzetbiztonsági információs központ kivételével mind részt vehet ebben a műveletben. Hát ezen kívül azt meg kell mindenképpen jegyezni, hogy Magyarországon ezek a úgynevezett titkos információgyűjtési módszerek szigorúan törvény által szabályozott. szabályozottak. A nemzetbiztonsági szolgálatok érdekében a nemzetbiztonsági törvény szabályozza, amelyet 1995-ben fogadtak el, 125-ös törvény. A rendőrség esetében, mert a másik nagy terület a rendőrség, az pedig a rendőrségi törvény szabályozza, hát nyilván a rendőrségre más elvek vonatkoznak. Meg kell jegyezem, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a rendőrség esetében lényegesen több kérés van, hiszen a bűnüldözéssel, a bűnök feltárásával, utógondozással, stb. Hát meglehetősen sok információra van szükség. És hát nyíltak olyan lehetőségek, mint például a közösségi médiának a lehallgatása, amiből azért nagyon sok minden következik, és nem szabad elfelejteni azt, hogy itt a ellenőrzés az maximálisan biztosított. Tehát itt partizánkodásról nincs szó. Ha partizánkodásról van szó, az nem a nemzetbiztonsági szolgálatok, meg a rendőrség, vagy a NAV, akinek szintén van erre lehetősége, meg az ügyészségnek, tehát ezek a szolgálatok, amelyek ezeket a feladatokat elláthatják, de hát azért vannak hackerek, vannak különböző olyan cégek, vagy nem cégek, hanem magánszemélyek, akik arra törekszenek, hogy információt szerezzenek, és hát lehetőleg ebből anyagi hasznok származon, tehát ezek célszemélyként, vagy cél objektumként számítanak a szolgálatok számára. Nem szabad elfelejteni azt, hogy itt azért növekedett az ezzel kapcsolatos bűncselekmények száma. Következésképpen az, hogy most mennyi lehallgatást vezetnek be, ez attól is függ, hogy éppen az adott időszakban mennyi olyan esemény történik, amik ennek a követése feltétlenül fontos. Nagyon fontos kitétel, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy a titkos információgyűjtés esetében, hát a nevében is benne volt titkos, tehát akire vonatkozik, az nem tudhat róla. Tehát az ő tudta nélkül, engedélye nélkül. Na most melyek azok a területek, ahová szükséges engedélyt megszerezni a szolgálatoknak, mindenkinek, az, ami az alkotmányos jogokat sérti. Hát mondjuk például a telefonlehallgatás az egy alkotmányos jogot sértő, vagy például, hogyha megnézzük, hogy az internetnél a különböző közleményeknek a követése, ezeknek az ellenőrzése, ez szintén egy nagyon fontos kérdés. Tehát sok minden van ezen a területen, kihasználják a lehetőségeket, és ma már bejött ugye egy olyan lehetőség is a szolgálatok számára, hogy kutassanak önállóan, tehát mondjuk például megnézni az internet világát, kik azok, akik olyan céllal használják az internetet, hogy mondjuk terrorakciót szervezzenek, hát itt engedélyre nem nincs szükség, itt engedélyre csak akkor van szükség, ha személyt érint. A feltárás során viszont nagyon sok olyan személy került látókörbe, akik gyakorlatilag bűncselekményt elkövetésére készültek, vagy ehhez közel álltak. Hát itt Magyarországon is sajnos lehet találni, főként fiatalok esetében a radikalizációval kapcsolatos dolgokat, amelyek azt jelenti, hogy egy terrorcselekmény elkövetésére készül, és hát ezeket nem baj, hogy azért figyelik, és hát itt megkapják azonnal az engedélyt. Az igazság, hogy miniszter az mondjuk a nemzetbiztonsági szolgálatoknak engedélyezések általában viszonylag egyszerű, ki kell tölteni egy nyomtatványt, a nyomtatvány kitöltésével elkezdődik a művelet. Hát ez összesen, ami időkorlát is lényeges, az 60 napot tart, tehát 2 vagy esetleg 3 hónap ez a maximum, ami meghosszabbítható, de van egy maximum határidő, ez 1 év, tehát attól tovább nem lehet. Gondolom, kedves nézőket érdekli, hogy meddig lehet ezt folytatni, hát ez is meg van határozva. Tehát 90 nap, illetve hosszabbítható maximum 1 évig.
1: Ki az, aki kérhet, indítványozhat ilyen megfigyelést? Mennyire kell azt alátámasztania az adott pillanatban, amikor ő ezt indítványozza, hogy én nekem ez a gyanúm, és ezért ez az indoklásom arra, hogy őt figyeljük meg, és ugye ön is említette, hogy az igazságügyi miniszternek kell ezt engedélyezni. Jó rendszere ez, mert hogy van olyan más rendszer külföldön, ahol mondjuk független bíróságnak kell ezt intéznie, és sokan azt mondják szakértők, hogy ez valószínűleg példásabb lenne.
2: A rendőrség esetében, a rendőrségi törvény esetében bíró engedélyezi. Tehát itt lehet ügyész és lehet bíró, attól függ, hogy milyen súlyú a cselekmény. Általában az ahhoz mérik, hogy hány évet lehet érte kapni, hogyha ezt bizonyítják, hogy elkövette az illető a szemét. Tehát az azt jelenti, hogy egyszerűbb esetekben engedélyezheti az ügyész, de hogyha mondjuk 3 év fölötti büntetési tételről van szó, akkor ezt a bíróság engedélyezi. És hát a gyakorlat az, hogy az esetek majdnem 100%-ában engedélyezik. Ki engedélyezi, ki terjeszti fel? Hát az orosz szolgálatnak a vezetője. Mondjuk például a rendőrség esetében a Nemzeti Nyomozóiroda, aki fel van hatalmazva arra, hogy ilyeneket kérhessen. A Nemzetbiztonsági Szolgálatnak pedig a főigazgató írja el a papírt, és küldi el az igazságügyi miniszternek, vagy esetleg a bírónak. Na most ezek is nagyon le vannak szabályozva, tehát itt meg kell indokolni. Nem kifelé kell indokolni, tehát nem a végrehajtó szerv felé kell indokolni, hogy miért kérem, hanem az engedélyező szerv felé, de viszonylag egyszerűen megy ez a dolog. Hát tulajdonképpen a felelősség a főigazgatói, aki ha megkapja a kérelmet a szolgálat különböző ágai részéről, akkor ehhez fűznek egy indoklás, hogy miért van rá szükség, és ez alapján engedélyezi a főigazgató. Általában, ha a főigazgatók vagy az adott szervezetnek a vezetői, akár a NAV-nál, akár a rendőrségnél, vagy az ügyészségnél, ebben az esetben, hogyha ezek terjesztik fel, akkor a engedélyezés az elég egyszerűen megy.
1: Mi lehet az indoka annak, hogyha megtagadják ezt, és ahogy ön is mondta, nagyon kevés esetben van ilyen. A 24.hu által kikért adatok szerint a csaknem 19 ezer esetből mindössze 50-szer fordult elő az, hogy megtagadták ezt.
2: Ez így van, képzeljük magunkat mondjuk a bíró helyébe, aki ebben döntést kap egy olyan információt, illetve olyan kérelmet, amiben azt van, hogy az illető személy miket követett el. Ebből ő mindjárt tudja, hogy körülbelül milyen a büntetési tétele, tehát ő nem fogja azt mondani, hogy én ezt nem engedélyezem. Hát legyünk tárgyilagosak, kettő kezdve a felelősség az övé. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy nem engedélyezem, akkor ez egy más kérdés. De általában a bűnügyi esetekben szinte mindig engedélyezik ezeket a dolgokat. A nemzetbiztonsági szolgálatoknál is nagyon kevés az, amikor megtagadják, mert mondjuk, hogyha olyasmiről van szó, hogy Magyarország ellen tevékenykedik az illető, és ez konkrétan le van írva, hogy mit tett, akkor ebben az esetben nyilván az igazságügyi része sem fogja azt mondani, hogy nem engedélyezem. Én nem is nagyon hallottam ilyen. Tehát körülbelül az a szám, amit a sajtóban megjelentettek, az megfelel a valóságnak. Nagyon kevés az, amit nem hagynak jóvá.
1: Nagyon röviden, valaha megtudhatja azt az érintett személy, hogyha megfigyelték, és egyébként ugye nem lett belőle büntető ügy?
2: Az baj lenne, ha megtudná, illetve megtudhatja abban az esetben, hogyha a büntető ügynek abban a stádiumában vagyunk, hogy a nyomozás bizonyos adatok megszerzése megtörtént, és konkrét bizonyítékok vannak, akkor ezt bizonyíték közé be lehet tenni, és meg lehet mondani, hogy a lehallgatás során az alábbi információk jutottak tudomásukra.
1: Máshogy kérdezem, nyilván azért van nagy fókusz ezen, vagy azért figyeljük ezt, különösen a Pegazus botrány óta, hogyha újságírókat, politikusokat figyeltek meg akár, mondjuk ugye a kampányidőszakban is volt erről esetlegesen szó, akkor az érintett politikus vagy újságíró valaha megtudhatja-e, hogy ennek keresztüzében állt?
2: Nem biztos, hogy megtudhatja, mert hogyha nem követett el bűncselekményt, akkor nem tudja meg. Hát azért beszélünk titkos információgyűjtésről, mert maga az információgyűjtés ténye is titkos, tehát nem tudhatja meg. Hogyha bűnügy van, akkor ezt elő fogják hozni, tehát ebben az esetben igen. Itt mindig az egyedi eseteket kell megvizsgálni, és ez alapján történik a döntés. Hát hogyha becsatolják a bíróság felé az anyagokat, akkor nyilvánvaló, hogy tudomására jutott az életének, mert megkapja az anyagot, vagy tájékoztatja a bíróság arról, hogy mit követett el, és ezt hogyan tudta meg a hatóság, és hogyan tudja bizonyítani. Sőt, ugye meg tudja mondani, hogy kérem, ekkor és ekkor, ezt tetszett mondani.
1: Kis Benedek József, köszönjük szépen!
2: Köszönöm szépen én is!

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Polgár Judit világbajnok sakknagy mester nem fogadta el a miniszterelnök felkérését az ideiglenes államfői posztra. Magyar Péter magára vállalta a felelősséget, ahogy fogalmazott, a kommunikációs hibákért. Kérdés, hogy ezek után kivállalja majd az ideiglenes államfői posztot. A helyzetet Horn Gáborral és Kohán Mátyással értelmezzük. A köztársasági elnök jelölésének folyamatát bírálta az Amnesty International. A szervezet szerint a következő köztársasági elnök kiválasztását nem lenne szabad elkapkodni. Magyar Péter mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a következő államfőről. Vig Dáviddal beszélgetünk. Ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg a parlament a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást a rászoruló családok számára. Csak nem 400 000 gyermeket érint a döntés. Közben a tanárok is készülnek az új tanévre. Kérdés, hogy mi változik az eddigi gyakorlathoz képest. Mendrei Lászlót és Pilc Olivért kérdezzük. Tovább eszkalálódik a háborús feszültség a Közel-Keleten. Iráni tisztviselők úgy fogalmaztak, országuk átfogó háborúban áll, miután Amerika immáron 10. napja hajt végre támadásokat Irán ellen. Eközben Jordánia Iránból indított drónokat fogott el, a Huszik pedig tengeri blokádot hirdettek a Vörös-tengeren Szaúd-Arábia hajói ellen. Vendégünk Szajfó Omár.
3: Jó estét kívánok, ez itt az egyenes beszéd adása kedden este, és üdvözlöm a stúdióban egyrészt Horn Gábort, másrészt Kohán Mátyást, névsor szerint haladunk, a Republikon igazgatóját és a Mondiner újságíróját. Jó estét!
4: Jó estét kívánok!
3: Ugye ma este azzal nyitunk, hogy miután Polgár Judit nem vállalta ugye ezt a feladatot, amely az ő megítélése szerint túl nagy lett volna az ő, hát mondjuk azt, hogy hatásköréhez, akciórádiuszához, ehhez képest ugye már az országgyűlésben arról folyik a vita, hogy hogy kell jelölni köztársasági elnököt, a kormány hogy szeretne, és egyébként ez mire lesz elég, illetve hogy az ellenzék ebben nem vesz részt. Mit szólnának hozzá, ha napirend előtt azért megbeszélnénk, hogy mintha lenne egy új frakcióvezetője a Fidesznek, ezt most Orbán Viktor jelentette be nem olyan régen. Lehetett erre számítani, van ennek tétje?
4: Úgy gondolom, hogy van. Azért van, mert itt egy valódi verseny látszott kialakulni a Fidesz frakción belül azért, hogy ki és milyen frakciót vezessen a következő időszakban, tehát Balla Györgyről volt szó, Szűcs Gáborról volt szó, Pócs Jánosról volt szó. Bóka János, mikor interjúztam vele május közepén a Mandiner címlapján, azt találta mondani, hogy a legnehezebb feladat kaptó Orbán Viktortól a polgári közép, az Európa Párti polgári jobboldal megszólítását újra, hiszen ők masszívan vándoroltak el a Fidesz településben. Tehát az, hogy ez a politikus lett a frakcióvezető, annak ez üzenete van, tehát a Fidesz visszaindult középre egy olyan pozícióból, ami inkább mondható kemény jobbnak.
5: Hát ugye középen éppen van valaki, tehát nem lesz könnyű ez a történet, hiszen a Tisza az pont ezt a polgári közepet célozza, és ennél ugyan szélesebb körű jóval a támogatottsága, de azért Magyar Péternek azt hiszem az ambíciója az leginkább ez. De én is azt gondolom, egyetértek veled, hogy Bóka, akinek azt hiszem az első munkaszerződését én írtam alá, mint akkori SZDSZ-es pártigazgató, de ez inkább csak a, hogy mondjam, a történelem egy speciális helyzete.
3: Ne gondoljuk, hát a miniszterelnök azért naponta emlékezteti
5: igen,
3: erre.
5: Igen, ne felejtsük el, sok mindenre emlékeztet a miniszterelnök.
4: SZDSZ-es kém,
3: igen. SZDSZ-es csődbiztos,
4: igen.
3: Ugye?
4: Meg kém.
5: De ezzel egy, ezt én persze inkább erényének gondolom, de Bóka János kétségtelen, hogy az a Gulyás Gergely féle vonal, ami ez a polgári, a konzervatív Fidesz képét próbálja meg felmutatni. Hozzáteszem, hogy ez csak a frakció döntése, bár Orbán Viktor javaslatára természetesen, de azért az, hogy a Fidesz merre fog elmenni, az szerintem még nem dőlt el. Az, hogy a frakció ezzel a döntésével, Orbán ezek a javaslatának az elfogadásával megpróbálja ezt a fajta középre húzást, ez látszik, bár a Pócs János szerepléséből nem ezt érzékelem, ezt a középre húzást éppen. Hozzáteszem, hogy azért Bókával az a probléma továbbra is van, hogy ő ugye az előző bukott kormánynak pontosan az a minisztere, aki azért volt felelős, hogy az Európai Uniós kapcsolatokat tartsa, ami az egyik, a bukás egyik fő oka, ez az Európával való szembefordulás, és ugye tulajdonképpen a kudarca ennek az egész politikának. Legalábbis a fiatal generációknál mindenképpen így van. Tehát azt gondolom, hogy egyrészt számomra legalábbis biztató jel, hogyha bármi biztató lehet a Fidesz kapcsán, hogy nem a szélső jobb a cél, nem még az ennél szélebbre való kimenetel, tehát nem a vadhajtások, amit Orbántól ugye hallottunk első felindulásában, még április közepetáján a cél. Másrészt azonban a Bókának ez az, hogy ő cipeli magával ezt az egész bukott Fidesz történetet, azért ez tény, tehát lehet, hogy nehéz ezt tudom, mert én is voltam bukott párt utolsó idejét végigélő ember, olyat találni, aki talán nem cipeli magával ezt a múltat.
3: Amilyen helyzet a köztársasági elnök jelölés körül van, ugyanolyan nehézség van ezek szerint a frakcióvezetői posztnál. Nézzük azt, hogy mi történt tegnap, mert nagyon érdekes, ugye? Az, hogy hogy lépett vissza Polgár Judit, és mire hivatkozott, az egy dolog. De az, hogy mit mond erről Magyar Péter, aki nem egyfajta népszavazásban gondolkodik, hanem abban gondolkodik, hogy ajánlásokat tegyenek egyesületek, civil szervezetek, kommunikációról van szó, vagy valójában a többség a politikai felelősséget megragadja, és ehhez kér mankókat.
4: Ugye azt gondolom, hogy van egy probléma a Tiszás bázis meg a kormányzat és a Tiszás vezetés között. A Tiszás bázis nagyobb részvételiséget szeretne, ez egészen világosan látszik a Tiszaszigetek mozgásaiból is, mint amennyit kap. És ugyanakkor meg van egy csomó olyan döntés egy ország életében, amelyek nem igazán részvételi módon megoldhatók. A köztársasági elnök az pont egy ilyen, tehát itt nem nagyon lehet ezer szempontot figyelembe vevő mindenkire kiterjedő megoldást kialakítani, mert itt egy személy lesz vagy nem lesz a köztársasági elnök. Ez egyik gond, és hát nyilván a másik gond, amiről meg nyilván beszélünk majd, az, hogy Polgár Judit nem véletlenül mondott nemet, tehát egész világosan elmondta, hogy mit nem tud megúrani az elvárásból, tehát nem látja könnyű vagy megoldható feladatnak a nemzetegyesítést, hiszen úgy köztársasági elnöknek lenni, hogy előtte valaki csákánnyal szétverte a magyar alkotmányosságot, és egy egészen alpári minőségű, egy soros alkotmányozás.
3: Ez a Fideszre vonatkozik?
4: Nem, ez nem a Fideszre vonatkozik. Soha korábban nem látott módon szedte le a köztársasági elnököt egy egészen gyalázatos alkotmányozásító, egymondatos kis sorral. Tehát ez után köztársasági elnöknek lenni és nem lehet egyesíteni, az nem egy könnyű feladat.
3: Az a kérdés, hogy igazából tudjuk, hogy egyeztetett előre Magyar Péter Polgár Judittal?
5: Csak azért hagyj reagáljak a Mátyás szavaira, mert ugye azért itt az önkényuralom kiépítése azért nem a jelenlegi kormányfőhöz vagy kormányhoz köthető, hanem az elmúlt 16 évhez. És ennek az önkényuralmi rendszernek a helyreállítását látjuk, aminek lehetnek buktatói, lehetnek különböző elfogadott útjai, módjai, de azért az, hogy itt maga az önkény jönne el, mikor kérdeti meg Orbán a valamelyik futballmeccs szünetében talán Amerikából, ugye ha éppen az önkény van, akkor szerintem egy pártelnöknek, egy középméretű ellenzéki párt pártelnökének érdemes nem úgy itthon tartózkodnia, de ez most mindegy ebből a szempontból. Azt gondolom, hogy itt az Orbán rendszer...
3: Ez azért van, Gábor, mert nem olvastad, hogy ő tulajdonképpen ott is a Fidesz útját építi. Hát, tehát...
5: Én ezt értem. Ha a Fidesz útja az az amerikai út, akkor én ennek nagyon drukkolok, hogy sikerüljön, de a család már egy része már ott van, tehát ilyen értelemben az építkezés rendben van. Tehát azt gondolom, hogy itt az elmúlt 16 évben leépült Magyarországon a demokrácia alapvető intézményrendszere, ennek a helyreállítás egy rögös út, ahol lehet akár számomra is nem tetsző lépéseket tenni. De ezen a rögös úton haladunk. A köztársasági elnök megválasztásában egyetértünk, ugye azért egy fura helyzet, mert magyar valami olyat ajánlott fel ezzel a tegyetek javaslatokat címkérdéssel, ami nem működik. Hát 30 napja van a parlamentnek. Ez a parlament felelőssége. Magyarországon nem közvetlen demokrácia van, bármennyire drukkolunk annak, hogy az legyen. Én nem drukkolok, én szeretem a képviseleti demokráciát, de sokan drukkolnak. De tudni kell, hogy ennek a felelőssége, ennek a döntésnek az összes gondja, nyűgje, meg öröme, az a 141 fős Tisza frakció nyakában van, illetve hát lehet az ellenzékében is, de jól értem, akkor a Fidesz ebben nem kíván részt venni, tehát akkor nélkülük fog ez megtörténni. Tehát nem lehet ezt átadni. Persze vitatkozhatunk azon, hogy milyen legyen, lehet személyeket bedobni, de itt azt érzem, hogy a visszalépésében Polgárnak, ami egyrészt szerintem egy aljas, ócska antiszemita támadás volt az egyik oldalon, ugye a szélsőjobbos oldalon, igen, elhangzott ez, hogy ez a kettős állampolgár. Igen, miközben ugye csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy a magyar kultúra szétverőinek majdnem mindegyik kettős állampolgár volt, hiszen az Erdélyből áttelepült Szőcs Gézától egészen
4: már... Nagy őszintén szétverte a magyar kultúrát Szőcs Géza?
5: Szőcs Géza csak elkezdte. Folytatták az ő szintén onnan származó barátait. Tehát önmagában azt gondolom, hogy az nem bűn, hogyha valaki...
4: Székelyeztél egyet, Kábor?
5: Nem székelyeztem, hanem azt mondom, hogy a kettős állampolgárság számomra nem egy bűnös feladat. Nagyon kedvelem az erdélyi magyarságot, éppen a jövő héten megyek Erdélyben, szerencsére megint egy hétre, és ez ugyan nekik nyilván egy tertétel, de azt kell mondanom, hogy amit itt látunk, az egy olyan játszma, ahol kétségkívül kommunikációs hibát követett el a magyar miniszterelnök, ezt szerintem fontos, hogy bocsánatot tudott kérni, de legalább ekkora hibát követünk el mindannyian, amikor azt gondoljuk, hogy ezt a feladatot át tudjuk venni, amikor mindenkinek valami nagyon fontos vélemény, mindenki azt gondolja, hogy az övé a megoldás, tehát hogy nem látjuk azt, hogy ez nem mehet, nem egyébként majd, ha közvetlen köztársasági elnök választás lesz, akkor se így lesz. Akkor is az lesz, hogy a pártok javasolnak, kell hozzá sok ezer aláírás, se lehet ezt azt, hogy én azt mondom, a szomszédom valami jó.
3: Ezt akartam kérdezni, Mátyás, hogy mi értelme van egy átmeneti időre úgy elnököt választani, hogy nincs benne az alaptörvényben a közvetlen választás, és tudjuk, hogy a többségtől függ, hogy meddig tart az elnöki mandátum.
4: Ugye ez mutatja meg a rosszaságát, vagy a tökéletlenségét annak a megoldásnak, ahogyan ezt úgynevezett rendszerváltást végre akarja hajtani a Tisza párt, mert az ideális átmeneti köztársasági elnök egy következő alkotmány kialakításáig, amely majd máshogyan szabályozza az egész magyar közjogi rendszert és a köztársasági elnök választását. Volt erre egy egészen megfelelő megoldás, aki semmilyen módon nem ellenkezett a kormányjogalkotási szándékaival, Súlyog Tamásnak hívták ezt a megoldást. Hát egy átmeneti köztársasági elnök, akinek még nincs a háta mögött egy új alkotmány legitimációja, nincsen a háta mögött igazából, ha közvetlen választás lesz majd, akkor egy népi legitimáció. Semmi nincs a háta mögött, csak az, hogy ül bele abba a vértócsába, amit a köztársasági elnöki intézmény helyén hagyott a Tisza párt. Ez nem egy túlságosan vonzó és könnyű megoldás, és nyilván pláne akkor nem, hogyha közben meg valamiért a tiszások egy része azt gondolja, hogy akár csak egy adótörvényt vagy egy oktatási rendszer, ez is lehet nagyon sok szempontot figyelembe véve mindenkit kielégítő kompromisszumos megoldást,
3: ez nem lehet. Amúgy a vér nélküli megoldás, azt felajánlotta a miniszterelnök Súlyog Tamás.
4: A lemondása, de a megfelelő megoldás az lett volna, hogyha legalább egy értelmes új alkotmány keretei kialakultak volna azelőtt, hogy lemondásra kérte volna.
5: Mátyás, te most azt mondod, hogy tulajdonképpen ugye ezen folyik a vita, szerintem
4: vitasztunk mi is erről.
5: Tehát, hogy és tulajdonképpen a érdekes mondom, hogy Súlyognak az egyetlen politikailag értelmezhető mondata ez volt, hogy hát ha itt csak kormányváltás van, akkor én miért nem maradhatnék? De nem kormányváltás van. Rendszerváltás, és ha rendszerváltás van, és egyébként az, hogy rendszerváltás van, azt maga Orbán jelentette be, amikor 2011-ben rendszert váltott a fülkeforradalommal, amikor kihirdette az illiberális államot.
4: És nem vette le Sólyom Lászlót.
3: De hiszen a Fidesz megszavazta őt.
4: Értem, és nem vette le Sólyom Lászlót.
3: Előző megszavazta őt.
5: Egyrészt a Sólyom László a Fidesz javaslatára köztességet. Én magam is a megszavazók között voltam annak idején.
3: Sőt, szinte az egész SZDSZ frakció.
5: Igen, az SZDSZ majdnem egészében, igen. De az akkor 20 fő volt, kevés lett volna akkori helyzetben, de kétségtelen, hogy a Sólyom bizonyos értelemben se, nem bizonyos értelemben, a Fidesz jelöltje volt köztársasági elnökre. De azt kell mondanom, hogy ha és amennyiben rendszerváltás történt április 12-én, akkor Súlyog, aki ennek a rendszernek az emblematikus figurája, az aláírója, és nem csak köztársasági elnökként, hanem alkotmánybírósági elnökként is. Az egész története arról szól, hogy ő olyan köztársasági elnök, aki nincs. Tehát ő maga mondja, hogy én nem vagyok. Akkor ő nem maradhat. Én értem azt, hogy tulajdonképpen technikailag lehetett volna kibírni Súlyoggal, hát és akkor mi van? Nem, ő maga azt nem számítok, nem érdekes.
3: De nézzük, hogy milyen választ ad a Fidesz erre a helyzetre. Ő azt mondja, hogy kívül marad az egész elnökválasztási folyamaton. Hogy lehet így konszenzusos elnöke az országnak, és mi az az elfogadható minimum, ami a Fidesz számára elfogadható lenne egy jelölésnél, de ha kívül marad, akkor nem tud rá hatása lenni. Tehát ezt az ellenmondást fel kéne oldani.
4: Most itt a politikai helyzet az nyilván az, hogy akár, hogyha egy polgárügyhöz hasonló karakter kerül be elnök jelöltként a rendszerbe, tehát őt fogja jelölni a Tisza párt, akkor én rossznak tartanám azt, hogyha a Fidesz belépne ebbe az arénába, és elkezdené egyébként méltó és alkalmas jelöltet oponálni, vagy elkezdene érvelni az ellen, hogy miért ne Polgár Judit, hiszen a Fidesznek nem és jó esetben, amennyiben egy méltó és alkalmas ember lesz a Tisza jelöltje majd erre a pozícióról, jó esetben nem az lesz a Fidesznek a valódi kritikája folyamattal szemben, hogy ki lesz utána az elnök, hanem a folyamattal, annak a jogállamért, ami voltával kapcsolatban van kritika. Én értem, mire máshogy látjuk ezt a Gáborral. Tehát 2,5 millió szavazója volt a Fidesznek, 3,4 millió a győztes pártnak. Lehet apostrofálni akár, hogy a választási rendszer ebből milyen eredményt hozott ki. No, de itt egy valódi társadalmi támogatottsággal rendelkező előző pártot váltott le egy szintén nagy támogatottsággal rendelkező következő párt. Az, hogy ez egy rendszerváltás lett volna, és amit átnyúlhatnak a hatalmi ágak egymás között, meg a miniszterelnök csinált olyasmit, amit soha korábban egyetlen másik sem csinált, engedtessék meg nekem, hogy ezt ne fogadjam el, és a Fidesz ugyanebből az azokból nem vesz részt egy olyan folyamaton, ahol a folyamatot tartja
3: jelenleg. Pillanat, nagyon fontos hírrel szeretném zárni. Ugye a Fidesz bejelentette az MT-nek, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a szerver központjában, és lefoglalták a teljes kommunikációs rendszerüket. Az ügyészség szóvivője azt közölte, hogy az NKO ügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozati cselekménye volt, ami miatt a Fidesz központban ment a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség.
4: Már megyei, nem?
5: De már elfogadták, itt, csak itt, még nem vezették át.
3: Oké, rendben. Tehát, hogy mit gondolunk erről?
5: Én még gondoltam volna valamit az előzőről, de jó, értem a szándékát, szerkesztők. Tehát én azt gondolom, hogy végre teszi az ügyészség a dolgát. Itt valami nagyon súlyos történetet láttunk, azt látjuk, hogy közvetlen pártértekekből a hírek szerint használtak föl 17 milliárd forintot, ez beláthatatlanul nagyon sok pénz, ugye 17 ezer millió forintról beszélünk. Én elég régóta mondom, hogy választási csalások alapján győzött már 14-ben, 18-ben és 22-ben is a Fidesz. Azt gondolom, 26-ban is erre volt kísérlet. A választási csalás az egy nagyon súlyos bűncselekmény. Ha ennek a a felmerül, és itt erről van szó, hogy ha és amennyiben a fideszes rendszer felé vezető nyomok voltak, és én ezeket a nyomokat egy kicsit se csodálkoznék, hiszen akik kapták ezeket a pénzeket, őtőlük tudjuk, hogy vannak olyanok, akik nem is pályáztak. Vannak olyanok, akik gyorsan visszafizették, amikor elég jelentős összeg, majdnem 3 milliárd vissza is érkezett már. Tehát azt gondolom, hogy itt, ha eléri ez a Fidesz történetet, és kizár dolog, hogy ne érni el, akkor nem csak, hogy lehetősége az ügyészségnek ez a fajta beavatkozás, hanem kutyaköteles.
3: Egy mondat.
4: Így van. Ha valahol nem lesznek NKÜ-hez kapcsolódó dokumentációk, azok a kukac.fidesz.hu-s e-mail címek, tehát vagy kormányzati e-mail címek lesznek itt, hogyha minden rendben volt, vagy pedig ha nem volt minden rendben, és nem látszik úgy, mintha minden rendben lett volna, akkor meg 24 órán belül eltűnő szignálüzeneteket kellene keresgélni. Szóval a Fidesznél keresni bármit, ez nekem furcsa. Nem hinném, hogy ott dokumentálták volna le ezeket a dolgokat.
3: Meglátjuk, hogy mi lesz, és vissza is térünk a héten erre az ügyre feltétlenül, mert izgalommal várjuk a fejleményeket. Köszönöm szépen a vitát, meg hogy itt voltatok, várjuk legközelebb is a részvételt.

0: volna, mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagy és lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a pályitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mindvégig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust és ezt a sémát megtörheted.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Alacsony a Duna vízállása, ez nem új hír, az viszont igen, hogy bizony aggódhatunk Paks miatt. De tényleg aggódhatunk-e? Mi az a kritikus szint? Mi van akkor, hogyha lecsökken, előkerülhetnek azok a szivattyúk, amiket eddig lehet, hogy nem is használtak, ezt mind-mind helyre tesszük. Aszódi Attilával jó reggelt kívánok.
3: Jó reggelt kívánok.
2: Aki a BME természettudományi karának dékánja. Mekkora a baj, vagy mekkora volt a baj az elmúlt pár napban?

0: Szerintem aggasztó a helyzet, őszintén szólva. Azért mondom ezt, mert olyasmi történik jelenleg a magyarországi vizekkel, amire nem nagyon volt példa. Ugye ebben a hőkupola helyzetben, amikor nagyon magas volt a hőmérséklet, akkor lecsökkent a vízállás is a Dunában, és az eddig mért legalacsonyabb vízszinthez képest is még 6 cm-rel alacsonyabb vízszintet mértek, és ez nyilvánvalóan technikai kihívást jelent az erőmű számára.
1: 1 méteres kritikus szint, én ezt olvastam. Ez mit jelent a gyakorlatban? Megnéztem a ma reggeli adatokat, jelentem, készültem. Most mínusz 71 cm ott Paksnál a vízállás. Ez ugye nyilván a vízügyi főigazgatóság honlapján elérhető. Viszont láttam olyan adatot, július 17-e, ez péntek volt, amikor mínusz 104 centiről beszélünk.
0: Igen, ez egy kicsit ilyen csalóka, mert valójában a vízmércét valahol rögzítik, van egy nullpontja, és akkor ehhez képest mérünk, hogyha valaki végignézi a Dunának a magyarországi szakaszát, akkor nagyon sok különböző nullszintet lehet látni. Tehát igazániból nem az a kérdés, hogy hol van a nullszint, hanem az a kérdés, hogy az erőműnek hol van az üzemeltetési korlátja, és azt látni kell, hogy a Dunában van egy nagyon hosszú távú, nagyon lényeges trend, mivel Ausztria és Németország bevízlépcsőzte a Dunát, illetve ugye Bősnél megépült Szlovákiában szintén egy vízlépcső. Ennek következtében a Duna ma már nem hoz hordalékot. Évezredeken keresztül hozott magával a hegyekből hordalékot, de ez ma nem lehetséges, mert több mint 10 vízerőmű van fentebb, és ezek egyszerűen megakadályozzák, hogy a hordalék lejöjjön. Ettől függetlenül a Duna a magyarországi szakaszon viszi lefelé a hordalékot, hiszen a Vaskapu a következő vízerőmű, ami megállítaná ezt a hordalékhordást. Tehát Magyarországon a Duna folyamatosan vágja ki a saját medrét, mert viszi el innen a hordalékot, de ez a hordalék nem pótlódik északabbról, vagy a fentebbi részről, és ennek következtében a Dunának a medre mélyül. Ez a medermélyülési sebesség, ez nagyjából ilyen 1 cm per év átlagban. Ez azt jelenti, hogy 100 év alatt 1 métert, vagy akár ennél többet, akár 1,5 métert is lejjebb mehet a meder a magyarországi szakasza. Most ehhez adódik hozzá az, hogy a klímaváltozás, mi úgy látjuk, hogy jelentősen felgyorsult, erősödött, és ennek következtében többször jönnek magas hőmérsékletű időszakok, és ráadásul most az utóbbi években azt látjuk, hogy nagyon kevés víz jön. Tehát egyszerűen a téli időszakban kevés csapadék esik a vízgyűjtő területen, tavasszal, amikor elolvad a hó fenn az Alpokban, akkor alig jön többletvíz, és most a nyári időszakban is kevés eső esett, és ennek következtében jelenleg tulajdonképpen mindhárom fizikai paraméter szempontjából a Dunában kritikus volt a helyzet. Ugye a három paraméter az, hogy milyen a vízhőmérséklet, hogy milyen a vízállás, és hogy mennyi víz jön, hány köbméter jön másodpercenként.
1: És még amennyire meleg?
0: A Dunán, igen, hogy, tehát hogy milyen a hőmérséklete, és most ebben a hőkupola állapotban mind a három paraméter kritikus értéken volt.
1: Mire kell a víz az atomerőműnek? És mit jelent ez a kritikus pont? Mit jelent az, hogy aggasztó a helyzet? Akkor mi történik, ha nincs elég?
0: Az atomerőmű ez egy hőerőmű, és minden hőerőmű egyszerűen a saját fizikai folyamatai miatt igényli azt, hogy a hő egy részét, amit a hőforrás előállít, azt kivezessük a környezetbe, mert egyszerűen csak így tud ez a folyamat működni. Hőt állítunk elő, ennek a hőnek egy részéből villamos energia lesz, a másik részét meg ki kell dobni a környezetbe ahhoz, hogy ez az egész körfolyamat működni tudjon. Tehát itt a normál működéshez szükséges vízről beszélünk. Az atomerőműnek a biztonsági rendszereit egy másik hűtővízrendszer hűti. Ez a hűtővízrendszer sokkal rosszabb körülmények között is működni tud, éppen azért, mert hogy a biztonsági funkciót azt egy sokkal szélesebb esemény spektrumban kell tudni biztosítani, mint a normál üzemi működés. Tehát a biztonsági hűtővízszivattyúk azok különálló berendezések, alacsonyabb vízállásnál is hozzáférnek a Duna vizéhez, de azt a nagyjából 100 köbméternyi vizet, ami másodpercenként kell ahhoz, hogy az erőművet, a kondenzátorokat hűteni lehessen, tehát ezt a hőkörfolyamatot el lehessen látni hűtéssel, ezt szivattyúk emelik ki a Dunából. Na most azt kell látnia, hogy ugye van a Dunának egy főmedre, a főmederből van egy csatorna, ami a hideg vízcsatorna, ami bevezeti az erőmű telep helyére a vizet. Utána vannak szűrők, mert hogy nem akarjuk, hogy a halak, hogy uszadék, egyéb dolgok bemenjenek az erőműnek a hűtőrendszerébe. És a szűrő mögötti térből szívnak tulajdonképpen ezek a nagy teljesítményű szivattyúk, amik tehát normál esetben 100 köbméter per másodpercnyi vízforgalmat biztosítanak az erőmű számára. Nagyon lényeges dolog az, hogy a szűrők utáni térben, amiatt már működnek a szivattyúk, és onnan veszik ki a vizet, ott van egy vízszintcsökkenés, mert egyszerűen ugye onnan veszik ki a vizet a szivattyúk, és ez az a kérdés, hogy van-e elegendő hozzáfolyás a szűrőnek a Duna oldali felén, ahhoz, hogy ez a szivattyúzás ez lehetséges legyen. Ehhez a szinthez, a kritikus szinthez, ami a normál üzemi működést biztosítani tudja, ehhez csak néhány centiméterre voltunk, tehát csak néhány centiméternyi tartalék volt, és még egyszer mondom, hogy a fő probléma az, hogy most júliusban nagyjából 6 centiméterrel ment a valahamért legalacsonyabb vízszint alá a szint. Nagyon lényeges, hogy az utolsó olyan év, amikor új rekord állítódott be a minimális vízállás tekintetében, az 2018-ban volt, 8 évvel ezelőtt, és most megnéztem tegnap este az adatokat, az elmúlt 10 évben volt az a 7 olyan év, amikor rekord alacsony vízállás volt. Tehát ma a klímaváltozás miatt, illetve az előbb elmondott medermélyülési jelenség miatt rendszeres az, hogy nagyon alacsony a vízállás. Hol nyáron, hol pedig október magasságában.
1: Mi van akkor, hogyha nincs elég víz abban a szivattyúban, akkor nem egy gombbal lekapcsolom, gondolom, hanem fokozat, vagy mi történik?
0: Nagyon jó kérdés, és éppen ezért magyaráztam az előbb ezt a szűrő dolgot. Tehát szivattyúk sorozata veszi ki a vizet a Dunából, és hogyha elérnénk azt a kritikus szintet, ettől tényleg néhány centiméterre voltunk, akkor azt tudja tenni az erőmű, hogy leállít egy-egy ilyen szivattyút, ennek következtében ez a szívóhatás, ez csökken, és a szűrő utáni térben egy picit megemelkedik a vízszint. Tehát, hogyha elértük volna a kritikus szintet, akkor nem az történt volna, hogy az erőművet teljes egészében leállítják, hanem egymás után állítják le a turbinákat, és ennek következtében a szűrő után egy kicsit emelkedett volna a vízszint, és akkor a többi turbina, a többi blokk az üzemben tudott volna maradni. Tehát ilyen értelemben az erőmű teljes leállításához még nagyjából ilyen 25-30 centiméternyi vízálláscsökkenés kellett volna magában a Dunában, de az, hogy egy turbinát vagy egy blokkot le kelljen állítani, ehhez csak néhány centiméterre voltunk.
1: Szinte igen vagy nem válasz az idei szezonra, kvázi a nyári szezonra meg vagyunk?
0: Tehát, hogy... Nem vagyunk meg. Ugye az a baj, hogy a nyár az augusztusban szokott a legmelegebb lenni, és továbbra sincsen érdemi csapadék, úgyhogy minden további nélkül lehetséges még az, hogy még lejjebb megy a minimális vízszint, és az is lehet, hogy a hőmérsékleti rekorddal is bajunk lesz, úgyhogy még nem vagyunk túl a nehezén.
1: Sok kérdés maradt bennem, például, hogy lehet-e tartalékolni valahogyan, meg mi lakosok mit tehetünk, úgyhogy folytassuk a Szódi Attila, köszönöm.
0: Köszönöm szépen.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A köztársasági elnök jelölésének folyamatát bírálta az Amnesty International. A szervezet szerint a következő köztársasági elnök kiválasztását nem lenne szabad elkapkodni. Magyar Péter mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a következő államfőről. Vigy Dáviddal beszélgetünk.
2: Aki az Amnesty International igazgatója, mert a szervezet álláspontja szerint ugye nem Polgár Judit személyével van a probléma, vagy volt a probléma a jelölés kapcsán, hanem ugye a kapkodó előkészítetlen kiválasztással. Egyébként végig kommunikálta az államfő pozíció kapcsán az Amnesty, hogy igazából megvolnának az alkotmányban a megfelelő passzusok, ami alapján méltósággal távozhatna Sólyog Tamás, de hogy a többség mégse ezt gondolja. Miért fontos az igazából, hogyha egy elnyomó és diktatórikus rendszer, tegyük fel, egy elnyomó és diktatórikus rendszer lebontása zajlik, miért fontosak az eszközök?
3: Mi ebben a közéleti vitában, és jó estét kívánok én is a nézőknek, azért szólaltunk meg emberi jogi szervezetként, mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a jogállamiság helyreállítása az lehetőség szerint a jogállamiság eszköztárával történjen ott, ahol ez lehetséges. És azért tartottuk ezt fontosnak, mert úgy éreztük, hogy azok az emberek, akik változásra szavaztak április 12-én, azok nem ugyanazt a stílust és ugyanazt a technikát, hatalomtechnikát szeretnék a továbbiakban, mint ami ellen szavaztak végül is április 12-én, és nagyon fontos az, hogy ezt meghallja az is, aki a mindenkori kormányrúdnál a hatalom birtokosaként van.
2: De pont ez a kérdés, hogy az eljárás hol válik elfogadhatatlanná? Tehát ugye nehéz lebontani egy kétharmaddal kiépült rendeleti kormányzásra alapuló rendszert, úgyhogy egyébként ezeket a szabályokat nem veszük vissza.
3: Ebben abszolút egyetértünk, és valóban ez egy kihívás minden alkotmányozó vagy törvényhozó hatalom számára. Azt gondolom, hogyha erről tisztán a felelősséget felvállalva kommunikál, akkor van lehetőség olyan tisztségviselőknek is az elmozdítására, akiket például a 17. alaptörvénymódosítás nem mozdított el. Vegyünk egy példát. Vargazsi Andrásról, a kúria elnökéről elég keveset beszéltünk most az elmúlt időszakban, és a közéleti vita az nem is róla, hanem a köztársasági elnökről bontakozott ki.
2: Vagy a legfőbb ügyészről,
3: de valójában elég sok indokot és érvet lehet találni amellett, hogy Vargazsi András miért lehetne elmozdítani őt a kúriai pozíciójából, tehát őt úgy nevezték ki bíróként, hogy több jogszabályt kellett megváltoztatni ahhoz, hogy ő egyáltalán jelöltje lehessen a kúria elnökének, majd aztán az országgyűlés úgy szavazott róla a fideszes kétharmaddal, hogy a bírák saját testülete alkalmatlannak találta. Most akit ilyen körülmények között választ meg az országgyűlés, tehát gyakorlatilag a megválasztásnak a körülményei évekkel ezelőtt ennyire problémások voltak, náluk a nemzetközi sztenderdek szerint nem érvényesül olyan mértékben az elmozdíthatatlanságnak a garanciája. Sólyog Tamásnál egy kicsit más a helyzet. De én ott a nehézséget abban látom, hogy a kormánytöbbségnek nem elsősorban a köztársasági elnökkel van jogi értelemben problémája, vagy lehet a jövőben vitája, hanem az alkotmánybírósággal. Azzal az alkotmánybírósággal, amelyiket egypárti Fidesz-KDNP által jelölt és megválasztott alkotmánybírókkal töltöttek föl, és ennek az alkotmánybíróságnak a függetlensége a valódi legnagyobb gátja vagy problémája a jogállam helyreállításának szerintem.
2: Hát ugye most Polt Péter megy majd szeptember 1-én nyugdíjba.
3: És még további bíró.
2: Így van, és nagyon érdekes, hogy valamely alkotmánybírósági törvénybeli passzus miatt még Hende Csabának is mennie kell.
3: Így van, és aztán egy kicsit később egy másik alkotmánybírónak, egy Szinák Nemesnek fog lejárni a mandátuma az ősz folyamán, tehát összesen igazából 6 alkotmánybíró választására lehet majd számítani.
2: Világos. Amikor azt mondja Magyar Péter, hogy ő a Polgár Judit ügyben vállalja a teljes felelősséget, ez emberjogi vagy intézményi szempontból elfogadható lezárása-e az ügynek?
3: Ez alapvetően egy politikai kérdés, tehát akik jelöltet állíthatnak köztársasági elnöknek, itt az országgyűlés 40 tagja állíthat egy jelöltet ebben az
2: eljárásban. Ez a hivatalos.
3: Tehát azért tartom ezt fontosnak, mert nem a miniszterelnöknek a feladata a köztársasági elnök jelölteknek az állítása, hanem az országgyűlésben ülő országgyűlési képviselőké, és azt gondolom, hogy ugye ebben a mostani versenyben legfeljebb elvileg 4 jelölt lehet, tehát legalább 40 képviselő tud ajánlani egy jelöltet. Nyilván ez egy matematikai lehetőség, itt egy vagy két jelöltről lehet szó, de a Tisza pártnak annyi képviselője van az országgyűlésben, hogy akár három jelöltje is lehet a Tisza párti országgyűlési frakciónak, ami szerintem azért érdekes, mert ez visszaadná azt a valódi országgyűlési vitát, beszélgetést, adott esetben meghallgatást ezeknek a jelölteknek, ami egy valódi konzultáció lehetne már az országgyűlésben. Beszélhetnénk arról, hogy mit jelent az, hogy valaki kifejezi a nemzet egységét, lehetne beszélni arról, hogy mi az, ami ahhoz kell, hogy valaki örködjön az államszervezet demokratikus működése felett. Ezeknek a vitáknak kellene történnie, és szerintem nem annak a politikai vitának, hogy napközben bejelentem, hogy akkor konzultáció lesz, egyeztetés lesz, majd néhány órával később rábökök valakire, hogy na, akkor ő az én jelöltem.
2: Az Amnesty szerint egyébként a köztársasági elnök jelölés, ez egy emberjogi kérdés?
3: A fékek és ellensúlyok rendszere lehet egy emberi jogi kérdés. Önmagában az, hogy milyen államszervezet van, a köztársasági elnök pozíciót kitölti be, ez önmagában nem egy emberi jogi kérdés. De az, hogy alkotmányossági vétóval éle a mindenkori köztársasági elnök, tehát elküldje az alkotmánybíróságra azokat a törvényeket, amiket alkotmányos szempontból problémásnak lát, ezt ugye a Súlyog Tamás egy esetben sem tette meg, pedig aztán nagyon sok példa lehetett volna rá. Az már egy emberi jogi kérdés, hogy van-e olyan független köztársasági elnöke Magyarországnak, amelyik képes ellensúlya lenni egy ilyen jelentős felhatalmazással bíró törvényhozó hatalomnak. Ez nem egy naív elvárás egy köztársasági elnöktől kell szemben, valójában a feladata a köztársasági elnöknek egy ilyen alkotmányos vétót emelni a mindenkorinak.
2: Az előbbi beszélgetésből is kijött egyébként, hogy ugye az az érzés az embernek, hogy ugye a 30 napos új elnök kiválasztási folyamat az nagyon kevés, ugye nincsen elég idő. Ehhez képest megpróbálja a miniszterelnök kitágítani a jelölési folyamatot, vagy legalábbis erre utal néhány mondata, amivel nem nevezi meg ugye a következő jelöltet, és az a kérdés vetődik fel, hogy hol húzódik a választói felhatalmazás és a központi hatalomnak az önkorlátozási igénye, tehát hogy hol a határ?
3: Hát kevés olyan tapasztalatunk van Magyarországon rendszerváltás óta, hogy ne párt vagy pártok alkúja vagy döntése határozta volna meg azt, hogy ki lesz egyáltalán a jelölt a köztársasági
2: elnök választáson. Erre utal is Magyar Péter a beszédében.
3: Kezdve egyébként, és nagyon jó van ezt a gyakorlatot nem folytatni. Tehát én például ebben a Magyar Péter által rövidnek mondott ez a 30 nap, de azért valójában nem teljesen erről van szó. Ebben a 30 napban lehet arra lehetőség, hogy augusztus 18-án vagy 19-én legyen az országgyűlésnek az a választása, ahol megválasztják az új köztársasági elnököt. Tehát addig több mint 25 vagy 26 nap van arra, hogy valódi társadalmi vita legyen arról, hogy kit és milyen köztársasági elnököt szeretnénk. És én azt gondolom, hogy nem kell ehhez feltétlenül jogszabályokat, alaptörvényt módosítani, bár egyébként a házszabálynak a megváltoztatása adna lehetőséget arra, hogy a jelöltek bemutatkozzanak az országgyűlés plénuma előtt. De mondok egy más példát, amit jogszabály vagy házszabályváltoztatás nélkül is meg lehetne csinálni. Mindenki írhat egy e-mailt most a műsor után az országgyűlési képviselőjének, és leírhatja azt, hogy szerinte ki lenne a legjobb köztársasági elnöke Magyarországnak.
2: Én már olvastam a Facebookon ilyeneket.
3: Van erre szavazás is, mindenki írhat a képviselőjének, mert tehát éljünk azzal a jogunkkal, hogy írhatunk az országgyűlési képviselőnknek, akiknek pedig joga van másik 39 országgyűlési képviselővel együtt jelöltet ajánlani a döntés.
2: Marad egy percünk, nézzük meg, hogy a Fidesz milyen stratégiát választ. Ugye kívül marad, és normakontroll indítványokat ígér, illetve hát azt látjuk, hogy az új megbízott köztársasági elnök ugye ő azt mondja, hogy ő szeretné, hogyha valamilyen párbeszéd és nyugodtabb hang alakulna ki. Mi a jelenlegi helyzetnek a jellemzője a Fidesz szempontjából?
3: Hát ez egyrészt egy politikai kérdés, és kevésbé jogi kérdés.
2: De hát kívül marad a jelölésen, ugye?
3: Ugye nem kellene így dönteni, hát ez egy politikai döntés, hogy ő így dönt, valójában részt vehetne a jelölésben is, állíthat önállóan köztársasági elnök jelöltet. Egyébként a Fidesz élt is azzal 2005-ben, hogy elvileg nem nála volt a kormány többség az országgyűlésben, aztán mégis ajánlott jelöltet. Pont ugye az Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP többsége volt az, amelyik megszüntette azt a háromfordulós országgyűlés választását a köztársasági elnöknek, amelyik lehetővé tette azt, hogy legyen változás, legyen átszavazás, ne a frakciófegyelem érvényesüljön természetesen. Szóval én azt gondolom, hogy ez ebből a szempontból rossz stratégia, és kicsit azt is érzem, hogy azok, akik 16 évig nap-nap után a jogállam lebontásán dolgoztak, és itt nem csak a civilek elleni támadásokról, az intézmények leépítéséről, tehát ők kezdenek el diktatúráról, meg önkényről beszélni, ha azt akarom mondani, akkor röhelyes vagy nevetséges, de mindenféleképpen legalább annyira cinikus, mint amennyire az elmúlt 16 évben a jogállam lebontását láttuk a Fidesz-KDNP-től.
2: Vég Dávidnak köszönöm szépen, és várom legközelebb is.
3: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Altír is tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Úgy tűnik, nem Polgár Judit lesz a következő köztársasági elnök, de milyen politikai következménye lesz annak, aki ezt elvállalja, és egyáltalán hogy juthatunk el odáig, hogy valaki ezt elvállalja, erről is beszélünk Vető Balázssal, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítójával. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Van, aki szerint, hogyha politikai sikerként könyveljük ezt el, hogy Súlyog Tamást sikerült eltávolítania a Tisza kormánynak, akkor ez az első igazi kudarc. Te hogyan látod?
2: Mindenképpen politikailag az problémás helyzet, hogyha egy miniszterelnök, a pártjának a vezetője bejelent egy személyt, akit ő felkér, és az egyébként nem vállalja el. Tehát ez mindenképpen Magyar Pétertől is szokatlan, hiszen őróla ugye az a kép él az elmúlt 70 napból, hogy amit elindít, azt végigviszi, és itt most tényleg egy olyan falba ütközött, amikor nem az történt, amit ő előre elgondolt és eltervezett. Éppen ezért politikai értelemben ez, hát ha nem is kudarc, de mindenképpen ebben a folyamatban egy olyan megbicsaklás, ami nyilvánvalóan nem ez volt a terv, és ez nem tesz jót a helyzetnek. Azonban olyan társadalmi támogatottsággal, ami a Tiszának van, ez nem okoz nekik problémát, abból a szempontból viszont, hogy ez milyen helyzetet teremt úgy általában a köztársasági elnök cseréje kapcsán, az mindenképpen felvet kérdéseket, hiszen ugye innentől nem egy sima folyamatról beszélünk. Ráadásul pontosan az az ígérete tört meg most Magyar Péternek, hogy társadalmi egyeztetésen keresik meg az új köztársasági elnököt.
1: Hogyha és amennyiben hibának nevezzük ezt, politikai hibának, akkor azért, mert Polgár Judit nem vállalt el, vagy azért, mert az a kapkodás volt, ami miatt sok kritikát kapott Magyar Péter?
2: A hiba az a kapkodás volt. Tehát az, hogyha egy miniszterelnök szombaton bejelenti, hogy társadalmi egyeztetés indul az új köztársasági elnökről, majd egyébként vasárnap este ő maga ismét csak bejelenti, hogy egyébként megtalálták a megfelelő embert, és akkor ő másnap felkéri, ez mindenképpen annak a, hát a társadalmi egyeztetésnek a megkerülése. Ez kérdésessé teszi, hogy ez mennyire volt egy őszinte akarat, és egyébként ebben a helyzetben nem is csoda, hogy egy jelölt egy nap alatt esetleg úgy dönt, hogy nem vállalja, hiszen közben látszik az, hogy a magyar társadalom igenis politikai öntudatra ébredt, és hogyha a miniszterelnök szombaton azt mondja, hogy társadalmi egyeztetés van, akkor nem fogadják el tőle azt, hogy vasárnap bejelenti a jelöltet.
1: Hogyha erről van egyeztetés, az hosszú egyeztetés, nincs rá idő, 30 napról beszélünk elvileg, amit előír a jog. Ehhez képest azóta már Magyar Péter azt mondja, hogy ő nem társadalmi egyeztetésről beszél, hanem arról, hogy kikérik az emberek véleményét, hogy dobáljanak neveket igazából. Szóval ez a folyamat, ez politikailag milyen hatása van a Tiszára?
2: Ja, Tiszának az volt az ígérete, hogy megváltoztatják a politika működését. Nem füstös szivarszovákban hozzák meg a döntéseket. Egyébként 30 nap alatt azért le lehet folytatni egy ilyet, mert itt valójában arról van szó, hogy fölmerülnek nevek, akiket emberek támogatnak, akiket javasolnak arra, hogy köztársasági elnök legyen. Itt nem arról van szó, hogy milyen többség áll egy-egy jelölt mögött, hanem hogy egyáltalán milyen nevek merülnek fel, akiket el tudnak képzelni az emberek köztársasági elnöknek, mert jelenleg egy olyan szituációban van egyébként a társadalom, amikor a köztársasági elnöki intézményt újra kell építeni, mert a Fidesz ezt lerombolta azzal, hogy olyan elnököket választott meg, akik gyakorlatilag csak is politikai elkötelezettség alapján kerültek ebbe a pozícióba.
1: Van most olyan állapotban a magyar társadalom, hogy bárkit is neveznek meg, az tényleg alkalmas legyen arra a szerepre, hogy azt a megosztottságot, amiben élünk jó ideje, azt felülírja?
2: Szerintem lehet találni olyan embereket Magyarországon, akiknek, ha nem is 100%-os az elfogadottsága a társadalomban, nyilván ilyen ember valójában nincsen, akinek 100% lenne, de olyan, akit a többség el tud fogadni, azt szerintem lehet találni. Egyébként számos kiváló tudósunk, olyan közéletben megszólaló értelmiségi van az országban, akinek a egyébként véleményét az emberek elfogadják. Itt a legnagyobb kérdés egyébként az, hogy mi a folyamat, amin végigmegyünk.
1: Hogyan hat ez a nem azokra, akik kvázi benyújtották, az a 16 név, azt, hogy szerintük jó ötlet lenne Polgár Judit. És gondolok itt erre, hogy például Kepes András is köztük van, aki már jelezte, hogy ez rájuk sem vett jó fényt, de ugye nagy nevek vannak, Mácsai Páltól kezdve, Parti Nagy Lajos, vagy akár ugye Kapu Tibor is. Jelent ez nekik bármilyen kockázatot?
2: Abból a szempontból nem, hogy nem az ő, tehát nem az ő döntésük, hogy nem, és nem ők követték el a hibát azzal, hogy jelölték őt, hiszen itt tényleg ez a folyamatnak a nem végigvitele volt a hiba. Az, hogy egyébként nagy teljesítménnyel rendelkező emberek jelölnek valakit, és elmondják, hogy szerintük ő alkalmas lenne köztársasági elnöknek, számukra ez nyilván személyes kudarc, hiszen hát azért jelölték, mert ők úgy gondolták, hogy ő alkalmas lenne köztársasági elnöknek, azonban számukra ez nem kudarc.
1: Hogyan tudja mindezt a Fidesz kihasználni politikailag? Ki tudja egyáltalán használni?
2: Fidesz nagyon nehéz helyzetben van most. Az elmúlt hónapokban láthatóan nem találták a megoldását annak, hogy hogyan tudnának politikailag megújulni. Ebben a szituációban Egyébként lenne számukra politikai lehetőség, egész egyszerűen elő kellene állni a parlamenti folyamatban egy olyan jelölttel, akire a Tisza csak nagyon nehezen mondhat nemet. Azonban a Fidesz eddigi mozgását látva ebbe a történetbe, ők inkább azt az utat választják, amit egyébként az elmúlt 3 hónapban, hogy kivonulnak és nem vesznek részt benne. Ami, és ez egyébként jutalomjáték a Tiszának, mert hogyha ők jelölnének egyébként egy olyan értelmiségit, aki tényleg nehezen visszautasítható, az komoly politikai probléma lenne.
1: De politikai szempontból megtehetné a Fidesz, hogy eltávolítják Súlyog Tamást, aki, ha nem is kézi vezérlésű volt az ő szempontjukból, de ők választották, az előző kétharmad választotta meg, és azután, hogy azt mondják, hogy ez illegitim, az ő eltávolítása, azért előhúzakkal abból egy másik nevet, hogy az illegitim, de egyébként Józsira szavazzatok.
2: Ugye,
1: az sem néz ki jól politikailag.
2: Politikailag semmi nem néz ki jól, hiszen az elmúlt 3 hónapot a Fidesz elrontotta. Nem találja a megoldást. Pont ezekkel az illegitim mondatokkal, pont ezekkel szűkíti le azt a politikai mozgásteret, amivel egyébként valóban tudna politikai problémát okozni a Tiszának, és amivel valójában tudná építeni a saját politikai közösségét. Igen, ezek a dolgok, ezek ellent mondanának egymással. Csak ugye a választói emlékezet az rövid, tehát hogyha ők előállnának egy jó jelölttel, akkor azzal tényleg nehéz lenne mit kezdeni. De láthatóan nem ezt a stratégiát követik, hanem benne ragadnak ebbe, hogy valójában az önkény uralkodik mostantól Magyarországon. Hát ez az ő 16 éves kormányzások után egy nehezen tartható politikai vélemény.
1: Ma Fidesz frakcióülés van. Mi várható ettől?
2: Ugye egy új frakcióvezetőre mindenképpen szüksége lesz a Fidesznek. Úgy tűnik, hogy az az információ, ami a múlt héten megjelent, hogy Bóka János személye lesz a befutó, ez valójában azt jelenti, hogy folytatódik az, ami eddig volt, hiszen ő nem egy olyan karakterű politikus, aki bármi változást ebbe hozna, vagy olyan új irányba tudná fordítani a képviselőcsoportot, ami eltérne az elmúlt 3 hónapban látottaktól.
1: Augusztus 10 és 20 között tervezi egyelőre a kormány, hogy kvázi egy pihenőt tartanak. Addig meg kellene születnie ennek a döntésnek SOS-ben, hogy akkor ki az a jelölt, akár a több név, aki közül lehet, nem tudom, szavazni, akár a közösségi oldalakon keresztül.
2: Jelenlegi jogszabályi előírások miatt egyébként igen, hiszen 30 napon belül meg kell választani az új köztársasági elnököt. Ezért az augusztus 20 környéke az mindenképpen egy fontos dátum. És egyébként politikailag is, hiszen egy ilyen szabadsága ideje alatt nyilván a politika is visszavesz a lendületéből, vagy legalábbis most úgy gondoljuk, hogy visszavesz a lendületéből. És ez az idő pont megfelelő lenne arra, hogy egyszerűen ennek a folyamatnak legyen egy társadalmilag megnyugtató lezárása.
1: Lehető Balázs, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg a parlament a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló családok számára. Csak nem 400 000 gyermeket érint a döntés. Közben a tanárok is készülnek az új tanévre. Kérdés, hogy mi változik az eddigi gyakorlathoz képest. Mendrei Lászlót és Pilc Olivért kérdezzük.
3: Pilc Olivért köszöntöm Miskolcról, aki Zoomon van jelen, és
4: jó estét.
3: Jó estét kívánok!

0: és Mendrei László itt ül a stúdióban. Pilc Oliver, ugye a tanítanék mozgalom egyik alapítója, korábban sokat szerepelt a hírekben, korábbi gimnáziumi tanár és igazgatóhelyettes, Mendrei László pedig a szakszervezeti vonalon volt jelen állandóan a műsorainkban, a PDS-nek a korábbi elnöke. Jó estét! Elmondom, hogy ma mi történt, ugye az országgyűlés 180 szavazattal tartózkodás nélkül fogadta el az iskola kezdési támogatás 100 000 forintos összegének megítélését tartalmazó törvénymódosítást. 50 000 forintos részlet jár augusztus 24-ig, amit ugye pénzben kapnak majd a jogosultak, a második tétel 50 000 forint pedig novemberben utalvány formájában. A megoldást hogy látják az urak?
1: Én, ha kezdhetem, akkor úgy gondolom, hogy egy fontos lépést tett a kormány, mert nagyon sokaknak nehézséget okoz az iskolakezdés a családoknak. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy ez nem tekinthető egy végleges megoldásnak, hiszen nyilvánvalóan kell majd ennek egy utóéletét vizsgálni, hogy mennyiben, milyen százalékban ért célt, tehát azokhoz jutott el ez a támogatás, akik a legrászorultabbak-e, és esetleg majd ezt a jövőben finom hangolni kell. Egyrészt nyilván a kört is ki lehet tágítani, akik ezt kapják, illetve megnézni tényleg azt, hogy tényleg azokhoz jusson el, akiknek a legnagyobb szüksége van erre. Ugyanakkor felhívnám a figyelmet arra is, hogy a társadalmi szolidaritásnak is lehet akár most ebben szerepe, mert ha olyan család kapja, akinek ez apró pénz, most hívjuk egyszerűen így, tehát a fizetéshez képest, akkor még mindig fel lehet adni olyan szervezeteknek, akik évek óta szerveznek gyűjtést a rászorulók számára itt a népkezdéskor.
0: Ezt a megoldást, hogy novemberben jön a második, ezt az iskola kezdéssel nehéz?
2: Ezt nehéz összehozni az iskola kezdéssel, inkább a költségvetés aktuális helyzetével lehet összehozni szerintem ezt a megoldását a dolognak. Olivier már elmondta, illetve utalta arra, amit én is szerettem volna mondani, hogy ez egy nagyon nagy segítség nyilvánvalóan nagyon-nagyon sok embernek, ugyanakkor én azt gondolom, hogy differenciálni kellene, kellett volna, és kell majd a jövőben, szükség van ezekre a támogatásokra, hiszen ezek egyszeri, illetve hát ez esetben kétszeri, egyösszegű támogatást jelentenek, nem megoldást egyértelműen, de mindenféleképpen szükség van differenciálásra, hiszen van, akinek a kenyérre kellene ez a pénz, és van, akinek egyébként meg nincs a szüksége.
0: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők tartósan betege vagy súlyosan fogyatékos, a saját nevelési igényű gyerekek és az egyedül nevelt gyermekek, valamint a gyermekvédelmi szakellátásban élők és az árva ellátásban részesülő tanulók. Tehát ők a jogosulti kör, valamint ugye szó van az egyszülős modellben felnövő gyerekekről, amelynél ugye a probléma az az volt, amit Pilc Olivér említett, hogy valójában az a jövedelmi viszonyokhoz képest teljesen mindegy. Az a tény, hogy egy szülő, az már megalapozza a jogosultsági kört. Lépjünk ezen túl, mert azért szeretném megkérdezni önöktől, hogy ugye egy olyan szakember lett oktatási miniszter, akit jól ismer a szakma, és azt is tudjuk, hogy az a szemlélet, amely az esélyegyenlőségen alapul, az igenis az ő munkásságának a belső eleme az eddigi életútja alapján. Neki külön modell eljárása van, vagy modell működési elve van arra, hogy hogy lehet az esélyegyenlőséget növelni. Mit látnak abból, ami az ő személyéhez köthetően esetleg változásként megfigyelhető?
1: Én azt hiszem, hogy a legfontosabb az a gyerekközpontúság, amit ő hangsúlyozott. Bocsánat, így a műsorvezetőnek a dolgát csak könnyítjük meg, hogy mi egymást nem is látjuk Mendrei Lacival. Szóval az egyik alapja az ő miniszterségének az hangsúlyozottan az volt, hogy gyerekközpontú oktatást szeretne létrehozni, már pedig a mai magyar oktatási rendszer az nem ilyen, vagy nem ilyen volt.
0: Na jó, de Olivier, mitől lesz az? A nemzeti alaptanterv megváltozásától, vagy attól, hogy a tankerületeknek a fokozott hatalmi jogosítványai megszűnnek, esetleg az iskolák jogköröket kapnak, az igazgatók munkáltató jogára gondolok, vagy mitől lesz ez?
1: Ez így mind együtt egyébként. Nyilván tartalmilag, ami a legfontosabb, az majd a NATO-n fog múlni, mert ha csak a NATO-ra gondolok, akkor azért az most sem nemzeti, mert hogy nem minden gyerekre vonatkozik, sem pedig alaptanterv, hanem egy ilyen tudásgyűjtemény, ami a legjobb képességűek számára is elsajátíthatatlan mennyiséget jelent. Tehát mindenféle mindenféleképpen azokra az adatokra kell támaszkodni, ami rendelkezésre áll Lannert Juditnak, illetve mindenféleképpen ezeket a változásokat egyrészt méréseknek kell megelőzni, másrészt pedig a bevezetett változtatások után is egy hatást kell mérni, hogy hogyan zajlottak le ezek a változások, és utána lehet ezt korrigálni. Nem pedig úgy, hogy lényegében 16 évig ezek nem léteztek, ezek a dolgok.
0: László.
2: Az, hogy Lannert Judit lett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumnak a vezetője, ez több jó hírt is magában foglal, egyrészt van ilyen minisztérium. Ugye ezt azért 16 éven keresztül az Oktatási Minisztériumot is nélkülöznünk kellett. Van minisztere, aki ráadásul szakember, tényleg ismeri ezt a területét a világnak, rendkívül sok tanulmányt csinált, végzett. Annak idején a PDSZ-en mi is együtt dolgoztunk vele, tehát azért innen is az ismeretség, és az, hogy a gyermek jogokat, a gyermekügyet az középpontba helyezi, ez annak a felismerés, hogy ténylegesen valóban itt változtatni kell, mert hogy igazából ez a mostani, ami még most is érvényben van, azért lássuk be, mert hiszen ezt a következő tanévet, a 26-27-es tanévet még a régi alapokon kell elkezdeni, aztán menet közben hogy tudunk változtatni. Erre mindenféleképpen oda kell figyelni, amit az Oliver is említett, hogy a NAT-nak a változtatása az egy alap. Ja, lesz ennek a változásnak, ami elindul, bizony benne, hogy minél gyorsabban, de azt azért látni kell, hogy itt rövid távon eredményeket nagyon-nagyon keveset lehet felmutatni. Ezt a sajtot már többször, azt hiszem, először Balogh Zoltánnak említettem, hogy az oktatás az egy hatalmas nagy hajó, tengerjáró hajó, ami rettentő nehezen fordul. Rángatni, meg aztán pláne nem szabad, tehát alaposan át kell gondolni ezeket a változtatásokat, meg kell beszélni szakemberekkel, mint hogy ez elkezdődött, ez a szakemberekkel való egyeztetés, nem csak szakemberekkel, diákokkal, a tanítanék mozgalommal, a szakszervezetekkel, sok mindenkivel. Ez nagyon-nagyon előremutatónak látom. Bízom benne, hogy eredményt is hoz.
0: Pilc úrtól kérdezem, egy évet ígért a kormány, pontosabban egy év türelmi időt kért a kormány. Mi az az intézkedés, amit haladéktalan a pedagógusok érdekében meg kell, hogy hozzanak azonnal?
1: Hát itt most két dologról beszélünk, nyilván elő kell készíteni olyan hosszú távú terveket, amelyek majd irányba állítják ezt a csatahajót, amiről Laci beszélt az előbb. Tehát először is el kellene dönteni, hogy mi az oktatási stratégia, nagyon egyszerűen lefordítva, hogy mi az iskolának a szerepe ma így a 2000-es éveknek a negyedén túl, mert hogy nem ugyanaz, mint 100 évvel ezelőtt volt. Tehát ezt kellene először eldönteni, utána lehet NAT, utána lehet óraszámcsökkentés, minden más egyéb, és ami pedig mozzajlik a következő tanévre vonatkozóan, azok lényegében ilyen bizalomépítő lépések, vagy kármentés sok esetben. Tehát például a teljesítményértékelésnek a felfüggesztése, ami megtörtént, és rengeteg adminisztrációval, meg olyan munkával járt a kollégáknak, amiket lényegében nem fizettek ki nekik, tehát a többlet munkát itt teljesítményként, illetve értékként könyvelték el a helyet, hogy inkább bérezték, vagy fizették volna. Ugyanígy mondjuk a tankönyvek egy részének, nem is a tankönyvek, hanem inkább úgy nevezném, hogy segédkönyveknek a használata is felszabadításra kerül már a következő tanévtől. Ez jelent szöveggyűjteményeket, matematika feladatgyűjteményt, atlaszokat és nagyon sok más, tehát nem csak azok a tankönyvek lesznek, amik eddig rajta voltak a kellónak a listáján, és megengedték a tankeretek, hogy rendeljék az iskolák, illetve hát elkezdődött napokban, talán tegnap vagy tegnap előtt be is fejeződött a tankerületeknek az átvilágítása, mert azért itt a fenntartással is problémák vannak, és hát már előkészítve van az a rendelet, ami alapján a tantestületek is visszakapnak jogköröket, illetve maguk az iskola igazgatók is visszakapják a munkáltató jogaikat, tehát ezek mind-mind azt hiszem, hogy pici lépések, és ezekre mindre szükség van, de hát azért nem a végcél ezeknek a végrehajtása.
0: Lehet-e úgy autonómiát növelni az intézmények esetében, hogy nem nőnek a különbségek gazdag és szegény oktatási intézmények között? Vagy települések között, ha lehet.
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azt tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy úgy tűnik, hogy lehetőség nyílik arra, úgy tűnik, hogy a azok az önkormányzatok, akik szeretnék, visszakaphatják az iskola fenntartó jogokat.
0: Ezért már Pokorni Zoltán is harcolt.
2: Így van, és annak idején, amikor Pokorni Zoltán ezért harcolt, annak idején ez még működött is nagyon-nagyon sok helyen. Az más kérdés, hogy akkor, amikor már Pokorninak kevesebb volt a beleszólása a dolgokból, nem biztos, hogy ezért, de rettentő sok pénzt vontak el az önkormányzatoktól, rettentő sok helyi kis településnek az önkormányzata került olyan helyzetbe, azt mondták, hogy köszönjük szépen, nem. Tehát ők nem szeretnének az iskola fenntartása vacakolni, nincs pénzük kifizetni